0: Síz rögtön, nyafka kölyket! Így, most jó!
1: Így jó, mi is, testvérünk!
2: Másig igyekszem, de nem tudok.
1: Én sem. Nincs hogy ma nálad. Kenjük szemükbe.
2: Nyállal egyszer.
0: Hát most mi van?
1: Két elég okos.

S ti nemes bolyárok, kik egybegyűltetek a nagynapon, a Kreml, az ország újra előtt. Imé a cár, figyeljetek szabára.

0: Szent Pátriárka és ti fő. Lelkem mezítlen áll előttetek. Láttátok, félve, s alázatosan fogadtam el csak a legfőbb hatalmat. Nehéz a tiszt, mely rám hárul valóban. Elődim benne a dicső Ivánok, s elődöm Fjodor, az angyal szín. Ó, megdicsőd, drága fejedelme, nézd le az égből könnyes híveidre. Országlásomhoz szent áldásodat küld, hogy dicsőségben uraljon a népem, s legyek miként te, jámbor és igaz. Ti meg bojárok, álljatok mögém, szolgálva nékem, mint eddig neki.
1: Mi hűtlenek, esküdtünkhöz nem leszünk!
0: S most fel, fejünket hajtsuk meg a sírok előtt, hol elhalt cárjaink nyugosztak. Utána torra hívom népemet, a nemes úrtól a vakkoldúsig. Bárki jöhet, s ki csak jön, drága vendég.
2: Hogy megjósoltad?
3: Elfeledtem. Múltkor itt a kertben.
2: Elfeledtem.
3: Mikor a név a kolostorhoz tódult, azt mondta...
4: Rasszkor emlékezni fog. Kövest, tanácsos, tudj felejteni. Különben is a színlelt ember szólás kell volt csodán, hogy kipróbáljon, s kipuhatoljon benned. De nézd, a nép az új cárt most köszönti, feltűnhetik, a távol maradok. Megyek utána.
3: Udvaronc.

0: régi álom. Lehet ez harmadszor. Átkos álom.
1: Még egy mondatot. Még egy utolsót, s be van fejezve hosszú
0: kronika. Az Akbímen atya a mécsnél egyre ír.
1: Vén napjaimra újra élet.
0: Találgattam már sokszor, hogy miről ír.
1: Szemeim előtt.
0: A rossz emlék mongol elnyomásról.
1: Majdan esemény torlott eseményre.
0: Iván kegyetlen vérfürdőiről.
1: Mint az óceán. Most elsimult a néma és nyugodt. Kevés
0: tekintete és magas homlok a féltő megőrzi töprengése titkát.
1: Kevés szót juttat.
0: Arcán alázat és fenség
1: a többi elszállt.
0: Rosszat és jót egykedvűen tekint.
1: De mindjárt
0: sem szánalom nincs benne.
1: Még se sem leégett.
0: Sem harag.
1: Még egy mondatot, még egy utolsót.
0: Te írsz, csak írsz. Nem jön szemedre álom. És az én nyugalmam ördögi varázs kavarja fel, és a kísértő gyötör.
1: Ébren vagy, testvér?
0: Megkéretlek-e, atyám, hogy áldj meg engemet?
1: Az Úr áldása rajtad most és mindörökkön.
0: Hallgass meg, álmom! Meredek Gorádicsit egy toronyba fel, mint hangyabolyt láttam nyüzsögni Moszkvát odafentről. Alant a téren viharzott a nép, mindenki föl rám mutatott röhögve, míg bennem szégyen tombol, s félelem. Akkor zuhanni kezdtem, s felriadtam. Ma harmadízben volt már ez az álmom. Nem furcsa ez, mond.
1: Játszik, ifjú véred. Hevét mérsékelt bőjtel és imával, és álmod újra könnyű látomások fogják telidni.
0: Zsenge korom óta cellában tengek, lengek, búzsbarát. Mély vígan telte a te ifjúságod. Vívtál a kazánynak tornyai alatt, űzted a litván Sujszki oldalán, láttad pompáját Iván udvarának.
1: Én sokat értem, élveztem sokat, de csak mióta klastromba vezérelt az Úr, tudom boldognak lenni mi. Iván cár is a szerzetesi munka mintájára keresett lelki békét. Sok emésztő gonsz kivégzés után. S fia, Fyodor, a trónon szüntelen a hallgató barátok nyugodalma után sóvárgott csak. Nem lesz cár olyan több. Ó, sose látott szörnyű síralom. Isten haragszik ránk, nagy a mi vétkünk, uralkodónká egy cár gyilkosát tettük.
0: Kedves atyám, régóta vágyom megkérdezni, hogy halt meg voltak éppen a cárfi, Dmitri? Úgy tudom, te épp Ugricsban jártál akkor.
1: Ott valóban. Isten vitt oda, hogy lássam a vérbűnt, az iszonyot. Kihallgatásra küldtek engem a távol Ugricsba. Sötétben érkeztem. Reggel, mise idején, egyszerre hallom, félrevert harang szól. Vadlárma, zaj, a cárné udvarába rohannak. Én is szaladok oda, talpon a város, és mit lát szemem? A cárevics ott fekszik vérbefagyva. Anyja, a cárné ájultan borul rá. A dajka szinte bomlott az okok, míg a bőszült nép ordítva sodorja, mint gyilkosokkal cinkos rossz cselédet. Egyszerre bőszen, dűtől, haloványan ott áll köztük a Judás Bityagovszki, és felsüvölt a vád, ez küldte őket. Egy pillanat, s nincs többé. Majd a nép a három gyilkos vette üldözőbe. Rejtek helyükről rángatták ki őket, s vitték a gyermek még friss teteméhez, s csodák csodája, a test megvonaglott. Szálljatok magatokba, így rivált rájuk a nép. s a bárda alatt a latrak magukba szálltak, s megmondták, Borisz volt.
0: Hány éves volt a megölt Cárevics?
1: 7 esztendős volt akkor. Most, ha élne, éppen egykorban volna te veled, s uralkodnék, de mást rendelt az ég. Az ő síralmas sorsa zárja le munkámat. Földi dolgokkal azóta nincs is köze.
2: Ha élne,
1: Grigori testvér helmét kipallérozta az írásbudás. Terát hagyom át krónikát.
2: Egykorban volt.
1: A lelki gyakorlatoktól ment órákban írj mindent le, amit látni és hallani fogsz életedben.
2: Uralkodnék.
1: Békét adott a cárok dolgok.
2: Uralkodnék.
1: Csodáit Isten félő jámboroknak.
2: Uralkodnék.
1: És égi jeleket. Én ideje már, hogy pihenni térjek, s lámpám elolcsak. Hajnali misére hív a harang már. Áldja meg az Úr szolgáit. A dobot

elhitni, senki sem meri előtted a szerencsétlen gyermek végzetét. És cellája mélyén egy öreg barát, így szörnyű vádat ír le ellened. Felelni fogsz, nincs mentség tetted ért. Itt lenn a földön.

0: Tehát megszökött, igúmen atya?
1: Meg, szent életű pátriárka, harmadnapja már. Ezért háborgatlak palotádban. Kezünk el nem érte. Bűnét meg nem bánta.
0: Himbelér, átkozott. Milyen nemzetségből való?
1: A holicsi bojárti otrepjevek közül való Grigori otrepjev. Fiatal fővel öltözött be, nem tudni hol. Élt a szuzdali kolostorban, onnan elkerült. Különféle kolostorokban hányódott. Végül az én kolostorom a csodatévő Szent Mihály arkangyal testvérei közé vétette fel magát. És én, látva, hogy ifjú is még nem érett elméjű, Pímen atya, a szelíd és kegyes aggasztján gondjaira bíztam. Fölöttébb járatos az írás tudásban. Elolvasta krónikáinkat. Kánonokat szerzett a szentek tiszteletére. De úgy látszik, az írás tudás adományát nem Istentől nyerte.
0: Hát persze, azok az írás tudók. Hogy mi nem jut az eszébe? Cár leszek Moszkvában. Ó, sátán edénye. Nem érdemes a cárnak jelenteni sem. Mit háborgassuk ezzel cáragyánkot? Éppen elég lesz, ha jelentést teszünk a szökésről Szmirnov deáknak. Kicsoda eretnekség. Cár leszek Moszkvában. Fogják el? Fogják el a semmirek előtt, és száműzzék a Szolovjetszki kolostorba. Örök vezeklésre! Hiszen az eretnekség igúmen atya.
1: Eretnekség, szent életű pátriárka. Valóságos eretnekség.

0: Hol az uralkodó?
1: Valami jóssal ágyas házába zárkózott megint.
0: Mindig ezekkel tölti idejét. Jósok, boszorkánymesterek, varázslók. Jó volna tudni, mi jóslatra vár.
2: Épp jön.
1: Kegyeskedj megkérdezni tőle.
0: Mi zord?
3: Elértem a legfőbb hatalmat. 6 éve ülök már békén a trónon. De lelkem mégse boldog. Mint ahogy ifjan hevülve vágyunk vigaszára a szerelemnek, szívünk parazsát egy pillanatnyi bírás alig oltja, s már is fagyaszt a kínzó unalom. Hiába jósol hosszú életet, zavartalan hatalmat annyi látnak. Sem hatalom, sem élet nem vidít. Gyászt sejte szív és égi háború. Üldöz a bal sors. Népem, azt hívém jólét, dicsőség megbékíti majd. Szeretni fog, ha bőkezű leszek. De lám, hiába áltattam magam. Élő nagyság nem kell a csőcselégnek. Szeretni nem tud, csak halottakat. Balgák vagyunk, ha tapsa vagy dühös ordítása hat ránk a tömegnek. Földünkre Isten ínséget bocsátott, az éhező nép pusztult, jajgatott. Én megnyitottam csűreim, kiszortam aranyamat, munkát adtam nekik, s ők szittak érte tajtékzó harakkal. Házukat tűzvész emésztette el, én építettem nekik új tanyát, s gyújtogatónak neveztek engem. A nép így ítél, így keres kegyét. Vigaszt enyém közt véltem találni. Akartam lányom szép Frigy boldogítsa, halál viharja elragadt a vőm, s a hír galádon azt rebesgeti, hogy én juttattam összövetségre lányom. Én a sorstól üldözött apa. Akárki hal meg, én öltem meg orvul, én gyorsítottam fianarcál halálát, én mérgeztem meg zárdába vonult özvegyét, testvérhúgom, én csak én. Ó, semmi érzem, semmi e világ hányattatása közt nem adhat enyhet. Csak egy, a tiszta lelkiismeret.
4: Boris.
3: Ez győz le csak gonosz fondorlatot, s ürült diadalt sötét rágalmakon. De hogyha rajt egy folta van csupán, egy vétlenül ráhullott csöpnyi szenny, már jaj nekünk, mint bélpoklos fekétől elég a lélek, mélyre kull a szívbe, parahőcsapásként döng a vád fülünkbe, testünk elernyed, szédelek fejünk, s a szem előtt egy gyermek, véres árt, és futni. Nincs hova.
4: Boris.
3: Írtózatos.
4: Boris.
3: Szánalmas az, ki bűntudat gyötör.
5: Mit kínálhatok nektek, szerzetes atyám?
6: No, mit az Isten adott, gazdasszonyka? Bor nincs.
5: Hogy nem van, atyáim? Tüstént hozom.
2: Miért komorodtál el, pajtás? Ez itt a litván határokba úgy kívánkoztál.
7: Még nem vagyok Litvániában, addig nincs nyugtom.
6: Mit szeretsz úgy azon a Litvánián? Lám, Miszail atya meg bűnös maga, mióta megugrottunk a kolostorból. Semmivel se törődünk. Litvánia, Oroszország. Ez se pokol, az se mennyország. Csak bort kíván a rendes borzsát. És már is hozzá!
2: Jó rímbe szedted, parlámodja!
5: Tessék, atyáim! Tessék, igyatok egészséget!
2: Köszönöm, lelkem! Isten megáldjon érte!
6: Csuhába bújt a babát! Haj, való szélén körbejárt! Körbejárt! Én szeretek jelenni! Én szeretek jelenni! Hát te, amiféle szerzet vagy?

0: dolgába. Látod, én is rimbe tudom szedni.
1: Hogy vagy a más ember dolgába?
2: Hagyj, Varlám atya!
1: Micsoda bőti pofa ez? Maga akaszkodott ránk társnak, nem tudjuk kicsoda, nem tudjuk honnan jön, és még ő hetvenkedik.
3: Gazdaszonyka, gazdaszonyka!
4: Tessék, lelkem!
1: Kancát szagolta le!
3: Ez az út hova visz?
4: Litvániába, aranyom, a Lujovi hegyekbe.
3: És messze van még a Lujovi hegyek?
4: De, hogy estére ott lehetne akárki, ha nem volnának a cári strázsák, meg a határőrök.
3: Miféle cári strázsák?
4: Valaki megszökött Moszkván, és parancs van, hogy mindenkit állítsanak meg, és vegyenek szemügyre.
3: Lesz-e neked kapufélfa, most aztán búcsúzkodhatunk?
1: Hé, hey, pajta! Hát a gazdasszonyra fáj a fogad. Úgy nézem, nem szőlőlék el neked, hanem tyúkhús. Gyerék dolog, te fürdj ki a maga szokása szerint. Nekünk mi sajnodjával az az öröm, a koccanat kis köröm. Hadd ki ittok, megfordítjuk kis körmünkkel, megkancsegjük.
2: Jó, mint beszette Varlám atya.
3: De hát kit akarnak megfogni? Kiszökött meg Moszkvából?
4: Ha jó, ég tudja. Valami tolvaj vagy rabló. Annyi szent, hogy itt ma a jó emberek se jutnak át. Ó, és mi haszna? Semmi. Egy kopasz ördögöt se csípnek el. Mintha nem lenne Litvániában más, mint a csinált. A kanyarban is fordulj balra, menj a pagonyon át, a dűlőn, a haranglábig, a Csekaszkója patak mellett. Na, onnan már minden gyerek elvezett a Lujovi-hegyekbe. Aj, a strázsák csak arra jók, hogy zaklassák az arra menőket is, minket szegényeket fosztogassanak. Mi az? A határőr is, akár az ördög. Szó esik róluk, már itt is vannak. Őrjában.
3: Gazdaszonyka, nincs házban egy másik zugoly?
4: Jaj, nincs lelkem, atyám fia, szívesen elbújnék magam is. Csak a neve az, hogy őrjáratban vannak. Or, kell neki. Kenyér, meg mi egymáskor. Garahat az ének.
5: Adj Isten, gazdaszonyka!
4: Adott kis te jó rendben.
5: Ó, hisz itt nagyban isznak lesz, mint potyázni. Hát ti, miféle szerzet vagytok?
1: Isten szolgái vagyunk, fiam. Jánbor szerzetese. Járjuk a falvakat, és a hívek adományait gyűjtjük a kolostoron.
6: Isten?
2: A mi cimborám.
3: Polgárember a külvárosból. Az atyákat kísértem a határig, innen már egyedül megyek. Visszafelé.
2: Meggondoltad már, hogy...
3: Hallgass!
6: Gazdasszony! Hozz csak még bor! Hörpintünk egyet az atyákkal. Elbeszélgetünk.
5: A legény úgy látszik, koldós, tőle nincs mit elvenni, de az öregnek...
6: Hallgass! Mindjárt kipuhatoljuk.
5: Hát, hogy mint megy sorotok, atyáig?
1: Jaj, rosszul, fiam, rosszul! A keresztények mostanában kuporgatják a pénzt. Szeretik dugdossák, és keveset adnak az Istennek. Földi javakra gondolnak, nem a lelkük megmentésére. Mégy, koldulsz, koldulsz, úgyhogy három nap nem koldulsz össze három fityinget. Micsoda bűn. Elmúlik egy hét, két hét. Belekukkant ez a tarisznyába, hát olyan kevés van benne, hogy nincs lelked mutatkozni a kolostorban. Hát mi más tehetsz? Nagy neki búsulásodban, elszod azt is, ami van. Én minden csak sírom. Nagy baj ez. Lehet, hogy ítélet napja jön.
4: Jaj, uram, irgalmaz, uram, ments meg minket.
6: Ajuska!
5: Parancs!
6: Nálad van a cári parancs?
5: Nálam!
6: Adj ide!
2: Na, mi az? Mit merezted rám úgy a szemedet?
5: Hát csak azért!
1: Mi?
5: Moszkvából megszökött valami gonosz eretnek. Grigori Otrepjev! Tudsz róla?
2: Nem ér.
5: Kár, mert akkor azt is tudnád, hogy azt a szökött eret neked, ha megfogjuk, a cár nevében föl is akasztjuk. Ezt se tudtad?
2: Nem tudtam.
6: Hé, te! Nagyon!
1: Nem.
6: Tudsz olvasni?
1: Fiatalkoromban gondítottam hozzá, de elfelejtettem.
6: És te?
2: Nem adott nekem észt ahhoz az úr.
6: Hát akkor fog csak ezt a cári parancsot.
2: Cári parancsot? Hogy én fogjam, jaj. Jaj, Istenem, mit érő legyek
6: azt
2: vele?
6: Azt mondtam, hogy az a szökött eretnek tolvaj himpelért te vagy.
2: Én, uram, irgalmazat, mi jut eszedbe?
6: Hajósa, halad el az ajtót!
5: Igen!

0: kínzok, még a jámbor öreget se kínzok.
1: Ki ért itt a betűhöz?
2: Én értek hozzá.
1: Aztán kitől tanulta?
2: A templom szolgánktól.
1: Hát akkor olvasd fel!
2: A csodatévő Szent Mihály Arkangyal Korostól mértatlan szerzetese az Otrepjev nemzetségből való Grigori eretnekségbe esett, és az ördög sugalmazására arra vetemedett, hogy különféle törvénytelenségekkel és ingerkedéssel háborgassa a jámbor közösséget. És a hírekből megbizonyosodott, hogy a szökevény nevezett elvetemült Grigori a litván határ felé...
1: Ugyehogy te vagy!
3: Még hogy én...
2: A cár megparancsolta, hogy ahol találtatik, elfogassék.
1: És hogy föl is akasszák.
2: Az nem állít, hogy fölakasztassák.
1: Hazudsz! Nem minden szót vesznek bele az írásba. Olvasd csak úgy, ahogy érteni kell. El kell fogni és felakasztani.
2: És fölakasztassék.
1: Na.
2: És ezen Tolvaj Grigori Otrepjev 50. életévében van, termete közepes, feje kopasz, szakála ősz, potroha vastag.
4: Akkor ez a Grigori a nagyobbik, fogjuk meg, tökézzük meg a mindenit, ezt nem gondoltam volna.
0: Urafiak, hogy én Grigori vagyok, miféle Grigori? 50 éves, ősz szakálú, potrohas. Fiatal vagy te még ahhoz, öcsém, hogy engem kifigurálsz. Igaz, régen olvastam már, és nehezen sillabizálom az írást, de bizony kisillabizálom, ha anyakamról van szó. 20. életévében van. Édes hücsöcsém, hol itt az ötlen? Nézd meg, 20 ez.
4: Nekem is úgy rémlik, 20 volt. Így mondták nekünk.
1: Ha nem, öcsém, te. Úgy látszik, nagy svihák vagy.
0: Termete alacsony, mellkasa széles, egyik keze rövidebb a másiknál, szeme kék, haja vörös, arcán szemölcs van, homlokán útszintén. Ejha, barátom, nem te vagy az!
5: Aki hozzám ül, meghal! Fogjátok meg, testvérek!
6: Segíts!

Még bort ide! S most, jó vendégeim, a búcsúkorsót. Az imád, fiút.

csupa jeles hírt. Unokaöcsém küldönce jött ma Krakkóból levéllel. És? Furcsa dolgokról ad hírt, öcsém. A retteget

0: A cárnak üd! S most megbocsássatok, kedves vendégek! Hálás köszönet, hogy kenyerem só elfogadni nem reszeltétek. Jó étvágyat és nyugalmat!
1: De nehezen mentek el. Nos, Huiszki herceg, már azt hittem, sosem beszélhetünk nyugodtan.
0: Hát ti, mit lepzseltek itt? Mindig az urakat fülentek. Szedjétek le az asztalt és lóduljatok.
2: Nos?
1: Dmitri él.
2: Micsoda hír, hogy Dmitri él. Hát ez bizt csoda volna.
1: Akárki is. Igazi cárevicskit megmentett háromszoros csoda, vagy képében kísértő kósza lélek, merész, csaló, vagy szemtelen, bitorló, egy bizonyos, hogy Dmitri újra feltűnt.
2: Nem lehet.
1: Öcsém maga látta őt, midőn először ment a palotába, s a litván urak sorfala között titkos termébe lépett a királynak.
2: Honnan való?
1: Ki? Mi? Nincs róla hír. Azt tudni csak, hogy Visnyeveckinél volt szolga, s betegágyán gyóntató papja előtt fette csak felkilétét. Megtudva persze titkát a nagyúr, a lengyelek legbüszkébb hercege maga emelte őt fel fekhelyéről, s vitte magával Zsigmond udvarába.
2: S milyennek írják le a vakmerőt?
1: Ezesnek mondják, kedvesnek, serénynek. Sok híve van. A Moszkvából szököttek mind istenítik. A latin papok pártját fogják. Zsigmond király becézi. Segélyt is ígért néki, hír szerint.
2: Mindez, testvér, olyan lidércszerű, hogy szinte szédül a fejem belé. Nincs semmi kétség, bár hogy önjelölt. Az ügy, bevallom, nem veszélytelen. Híred valóban fontos. S ha a népnek füléig eljut, kitör a vihar.
1: Olyan vihar, hogy Boris bölcs fejéről a korona egy könnyen lerepülhet. Úgy kell neki, hisz Iván cár se volt, ne emlegessük éjjel, nála rosszabb. Mi haszna, hogy nincs nyilvános kivégzés, s a nép előtt véres karóba húzva Krisztus urunkhoz nem zengünk zsolozsmát, hogy nincs a téren mágia, sparazsát a cár nem szítja lángra jogarával. Biztos azért már hitvány életünk. Minden nap a kegyvesztés rémeles ránk. Szibéria, börtön, barátsüveg, aztán egy zugban gyilok vagy kötél. Vagy mondd, nem így van? Házunk hűtelen szolgák lepik el, mint litván hadak. Árulkodása kész mindannyi nyelve, mint cári pénzen felbérelt lator. Az életünk függ bármelyik pimasztól, kit megfenyítünk érdeme szerint. Már birtokunkon sem vagyunk urak. A resti jobbágyot nem szabad kidobni, hízlalni kell, s egy dolgost át ne csaj, vagy még a jobbágy hivatalba tüstént. Iván alatt se hallottunk ilyen gyalázatot. S a pornak jobb-e most? Kérdezd meg tőle. Ha ez a bitorló okosan szól a régi szép időkről, lesz csúnya kalamajka.
2: Igazad van. De Puskin, erről mindről egyelőre még hallgatunk.
1: Természetes. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Ég áldjon, Suiszki herceg.
2: Ég áldjon. A viszontlátásra, testvér.

0: Ó, cárenda, leány sírás, harmatullás. Felkél a nap, felszárítja a harmatot. Lesz más vőlegényed, daliás és nyájas. Megszereted, szépséges gyermekem, elfelejted a királyfidet.
1: Nem, nem, Dajka, én halálában is hű maradok hozzá.
2: Most, Széniám, mi van veled, leánykám? Alig menyasszony, már is gyászos özvegy. Csak sírsz holt vőlegényedért. A sors, leánykám, nem engedte meg, hogy boldogságtok szerzője legyek. Az ég nehezte úgy lehet, leány, hogy gyermekem boldoggá nem tehettem. Stegvis, fiam, mit rajzolgat? Mi ez?
3: A moszkvai föld. Íme, birodalmunk, s a tartományok mind. Ez Moszkva. Nézd, ez Novgorod. Ez Asztrahán. Idébb a tenger. Itt az alvó permi erdők. Itt meg Szibéria.
2: S a kacskaringós vonal meg itt kanyarog?
3: Az a Volga.
2: De szép. Mi édes a tudás gyümölcse? Tanulj, fiam. A tudomány a percet értékkel tölti meg, hogy el ne fusson. Egykor, ki tudja, hát ha már ma holnap a tartományok mind, amelyeket papírait oly ügyesen vetettél, parancsolójuk benned tisztelik. Tanulj, fiam, hogy jól s hamar megértsd, mely feladat vár ránk uralkodókra. De Szemjölöcsém, kedves Godunov rokonunk jön jelentést tenni hozzám. Menj a szobádba, kedves jó leányom. Bocsáss meg, menj, és lejj vigaszt az úrban.
1: Ég óvjon, apám.
0: Ég óvjon, nagy úr.
2: Mi hírt hozol a Szemjölöcsém nekünk?
4: Ma reggel Sulyszki herceg embere, s a Puskiné jött jelentésre hozzám.
2: És?
4: Puskin imasa elsőnek adta hírül. Krakkóból küldönc érkezett házukba tegnap reggel, s ott egy órát időzve írás nélkül visszaindul.
2: Tüstént fogasd el!
4: Már is üldözik.
2: Hát Sulyszki?
4: Tegnap este több barátja volt nála vendég, késő éjszaka szélettek el csak. Puskin egyedül maradt tovább is ott a házurával, s kettesben hosszan társalgott vele.
2: Küld Sulyszkiért, tüstént!
4: Uralkodó, már itt van palotádban.
2: Hát hívasd ide.
4: Sietek már is. Isten óvja!
2: Lengyel, litván pánokkal cimborálnak. Nem bízom ez izgága Puskinokban. Sulyszki iránt sincs különös bizalma, vajlékony ember, de merész, ravasz.
4: Várom.
2: Herceg, beszélnem kell veled, de látom magadnak is van mondani valót. Szólj hát előtte.
4: Bölcs uralkodó, egy fontos újság jött, melyet közölnem a kötelességkésztet.
2: Szólj.
5: Uram, a cárfi.
2: A fiam? Tudhatja már, amit Sulyszki herceg tud. Rajta, szólj.
5: Lengyelországból jött a hír.
2: Igen. Puskihoz hozta tegnap még a küldönc.
5: Mindent tud. Biztos voltam benne, cárom, hogy ez a hír még nem jutott fülethez.
2: Mindegy. Előj és egybevetni, herceg, a híreket. Csak így tudhatni meg, mi a való.
5: Én ezt tudom csupán. Egy önjelölt van Krakkó városában, kit a király és a pánok pártfogalnak.
2: Mi hallik róla? Honnan jött? Ki légyen?
5: Azt nem tudom.
2: De mennyiben veszélyes?
5: Nyilvánvaló, erős a te uralmad, cár. Jóságod, kegyed, nagy lelkűséged raboddá tette minden hívedet, de jól tudod, a bamba csőcselék, hűtlen, hiszékeny, lázongásra hajló, hiú remények kész játékszere. A perc sugalmát dőrén követi, az igazságra közönyes süket, a szóbeszéden mindig kapva kap, s ígére van a szemtelen merészség. Ezért hiszem, ha ez se honnai, átlépj egyszer a litván határt. Az eszelős nép mind köréje csődül, meghalva Dmitri feltámadt nevét.
2: A Dmitri? Mi? A gyermek nevét. A Dmitri. Na, menj ki, Cárevics!
3: Uralkodóm, engedd meg!
2: Nem lehet! Menj el, fiam!
3: Igenis, Isten óvjon!
2: A Dmitriét?
5: Semmit sem tudott.
2: Herceg, figyelj rám. Intézkedj azonnal. Olyan őrség vigyázza az orosz-litván határt, hogy élő át ne jusson. Nyúl se futhasson lengyel földről erre. Varjó se röpülhessen elfogatlan Krakkó felületára. Ermetsz!
6: Megyek.
2: Egállj még!
7: Ugyebár a hír koholt.
2: Ki hallott valaha olyan, hogy a halottak feljöttek a sírból? Kérdőre vonni felkent cárokat, kiket magának választott a nép, s megkoronázott a nagy patriárka. Tréfás, mi? És te nem nevetsz ezen?
5: Felség.
2: Ide hallgass, Sulyszki herceg. Mihelyt megjött a hír a kisfiúról, hogy nem tudom mi, halálát okozta. Elküldtelek, hogy vizsgáld meg, mi történt. Most hát az égre csak keresztre mondd el. Te láttad őt, a gyermeket megölve. Nincs semmi szemfényvesztés itt, hele.
5: Esküszöm.
2: Nem kell, Sulyszki, ne esküdj, csak válaszolj. Ő volt a Cárevics. Ő volt. Gondold meg, herceg, bíz kegyemben, ha hazudtál is akkor, megbocsátom. Nem büntetek hiába, de ha most töntől falazni mersz, fiam fejére mondom, a kínok kínja sújt be rád, oly szörnyű vég, hogy negyedik Iván cár a retteget is megborzog a sicsban.
5: Nem a kivégzés iszonyariaszt, csak hogy szíved elfordulhatna tőlem. S mi szemfényvesztés hatna úgy, hogy én ne ismerném fel Dmitrit? Teteme még három álló nap feküdt a dómban, s ott látta vélem Uglics hépe mind. Uralkodó, nincs kétség benne. Dmitri sírjában aluszik.
2: Jó, elmehetsz.
5: Isten óvja, cár.
2: Ó, ez nehéz volt. Éreztem minden vér arcomba szökken egyszeriben, s leszállni nem akar. Ezért idézett hát elém az álom megölt fiúcskát, 13 évig. Igen, ma értem végre, hogy miért. De ki ő? A rév, ki fenyeget. Most ellenem
3: kell.
2: Árnyék, puszta rév. És egy árny letépje rólam bíborom, egy hang rabolja fiam örökét el. Rögeszme bánt. Mire tentett meg így? Vigyél szupán! Ráfújsz, nincs sehol! Félelmet! Döntöttem, nem mutatok. Csak nem szabad félváról venni semmit. Ó, benne nehéz vagy, Monomak süvegje!

Boris Godunov. Kedves hallgatóink, Alekszandr Puskin drámájának első részét hallották. Boris Godunov. Alekszandr Puskin drámájának rádióváltozata, második rész.

0: Ne félj, páter, nem lesz komoly nehézség. Jól ismerem népem természetét. Isten félelme tántoríthatatlan. A cári példa mindig szent neki. A nép amúgy is mindig béketűrő. Kezeskedem nem telik bele 2 év, és a moszkvai egyház is, a nép is, fejének vallja Szent Péter utódját.
1: Hamarosan búcsút mondasz Krakkónak. Pályádra lépsz, Dmitri, hol nem véd Visnyeveszki vendégszerető palotája. Szent Ignász adja, hogy az új idők jöttét elérd. Hord addig a malaszt magvát, szívedbe rejtve, Cárevics. Színlelni olykor a világ előtt a kötelesség legszentebb parancsa.
0: Ámen. Ki van künn?
2: Uram, itthoni és orosz nemesek.
0: Fogadjuk őket. Ti jó barátok! Holnap hátra hagyjuk Krakkót. Utamban 3 napra hozzád szállok, Misek, míg Szamborban leszek. Tudom, hogy várad vendégszerető, a pompa benne nemes ragyogású, és fődísze az ifjú házi kisasszony. Bizton remélem, hogy a szép Marinát otthon találom. És most, barátaim, lengyel és orosz vér, kik testvéri zászlót emeltek közös ellenségeink, jussonnak álnok elrablói ellen, hős szláv fiak, a régvárt háborúba fogom vezetni szörnyű hadatok. De látom, új arc sok van köztet.
3: Szolgálatért és kardért jönnek ők kegyességethez.
0: Hála fiaim hűségtekért. De mondd, Puskin, ki a szép ifjú?
3: Kurbszki herceg.
0: Mely dicső név? Atya fia vagy a kazáni hősnek?
4: Ő volt apám.
0: Nem él már?
4: Nem, halott.
0: Nagy fő. Tanácsban, hadban egyaránt nagy volt. Szívből örülök nagyszerű Levente, hogy sarja ím megbékül a hazával. És kik ezek? Ráismerek hazám viseletére. Ők a mieink.
5: Igen, uralkodó atyánk. A te hű, üldözött jobbágyaid vagyunk. Kegyvesztve Moszkva földjéről futunk hozzád a cárhoz, és kész vagyunk a harc mezején halni, hogy hűlt tetemünk a cári trónnak lépcseje legyen.
0: Fel a szívekkel, vétlen szenvedő! Érjek csak egyszer Moszkva kapujához, meg fog fizetni mindenért Borisz.
4: S te?
6: Engemet a Donvidéke küldött. Az atamánok szabad serege, a fő és a közkozákok büszke népe, hogy látva fénylő cári arcodat megmondjam, éltük készek, érted a...
0: Ismerlek, Don, és tudom, hogy a kozák lófarkas zászlók ügyemért lobognak. Állám köszönti Doni hadainkat. Tudjuk, hogy a kozákság sorsa ma üldöztetés és gyötrő jobbtalanság. De hogyha Isten megsegít, és atyáim trónjára lépünk, ősi jog szerint bánunk ezentúl hűséges dolgunkkal.
7: Dmitri herceg, tündöklő király.
0: Mi jó hajod van?
7: Vedd el kegyesen a szorgalomnak egy kis gyümölcsöt.
0: Mit látok itt? Ó, latin versok. Százszort a szent a lancsa kard frigye, tájuk ikerként egy babér fonódik. Bölcsőmben engem éjszak ringatott, de ismerem a latin múzsa hangját, és a Parnasszusnak szeretem virágát. Jel barátom, egy gyűrűvár szerény, emlékeztesen rám.
7: Cárevics!
0: Ha teljesült, mit sorsom rendelt, és ősi korona lesz főmön, újra hallhatom, remélem, édes szavad, és az ihlet himnuszát. Múza glóriám koronát, Gloriaque Musam. Holnap, barátim, újra látjuk egymást. Fel harcra! Harcra fel!
6: A moszkvai föld szent urának üdv!

0: leköti Marina. Az ügy fölött Ignáciásnak indul. No, Visnyevecki, hold be! Hitted-e, hogy egyszer még cárné lesz a leányom?
1: Bizony, csodák! S te gondoltad, Nyisek, hogy szolgám ott patrónusára lép?
0: Tehát már én ám lányisám a talpán. Mindössze ennyit mondtam. Jól vigyázz, ezt a Dmitrét el ne szavazd, és íme már kész is minden hálóban a hal.
2: Hol nem hallgat ki Pimasz idegen? Te vagy itthon. Te mondj helyet s időt.
3: Jó. 11-kor hát, a hárspasorban, szökőkutunknál foglak várni. Még ma?
4: Mit lát-e lányban Dmitri?
5: No de hisz szép!
4: Az, de mintha márvány nymfa volna. Ajkán, szemében nincs mosoly, sem élet.
5: Nem szép fiú, de arca kellemes. És meglátszik rajta cári származása. Indul az?
6: A cár el is se várunk. Mi készen állunk, de Mnyisek kisasszony Dmitrijjel együtt itt tart még rabunk.
5: A szambori vár pompás bájain nem csúnya rabság.
6: Persze, hogyha ön is velünk raboskodik.
0: Mi öregek nem táncolunk bizony már. Nem ösztökél a harsány szeneszó. Valljuk be, minden untat már, barátom. Jár hát, nyittassunk ki egy százados magyar palackot, egy fűvel benőttet, s ígyuk ki szépen ketten egy sarokban a jó nedűt, mely sűrű, mint a zsír. Gyertesek!

0: ez a szökőkút. Ide várom őt. Gyávának én úgy érzem, nem születtem. Láttam elégszer a halált közelről. És nem remegett a haláltól szív. Fenyegetett már örök szolgaság. Üsztek kopók. Nem hökkent vissza a lelkem. És a rabságtól megváltott a merészség. De most mi folytja el lélegzetem? Milyen leküzdhetetlen remegés? Tán csak felhajzott vágyam lüktetése. Nem. Rettegés ez. Reggel óta várom, hogy Marinával négy szem közt beszéljek. Ács, átgondoltam, mit mondok neki, hogy hízelgek nagyra vágyó eszének, hogy köszöntöm őt, mint cári hitvest. Most itt a perc, és nem jut eszembe semmi. Te csitt, valami csillan? Zizzenés ez? Nem, a csalók a hold világa csak, s egy suttogó lágy szellő.
1: Cárevics?
0: Ő az. Eremben megdermedt a vér.
1: Dmitri? Te vagy?
0: Hú, hűvös, drága hang. Eljöttél végre, itt vagy, egyedül, velem, a csöndes éj leplébe rejtve. Mi lassan foszlott szét az esti pír, mi hosszan vártam itt az éjbe áltát.
1: Az óra elfut. Drága az időm. Eljöttem ide a találkozóra. Nem, hogy szerelmes bogokkal beteljen fülem. Szavakra nincs szükség. Szeretsz. Jó, elhiszem. De halld ezt! Eltökéltem, hogy sorsomat e zajló, álhatatlan sorsodhoz fűzöm. S mert így van, jogos, hogy tőled, Mitri, egyet követeljek. Követelem, hogy lelkednek ezennel elém betárd minden titkos reményét, szándékait, sőt, aggodalmait. Hogy kéz a kézben az életbe bátran kövesselek. Nem mint gyermek vakon, nem bábjaként a könnyű férfi vágynak, zokszó csemejtő ágyas társadul, de mint magadhoz méltó feleség, hű élettársa, a moszkvai cárnak.
0: Ó, hagyd felednem egy órára most sorsom ezernyi gondját, aggodalmát. Te is felejtsd el, hogy a Cárevics állik előtted. Engem láss, Marina, s hallgasd meg, édes, esdeklő szavam.
1: Nincs időnk, herceg. Míg te tétovázol lelkes híveit, hamvadnak s kihűlnek. Már is kering sok kétség szült a hír. Egyik koholmány a másikat éri. S Godunov sem alszik ez alatt.
0: Mit Godunov? Hát mit tehet Borisz a te szerelmed minden üdvöm ellen? Nem, nem. Irítség nélkül nézek én trónjára most, a cári hatalomra. Te kárpótolsz a cári koronáért, a te szerelmed.
1: Szégyen rád, hogy így elfelejtett szent hivatásodat. Jegyezd meg! Nem a hamar hevülő ifjúnak, akit szépségem megejtett. Nem néki nyújtom nászra kezem én, de az orosz trón várományosának.
0: Ó, jaj, ne kínosz, gyönyörű Marina. Nem mondd, hogy rangom nyert meg, és nem én magam. A cári származás helyett más születés szán a vaksors nekem, ha nem vagyok Iván fia, a gyermek, kit elfelejtett régen a világ. Vajon szeretnél engem akkor is?
1: Te az lehetsz csak, Dmitri, aki vagy. És én nem szerethetek mást.
0: Nem. Elég. Nem osztozom meg egy halottal én a kedvesben, ki nyilván amazé. Elég a színlelésből. Tudd meg a teljes valót. A Cárevics halott.
1: Oh.
0: Rég eltemettél. Fel sem támadott. És mondjam meg azt is, én ki is mi vagyok? Ám tudd meg, koldús, fekete barát. Meguntam rabként élni plastramomban, s nagy terveket forraltam a világ ámulatára süvegem alatt. Aztán a cellából megszökve ukrán hadak közt vad csetepatékban éltem, karddal s lovakkal bánni megtanultam. Így jöttem Dmitri képébe ide, sok széllel bélelt lengyel szedve rá. Mit szólsz mindehez, gőgös, szép Marina? Kedvedre szolgált ez a vallomás? Semmit sem mondasz?
1: Ó, e kín! E szégyen!
0: Ó, hogy elkapott a sértett indulat. Én eztelen mit tettem? Jó, megértem, szégyeled a nem hercegi szerelmet. Mondd hát ki végső, végzetes szavad. A te kezedben van letéve sorsom. Várok. Határozz.
1: Kelj fel. Önjelölt. Vagy azt hiszed, hogy térre borulásod, mint egy hiszékeny, gyönge kisleányét megszelidíti becsvágyó szívem? Tévedsz, barátom. Lábaim előtt hevert lovagmárs, nemes úr nem egy. Esdő szavukra én hideg közönnyel fereltem. Nem, hogy egy szököd, barát.
0: Nevesd meg, ó, az ifjú önjelöltet. Tán vannak benne elrejtett erények, a moszkvai magas trónusra méltók, s méltók egy fenykölt hajadon kezére.
1: Hitvány kötélre inkább. Szemtelen!
0: Bűnös vagyok! Önnön gőgöm bolondja, megcsaltam Istent és felkentjeit, hazudtam a világnak, csak neked nem. Te! Egyedül te voltál szent nekem, aki előtt kiestem szerepemről. Szerelmi téboly bírt rá, hogy bevalljak mindent.
1: Az őrült. Ezzel kérkedik. Kívántam én, hogy meggyógyít nekem? Bűvészeteddel névtelen csavargó, két nemzetet, ha már elbódítottál. A kötelesség azt kívánta volna, hogy sikeredhez méltónak mutatkozz. Smerés csalásod mély és csökönyös titoktartással biztosítsd örökre. De mondd, hogy adjam át magam neked? Feledve fajtám, szűzies szemérmem. Hogy fűzzem egybe sorsom a tiéddel? Ki nem törődöm hebehúrgya módra? Így leplezed le önnön szégyened? Szerelmed vit rá csak, hogy kifecsegd. Csodálkozom, hogy eddig még apámnak nem tárulkoztál fel jó indulatból. Zsigmond királynak lelkes örömödben. Vagy jó uradnak Visnyeveckinek. Buzgó, lakái igyekezetedben.
0: Kínzott szívemből egyedül te tudtad-e vallomást kicsalni, esküszöm. És esküszöm, hogy semmikor, sehol, sem lakomán, az észvesztő kehelynél, sem kínpadon, sem kés alatt e nyelv súlyos titkát nem szolgáltatja ki.
1: Ha esküszöl, hát hinnem kell, ugye? S én hiszem is. De mire esküszöl? Nem mondanád meg? Tán Isten nevére? Mint hű neveltje a jezsuitáknak? Becsületedre? Mint nemes vitéz? Vagy egyedül a cári szóra? Mint cárok utódja? Halljuk! Mit felelsz?
0: Engem fiává fogadott Iván árnyéka. Dmitri nevét rám ruházta. Felkavarta a népeket köröttem, és kezemre adta sírjából Boriszt. Én Czárevics vagyok. Elég. A büszke lengyel leánya porba nem aláz. Ó, hogy gyűlöllek egyszer majd, ha bennem kihúny a szégyelt szenvedély tüze. Most elmegyek. Romlás vagy koronavár Oroszország síkjaim fejemre. Ha nyílt csatán, mint harcos hullok el. Vagy vesztőhely vérpadján, mint Lator. Utamra nem te kísérsz engem el. Sorsomban nem te osztozol velem. De vágyni fogsz még egyszer úgy lehet a sorsra, melyet eldobtál magadtól.
1: S ha most azonnal szemtelen csalásod leplét lerántom a világ előtt?
0: Azt gondolod, hogy megrémítsz vele? Hogy jobban hisznek egy lengyel leánynak a Czárevicsnél? Tudd meg, a király, a főurak és a pápa nem kutatják, hogy szavaimban mennyi az igazság. Dmitri vagyok, vagy sem, mit kérdik ők? Ürügy vagyok, nagy pörre, háborúra, nekik csak ez kell. Tégedet pedig, mint áskálódot hallgattatnak el. Éj boldogul!
1: Várj! Czárevics! Ezúttal a férfi szólott. Nem a gyönge gyermek. Bátor szavad megbékít hercegem. És elfelejtem dőre kitörésed, hogy újra Dmitrit látom. Csak figyelj rám! Itt az idő. Fel, ne habozz tovább. Vonulj hadaddal nyomban Moszkva ellen. Tisztítsd meg a Kremlt, foglald el a trónt. Küld értem aztán násznagyod. Hanem tanúm az ég, Míg trónod lépcsején meg nem vetetted lábadat szilárdan, és Godunovot nem dobtad le onnan, szerelmes szódat meg nem hallgatom. Vezesse lépted, Isten!
0: Ég veled! Könnyebb csatába szállni Godunovval, vagy páterekkel vívni cserre cselt, mint nőkkel. A pokolba! Nincs erőm. Gáncsot vett, kúszik, kisiklik a kézből. Sziszeg, gyűrűzik, fenyeget, belénk mar. Kígyó, kígyó. Nem véletlen remektem. Romlásba döntött volna kis hián. De annyi szent, a sereg holnap indul.

0: Imhol az orszak. Szent Oroszország, szép hazám, fogadj be. Az idegen földporát megvetéssel rázom le, szomjan szívom levegőt. Kezemben ismét villog ősi kardunk, nagy hírű réme a sötét kazánynak, a cári Moszkvát védő büszke kard. Nagy Dáridón most újra táncra kél, szolgálatában áhított urának.
1: Mi boldog, tiszta lelkét az öröm és a dicsőség láza fűti át.
2: Hú, én vitézem, tudd meg, irigyellek.
0: Te is bizonnyal boldog vagy szívedben. Ím Oroszország, cári örököd, hol annyi hű lélek repes felé. Vár a Kreml, vár Moszkva, vár birodalmad.
1: De jaj, orosz vér fog ömölni, Kurbszki. Ti tiszta kézzel küzdötök a cárért. Ám testvérharcra viszek én orosz hazámba, litván, lengyel hadakat. De ne fejembe szálljon ez a bűn. Hújjon rehát, te, cárgyilkos Borisz!
3: Előtt!

0: Szent Pátriárka, és ti nemes bolyárok, tudjátok jól, mely közös gond nyomaszt. E klastromából megszökött barát rablóhadathoz ellenünk, s levélben mer fenyegetni már. Betelt a mérték, térítsük észre végre a lator. Menj, Trubeckoj, s te Beszmenov, derék vezéreinket meg kell, hogy segítsük. Csernyigovot lázadók ostromolják, a vársa várnép felmentése vár.
1: Nem fog nagycár három hónapba telni, s az önjelöltről elnémul a hír. Mint messze égő furcsa állatát hozom Moszkvába, vasketrecben, Isten legyen tanúm rá, s óvja meg a cár!
0: Az úr vezessen. A svédek királya számos követtel unszol Frigyre minket, de mi segélyre tőle nem szorultunk. Agónak is van harcosunk, elég az árulót legyőzni, s a polyákot. Nemmel felelte már. S se Kálov, ír minden vajdához, ad nekik parancsba, nyerekbeszökve állítsanak embert, küldjék a hathoz ősi jog, a cár szava, s a duma óhaja szerint. Egy fontos ügy vár eldöntésre most. Tudjátok, mind az arcátlan bitorló csalárt hírekkel is törelnek, elhintve sok szétküldött levelével a csüggedés és kétkedés csíráit, a tereken súbúg a pártütés, láz for sok agyban. Le kell hűtenünk. Meg szeretném a vérontást előzni. De hogy? És mivel? Pátriárkánk, te mondj, kegyes atyám, elsőnek véleményt.
2: A magasságost áldom, ki szelíd türelmet oltott, s könyörületet jámbor szívedbe nagy uralkodó. Az ördög fajzat, a szökött barát, magát a nép közt Dmitrijnek hazudja, orcátlanul a Cárevics nevét öltvén fel, mint a lopott miseruvát. De egy szakítás rajta, s mesztelen mi volta, rótul megmutatkozik. Eszközt nekünk rá Isten ad maga. Tudd meg, dicső cár, most múlt el 6 éve, abban az évben, amikor az úr kezedbe adta a cári jogart. Egy este hozzám jött vendégül egy pásztor. A kortól meggörnyedt öreg, s titkot beszélt el, és csodát nekem. Ifjú koromban úgy mond, megvakultam, azóta nem volt éjem s nappalom akkoromig. Sem fű, sem babonás ráolvasás nem szerzett gyógyulást. Álmomban egyszer gyermek hangja szólít. Kelj fel, apó, s menj a Preobrazsenszki egyházba, mely Uglics várában áll. Mondj el síromnál ott egy hőimát, az ég kegyes, és néked megbocsát. De hát ki vagy te, kérdezém a hangot. Dmitrij Cárevics, a mennyei cár befogadott az angyalok karába, s nagy csodatevő lettem általa. Menj, jó öreg! Felébredtem, s eszemben ez járt. Ki tudja? Hát, ha csak ugyan megadja Isten késő gyógyulásom, megyek, s a távol útnak nekivágtam. A templomban, a sír előtt megállva, egy buzgó imát halkan elrebegtem, s szemem világa visszatért. Megint láttam a napfényt, unokám, s a sír. Ezt mondta el cár, Nékem az öreg. Uglicsba küldtem nyomban valakit. S megállapítást nyert, sok szenvedő talált hasonló módon gyógyulást a cárevicsnek koporsója mellett. Halt hát tanácsom. A szent hanvakat itt a Kremben közszemlére tesszük az Arkangelszki egyházban. A nép hadd lássa tisztán a lator csalását, s ördögi műve orként szerdehúj.
3: De szent atyám, e zavaros időkben gondolhatunk-e ilyesmire vajon? Nem mondanák-e, hogy szentségtörőn világi fegyver lett a szent kezünkben? Fontos, látom magam is, hogy kiírtsuk a csavargóról táplált mendemondát, de erre más mód is van. Egyszerű. Így jó, uram, ha beleegyezel, magam mennék a nép közé a térre, szóval tanáccsal a tébolyt leküzdöm, s leleplezem a gazcsaló csuhást.
0: Jó lesz. S te szent életű patriárka, fáradt szobámba kérlek, jöjj velem. Nagy szükségem van szavaidra ma. Nemes bojárok, Isten véletek.
4: Láttad te is, hogy elsáppadt a cár, s kövér verejték csöp folyt végig arcán.
5: Bevallom, én nem mertem szólni. Sőt, lélegzeni sem, nemhogy fészkelődni.
4: De jól kivágta, Sulszky. Remek.

feladat, győztünk, elég. Kivéljétek az orosz vért.

0: Hamar kijön a cár a székesegyházból.
1: A déli misének vége, most a könyörgés következik.
0: És őrá, már kimondták az átkot?
1: Ott álltam a templom pitvarban, hallottam, hogy vonította a diakónus. Anatéma Grigori Otrepjevre, anatéma!
0: Csak átkozódjanak! A cárevicsnek semmi köze Otrepjevhez.
1: És a cárevics...

0: Adj nekem egy kopelykát.
1: Nesz egy kopelyka. Emlékezz meg rólam.
0: Elió.

0: kis te Nyikolka, miért nem veszed le a sapkád? Nihogy kopog!
1: Nekem van ám egy kopejkám.
2: Kopejka? Hiszem, ha látom.
1: Elvették a kopejkámat, bántják Nyikolkát! Bántják Nyikolkát!
3: Adjatok neki a lakistát. Miért sír?
1: Nyikolkát bántják a kisgyerekek. Parancsolják, hogy várják le őket. Ahogy a kis cárevicset is levágottad.
4: Takarodj hülye!
5: Fogjál meg ezt a barmot!
3: Hagyjátok. Imádkozz értem, szegény Nyikolka.
4: Isten nevébe adjatok utat!
5: Szárnyék!
4: Utat! Adjatok utat! A szárnyék!
1: Nem! Nem lehet imádkozni, Heródes cári.

0: Foga itt van?
1: Itt. Hozzák ide.
2: Ki vagy?
3: Moszkvai kisnemes. Neven Rozsnov.
2: Rég szolgálsz?
3: Egy hónapja csak.
2: Rávitt a lelked, Rozsnov, hogy reám fegyvert emelj.
3: Mit tegyek? Más parancs.
2: Vívtál Novgorodnál?
3: 2 hete múlt már a harcnak, hogy Moszkvából odaértem.
2: Godunov mit csinál?
3: A csatavesztés és Misztyiszlavszki sebe miatt erősen izgatott. Sújszkijt küldte el helyette vezérül a sereghez.
2: És miért hívatta Moszkvába Beszmenovot?
3: A cár aranyjal, sranggal viszonozza sok érdemét. Beszmenov most a cári dumában ül.
2: A harcban jobban elkelt. Hát, Moszkva?
3: Csendes. Hála az egeknek.
2: Várnak reám, nem?
3: Isten tudja, rólad beszélni senki sem nagyon merott ma. Kinek a nyelvét vágják le, kinek mindjárt fejét. Ez most a divat. Nincs nap kivégzés nélkül. Túl zsúfoltak a börtönök. Hol hárman összejönnek a téren, ott a besúgó közöttük. S uralkodunk, a besúgást maga hallgatja meg a ráírő idejében. Hamar jön a baj. Jobb a hallgatás.
2: Irigylendő sors Boris híve lenni. És a hadsereggel mi van?
3: Te mi vol? Katonám van, gúnya, jól lakik, más vágya nincs.
2: Mennyien lehetnek?
3: Tudj Isten.
2: 30 000 vannak-e?
3: Jól számítjuk, 50 000 inkább.
2: És mint vélekednek rólam odát?
3: Úgy vélekednek, hogyha te kegyelmed zokon ne essék, tolva is, azért legény a talpán.
2: Úgy van, s tettel is bebizonyítom ezt. Barátaim, nem várjuk Sujszkijt, mindenkit köszöntök. Holnap megütközünk!
4: Dmitrijnek üdv!
5: Üdv, Dmitrijnek!
6: Megütközünk, hogy 50 000 állít, összevisz 15 000.

0: az esze?
1: Nem baj az, barátom. Egy lengyel 500 muszkával kiáll.
0: Igen, kiáll. De ha mérkőzni kell, ettől is elfuszkadt szájuk olyának.
2: Ha volna kardod, szemtelen fogoly, nyomban kardommal térítélek észre.
0: Igaz orosznak, mint én, kard se kell. Próbáld gyökröm, de üres fejű.

0: Szegény babám. Mily vígan vágtatott vélem a végső ütközetbe ma. Mily gyorsan vitt még sebesülten is. Szegény babám.
1: Na lám. Mind kesereg. Lovak kimúltál, s egész seregünk itt van pocsékká verve.
0: Puskinom, lehet, hogy épp csak elalért sebétos, pihen.
1: Pihen? Majd a farkas hasában.
0: Szegény lovam. Nos, megoldom a fékét, leveszem nyergét. Ha elpusztul úgy is, legyen szabad.
2: Isten óvjon, uram.
3: Isten óvjon.
0: Ég óvjon. Jó egészséget, urak. Mi az, hogy Korbszkij nincs közöttetek? Lengett a kardok sűrűje körötte, de mindközül kivillant az övé, és szörnyű hangja minden hangon áttört. Hol van a bátor hős?
2: Kidőlt a síkon.
0: Övezze fény nevét, és békelőkét. Nem sokan éltük túl a viadalt. Tönkre vertek. Pedig de szépen indult. Én már betörtem az első sorokba, mikor a német jött és visszavert. Kemények élek. Szavamra kemények. Nekem valók. Nem kétlem, hogy belőlük összeszedek egy szép dísz ezredet.
1: Hol töltjük ezt a mai éjszakát?
0: Itt a vadonban. Kell jobb éjj szállás. Reggel nyerekbe, és délre Rivesbe érünk. Jó éjszakát! Párnám ez a nyereg lesz. Szegény lova.
1: Aludj jól, Cárevics. Legyőzve, tönkreverve, menekülve, mint csacska gyermek, pihen gondtalan. Nyilvánvalóan vigyáz rá az ég.
4: Mi se csüggedjünk hát, barátaim.

0: legyőztük őt. De mit nyertünk vele? Szép győzelemmel lettünk gazdagabbak. De ő a szétszórt hadat összeszedve Pucsivlóból új bajjal fenyeget. S mit tesznek a mi hőseinket közben? Ott vesztegelnek Kronnál, hol maléki kozák röhög a korhat sánc mögül. Lambesvero, te is velem pirulsz. Vezérül téged küldelek oda, nem származásnak, észnek szól a rang. Ideje már, hogy túltegyem magam az úri csorda bosszú zsörtölésén.
1: Százszor szerencsés lesz uralkodóm a nap, melyen a címerkönyveket minden családi gőg s veszély szülőit tűznyelje.
0: Nincs messze az a nap, csak most csitítsuk le előbb a nép lázongó kedvét.
1: Mit törődsz vele? A nép örökké lázongásra kész, mint a szilaj mén rábja zabolájáját. Atya uralmát nyugi így az ifjús, mit ér vele? A lovas ül szilárdan, s a gyermek apja parancsának enged.
0: A ló ledobja néha lovasát, s apja keze alól kinő az ifjú. A nép csak el nem lankadó szigorral fékezhető meg. Így gondolkozott a sok vihart legyőzött nagyszerű cár Iván. Kegyetlen unokája szintén. Nem, a kegyet nem becsüli a nép. Tégy vele jót, nincs benne köszönet. Rabolj, öles, rosszabb nem lesz sorod. Tessék, jelentetsz.
2: Külországi vendég, nagy úr.
0: Megyek, fogadom. Beszmenov, ne menj. Beszélni való van még veled.
1: Fennkölt királyi lélek, Isten segítse, hogy az átkozott Atrepjevet legyűrje, és uralma sok-sok jót hozzon még orosz hazánkra. Fejében egy nagy eszme született meg. Nem szabad hűlni hagyni. S én előttem nagy pálya nyílik, ha a született nemesség szarvát letöri valóban. A harcmezőn nincs nálamnál különb, s a cári trónnál én leszek az első, és meg lehet. De milyen furcsa zaj?
3: Úristen! Én kell a
4: pátriát! Hol a cárnics? Hol van? Őt hivatja!
5: Mi van hát? Rosszul lett a cár?
4: Az uralkodó haldoklik.
5: Igaz Isten. A trónon ült egyszer ez volt, s vér patakzott szájából is füléből.
1: Ne álljátok körül.
4: Mi lesz velünk?
5: Hová ültessük?
1: Föl lesz miért megint.
0: Mind. Menjetek ki. Hagyjatok magamra a cárevicsel.

0: Végórám a télem, fiam, ölelj meg, ég veled. Ma kezded uralkodásod. Uram Istenem, mindjárt előtted állok, s lelkemet a bűnbánat nem tisztíthatja meg már. De te, fiacskám, drágább vagy nekem az üdvösségnél. Érzem. Ám legyen, alattvalónak születtem, s homályban alattvalóként illenék kimúlnom. De trónt szereztem, hogy mivel ne fírtam. Elég, hogy a te lelked bűntelen. Rád jog szerint száll most a korona. Csak én megyek az úrhoz számotok. León, ne áltasd gyermekem magad, szemed ne hunyd be a való elől. Vészes napokban veszed át a kormányt. Veszélyes ő, e különös bitorló, félelmetes név, harci fegyvere. S te ifjú vagy még, nem szoktál a trónhoz. Válasz először is tanácsadó, megbízható, higgadt fejű, s korú, Sujszkijt akár. A hadsereg tapasztalt vezért kíván, küld Beszmenovot, s tűrd a bojárok méltatlankodását. Ne változtass a dolgok régi rendjén, szokás az állam lelke. Én kivégzést, számüzetést alkalmaztam. Te véget vethetsz ezeknek, s áldás fog kísérni, mint bácsikárnak áldották nevét, midőn a retteget trónjára lépett. Idővel aztán lassacskán megint szoríts a kormány gyeplőjén, s lazíts szükség szerint, de kinead kezed. Nincs messze tőled már a kor, fiam, melyben a női báj felfűti vér. Őrizd, ó, őrizd meg a gyermeki szűz tisztaságot és dacos szemérmet. Kis erdülőben szívesen merül érzelmével bűnös gyönyörökbe, vérszomjas lesz, mint férfi, és magorva, s elméje elborul idő előtt. Légy, légy a családban, mindig te a fej, tisztelt anyád. De korbánozd magad, cár, s férfi módra. Nénédet szeresd. Rajtad kívül nincs más oltalmazója.
1: Nem, nem. Élj, s uralkodj még sok évig. Nélküled én is néped elveszünk.
0: Kötszál szememre. Elvégeztetett. Már érzem a sír hidegét. A papság, a szent nyíratkozás, végóráján minden cár szerzetes lesz, sötét koporsó vár, mint cella rám. De most még szent életű pátriárka, cár vagyok, tehát halljátok, bojárok! Itt áll, kire a koronát hagyom, esküdjetek hűséget a keresztre, Fiodor, Beszmenov, barátom! a sír széléről est szava felétek. Hű buzgalommal szolgáljátok őt. Esküsztök.
2: Esküsztök.
0: Jó. Megnyugodtam. Bocsássatok meg botlást, bűnöket, és titkos és nyílt bántalmat nekem. Szent életű atyám, ilyen, kész vagyok. Nyírjatok meg, végezzem életem. Alázatos, közrendű szerzetesként.

0: Lépj be ide. Itt szabadon beszélhetsz. Ő tőle jössz hát hozzám, egyenes.
1: Baráti jobbot kínál, s ő utána a legfőbb polcot az orosz hazában.
0: Nekem Fjodor már nagy rangot adott. Parancsnokává tett a hadseregnek, az úri rencs a bojárok dühével dacolva értem. Ő hozzá köt esküm.
1: Esküd a jog szerinti trónutódhoz köt. Ám ez nem Fjodor. Van más is itt, ősibb jogú.
0: Ne szaporítsd a szót, hagyd abba, Puskin, jól tudom ki ő.
1: A két nép, lengyel, litván és orosz, Dmitrének őt egyformán elfogadta. Ennél többet nem tanúsíthatok. Az is lehet, hogy Dmitri igazán, az is, hogy álnok önjelölt. Csak egyet tudok, de szentül, hogy Borisz fia előbb-utóbb átadja néki Moszkvát.
0: Míg én az ifjú cárért harcolok, nem fogja ő elhagyni trónusát. Hadunk, az égnek hála van elég. Fellelkesítem majd győzelmeimmel. S kit küldtök ellenem ti? Mi se kettám? És hány ezreddel jöttök? Jó, ha nyolca.
1: Tévedsz. Ha helyt kell állni, annyi sincs. Nyíltan bevallom, seregünk silány. Kozákjaink csak falvakat rabolnak. A lengyelek csak hencegnek, meg isznak. És az oroszok. Kár Beszmenova szóért. Köntörfalazni nem fogok neked. De tudod-e, mi ad nekünk erőt? Nem a sereg, nem a polyák segítség, a hit csupán, a néptömeg hite. Szöget fejedbe nem ütötted Dmitri sok győzedelme, békés hódítása, midőn maguk lövés nélkül megadták a megjuházott városok, s konok vezéreik láncon vitték elébe. Láttad, hogy immel ámmal ment csatába hadad? Mikor? Már Borisz életében. S ma? Nem, Beszmenov. Eldőlt a vita. Itt nem segít sem férfias kitartás, sem ész. Magad mondd meg, nem lenne jobb, ha bölcs példával te járnál elől, s törvényes cárnak kikiáltva Dmitrijt, leköteleznéd egy életre őt? Mit szólsz mindez?
0: Holnap megtudod.
1: Szánd el magad.
0: Menj!
1: Gondold meg, barátom.

0: Ez a bojár most jött a cárevicstől. Halljuk, mi hírt hoz a bojár nekünk.
1: Derék polgárok, Moszkva népe, Dmitrij Cárevics köszöntet én általam. Tudjátok, Isten bölcs végzése folytán éppen került ki gyilkos a kezéből, most bosszút állni készült gyilkosán, de már Borisnak végzete betelt. Dmitrij előtt meghódolt Oroszország. Veszmenovics felbuzdult bűntudattal eskűre vitte hozzá seregét. Békét hoz Dmitrij nektek, jó szívet! Stig Godunov családja érdekében kezet emelnétek az igazi uralkodó Monomach sarja ellen?
0: Nem! Az soha!
1: Polgárok! Moszkva népe! Mindenki tudja, mennyi gyászt hozott rátok a jöttment szívtelen uralma. Száműzetés, kivégzés, éhhalál, vitó, robot, mind fejetekre zúdult. Te Dmitrij jön, hogy ki boldoguljon. Bojár, köznemes, írnok, katona, kézműves, kalmár, minden tisztes ember. Szabad-e tőrén makacskodnotok hát, ellenszegülve gőgösen kegyének? Féljétek Istent és a cár haragját! Esküdjetek hűséget hódolón törvényes uratoknak! Küldjetek Dmitrijhez metropolitánk lakába néhány bojárt, deákot, néppelit, atyánk a cár előtt földig hajolni!
2: Mit tétovázunk?
3: Okosan beszélt a jó bolyár!
4: Üdv Dmitrijnek, atyáknak!
5: A Kremlbe, a Balotába! Tájunk Pilipbe, a Balint barátján! Hagyjuk meg! Hagyjuk meg!
6: Dmitrijnek üdv!
7: Eszem Boris Godunov
8: fajzatát!
9: Ki sajnálja őket? Átkozott perepó!
4: Az apjuk gonosz tevő volt, de a gyerekek ártatlanok!
10: Nem esik az alma messze a fájától!
11: Nálinnát a Krisztus nevében! Adjatok alamiznát a Krisztus!
12: Menj innen! A foglyokkal tilos beszélgetni!
13: Menj, öreg! Szegényebb vagyok nálad! Te szabad vagy.
14: Öcsém, úgy látszik, bojárok jönnek hozzá.
13: Policin az meg Moszalszki. A másik kettőt nem is lehet.
14: Öcsém, eláll a szívemverése. Katonák is jönnek velük. Sztrelecek.
13: Menjünk be anyánkhoz. Úgy illik, hogy ott álljunk mellette. Ha baj van, akkor is.
11: Adjatok alamiznát a Krisztus.
12: Utat! Adjatok utat! Bojárok jönnek!
3: Be is mentek a Godunov palotába.
15: Az őrzsik egy szóra beengedte őket.
4: Miért jöttek?
1: Gondolom, hogy feleskessék Fyodor Godunovot. Mi másért?
3: Csak ugye.
15: Hallod, micsoda lárma van a palotán?
3: Riadalom, tunakodás.
16: Hallod, csikolt valaki?
11: Ez női hang.
16: Menjünk be!
17: Az ajtó zárva.
1: Őrség őrzi, bent is fegyverrel vannak.
3: Elhallgattak.
15: Nem kiált már senki.
12: Emberek! Boris Godunov özvegyem Mária és fia Fyodor megmérgezte magát. Láttuk tetemüket! Miért hallgattok? Kiáltsátok! Éljen Dmitrij cár! Éljen Dmitrij cár!

0: Boris Godunov. Kedves hallgatóink, Alekszandr Puskin drámájának rádióváltozatát hallották, fordította Gáspár Endre. Rádióra alkalmazta Varga Géza és Mesterházi Márton. Zenéjét szerezte Durkó Zsolt. A szereposztása következő volt. Boris Godunov, Besenyei Ferenc. Grigori Huszti Péter. Sujszki Darvas Iván. Pimen Bihari József. Igumen György László. Varlám Képesi József. Miszáil Gyenge Árpád. Puskin gróf Németi Ferenc. Xénia Detre Anna Mária. Fyodor Filip György. Minyisek Ungvári László. Visnyevecki Petes Ferenc. Marina Mór Marian. Besmenov Mádi Szabó Gábor. Pátriárka Balázs Samu. Gazdaasszony Fónai Márta. Első őr Raksányi Gellért. Második őr Tarsoly Elemér. A Szent Bolond Petrik József. Gavrila Puskin Sinkó László. Muzsik Almási József. A további szereplők Árva János, Baracsi Ferenc, Báró Anna, Bus Gyula, Csorba István, Csurka László, Deák Sándor, Győri Ilona, Harkányi Endre, Kautsky Ervin, Konrád Antal, Kristóf Tibor, Lengyel Erzsi, Márkus Ferenc, Nagy Attila, Nagy István, Pap János, Pádua Ildikó, Pándi Lajos, Prókai István, Somogyvári Pál, Végvári Tamás és még sokan mások. Közreműködött a Magyar Állami Filharmonikus Zenekar vezényel Simon Zoltán, a Magyar Rádió és Televízió Énekkara karigazgató Sapszon Ferenc, valamint a Nemzeti Színház stúdiója. A korabeli táncokat a Kamerata Hungarica együttes adta elő Cidra László vezetésével. A zenei rendező Erkel Tibor volt. A rendező munkatársa Molnár Gyula, Breyer Otto és Nagy Vera. A hangfelvételt Újházi László és Varga Károly készítette. Dramaturg Maráz László. Rendezte Varga Géza.
1: A dráma rádió változata 1976-ban készült, és utoljára 2007. február 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.

0: Ez igen. Egyik hős tette a másik után. Folytasd, Diego, fiam.
1: És akkor? Öldökletes párbaj kezdődött ott, a szevíjai várfalak alatt. Szúrtam, a gazfickó védte. Szúrt ő, védtem én. És egyszerre csak, hoppá, többen is rám támadtak az ott kockázó szevíjaiak közül.
0: De én nem hátráltam meg. Mit szólsz, kedves barátom Don Juan? Milyen nagyszerű fiam van.
2: Büszke lehetsz rá, Ricardo. Te is a barátodra, Tomás fiam.
3: Igen, igen. De és hogyan vágtad ki magad ilyen túlerővel szemben, Diego?
1: Én már meg nem mondhatom, hogy jó szerencsém és ügyességem fogta pártomat, vagy az ég akarta úgy, de 7-8, ám az is lehet, hogy 10 támadómat megsebeztem ott Zaharában, a szűk sikátorban.
3: Zaharában? Az előbb, mint a Sevillát említetted volna.
1: De igen, igen, hát ez Sevillában történt. 3 év alatt, amíg távol voltam a szülői háztól, olyan sok felé megfordultam, hogy magam sem tudom. Na, de kissé kiszáradt a torkom.
2: Igyunk hát! A fiad egészségére, Ricardo, aki visszatért Burgoszba, az atyai házba.
0: Zenét erre az örömünnepre!
1: Gyere, Tomás! Sétáljunk egyet a kertben.
3: Tehát egy szó sem igaz az egész. Fülenteni aztán jól megtanultál, Diego. Nagy kópé vagy, barátok? Igazi kópé.
1: Így van. Igazi kópénak vallhatom magam, mert 2 évet töltöttem Zaharában, a tonhalászok akadémiáján.
3: Akadémiáján? Én meg ez alatt Szalamankában a görög és a latin nyelvet tanulmányoztam.
1: Mert ne hitt, Tomás, hogy mindenki, aki szegénységet színlel, vagy Madrid főterén semmiségekért párbajozik, aki bankot ad a szevíjai várfalak lábainál, vagy akik ragyognak a zsírtól és ropják a szarabandát, azok mind-mind kópék. Jobb, ha behúzzák a sátorponyvájukat, és abba hagyják a hencegést.
3: Diego, Diego, lassabban. Elfelejted, hogy én a görög és a latin nyelv.
1: Zahara, ott a mocsok is tiszta lesz, a háj izommá keményedik. Ott nem hord álcát a bűn, mindig van játék és csipkelődés. Ott tanyázik az igazi szabadság, és ragyog a munka.
3: Elég! Én megyek.
1: Hova?
3: Zaharába.
1: Zaharába? De Tomás!
3: Én is bele akarok kóstolni abba az életbe, ha csak 1 évre is, de itt hagyom ezt a korságosan unalmas Burgoszt. Csak tudnám, hogyan, milyen ürüggyel vehetném rá apám.
4: Tehát rövidesen el szeretnéd hagyni városunkat, Ricardo?
0: Meg kell találnom valakit, aki... Hát, hogy is mondjam, csak akit rám bíztak.
4: Homályosak a szavaid?
0: Ne haragudj, Juan, én sem olyan rég szereztem tudomást róla, de mióta megkaptam a hírt, kínoz a lelkiismeretem.
4: Napok óta nyugtalannak látszol.
0: Igen, mert hosszas csavargás után végre hazatért Diego, és most meg én szedjem a sátorfámat, és minden indok nélkül elmenj.
4: Minden indok nélkül? Hát ezt hogyan érted? Hát miért nem mondod meg a fiadnak?
0: Ne, neki nem mondhatok még el semmit, hiszen magam sem tudom, mi vár rám. Kérlek, tarts velem, Juan. Ilyen idős korban társ, barát nélkül nekivágni a hosszú útnak, de a becsületem azt parancsolja, hogy végére járjak ennek a régi-régi históriának.
4: Akkor pedig valamit ki kell eszelni.
0: Igen, valamit ki kell eszelnem.
3: Valamit ki kell eszelnem.
1: Ne bolondozz, Tomás! Gondolj Szalamankára, a görög és a latin tanulmányaidra.
3: Ez az! Ez az! Szalamanka! Diego, akarsz görögül és latinul tanulni?
1: Akar az ördög. Én Zaharába vágyom, a tonhalászok akadémiájára.
3: Oda vágyom én is. Te! Te kópé! És oda is megyek. Megyünk.
1: És mondd, kedves Tomás, mégis miként gondolod?
3: Megvan a tervem, figyelj! Visszamegyünk a házba. Odaállsz atyád elé, és azt mondod, hogy minden vágyad görögül és latinul tanulni. És e célból legfőbb óhajod...
1: Szeretett és tisztelt atyám! Minden vágyam, hogy görögül és latinul tanulhassak. és e célból legfőbb óhajom, hogy Tomásszal Szalamankába utazhassam, ahol is elmélyülhetek.
2: Miket beszélsz, Diego? Még csak néhány napja tértél haza. Nem, hallani sem akarok róla.
4: Én nem ellenezném Diego tervét, kedves Ricardo. Gondold csak meg. El szeretne utazni. Ennyi kaland, párbaj után szükségét érezheti a bölcseleti tudományoknak. Nem, de...
2: Nem is a bölcseletelen vagyok én.
4: Ó, Vergilius! Ó, di profanum vulgus et harceo!
3: Ezt Horácius írta apám.
4: Na igen, igen, de azért szép. És Ovidius, a fenséges nagyorrú költő.
2: Egyez már bele, Ricardo.
0: Kicsik, éretem magam.
2: Félek, hogy Diego újfent elcsavarok.
1: Eleget csavarogtam már. Tudományokra vágyom. Ó, di profanum! Kérlek, apám, teljesítsd szerető fiad alázatos kérését.
3: És én mindenben segítő és hűséges társa leszek Diegónak az akadémián.
2: Nem bánom. Menjetek együtt az akadémiára.
1: Köszönöm, apám! Köszönöm!
0: Készülhetünk, Juan.
1: Nyergeljünk, cimbora!
5: Állj meg, Tomás! Le ezzel a cifra díszes öltözékkel, elő a harisnyát, gatyát, bugyogót!
3: Micsoda gúnyák! Még ezekre is gondoltál?
5: Csak említett, hogy így nemesi öltözékben vonulunk be Zaharába. Hopp! Ez a malaszlopó is a tiéd! És ezennel a nevünk is megváltozik.
3: Na?
5: Lope vagyok, Asztúriából.
4: Lope? Én meg Pedro.
3: Vaj, mit szólna apám Don Juan de Avendaño, az Alcantara rend lovagja a paraszt gúnyában?
1: Nem sokára Toledóba érkezünk. Ott megitatunk, aztán irány Zahara.
6: Lope! Lope! Jól látok, cimbora, valóban te vagy.
5: Bizony jól látsz, Lorenzo. Lope vagyok teljes életnagyságban.
6: De csak ne menj vissza Zaharába.
5: De bizony, visszamegyek, Lorenzo.
6: Te, Lope! Szálljatok meg egy éjszakára Toledóban, a sevillai fogadójában. Van ott egy mosogatólány, koháb, hí!
5: Miféle mosogatólány?
6: Olyan gyönyörűséges lát, még nem láttál, Lope. Kemény, mint a márvány, és csípős, mint a csalán. Egyszer belecsíptem a combjába csak úgy, akkora pofot kaptam, de akkora...
5: Úgy kellett neked, Lorenzo.
6: Szívesen feleségül venném, de nem adják egy ilyen rongyos összférhajcsárhoz, mint amilyen én vagyok. Hiába mosogató lány, főpap vagy gróf számára való csemege. Na de majd meglátod. Ne kerüljétek el azt a fogadót, Lope. Hallgass rám. Jó utat. Gyerünk, összvérkéim, gyerünk.
3: Diego, az Lope, ugye megszállunk abban a fogadóban?
5: Én mielőbb Zaharában szeretnék lenni, nem érdekel engem az a mosogató.
3: Csak egy napra, Diego, egy napra. Látni óhajtom azt a lányt, akinek az egyik orcája rózsa, a másik szegfű.
5: Közte Jászmin, meg Lilió, meg mosogató lány orcáján.
3: Mi érdekel, hogy mosogató lány vagy grófnő? Mert húgy tűzbe hoztak az összvérhajcsár szavai. Könyörgök, Diego.
5: Az Lope. Jó. Egy napra megszállunk abban a fogadóban, de csak egy napra, és megnézzük azt a nevezetes mosogatólányt. Hát itt volnánk a sevillai fogadójában, Tomás, azaz Pedro.
3: Milyen vidám népség.
5: Nézz jól körül, hát ha itt cselleng valahol az a lány, akinek egyik orcája rózsa, a másik
3: meg. Megúnyolod, Lope. Nem látok itt olyasmire lányt. Gyere, nézzünk odakint körül.
5: Menj csak, én megiszom egy kupa bort.
3: Szép takaros fogadó. Az udvar is gondozott.
7: Keres valamit, testvér?
3: Hú, Istenem! Micsoda gyönyörűséges lány. Ez...
7: Talán valamelyik itt lakó uraság szolgálja?
3: Senkinek sem a szolgálja. Csak a kegyelmedé.
7: Annyit mondok, menjen a dolgára. Aki szolgál, nincs szüksége annak szolgára.
3: Tehát kegyelmed itt szolgál a fogadóban?
7: Mosogató lány vagyok.
3: Tudtam, éreztem. Nem csalt meg a szívem.
8: Ki ez a legény, Konstanza?
7: Itt én fergett az udvaron, gazduram, mint aki keres valamit.
3: Gazduram, a híres és nemes Don Antonio de Berganza szolgálja vagyok. Gazdám a pajtásommal, aki benn van a fogadóban, előre küldött azzal a parancsal, hogy várjuk meg itt.
8: Jól van, várják csak.
3: De lehet ám, hogy csak holnap... Vagy holnap után ér ide. Ha volna szíves adni a pajtásomnak meg nekem egy szobát, jól megfizetjük.
9: Ah, szép summa. Rendben van. Mi is a neved?
3: Pedro.
9: Konstanza? Szólj Arguello-nak, hogy kísérje az ifjakat a sarokszobába, és adjon nekik tiszta ágynevűt is.
7: Így lesz, uram.
3: Micsoda gyönyörűséges arc, fenséges terme.
9: Mit motyog kegyelmed?
3: Semmi, semmi. Megyek és szólok a pajtásomnak. Köszönjük, gazdura!
10: No, ez lesz a szobájuk. Megfelel?
3: Pompás.
11: Hát, ha más nem akad.
10: Nézd csak, milyen válogatós a fiatal úr. Aztán a fehér nép között is válogat kegyelmet?
11: Még csak azok között igazán. Nincs ínyemre akárki.
10: És én akárki vagyok?
11: Ezt nem mondanám éppen. Ahogy így körbejárom, hát egészen takaros. Ez a sarokszoba, szavamra.
10: Ó, te csirkefogó! Várj csak, nem úszod meg ilyen szárazon!
3: Na, beszélj, láttad őt?
12: Láttam.
3: És?
12: Az egyik orcáján a nap ragyog, a másikon a hold. Gesztenye barna haja derékig ér, és vörösbe játszik. És olyan tiszta, síma, hogy semmihez sem lehet hasonlítani, csak az aranyszához.
11: Igen, Ovidius.
12: Constanza.
11: Tehát Constanza a neve. Na már látom, mi lesz ebből. Én elmegyek a tollhalászaimhoz, te pedig itt maradsz a mosogató lányomnál.
12: Ne menj még, Diego, várj holnapig. Addig szót érte Constanzával. Elmondom neki, hogy nem közönséges szerelemmel szeretem, hanem olyan tiszta vágyal.
11: Ó, fenkölt szavak, ó, plátói szerelem, ó, nevezetes mosogató lány. Ó, ti szegény tonhalak, várhattok rám, na. Aludjunk egyet, holnaplatán kialszod ezt a tiszta vágyat. Jó éjszakát.
12: Jó éjszakát. Jó éjszakát. Constanza. Szerelme. Diego. Diego. Ébredj, Diego. Szerenád.
11: Biztosan valami ünnepségre készülnek a Karmelita kolostorban.
12: Tudjuk, még éjszaka van. Gyere, nézzük meg. Gyere már.
13: Ez az őrült trubadúr megint. Ó, oh, Bruno. Újfent maga az?
14: Én vagyok. Csak el ne árulj, Barrabás.
13: Úgy is tudja, Constanza kisasszony, ha hallja. Ez az üveg majdnem kupán talált. Mi ez? A repülősó? Ekkora üvegben?
14: Akkor meghallotta a szerenádomat. Szerelmem, Constanzám.
12: Hallod ezt, Diego? Én ketté hasítom a kardommal. Egyrészt nincs kardod, másrészt csillapodj.
13: Azt mondom, szedje a lábát, Bruno úrfi, mert rögvest itt lesznek a gazda szolgái, és akkor ugyancsak helybe hagyják.
14: Futok már. Futok, futok. Futok!
13: A bolhák marná ki a szemedet, főbíró fiam, Bruno Orfi, a legszebb álmomból ébresztették.
3: Te itt szolgálsz, komám?
13: Én. És te ki vagy?
12: Pedro vagyok, ez meg a társam Lope. A gazdánkat várjuk, aki holnap érkezik. Mondd csak, sűrűn szerenádoznak itt nálatok?
13: Majd minden éjjel, és mindig Constanzán.
12: És a jó szívvel fogadja?
13: Repülősóval. Erkölcsös az a lány, mint egy apáca, és kényeskedő, mint egy bérelt öszvér. Na, jó éjszakát!
12: Ó, de boldog vagyok!
11: Mitől?
12: Hogy így erkölcsös ő.
11: Mint egy bérelt öszvér. Na gyere, gyere, feküdjünk le végre.
12: Gúnyolódj, csak gúnyolódj! Van remény, Constanzám. Szerelmem.
10: Bárha imádságom meghallgatásra találna nálad, és igazságos tekintetedet rám vetve, sorsom úgy fordulna, hogy ez az aranylánc... Ó, az az istentelen Lope! Mindig csak gúnyolódik, csúfolódik! Ó, te megint imádkozol, Constanza. Imádkozom, Arguello. Kézi munkázol, imádkozol. Imádkozol, kézi munkázol. Változatos foglalatoskodás, nem mondom.
7: Házi munkát is végzek, Arguello. Nem mondhatod, hogy...
10: Tudom, segítesz a ház körül. A gazda igen kedvel, mert csak könnyű, tiszta munkát bíz rád. Vaj, miért? Nem sejtesz valamit, te mosogató lány?
7: Azt hiszem, tudok valamit, Arguello.
10: Tudsz? Mondd gyorsan! Tudod, mennyire szeretlek, és az indiai Jakab papra fogadom, hogy senkinek egy szót sem.
7: Nem mondhatok semmit. Nem engedi a lelki ismeretem. És különben is, az ember sikere Isten kezében vagy.
10: Igen, igen, igen. De az ember azért ember, hogy cselekedjék is. Te pedig csak ülsz, térdepelsz. Azt az aranyláncot morzsolgatod.
7: Figyelj ide! Majd, ha betöltöm a 16. évemet, és ez az idő hála a mennyeknek oly közel van, akkor majd elmondom a titkomat. De addig imádkozom. Ó, Istenem! Bárha imádságom meghallgatásra találna nálad.
2: Jó úton megyünk, Ricardo.
0: Tudom, merre kell mennünk.
2: Akkor hát folytasd a históriát, Ricardo.
0: Úgy rendelte a sors, hogy egy ízben Osuna nevű falu környékén vadászgattam. Osuna? Sohasem felejtem el a csendes falucskát, a kies környéket, az olajfeligetet, ahol egy olajfa árnyékában megláttam szenderegve pihenni őt. Juan, ma is hevesebben dobok ez szív, amikor arra a pillanatra gondolok, amikor...
12: Szívem hölgye, burgoszi lovag vagyok. Ha erényéhez méltó módon enyém kíván lenni, a férje leszek és a legboldogabb ember ezen a világon. Kérem, az én szerelmes és tiszta vágyódásomat ne vesse ki az utcára.
10: Mit csinál itt az istállóban, kegyelmed?
12: Semmit, semmit. De mi történt kegyelmeddel?
10: Betértem ide megnézni Teodorot, a pici összvérvét.
12: Igen, igen, de miért visel kendőt az arcám?
10: Fáj az ápfogam.
12: Ó, milyen bal szerencse. De adok én önnek egy imádságot. Ha azt kétszer elmondja, megszűnik a fogfájás.
10: Jól van, el fogom imádkozni, mert tudok olvasni.
12: Na de nem mutassa meg senkinek, mert ezt az imát nagyon nagyra tartom.
10: Ígérem, Pedro, hogy nem mutatom meg senkinek, de adja már ide, mert nagyon kínos a fájdalom.
12: Tessék.
10: Köszönöm, Pedro testvér. Megyek imádkozni, az ég áldja érte.
12: Bár csak véled áldana meg.
1: Hagyjál végre békén, Arguello, már ezerszer megmondtam.
10: Így sem tetszem neked. Miattad, neked öltöztem így fel, Lope.
1: Horganyfehérrel festetted be magad, és úgy kendőzöd az arcodat, hogy tiszta gipszmaskarának látszol.
10: Ó, jaj, valóban nem tetszem.
1: Ó, jaj, valóban nem.
10: Mi csalódás, de se baj, a harcot nem adom fel. Álhatatosságom és hűségem Istenemre, tudom, diadalmaskodni fog.
1: Hú, ide figyelj, Thomas. Én ezt nem bírom, elegem van ebből. Egy percig sem maradok tovább, megyek a tonhalaim közé.
12: Diego, Lope, várj, kérlek.
7: Pedro, elolvastam az imádságot.
12: És hatott?
7: Ez nem imádság. Ez ármány, boszorkányság. Nem hiszek neki, a szeme láttára eltépem.
12: Konstanza kisasszony, kérem.
7: Örüljön, hogy nem vádolom be az inkvizíciónál. Ég önnel.
12: Ó. Én szerencsétlen. Most mit évő legyek?
8: Hogy az ördög vigye el, valahány hűtlen szolga van a világon.
12: Mi a baj, gazdulom?
8: Itt hagyott az abosztóm, a vízhordóm, hogy a varjak válják ki a szemüket.
12: Sose búsuljon, gazduram! Adja át nekem az elszámolási könyvet, szívesen kiadom én a zabot, a szalmát. Legalább addig is Konstanza közelében lehetek. Lope pajtásom mentek, rábeszélem, hogy álljon be vízhordónak, ha a gazduram is így akar.
8: Rendben van, rendes fickók vagytok. Mindketten szép fizetséget kaptok.
1: Na, akkor ég veletok. Gazduram is itt van.
12: Éppen most szegődtünk el hozzá.
1: Szegődtünk?
12: Én zabosztónak, te engedelmeddel vízhordónak.
1: Vízhordónak?
12: Lejársz az összvérekkel a folyóhoz, sűrűn jársz le a folyóhoz, mert a szamarak nagyon szomjas. Vállad-e, Diego, kérlek, könyörgök.
1: Vállalom, inkább az összvérek, mint Arguello.
0: Köszönöm, hogy végig kísérsz-e hosszú úton. Hűséges Juan barátom.
12: Már amit eddig elmondtál, az is megérte a fáradtságot, Ricardo. És egyre kíváncsibbá teszel.
0: Nem hiszem, hogy a kíváncsiságot túltesz az enyémen. Csak hogy én félek is egy kissé, bevallom. Ki tudja, mi vár rám Toledóban?
12: Nem úgy akartad mondani, hogy ki vár rád ott Toledóban?
10: Van, ki nem bolondul forróvérű lány a szökhajú, nyalka szép legény után.
7: Csak nem vagy szerelmes Lopéba, Arguello.
10: Ugyan, de hogy annyi legény van a világon. Azám. És te meg, Pedro. Ha?
7: Epekedik utána, mindenki láthatja. De csak nem képzeled, hogy...
10: Vagy be, hogy tetszik neked az az álmodozó lelkű szolgalegény.
7: Tetszik. Nem mondom, jó képű, meg illemtudó, de...
10: Megint azt az aranyláncot morzsolgatod. Csak tudnám, hogy miért.
7: Ó, nemes urak érkeztek!
0: Gyere! Gyere, Juan, azt hiszem, jó helyen járunk. Ez a szevillai fogadója?
7: Igen, uram. Azonnal szólok a gazdámnak. Gazduram! Gazduram!
0: Takaros hely. És te? Te is itt szolgálsz?
7: Igen, uram. Mosogató lány vagyok. Constanza a nevem.
0: Ó, Constanza. És mit morzsolgatsz a kezedben?
7: Az aranyláncomat, uram.
0: Az aranyláncodat. Mutasd csak. Ó, begyönyörű lánc. És mondd csak... Hogyan került hozzád?
7: A gazdám majd elmondja.
9: Isten hozta, nemes urak. Tessék, tegyék magukat kényelembe. Arguello, hozz bort!
7: Viszem, uram! Tessék!
10: Mi van veled, Constanza? Olyan piros az arcod. És megint az az aranylánc, azt babrálod.
7: Most utoljára, Arguello. Megyek és felöltöm ünnepi ruhámat. A legszebb ruhámat.
10: Az ünnepi ruháját. Ha én ezt értem.
0: Már dicsértük a fogadóját, gazdura. Szép, takaros, tiszta. Szeretnénk megszállni egy éjszakára.
9: A legszebb szobámat adom önöknek, nemes uraim.
0: Igen. Egészségére. Pompás bor. Szép mosogató lánya van kegyelmednek.
9: Igen, Constanza nagyon szép és erényes, és én úgy vigyázok rá, mint a szemem fényére.
12: Igazán derék dolog, de miért vigyáz úgy rá, gazdura?
9: Hosszú ennek a története, de ez nem hiszem, hogy érdekli az urakat.
0: Nagyon is érdekelne. Ja, majdnem elfelejtettem. Fogja kegyelmed. Előleg az éjszakai szállásra.
9: Milyen bőkezű az úr. Nem ér annyit az a szoba.
0: Úgy vélem, mindkettőnknek ér annyit, vagy még többet. Na, hát hogy is szól a mosogatólány története?
9: Rendben van, uraim. Hallják hát. Egy nap, éppen 16 éve, Hortszéken fogadomba érkezett egy úri hölgy. Négy szolga, két komorna és egy társalkodó nő kísérte. Én rögtön láttam, hogy főrangú hölgy. Nagyon sápadt. Beteg volt szegény, orvost akartam hívni, de ő megtiltotta. Áldott állapotban vagyok, mondta. Az ég a tanom rá, hogy önhibámon kívül kerültem ebbe a helyzetbe.
0: Isten bocsássa meg ifjúkori bűnemet.
9: Özvegy asszony vagyok, folytatta. Ide menekültem a világ szégyene elől. Itt akarom megszülni a gyermekemet, de úgy, hogy senki se tudjon róla. Őrizzem meg a titkomat. Ezt kérte tőlem.
12: És a nemes hölgy életet adott Constanzának.
9: Igen, uram, és ahogy a hölgy jobban lett, rám bízta a lányát, hogy neveljen fel becsülettel. Megérthetik őt az urak. Özvegyasszony volt. Nem térhetett vissza a falujába egy leánygyermekkel, akinek az apja...
0: Mit mondott ki a gyermek apja?
9: Nem mondta meg a nevét, uram. Átadott nekem egy aranyláncot.
0: Azt, amelyiket Constanza visel?
9: Azt. Ide adta, de kivett belőle 6 szemet, mondván, azokat az fogja elhozni, aki Constanza édesatyja.
0: Ezek azok a láncszemek, fogadós uram.
9: Tessék csak. Istenemre, azt
8: Azt hiszem, nem, biztosan tudom, látom, megismerem, akkor ez azt jelenti, hogy Konstanza...
0: Az én édes lányom.
8: Ó, hogy megérhettem ezt a pillanatot.
15: De most már azt is mondd el, Ricardo, hogyan kerültek hozzád ezek a láncszemek?
0: Halála közelettét érezvén, a nemes hölgy intézőjére bízta a láncszemeket. Ő hozta el nekem azzal az üzenettel, hogy mielőbb keressem meg az aranyláncot, amelyből hiányoznak. Mert az, aki az aranyláncot viseli, az én gyermekem.
15: És Konstanza mit tud erről a történetről?
8: Átadtam neki a láncot, hogy viselje. Viselje és imádkozzék, mert ez a lánc egyszer biztosan szerencsét hoz neki. Na de, ígyunk erre a nagy örömre. Árguljál, jó, hozz még bort!
10: Egészségükre, urak!
4: Ideje közölni Konstanzával az örömhírt, hiszen még nem is tudja.
10: De tudom, uram. Tudom.
0: Lányom!
8: Konstanza, ünnepi ruhádban.
10: Én ezt a történetet, ahogy leírva vagyon, elolvastam. És amikor a lovag úr...
0: Don Ricardo! Az édesapám!
10: Bejöve, oly nagy meglepetéssel az aranyláncra merett, nem volt nehéz kitalálnom, hogy ön uram az atya.
8: Tehát kivetted a ládámból az írást, és...
10: Örök hálával tartozom kegyelmednek, második atyámként tisztelem ezután is. Kérem, bocsássa meg kíváncsiságomat, amely nem hagyott nyugtot nekem, hogy megtudjam, ki az igazi atyám. Ezért viseltem mindig az aranylánc.
16: És morzsolgattad oly buzgón, ha új vendég érkezett.
8: Ne kotyog közbe, Arguello.
10: Nem csupán ezért. Megtetszett egy legény, aki feleségül is kért. Szívesen igent mondtam volna, de nem mertem, mert nem tudtam, ki az igazi atyám. Az övé pedig egy nemes úr, Burgosból.
15: Burgosból? Hát mi is burgoszi nemesek vagyunk?
0: Egek. Csak nem erre csavargott a fiam.
15: Tőle kitelhet. Úristen! Ha a fiad, a lányod...
16: No, folytathatod a morzsolgatást, Konstanza!
15: Nem lehet. Tomással együtt indultak el. Nem hagyhatták el egymást.
16: Ami azt illeti, nem egyedül jött az a burgoszi nemes úrfi.
10: Istenem segíts!
0: Bort! Bort! Még bort!
17: Megnyitottam a szamarakat, gazdul!
4: Én meg rendben kiosztottam az abot és a szénát.
0: Fiam!
8: Apám!
16: Na, vaj ki! Kinek a fia?
0: Melyik őtök kérte nőül Konstanzát?
18: Én, Don Ricardo.
0: Van Isten.
16: Van? Újfent jól morzsolgatták, Konstanza.
8: Nemes úrfiak, a szolgalegényeim. Ezt is tudtad, Konstanza?
10: Tudtam. Amikor nőül kért, leírta a szerelmes levelében.
18: Konstanza... Szereted a fiamat, Don Tomás de Avendányot?
10: Az első pillanatban beleszerettem. Pedroba.
17: Éljen az ifjú pár!

0: Elhangzott a nevezetes mosogató lány. Cervantes elbeszélését Pál Endre fordításában rádióra alkalmazta Híves László. Szereplők: Don Ricardo, Gellei Kornél, Diego a fia, Végvári Tamás, Don Juan, Dobák Lajos, Tomás a fia, Tordi Géza, Constanza, Borbás Gabi, Arguello, középkorú szolgáló lány, Csűrös Karola, Gazda, Agárdi Gábor, Barabás szolga, Jó László, Összvérhajcsár, Somodi Kálmán, Bruno, Révész István. A felvételt Jánosi Benedek és Kosárszky Péter készítette, a zenei munkatárs Gondos Piroska volt, dramaturg Horváth László. Rendezte Dobai Vilmos.
1: Az Elbeszélés rádióváltozata 1977-ben készült, és utoljára 1997. szeptember 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Federico García Lorca drámája.
2: Ó, déli szél, forró nap égetett, érintett testemet, hozott tündöklő tekintetek magvát, mely narancsvirággal telített. Tőled vörös a hold, te nyögeted a rab nyárfákat, de késő a jöveteled. Mesémnek éje sutba dobva már csak egy göngyöleg. Ha nincs is szél, mit számít az? Forog szívem, észak fuvallat a jeges medve szél. Érintett testemet, benned a búreász fénye remeg, szellemkapitányokat rejt köpenyed, harsogva Dantét kinevet.

te csillagfényesítő, de késő a jöveteled. Szekrényem mohos már, kulcsa is elveszett. Ha nincs is szél, mit számítasz? Forog szívem, ti sehonnai gnómok, fuvalmak, szelek, piramis szirmú rózsamoszkítók, otromba fák közt, trópusi gyermekek, viharban fuvolák, ne zengjetek! Erős láncok kötik emlékeimet, s rabmadár a madár, ki az alkonyra most trillákat festeget. Tudja egész világ, hogy ami elment, az vissza nem jöhet, s a szelek tiszta népe közt panaszkodni minek. Ó nyárfa, ugye, fuvalmak mestere, panaszkodni minek? Ha nincs is szél, mit számítasz? Forog szívem, forog szívem.

0: bele minden? Minden ragyogjon, mire Bernarda megjön, mert különben még azt a maradék pár szál hajamat is kitépi.
1: Zsarnoka mindenkinek, aki körülötte él.
0: Esztendőszám ráülne a szívedre, csak azt várva, hogy meggebedj, s közben le nem olvadna az a fagyos mosoly az átkozott arcáról. Persze, azért nem irigylem az életét. 5 felnőtt lánya maradt, 5 csúnya lánya. Angustias még az első férjétől való pénze is van, de a többiek... Na, csak törüld le azt az öveget!
1: Meddig dörzsöljen, meddig kiserken a vér az ujjamból!
0: De ő a legtisztább, a legelőkelőbb, a leggőgösebb. Szegény urának már jó, kipihenheti magát.
1: Bernarda!
0: A vénasszony! Jól bezártad?
1: 2-szer is ráfordítottam a kulcsot.
0: A reteszt is rá kell tolni az ajtajára. Az 5 ujja, 5 tolvajkú.
1: Bernarda!
0: Jön már!
1: Eljött az egész rokonság.
0: Csak az övé. A férje atyafisága gyűlöli. Jöttek, megnézték a halottat, keresztet vetettek rá, és elmentek.
1: Elég lesz a szét.
0: Ha nem, majd a földre ülnek. Mióta Bernard apja meghalt, ebbe a házba emberfia nem tette be a lábát. Nem akarja, hogy lássák a birodalmában. Tököljön meg!
1: Kezdik az utolsó strófát!
0: Szeretem, ahogy a plébánosunk énekel. A mi atyánknál csak viszi följebb, egyre följebb a hangot, mint mikor egy korsót csorgatnak televízzel. Persze, a végén megbicsaklik a hangja, de még így is jó hallgatni. Hanem azért Troncsa Pinosznak, a régi sekrestésnek csak nem akadt párja. Szegény anyám gyászmisét, Isten nyugosztalja, ő énekel. Még a falak is dübörögtek, és amikor az ámenhez ért, mintha farkas üvöltött volna a templomban.
2: Úgy, csak kongjatok, zúgjatok, hadd vigyék az aranyszélű koporsót, meg a szemfödelet, megrohadsz te is, akárcsak én. Neked már jó, Antonio Maria Benavides, feküdj csak, feküdj, mereven, ünneplő ruhádban, csizmával a lábadon. Te sem emelgeted már az alsó szoknyám az istáló ajtó mögött.
3: Jönnek!
1: Jaj, Antonio Maria Benavides! Nem látod már többet ezeket!

0: mehetek én tovább, ha te elmentél, jaj! Hogy élhetek tovább, jaj!
1: Csend! Csend!
2: Kevesebb jajt, több munkát.
3: Hoztátok szét a gyertyákat. Angustias, segítsetek meggyújtani. Inkább arra lett volna gondod, hogy jobban kitakaríts a gyász idejére. Eridinét! Semmi helyed itt!

Uram, adj örök nyugodalmat a te szolgádnak, Antonio Maria Benavidesnek, és nyújtsad néki a te szent fényes

0: Menjetek, csak menjetek. Köszörüljétek a nyelveteket azon, amit láttatok. Az én házam küszöbét ugyani évekig át nem lépitek.
1: Nem panaszkodhatsz. Az egész falu eljön.
0: El! Hogy itt hagyják a házban vastag szoknyáik verejtékszagát, meg a nyelvük mérgét.
2: Anyám, hogy beszélhet így?
0: Hát hogy beszéljek ebben az istenverte faluban, ahol még patak se folyik, ahol még a kútvizet is rettegve isszuk. Hát sosem tudhatjuk, nincs-e megmérgezve.
1: Csupa mocsok lett a padló.
0: Mint a csőrhejárás. Adéla, adj egy legyezőt.
3: Tessék, anyám.
0: Színes legyezőt adsz egy özvegynek? Feketét adj, és tiszteld apád gyászát.
3: Tessék, itt az enyém.
0: És te?
3: Nekem nincs melegem.
0: Pedig csak keres másikat, Martírió, mert szükséged lesz rá. 8 évig tart a gyász, és addig ebbe a házba szellő se fújhat be az utcáról. Úgy kell majd élnünk, mintha téglával falasztuk volna be ajtótablakot. Így volt ez az apám, így a nagyapám házában is. Majd varjátok a kelengyéteket. Akad a láda fiában vagy 20 végvászon. Abból kiszabhatjátok a párnákat és a lepedőket. Magdaléna meg majd kihímezi.
4: Nem hímezem sem a magamét, sem a másét. Úgy sem megyek férjhez, jól tudom. Inkább elmennék zsákot hordani a malomba, vagy akármit, mint így ülni naposztat ebben a sötét szobában.
0: Asszonynak, lánynak ez a sorsa.
4: Meg is verte őket az Isten.
0: Itt az történik, amit én parancsolok. Már nem szaladhatsz az apádhoz panaszkodni. Tűcérna az asszonynak. Ostor összér a férfinak. Annak, aki jó módba született, ez a sorsa. Adéla, hová mégy?
5: Másik legyező.
0: Menj.
5: Bertalda! Engedj ki!
2: Hú, már alig bírom tartani. Anyád a 80-at tapossa, de olyan erős, mint a tölgy. A litánia alatt egy zsákvéget kellett gyömöszölnöm a szájába. Folyton téged szólongatott, hogy szomjas, adj neki mosogatólevet, meg kutyahúst, és úgyis csak azt kap tőled.
3: Hogy mondhat ilyen szörnyűséget?
0: Engedj ki az udvarra, hadd szívjon egy kis levegőt. Ered te is vele, de ne erezd a kút közelébe.
2: Nem kell azt félteni, nem ugrik bele.
0: Nem azért, hanem mert odalátnak a szomszéd ablakból.
2: Ne, igenis.
3: Mi is menjünk, öltözzünk át.
0: Mehettek. De a fájtlat fennhagyjátok. Adéla! Angusztiász hol van?
3: Úgy láttam, a kapurátlan leskelődik. Most mentek el a férfiak.
0: De hiszen a férfiak már rég elmentek.
3: Páran azért még ott ácsorogtak a kapu előtt.
0: És te mit kerestél a kapunál?
3: Csak kimentem megnézni, tojtak-e a tyúkok.
0: Angusztiász! Angusztiász!
2: Tessék, anyám!
0: Leskelődtél? Kit lestél?
2: Senkit.
0: Módos lány létedre legényt akarsz fogni? Felej! Ki után lesküdtél?
2: Én.
0: Te?
2: Senki után.
1: A kis Aristoteles, a mérges már.
6: Ne bárj!
0: Kinnét mind!
1: Anzia!
0: Anzia, engedj már el, hallod!
1: Hát, ha megtette, hát megtette. Nem tudta, hogy rosszat cselekszik. Én is meglepődtem, mikor megláttam, hogy kisurran az udvarra. Ott aztán egy ablak mögé lopózott. Onnén füleltem, mit beszélnek a férfiak, pedig az nem lány fülének való.
0: És miről beszéltek?
1: Páká, a Rosettáról. Az éjjel a férjét odakötözték a jászolhoz, őt pedig lóhátára kapták, és fölvitték a az olajfák ligetébe.
7: És ő
1: nem is ellenkezett. Azt beszélik, a melle kibudjant a ruhájából, és Maximiliano úgy ölelte át, mintha csak gitározna rajta. Iszonyú.
7: És aztán mi történt?
1: Amire történnie kellett. Pirkadatkor hozták haza. Paccala Rosetta haja kibontva, és virágkoszorú volt a fején.
7: Ez az egyetlen szemérmetlen asszony a faluban.
1: Mert nem ide valósi. Messziről származott ide. A férfiak is más falubeliek, akik vele voltak. Az itteniek nem csinálnának ilyet.
0: Nem. De végignézni, meg továbbadni. Azt igen. És a lányom végig hallgatta?
1: Végig.
0: Ez a sógor nőimre üt. Azok voltak ilyen szenteskedők és haloványak. De az első borbélegény szép szavára mindjárt olyan szemet meresztettek, mint a birka. Mennyi szenvedésbe és küzdelembe kerül, még az ember tisztességben fölneveli őket és vigyáz rájuk, hogy ne kerüljenek ők is az olajfák ligetébe.
1: Ne feledd, hogy a lányaid már eladó sorban vannak. Csodálom, hogy csak ennyi babba jött velük. Angustias már jóval túl van a 30-on.
0: 39 kereken.
1: Mondom, ugye? És még sose volt udvarlója.
0: Udvarlója még egyiknek se volt. És nem is kell, hogy legyen. Jól megvannak anélkül is. Ádáms, Éva, nézd, a kígyó 1000 darabra törte a tükröt. És az alma volt a kődarab.
1: Nem sértő szándékkal mondtam.
0: Az idevalósiak nem az ő rangjukhoz valók. Csak nem adom őket akármilyen béres legényhez.
1: Más faluba kéne menned velük.
0: Még mit nem? A piacra?
1: Azt nem, Bernarda. Csak a változatosság miatt. Igaz, hogy másutt meg ők a szegényebbek.
0: Ne locsolj ma annyit azzal a fullánkos nyelveddel.
1: Na, veled beszélni se lehet. Bizalmasod vagyok, vagy sem?
0: Nem vagy. A szolgálom vagy, és megfizetlek. Semmi több.
2: Don Arturo van itt. Az örökség felosztása miatt.
0: Gyerünk. Fenisa, te már is meszelheted az udvart. Poncia, te meg ragd a ládába a megboldogult ruháit.
1: Egyet mást el is ajándékozhatnál.
0: Semmit. Egy gombot se. Még a kendőt se, amivel az arcát letakartuk.
8: Martirio, bevetted az orvosságot?
9: Bízni ugyan nem bízom benne, de pontosan szedem.
8: Amióta az új orvos jár hozzánk, mintha egy kicsit jobb kedvű volna.
9: Mindig egyformán vagyok, Amélia.
8: Észrevetted? Estrella nem volt ott a gyászmisén.
9: Előre tudtam. A vőlegénye még a kapu küszöbéig sem engedi. Ezelőtt mindig vidám volt. Most már egy szempódert se tehet az arcára.
8: Ki tudja, mi jó? Ha van vőlegény, vagy ha nincs.
9: Gyerekkorom óta rettegek a férfiaktól. Gyakran elnéztem, hogy fogták be az ökröket az udvaron, hogy lódították fel a búzás zsákokat nagy káromkodással, meg rugdosással. Mindig attól féltem, hogyha egyszer megnövök, valamelyikük hirtelen derékon kap. De Isten gyengének és csúnyának teremtett, és így távol tartotta tőlem a férfiakat.
8: Ezt ugyan nem mond. Enrico már az sokáig járt utánad, és tetszettél is neki.
9: Csak pletyka volt. Egyszer hajnalig vártam az ablak mögött Halloweenben, mert üzent a béresük lányával, hogy eljön. És nem jött. Mást vett el, mert gazdagabb volt.
8: És csúnya, mint az ördög.
9: Bánják is ők, ha csúnya. Mi kell nekik? A föld, az ökrök. Meg egy engedelmes kutya, aki eteti őket.
8: Hajjaj.
4: Ti mit csináltok?
9: Hát csak itt vagyunk, Magdaléna.
8: És te?
4: Járkálok a szobákban. Megnéztem nagyanyánk régi hímzéseit. A kiskutyát meg az oroszlánnal birkózó négert, amit annyira szerettünk kicsikorunkban. Azok boldogabb idők voltak. Ma elrohadunk amiatt, hogy mások mit mondanak rólunk.
8: Adéla hol van?
4: Há, képzeljétek, felvette a zöld ruháját, amiben a születésnapját akarja megünnepelni. Aztán kiment a Baromfi udvarra, és elkezdett kiabálni. Pipike, pipipikék, nézzetek!
8: Csak látta volna anyánk.
4: Ő a legfiatalabb köztünk, és még remél.

0: Hallottátok már?
1: Nem. Mit?
0: Már az egész falu erről beszél. Pepe Romano feleségül akarja venni Angustiast. Az éjjel is itt ólálkodott a ház körül. És azt hiszem, hamarosan elküldi a kérőit.
2: Örülök neki.
1: Én is.
2: Rendes ember.
1: Angustiast derék feleség lesz.
0: Hazudtok. Nem örül egyiktek sem.
2: De Magdaléna.
1: Hogy mondhatsz ilyet?
0: Ha Angustiast a szép szeméért akarná elben, én is örülnék. De csak a pénzébe szerelmes. Hiába nővérünk Angustiast. Magunk közt bevallhatjuk, hogy öreg, beteges, és mindannyiunk közt ő ér a legkevesebbet. Mert ha 20 éves korában már olyan volt, mint egy felöltöztetett karó, hát milyen most, amikor 40?
2: Ne beszélj így. A szerencse azt éri, aki nem is reméli.
1: Végtére is csak az igazat mondja. Angustiast örökli az ő apja minden pénzét. Ő az egyetlen gazdag lány a házban. És hogy most a mi apánk meghalt, felosztják az örökséget, és eljönnek érte.
0: Pepe Romano 25 éves. És a legjobb képű legény az egész környéken. Az volna természetes, ha téged kérne meg Amélia, vagy Adélát, aki 20 éves, nem pedig ezt a világcsúfját. Hiszen ráadásul akár az apja az orrán át beszél.
2: Talán éppen ezt szereti benne.
0: Utálok, mikor ilyen álszent vagy.
2: Uramisten!
1: Hogy nézel ki, Adéla?
0: No, megcsodáltak a kis csibék.
3: Hát kinek mutassam magam?
1: Csak anyád meg ne lássam, mert kitépi a hajad.
3: Alig vártam, hogy fölvehessem ezt a ruhát. A dinnye születen akartam fölszentelni. Az egész faluban nem akadt volna párja.
2: Igazán gyönyörű ruha.
3: És minthogyha rámentötték volna, ilyen szépet még sose vartál, Magdaléna.
0: És a kis csibék? Mit szóltak hozzá?
3: Megajándékoztak néhány bolhával. A bolhát meg összecsípték a lábam szárán.
2: Legjobb lesz, ha feketére fested.
0: Vagy még jobb, ha Angustiastnak adod nász ajándékul. Férjhez megy Pepe Románóhoz.
3: De hiszen Pepe...
1: Hát nem hallottad?
3: Nem.
0: Most már tudod?
3: Lehetetlen.
0: Nagy úra pénz.
3: Hát ezért surrant ki Angustiast az agyászolók közül. Ezért leskelődött a kaponál. És Pepe képes volna.
0: Ő? Mindenre.
3: Épp akkor szakadt rám ez a gyász, amikor nem bírom elviselni.
1: Nem akarok rabságban élni. Nem akarom, hogy elfonnyadjon a testem, mint a tiétek. Nem akarok szobában megaszolódni. Kimegyek az utcára, ki akarok menni innen!
0: Adéla!
4: Pepe Romano jön az utca végén.
0: Há, ezt megnézzük.
4: Te nem mi?
3: Engem nem érdekel.
4: Ha befordul a sarkon, a te szobád ablakából látni a legjobban.
3: Se neked, se nekem egymás felé nem szabad lépni sem, nézni sem. Tudod már miért?
5: Oly nagy a szerelem. Azt mondják, hogy arcod, mint a teli hold.
3: Mennyi harang hallott? Őrködnek reá.
5: De a szemed, hújjaj!
3: Szemed alatt karikák.
5: És az arany rózsa. És ez a enged. Ez a...
4: kemény krinolin alatt. Jaj! Harang nyelvek konganak.
5: Ó, a bája titka.
3: Bim, bim, bim.
5: Bocsáss meg.
6: Átkozott örökség.
4: Angustiastnak sok pénz jut.
6: Igen.
4: És a többieknek jóval kevesebb.
6: Ezt már háromszor elmondtad, s én egyszer sem válaszoltam. Igen, jóval kevesebb. Sokkal kevesebb. Hagyj békén! Angustias!
7: Tessék, anyám!
6: Angustias! Te kikented a képedet? Hogy mertél megmosdani apád halála napján?
7: Nem volt az apám. Az enyém már régen meghalt.
6: Többet köszönhetsz a húgaid apjának, mint a magadénak. Neki köszönheted, hogy megsokszorozta a vagyonodat. Gyere ide!
7: Anyám! Engedjen!
6: Le!
7: Engedjen!
6: Azzal a festékkel! Pé! A képedről! Pé! Papagáj! A kis ártatlan te! Te hagyj a zsebkendődet!
8: Jaj, ne lenna! Ne gyötörd!
6: Jaj! Lehet, hogy az anyám bolond, de én eszemnél vagyok. Tudom, mit teszek. Tessék! Most mehetsz.
7: Így nem megyek!
8: Mi történt?
6: Semmi.
9: Angustias. Ha az örökség miatt szivakodtok, hát tartsd meg az egészet. Úgyis te vagy a leggazdag.
6: Hoppá, szád! Ne higgyétek, hogy a nyakamra nőttök, ha még engem lábbal előre ki nem visznek innét. Ebben a házban én parancsolok. Mindenben, akár az enyém, akár a tiétek.
10: Bernarda! Hol a mantiám? Minden holmimat megtartom. Nem adok nektek semmit. Sem a gyűrűimet, sem a fekete sejem ruhámat. Mert egyiktek sem fog férjhez menni. Egyiktek sem. Bernarda, add ide a gyöngynyakékemet.
6: Fenisza, miért eresztetted be?
11: Kiszökött.
10: Kiszöktem, mert férjhez akarok menni.
12: Mert férjhez akarok menni. Egy szép szállegényhez a tengerparton.
10: Mert az itteni férfiak szöknek az asszonyok elől.
6: Hallgasson, anyám, és dobja le a fejéről azokat a virágokat.
10: Nem hallgatok. Látni sem akarom már ezeket a vélányokat. Majd megvesznek, hogy férjhez menjenek.
12: De soha meg nem érik. Szétrohad a szívük. Vissza akarok menni a falumba, Bernarda, férfit akarok. Legyen valakim, örömet akarok.
6: Zárjátok be.
12: Engedj ki a házból, Bernarda.
6: Fenisza, vitt is.
11: Jöjjön Mária Józsefa!
10: Te ne nyújj hozzám!
6: Ti meg segítsetek neki!
11: Jöjjön Mária Józsefa! Jöjjön! Jöjjön Mária Józsefa!

0: Nem szólok, csak rezgek egyre. Ez elég.
1: Nékem mit hozzon, ne hozzon folyós tengerbuborék.
2: Négy kóbor madárka lakja magas nyárfa tetejét.
3: Ballog a felvégen négy legény az éjben.

0: Hirdusok tövében csak a senki lépdel.
1: Kiszabtam a harmadik lepedőt.
2: Akkor ez most Améliáé.
3: Angustias, ne hímezzem bele Pepe kezdőbetű.
1: Nem kell.
3: Adéla, nem jössz varni a kelengyédet?
1: Biztos az ágyán ábrándozik.
4: Ennek a lánynak valami baja van. Riadt nyugtalan reszket, mint akinek gyík futott a két melle közé.
2: Az a baj, ami nekünk se több, se kevesebb.
3: Persze. Kivéve Angustia.
1: Igen, nekem semmi bajom, és ha valakinek nem tetszik, dögöljön meg.
3: Ha-ha, azt meg kell adni, hogy az alakod és a modorod kitűnő.
1: Hál' Istennek, hamarosan kikerülök már ebből a pokolból.
2: Az éjjelre se hunytam a szemem a hőségtől.
5: Én sem.
3: Felkeltem, hogy egy kis friss levegőt szippantsak. Fekete vihar felül volt az égen, esett is egy-két cset.
4: Még egy órakor is csak úgy tüzelt a föld. Én is felkeltem. Angustias még ott állt az ablakában Pepével.
3: Igazán? Olyan késő? Hány órakor ment el?
1: Mit kérded, Magdalena, úgy is láttad?
5: Lehetett 1:30, amikor elment.
1: Igen? És te honnan tudod?
5: Hallottam a kölgését, meg a kancája lépteit.
4: De hisz én 4 óra tájba hallottam elmenni.
1: Az nem ő volt.
4: A nyakamat teszem rá.
5: Nekem is úgy rémlik.
3: Egy de furcsa.
4: Mondd csak, Angustias, mit mondott neked Pepe, mikor először lépett az ablakodhoz?
1: Semmit. Mit mondhatott volna? Amiről beszélgetni szokás.
5: Mégis furcsa, hogy két teremtés, aki nem is ismeri egymást, csak úgy összeismerkedik az ablakrácson át, és már is jegyesek.
1: Hát mi van ebben?
5: Szerintem van benne valami. De nem tudom mi.
1: Semmi. Mert ha már egy férfi odáll az ablakrács alá, azt már sok jövésmenés üzenetváltás előzte meg. És ő nyugodt lehet, hogy a rács mögött igent mondanak.
5: Jó, de valahogy mégiscsak neki kell nyilatkoznia.
1: Persze.
5: És hogy mondta?
1: Egyszerűen. Tudod, hogy járok utánad, jóra való derékasszonyra van szükségem, s ha beleegyezel, hát te leszel a feleségem.
5: Én a föld alá süllyedtem volna.
1: Én is majd elsüllyedtem, de túl kell esni rajta.
4: Más nem mondod?
1: Dehogy nem, sok minden.
5: És te?
1: Meg sem ukkantam. Torkomba vert a szívem. Először maradtam éjjel egyedül egy férfi.
3: Ez jó vágású legény.
1: Megteszi?
4: Ez csak úri népek közt van így, hogy beszélnek, csevegnek, hadonásznak. Mikor az én uram Evaristo el Collin először jött az ablakon.
5: Mi történt?
4: Korom sötét volt, de azért láttam, hogy jön. Odáll, és azt mondja, jó estét. Jó estét, mondom neki én is. Aztán hallgattunk egy jó fél órát. Egész testemet kivert a verejték. Aztán Evaristo még közelebb jött, mint ha át akart volna bújni a rácson, és halkan odasukta. Gyere! Hadd tapogassalak!
3: Adéla! Gyere már! Jaj, hogy ezt nem hallottad.
1: Mi van veled?
6: Mindenem fáj.
4: Rosszul aludtál az éjjel?
6: Dehogy.
4: Hát akkor?
6: Hagyj békén. Aludtam, nem aludtam, semmi között hozzá. Magammal én rendelkezem, azt csinálok, amit akarok.
4: De hiszen csak azért kérdem, mert aggaszt.
6: Aggaszt? Vartátok a kerenyéteket, nem? Hát varjátok tovább. Bárcsak láthatatlan lehetnék, hogyha átmegyek a szobám, meg se kérdezhessétek, hova megyek.
7: Bernarda, azt üzeni, itt a csipkés ember.
1: Nézzük meg, gyertek! A csipkés megjön!
4: Te miért nem mégy a többiek után?
6: Mit bámulsz folyton? Ha akarod, neked adom a szemem. Még csillog. A sima hátam, hogy kiegyenesítsd a pupodat. Fordítsd el a fejed!
4: Jó. Már megyek. Adéla, Martirio nővéred, és ő szeret a legjobban.
6: Folyton a sarkamban van. Beles a szobámba, hogy alszom-e. Szusszanni sem tudok tőle. És mindig az duruzsolja a fülembe. Jaj, de kár, hogy ez a szép arc. De kár, hogy ez a szép test nem lesz senkié. Hát nem! Annak adom a testem, akinek akarom.
4: Pepe románulnak, ugye?
6: Mit beszélsz?
4: Azt hiszed? Nem látom. Verd ki a fejedből.
6: Hallgass!
4: Öreg asszony a falon is átlát. Hol járkálsz éjjelente?
6: Mit láttál?
4: Odaálltál félmeztelenül a nyitott ablakba, és világot gyújtottál. Pepe angusztiás vagyok.
6: Nem igaz.
4: Ide hallgass. Angusztiász nővéred beteges. Nem bír ki egy szülést. Szűk a csípeje, öreg is. Tudom, amit tudok. Megjósolom, az első gyerek elviszi. És mit csinál akkor, Pepe? Amit minden épeszi özvegyember. Feleségül veszi a legcsinosabbat, a legfiatalabbat a családból, az pedig te vagy. Ebben bíz, vagy felejtsd el. De ne lázunk Isten törvény ellen.
6: Törődj a magad dolgával, szaglászó, sunyi vénasszony.
4: Ezentúl úgy követlek, mint az árnyék.
6: Még az anyámon is átgázolok, hogy eloltsam a tüzet, ami a combjaimban futkos és a számon ég. Mit mondhatsz te rólam? A szobámba zárkózom, az ajtót se nyitom ki, hogy nem alszom. Ügyesebb vagyok nálad. Meglátjuk, tudsz-e puszta kézzel nyulat fogni?
4: Annyira szereted.
6: Annyira. Ha a szemébe nézek, mintha lassú kortyokban innám a vérét.
4: Nem hallgatlak tovább.
6: Ne fogd be a füled! Csak halld! Eddig féltem tőled, de most már én vagyok az erősebb.
4: Majd meglátjuk.
8: Adéla, te miért nem jöttél megnézni a csipkéket?
7: Amit Angusztiász kapott a lánclepedőjére, csodaszép!
6: Hát ez kié, Martírió?
9: Az enyém, Hálóingre.
6: Nagyon csinos leszel benne.
9: De ezt nem fogja látni más. Én nem mutogatom magam senkinek.
4: Ki látna titeket Hálóingben?
9: Néha talán mégis, ugye, Adéla?
4: Az aratók tegnap reggel érkeztek meg. 40-50 jóvágású legény.
8: Az idén honnan jött?
4: Nagyon messziről, a hegyekből. Vidámak. Olyan barna, mint a tűzpörzsölte szálka. Csak úgy árad belőlük az egyik szép dal a másik után.
10: Mennek aratni.
6: Ne jó lenne aratni, markot szedni. Az elfeledteti azt, ami a szívünket mardossa.
9: Mi feledni valód van neked?
6: Mindenkinek megvan a maga baja.

0: Kalaphoz rózsát adjatok, ha alató köszönt rátok.
1: Most fordulnak be az utca sarkon.
2: Gyerünk, nézzük meg őket a szobám ablakából.
3: Hova lett a Pepe kép a párnám alól? Melyik ötöpett el?
2: Egyikünk sem.
4: Hát, ha Pepe képe maga volna a szendertalan ezüst szobra, akkor se kellene.
3: Hol a kép? Melyik ötöpett el?
2: Milyen kép?
3: Közületek, dugta el valaki.
2: Talán éjféltájban kiszökött az udvarra. Pepe szeret holdfényben sétálni.
3: Nincs kedvem trépálni. Tudni akarom, kinél van.
2: Senkinél, mindenkinél, csak nálam nem.
3: Hol a kép?
5: Mi ez a fölfordulás, amikor a legnagyobb a hűség, és mindenütt csend van? A szomszédok már a falhoz lapulva hallgatóznak.
3: Elvitték a vőlegényem fényképét.
5: Ki volt az?
3: Ezek!
5: Melyik volt? Feleljetek! Hozja! Kutasd át a szobákat, nézd meg az ágyakat! Hát ezt érem el azzal, hogy nem fogom szorosabbra a gyeplőt. De majd ránzva szedlek én benneteket. Angustias, bizonyos vagy benne?
3: Bizonyos.
5: Mindenhol kerestem?
3: Igen, anyám.
5: Örömnél is keserűbb méreg ez egy anyának élete alkonyán.
1: Itt van.
5: Hol volt?
1: A...
5: Kivele bátran?
1: Martírió párnája alatt.
5: Igaz ez?
1: Igaz.
3: Te...
5: Alattomos. De
2: alatt. Anyám, ne üssön!
5: Kérem, ameddig jó lesik!
2: Ha tűröm, halljon! Félre innék!
1: Anyáddal beszélsz!
3: Anyám, kérem, ne bántsa!
5: Eres, Angustias! Még sírni se tud.
2: Nem fogok sírni a maga kedvéért.
5: Miért loptad el azt a fényképet?
2: Nem tréfálhatom meg a nővéremet? Kell is nekem az a kép.
0: Ez nem tréfa volt, nem vagy te ilyen játékos kedvű. Valami feszíti a melled, majd kiszakad belőle. Mondd ki őszintén!
2: Hallgass, ne kívánt, hogy beszéljek, mert ha én kinyitom a szám, még a fal is megreped szégyenében.
0: Rossz nyelvnek hazugsága köszörülje.
5: Adéla!
2: Megőrültetek!
4: Gonosz szavak mázsás köveivel dobálóztok.
2: Mások sokkal rosszabbat is csinálnak.
0: De egyszer aztán világgá kürtölik, ami a szívüket nyomja, még ha az ég szakad rájuk, akkor is!
5: Te romlott!
3: Hát tehetek én arról, hogy Pepe Romano éppen rám vetette a szemét.
2: A pénzedért!
3: Anya!
5: Csend legyen!
2: Mert legelőd van meg erdőd.
1: Úgy is van!
5: Kínen! Helyre kell billentenem a fejüket.
6: Gitár, gitár, megrékatja az álmot.
5: Bernárda,
6: kerekre tárt ajkán kiállt.
5: Ne feledd, hogy ez a kötelesség.
6: Elkárhozott lelkek árva síráma.
5: Te itt maradtál. Bánt, hogy hallottad. Idegennek nincs helye családi körben.
6: De ha láttam, hát láttam.
5: Angustiasnak férjhez kell mennie, de rögtön.
6: Úgy van. Hogy eltávolítsuk innen.
5: Nem őt kell eltávolítani, hanem a férfit.
6: Igaz, persze, a férfit. Jól gondolod.
5: Nem gondolom. Vannak dolgok, amiket nem lehet és nem szabad meggondolni. Én parancsolok.
6: És azt hiszed, hogy Pepe hajlandó lesz elmenni?
5: Mit forgatsz megint a fejedben?
6: Ő persze Angustiast veszi feleségül.
5: Beszélj már! Ismerlek, mint a tenyeremet. Kést akarsz döfni belém?
6: Sose tudtam, hogy a jó tanácsnak gyilkossága neve.
5: Megint figyelmeztetni akarsz valamire?
6: Én nem vádolok senkit, Bernarda, csak annyit mondok, nyisd ki a szemed, hogy láss.
5: Hogy lássak. Mit?
6: Mindig okos asszony voltál. 100 mérföldről is megláttad, mi lakik az emberben. Sokszor azt hittem, hogy még a gondolatukat is kitalálod. De a gyerekeid mégiscsak a gyerekeid. Most vak vagy.
5: Martírióra célzol?
6: Martírióra, ha úgy tetszik. Miért dugatta el azt a fényképet?
5: Végtére is azt mondta, hogy tréfa volt. Mi másért tette volna?
6: Te azt hiszed? Martírió szerelmes természetű. Miért nem adtad Enrique Umanaszhoz?
7: Az apja még béres volt.
6: És Martírió majd csak megengesztelődik.
7: Ha pedig nem, az az ő baja.
6: Nem gondolod, hogy Pepe mégis jobban illenék Martírióhoz, vagy igen, vagy Adélához?
7: Nem gondolom.
6: Adéla, igen. Ő volna az igazi, a Romanónak való menyasszony.
7: Nem a mi kedvünkhöz igazodik a világ.
6: De az igazi érzelmet bajosan tudja elfojtani az ember. Nem csak én rosszallom, hogy Pepe angusztiászé legyen.
7: Szerencsére a lányaim tisztelnek, és soha nem fordulnak az akaratom ellen.
6: Az ember el sem hinné, hogy angusztiász ennyire bolonduljon a vőlegényért. És mintha az is horogra akadt volna. Tegnap beszélte a nagyobbik fiam, hogy reggel fél öt tájban, amikor kihajtotta az ökröket, még mindig együtt duruzsoltak.
7: Fél ötkor?
4: Hazugság!
6: Nekem így mondtál?
7: Beszélj!
4: Pepe több mint egy hete, éjfél után egy órakor elmegy. Verjen meg az Isten, ha hazudok.
8: Én is négykor hallottam elmenni.
7: Láttad is? A saját szemeddel?
8: Nem akartam kihajolni. Ugye a sikátorra nyíló ablaknál beszélgettetek?
4: Én a hálószobám ablakában szoktam beszélgetni.
6: Hát akkor...
7: De hát, mi történik itt?
6: Igyekezz megtudni. De annyi igaz, hogy hajnali négykor Pepe még a te házad egyik ablakrácsa előtt áldogál.
7: Bizonyos vagy benne?
6: Bizonyos csak a halál.
8: Anyám, ne hallgasson rá! A vesztünkre tör!
4: Nekem jogom van megtudni az igazat!
7: Neked egyre van jogod. Engedelmeskedni.
4: Nagy csődület van a felvégen! Minden szomszéd a kapu elé tódul!
7: Szarpon, szia! Tudd meg, mi történt! Lányok! Ti hova mentek? Ablakon bámészkodni, gyászt megtörni? Takarodjatok az udvarra!
9: A szél halotti lepelben sebreget az égbolt alján. De vízhang rengve ringva a folyó felett tovább száll. Sokasodó lidérc lángok emlékeim elborítják. Ujjaim közt egy piciny szív bimbózik már. Bontja szírmát.
10: Visszamerészkedtél?
11: Köszönd a jó sorsnak, hogy meg nem szólaltam.
10: Akkor én is beszéltem volna.
11: Ugyan mit a szándék még nem tett?
10: Az nyer, aki mer, és aki idejében mer. Te akartál, de nem mertél.
11: Te se folytatod sokáig.
10: Az enyém lesz egész.
11: Véget vetek én a te ölelkezéseidnek.
10: Martírió, Martírió, könyörül.
11: Soha.
10: A házába akar vinni.
11: Láttam, amikor megölelt.
10: Nem akartam, de mintha az ársadort volna.
11: Inkább pusztulj!
7: Mit kerestek itt? Azt mondtam, az udvarra.
1: Bernarda!
7: Mi történt?
1: Lébred a hajadon lányának fia született. Nem tudni, kitől.
10: Fia!
1: És hogy szégyenit elrejtse, megölte és eltemette a kövek alá. De a kutyáknak néha jobb szívük van, mint sok embernek. Kikaparták, és Isten ujja, oda tették az ajta elé. Most meg akarják ölni a lányt. Vonszolják végig az utcán. Csak úgy özöllenek az emberek a mezőről és az olajfák felől. Ordítanak, szinte rendbelé a vidék.
7: Csak jöjjenek! Csak jöjjenek! Olajfa doronggal és kapanyéllel! Jöjjenek mind! És verjék agyon!
10: Nem, nem! Ne öljék meg!
1: De igen, és menjünk mi is!
7: Fizessen, aki lábbal tiporja a tisztességet!
10: Engedjék szabadon, ne menjetek oda!
1: Aki védkezett, fizessen!
7: Végezzetek velem, mielőtt megjönnek a csendőrök! Izzó parazsot tegyetek a védke helyére!
10: Jaj, nem! Nem!
7: Öljétek meg!
10: Nem!

asszonyok, ha elperzselve minden, s már csupán pernyéjjel ibben a szélbe. Egy sikolyelipszik,

0: Hát akkor megyek. Nem akarok vacsora közben zavarni.
1: Maradj még. Sohasem látjuk egymást.
0: Harangoztak már Litániára?
2: Még nem.
0: Mi volt ez?
1: Bezártuk a csődört. Az döngeti a falat.
3: Kössetek békjót a lábára, és engedjétek ki az udvarra!
1: Biztosan üzekedni akar.
0: Ráereszted az új kancákra?
1: Még hajnalban.
0: Jól gyarapítod az istállódat.
1: Pénzzel meg kínlódással.
2: De az övé is a legjobb ménes messzeföldön. Kár, hogy nem adják meg az árát.
1: Neki sajtot, mézet?
0: Köszönöm. Nincs étvágyam. Még a szívem is elszorult.
1: A falnak beszél itt az ember. Csapjátok ki, hadd henteregjen a szalmában.
3: A kancákat zárjátok az istállóba, de a csődört engedjétek már ki, mert ránk dönti a falat.
1: Micsoda élet.
0: Küszködsz, mint egy férfi.
1: Bizony.
0: És Angustias, mikor lesz az esküvő?
1: 3 nap múlva megkérik.
0: Boldog vagy?
4: Nagyon.
0: Most kongatják az utolsót. A kelengédet majd megmutatod legközelebb.
4: Szívesen, bármikor.
0: Jó éjszakát adjon Isten.
1: Isten veled, Prudencia.
4: Isten vezérelje.
1: Egészségünkre. Poncia, szedd le az asztalt.
5: Kimegyek egy kicsit a kapuba levegőzni. Egész elzsibbadt a lábam.
4: Megyek veled?
5: Én is. Senki sem fog ellopni.
4: Éjszaka nem illik egyedül járni.
0: Várjatok!
1: Angustias!
4: Tessék, anyám!
1: Még mindig nem beszélsz már Tírió húgoddal? Mondtam már, hogy az a fénykép história tréfa volt, felejtsd el.
4: Tudja, anyám, hogy ő nem szeret engem.
1: Gondoljon, amit akar. A szíveteket nem tudom megváltoztatni, de azt akarom, hogy az arcotok derült legyen, és a családi béke töretlen. Megértetted?
4: Meg.
1: Meddig beszélgettetek az éjjel?
4: 1:30.
1: No, és mit mond Pepe?
4: Mintha szórakozott lenne. Hozzám beszél, de mintha folyton másút járna az esze. Ha kérdem, mi baja, azt feleli. Férfi embernek sok a gondja.
1: Nem kell faggatni. És ha hozzámentél, még kevésbé. Szólj, ha szól hozzád, nézz rá, ha rád néz. Akkor majd elboldogultok.
4: Én azt hiszem, anyám, hogy sok mindent eltitkol előlem.
1: Ne firtasd. Kérdést ne tégy fel neki. És ami a legfontosabb, sírni sose lásson.
4: Boldognak kéne lennem, de nem vagyok.
1: Ma éjjel jön?
4: Ne. Bement az anyjával a városba.
1: Akkor ma korán fekszünk.
4: Milyen sötét az éjszaka.
5: Nem látni tovább az orrunk hegyénél.
6: Igazi tolvajnak való idő, meg olyannak, akinek titkolni valója van.
5: A csődör ott áll az udvar közepén, hófehéren, mint egy bálvány. Betölti az egész sötétséget.
4: Igazán félelmetes, mint valami látomás.
5: Ökölömnyi csillagok vannak az égen.
6: Úgy bámultad, hogy majd kifordult a nyakad.
5: Te nem szereted a csillagokat? Én úgy szeretem nézni, amint ragyogva, szikrázva fut végig az égen, ami addig mozdulatlan volt. Mozdulatlan éveken át.
6: Engem nem érdekel, ami a háztető felett van. Elég nekem, ami alatta történik.
4: Rád vall.
1: Ne veszekedjetek.
4: Jó éjszakát.
5: Lefekszel?
4: Le. Ma éjjel nem jön el Pepe.
1: Menjetek ti is.
4: Jó éjszakát.
6: Hogy lehet, hogy épp ma éjjel nem jön Angustias vőlegénye?
1: Elutazott.

0: legörögnek, s a homlok is lehorgad le a földnek.
1: Még itt vagy?
0: Élvezem ezt a csendet. Újabban nagyon szűk szavú lettél.
1: Végzem a dolgom, és kész.
0: Látja-e még a fiat Pepét 4 órakor az ablaknál? Zsorzsmáznak-e még rágalom litániát a szomszédok erről a házról?
1: Már nem mondanak semmit.
0: Mert nincs mit, mert nincs konc, amin rágódjanak. Hála az én nyitott szememnek.
1: Nem akarok beszélni, mert félek a haragottól. De ne bízz olyan nagyon magadban.
2: Elmosogattam. Parancsol még valamit?
0: Semmit. Lefekszem.
1: Hánykor keltsünk?
0: Ne keltsetek. Ma éjjel kialszom magam.
1: Aki nem bír a tengerrel, hátat fordít neki, hogy ne lássa. Érzed ezt a csendet? Pedig minden szobában vihardul. Ha kitör, mindannyiunkat elsöpör. Feketébe öltözötten. Azt hiszi, hogy csepp a föld. És a szív az véghetetlen.
3: Feketébe öltözötten.
1: Azt hiszi, hogy szerte röppen. Drága sóhaj és kiáltás. Szélfúvásban, messze ködben.
3: Feketébe öltözötten.
1: Erkét, ha nyitva hagyja, hajnalonta száll az égbolt. Stárcszobába futva szökken.
3: Jaj! Jaj, jaj, jaj.
1: Én elmondtam, amit el kellett mondanom.
2: Bernard azt hiszi, hogy senki se bír vele, és nem tudja, mekkora erő egy férfi magányos nők közt.
1: Ebben nem csak Pepe Romano a hibás. Igaz, hogy tavaly sokat járt Adéla után, az meg, ahogy bolondul érte, kihívóan viselkedett, ahelyett, hogy tisztességet tudott volna. A férfi, férfi.
3: Azt mondják, beszélt Adélával, nem is egyszer.
1: Beszélt, meg más is volt.
3: Nem tudom, mi lesz itt.
1: Adéla mindenre elszánta magát, a többi meg éjjel-nappal figyeli.
3: Martirio is?
1: Az a leggonoszabb. Már tudja, hogy Pepe nem lesz az övé. Legszívesebben megfojtana mindenkit. Az egész világot csak 2 marokra kaphatná.
3: Mert gonoszak.
1: Csak nők, férfi nélkül. Ennyi az egész. Ilyenkor még a saját vérükről is megfeledkeznek.
3: Szt! Mi történt?
1: Ugatnak a kutyám.
3: Talán valaki bejött a kapun.
1: Adéla, te még nem feküdtél le? Azt hittem, már alszol.
4: Felébredtem, megszomjaztam. És ti? Nem mentek aludni?
0: Már megyünk.
1: Hozd a lámpát.
0: Megvesztek ezek a kutyák.
1: Nem fogunk aludni miattuk.
4: Jó éjszakát.

Te sem alszol, én sem alszom. Magától nyílik az ajtó. Vár már ránk a tengerparton.

0: Hogy kerül ide, nagyanya?
1: Megszöktem. Te ki vagy?
0: Menjen lefeküdni.
1: Te martírió vagy. Már látlak. Martírió. Mártír arcú. És neked mikor lesz gyereked? Látod? Nekem ez van.
0: Honnan szedte ezt a bárányt?
1: Azt hiszed, hogy amért ősz a hajam, nem lehet kis babám? Pedig igen. Igen. Pici fiam, pici lányom, gyerekeim. Ennek a gyereknek fehér lesz a haja. És ha neki születik kicsije, annak meg egy másik, mindnek olyan lesz a haja, mint a hó. Olyanok leszünk, mint a habok. Én is, egyik is, másik is, mind. Aztán majd leülünk fehér tarajunkkal, és mi leszünk a tajték. Miért nincs itt fehér tajték? Itt csak csupa gyászfátyol van.
0: Hallgasson, hallgasson.
1: Kijössz velem a mezőre? A mezőre akarok menni. Házat akarok. De nyitott házat, ahol ágyon fekszenek az asszonyok, mellettük a csecsemő és a férfiak kint ülnek a kapu előtt. Pepel Romano, óriás. Mind szerelmesek vagytok bele. De ő fel fog falni benneteket. Mert ti búzaszemek vagytok. Nem, nem búzaszemek. Nyelvetlen békák.
0: Jól van, menjen már lefeküdni.
1: Kinyitod nekem a kaput, ugye?
0: Ki?
1: Ki, se borítva, kicsit gyere.

0: Lehet, lehet, lehet, megszoktatlak.
1: Adila. Adila.
2: Mit akarsz?
1: Hagyd ott azt az embert.
2: Ki vagy te, hogy parancsolni mersz nekem?
1: Az a hely nem tisztességes lánynak való.
2: De szeretnék elfoglalni.
1: Nem érted, jött. Te csak az útjába álltál.
2: Pénz hozta ide, de a szeme rajtam akadt meg.
1: Nem engedem, hogy elrabolt tőlem. Angusztiaszt fogja feleségül venni.
2: Tudod te jobban, mint én, hogy nem szereti.
1: Tudom.
2: Tudod, mert látod, hogy engem szeret.
1: Látom.
2: Engem szeret.
1: Vág kést belém, de ne mondd ezt többet.
2: Ezért akarod megakadályozni, hogy elmenjek vele. Mit bánod, ha azt öleli, akit nem szeret? De ha engem ölel, abba belepusztulsz, mert te is szereted. Szereted!
1: Igen, igen, szeretem.
2: Martírió, Martírió, én nem tehetek róla.
1: Ne, ne, ne ölelj meg. Nem fogsz ellágyítani. Nem vagy többi egy test, egy vér velem.
2: Akkor pusztuljon, akinek pusztulni kell. Pepe Romano az enyém, magával visz a Portinádost.
1: Amíg vér folyik az ereimben, ebből nem lesz semmi.
2: A kis ujjamban is több az erő, mint te benned. Egy megbokrosodott lovat is térdre tudnék kényszeríteni, nem hogy téged, aki gyenge
1: vagy. Ne ingerelj, nem tehetek róla. Valami gonosz erő forr a szívemben, és szinte a torkon folytogatja.
2: Azt tanultuk, hogy szeressük testvéreinket, de engem nagyon magamra hagyott az Isten ebben a sötétségben, mert úgy nézek, mintha még soha nem láttalak volna. Hallod?
1: Hova mégy?
2: Félre az ajtóból!
1: Menj ki, ha tudsz!
2: Félre innen! Anyám! Anyám!
3: Csend legyen! Csend legyen!
1: Vele volt! Nézd az alsó szoknyáját, csupa szalma!
3: Szalmán szajhát henteregnek! Te!
2: Ezt teszem a zsarnokbottyával! Nekem nem parancsol más, csak Pepe!
4: Adéla!
5: Mi ez az?
6: Mi történt?
2: Angusztiasz, tudd meg Pepének, én vagyok az asszonya, és most eredj az udvarra. Mondd meg neki, ebben az egész házban ő az úr. Ott kim van, és úgy lieg, mint egy oroszlán.
3: Kapuskát! Hol a puskát?
2: Anyám!
6: Adéla! Mit tettél?
2: Senki nem bír velem!
6: Itt maradsz! Hiába ujjong a véred, tolvaj! Házunk szégyenem!
1: Pepe Románónak vége.
7: Most már mehetsz.
2: Pepe! Istenem, Pepe!
5: Megöltétek?
1: Nem. Elvágtatott a kancáján.
7: Elhibáztam. Asszony nem tud célozni.
4: Miért mondtad hát?
1: Miatta. Akár egy vérfolyót is rázúdítottam volna Adéla fejére.
5: Átkozott, boszorkány!
7: Jobb ez így.
3: Adéla! Adéla!
5: Nyisd ki! Nyisd ki!
3: Nyisd ki! Ne hidd, hogy a fal megvéd a gyalázatottól!
6: Felébredtek a szomszédok!
3: Nyisd ki, vagy betörem az ajtót! Adéla! Hozzatok fejszét!
5: Nem kell ide fejszet! Állj félre!
7: Mi az?
5: Jaj! Őrizd meg, uram, az ilyen haláltól!
3: Adéla!
5: Ne menj be!
7: Nem. Nem én voltam. Pepe, te ott menekülsz a sötét fasorban, míg egy nap téged is utol nem ér a végzet. Vágjátok le! Az én lányom Susan halt meg. Vigyétek a szobájába, és öltöztessétek fehérbe. Senki egy szót se. Susan halt meg. Hajnal van. Húzassátok meg a harangokat. Kettőt harangozzanak neki.
1: Ezerszer is boldog volt, mert az övé lehetett.
7: És nem akarok zokogást. szemtől szembe kell nézni a halállal.
8: Hűsforrásnál pihent el a szívem, szunnyadozva.
7: Csend legyen! Fonállal kergetőzve, feledés pókja szőtbe.
5: Hűs forrás vize néki dalait eldúdolta.
7: Hallgassatok, ha mondom! Fonaladon fűződve, feledés pókja szőtbe.
8: Majd felserkenve szívem szerelmeit sorolta.
7: Akkor sírj, ha egyedül maradsz. Rejtsd el meg, pókja, rejtsd el. Takard be sűrű csenddel.
8: Szomorúan fülelte a víz szomorúsodra.
7: Elmerülünk mindnyájan a gyász tengerében. Rejtsd el meg, pókja, rejtsd el. Takard be szőtbe csenddel.
8: Reáborul a szívem a jéghideg sodorra.
7: Ő Bernarda Alba legkisebb lánya. Susan halt meg. Fehér kéz, messze-messze, ves féket a vizekre.
8: S a víz vigandalolva magával elsodorja.
7: Hallottátok? Csend! Csend, ha mondom! Csend!
8: Ugyan mi az? Mit zeng a messze?
9: A vágy. A szél az ablaktáblán, szép szerelmem. Nyakláncot kiraktam hajnalékkövekkel. Most ezen a dűlőn miért veszítsz el engem?
8: Éj volt, kedvesem mélettél. Hold járt tavaszi fehéren, lovad négy lábán a patkó, ezüst könnyed sírt az éjben.
9: Ugyan mi az, mit zeng a messze?
8: A vágy, a szél az ablaktáblán.

0: Hallottátok? Csend! Csend, ha mondom! Csend!
1: Bernarda Alba háza. Federico García Lorca drámájának rádióváltozata hangzott el. Fordította András László. Zenéjét szerezte Szokolai Sándor. A verseket Őrsi István, Jékeli Zoltán, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Tellér Gyula, Vas István és Vörös Sándor fordította. A szereposztás a következő volt. Bernarda, Súlyok Mária. Mária Josefa, Pártos Erzsi. Angustias, Kohut Magda. Magdaléna, Ronyec Mária. Amélia, Mór Marian. Martírió, Törőcsik Mari. Adéla, Soproni Ági. Poncia, Mészáros Ági. Szolgáló, Rákosi Mária. Prudencia, Majlát Mária. Férfi, Orbán Tibor. A bevezető verset Latinovics Zoltán mondta el. Közreműködött az Állami Népi Együttes énekkara és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kis együttes. Zenei rendező Fejes Cecília. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Molnár Gyula. A felvételt Hámor János és Varga Károly készítette. Dramaturg Magos György. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Géza.
2: A Dráma Rádió változata 1974-ben készült és utoljára 2007. április 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Gustavo Adolfo Becker, spanyol költő versei.
3: Az ő lángoló szíve az örök szerelemé, és minden nőnek örök vőlegénye ő. Mondják Gustavo Adolfo Beckerről, a spanyol líra megújítójáról, a romantikus szevillai költőről, aki a költészet kevesek számára érthető patetikus nyelve helyett közérthető nyelvet adott lírájával, amely ugyanakkor tiszta és művészi volt. Becker a spanyol költészetben olyan helyet foglal el, mint hazánkban Vörös Marti, Angliában Shelley, vagy Oroszországban Puskin. Költészete válaszvonalat húzott a torz és hamis, valamint a tiszta és egészséges romantika közé, és ezen a választóvonalon épült fel. A romantikának két alapvető típusa, a belső romantika és a külső romantika. Becker a külső romantikát képviseli. Elégedetlen részvevője volt az őt körülvevő világnak, teli nyugtalansággal, sok ellentmondással, teli szenvedéllyel és szomorúsággal. Lírája a szerelmi szenvedélyből és a mélabús költő végtelen bánatából táplálkozik. Bár nem az egyetlen, de minden ember szívében közös érzés a szerelem. Ezt a tételt használja fel Becker költészete, és a szerelemben láttatja a boldogságot, a szabadságot, a menekülést a világ gondjai elől. Számára a nő angyal és múzsa, épp oly ellentmondásos, romantikus, mint maga a költő. Becker fölismerte a spanyol költészet nyelvének tarthatatlanságát. Látta az ember nyomorúságát kora társadalmában. Az előbbit romantikus lírája reformálta meg. Az utóbbi helyzetből azonban csak idealizált utat tudott nyújtani költői műve. A szerelem útját mutatta, mely a boldogsághoz vezet, és amely boldogságot ő maga soha nem találta meg. Ha meghalni annyit jelent, mint aludni, akkor én aludni akarok. A halál éjszakájában megtalálni a békét, és nem látni többé lidérceket. Írja megfáradtan, kiábrándultan a költő. És a halál már nem váratott soká magára. 1870-ben ragadta el, testileg és lelkileg már súlyosan betegen, nyomorgón, mindenkitől elhagyottan, életének 34. esztendejében.
4: Önmagammal beszélgetve, tűszányó vagyok, jégtorlasz vagyok, a szenvedély szimbóluma vagyok. Lelkemben a szorongások és örömök mind oly egyszerűek. És a magad kutatások. Nem, nem a tiéd vagyok. Sápat homlokomra hullnak aranyfürtjeim, ajánkoznak nékem boldogtalan éveim, megőrzöm gyengétségem kincseit. És a magad lángolások? Nem, nem a tiéd vagyok. Lehetetlen léha képzelődő, ködös, fényes álom vagyok. Testetlen vagyok, érinthetetlen vagyok. Nem szerethetlek téged. Jaj, látnak téged.
5: Igéző szemek. Ködelődtem, s látni vélem csillogó két szemed, és vágyom újra szemeidnek tiszta kék havát, hiszen megvakult sötét folt lettem én, mely a napban nézte meg magát. Tekintetem hasztalan fordítnám bárhová, mégis látnám lángoló szemeidet, csak téged nem talállak meg soha. Szemek, szemek, látom a te szemeidet. Hálószobámnak sötét szegletében képzelni vélek még bocsánatot, s úgy érzem, álmomban engem figyelnek a nyitott ablakok. Én tudom, hogy vannak égi fények, és fénylő szemeddől érzem súlyos bánatom. Én tudom, hogy égi jel visz megmutatkozásra, de engem hová vonszol, magam sem tudom.
4: Ajkaid. Piros kis szádon, ha elégnek a szavak, ha láthatatlanul tüzele két perzselő ajak, a lelked az, mely szemeivel beszélni tud, s a lelked a pillantással csókolni tud.
5: Csak ajkadon a perzselő lehellet. Ha ringatóznak kék virágok kerteden, ha lágy szellő fuval, hiszed, hogy itt a pillanat, és vágyva elragad a forró nyári szél, sóhajom szállt csak te feléd a titkos zöld levélkék közül. Ha ködös hang szól hátad mögött, homályos messzi suttogás, hiszed, hogy hívnak csillagok, és téged szólított csillagon túli hang, csak én magam hívtalak a hűstadó árnyékok közül. Ha felkavarják félénk szíved borongós éjszakák, és hótestet forró remegés járja át, ajkadon a perzselő lehellet tudja csak, bár láthatatlanul, de mindig melletted vagyok.
4: Te meg én. Könnyűködnek sejmes lebegése, virágnak nyílásakor a titkok ébredése, aranyozott hárfa messzi suttogása, hajnal csókjas a fényforrás. Te vagy. Te, pehelykönnyű árnyék, megérintenélek, de eloszolsz, amikor elérnélek téged, akár a láng, akár a hang, akár a köd, vagy éharang a kék tavak fölött. Part és hullám csobbanások nélkül tenger, végtelenben bolyongó üstökös szemekkel, távoli jajszónak a reketszelű holnap, szalmavirág aggodalma valami jobbnak. Én vagyok. A te szemeidben én meghalok, de visszatérnek éjszakák és nappalok, fáradatlan kör és őrült az árnyék mögött. Én vagyok, s a tűz leánya mögött, lidérces látomás. Én vagyok.
5: Láttam. Ha mosolyog a föld, mosolyognak az egek. Ma lelkemnek mélyére hatol a napsugár. Ma láttam őt. És láttam, ő engem figyel. Ó, ma Istenben is hiszek.
4: Egy elveszett csillag. A te szelíd kék szemed tisztasága olyan, amikor nevet, mint a hajnal remegő csillogás, amelyet a tenger visszaver. A te kék szemed, ha sír, olyanok áttetsző könnyeid, mint hajnalban harmadcsepp ébredő violán, mely itatja megszomjott kelyheit. A te kék szemed mélységében fénysugár mutatja nekem az alkonyi eget. Egy elveszett csillag.
5: Csak a szerelem. Lebegnek a levegő atomjai megfoghatatlanul, s lángra lobbannak láthatatlanul. Aranyfelhőkre bontja önmagát az ég, s a föld vágyva fordítja felé szerelmes tekintetét. Hallom a csókok suttogását, hallom a szárnyak suhogását, s szememet lehunyva megvilágosul a nagy titok. Csak a szerelem járható út, mit eddig ég és föld megszabott.
4: Szíved. Mondod, hogy van szíved. Hó, bekár, hogy azért mondod, mert elült a szívverésed. Nem szív az, csak egy ütemes gép, mely mozgatja magát, és szörnyű zajt csinál.
5: Ha kezeim elbírják kezeidet. Különös gigászi himnusz jóslatom, a szellem éjjelére hajnalég. És amint a lég terjed himnuszom, és hódít hiába ülne ránk a vak sötét, én azt akarom írni, ami az ember. S megszelidítem a forrongó fukar nyelvet a szavakkal, melyek egy időben lesznek sóhajok és nevetések, színes képek, muzsikák. De harcom hiába, hogyha számolatlan, ha egyedül maradok és küzdök egymagamban. Ó, gyönyörű lesz, ha kezeid elbírják kezeimet. Énekem hangja majd akkor szól neked.
4: Üres lelkekben. Sötét szobának sarkában elfelejtett porlepte szomorú hárfa. Sorsára vár. Mennyi dallam alszik húrjain, mint kalitkában rabmadár, mely vágyva várja már a szabadító hókezet. Ó, a tehetség üres lelkekben így kallódik el. Csak vár, hogy mint Lázárnak egykoron szóljon valaki, kelj föl és járj.
5: A költészet te vagy. Mi a költészet, kérdezed, mi alatt két szememet simogatja kék szemed? Mi a költészet? És ezt épp te kérdezed? A költészet te vagy.
4: A költészet mindig élni fog. Ne mondjátok, hogy kiürült kincstára e reménytelen ügynek, hogy a líra elhallgatott. A költők meghalhatnak, de a költészet mindig élni fog. Amíg fényesen dobbannak vérvörös hullámai a csóknak, amíg a nap csintalan tüze oszt aranyló életet, amíg ölükbe bódítnak illatok és harmóniák, s amíg a földön virágzik tavasz, a költészet mindig élni fog. Míg a tudomány fölfedezi, de el nem éri az élet kútjait, és a tengerben vagy égben fellelhetsz álhatatos mélységeket, amíg az ember haladván jelölt útján attól el nem szakad, s amíg a földön lesz még számára titok, a költészet mindig élni fog. Míg lelkünk örül, ahogy örülhet zárt ajak, s amíg sírhat, ahogy könny nélkül sírnak beborult szemek, amíg a szívnek s józan észnek csatái folytatódnak, s amíg él emlék és remény e földön, a költészet mindig élni fog, amíg tükröt mutatnak és látnak a csillogó szemek, amíg sóhajtó ajaknak ajak sóhajjal válaszol, amíg a csókban két zaklatott lélek megérzi őt, s amíg él egy szép leánye földön, a költészet mindig élni fog.
2: Gustavo Adolfo Bécquer spanyol költő versei Richter Péter fordításában előadta Mennyánszky Ági, Bodor Tibor és Mádi Szabó Gábor. A versműsor 1974-ben készült, és utoljára 1994. augusztus 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: 6 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. Itt a Kossuth Rádióban a hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Szlotta Judit. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljes vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatási feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásán, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakossági fórumok élő közvetítését biztosító kisbusz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Leváltotta az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij. Az államfő az egyesített erők parancsnokát nevezte ki a pozícióra. Volodymyr Zelenszkij azután döntött így, hogy napok óta tartanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban. Az Egyesült Államok nem érdekelt a találkozóban Iránnal, addig, amíg Teherán részéről nincs szándék tartalommal bíró tárgyalásokra, fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hamarosan bombázni fogják azt a helyszínt, ahol a feltételezések szerint Irán nukleáris erődítményt tart fenn. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában, az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra. A szakemberek nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Itthon nem történt csalás az áprilisi lottósorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találat volt, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A belső vizsgálat kizárta az idegenkezőséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online záráskor ugyanakkor eltértek a jóváhagyott eljárásrendtől. Emiatt a társaság 10 millió forint bírságot kapott. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Híradással 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentumműhelyének műsora.

Sztálin elvtárs, elszámoltunk. Tudósítás egy baráti találkozóról. Csaba Klári dokumentum műsora.

0: Nagyon jó érzés együtt látni mindnyájunkat ilyen egészségben, ilyen hangulatban. Azokat, akik 42-43 évvel ezelőtt még ötös sorokban hátratett kézzel szuronyos puskás őrök és láncos kutyák kíséretébe meneteltünk. Jó néhány hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk a ház igazgatójával, és szó került arról, hogy szívesen látná a barátaimat, a volt raptársaimat itt ebben a házban. Már akkor elterveztük azt, hogy így valamikor itt összejövünk nála. Be is mutatom egyben Gleb Wyszyński úr, a ház igazgatója, kedves barátom. Ő annak idején azt mondta nekem, hogy Árpád, mi küldetést teljesítünk. Két nagyon sok mindenben lelkileg hasonló népet minden politikai kényszer és ráhatás nélkül összefogni és baráttá tenni. Csodálatos küldetés. Nagyon szépen köszönjük neked, Gleb, a meghívást, azt, hogy házigazdánk vagy, azt, hogy itt lehetünk.
1: Tisztelt vendégeim, hölgyeim és uraim! Számomra teljesen meglepő volt találkozó az Árpáddal. Megismerkedtem kiváló magyar emberre, nagyszerű költővel, műfordítóval, az emberre, aki értékeli az orosz kultúrát és érti az orosz kultúrát. Ez volt az kiinduló oka ennek a találkozónak. De azt hiszem, vannak mélyebb gyökerek. Az önök élete, az önök sorsa Oroszország történetének a része. Azt kell mondanom, hogy sajnos része. Én, mint orosz ember, visszapillantok a hazám történetébe. Azt hiszem, minden embernek fontos szembenézni a múlttal, szembenézni a történelemmel. Kegyetlen évek, önök a fiatal korát lényegében nagyon távol töltötték innen a hazájuktól, és mikor hazajöttek, egy normális ember elvárna, hogy nem is akarnak arrafelé nézni, a keletre nézni. És kiderült, hogy arrafelé nem csak emlékekben, de megfordulnak érzelmekben. Most kezdtünk magyarul beszélni, és átértünk orosz nyelvre. Kénytelen voltam mondani, honnan ez az orosz nyelv, de meg is álltam a kérdésbe, mert tudom, honnan van, de mégis, hogy még mindig megvan az az orosz nyelv. Az ember rosszat igyekszik gyorsan elfelejteni, de amit szeret, amit tisztel, az az emberbe marad. Tehát megéreztem az orosz nyelv iránti tiszteletet. Mikor olvastam az Árpádnak a fordításait, őszintén mondva nem éreztem azt, hogy magyarul olvasok Lermontovot vagy Pushkint. Nem éreztem egyszerűen. Kevés olyan európai ország van, ahol ilyen sokan fordítottak Pushkint, ahol értik, és Magyarországon ötször lefordították. Vannak mélyebb szálak. De az ön konkrét esetükben azok a nehéz évek, a hazám nehéz évei, amelynek önök nem tanúi, hanem sajnos részvetői voltak, hogy ezek az évek közelebb hozták önöket az orosz kultúrához, közelebb hozták az orosz nyelvhez. Oroszországhoz egy csodálatos. Úgy látszik, az emberi lény túl bonyolult egy szerkezet, és nem hiszem, hogy lehet beprogramozni az emberi lényt. Azért találkoztunk az Orosz Kulturális Központba, mert az önök szívébe maradt más Oroszországnak a képe. Nem annak az Oroszországnak a képe, amelyik annyira keserűnek tette a sorsukat, hanem annak az Oroszországnak a képe, akiknek az embereivelnek találkoztak, akikkel ezt a Gorki hlieb keserű kenyeret együtt fogyasztották, azokkal az orosz emberekkel, amik sugározták azt az orosz kultúrát, amely lényegében az európai civilizációnak az egyik oszlopa. Azért találkoztunk, mert missziónk is van. Van missziót nekem, aki megtanulta a magyar nyelvet is, rendkívül tiszteli a magyar kultúrát, de önök is elvállalták építeni a kapcsolatokat. Ennek a kulturális központnak a kapuja, ajtója mindenkinek előtt van nyitva. Köszöntöm önöket, és köszönöm önöknek.

0: Primer Lajos vagyok, Veszprémben. Amikor találkoztunk Árpival itthon, a MOMB-ba fedeztem fel az akkori gyűlésen. Már kerestem mindenhol, de nem tudtam rákadni. 2 évvel ezelőtt a szórakész, vagyis a Szovjetunióban volt rabok és kényszermunkások gyülekeztek. És akkor egyszer csak az előcsarnokban 4 ember találkozott, beszélgetett külön, és minden csoportot körbejártam. Egy hosszú, sovány, nagy gigás embert kell keresnem, mert ugye csak az óra látszott, meg a gigája, annak idején az Ádám csutkája. Egyszer csak megyek és megtalálom sejtésem szerint, és bemutatkozok a társaságnak is. Árpád legnagyobb meglepetésemre majdnem letarolt, hogy hát élsz. Emlékszem, mikor lerohadt a sarkad, és azt hittük már véget. Nem tudtam, mi van veled azóta. Hát igen, hogy lerohadt a sarkam. Hát ott ez egy köznapi dolog. Neki a lába, ujja fagyott el, sokáig volt bent a kórházakba. Mindegyiknek megvolt valamilyen bújja baja, és mindegyünk csak egyre szorítkozott az ottani életében, hogy valahogy hogy lehetne átvészelni. Láttam embereket, barátokat, észteket, grúzokat, oroszokat, ukránokat, kínaiakat. Mindegyiknek ez volt az alapeszméje, hogy lehetne valahogy átvészelni. Hát ez egyedül nem megy. Rengeteg segítséget kaptunk mindenféle nációtól. Én voltam a legfiatalabb. 47-ben együtt vagonéroztak be Sopron-Kőhidán az Árpival. 47. októberben indult a vonat Lemberg felé, majd Cseljábenszk és később a Spasski táborokat élveztük mi majd mindannyian. És ott találkoztunk ateistákkal, istentelenekkel, hívőkkel. De mindenki megismerte az Istent. Mindenki odafordult az utolsó reményhez, mert ott már semmi remény nem volt. A csontunkat, a velünket kiszívta a Szibéria, a tajga, a burán, az éjség. A gondolatok teljesen minimálisra való lecsökkenése. Az elítéltek között 96%-a ott pusztult. És mi nekünk az imáinkban mindig az volt, hogy valaki csak menjen haza, és mondja el, hogy ez a borzalom, amiben itt fiatal 17-18 éves gyermekek belekerültünk, hogy ilyet soha sehol. A munkahelyemről 47 májusban egy rövid nadrágba, egy rövid ujjinkbe elhurcoltak, mert hogy én voltam az egyik nagy háborús bűnös, ugye 17 éves, 15 voltam akkor a háború idején, hát ugye elképzelhetetlen. És hát októberig egy magánzárkában voltam, egy személy, egyedül. Az őrületbe kergetett ez már maga, és a végtelen kihallgatások ugyanazt, ugyanúgy elmondani, arra koncentrálni 5 hónapig, hogy azt pontosan úgy tudjam elmondani, hogy az elsőt már a 35. alkalommal.
1: Ezt hozzá kell tenni azt, hogy ez azért volt különösen szörnyű, mert nappal nem volt szabad lefeküdnünk, éjszaka pedig, amikor szabad lett volna, vitte kihallgatásra reggelig.
0: 5 hónapig tartott, Bádenbe a főparancsnokságra elvittek, ott azt mondták, nincs semmi probléma, holnap mennek haza, de hát nyugatra vittek a Leventékkel. Akkor már rájöttünk, hogy itt nagy baj van. Haza nem úgy jöttünk, hogy csoporttal, mert Szent Pöltenbe elkaptak bennünket, és bevittek a parancsnokságra, hogy menjünk be a táborba, adnak enni, inni minden levelet, hazamehetünk. És ott közölték a magyar bajtársak, katonák, idősebbek, hogy benne menjetek, mert rögtön szibériai vonatra ültök. Hát aztán így úttalan utakon hazaérkeztünk. Nyilván tartottak voltunk, mert ott adtak egy papír nagy pecséttel, és addig, hogy 2 évig kinyomozták, hogy hol is lehet ez az illető, hogy miért nem került a hálunkba.
2: Csikós Pál vagyok, 44 után, ugye amikor felszabadultunk, kiküldtek Moszkvába tanulni. Magyarországnak a kapcsolatai minimálisak voltak még az akkori Szovjetunióval, a követségnek egy pár embere volt. Szegfi Gyula professzor volt akkor a követünk, és volt egy horvát nevű miniszter, aki később a Kádár kormány lett az első külügyminisztere. Egy nagyon kemény ember volt. Többször vizeteltünk ott, és akkor mondják nagy örömmel, hogy megérkezik Németh Dezső, ezredes, az első katonahatosi. Annak idején a nagybátyám, vagy a személyzetosztálynak a főnöke, átvette a honvédség, mert baloldali érzelmű volt, és akkor írt nekem egy levelet, hogy föltétlen vizitálja le, majd a német fog neked segíteni. Hát ez volt az én szerencsétlenségem, mert később a német bekerült a Reichsperbe. Nagyon lőtték, ugye 36 éves korában nem tudtuk, hogy mi történt, elvitték Moszkvába, és akkor egy szép napon letartóztattak, bevitték Moszkvába a KGB-be, és ott tartottak. Egész éjjel tartottak kihallgatást, és felolvassák nekem azt, hogy hát reggel 8-tól este 10-ig, hogy hol voltam, mennyi pénzt költöttem, kivel voltam. Hát mondom, uraim, hát nem kell védekeznem, mert hát minden lépésemről tudnak, hát láttak minden lépésemet. Na, azt mondja, majd mint a kutya keresi a szobába az ötödik sarkot, úgy fogod te is keresni, és meg fogod mondani az igazat. Fizikailag nem nyúltak egy ülvasához, nem korrekt volt a kihallgatás, csak egész éjjeleket tartott. Olyan stádiumba kerültem, hogy azt hiszem, hogy vége van. Teljesen már éreztem azt, hogy a kezeim olyanok voltak, mint a mászások lettek volna a szemei még, de hát oda magamban, kitalálok én egy dumát. És kitaláltam egy 20 éves ponyva regényt, de olyan dolgokat mondtam, mert tudtam, hogy tudok bizonyítani, hogy azok nem igazak. Azt mondom, hogy igen, Szófiában találkoztam a német ezredessel, hogy soha nem volt a német Szófiában, én sem voltam Szófiában akkor még. De sajnos nem volt semmiféle bíróság, kaptam egy szép papírkát, ami a KGB-nek a különbözőség 20 évre kémkedéssel elítél, becsomagoltak minket a vagomba, és kivittek őket Karagandába.
3: Szabó László vagyok, kikerültem 45. október 31-én. Éppen történelem óra volt, kedves tanárunk, a Kapcsás Tóni bácsi tartotta a történelem órát, az ajtó kinyílt, megjelent egy ember, menjek vele, valamit tisztázni kell a helybeli rendőrségen. És akkor követtem az illetőt, átmentünk a Hungária szállóba, ott várt egy szovjet őrnagy, azt mondja, föl kell menni Pestre, mert valamit tisztázni kell. Erre beültettek egy dzsibbe, és irány Budapest. Ahogyan ki lehetett nézegetni a dzsib ponyváján keresztül, nagyjából fölismertem, elértük a Vilma királyné utat, ott székelt akkor a ukrán front elhárítása, bevittek, mögöttem ugye a géppisztolyos őrgyerek, egy nagy vasajtó előtt megálltunk, az őr kinyitja a vasajtót, aztán finoman lábbal betessékelt. Úgyhogy amikor föltápászkodtam, egy ilyen kis 2x3 méteres, azt hiszem szárító fülke lehetett szoba, a falon egy nagy kereszt volt fölrajzolva, aláírva, hogy Pintér János, 1945. szeptember. Az ajtó becsukódott, és akkor aztán innen elkezdődött a dolog. Kihallgatások, hát én a Híradós Leventéknél szolgáltam, ott a gimnáziumban, a polgári légvédelemnél. Ezzel kapcsolatban érdeklődtek, több társunkat összeszedtek addigra már, és ez egy roppant nagy főbűn volt természetesen. Szándékunkban állt megdönteni a szovjet hatalmat, legyőzni a szovjet hadsereget, diverzióval foglalkozni, kémkedéssel foglalkozni, szóval nagyon veszélyesek voltunk, mert pillanatok alatt összeomlott volna biztos az egész szovjet rendszer. Eljött a tárgyalás, akkor már fellélegeztünk, mert vége lett a kihallgatásoknak, ami nem a legfinomabb módszerekkel folyt. Mindenki megkapta a magának való büntetését, én is megkaptam a magam 15 esztendejét, és akkor irány a Konti utca gyűjtőfogház, utána vonatoztunk le Sopronkőhidára, ott voltunk a földszinti cellában, ahol a megboldogult Bajsi Zsilinszkijéket is tartották. Aztán onnan bevagonírozás és irány a Nagy Szovjetunió. 1945. februárban volt az ítélet, és amire elindultunk Sopronkőhidáról, az már június volt. A vagon a szokásos marha vagon, 120 ember középen elválasztva, az őrség bennült, ahol a széttolható ajtó volt. Az illemhely egy kis lik kivágva oda az alsó padlóra, és hát ugye 30 ember fönt, 30 lent, fölállni nem lehetett természetesen. Megérkezünk Nürnbergbe. Nürnberg van a nagy gyűjtő állomás a szovjeteknek, több tízezer ember volt együtt. Ott jött az első úgynevezett orvosi vizsgálat, és ott lehetett először tisztálkodni, mert addig az a ruha volt rajtunk, amiben elfogtak.
4: Molnár János a nevem. A soproni Rákóczi Ferenc gyalogsági hadapródiskolát végeztem. Ottan avattak bennünket 1944. november 15-én, és utolán egyenesen a frontra kerültünk. A fronttal együtt kerültünk ki Ausztriába, hazafelé jövet estünk mi fogságban. Bekerültem én a GPU-nak a börtönébe. A vádam kémkedés, terrorizmus, hazaárulás volt. Ne is mondjam, hogy én a fronton senkit agyon nem lőttem, nem robbantottunk, oroszul nem tudtunk, tehát kémkedésről szó se lehetett. Amikor aztán a bírósági tárgyalásunkra került a sor, nem tudván oroszul, azt írtuk alá, amit ők akartak. Én megmondom, hogy még örültem is, hogy csak 10 évet kaptam, és nem lőttek nyomba nagyon. Így kerültem Sopronba, Sopronból Lembergbe, Lvovba. Ez a soproni és lvovi út, ez egy igen kinkeserves út volt. Télen vittek ki, januárban több mint 3 hétig tartott ez az út. Megbetegedve, átfázva, teljesen leromolva, tüdőgyulladással, 60-as volt a vérsejtsőjedés, de azt mondta az ottani orvos, aki szintén elítélt és rab volt, János, ide figyelj, akkor maradsz életbe, ha most rögtön megérsz, szabadulsz. Hát erről szó sem lehetett, de csodálatos a természet, mert ezt a gyulladásos folyamatot valahogy legyűrte, és amikor 2 lábra tudtam állni, akkor egy etábra jelentkeztünk, amiről úgy hír lett, hogy földművelő táborba visznek. Bennünket gondoltuk, hogy lesz ennivaló, jelentkezünk. A társulat teljesen leromolva érkezett meg, ugye nem engedtek sétálni, csak vagomba éltünk. Úgyhogy amikor leugrottunk a vagomból, legalább 5 perc tellett, míg lábra tudtunk állni, mert a lábaink úgy el voltak macskásodva, hogy nem bírtak bennünket.
5: Engem Sali Noéminak hívnak, 38 éves vagyok. Tehát kérdés, hogy hogy kerülök én itt a szabadult rabok társaságába. Én itt az apámat képviselem, akit 2 éves koromban veszítettem el, és aki annak rendje és módja szerint lehúzott 10 évet, aminek a legnagyobb részét Karagandában töltöttek. Nekem apámról csak emlékeim vannak, amikre egyáltalán csoda, hogy emlékszem, ahogy megpuszilt a bajszára, arra emlékszem például. Ezzel szemben egy olyan szellemi hagyatékot hagyott ránk a bátyámra, aki 5-9 évesen látta először, mert még anyánk hasában volt, amikor apát elvitték, meg én rám. A mi szellemi hagyaték egyértelműen meghatározta az életünket előre és visszafelé, mert azokat a legendákat, amiket most itt meghallok, azokat persze mi gyerekként nem tudtuk, vagy nem nagyon beszéltek róla otthon, vagy keveset. És hát a régi raptársakkal is anyám valószínűleg jobbnak is látta, ha nem nagyon tartja a kapcsolatot, mert nem vitte volna túlságosan előre a családot még ez is. Az én apám újságíró volt, és a rádió hírszerkesztőségében dolgozott, de mielőtt oda került volna, fiatal kamasz fiúként orvosnak készült, és el is végzett egy pár évet az orvosegyetemen, amit aztán szerintem eredendő lustaság és trehányság okán végül nem fejezett be. Ezzel szemben elvégezte a jogi egyetemet, és így, mint dr. Géza Gézovics Sali vonult be aztán a lágerbe 1945-ben. A papa részt vett annak idején a németek elleni ellenállásban is, és 2 évig haditudósítóként Ukrajnában dolgozott, mint katona és újságíró egy füst alatt. Úgyhogy ő egyrészt tudta, hogy hová kerül, másrészt pontosan tudta azt is, hogy neki azt a típusú totalitárius rendszert pontosan ugyanolyan alapja van utálni, mint a másikat. És hát mindazokat az embereket, ezt a abból az időből való régi barátok elbeszéléseiből tudom, akiket a németek akkor nem kaptak el és nem végeztek ki, azokat utána a felszabadító szovjet hadsereg névre szólóan gyűjtötte be Budapesten és vitte lágerbe. mert ezt ők is nagyon pontosan tudták róluk, hogy ahogy ők az egyik rendszerrel szembeszálltak, ugyanúgy szembe fognak szállni a másikkal is. A papáért is név szerint jöttek, és elvitték, és nagy szerencséje volt a papának, hogy őt Kijevben állították hadbíróság elé. Na most ő annak idején Kijevben még megszálló hatóságként gyerekkórházat szervezett. És erre még ott két év távlatából vissza lehetett emlékezni, hogy ez az az ember fasiszta megszálló, aki azért is csinált egy gyerekkórházat. Úgyhogy a papa elég jól ismerte azt a rendszert, amibe ő került. Ő tudta, hogy őt hova viszik. Ezért még kifelé menet a vonaton elcserélte, nem tudom már, hogy a bicskáját vagy valami meleg holmit, egy fehér orvosi köpenyre. Na most ő jogi végzettséggel jó voltából az irataiban is, mint doktor szerepelt, és az Úristen többé róla lenne most, ahogy ő orvos. Az a képzettség, amit ő annak idején tényleg az orvos egyetemen magába szedett, az arra elég volt, hogy ne legyen teljesen sarlatán, vagy ne legyen ártalmára azoknak, akik a keze közé kerülnek, és hát gondolom, hogy ő aztán rengeteget tanult odakint, mert azt mondja róla a fáma, hogy operált sikeresen, tüdőműtéteket hajtott végre, és élnek.

0: Hadsereg elleni föld alatti szervezkedésbe kezdtünk, és akartuk elterjeszteni, szétteríteni az egész országra ezt a szervezkedést, de mivel fiatalok voltunk, tapasztalatlanok voltunk, nem tudtunk konspirálni, természetes, hogy nagyon-nagyon gyorsan lekapcsoltak bennünket, és tulajdonképpen semmit nem értünk rá megvalósítani abból, amit elterveztünk. Viszont maga a terv, maga a szervezet ténye, az összeesküvés ténye elegendő volt ahhoz, hogy kapjunk fejenként 20-25 évet.
1: Akkor, amikor hozzánk került, akkor én már, mint bányás dolgoztam, bányabérnök voltam. Ez egy jó munkaviszony volt, már mégis több kenyeret kaptunk, több zabot kaptunk, meg kétszer annyit, mint a felső munkások. És Árpádot rögtön magamhoz vettem. Árpádból csináltam egy fürdőmester, ő vette be, és adta ki a ruhát, a válenkát, meg a cipőket. Mi különlegesen veszélyes bűnözők voltunk, de rajtunk volt egy ilyen pecsét, számok voltak a mellünkön, a hátunkon, a fejünkön, a combunkon, 19 éves voltam, röhögtem volt egészen, irtózatosan klasztárság volt. Hát ilyen hasonszörű emberek is, egy diplomaták és miniszterek. Moszkvában együtt ültem egy lett admirálissal, aki már akkor 12 évet ült abban a cellában. Amikor 39-ben felszabadították Lettországot, akkor bevitték oda, és még 51-ben ott volt. Hozzán kikerültek a katonapolitikáról. Fiatal tisztek úgy néztek ki, mint a 70 éves öregek, mert reggelre verés volt, ebédre verés, vacsorára verés. És hogy milyen részletet nem akarom elmesélni, mert tiszta horrorba illik, hogy itthon sokkal komiszabbul bántak ők. Mikor megérkeztek Moszkvába, csókolták a földet, hogy kikerültek itthon a Gyorskacsi utcában, mert ott borzalma volt, hogy mit csináltak. A rosszabb volt, mint az AVA, az mindennél rosszabb.
2: Tehát szeptemberben érkeztünk meg Lembergbe, onnan orvosi bizottság, meztelenre vetközés, leborotválás tetőtől talpig, összeállt megint egy szállítmány, irány tovább. Persze az, hogy hová megy az ember, az sohasem tudta. Megint a szokásos, összkomfortos elhelyezés, 120 ember egy vagon. Hát itt két hónapig tartott az út. Az ellátás, hát az síralmas volt. Az őröknek kellett volna ugye a vizet fölhordani. Ennek következtében örültünk, hogyha 2 dl víz jutott egy napra. Amikor megérkeztünk, fönt voltunk az északi sarkkörön túl, Vorkutától nem messze. Vasutat kellett építeni, egy ilyen stratégiai vonalat. Körülmények nagyon síralmasak voltak, ruházat minimális, az ellátás, az a koszt, az tiszta lőre. Normára kellett dolgozni, borzasztó sok volt. Mindenkit elkapott a skorbut, főként a vitamin hiány miatt. Én nekem az egyik lábam teljesen felsugorodott hátra, hogy azt ki se tudtam nyújtani, a másik úgy félig. És egy olyan gyenge 10 kilométert kellett így társasággal menni. Följavítóba vittek, és amikor már ki tudtam nyújtani a lábamat, akkor utána lehetett menni dolgozni. A végén 40 kilós könnyű súlyra lefogytam, ebédet hordtak ki, 1 dl ilyen híg muhár kásaszerűséget. Mentünk volna hazafelé, és előtte már vége van a munkának, kezdődne a sorakozó, és én ott ültem egy ilyen nagy kőtömbön, amit össze kellett törni. Föl is akartam állni, de egyszerűen maradtam az akaratnál. Annyira le voltam gyengülve, hogy meg se tudtam mozdulni. Hát akkor aztán fölnyaláboltak, és akkor így begyalogoltunk 6 kilométer támogatással a táborba. Onnan aztán jött szerencsémre egy pályaépítő mozdony, arra fölraktak, és akkor úgy vittek lejjebb egy kórházállomásra. Hát ott megpróbáltak a lázamat megmérni, de a lázmérő nem mozdult. Az orvos csóválgatta a fejét. Azt mondta, hogy ilyen hőmérséklettel papírforma szerint már nekem halottnak kéne lenni. Hát akkor megpróbáltak vért venni újból. Hát azt szurdalhatták, egy árvacsepp nem jött ki. Úgyhogy végre a fülcimpámból sikerült valamennyit kisajtolni. Ott aztán egy kicsit magamhoz tértem. Hát az első időben csak feküdni lehetett, az ember meg sem tudott mozdulni. Ott valamivel jobb volt már a koszt, és főként az, hogy nem kellett kimenni dolgozni, és az már maga óriási sokat jelentett. És akkor így az ember kezdte lassanként felszedni magára azt a minimális súlyt, és tulajdonképpen ez volt az a nagy próbatétel a szervezetnek, hogy túléli vagy ott marad. Hát én szerencsés voltam, sajnos. Igen, sokan nem.
3: Én hogy a láger

0: lakók mondják, pridorka voltam. Azaz nem általános munkára beosztott, hanem festőként dolgoztam. Festőművészként, hát ez rettentő nagy szó volt. De ez is egy olyan isteni csoda volt. Ön tudni, jött egy ilyen hálóköntösben lévő kövérkes öreg néni. Na fiúk, kinek mi baja van? Kisült, hogy ő volt a felcser. Tatjana Vladimirovna Tarstensen. Ez azért lényeges, a nevéből is érezhető, hogy ő norvég származás volt. A nagypapája még a cári időkben vándorolt be Oroszországba, és a moszkvai színházi életben dolgoztak. Hát ez a néni, aki akkoriban lehetett a 45-50 éves, engem először németnek nézett, és amikor mondtam, hogy magyar vagyok, akkor azt mondja, ide figyelj, mondd azt, hogy lázad van, én láttam, nagyon rosszul vagy, és téged elviszünk kórházba. Tatjana volt mondjuk a magyaroknak a védőszentje 4, illetve 5 éven keresztül, amíg ott voltunk. Későbbiek folyamán, mint felcser dolgoztam nála, és egy időben, mint hudósnyik, mint festő, dolgoztam a településnek a kultúrházában. És szabadon mozoghattam. Színháznak a díszleteit, színészeknek a kellékeit, kitüntetéseket, epoletteket, fegyvereket, ezeket gyártottam. És ha én a többieket nézem, hát tényleg engem a Jóisten a ölébe tartott.
1: Természetesen mi voltunk a fasizták, és úgy is bántak velünk. Szóval ezt, hogy milyen aljasok vagyunk, ezt igyekeztek mindig kézzel-lábbal a tudomásunkra hozni, áthidalva ezáltal a nyelvi nehézségeket. Onnan aztán kikerülvén egy kolhozba kerültem be. Aztán nem kolhoz volt, mert egy ilyen fogoly gazdaság. És ott kellett dolgozni, és az tiszta Amerika volt. Akkor tavasz volt, tehát lekerültem onnan északról, mert ott úgy volt, hogy szeptember elején északon leesett, ahol voltam fönt, és valamikor június végén olvadt el. Télen 3 napig a nap föl se jött, teljes tök sötétség volt. Viszont nyáron ezzel szemben 3 napig le sem ment. Az nagyon érdekes volt, ahogy úgy kezd nyugodni a nap, és eléri a látóhatárt, és aztán elkezd gurulni rajta, vesz egy lendületet, és akkor újból jön föl. És persze volt északi fény is, ami roppant érdekes volt, és úgy visszaemlékezett az ember a ifjúkori olvasmányaira, a sarkutatókról, Nansenról, és a farmal, és ahogy leírták, hogy milyen szép, szóval tényleg olyan szép. Ennek neve nem volt, ez Vorkuta alatt volt, és a 601-es kolóniának hívták. Akkor lejjebb kerültünk ott Kotlasz mellé, ott volt ez a gazdaság, ott már legalább sárgarépát is termesztettek, úgyhogy amikor azt szedtük föl, akkor abból jól lehetett lakni. És a másik, ami óriási volt, ugye állatokkal dolgoztunk, nekem volt egy nagyon szép ökröm, Boris, és azzal hordtuk kifelé a trágyát a földekre, és persze az állatok azok megkapták a rendes adagot, mert azok ugye haszonállatok voltak szemben a haszontalan foglyokkal. Mi meg azt csináltuk, hogy ilyen darált zab meg egyéb volt nekik az ellátás, persze azt mi szépen elvettük magunknak, még jobban összetörtük, kicsit kiszitáltuk, konzervdobozba apró kis tüzet raktunk, fogtunk egy-két békát, annak a fejét levágtuk, a többi maradt, megnyúztuk szépen, és a Boris szegény meg menjen legelni, hát azért marha, hogy legeljen. Azon forgott a lét vagy nem lét kérdése, hogy ki mennyi kosztra tud szertenni. Mindestet csak arra kellett vigyázni, hogy a tisztesség határát ne lépjük túl, bár ez nagyon sokszor nem sikerült, mert amikor adtak ilyen kását, tehát durván hántolt magból készült főtt valamit, és hát azt ugye nem nagyon emésztette meg a szervezet. Kiürítette. De mivel az éhség nagy volt, voltak, akik oda jártak, átmosták, aztán megint elővenni a kis konzervdobozt, kis tűzbe, megpörkölni, összetörni, és újra hasznosították. De hát túl kellett élni. És lopnivaló nem nagyon volt, mert annyira kietlen a tájék, tehát csak zöldségfélét lehetett termeszteni, krumplit. A krumplira viszont nagyon vigyáztak, mert amikor ültettük, akkor, hogy úgy mondjam, bekötött szájjal kellett ültetni, tehát arra nagyon néztek, hogy nehogy véletlenül megegyük, mert persze megettük volna. Hát mindent megettünk ott. Megettünk az asztalos műhelyből az enyvet például. Ilyen kazeines enyv, tulajdonképpen túróból készül, szóval tejből készül, ragasztó, de nagyon tápláló volt. Szóval olyan finom sajtnak, mondjuk roquefort, vagy inkább pálpusztai. És akkor aztán az ember úgy aprádonként kezdte megtanulni a nyelvet. A kiírásokból tanulta meg az ember, hogy mit tudom én, voltak a buzdító lózungok, hogy éljen a szovjet hatalom, teljesíteni a tervet, és úgy akkor aztán lassanként a betűket el tudtuk olvasni, és körülbelül olyan két és fél esztendő kellett ahhoz, hogy az ember úgy olyan értési szintre eljusson. Hát ez a két és fél esztendő elég hamar elment. Az volt az a bizonyos állandó monoton ismétlődése a napoknak, tehát kongatás, ugorj föl, állj sorba, nézd meg a hőmérőt, ha szerencse volt, akkor hideg volt, és nem vittek ki. Hát ez azt jelenti, hogy ott fönt éjszakon mínusz 35 fokig kivittek dolgozni, úgyhogy 35 fok alatt nem vittek ki. Aztán ott kint minimális erőkifejtéssel maximálisan elvégezni, amit kellett. De a hidegség, és főként a poloskák, szóval ez az érdekes, azok gyötörték az embert. Szóval volt olyan eset, hogy mínusz 10 fokban inkább kimentünk aludni, mert azok halálra csípték az embert. Olyan, hogy DDT rovarírtó persze az nem volt. Na, így aztán lassacskán úgy felszentvén magamat, és már kellő tudásra tettem szert. Közben állandóan mindig jöttek a rendelkezések Moszkvából, és akkor tovább kellett menni az embernek. Valahogy mindig pocsék a fejre irányították az embert. Egyszer én már egész jó bedolgoztam magam. Kenyérvágóba dolgoztam, ami legalább egy miniszteri rangnak felel, meg én szeletelgettem a kenyereket, méregettem kifelé, és ez nagyon jó kis állás volt nekem, mert akkor én már a felső 10.000-hez tartoztam, és hát sajnos megint jött a Moszkva, kivágtak, és hát az kegyetlen volt, mert ott egy büntető táborba raktak be. Hál' Istennek éppen addig voltam ott, amíg besoroltak a munkába, és akkor megint jött a Moszkva és irány lefelé, délre. Akkor kerültem le Karagandába, arra a kazaksztáni vidékre, a Spasski táborba. Ott voltunk együtt Árpival, ott találkoztunk össze a kórházbarakba. Ott nagyon jól értünk, mert ott tényleg már nagyon jó kis társaság jött össze. A Salik Géza is tennyük azt, hogy a szegényt, a kockás, berkes bandi, jó öreg cigányunk. Gézáról csak a legjobbakat tudom mondani, mert mindig azon volt, hogy hogyan tudna rajtunk segíteni.
2: 47-től 54 május 18-áig ültem. Nem töltöttem le a 20 éves büntetésemet, mert közben megtörtént az a történelmi esemény, hogy Sztalin meghalt, és Hruscsov egy teljesen ellentétes politikát képviselve szétkergette a gulág lágereit. Sztalin halála pillanatában 40 millió ember, akiknek körülbelül a fele szovjet állampolgár volt, lettek litvánok, kaukázusiak, ukránok, oroszok, üzbégek, stb. A másik fele pedig németek, magyarok, japánok, kínaiak, lengyelek, külföldiek. Én, mint ahogy azt már több alkalommal elmondtam, egyike voltam a gulág rendszerének a legszerencsésebb rabjainak. Én 47-be kerültem már ki, akkor, amikor a nagyon kemény idők már lecsengtek, amikor már az országos nagy éhség múlóban volt, a lágerlakóknak fejadagjuk volt, már kaptunk annyi élelmet, ami a megmaradáshoz szűken szorosan elegendő volt. Bennünket azonban nem azt tartott életben, és nem azt tartott egészségben, hogy ezt a fejadagot megkaptuk. Mert talán meg ez is kevés lett volna, ha nem lett volna egy bizonyos lelki töltet. De bennünk volt egy olyan egészen különleges, semmilyen más népnél nem tapasztalható összetartozás, egymás segítő készség, ami végeredményben megtartott bennünket, nem csak életben tartott, hanem ilyen lelki állapotban őrzett meg bennünket, és segített, hogy hazajöttünk.
0: Amit az emberként eltöltött, ez úgy szólván nem volt hiába való. Megtanulta azt, hogy egy emberi életben mi a lényeg. életben maradni. Utána a szabadság, mert hogyha az embernek megvan az ereje, és megvan a szabadsága, akkor már azt csinál, amit akar, amire képes, és meg tud maradni. Tehát ez volt nekünk a fő törvényünk egész idő alatt, és én azt hiszem, hogy ezért is maradtunk életben.

0: 1953. júniusában jöttünk el Miskolcról, az is egy elég hosszadalmas út volt, és érkeztünk meg megint csak Lembergbe. Mint felcser dolgoztam ebbe a táborba, karanténtábornak lehetett nevezni, nem tudom, hogy miért tartottak bennünket vissza majdnem 6 hónapig. Itt volt az, amire én életemben a legbüszkébb, és amit mondjak, legnagyobb tettemnek tartom. Amikor sorra került a mi bevagonírozásunk, akkor a kórháznak az orvosnője kérdezte, hogy fiúk, ki akar visszamaradni a betegekkel, mert a betegek azok csak a második csoporttal fognak hazajönni. Az első csoport az O betűig bezárólag jött vissza, M betűs voltam. Nekem el kellett volna jönni. Az első csoporttal tudni kell, hogy a Szovjet Unióban minden rettentő bizonytalan volt. Tehát ami van ma, bizony lehet, hogy holnap már nincs. Mégis amikor vonakodtak, hogy kilépjen valaki, senki, és akkor megszólalt az orvosnak, azt mondja, hogy fiú, csak nem csalódom én bennetek, mert senki nem akarja saját betegeitek hazavinni, hát akkor kiléptem. Önkéntesen maradtam vissza, életemnek a legnagyobb tettje volt, ugye, 8,5 év után, és mellettem egy másik fiú is kilépett, ketten hoztuk haza a második hullámba a betegeket Nyíregyházára.
1: 53. november 17-én jöttünk haza, akkor, amikor ugye először ugye a Sztálin úr elbúcsúzott, utána a Béria is, és akkor jött le az értesítés a lágerből, hogy mehetünk haza. Aztán onnan akkor jött a gyűjtő bevagonírozás, Lemberg megint, mert a kör bezárul, ott voltunk körülbelül 2 hétig, és tulajdonképpen ott tudtuk meg, hogy mi is van Magyarországon, hogy azért egy kicsit itthon megváltozott a rendszer, mert csak kósza hírek jutottak el hozzánk. Mondjuk az RP-ek voltak az egyetlen hírforrások, mert ők jöttek legkésőbb ki. A többiek azok mind tisztességesen 44-ben, 45-ben kikerültek már. És akkor aztán onnan Nyíregyházára érkeztünk. A hídon adtak le bennünket, a Tisza hídon Záhonynál. Addig nem volt fegyveres kíséretünk, csak a szokásos őrkíséret volt. Tiszteknő oldalfegyver, a katonák fegyvertelenül. Ott viszont már az ávosok fölkapaszkodtak géppisztollyal. Na mondom, hazaérkeztünk. Ott viszonylag rövid ideig voltunk a gyűjtőbe. Ott orvosi ellenőrzés, kaptunk papírt, amely szerint, mint volt hadifoglyok, hazatértünk a Szovjetunióból, és kérik a hatóságokat, hogy támogassanak elhelyezkedésünkbe, és kaptunk még útra 2 doboz cigarettát és 10 forintot. És egy ilyen vonat jegy igazolványt, amivel hazamehetünk. És akkor mindenki szóródott szét haza, mindenki az utolsó címére ment. Hát én is oda mentem, Tarna Szent Miklósra, és akkor tudtam meg, hogy apám meghalt.
0: Amikor a csapnál átraktak bennünket már másik vagonba, mellettünk állt a vagonsor. A vagonokra mindenhol ki volt írva, Faradós. Hol van ez a Faradós? Oda visznek bennünket. Pár perc múlva, gyerekek, ez nem Faradós, ez Fapados. Ez jellemző. Tehát 9 év alatt már úgy megszokta az ember azt a környezetet, hogy a betűket sem tudta már magyarul elolvasni. Megérkeztünk Nyíregyházára. Igen, szigorúan, és nem mint hazánk fiait fogadtak bennünket, hanem valami gyanús bandát. Csodálatos volt, a magyar válogatott aznap győzött 6-3-ra Londonban. És amikor a társulat ezt hallgatta rádión keresztül, és bement az elsőkből, a másodikból ordított az egész, erre az őrző társulat, én nem tudom, de belügye szervek voltak, ávos vagy nem ávos, nem tudom. Azt mondja, te ezek mégiscsak magyarok. Hát nem tudom, hogy kiket vártak vissza, de mi azok maradtunk.
2: Apám hazajött, 2 évre rá itthon kitört a forradalom 1956-ban. Előtte persze hát újságíróként nyilván nem dolgozhatott, úgyhogy raktáros volt, meg nem tudom mi az én születési anyakönyvi kivonatomban ez áll 56 nyaráról, hogy apja neve dr. Sali Géza, foglalkozása segédmunkás. És akkor létrejött egy, úgy tudom, hogy öt tagú ilyen bizotmánya a Magyar Újságíró Társadalomnak, amiben többek között a Vészi János és az Obersovszki Gyula szerepelt, meg apám, meg még ketten, akiknek a nevét már nem tudom. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy hát apám ugyanarra sorsa jutott volna, amire mindannyian ezek közül az emberek közül jutottak, hogy akit nem akasztottak föl, az utána évtizedekig börtönben sínylődött, de azt hiszem, hogy neki már Karaganda után nagyon kevés börtönidő is sok lett volna. És bár ő nem volt nagyon beteg, amikor Karagandából hazajött, hát az a pár év, amit utána még itthon eltöltött, az nagyon megviselte őt, és akkor végül is kapott egy vakbélgyulladást, amit azért nem mertek megoperálni, mert a szíve nem fogja kibírni, és ebből kifolyólag aztán nagyon rövid idő alatt apám meg is halt 10 nappal a Nagy Imre kivégzése után. Úgyhogy ő nagyon pontosan tudta, hogy most az lesz a legjobb, hogyha ő meghal. És a Szabó Magdától tudom, akinek a férje a Szobotka Tibor, az apámnak pattársa volt a Madách gimnáziumban 8 esztendeig, és elválaszthatatlan nagy barátok voltak, hogy ők bent jártak a papánál a kórházban, aki ült az ágyán és röhögött. És kérdezte tőle Szobotka Tibor, hogy mit röhögsz, édes Gézám? Mire apám azt válaszolta, hogy azon a példátlan baromságon röhögök, édes Tibor, hogy meg fogok halni. Mikor? Kérdezte tőle Tibor türelmesen. Holnap, felelte a papa. És ez így is történt. Ezeket a legendákat örököltük mi meg gyerekként, és még valami nagyon-nagyon fontos dolgot, apám könyvtárát. Jó. Amiben az egész világirodalom végül is ott volt, és ott voltak furcsa betűs könyvek. Hát nagyon rácsodálkoztam, hogy miféle betűk ezek. Aztán azt megtudtam, hogy ez cirill betű, aztán rájöttem, hogy ez mégse teljesen cirill betű. Az egyik ilyen nagy vastag könyv az egy ukránra fordított Anna Karenina. És nyilván az ember 5-6-7 éves korában nem kezd a dolog filozófiai mélységein töprengeni, de ezt nem lehetett szem elől téveszteni, hogy a keserűségen, a fájdalmakon, a megpróbáltatásokon és mindenen túl, meg azokon az emlékeken, hogy mondjuk büntetésből elásták az őrök, és ott hagyták. Úgyhogy a feje állt csak ki. És így nem lehetett tudni, hogy ki fogják-e ásni, és aztán kiásták. Az ember egy ilyen múltú embernek a gyereke, az nagyon sok erőt ad arra, hogy majdnem bármit kibírjon. És aztán, amikor életemben először 17 éves koromban egy ilyen gimnazista utazás keretében elmentem Kijevbe, Moszkvába és Leningrádba, akkor azt gondoltam, hogy egy kicsit utána szagolgatok annak az ukrán nyelvű, annak a Reninának, és így néztem körül a tétován, hogy van-e itt valaki, akit nekem most gyűlölni kéne. És akkor elmentünk a Lavrába, ahol ott fekszenek a 400 éves halottak, azok a szerzetesek, akiket ott ebbe a finom homokágyba befektettek, és azóta ott aszalódnak, és mint az öreg könyvek, úgy fekszenek ott, mint nálunk, azaz Anna Karenina, és úgy teljesen világosá vált az ember számára egy pillanat alatt, hogy hát itt nincs kit gyűlölni, és nincs miért gyűlölni, mert a mindenkori hatalmak bezárják a mindenkori embereket adott esetben, és a mindenkori emberek és azok ivadékai ettől szenvednek, de ebbe sorstársak. Ebbe együtt vannak. És aki szembe jön az utcán, arról én nem tudom eldönteni, hogy most ez voltak éppen foglár volt annak idején, vagy az apám raptársa. De ha foglár volt, akkor ő is azért volt foglár, mert valamiért muszáj volt neki. Mert bekerült egy hatalom fogaskerekei közé, és ott muszáj volt neki azt csinálni. Tehát azok az emberek, akik annak idején bánthatták őket, azok is valójában összerongált, összerondított lelkű és agyú emberek voltak, akiknek valamit mondtak, és ezt ők elhitték. Hát próbálták volna nem elhinni. A hatalom az egy nagyon gonosz dolog, én a hatalomnak nagyon nagy ellensége vagyok, az demoralizál, mert nagyon hamar az embereket erkölcstelenné, következésképpen gonosszá teszi. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy példa volt az apámtól, hogy nem hatalomban kell gondolkozni, hanem kultúrában kell gondolkozni, emberekben kell gondolkozni. Én tanár lettem. Egy másfajta kultúrát közvetítek, mert francia szakos vagyok, de a dolog lényegén ez mit sem változtat. Mert én arra tanítom azokat, akik a kezem közé kerülnek, hogy egyrészt emberekkel fognak bánni, embereket kell megtanítani nekik emberi módon élni vagy viselkedni, és az irodalom az valójában egy szűrő, amin keresztül egy-egy ember agyán át lát az olvasó egy-egy kort. Hát ezek a mindenkori bármilyen betűvel írott anakareninák, amik le vannak téve az emberiség asztalára, és voltak éppen nincs más dolgunk, mint komolyan venni ezeket a szűrőket és ezeket az üzeneteket továbbadni. Úgyhogy én nagyon meg voltam hatódva, amikor meghallottam, hogy éppen ebben a házban fogunk itt összejönni, hogy azok, akik 10-15 éveket irtózatos körülmények között kínlódtak végig. Ennek a népnek az akkori hatalma jó voltából, hogy most ez a nép, és nem az ő hatalma, hanem az ő kultúrája nyitott ajtót az embereknek, mind akik itt ülnek valójában. Nem a hatalomhoz kapcsolódó emlékeiket hozták haza, hanem azt a nyelvet, amit a vezető leningrádi színészek, mint rabtársak tanítottak meg nekik ezekben a lágerekben, és akik ott ismerkedtek meg Puskinnal és Lermontovval. És nyilvánvaló, hogy ők is jó lélekkel és derűsen és örömmel lépnek be ezeken az ajtókon. És hát ha van egyáltalán üzenete ennek az egész lágervilágnak, akkor valószínűleg ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy kultúrákat be lehet zárni, kultúrákat lehet ötösével sorakoztatni, lehet éheztetni, lehet kihajtani -35 fokba dolgozni, a kultúrák ezt túl fogják élni, az emberek lehet, hogy nem.
3: Az, hogy én a gulák egyik legszerencsésebb rabja voltam, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy egészséges maradtam és életben maradtam, hanem abban is, hogy tekintettel arra, hogy már ifjú koromban nagyon szerettem az irodalmat, rávetettem magam az orosz irodalomra, az orosz költészetre. Orosz barátaim révén megismerkedtem Puskinnal, Lermontovval, és már odakint megszerettem az orosz költészetet, és amikor hazakerültem, akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha én a magam kis irodalmi vénáját, a magam parányi kis bontakozni kéz tehetségemet felhasználva esetleg tudnék valamit kezdeni orosz versekkel. Megtettem az első lépéseket, olyan kiadókhoz kerültem, akik azonnal figyelmet szenteltek nekem, befutottam, mint műfordító, és most már egy elég komoly fordítói életművet tekinthetek a magaménak. És nem csak most, hanem már az első komoly nagyfordításom után nyugodt szívvel és a legteljesebb őszintességgel mondhattam, hogy Sztalin elvtárs elszámoltunk, többet kaptam, mint amit vesztettem.
4: Mikor kezdtünk ezt a gyönyörű estét, kedves vendégek, tisztelt vendégek, üdvözöltem önöket. Ha megengedik, most szeretnék mondani, kedves barátaim, a mai est nagyon kötelezi minket. Sok mindenre kötelezi. Köszönöm önöknek, és szeretném még egyszer mondani, hogy a truszki don't leveszik dát krét. Kedves egészségükre!

0: Kári nevtárs, elszámoltunk. Csaba Klári dokumentum műsorát hallották. Technikai munkatársak Hajnal Zsuzsa, Kis Tamás Csilla, Kónya Csaba, Majtényi Dóra és Mihály Lajos. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi, dramaturg Lóránd Lajos. A felvétel 1994. február 26-án az Orosz Kultúraházában készült.
1: A dokumentum műsor utoljára 2010. február 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
3: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőtársaság létre hozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket. Az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra vitte le a mutatót. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Legutóbb egy hónapja csökkent ugyancsak 25 bázisponttal 6%-ra az alapkamat. Nem történt csalás az áprilisi lottósorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó, összesen csak nem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pont ott parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élő zene, koncertek és változatos programokkal várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán. Idén 54 fürdő csatlakozott a Strandok éjszakájához. Szombaton egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, este 14-21 fok várható. Nagy tavaink vize 24-26 fokos. Híradással itt a Kossuth Rádióban legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az én életem. Miért érdekelne bárkit is egy hazájából száműzött szabadságharcos nejének sorsa?
1: Bocsásson meg, ha túl bizalmasnak ítél, de önön kívül senkivel nem tudok az anyanyelvemen angolul beszélni, Biarritzont, és...
0: Mindketten asszonyok vagyunk, Mrs. Fitzjames. Világunkat a férfiak uralják. Mi nők kevéssé számítunk.
1: Ön hozzám képest olyan tapasztalt.
0: És mégis egy cipőben járunk. Egyikünk se látta a férjét jó ideje már. Az öné kereskedelmi utazó, de ő legalább két naponta küld magának levelet. És tudom, hogy ön naponta válaszol neki.
1: Igen.
0: Én viszont hónapok óta nem tudok semmit az enyémről. A címét sem ismerem. Bocsásson meg, ki kell parancsoljam a lányomat a vízből. Nyakunkon az ősz, az óceán itt egyre hűvösebb.

0: Mrs. Fitzjames?
1: Bocsásson meg, hogy kora reggel. Tudom, hogy csak néhány hete ismerem, de nem bízom ezekben a franciákban.
0: Mi baj van?
1: Elmondom az egészet részletesen, de könyörgöm, jöjjön velem a szobámba.
0: Várjon egy percet, felöltözöm. Matild kislányom, vigyázz Filipre! Filip, fogadj szót a nővérednek! Hamar visszajövök!

0: Meghalok a rémülettől. Az éjszaka. Az ablakom nyitva volt, és nézze. Sáros lábnyomok vannak a párkányon.
1: Nyugodjon meg, Effie. Beszéltem a szobaasszonyával. Azt mondta, még soha nem törtek be a panzióba. Szerinte egy madár látogathatta meg magát az éjjel.
0: Milyen madár?
1: Egy gréf.
0: Micsoda?
1: Majd talán egy szellem lehetett.
0: Ugyan? Mit nem mond?
1: Ön nem hisz a szellemekben?
0: Jóságos ég. Maga igen.
1: Aznap, amikor világra jöttem, nagyapám ágynak esett. Akkoriban nem hívtak orvos szülőnőhöz, de az, akit nagyapám ágyához rendeltek, anyám szobájába is betért. Halva születtem, de megmentett. De a nagyapám nem kelt fel többé a beteg ágyból. 3 esztendős koromig minden éjjel a tündérasszony sírását hallgattuk, aki az ablak alatt mosta a patakban nagyapám véres ruháját.
0: Tessék!
1: Ha ön ír születésű, ismernie kell a mosóasszony legendáját, aki kiáltozásával egy családtag halálát jelzi. Egy éjszaka magam is láttam őt. Hosszú bokáját verő haja volt, zöld ruhája és szürke kötköpenye. A kezében tartotta nagyapám véráztatta ingét, és éles hangon siránkozott. Másnapra meghalt a nagyapám.
0: Miket beszél itt? Ön mulattatja, hogy kísértett históriákat mesél?
1: 15 éven át minden éjszakámat abban az ágyban töltöttem, amelyben a nagyapám meghalt. Rettegtem, hogy viszont látom a fehér hálóruhájában, ahogy a kísértetek öltözni szeretnek. De azt hiszi, hogy akár egyszer is eljött. Vártuk, hívtuk, de nem jelent meg.

0: fenséges itt az óceán. Az orvos szerint a sós levegő jót tesz a tüdőmnek.
1: Sokféle bajra javallott. A kisfiam asztmájára is. Szegényke minden éjjel fulladva köhög. Én meg amúgy se tudok igazán aludni. Hetek óta kínoz a migrén. Meg nem is vettem igazi sétát a városban. Pedig nem csúnya.
0: Nem mondom, Biarritz szép, de ha Velencét láthatnám. Tudja, a férjemmel oda mentünk volna Nászútra. 48. április 18-ára tűzte ki az indulást, de már márciusban verte a vészharangot, hogyha a rebellis olaszokat nem verik le gyorsan, hát annyi az utazásnak. Én meg kérleltem, hogy legalább Párizsig vigyen el. Boldogan vinne, mondta, de a franciák ugyanúgy lázadoznak, mint emezek. Láj, nincsenek tekintettel egy bájos angol mennyasszony boldogságára, így mondta. Csak hiába való ábrányaikat kergetik. Szerinte kár az olaszokra bízni bármit is. Inkább szétlövették azt a gyönyörű várost, mint hogy engedjenek. Elkerülhették volna a pusztulást, ha a józan eszükre hallgatnak. Bizonyos tekintetben a magyarok épp ugyanolyan nyughatatlanok, mint az olaszok. Csak nekik még régi templomaik és freskóik sincsenek.
1: Ezt is a férje mondta.
0: És az osztrák kapitány, aki gyakran megtisztelt társaságában minket. A magyarok földhöz ragadt nyomorúságban élő emberek, ezért könnyen megtéveszthetők az izgágák által, akik szabadságot ígérnek nekik.
1: Valóban?
0: Anglia szégyene, hogy menedéket ad azoknak a felforgatóknak, akik hazájukban megbontják a törvényt és a rendet, majd mindent hátrahagynak, és az ártatlanokra marad a szenvedés. Aztán ott van a vezérük, Kossuth. Ráhagyják, hogy gátlástalanul keresztbe kasul utazgasson a világban a cimboráival, hogy pénzt gyűjtsen az újabb felkeléshez. És Londonból izgassa a népeket, a német, francia, lengyel, olasz forradalmárokkal összeszövetkezve. Amikor társaságban osztrák barátaim ezt szememre vetették, én szégyeltem magam Anglia helyett. Azzal mentegettem magam, hogy írnek születtem. Ön brit állampolgárként nem szégyenkezik?
1: Egy kicsit. De tudja, Effie, én meg skót vagyok. A szüleim leányiskolába járattak Edinburghbe. 19 éves koromban nagyanyám közbenjárására Londonba kerültem, onnan pedig Párizsba, ahol nagyanyám olyan szép időket töltött ifjan, még a nagy forradalom idején, hogy nem volt elég, hogy anyámat mindenki mulatságára Marie Liberté-nek hívta, még engem is francia módra akart elnevezni.
0: És miért időzett a kedves nagymamája Párizsban?
1: Skót bába asszony volt. A hátsó udvarát borókabokrokkal ültette tele. Ha jöttek a bajba jutott nők, a boróka termésből adott nekik egy marékkal. A bárányhoz, ahogy mondta, mert hát használja mindenki a lelki ismerete szerint.
0: Oh, maga olyan kedves és közvetlen velem. Én pedig csúnyán becsaptam. Vagyis nem mondtam egészen igazat magamról. Nem csak a gyenge tüdőm miatt küldött ide Biarritzba a férjem, de... magának olyan szép gyermekei vannak, én viszont eddig még nem sikerült
1: teherbe esnie. Bocsássa meg a szókimondásomat, de miként remélheti, hogy kigyógyul a meddőségből Biarritzban? Ha jól tudom, Plompierben vagy Franzenbádban kurálnak női bajokat. Ráadásul azt mesélte, az év nagyobbik részét a férjétől távol tölti.
0: Először is meg kell erősödnöm. A mag csak dúsföldben tud kicsírázni.
1: Badarság! Lady Odil, akinek a csemetét neveltem Párizsban, olyan volt, mint egy venyige karó. Mégis 8 gyermeket hozott a világra. Onnantól viszont kulcsra zárta a hálószobája ajtaját. Megmondta, hogy asszonyi kötelességeinek 20 éven át messze menőkig eleget tett. De hogy elmúlt 40 végre élni akar, újra bálokba járt. És egy fiatal olaszt részesített kegyeiben, aki az általános meggyőződés szerint körözött kárbonári volt.
0: Oh.
1: Attól már csak egyetlen gyermeke született. De az a fiúcska lett mindközül a legszebb. Kedveltem a lédit. Asztaluknál érkeztem, szinte egyenrangúként kezelt, bizalmába fogadott.
0: Akkor jó helye volt. Virult is, az látszik. Aki magára néz, nem képzelni, hogy már 2 gyermeke is van. Maga olyan szép most is élni, mint egy olasz madonna.
1: Ugyan. Az enyészeté vagyok.
0: Biztos voltak kalandjai. Könyörgöm, legalább egyet mondjon el. Mindent tudni akarok magáról. Még sosem volt barátném.
1: Nos jó, annyira kíváncsi.

0: Lemehettek a vízhez. Búcsúzzatok el az óceántól. Vigyázz az öcsédre, Mathilde!
1: Nem tudom tovább magamban tartani. Már egy hete szorosabbnak érzem a fűzőmet. Nézze csak! Nem olyasféle felesleg van rajtam, mint amilyen a friss levegőn kigömbölyödő véznákra rakódik. Csupán a hasam domborodik, és az ágyékom mindkét oldalon felettébb érzékeny. Mondja Amy, ez az?
0: Isten adja!
1: Ez valóságos csoda! A férjem nagyon elégedett lesz. Az apósom és az anyósom úgy szintén.
0: Én mégis azt tanácsolom, menjen át Bájomba, ott bizonyosan talál nőorvost.
1: Jaj, Amy, én úgy félek, és annyira szégyenlős vagyok. Nem kísérne el? A gyerekeire addig a komornán vigyázna, és ön mesélhetne a nagyanyjáról, aki, hogy is mondta, híres bába asszony volt.
0: Sajnos nem lehet, drága Effi. Búcsúznunk kell, holnap elutazunk. Ma levelet kaptam a férjemtől. Konstantinápolyban száll hajóra. Marseille-ben találkozunk.

0: holnap és Marseille-be érünk. Így megy ez? Becsavarogjuk a félvilágot, mert otthon elfognának. Szervusz, magyar, miért nem fértél a bőrödbe?
1: Azt írják az otthoniak, hogy ilyen rossz termést, mint az idei, még a fogatlan öregek sem láttak.
0: Csak nem fogsz krumpli és szőlőbetegségekről rezonírozni Korzika és Szardinia szigetei közt.
2: Mindig rossz a termés, és mindig rossz az idő. De Londonban akkor is boldogul az ember, ha minden nap esik.
1: Boldogul, aki olyan self-made man, mint te vagy, Dániel. Tudod, barátom, Fávián úr orgonál, zongorál, szanszkritra oktatja a bankár kisasszonyokat.
2: Amikor Hamburgból Londonba érkeztem, eleinte valóban nyelvórákat adtam. Az első néhány hónap nehezen telt. De amikor a munkaadóim rájöttek, hogy sok más menekültel ellentétben én becsületes magyar vagyok, utóbb aztán kiderült, hogy nagy tehetségem van a delejezéshez is. Hisztériától, főfájástól szenvedő főrangú angol hölgyeket gyógyítottam meg pusztán a szellemem erejével.
0: Az én feleségem feje is gyakran hasogat.
2: Bármikor szívesen megmesmerizálom. Tekintetem olyan átható, hogy senki nem állhat ellent neki. Először kézen fogom a páciást. Tekintetemmel magnetikus álomba kényszerítem, azután kicsin simításokkal egész testén végig haladva...
0: Az én nejemet inkább ne simogassa, Fábián úr. Inkább gyötörje szegény csak a migrén.
1: Ott tartottunk, hogy otthon ki mindenkinek vették el a birtokát.
0: Te tartasz ott, Ali. Tudja, Fábián úr, az én almási barátom 3 hónapja kapott levelet még Konstantinápolyban a nejétől. Azóta egyfolytában a levél részleteit citálja.
1: A császár utasítása azért teszik rá kezüket a birtokokra, mert kell a pénz az új háborúra.
2: Csitt. Figyel bennünket valaki. Látják, ott áll az árbóc mögött.
0: Ugyan? Biztos csak arra kíváncsi, miféle barbár nyelven ugatunk.
1: Azért ugatunk, mert Kossuth kutyái vagyunk.
2: Fölösleges provokációt csinálni, urak. Mert még végül leszállítanak minket a hajóról egy osztrák fennhatóság alatt álló olasz kikötőben, és már ki is adtak azoknak, akik ítélkeznek felettünk.
0: Bizony, nem lenne jó osztrák hadbíróság elé állni, ha már évek óta sikerült elkerülni ezt.
2: Azt javaslom, urak, vonuljunk vissza, és csendben szívjunk el egy csipetnyi török hasist.

0: Menj csak előre, Dániel. Egy perc is követünk.
1: Töltött pipákkal várom az urakat.
0: Vigyázz, mit mondasz neki, Rudolf. Osztrák rendőrspicli ez.
2: Rémeket látsz.
0: Nem véletlenül kínál bennünket hasissa, hogy valami olyat köpjünk, amit jó pénzért eladhat.
2: Ugyan mit?
0: Például azt, hogy te titkos megbízással érkezel Európába vissza. Vagy hogy újabban azért nem iszol, nehogy összetévesszenek a Korhely Bárdival.
2: Hagyd már ezt a képtelenséget.
0: Na. Emlékezz csak, amikor Isztambulba érkeztünk, téged rögtön lefogtak azzal, hogy a honvéd főhadnagy úrnak ennyi bűne, adósága és haragosa van az emigránsok közt. Én meg futhattam az első kávéházba. Kérdem minden nyelven, ami eszembe jut. Hol vannak a magyar honvédek? Három számúzöttel térte vissza, hogy megesküdnek rá, hogy te nem az a Bárdi vagy. Én megesküszöm, hogy velem teszed lábadat először török földre, és nem te vagy az, aki galaszba lelőtt az osztrák konzul papagáját, mert azt cseregte. Kus, betyár magyar.
2: Igaz? Nem tudhatom, hol várnak még rám annak a másik Bárdinak a bűnei.
0: Reméljük, hogy Marseille-ben semmiképp. Mert ott, hál' Istennek, az asszonyaink várnak. Végre, ölelő karokkal. Jaj. Na jó, menjünk a Spicli úr után. Élvezzük addig legalább a hasis gyönyörét.

0: Szeretem magát, Rudolf.
1: Én is, Amy. De most ne beszéljen, kérem, ha jót akar. Összpontosítanom kell. Ne nyögjön. Ha mindenáron beszélni akar közben, semleges dolgokról beszéljen. Mit írnak az angol újságok a magyar emigránsokról?
0: Semmit. Nem tudom. Mostanában nem olvastam az angol újságokat.
1: És a franciák? A Kossuthról miként vélekednek? Mik? Harmadik Napóleon szándékai. Szövetkezik az osztrákokkal?
0: Nem.
1: Ferenc József?
0: Fél, hogy a magyarok újra felkelnek. Hogy még marad bennük erő.

0: Látja?
1: Mert csikoltozott. Egy pillanaton múlt.
2: Semmi baj. Csak egyet kérek magától, Rudolf. Amikor a hátamon fekszem, ne emlegesse Kossuthot. Nagyon zseníroz.
1: Hát mit mondjak?
2: Gyengéd szavakat.
1: Talán maga is belátja, hogyha magunkra megfeledkezve suttogunk egymás fülébe, hamarosan azon veszem észre magam, hogy újabb gyerekkel ajándékoz meg. Így sem boldogulunk könnyen, pedig...
2: Tudom. A többit ne is mondja, mert még aludni sem tudok.
0: Azt hittem, Biarritz levegője használva lesz.
2: Talán meg is tébolyodtam volna ott a gyerekekkel egyedül, ha nem barátkozom össze egy kedves honfitársnőmmel.
0: Valóban?
2: Őt is magára hagyta a férje. Szegényke, még nálam is nehezebben viselte a magányt, mivel csak 20 esztendős. Folyvást az életemről kérdezett. Mondtam neki, hogy az asszonyi sors bizony egyre nehezebb. De Edinburghben anyámnál talán könnyebben leszünk. Hallja, innen Marseille-ből néhány nap alatt odaér a hajó.
3: Nem Angliába megyünk.
2: Tessék?
0: Dolgaim Párizsba szólítanak.
2: Dolgai? Mi dolga van még a családján kívül?
0: Nem tartozik magára, kedvesem.
2: Nem tartozik rám? A levélben azt ígérte, hogy...
0: A dolog megváltozott. Holnap Párizsba indulunk.
2: És ez csak így?
0: Maga a hitvesem.
2: Na de...
0: Esküdtett rá, hogy haláláig követ. Ez az asszony dolga. És most már aludjon. Jó éjszakát. Szép álmokat.

Elhangzott Nyughatatlanok. Első rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Effi, Tóth Eszter, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Almási Aladár, Józsa Imre, Fábián Dániel, Sorbán Csaba. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.

0: fel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Első rész.
1: A csatatér nagy, ovális, zöld posztóval borított asztal. Rajta rekeszekben 12 szám. Erre tehettek a poentőrök. A számok mögött a bankár a lapokat osztotta. Szemben vele a krupié, aki meg a téteket rátóval behúzta, vagy nyerés esetén kifizette. A játékosok karéja mögött egy másik sor magas székeken, ezek mögött álló sor, ők már nem is értek el az asztalig, csak

kiabálták tétjeiket. Nekem kellett megállapítanom, hogy ki és mit ordított. Nyereség esetén persze volt gazdája kiáltásoknak, de a vesztesnek nem akaródzott fizetni, vagy egyenesen azt állította, hogy ő csak az előtte ülő tétjét ismételte meg. Elég bajom akadt ezekkel a visszhangokkal. És akkor ott voltak még a melbetegek, akik a nyertes mezőbe próbálták erőltetett köhögéssel befújni a papírpénzt. Hamarosan néhány ügyesebb trükköt is felfedeztem, s ne szépítsük, ahelyett, hogy lelepleztem volna, magam is beszálltam. Egyik társam női hajszálakra kötött aranyforintos érméket, melyek veszteség esetén, mint a villám rántottak vissza. A nyereségnél feleztünk másnap egy közeli kocsmában. Aztán volt egy cimborám, aki az oszlopost játszotta. A posztóra festett szám valamelyikére egy oszlopnyi ezüst forintot tett. Miközben az érmék közé egy vékony aranytízest csempészett. S ha nyert, felborította az oszlopot, hogy előguruljon a sárga csikó, és így a 20-ra nyert, de ha veszített, akkor papírtízessel fizetett, mondván, hogy az oszloppal újra játszik. Sokat kerestem, de még többet tanultam a barlangban. Láttam a vidám ártatlansággal először játszó szűzkezet, hogyan rántja egyre mélyebbre a szenvedély. A kárhozatig, a vagyonvesztésig, a fedezetlen váltókig, míg végül betegségére gyógyító pirulaként ólomgolyót vett be. Megtanultam, hogy a hazárdőrök úgy játszanak, ahogy a szerelmesek szeretnek, a részegesek isznak, szükségszerűen, vakon, ellenállhatatlan erőhatalma alatt. De hát nem közepes gyönyör a szerencsét megkísérteni. Óvatosan fölemelni az első lapokat, összeráncolni a homlokot, babonából megfricskázni az alul lévőket, s reménykedő óvatossággal letolni a felső kártyát az alsóról, és gyönyörűséggel gusztálni azt. Van valami részegítő élvezet abban, hogy egy pillanat alatt ízlelhetjük meg hónapok, évek aggodalmait és reménységeit. Mint az ember és a géniusz meséjében, ahol az istenség egy gombolyagot ad a gyermek kezébe. E fonál napjait fonala. Ha azt akarod, hogy múljék számodra az idő, húzzad a szálat, az időd úgy folyik lassan vagy sebesen. Még nem nyúlsz a fonalhoz, megmaradsz létednek egy azon óráján. A gyermek átveszi a gombolyagot és meghúzza. Először, hogy férfivá legyen, majd, hogy elvehesse a jegyesét, hogy felnőni lássa gyermekeit, megérje a magas hivatalt, elkerülje a korral járó betegségek fájdalmait, végül, hogy befejezzen egy tehetetlen vénséget. 4 hónapot élt a géniusz látogatása óta. A hazárdjáték is ilyen. 1 perc alatt hoz olyan változásokat, melyeket a sors rendesen csak hosszú évek során halmoz fel. Egy pillanatba hordja össze az érzelmeket, melyek szét vannak szórva a többi ember lassan csordogáló életében. Ezt mind megtanultam, miközben 20-30 koronát, de olykor 50-et is megkerestem egy éjszaka. A nyertes, amikor kiszállt, nagyvonalúan elém tolt néhány koronát, s megköszönte a játékot. És ehhez jött még a sáp, amit a csalók adtak le. Ennyi pénzért hivatalnok koromban akár 2 hétig is dolgozhattam. Nekem bizony hamar elegem lett az éjszaka rittereiből, a személyzet nyúzó frechekből. 899-et írtunk, közeledett a 100. utolsó szilvesztere, s a baltában tett látogatást követően egyre gyakrabban találkoztam Ármin bácsival, hogy borokat kóstoljunk, és a jövőmet tervezgessük. Ahogy ismerkedtem a nagy borokkal, úgy hagytam magam mögött alkoholizmusomat, miközben Ármin bácsi azzal nyúzott, hogy készítessek hamis személypapírokat, és álljak banki szolgálatba. Tanuljam ki a váltók világát, és ezen a pályán kezdjem meg az aratást, mert szerinte ez a kiművelt fők által elkövethető bűnesetek legszebbike. Nézd, Milán, milyen jól jövedelmez! Mutatott ilyenkor körbe Margit utcai 5 szobás fényűzően berendezett lakásán. Engem azonban riasztott atyai barátom terve. Egykori minisztériumi állásomra, mely már akkor is erősen untatott, emlékeztetett a bankfiúi beosztás. Ármin bátyám, én a legfinomabb úri viselkedést sajátítottam el a kártyabarlangban s a Pannonia száláiban. Elhiheted, tükör előtt sem keveset gyakoroltam.
Frakkomban nem egy virtigli főnemest tévesztettem meg finom modorommal, akik először jártak a bakteremben, és mikor a krupié székébe ültem át, őszinte elképedésüknek adtak hangot, hogy nem közibük tartozom. Ilyesféle képességeimre építeném inkább a jövőmet, mondtam neki. Abban viszont egyetértettünk, mielőbb hagyjak föl ezzel a kártya barlang béli munkával, mert alig ha tanulhatok ott már újat, csak a züllésem folytatódna. S mint életemben gyakran, mikor nagyon vágytam valamire, a sors ezúttal is segítségemre sietett egy bizonyos havasi úr képében. A jó nevű újság főszerkesztője egyik este, mikor a bakasztalnál görnyedtem, odasukta, hogy bemennék-e másnap hozzá a redakcióba, beszélni kíván velem. Hiába kérdeztem, többet nem árult el, csak biztatóan veregette a vállam. Figyellek már egy ideje, gyerekem, igazgatja Havasi az asztalon a tollait másnap az irodájában. Tudod, hogy ügyes a föllépésed? Megtisztel, főszerkesztő úr, hajtom meg a fejem. Szepi bátyám. Mondd csak nekem, hogy Szepi bátyám. Megtisztel, Szepi bátyám. Lenne neked egy ajánlatom, gyerekem. Örömmel hallgatom, Szepi bátyám. Na, ne gondold, hogy mindjárt úgy jársz, mint Thomas Rumbold a londoni White's Club pincére, akinek decens szolgálataiért a főrendi házi tagok madraszi kormányzóságot és lovagi címet juttattak. Nekem szerényebb ajánlatom lenne. Felvennélek újságíró gyakornoknak, gyerekem. Jó a fellépésed, oldottan társalkodsz, már megbocsásson, Szepi bátyám, de írni nem igen szoktam, főleg nem, szépen belejössz, gyerekem, segítünk. Tologatja nyelvével, szája egyik sarkából a másikba a kövér szivart a testes ember, és ettől gurgulázó hangon beszél. Akárha víz alól bugybolékolna, mint egy jóságos kövér béka csalogat a közélet zavaros vizébe. Váratlanul ér az ajánlat, a Szepi bátyám. Kezdem húzni az időt. Na, akkor kapsz 3 nap gondolkodást, feleli, s még a rovatot is elárulja, hogy könnyebben döntsek. Bűnügyi reportőrséget ajánl. Mikor ezt kimondja, érzem, kiszalad fejemből a vér. Csak nem ismeri rovott múltamat. De aztán kiderül, hogy a titkos barlangban szerzett ismeretségeimre appellálva állítana-e kalandos vágányra. Tudod, gyerekem, megváltozott az újságírás. Ebben a fennagy békében az uracsok csak lopják a napot a kávéházakban, és várják a szenzációt. És tőlünk várják, gyerekem, mert ővelük semmi sem történik. Bezzeg a kiegyezés előtt mindenki politizált. Mégis beírta a kalendáriummal, már ha tudott egyáltalán olvasni. Most meg minden boltos segédnek akad pénze valami lapocskára, és halálos unalomban él a szentem, hát borzongani akar a híreinken. Ha nem történik semmi, kiabálunk, hogy nem történik semmi, és ezzel már történik valami. Ezen nevetgél, gurgulázik a víz alól. De azért nem ennyire rossz a helyzet, gyerekem, mert történik is valami. Gondoskodnak erről az újkori bűnözők, hogy áldja meg őket az istenik, vagy az ördögük. Fúj egy jó adag füstöt a perzsa szőnyeg irányába, hogy jusson abból a pokol bélieknek is. De tudod, nem csak a bűnözők és a rendőrök között folyik áldás küzdelem, hanem a hírlapírók és a detektívek között is. Erre hívlak téged, gyerekem, kiszedni a fafejű zsarókból a szenzációkat. Ha pedig nem dobnak neked koncot, te előzöd meg őket, és nyomozol helyettük. Háborúsdi a zsarókkal, a törvénytől védve törleszteni nekik. Na, ez már neked való trüffel, kapom föl a fejem. Komlós Ármin bácsi persze alantas bosszúnak ítéli efféle terveimet, és figyelmemet az igazi meritumokra irányítja. Hasznos információk birtokába juthatsz, bejárásod lenne a főkapitányságra, fogalmazókkal és detektívekkel komázhatnál, kiismerhetnéd a szokásaikat, közben meg régi börtönkapcsolataidat kihasználva begyűjthetnél ezt-azt, hogy az újságíró szekered is fusson. Csak azt ne feledd, Milán, hogy hol állsz, honnan jöttél és hová tartasz. Mert nincs rosszabb, mint ezt összekeverni.
magunkat tisztes polgárnak képzelni, közben pedig elkövetni ezt-azt, majd jó katolikusként, már akinek ez jutott, fintorodik el, szaladni-gyónni. Ostoba önámítás. Te a gyűjtőből jössz, téged a gyámod, az előző életet kitagadott, de a fogházban új barátokra leltél. Ez a reportőrködés csak egy kis epizód, kicsiny, de fontos. Te neked nem a polgárt kell majd játszanod, hanem tanulnod kell, hogy grandiózus tetteket követhessél el. Csupa olyat, amelyhez foghatókra csak te vagy képes, hogy a sok nyavajgó polgárka maga alá pisáljon az irigységtől és a gyönyörűségtől, mikor a bűnügyi rovatban azt olvassa, hogy megint mekkorát szakított valaki, s milyen eleganciával. A nyárspolgárok ilyen erős megvetése azért hamisan csengett Ármin szájából. Hát, a Rózsahegy lábánál épített ő is, a Margit utcában. A hídon csak egy ugrás a sziget. Módos polgár szomszédai úgy tudják, hogy nyugalmazott szerémségi takarékpénztár igazgató. Ki képzeli itt magát tisztes polgárnak? Mikor kellő tapintattal ezt szóvá teszem, Komlós csak ennyit mond. Egy igazi csaló eljátsza, és nem elhiszi, amit tesz. Jegyezd meg ezt, Milán. Bólogatok, de közben az jár a fejemben, hát ha visszavezet ez a reportőri állás a régi világomba. Aztán eszembe jut, mi van, ha találkozom egy detektívvel, bíróval, fegyőrrel, aki leleplez? Rettekednék egész életemben, mert a polgárinak mondott világ nem felejt. Mint iskolai olvasmányaimban az a francia fegyenc. Milyen tekintélyes emberé küzdötte föl magát, aztán mégis. Meg hát, mennyit is keres egy ilyen kis tudósító? 80, legfeljebb 100 koronát. Hol lehetne abból olyasféle életet vinni, melyre én vágyom? Tudtam én már akkor, hogy havi 1000, ha nem 2000 koronát költ egy puhakezű sipista, aki a Pannóniában urizál. De azért mégsem bántam, hogy megint polgári foglalkozásom lesz. Zsalu Dede és Harsányi úr meglepve fogadták bejelentésemet, hogy hamarosan távozni kívánok a kártyaszalomból. De mintha nekik is imponált volna az én zsurnalista jövőm, még egy búcsú játékkal is megleptek. Trükkös adósságtörlesztés, magyarázták, mely egyúttal némi készpénzhez juttat téged is, hisz szükséged lesz most már nappali ruhákra. Abban az egy smokingodban mégsem járhatsz úri szalonok fogadásaira, de még a fogdákba sem, hogy a csibészekkel diskurálj. Hiába mondtam, gyűjtöttem én már annyi pénzt, hogy kistafírozzam magam. Ők csak nevetgéltek, hogy bízzam ezt ő rájuk, jó muri lesz, és anélkül, hogy tervükbe beavattak volna, az évszázad utolsó decemberében felültünk a bécsi gyorsra, és este már a Mária Segíts utca egyik fogadójába találtam magam. Az ablakból, mely épp a templom előtti terecskére nézett, magányosan bámészkodtam lefelé. Társaim ugyanis, jobb, ha nem látnak bennünket együtt, megjegyzéssel távoztak. A téren és végig az utcán karácsony előtti tolongás, mézes süteményeket, nagy kerek sajtokat, meg mindenféle füstölt disznóságokat kínáltak sátrakból. A Mária Segíts templom lépcsőjén a pestieknél elegánsabb koldusok űzték mesterségüket, és a sarki kávéház üvegablaka sárgán világította meg a járda mellé lapátolt töppett városi havat. Mozdulni sem mertem a szobából. A gyakorlatlan utazók szorongása tört rám az idegen városban. Majd nyakukba ugrottam társaimnak, amikor éjfél körül végre megérkeztek. Azt mondták, megtalálták a keresett szemét. Holnap délután kártyázni fogok. Én képettem el, de ők csak nevettek. Másnap sem hagyhattam el alkalmi börtönömet, de most velem maradtak és kártyázgattunk, trantekarantot filléres alapon. Felhozattuk a szobába az ebédet, majd délután Harsányi úr egy kávéház címét nyomta a kezembe. Itt nagyban folyik a hazárd. Fogd ezt a 2000 koronát, ezzel játszol ma este. Kacsintott Zsaludra, az meg röhögcsélve dörzsölte tenyerét. Milán, ma este gróf Csekonics Béla vagy. Papácskád sok ezer hold birtokosa, s te a legjobb neveltetést kaptad. Még találkozunk, de nem ismerjük egymást, amikor pedig mi eljövünk, te is távozol. A reggeli gyorsal aztán irány haza, mondta Ede búcsúzóul. Hát, akkor teljesülhet régi vágyam. Eljátszhatom a grófot.
villant belém, hiszen ezt gyakorlott Trüffel már hónapok óta. Igaz, azokban az álmokban tudtad, miért adott ki magad másnak. Egy nagyszabású csalást leplezett áruhád, most meg inkább Balek leszel, olyan színész, akit belöknek a színpadra, hogy alakítsa a grófot, de nem tudja, miféle szöveggel rukkoljon elő. Mert társaim még akkor sem avattak be. A Habsburg kávéházba kellett mennem, a belváros egyik mellékutcájába. Rokokos-tukkós nagyvilági hely volt, ahol tucatjával nyüzsögtek a hozzám ifjú grófhoz hasonló frakkos uracsok, és vidáman csapolgatták papájuk vagyonát. Mindjárt kiszúrtam glicerinnel puhított kezükről és bravúros keverésükről a hamis kártyásokat, és mikor a pincér, aki nevetséges risporos parókát és aranyhímzéses térdnadrágot viselt, ezek asztalához akart kísérni, udvariasan elhárítottam ajánlatát. Nem kapsz te én utánam percentet a sipistáktól, mosolyogtam magamban, és inkább néhány testes polgárféle asztalához léptem, akik előtt kisebb tétek hevertek. Magyar gróf az uraság, lelkendeznek a bécsi hivatalnokok. Aztán ismerje Herr Rosenfeldet, mert hogy ő is Magyarországról való, szintén ide jár, húzza elő az egyik a zsebóráját, de hat előtt sohasem érkezik. Nagy kártyás volt valaha, még Milán szerb királyt is megkopasztott a Vizdben, de ma már csak filléres alapon játszik. Ide jár tartlizgatni. Kis tétben, hogy ne legyen érdemes csalni, csak a játékedvéért űzi, nevetgél a másik, mert az öreg manapság már tisztes foglalkozásokat űz. Nincs nála tisztességesebb, szólal meg a harmadik. Zugbuk mékerkedik, meg uzsorára kölcsönöz. Hogy beszélnek uraságtok egy tisztes bécsi polgárról? Veszi vissza a szót az aranyórás. Hiszen Rosenfeld Móricz érdemes tagja városunknak. Ház a harmadik kerületben, villa Sparbachban, gyár Leopoldstadtban, szőlőskert a Grinzigben, 500 000 korona meg az állami bankban. Uraim, ez ám a gazdagság, és micsoda partikat csináltak a leányai. A legsikeresebb ügyvédek, orvosok, gyárosok vették el őket. Az emlegetett kártyamester pontban 6-kor meg is jelent. Partnereim intettek neki, ő visszaintegetett, aztán hasonlóan joviális külsejű patríciusokhoz telepedett tartlizni, és tényleg filléres alapon játszott. Mikor megérkeztek társaim, ott kellett hagynom asztaltársaimat, mert Ede diszkréten intett, hogy üljek át hozzájuk. Most talán komolyabb tétekbe fognék, köszöntem meg az öreg bécsieknek a játékot, és szórakozottan föls alá sétáltam a teremben. Bele-bele néztem némelyik csatába, aztán továbbálltam. Végül Harsányi rám kiáltott. Herr Graf, haben Sie Lust zu spielen? Warum nicht, feleltem, s már ültem is az asztalukhoz. Mint idegenek játszottunk egymással, csak is a kártyáról beszéltünk, és azt is németül. Még 7 óra sem volt, és már 1000 koronát veszítettem, pedig mindent beleadtam. Hiába figyeltem a tanult trükköket, egyszer sem értem őket csaláson. Nem mintha szóltam volna nekik, hiszen saját pénzüket nyerték vissza, inkább önbecsülésem miatt szerettem volna olykor tetten érni őket. Többször is emeltem egymás után, kerestem a tűnyomokat a lapokon, egy csillogó ezüst cigarettatálcát az asztalon, amit tükörként használnának, de semmi. Az 1000 ezüst veszteség elterjedt a szálában. Egyre többen gyűltek körénk. Hallottam suttogásukat. Gazdag magyar gróf a fiú. Egy 100 koronás parti után Zsalud fölállt az asztaltól. Kezelt Rosenfeld Móriczzal, majd félrevonta, és suttogtak valamit. Aztán visszaült. Az öreg uzsorás meg mögém került, még széket is húzott maga alá, és folytatódott a játék. 1/2 óra sem telt el, amikor hátra dőltem. Vége a játéknak, uraim. Amit a gyöpön megmentettem, az elúszott a posztón. Nincs több pénzem. Azt mondta gróf úr, holnap érkezik a járandósága. Nézett rám szúros szemmel Ede. Ja, holnap, igen, kapcsoltam. De ma még ma van, momentán üres a zsebem. Játszunk csak tovább, biztatott Harsányi. Lesz itt pénz mindjárt. Rosenfeld úr ad magának váltóra, amennyi csak kell. Persze úri kamatra. Nem, nem, uraim, ennyi elég volt. Kezdtem kapizsgálni a szerepemet. Próbálja meg, gróf úr, mondta most már Rosenfeld is. Hát, ha fordul a lapjárás, kisegítem némi pénzzel. Kérettem magam, aztán elfogadtam az első 5000-et az uzsorástól. Előkerült a váltó, rövid lejáratú, 3 napos. Aláfirkantottam, gróf Csekonics Béla.
Még Ötiszben kölcsönzött Rosenfeld 5000 koronát. Persze a váltóra mindannyiszor 6000-et írt. Én meg csak veszítettem és veszítettem. Az uzsorás minden pénze barátaimhoz vándorolt. De 30000 koronánál több Rosenfeldnél sem akadt. Csak egy percet várjanak, uraim, pattant fel az uzsorás. Hazaszaladok és hozok még pénzt. Itt lakom a Herrengásszén, mondta és elrohant. De ekkor Zsalud pislantott, hogy vége. Nagyot nyújtóztam, hogy elég volt a veszteségből, és leléptem. A hotelben találkoztam csak társaimmal. Viháncolva érkezett a két öreg, hogy jó mélyre nyelte Rosenfeld a horgot, és hogy ügyesen alakítottam, gratuláltak. Mit mondtál neki, Ede, amikor félre hívtad, kérdeztem. Hogy gazdag magyar mágnás vagy, és szeretnénk rajtad eret vágni. Üljön mögét, kibiceljen, és adja le a jelzéseket, felezünk, nevetett Zsalud. Tartozott nekünk, magyarázta Harsányi. 10 éve Alexandriában feldobott bennünket, hogy egyedül tarolhasson a Grand Casinóban. Kitoloncoltak minket, elkobozták a pénzünket, csak azt nem tudta, hogy egy aranyfogamat kitörve rávettem a tisztviselőt, árulja el, ki adott föl bennünket. Amikor lejár a váltó, biztosan eszébe jut az egyiptomi kaland, számolta a bankókat Ede. 10000, 10000, 10000, osztotta szét a pénzt, aztán az ő részét átadta Harsányinak kezelésre. A pesti zukkaszinókban néhány hét múlva mesélték, hogy Rosenfeld végiglátogatta a bécsi szállókat, de gróf Csekonics Bélát nem talált. S csak ekkor jött rá, hogy nem a fiatal gróf, de az ő zsebére ment a pakli, és hogy egykori cimborái az ő alexandriai működéséért vettek revansot, mert ha sűrű szitkozódások mellett is, de feljelentés nélkül nyelte le a jelentős veszteséget. Én meg az új évszázad első napjaiban, csikorgó hidegben vásároltam 6000 koronáért egy formás házacskát a tabáni Aranykacsa utcában, közel a kereszttérhez. Még az Albecker korcsma sramlia is odahallatszott. Ezret meg elruházkodtam. A Váradi Szabó a Kishíd utcában 2 hétig csak nekem dolgozott. Frakkot, smokingot, zsakettet, 3 rend szalonruhát, egy vadászöltönyt, egy ferenciuskát, 2 sportkabátot és 3 lovagló nadrágot csináltattam. Aztán Sós Bernátnál az Andrássy úton felszerelkeztem a legfinomabb selyem nyakkendőkkel és kemény gallérokkal. Vásároltam gió nadrágtartót, dublé aranymanzsetta gombokat, meg csillogó fehér kézelőket. És majd elfeledkeztem a botokról. Pedig addigra igencsak megkedveltem a finoman megmunkált sétabotot, melyel a gentleman a léptét vezényli. Járásának formát ad. Kivált, ha kígyófából vagy angol gyökérből készült, és ezüstből munkált, kedves állatfej fogantyúban végződik. Ekkoriban kezdett szenvedélyemmé válni, hogy a legnagyobb figyelemmel válasszam ki öltözékemet, mely elégedettséggel töltött el, sőt, növelte önbecsülésem. Mielőtt elhagytam a házam, a tükörbe pillantottam, és ha egy makulátlan úr nézett vissza rám, jóleső érzéssel bólintottam neki. Uram, ahogy elnézem, ön ma is sikerrel jár. Nem akadt nálam elegánsabb bűnügyi tudósító Budapesten, de talán a birodalomban sem. Ezt persze a zsíros kalapú, gyűrött zakójú újdondászok észre sem vették. Nem is vártam ezt tőlük. Az ember magának öltözik, ha jó viszonyt ápol saját lényével.

0: Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Az első rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény rádióváltozata 2009-ben készült, és utoljára 2010. május 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
4: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél?
5: Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
6: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadalnapja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
8: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
7: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
9: Nyolc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvénytervezetet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Mint írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakossági fórumok élő közvetítését biztosító kisbusz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. Pete Hegseth védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légi csapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Hantavírus fertőzésben halt meg három ember Venezuelában, az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an haltak meg. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek. Csak nem 400 embert kellett kimenekíteni. 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, este 14-21 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 9 órakor jelentkezünk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.

0: Félő lény. Békés Pál mese játéka.
1: Ahó! Ahó! Üdv néktek! Ahó mindenkinek! Üdvözöllek benneteket, fűt és fát, ticsköt és bogarat! Itt vagyok! Megjöttem! Na, itt, erre! Egészségemre!
2: Mi ez? Csatang. Mi csak? Csatang. Újra itthon. Ha jól számolom, épp 7 éve, 7 hónapja, meg 7 napja nem láttalak.
3: Micsoda pontosság. Csak ámulok csupán.
2: Rendkívüli az emlékező tehetsége.
3: Mi ez?
1: Hát ez előbb azt hittem, te víjogsz ilyen csúnyán.
2: Én? Hová gondolsz? Én csupán csak csöndesen csupálgatom az ágakat. Soha ilyen illetlen hangokra nem ragadtatnám magam.
3: Akkor meg mi volt ez?
2: Rémvíjogás. Az utóbbi időben egy rém köröz az erdőnk fölött. Azt hiszem, kisebb fajta felderítő rém.
3: És mit keres itt?
2: Mondom, felderít. Kezdetben jobban tartottunk tőle. De nem vészes, meg lehet szokni. Ha az ember csak szépen csendben csupán csak csupál, és mással nem törődik, nem eshet baja.
3: Rémes.
2: Igen, meglehetősen elrémesedtünk az utóbbi időben. Az igazat megvalva, nem csak ez a felderítő köröz ám fölöttünk, az utóbbi időben mindenfelé kisebb-nagyobb szörnyek bukkannak fel. A semmiből tűnnek elő.
3: És hogy tűritek?
2: Ugyan mit tehetnénk? Legjobb, ha befogjuk a szánkat, és tesszük a dolgunkat. Megbocsás, megyek is csupálni.
3: Csupánc, mielőtt elmennél, nem tudod, hol találom a barátomat?
2: A barátodat?
3: Csak azt nem mondd, hogy nem emlékszel rá. Tudod, olyan puha, kicsit eláll a füle.
2: Természetesen emlékszem az én memóriámmal. Olyan puha, kicsit eláll a füle.
3: Na, pontosan, hol találom?
2: Azt nem tudom. Eltűnt, ott lakott abban a fában. Mi? Abban az óduban. De már régen nyoma sincs. A múltkoriban is arra csupáltam. Kidugta volna az orrát, ha ott van.
3: Azt az odut mondod, csupánc.
2: Hidd el, ott hiába keresed.
3: Nem van mi kezderítő. Az ember a nyavaja töri. Micsoda korhat ajtó. Ezt ugyan tényleg nem igen használja. De azért... Hé! Ha-ho! Hé! Ha-ho! Lakik itt valaki?
4: Lakik.
3: Na végre! És aki itt lakik, az véletlenül, egészen véletlenül, nem az én barátom.
4: Nem. Illetve... Igen? Mit tudom én? Engem fél lénynek hívnak.
3: Az más. Na akkor bocsánat. Alig, ha nem rossz címre jöttem.
4: Biztosan.
3: Megyek is tovább.
4: Biztosan.
3: Mit mondasz?
4: Nem szóltam.
3: De hisz megismerem a hangodat.
4: Nem ismerek én meg semmit. Semmit sem ismerek én. Semmit sem. Ki vagy?
3: A legrégibb és legjobb barátod. Csatang.
4: Csatang. Csatangat! Csatangat, visszacsatangoltál!
1: Vissza bizony! Ne, ne.
3: Mondd, nem kerülhetnék beljebb?
4: Biztos, hogy te vagy az.
1: Nem hiszel nekem?
4: Éppenséggel hihetek. Remélem.
3: Hát akkor nyisd ki az ajtót. Mire vársz?
4: Összeszedem a bátorságomat.
3: Összeszedted már?
4: Kevés van. Soká tart.
1: 7 lakatra zártad magad?
4: Nem, 12-re. Meg 9 biztonsági zárra. Meg van 7 retesz és 3 lánc is. És évek óta nem nyitok ajtót.
1: Na végre.
4: Na. Hát igaz. Hát ez igaz.
3: Igen.
4: Hogy az? Drága csatornád.
1: Hadd nézzelek. Jaj, de Isten.
3: Egészen megsárgultál, megtöpörödtél. Egy kicsit ráncos is lettél. Mi történt veled? A neved is. Hogy mondtad?
4: Félőlény.
3: Hú!
4: Segítség!
3: Ez mi a csuda? Nem, mit kiabálsz? Segítség! Már össze magad! Az erdek vitte volna el!
4: Mi, mindjárt! Várj, kapcsoló! Ugyanis felszereltem egy vészjelzőt, hogy senki rám ne törhessen. De mindig elfelejtem, hogy felszereltem is, és akkor...
1: Mit mondjak? Iszonytató a hangja.
4: Tudod, mindig azt tanultam, jobb félni, mint megijedni. Csak hogy én olyan iszonyatosan megijedek, hogy ennél mégiscsak jobb talán félni, de hát szóval cseberből, vederbe.
1: Tulajdonképpen mitől félsz annyira?
4: Mindentől.
1: Na, ha megpróbálnád pontosabban...
4: Jó, igen.
1: Na?
4: Igen. A szörnyektől.
1: Igen. A szörny.
4: Igen.
1: Az bizony nem könnyű, dió.
4: Csak úgy hemzsegnek mindenfelé. Amint felébredek reggel, kinyitom a rádiót, hopp, már is egy szörny. Aztán kikukkantok az ablakon, hopp, már is egy másik. A szeme sárga. 4 hosszú automata farka van, és rásza az ágakat. Ott húhog az én fám tetején.
1: Húhog.
4: Belesek a konyhába. Zöld karmú, tányérfülű, micsoda bújik az orrom előtt a mosogatóba, de még vissza is visít rám, mielőtt eltűnne. Visít. Hidd el, már ki sem kukkantok az ablakon reggelente.
3: Hogy is tehetnéd, hisz bedeszkáztad.
4: A fürdőszoba meg!
1: Na, csak azt nem mondd, hogy a fürdőbe sem
4: még
1: ki.
4: Egyelőre még igen. Csak mivel állandóan reszketek, nem nagyon bírok mosdani, az az igazság. A víz ugyanis egyenesen jön, én meg hol ide, hol oda vacogok. A kis erdőben ilyen persze azt terjesztik rólam, hogy már nem is vagyok élőlény, csak egy félőlény. Lassan el is felejtenek. Tudod, hogy megy az egy ilyen kis erdőben? Mindenki mindenkit ismer. Mindenki mindenkit. Illetve nem ismer.
1: A nagyobb erdőkben sincs másképp. Nekem elhiheted.
4: Hallottad ezt?
1: Ez csupán csupánc. Köszöntjük csak, na. Ha-hó csupánc.
4: Ha-hó.
1: Ha-hó.
4: Csupánc.
5: Ha-hó. Ha-hó.
1: Ha-hó. Itt a csupán.
5: Látom, meglelked a barát. Csupán.
1: Meg szegényt. Gyengélkedik. Idegi alapon. Rólad is azt hitte, hogy szörny vagy.
5: Hát, ami azt illeti, van mitől félni. Tőlem éppen nem kell. Letelepedhetek?
4: Gyere csak. Hogy is mondják? Bátran. Erről a szóra már alig emlékszem. Vendéget is milyen régen láttam.
5: Jaj, te szegény, hát már alig élsz. Nem csodálom. Nehéz ezt idegekkel bírni. Csatang, te világlátott csatanguló vagy. Nem ismersz valamerre rémmentes erdőket? Föl kéne kerekedni és odavándorolni.
1: Ezért ugyan kár egy lépést is tenni.
3: Szörnyek éppenséggel, hát külföldön is vannak. Ráadásul ott az ember azt sem érti, mit beszélnek.
5: Sejtettem.
6: Akkor meg...
5: Ne csináld, nem bírom hallgatni.
3: Állj meg! Állj! Mondok valamit.
4: Figyelek!
3: Kutyaharapást szőrivel.
4: Nem állhatom a közmondásokat.
3: Inkább nézz a mélyükre.
4: Semmit sem látok.
3: Tudod, én is utálom a szörnyeket, de a szörnyek szeretik egymást.
4: Megható.
3: Vagyis, szörny a szörnynek nem válja ki a szemét. Vagyis, ha magad is szörnyé válsz, akkor többé sose félsz.
4: Én? Hogy képzeled? Hogy én közéjük?
3: Nézd, nehéz szívvel tanácsol ilyesmit az ember a legjobb barátjának, de ahogy elnézlek rajtad, más nem segít.
5: Csatagnak igaza van, ha beállsz, téged többé nem riogatnak, mert közéjük tartozol.
3: Sőt, te riogathatsz másokat.
4: Igen? Eszembe sincs, hogy jövök én ahhoz?
3: Akkor sajnos, mindörökre megmaradsz félő lénynek. Pedig így már megbocsás, rád nézni is rossz.
4: És hogyha szörny volnék?
3: Akkor is rossz volna rád nézni, de legalább jobban éreznéd magad. Nehéz döntés, de ne feledd, te csak a félelmedet vesztheted. Ha félő lény maradsz, rád kapnak a rémek, és egyre sűrűbben látogatnak majd. Nem nagy jövőt jósolok neked.
4: Se így, se úgy, de... Ha nem talán... Oda se találnék.
5: Ó, hát egyre több a szörnyfelvételi iroda. Igen. Itt a kis erdő sarkán is épült egy vadonat új. Hiába bekapcsolódtunk a világ vérkeringésébe.
4: Évek óta nem léptem ki a házamból.
3: Itt az ideje!
4: Jó van. Elindulok.
3: Ez az!
4: Jelentkezem. Úgy látszik, mindenki úgy menti az irányát, ahogy tudja. Ha felfogadnak... Nem kell félnem tőlük, igaz? Megvársz, csupánc? Megvársz, csatang?
3: Ho-ho, megvárunk!
4: Akkor is, ha rettenetes leszek?
3: Akkor is! Legfeljebb majd elfutunk előled.

0: Jó napot kívánok, tiszteletem. Itt ugye nincsen senki?
1: De van.
0: De nincs, de... Nem, de... Hol?
1: Az asztal alatt.
0: Itt... Miért?
1: Mert innen zavartalanul megfigyelhetem az ügyfeleket, anélkül, hogy ők látnának engem.
0: Igen, és ez mire jó?
1: A kiismerésre.
0: Aha.
1: Kiismerem az ügyfelet.
0: Engem is?
1: Nyilvánvaló. A kiismerés megtörtént. Egy félő lénnyel állunk szemben.
0: Ennyire látszik.
1: Mondhatni. Ordít a kedves ügyfélről.
0: Ordít. És most már nem lehetne előbújni az asztal alól?
1: De, most már lehet.
0: Hát akkor... Akkor ez... Miért nem bújik elő?
1: Beszorultam.
0: Segíthetnék?
1: Hopp, itt vagyok.
0: Rettenetes.
1: Ugye?
0: Szörnyű.
1: Ízeleg a kedves ügyfél.
0: Hogy lehet valakinek ekkora feje? És csak egy szeme.
1: No igen. Mennyivel jobb lenne, ha egy sem volna.
0: Egy sem.
1: Hát persze. Az volna csak az igazi, ha egyáltalán nem volna szemem, és úgy merednék a belépőkre. Na, hagyjuk ezt. Születési hiba. És az ember nem bújhat ki a bőréből, ha van az az egy szem, hát van. Hanem az összhatás.
0: Dermesztő.
1: Milyen jól esik hallani még.
0: Igen, undorító.
1: Találó, roppant találó, boldoggá tesz. A főnökeim sajna nem találnak elég iszonytatónak, ezért osztottak be ide közönséges irodaszőnek, mondván, hogy szabadtéri riogatásra alkalmatlan vagyok, legfőlebb a hivatali rémítésre. Mivel állhatok rendelkezésére?
0: Hát, szóval engem... küldtek.
1: Remek. Ügynökeink mindenütt ott vannak.
0: Nem hinném, hogy az én csatang barátom, aki bejárta a fél világot.
1: Na, ezt persze én sem mondtam. Nem tudhatom. De kiről állíthatnánk biztonsággal, hogy nem ügynök. Na, ugye. A kedves ügyfél nem, de szeretne felcsapni.
0: Én igazság szerint nem szeretnék. Nem, de a barátom azt mondta, hogy is mondta, kutya harapás szőrivel. Ez egy közmondás, tetszik tudni.
1: Roppant eredeti. És milyen szörny típus volna a legmegfelelőbb?
0: Hát választhatok.
1: És egyszer is a száma a lehetőségeknek, hát kérem szépen. A szörnyek nagy családja két fő csoportra osztható, úgy mint belső és külső rémekre. És persze vannak egészen különleges szakszörnyek is, kik közé csak hosszú, szívós munkával küzdheti föl, illetve le magát az egyszerű kezdő. Ilyenek példának okáért a vámpír, Leviatán és a grifa vagy a mántruc, libuclidérc, lele, és még sokan mások.
0: Köszönöm szépen, elég lesz.
1: Hát,
0: nem is tudom, melyikhez fűlik kevésbé a fogam.
1: Ajánlhatnék egy áthidaló megoldást. Igen? Kezdetben talán célszerű lenne általános szörnynek jelentkezni, és későbbre hagyni a szakosodást.
0: Igen?
1: Igen.
0: Igen, talán. Ez egészen jónak látszik. Jaj, nekem. Borzasztóan izgulok.
1: Nyugalom. Minden igazi nagy rém reszketve kezd. Utolsókból lesznek az elsők. Félő lényekből a legvelőtrázók. A kedves ügyfél ezennel próbaidős szörnyé léphet elő, és nekivághat a próbáknak.
0: Próbák? Mifélék?
1: Természetesen fogcsikorgató.
0: Akkor inkább ne, hogyha lehetne.
1: Az általános szabályzat szerint a próbaidőst csak akkor véglegesíthetjük, ha kiállta mindhárom fogcsikorgatót.
0: És ha nem?
1: Hazamegy! És marad félő lény mindörökké.
0: Na, azt már nem.
1: El a fejjel. Na. Engedje meg, hogy irodánk jelszavával búcsúzzam. Szörnyű, nehéz szörnyé válni, de megéri, s hogy megérte, meglátja, ha megéri.
2: Eretesé?
0: Hova kerültem?
1: Irodánkból közvetlen járat vezet a próbaterembe. Erre csak, erre tessék,
0: erre itt hideg van. És sötét, és dohos, és csúf, és fúj, és fúj, és jaj, és
1: jaj. Na, a szörnység kötelez.
0: Jesszum, Pepi.
2: Na. Nos?
0: Valahogy olyan mélynek látszik.
1: Mert az.
0: Segítene lemászni.
2: Hogy
0: ne? Jaj, de nagyon kedves. Jaj, vissza, tessék engem visszahúzni.
2: Sok szerencsé. Próbára fel. Szörnyen nehéz szörnyé válni. De megér is, hogy megérte, meglátja, ha megéri.
0: Én annyira félek.
3: Halló, figyelem.
0: Halló, itt vagy. Tessék azonnal kiengedni.
3: Halló, figyelem. Mikrofonon szólok a kedves ügyfélhez.
0: Nem akarok próbázni. Én nem akarok szörnyelni. Én haza akarok menni.
3: Az első próba következik.
0: Ki akarok menni? Nem akarok próbázni, nem?
3: Az első próba következik. A feladat megrémítendő, a fő, az első, az élenjáró, az abszolút csúcs szörny, a nagy tökély, más szóval a nagy tökély. Rajta!
0: Nem. Semmiképp. Én nem rémítgetek senkit. Én vagyok megrémülve. Tessék engem innen kiengedni. Tessék engem, nagyon szép, kérem, kiengedni.
3: A feladatot ismétlem. Ismétlem. Meg kell rémíteni a szörnyek szörnyét, a csúcsot, az abszolútot, a nagy tökélyt. Világos, helyes. Stan.
0: Jaj, hol van? És mi az, és ki az a nagy tökély?
4: Én vagyok.
0: Nem látlak.

0: Jaj!
1: Már látsz?
0: Mennyivel jobb volt, amíg nem láttalak.
1: Tessék csak, tessék.
0: Ha? Tessék. Hogy érted, hogy tessék?
1: Tessék csak, tessék. Karinítsd meg. Azért vagy itt, vagy tévednék?
0: Hogy rémítsek én meg egy ilyet, akire ránézni is rettenet? Egy elsőt, egy élenjárót, egy abszolút csúcsszörnyet, egy ekkora nagy tökét.
1: Mi tagadás? Egyes hódolóim szerint Belzebúbra lehet nézni, de rám nem.
0: Nagyon így van. Te tényleg tökély vagy?
1: Látomon megbénulnak áldozataim, én pedig lecsapok rájuk.
0: Nagyon ravasz. Nagyon ravasz. És hogy csapsz le rájuk?
1: Meg semmi sűrűen.
0: És akkor aztán pif-puf?
1: Ugyan. Pif és puf.
0: Jaj, de jó. Hogy én mennyire félek.
1: Mennyire?
0: El se tudom mondani, milyen iszonytatóan. Megsemmisítően. Tökéletesen. Nálam jobban még soha senki. Hát ez maga a tökéletes félelem. És azt akarod, hogy rémítselek meg? Én téged?
1: Még hogy nálad jobban soha senki.
0: Soha senki.
1: Meg hogy tökéletes. Ezt volt persze mondani nekem a nagy tökélyedet.
0: Nem, de hogy én nem. Felejtsd el.
1: Tisztán hallottam. Ismételd meg.
0: Nem.
1: Ismételni.
0: Nem. Ha jól emlékszem, azt mondtam, így mondtam, félek.
1: Meg hogy tökéletesen.
0: Talán valami ilyesmit, de...
1: Hát, ide figyelj, te tökéletlen. Egyet mondok, jól jegyezd meg. Én nálam tökéletesebben te nem félhetsz, mert nálam mi jobban, szebben, nagyobbat senki soha semmiben, értve? Gyermed! Mert tudod, tökély, én vagyok. És a világon mindenben én vagyok az abszolút, a csúcs, a ne tovább. Világos! Itt félni is én félek a legtökéletesebben. Mindenkinél jobban. Olyan abszolútul, hogy azt te még álmod a semmit képzelnél. Érve? Na, édes is.

0: lehetőségei szerint a nagy tökély csupán a nagy tökély, mivel hogy sötét.
1: Jaj, szegényke.
0: Egy próbaidős rém ne sajnálkozzék. Örüljön a sikernek. Legyőzte és kész. A próbát megállta.
1: Ki akarok menni, én vissza akarok menni.
0: Na, de arról aztán már szó se lehet. Ismételten gratulálok a kiváló teljesítményhez, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz. Inne a második próbatétel. A feladat nehezebb az előbbinél, de megéri, ha megéri. A következő szörny belső kongó. A lecke egyszerű. Tessék elbánni belső kongóval.
1: Elbánni? Csak nem gong, vagy bong?
0: Kiderül ez is nyomban. Tessék szépen hármat előrelépni.
1: Hármat előrelépni. Kettő. Itt sötét van.
0: Nagyon
1: helyes. Visszamennék inkább.
0: Most már ott is sötét van.
1: Én annyira félek a sötétben is.
0: Sok siker, Stan.
1: Halló. Hogyan lehet engem így egyedül hagyni? Magamra. Ebben a sötétben. Engem magamra. Júj! Júj! Ezt ne tessék! Ezt! Júj! Lehetséges volna, hogy...
2: Semmi kétség. A belső kongóval hozott össze a sorsod.
1: Akkor én most talán...
2: Nem te, sehova. Bánj csak el velem,
1: Bong. De miért?
2: Viszont tudod, a próba. Ez a renge, vagy ahogyan óta mondja, ki szörnyeteg akar lenni, pokolra kell annak menni.
1: Igen, én már ottan vagyok, azt hiszem. Jój!
2: Elég a nyugodásból. Lássuk azt az elbánást.
1: Lássuk. Hogyan csináljam?
2: Az már nem az én dolgom. Egyre azonban figyelmeztetlek. Én a valóságos, titkos, belső kongó, jelenleg még csak külső kongó vagyok.
1: Igen? És ez mit jelent?
2: Tudnod kell, a belső kongó a legmagasabb rendű rémek közé tartozik. Mindig ott kezdi a dolgot, ahol jól érvényesülhet a kongása, vagyis ahol űr van. Tehát kívül figyelj csak, ahogy én most.
1: Jaj! Már így is szédelek, és reszketek, és bababaracongokongok, mi jöhet még ezután?
2: Ami következik, csöppet semmi, dám. A hangos külső kongás az áldozatot belül is üressé teszi. Elpárolog minden, ami benne volt, és belé kúszik a kinti
1: hír.
2: Üres lesz, egyre üresebb, tökéletesen kívül. Ekkor a külső kongó belé bújik, belső kongóvá válik, és oda benne kongat. Így.
1: Jaj, ne! Hallgass, kérlek! Azonnal hallgass el! Ez egyszerűen kipírhatatlan!
2: A belső kongó aztán addig-addig kongat oda benn, amíg csak áldozata bírja. De biztosíthatlak, nem bírja sokáig. Mert mit gondolsz, meddig bírhatja az, aki üres?
1: Nem soká. Nem soká. Jaj! És mi lenne, ha megfutamodnék?
2: Nem ajánlom. Nincs hova hátrálni. Ha nem sietsz, beléd bújok.
1: Jaj! Nekem végem. Végem van. Akkor legalább énekelve kongassanak el engemet. Csipke fa, bimbúja, kihajlott az útra. Rida, rida, bom, bom, bom, kihajlott az útra. Csipke fa, énekelek. Énekelek, arra ment Jánoska, szakajt egyet róla. Rida, rida, bom, bom, bom, szakajt egyet róla.
3: Nem meg az eszed, mit énekelsz?
1: Énekelni csak szabad, nem? Szakajt egyet róla.
3: Hát mi van itt? Te nem némulsz el, amikor én egyre közelebb gongatok hozzá.
1: Veszitek.

0: énekel, énekel, megőrülök, van képe énekelni, amikor én kongatok, énekel, tele van hanggal, ahelyett, hogy kivirülne, hát így hogy bújjak bele? Ráadásul a mamájától tanulta, megőrülök, hát itt nem tudok bele bújni.
1: Ráment Jánoska, szakajt egyet róla, rida, rida, bom, bom, bom, szakajt egyet róla. Csak tudnám, hogy van tovább.
2: Ismét csak gratulálhatok a kedves ügyfélnek.
1: Mihez?
2: Ellátta a belső kongóba járt.
1: Én? Egy ujjal sem nyúltam hozzá, mondhatom. Eltűnt. Egyszerűen eltűnt. Ám bátor, itt olyan feneketlenül sötét van, az is megesett, hogy egyszerűen csak itt lapul valahol.
2: Nem, nem. Azt mi jobban tudjuk, nem lapul. Elmenekült, megfutott.
1: Mitől?
2: A kedves ügyféltől. Vagyis a kedves ügyfél ellátta a baját.
1: Elfutott a csipkef a bimbója elől. Ez lehetetlen.
2: A szörnyű világban minden lehetséges. A belső kongóról egyébként meg kell mondanom, hogy bár első osztályú rém, valójában csak egy felfújt önkongató.
1: Önkongató?
2: Ne, belé köldöknéző magatartás, tökéletesen el van telve a saját rémségétől. Nincs semmi tartása, mivel ő maga is üres.
1: Szegényke.
2: Mint már megjegyeztem, egy próbaidő szörny, ne sajnálkozzék. Ahogy a mi köreinkben mondani szokás, mindenki a maga rémségének kovácsa. Nem, köszönöm. De hagyjuk a bölcselkedést. A példásan kiállott második próba után a harmadik, és egyben legutolsó következik.
1: Köszönöm, nem. Elég volt. Nem szeretnék többet próbálkozni.
2: Viktára nincs mód. Tehát az utolsó, és egyben legkeményebb próba. El kell fújni a lidércfényt.
1: De nem fújok el semmit.
2: Már csak egy lépés a cél. Sok szerencsét, Stem.
1: Mi van? Júj, sziszeg? Sziszeg és kék láng a lég, mi lehet?
3: Caci fiú, természetesen lidérc. Lidércke? Ugye milyen csodász?
1: Egészen lidérces.
3: Na, most köszed fel a gatyádat, Caci fiú. Nézzél csak. Nézzél, nézzél.
1: Szédülök.
3: Ez az, ez az. Haladunk?
1: Szédülök.
3: És most hamarosan jössz felém, indulsz utánam, jössz, meg akarsz fogni.
1: Szép vagy, nagyon szép vagy, de megfogni, ez azért túlzás.
3: De úgy is nem, hát hidd el, jössz utánam, csak jössz.
1: Megyek, csak megyek. De nem akarlak.
3: Na, mit szólsz állandóan közbe? Azt én mondom meg, hogy te mit akarsz, jó? Meg akarsz fogni. Mert olyan barátszámhoz vagyok, hogy nem félsz.
1: De te tévedsz, én még tőled is félek, azt hiszem nem ismersz engem. Én ugyanis félő lény vagyok.
3: Kacagnunk kell, ne idegesíts már! Hát mondom végre magamit, szóval, de szépen, lasszon, elindulsz.
1: Csak hogy én nem indulok el utána, szépen lasszon.
3: Na, úgy is tartottam. Na, idegesíték itt a lidércet össze-vissza. Na, megvan. Szóval csak jössz, na, csak jössz. Én pedig száborszom, villócom előtted, és rávezetlek az ingoványra, a lápra, a mocsára, ahol szépen elsüllyedsz, és megfulladsz. Na, mi szólsz hozzá? Én ravaszkászőr vagyok?
1: Hát, ördögi tetszik lenni, de na, megmondom úgy, ahogy van, na. Én nem akarok a mocsárba veszni.
3: Egyetlen módon akadályozhatod meg, ha... Amikor nem is szejtem, szépen ramugrasz, és elfújsz. Jó, mi?
1: Hiába csábítasz, nem megyek utána.
3: Jössz, te
1: jössz. De nem megyek, nem. De nem, de nem, de nem.
3: Vontam szemed kék fény a sötétben.
1: Nem mondom.
3: Vonsz, na, vonsz a lidérc.
1: Tudod, mit nem vonsz? És én úgy elfutok előled, mint a nyúl, na?
3: Na!
1: Elviszont!
3: Na!
1: Jaj!
3: Jaj, na!
1: Jó, mi ez?
3: Na, vigyázz! Hát mit képzelsz?
1: Vak sötét van. Hová lett a lidérc fény?
3: Leverted és hát? Összetört. Mert kapkodsz, hadonászol össze-vissza, ahelyett, hogy elfújnád, ahogy illik.
1: Megközelíts! Megközelíts! Na már megint!
3: Na!
1: Nem bírom!
3: A vödröm! Tessék kimászni belőle!
1: Semmit sem értek.
3: Kutya a fáját! Ide a vödrömmel! Na! Végre!
1: Vödörre járkál a lidérc? Ki vagy te?
4: Szaci fiú. Lili vagyok. Lidi, a takarítónő. Én tartom rendbe ezt a próbatermet. És nem bírom, ha a vödrömet rugdalják, a lámpámat meg leverik, ha minden segít.
1: Most Lidi vagy lidérc?
4: Hát,
1: szóval...
4: isz, ahogy a szükség hozza. Na, bizony, Szaci fiú. Egyik kezemben a pucpaszta, ha a másikban lidérc fény, csábítgatok és csalogatok, és ha a próbaidős összeszedi magát és elfújja a lámpát, jó? Ha meg nem, hát elfújom én, hogy mindenképpen megállj a próbát a nyolajás.
1: Szóval mindegy, hogy elfújom vagy nem?
4: Teljesen mindegy, de leverni, az csúnya dolog. Most ragaszthatom.
2: A Lidi néni, ja, na, menjen szépen a dolgára, amíg jól van dolga.
4: Megyek felmosni, és összeragasztani a kék fényt. Nem is tudom, melyiknek nehezebb az élete, a Lidinek, vagy a lidércnek. Hé, a vödröm már megint rugdalod, nem tudnál egy kicsit odébb állni?
1: Dehogy nem. Irtózatosan szeretnék már odébb állni.
5: Kedves kolléga, mert most már szólíthatlak így, ugye? Keblemre, szörnytárs!
1: De feltelmesen hangzik. És én nem is álltam ki a próbákat.
5: A szerénkedés felesleges. Megrémítetted a nagy tökélyt, ellátod a belső kongóbaját, és végeztél a lidérc fénnyel. Kellettöbb? Bravo! Életed nagy fordulópontjához érkeztél. A szörnyek mindent behálózó nagy családjának tagjai közé léphetsz. Ime a belépési nyilatodat.
1: Micsoda?
5: Légy boldog, hogy közénk léphetsz, és írd alá. Itt még. Írd már alá, mit vacakolsz.
1: Nem írom, és nem lépek sehova.
5: Hogy képzeled? Már próbál a kórus. Készülnek a fölavatásod ceremóniájára. Hallgat csak. A szörny avatót éneklik. Ez a kedvenc.
1: Nem. Nem.
5: Te. Te akartál szörny lenni.
1: Nem akarok. Eszem ágában sincs.
5: Maradnál inkább továbbra is félő lény.
1: Igen, azt hiszem. Inkább félő lény, mint fennhéjázó felfújt hólyag. Különben is. Lidi azt mondta, ha én nem fújom el a lidérc fényt, elfújja ő. Vagyis nektek mindegy. Aki ide belép, abból rém lesz hatodik, ha szakad. Te mindenkit beszervezni.
5: Az a helyzet, igen? Hogy a szörnyvilág terjeszkedik, igen? Egyre, növekszik, és mind félelmetesebb.
1: Igen, azt látom.
5: De...
1: A mi kis erdőnk is tele van veled.
5: De nincs elég közszörny. Meg utcarém. Már a takarítónők is tisztes sarzsit kapnak. Azért állítottunk fel világszerte toborzóirodákat. Mindenkiből szörnyet kell faragnunk, hogy el ne akadjon az utánpótlás.
1: Hát én belőlem aztán nem lesz nektek utánpótlás, már megbocsáss.
5: Meglásd! Hamarosan a szörnyeké a világ. És elhiheted, nem fognak ilyen inci-finci félőlények az utunkba állni.
1: Az lehet, hogy az utatokban nem, de legalább közétek sem. És az is valami.
5: Ne menj el! Ne. Ha én elszalasztok egy jelentkezőt. Súlyos büntetés vár rám, kérlek. A kedvemért. Ha most elmész, én életem végéig irodaszörny maradok, semmi esélyem az előléptetésre, pedig micsoda válogatott iszonyatokat és retteneteket eszeltem ki az elmúlt unalmas évek alatt.
1: Egy okkal több, hogy itt hagyjalak.
5: Kockázol velem, te félő lény! Jobb, ha engedelmeskedsz!
1: Vigyázz, mert berekedsz.
5: Mi az? Te nem félsz tőlem?
1: Tényleg, úgy látszik. Nem igen értem, de úgy látszik nem. Azért jobb lesz ellenőrizni. Légy szíves, ordíts még egyet.
5: Reszkeshetek. Én vagyok a rettenetes sátán, Juhána, iszonytató, a félelmetes irodaszörny.
1: Azt hiszem, az is maradt. Mondtam, hogy berekedsz. Legalább ennyi haszna volt, hogy itt jártam.
5: Kérlek, könyörgök, mi lesz velem? Tessék tőlem félni. Tessék tőlem félni! Tessék tőlem félni!

0: Csatang! Ahó! Engedj be! Ahó! Megjöttem.
1: Nyitom.
0: Mi tart olyan soká?
1: Micsoda, hát a tömérdek lakatod, meg reteszed, meg biztonsági zárat. Na végre. Ja, kemény munka volt. Ne gyere közelebb. Előbb hadd nézzem, micsoda szörnyé váltál?
0: Nem váltam. Miért van itt ilyen sötét?
1: Te húztad le a redőnyöket, én meg nem akartam fölforgatni a lakásodat.
0: Engedjük be a fényt.
1: Rajta. Engedjük. Jó reggelt, csupánc. Képzeld, megjött a barátom.
2: Az a puha, akinek olyan hosszú a nyaka, és elállnak a fülei? Milyen szörnyed belőle?
1: Semmilyen.
0: Szervusz, csupánc. Csupán csak erre felé. Elmesélem.
2: Mintha már nem lennél olyan töpörödött. A füled se olyan... És na hát, mintha puha se lennél annyira. Oda nézzetek! Egy szörny garázdálkodik a fánkon.
0: Hol?
1: Ne, te inkább ne is nézz oda. Úgy elkezdesz félni, hogy holnap is sem tész magadhoz. Rémes ronda látvány. Ott ül. Az ág végén. Vihog, és mindjárt megrázza a fánkat. Érzed?
0: Ja, az ott. Az a sárga szemű négy farkú. Na hát, ez mindig ide jár randalírozni. Hé, te ott! Nem hallod? Azonnal takarodj a fáról, mit képzelsz? Neked nő ez a fa? Nem látod, hogy én tanyázom itt a barátaimmal? Ta, most már aztán takarodj meg, hol a papucsom? Itt venni. Nesze! Nesze! Na, hát így kell ezekkel bánni.
2: De... Hm? Mi történt veled?
0: Mindjárt elmesélem, csak várj egy kicsit. Ha már benne vagyok, elintézem a másikat is.
2: Miféle másikat?
0: Nem, befészkelte magát a fürdőszobába egy zöld karmú, tányérfülű, hosszú távú. Itt az ideje kitenni a szűrét, egy pillanat az egész. De jó, berendezkedtél itt. No, mars innen. Ha még egyszer meglátlak errefelé, papírosban viszed haza a tányérfüledet ahhoz a jó szörnyanyukáthoz. Ja, ezzel is megvagyunk. Beugrott a lefolyóba és magára húzta a dugót. Ezt többet nem látjuk. No, van-e még valami? Éjszaka szokott jönni egy nagyobbacska, vízfejű, lánctalpas, de annak majd ráérek beolvasni, ha itt lesz.
2: Mondj csak, mi történt veled?
0: Semmi különös. Felvettek volna szörnynek, de nem akartam beállni.
2: Az ész megáll.
1: Tudod, körbejártam a fél világot. Sok mindent láttam, és már jó ideje sejtek valamit. De bizonyos, csak most lettem benne.
0: Mire gondolsz?
1: A világ tele van szörnyekkel. Bizonyára azért, mert szörnyek lenni könnyű. Nagyon könnyű. Nem lenni szörnynek. Az a nehéz.
2: Mondd, félőlény.
1: Lehetséges, hogy te már nem is vagy félőlény.
0: Hát mi volnék?
1: Talán élőlény lett belőled.
0: Élőlény? Igen. Azt hiszem. Most már biztos. Élőlény vagyok. Élőlény.
3: A félőlény. Kedves hallgatóink, Békés Pál mesejátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Félőlény Rudolf Péter, Csatang Stanka István, Csupánc Harkányi Endre, Irodaszörny Székhelyi József, Nagy Tökély Gellei Kornél, Belső Kongó Rajhona Ádám, Lidérc Temesi Hédi. A felvételt Pap Tibor és Fényes Péter készítette. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. A rendező munkatársa Messzéna Marian. Dramaturg Szabó Éva. Rendezte Kővári Katalin.

A mesejáték 1987-ben készült, és utoljára 2010. március 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
4: Kilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés záró szavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a politikus közölte. Támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg, 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. Pete Hegseth védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légi csapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználók életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe, első körben csak az új felhasználókra vonatkozik majd. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 koronaékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix Beauvoir freskói díszítik. Frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy kis busz a 84-es főúton Sárvárnál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint hárman a roncsokba szorultak, egy ember pedig kiesett az egyik járműből. A mentés idejére a 65-ös és a 66-os kilométer között az utat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, este 14-21 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Kis és szeles, kellemesen nyári idő valószínű a következő napokban is. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 10 órakor jelentkezünk.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Téridő.

0: Akár feladvány is lehetne valamelyik vetélkedő műsorban, hogy mi volt az, amit az imént hallottak. Aki netán viszont látta a Sánta Dervis című filmet, az tudja, hogy a kerengő derviseket hallotta, és köztük volt Vámbéri Ármin is, aki, mint köztudomású török dervisként indult neki közép-ázsiai útjának. Nem szándékunk a filmről beszélni, vagy ezt minősíteni, azt mások amúgy is megtették már. Tény viszont, hogy Vámbéri és egész munkássága nagyon elevenen foglalkoztatja a közvéleményt. Én magam például láttam olyan mozilátogatót, aki Vámbéri művekkel felszerelkezve ült be a nézőtérre. A mai műsor első részében Vámbériről lesz szó, nem kiegészítésül a filmhez ezt rögtön hozzátenném. Szakértőnk pedig Vásár István turkológus.
1: Közép-Ázsia török népei ebben az időben még igencsak a tudományos ismeretek perifériáján helyezkedtek el, és ezeket a társadalmakat, a buharai kánságot, a kokandi kánságot és más területeket az iszlám teljes megmerevedése, fanatizmusa jellemezte.
0: Milyen népek laktak abban az időben, például Bukhara környékén?
1: Hát Közép-Ázsia területén török és iráni népek éltek. A török városi népesség elsősorban az özbegek voltak, mint ma is, és az iráni népesség pedig a tádzsikok. De más török népek is éltek Közép-Ázsia területén, a türkmenek is, például jelentős számban a kivai kánságban, és északról beszűrönkedő nomád török népeknek is bizonyos csoportjai, így a kazakok, kirgizek. Tehát egy ismeretlen, feltáratlan világ volt, amelynek megismerése feltétlenül tudományos haszonnal járt. Ezen túlmenőleg politikai érdekességet is rejtett ez a terület, mert közvetlenül az orosz és az angol nagyhatalmi érdekek ütköző zónájában feküdt, és harmadsorban a magyar tudományos közvélemény számára is teljesen indokolható volt ez az út, azáltal, hogy ebben az időben, az 1860-as években a magyar nyelv etnogenezise kialakulása, a nép és a nyelv eredete nem eldöntött tudományos kérdés volt, és Vámbéri úgy gondolta joggal, hogy a közép-ázsiai törökség jelenének és múltjának megismerése nagy segítséget jelenthet a magyar nép korai történetének a megismeréséhez is.
0: Nagyon érdekes ezek után az, hogy miután ezen az utazáson részt vett, ugye Vámbéri megírta az úti élményeit, ezt nem is Magyarországon adták ki először.
1: Ennek az oka egyszerűen az, hogy az utazásának a legfontosabb vonatkozása mégiscsak politikai volt, ezért legérzékenyebben az angol közvélemény reagált az ő utazására. Utazása után Vámbéri maga rögtön Londonba ment, ott ismertette művét, Londonban is adták ki, 1864-ben először, és az ottani közvélemény ünnepelte lelkesen, mint a nagy felfedezőt és utazót.
0: Lehet, hogy innen ered az a mendemonda, vagy talán igaz állítás, hogy Vámbérinak, hogy úgymond intim kapcsolatai voltak az angolokkal. Magyarán mondva, fejéhez vágják azt így utólag, hogy kém volt.
1: Első közép-ázsiai utazása után szó sem lehet ezekről a vádakról. A későbbiekben sem ilyen formán, hanem egyszerűen arról van szó, hogy Vámbéri kora fiatal korától őszintén és lelkesen anglomán volt, és nyíltan írásban és szóban ellenezte az orosz imperialista törekvéseket. Most e között, a két törekvés között ő abban az időben nyíltan az angolok mellé állt, és azt mondta, hogy az angolok bizonyos civilizációt is visznek a meghódított területekre, és ezért kifejezetten támogatta, akár Indiában is, ezt az angol imperialista politikát.
0: Most ő egyébként bejáratos volt az angol udvarhoz, ugye?
1: Igen, igen. Na most életének már a inkább idősebb korszakában ő rendkívül jó kapcsolatba került a szultáni udvarral, és ekkor úgy gondolta, hogy közép-ázsiai és oszmán-török világbeli ismereteit kamatoztatni, hasznosítani tudja az angol politika számára, és rendszeresen küldött az angol külügyminisztériumba helyzetjelentéseket. És a brit birodalom érdekében kifejtett tevékenységért élete vége felé még évdíjat is kapott az angol királynőtől. De hozzá kell tennem, hogy ezek legjobb esetben ilyen politikai helyzetfelmérések voltak, semmi esetben sem a szó mai értelmében vett kémkedésről volt szó.
0: Most akkor térjünk át Vámbéri tudományos Igen. tevékenységére. Vámbéri végül is nagy turkológusként él az utókor emlékezetében. az utazásai, egyáltalán az ő egész tevékenysége tudományosan hogy értékelhető ma?
1: Amit a korabeli Nyugat-Európában legjobban méltányoltak, amivel ő befutott, az a közép-ázsiai utazása volt. A tudományos haszna azonban nem állt egyenes arányban avval a hatalmas energiával, amit belefektetett, hiszen nem volt módja igazán jegyzetelni. Ennek ellenére alapvető mély ismereteket szerzett a közép-ázsiai török életről. És ne felejtsük el, 32 éves volt, mikor visszajött, és hihetetlen gazdag nagy tudományos tevékenységét az ezutáni 50 évben fejtette ki. Abban az időben bárki egy török népről, egy török forrásról tudósítást adott, leírt valamit, közölt valamit, alapvetően fontos volt, annak ellenére, hogy esetleg a mai tudományos követelmények, kiadási módszerek már egészen mások. És ilyen szempontból, ha nézzük, Vámbéry a nemzetközi turkológiának mai napig elismert úttörő alakja. Tehát az övé az úttörés érdeme.
0: Hát ide tartozik akkor az is, hogy a Budapesti Egyetemen a turkológia tanszéknek ő volt az első professzora.
1: Igen, 1870-ben lett professzor, kapott katedrát, és azóta folyamatosan van turkológiai tanszék és professzor Budapesten.
0: Azért kérdeztem azt, hogy hogyan értékeli ma a tudomány Vámbéryt, mert anélkül, hogy ezt részleteznénk, említsük meg azt a bizonyos híres háborút, ugortörök háborút, ami Vámbéry bukásával ért véget. Tehát ő tudományosan egy óriási vereséget szenvedett.
1: Úgy mondhatnám, hogy hivatalosan tudományos vereséget szenvedett, de ez nem volt olyan egyértelmű, mert ugyan a nyelv eredetének kérdésében az ugortörök háború avval végződött, hogy a magyar nyelv finnugor eredete tisztázódott, de ebben a vitában maga Vámbéry is rendkívül sok hasznos cikket, könyvet írt, amelyben felhívta a figyelmet a magyar nyelv és a magyar kultúra régi török kapcsolataira. A régi török nyelvemlékek kiadása területén, a közép-ázsiai irodalmi nyelv, a Csagatáj megismertetése területén, vagy az oszmán török nyelvemlékek kiadásában. És még sorolhatnám, szinte minden területén a turkológiának úttörő módon jelen volt, észrevett bizonyos dolgokat, kiadott, megírta. A mai napig nem vesztette a jelentőségét, például a Török faj című munkája aktualitását megőrizte.
0: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy Vámbéry nagyszerű megfigyelő, leíró, rendszerező, és kevés jó szófejtő mondjuk, szóval a tudománynak inkább azt a területét művelte, amelyik a nyelvi képességekre épül, a jó megfigyelésre, és a kombináció, a mélyebb gondolkodás esetleg távolabb állhatott tőle?
1: Mondjuk nem fogalmaznám így, hogy a mélyebb gondolkodás távol áll tőle. Mindennek a gyökere abban rejlik, amit maga is tudott és meg is írt többször, hogy ő a tudományban autodidakta volt. Ezt az autodidakta jellegét az ő műveltségének sosem sikerült megszüntetnie. Talán maga is érezte ezt egy kicsit, és emiatt valamelyes kisebbségi érzése is lehetett. Ezzel szemben állt viszont az, hogy egy hihetetlen, tehetséges, éleseszű ember jó megfigyelő volt. Most itt van az a feszültség, hogy ő a témákra nagyon érzékeny volt, észrevette, jól megfigyelte, jól leírta, könnyen és jó stílusban írt, viszont bizonyos módszerességet, ami a kritikai tudománynak elengedhetetlen eleme, sosem sikerült magáévá tenni. Ezért van az, hogy már a korában is sokszor bizonyos fajta dilettantizmussal vádolták. Azonban ez így nem igaz. Bizonyos területeken, így ahogy mondta, tényleg a szófejtés területén, etimológia területén jobban kiütköztek a módszerbeli gyengéi, tehát ezeken a területeken gyengébb, amit mondott. Itt az ötletekkel csillog, a megoldások nem mindig jók.
0: Végezetül akkor mondhatjuk azt, hogy az a nemzetközi hírű magyar turkológia Vámbéritől indul el, tehát ő, ha lehet azt mondani, ennek az magyar iskolának a megteremtője?
1: Mindenképpen az első nagyformátumú egyéniség Vámbéry Ármin, aki megszabta mai napig a magyar turkológiának az arculatát. Azaz, hogy a magyar turkológiának mindig foglalkoznia kell, létalapja a magyar múlt török kapcsolatainak a vizsgálata. Végül kiemelném Vámbérynak tudományos problémalátását. Ez a mai napig jelentős a számunkra, ugyanis az ő korában a turkológia jelentős része Európában az oszmán törökökkel való foglalkozást jelentette. Most Vámbéry kora ifjúsága érdeklődésétől kezdve a tágabb értelembe vett törökség az ázsiai törökség felé is fordult. Halála után pár évvel Németh Gyula lett a professzor, aki majdnem 50 évig vezette a török tanszéket, egy új korszakát nyitva meg a magyar turkológiának. Természetesen több más jelentős kortársa is volt Németh Gyulának, akiről most nem teszünk említést.
0: És hát az ő tanítványai nyilván a következő generáció.
1: Úgy van, az ő tanítványa is, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Ligeti Lajos professzorról is, aki egyrészt a magyar turkológiának kapcsolódik ehhez a hagyományos vonulatához, másrészt azonban ő saját tanulmányai érdeklődése révén jelentős új ablakokat nyitott a belső-ázsiai tudomány más területei felé, így a mongol, a tibeti, a kínai tudományok felé is.

0: Éveken keresztül hordoztam magamban egy megírandó munkatervét. Gondosan mérlegeltem mondani valóim lehetőségeit és korlátait. Latolgattam a részletek kínálkozó tanúságait. Nyelvünk régi török elemeit kívántam újra vallatóra fogni. Az első Gombot Zoltántól megfogalmazott szintézis megjelenése óta eltelt több mint 70 esztendő alatt felgyülemlett információk a korábbi megállapításoknak nem csak részleteit érintették, hanem központi kérdéseit is. Tudós elődeink lelkiismeretes munkát végeztek, számos megállapításuk időállónak bizonyult. Korábban ismeretlen források adatainak birtokában próbálunk ma új utakat keresni, helyesnek gondolt megállapításokra jutni. Elődeinknél előnyösebb helyzetben vagyunk ugyan, de kár volna megfeledkezni az észszerű szerénységről. Mi sem vagyunk birtokában valamennyi adunak.
1: Annak a műnek, amelynek az előszavából most idéztünk, csak a bibliográfiája 40 sűrűn teleírt apróbetűs oldal. Megtalálhatjuk itt természetesen Vámbéri nevét is. A szerző 3 évig írta a könyvét, és már ez is tekintélyes idő, de ha hozzáveszünk azt, hogy emögött fél évszázad kutató munkája áll, és hosszú évtizedek óta nem jelent meg ilyen jellegű munka, akkor kezdhetjük sejteni, hogy valami nagyon fontos könyv van a kezünkben. A nem szakember olvasó helyenként visszahőköl a szigorú nyelvészeti bizonyítékok nehézségeitől, de kárpótlásul részese lehet szavaink, amelyekkel egyébként nap mint nap testközelben vagyunk, anatómiai vizsgálatának, a már láthatatlan testi jegyek előhívásának, és ezzel együtt egy térbeni és időbeni utazásnak is. Hát olyan szavak ezek, mint például az árok, kapu, törvény, tanú, bér, ír, szám, idő, vagy pedig a bűn, betű, érdem, és így tovább. A teljes lista Ligeti Lajos nemrég megjelent könyvében lelhető fel, amelynek az a címe, hogy a magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád korban. Ligeti professzor 50 éve tagja az akadémiának és 85 esztendős.
2: A pályámnak az indulása a magyar őstörténet volt. Nagyon érdekesen az első dolgozatom is arról szól, Deskó Endre csuvas magyar nyelvhasonlításai egyetemi hallgatókoromban írtam. És hát egy volt, amire igen korán rájöttem. A magyar nyelvnek török jövevény szavai vannak. Gombos Zoltánnak a klasszikus műve német nyelven, az minden ilyen török eredetű magyar szónál tartalmazza az összes akkor ismert fontos török megfelelőket, utána pedig a velük rokon, mongol, madzsutungus szavakat. Engem, mint fiatal embert, aki a pályán elindult, az ragadott meg, hogy mit jelentenek ezek a mongol szavak, mi vannak ezek itt. Ő világos annak idején az altai nyelvrokonságnak a híve volt. A romokból, a homokból előkerülnek új írásos források, amik a korábbi nézeteket gyökeresen megváltoztatják, és én remélem a magyar őstörténet kutatói számára is ez a forrás továbbra sem fog elapadni.
1: Ha belegondolunk abba, hogy talán 250-300 olyan szavunk van, amelyet úgy az Árpád-korig a törökségre tudunk visszavezetni, a török nyelvekre tudunk visszavezetni, akkor ezért a pár szóért igazán nagy árat kell fizetni a kutatónak, hiszen több évtizedes tevékenység van amögött, hogy egyáltalán hozzá lehessen szólni ezekhez a kérdésekhez. Hadd kérdezzem azt meg, hogy hány török nyelvet kellett itt elővenni ahhoz, hogy egyáltalán valamit mondani tudjunk ehhez?
2: Először az, hogy 200-300 szó. Nem szabad lekicsinyelni, ez nem kevés szó, akkor, ha meggondoljuk, hogy a magyar nyelvnek a törzs anyaga, a fidugor eredeti szókincs sem haladja meg a 800-at. Na most világos, hogy nem egy török nyelv van, a török nyelveknek egész tömege van, 40-50 a török nyelveknek az összege, hogyha számszerűen akarok beszélni, és ezek közül nagyon kevés az, amelyik ezt a nevet, hogy török, megőrizte.
1: Egyébként a laikus olvasót lenyűgözi, például, hogy mondjuk egy magyar szónak a magyarázatánál kiderül, hogy számos láncolaton visszafelé mondjuk el kell jutni egészen Kínáig. Tehát, hogyha az ember térképre próbálná rakni, hogy milyen szavak, milyen etnikumhoz, milyen nyelvhez, milyen török néphez kapcsolódnak, akkor voltak éppen egész Ázsiát ide kell rajzolnunk most az asztalra.
2: Hát, hogyha azokat a nyelveket veszem figyelembe, amelyekben bizonyos magyar szó megvolt vagy megvan, akkor az előbb mondott szavak pontosan szó szerint értelmezendők. Ha azonban azt nézem, hogy melyek azok a török nyelvek, amelyekre a magyar nyelvek a forrásai, akkor lényegesen szerényebb számmal kell megelégednünk, így is a kelleténél nagyobb a száma azoknak a nyelveknek, amelyekkel számolnunk szükséges, ami azért nehéz, mert hiszen a nyelvjárásoknak az a tömege, amelyekből a magyar nyelv merített, régen eltűnt.
1: És azt hiszem, hogy az egyik alapkérdés, és ön is ezzel kezdi a könyvét, hogy ugyan melyik lehetett az a török nyelv, amelyből ide származott az a néhány szó?
2: Na most egy szerencség van ebbe a nagy bonyodalomba, hogy ez nem közönséges nyelv. Egy olyan török nyelv, amelynek ma egyetlen utóna van, nem is közvetlen leszármazotta a csuvas.
1: Azt is mondták ugye korábbi időkben, hogy talán a csuvas, vagy az ahhoz hasonló török, az nem is török nyelv. Besorolták azt hiszem a finnugor nyelvek közé is.
2: Így van. A csuvasnak az őse körül rengeteg vita folyt, és az, hogy a bolgár törökök is csuvasos nyelvet beszéltek, máig valószínű. Azt azonban ma már tudjuk, hogy nem a bolgár török volt az egyetlen nyelv, amely csuvasos nyelvet beszélt. A történeti források arról beszélnek, hogy a magyar nép a kazárokkal állott szoros kapcsolatban. Na most akkor, ha nézzük ezeket a történeti tényeket, nem volt elképzelhető, hogyan lehetséges az, hogy az a kazár nyelv és az a kazár nép, amelynek mondom, hát részei velünk együtt jöttek be a Kárpát-Verencében.
1: Hogy nem adott át szavakat.
2: Nem adott jövevény szavakat a magyarnak. Ezzel szemben a bolgár török nyelv, amelyből valami 300 szavunk van, és műveltség szavaknak egész tömege. Azzal szemben viszont meg kellett állapítani egy ilyen jeles nyelvész őstörténésznek, néven Gyula, hogy sajnos adatok hiány nem tudjuk megmondani, hogy a magyar nép és a magyar nyelv mikor és hol érintkezett a bolgár törökökkel. Tehát ez egy elég éles ellentmondás volt meglévő ismereteik és a feltevések között. Ha viszont, amit a könyvemben megtettem, számoltam azzal, hogy a kazár nyelv is a csuvasos nyelvek közé tartozott, ez az alapvető ellentmondás kiküszöbölhető. Ez az, amit nem szabad soha elfelejtenünk, hogy hipotézisekkel dolgozunk. Ez az a terület, ahol a kutatásoknak tovább kell folyniuk.

0: Na most, professzor úr, a magyarság a honfoglalást közvetlenül megelőző időben élt a Kazár Birodalomban. Tehát akkor korábban nem kerültek a magyar jövevény szavakat a rögből?
1: A 200-300 szó, amiről beszélünk, ezek mellett korábban is előfordulhatott. Egy-két szó jeles magyar nyelvészünk, Bárci Géza próbálta bizonyítani magamnak egy korábbi feltevéséből kiindulva, hogy időszámításunk körüli időben is került néhány török szó a magyarba. Ezek azonban eltörpülnek amellett a jövevény szó töveg mellett, amely föltehetőleg a 7. vagy 6. századtól a honfoglalásig terjedő időben került a magyar nyelvbe. Az új mérlegelés, az új szemlélet szerint a magyar nyelv történetének egy új, azt kell mondanom, korszakolása válik lehetővé. Eddig a magyar nyelvnek a legrégibb eleveit a honfoglalástól kezdve számítjuk érthetően. Most kiderült tehát, hogy ezek a régi török jövevény szavai a magyar nyelv történetének egy olyan korszakából valók, amit ma így határozunk meg, hogy kései ősmagyarkor. Az eddigi magyar nyelvtörténet az ómagyarral kezdődik. Ez a maga 200-250-300 szavával a magyar nyelv történetének egy nagyon jelentős új forrását jelenti. Ez magyar nyelv története szempontjából alapvető fontosságúról.
2: Akármilyen intenzív is lehetett az a kapcsolat, amely e török népekhez fűzte a magyart, meg tudta őrizni önállóságát, s nem kellett a hazara vagy akár a mogol nyelv sorsára jutnia. Erősebbnek bizonyult, mint a kabárok török nyelve, amellyel pedig jó ideig a bilingvizmus állapotában élt. A honfoglalás után alig 100 esztendő alatt a kabár nyelv feloldódott a magyar nyelv mély vizében. Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy hasonló sors érte a magyarok közé telepedett idegen diaszpórákat. Felszívódott a besenyők, a kunok, a jászok nyelve. A kisebb egységekben vagy éppen egyénenként érkező izmaeliták, böszörmények nyelve sem jutott más sorsra.
0: Nagyon érdekes, hogy a bizánci forrásokban is úgy jelentkezik a magyarság, mint egy török nép, egy törökös kultúrájú nép, ugyanakkor a nyelvét mégiscsak megőrizte. Ez azért jelentett valami fajta ellenálló erőt, valami, ha úgy tetszik, kulturális tekintélyt is, hogy nem osztoztak annak a sok sztyeppei népnek a sorsában.
1: Na most, de meglepő ma már, bizonyítani tudjuk világosan nyelvészeti érvekkel, hogy a lovasnomád életmódra való áttérés nem a törököknek a kezdeményezésére ment végbe.
0: Hát ezek a szavaink finnugor szavak.
1: Ezeket, hogyha ezt megnézzük, ezt a három kategóriát, a lóra, a lószerszámokra és a fegyverekre vonatkozó ősi magyar szavakat, ez mind finnugor. Ami meghökkentő akkor, ha megnézem a földművelésre vonatkozó szókészletünket. Világos, hogy a magyar nép lovasnomáddá alakult saját, hogy így mondjam, hatáskörébe, saját erőből, török segítség nélkül. Ez volt az az erő, amelyik őt egyenrangúvá tette a többi török nyelvű nomád nép között, mert hiszen ugyanazokat a szokásokat ismerte, gyakorolta, mint azok.
0: Tehát azt mondhatjuk, hogy
1: a törökös műveltség.
0: Igen.
1: Kérem, az, hogy a magyarok törzs egyszerben jelentek meg, ez törökös műveltség. Magyaroknak is először eredetileg nem 7, de 8 törzse volt. Ezek közül 2 a kürt és gyarmat a honfoglalás előtti viadalokban annyira megcsappant, hogy egyesíteni kellett. Így jött ki a 7 magyar, hagyományos, mai napig ismert és sokat idézett neve, a Hetű Magyar. Érdekes, hogy a besenyőknek is 8 törzsük volt, és a Gyepper 2 partján volt a besenyőknek 4-4.
0: De professzor
1: úr, nyilván a magyaroknak is így volt 4-4.
0: Igen. Na most professzor úr, éppen a törzsnevekkel is problémák vannak, hiszen a névadó magyar, megyer törzstől eltekintve azt mondják, hogy a többi törzsnév az török.
1: Jól ismeri a kérdés, nem csak a magyar, hanem ide tartozik még egy-két más név is. Ez különösképpen nem meglepő, hozzáteszem a könyvembe, én más török népeknek a törzs neveivel is foglalkozom. Na most egy jeles turkológusunk, az egy nagyra becsült és szeretett tanárom, Németh Gyulának köszönhetjük. Ezeket a magyarázatokat, amikkel szembe egy részével kezdettől szembe szkeptikus voltam, finoman fejezzem ki magam, a török magyarázatok egy része erőltet.

0: ragadt ez ránk, ez az elnevezés? De
1: kérem, erre ezzel is foglalkozom, eddig volt világos, hogy a név eredetileg török Orogur névnek a magyarázata. Arra megy vissza. Igen. Világos, percig sem kétséges, hogy a magyar, magyarokra ezt a Orogur nevet alkalmazták a szomszédos népek, de hogy kik a szomszédos népek, ez vitatható. Korábban nem vitatták, azt mondták, hogy a Orogurok ott valahol a Majótisz környékén laktak, és a magyarok utánuk oda költöztek a helyükre, őket tovább nevezték Oroguroknak. Ez mind nagyon szép, csak kronológiai nehézségei vannak, mert hiszen abban az időben ez a szláv megfelelés kronológiai nehézségbe ütközik, az később idők. Újabban egy új elmélet sarjat, kérem, tudjuk azt, hogy az avarok egy része orogurokból állt. Na most ezeket az avarokat kései források, szláv források szintén oroguroknak nevezték, és a helyükre ide beköltöző magyarok itt kapták volna az Orogur nevet.
0: Tehát ön ezt az utóbbi megoldást fogadja el?
1: Hát kérem...
0: Vagy ez egy nyitott kérdés még?
1: Nyitott kérdés, én azt hiszem, mert vannak dolgok a tudományban, nem lehet szavazással eldönteni kérdéseket.

0: A mongolkori utazók tudósításaiban Magna Hungária azonos baskíriával, lakója baskírokkal. Julián és a Magna Hungáriában megfordult domonkosok mit sem tudnak a baskírokról. Ricardus szerint Julián a következőképpen találta meg a keresett pogány magyarokat. Ennek az országnak, Nagy-Bolgárországnak egyik nagyvárosában, mely állítólag 50 ezer harcost tud kiállítani, a barát egy magyar nőt talált, aki a keresett földről erre a vidékre ment férjhez. Ez megmagyarázta a barátnak az utat, hogy merre menjen, s azt állította, hogy két napi járóföldre biztosan megtalálja azokat a magyarokat, akiket keresett. Így is történt. Megtalálta pedig a Nagy Etil folyó mellett. Kik látván őt, megértvén, hogy keresztény magyar, nagyon örvendeztek megérkezése felett. Bármit mondott nekik a hitről vagy egyebekről, a legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar a nyelvük, megértették őt, és ő is ezeket.
1: Magna Hungária, kérem szépen, ránk telepedett őstörténet kutatókra is, nem kívánatos mértékben, egy 13. századi mongolkori tudós eredetű elnevezés, ami félrevezethet bennünket. És divatos valahogy, azt kell mondanom.
2: Na de Juliánusnak ez a jelentése, illetve Ricardusnak elfogadható?
1: Hát kérem, erről én beszélek. A Juliánust én hitelesnek tartom, nem csak én, más is. Eleve a Ricardus, kérem, annak idején a vámbéri már joggal támadta, hihetetlen dolgokat mond. A Juliánus a viszámunkra, hát eszmény. A keleten maradt magyar testvéreket kutató, kereső nyugati magyarnak a eszménye, akire hát azt kell mondanom, kegyelettel gondolunk, és illik is, hogy így gondoljuk. Történelem azonban történelem, romantika nélkül.
2: Igen, na de az valószínűnek látszik, hogy a mai Baskíria területén, ez szintén egy török nép, ugye, a baskír, voltak magyarok, ott ragadhattak, vagy oda kerülhettek valahogy.
1: Megint úgy jó belekérdezett. Ez is egy ilyen vitatott valami, két nézet lehetséges. Az egyik a Gombos Zoltáné, aki mereven elutasítja a baskír magyar rokonság gondolatát, a másik Németh Gyuláé, aki meg kell mondanom, maga is kúszármazású, ő azonosságnak tartja.
2: Érdekes.
1: Baskírok eredetileg magyarok voltak. Hát kérem szépen, temperamentum a rokon szemve szerint kiválogathat a feltevések között.
2: Ezzel a Téridő mai adásának vége, a műsort szerkesztette és vezette Lukácsi Béla.
3: Az ismeretterjesztő műsor 1987-ben készült, és utoljára 1987. április 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Emlékezés tanáromra, Vámbéri Árminra. Germánusz Gyula műsora.

Most, 68 év távlatából, még mindig meghatottan gondolok arra az 1903-as év őszi napra, amikor, mint egyetemi diák, először léptem be Vámbéry Ármin lakásába. Az a hír járta, hogy előre haladott kora miatt a jelentkező hallgatókat nem fogadja szívesen. Engem is lebeszélt arról, hogy törökül, perzsául tanuljak. Félénken, dadogva jelentettem ki, hogy már olvasok törökül, sőt perzsául is tanulok, és az arab nyelvvel is küszködöm. Jól van, öcsém, mondta erre nyájasan, csak folytassa szorgalommal, és látogasson meg reggelenként, ha valami nehézsége van. Forgott körülöttem a szoba. Nem vettem észre a falat borító óriási könyvgyűjteményt, csak az őszülő, szakálú, bicegő tudóst láttam, aki emberfeletti fáradalmak, szenvedések leküzdésével, dervis ruhát öltve, végigjárta Közép-Ázsia sivatagjait, faragatlan tatárok között, egészen Szamarkandig, hogy azt a szent ügyet szolgálja, amit tudománynak neveznek. Ez a törékeny testű, bicegő lábú tudós, szegényes család gyermekeként született. Apja korán elhalt, és özvegy anyja alig tudta iskoláztatni. A pozsoni gimnáziumban csak a 6. osztályig jutott, mert további tanulására nem volt lehetőség. Ekkor, mint házi tanító, jobbmódú családok lusta gyerekeit tanította, míg ő maga elsajátította német és szlovák nyelven kívül a latin, görög, francia, horvát, olasz és svéd nyelveket. Éveken át Budapesten egy dobutcai kofának segített, és ezért egy sován szabólegénnyel megoszthatta ágyát éjjelente. A külső nyomor nem lohasztotta le tudás utáni vágyát, és amikor a házi tanítói állások is elmaradtak, elhatározta, hogy az 1849-es emigráns honvédek után Törökországba vándorol. Küzdelmeim című életrajzába megírja, hogy dunai hajóra szállt, és szép hangú énekéért a hajó szakása élelmezte. Konstantinápolyban előbb, mint utcai énekes, könyöradományokból éldegélt, míg egy előkelő pasa házában nem fogadta, hogy tanítsa gyermekeit. Olki jüzünü zülfünü rejhán eylem is, bú perisán gönülü askina hajrán eylem is, szúreti máhietinde, herkisi bir nesnedér, rúsán evelkim halkanő, szuninda burhán eylem is. Hallgassuk meg ezt most magyarul. Aki ragyogó rózsaarcod, hajat hullámaid alkotta, elbűvölte szívem, s szerelmed az őrületbe hajtotta. Nem tudom, hogyan fessem szókal szádnak mézét, Allah rejtett titkával lehelte be lényét. Ekkor az 1850-es évek elején Vámbéry már tökéletesen tudott törökül, perzsául, és ismerte a mohamedánok szent könyvét, az arab koránt. Teljesen magáévá tette az iszlám minden szokását, vallási rítusát és irodalmát. Konstantinápolyi élete alatt a gyakorlati tudás minden eszközének birtokában ébredt arra a gondolatra, hogy a magyarság nyelvének eredetét keleten felkutassa, hiszen a 13. században Julianus barát és a 19. század első felében Kőrösi Csoma Sándor is a messze keletre indult, hogy az ős haza területét és az ősi magyarság történetét felfedhesse. Lehet, hogy Vámbéry török barátai között éber álmokat élt át, és minél mélyebbre hatolt a keleti nyelvek, a néprajz és a társadalmak ismereteibe, annál határozottabban bontakozott ki képzeletében az a vágy, hogy el kell vándorolnia Közép-Ázsia pusztáira, meg kell ismernia ama népeket, nyelvüket, szokásaikat, amelyek bizonyára rokonságban állnak a magyarok őseivel, akiket a sors
keletről, hosszas, küzdelmes vándorlás után Pannónia síkságára vezetett. A szabadságharc leveretése után a hazafias kegyelet előtérbe helyezte a magyar nép és nyelv eredetének kérdését. Hunfalvi Pál 1851-től fogva sorban teszi közzé e tárgyra vonatkozó kutatásait. 1855-ben megjelent a török, magyar és finn szók egybehasonlítása című értekezése, amelyben azt állítja, hogy a magyar nyelv közepet van a finn-ugor és török nyelvek között. Sőt, hogy tüzetesebben mérlegelve a rokonság fokát, inkább a törököt, mintsem a finnt kell a magyarhoz közelebb állónak tekinteni. 1857-ben Vámbéri Hunfalvi Pál kutatásait alá igyekezett támasztani, és ezért kérte a Magyar Tudományos Akadémia anyagi segítségét, hogy a helyszínen, tehát a feltehető közép-ázsiai őshazában végezhessen tanulmányutat. Ötvös József báró lelkesen felkarolta a fiatal tudós tervét, aki az akkori akadémikusok Hunfalvi, Ballagi, Toldi Ferenc, Jernei János csodálatát vívta ki óriási nyelvtudásával. Vámbéri most anyagi gondoktól mentesen ment vissza Konstantinápolyba, ahol magánkönyvtára kéziratait kutatva az ott talált dzsagataj nyelvű szövegek adatai tovább bátorították a munkára. 1858-ban megjelenteti Deutsch-Türkisches Wörterbuch német-török című szótárát, amely az első német nyelvű törökországi könyv. 1859-ben Ballagi Mór felolvassa a Magyar Akadémiában Vámbéri a török dzsagataj és magyar nyelvek egybehasonlítására vonatkozó tanulmányát. Ez alatt Vámbéri szorgalmasan fordít török történetírók műveiből. Lefordítja Vörös Marti szózatát törökre. Számos munkája elismeréséül az akadémia levelező tagjává választja, és 1861 nyarán újból elindul keletre. De most végre élete legnagyobb élményét akarja elérni, hogy Közép-Ázsia dzsagataj, özbék, tatár népei nyelvének teljes ismeretével az ősi magyarság nyelvének rokonságát fellelje. Felkészültsége tudatában kijelentette. Nem egyszer volt alkalmam az elmélet félszegségét belátnom, és az magától annyira visszariasztott, hogy eltökélém inkább a vándor tatárok dzsidáitól testemet, mint az elmélet betűítő lelkemet megöletni. Ez a kijelentés Vámbéri jellemének plasztikus képe. Gyakorlati szemmel a valóság egyedüli érvényesítését tartotta fontosnak, az elvont, gyakran a valósággal ellentétes, csupán a képzelet szülte teóriákkal szemben. Budenc József, ez a zseniális tudós, 1862-ben akadémiai értekezésében azt állítja, hogy a magyar nyelv abban a középállásában, amelyet a vogul, osztják és mordvin nyelvekkel elfoglal, inkább a törökség felé néz. De a keleti törökség nyelvét csak Vámbéri közép-ázsiai útja eredményeivel fogjuk igazán megismerni.

0: Sván Béri 1863-ban lépett a Kaspi-tenger keleti partján lakó jomúgy türkmen népnél a közép-ázsiai törökség földjére, és innen Híván, Bokharán át eljutott Szamarkandba. Útja a szenvedés és a felfedezések hosszú láncolata volt. Nem egy esetben kémnek tekintették, és az akkor Hívában uralkodó zsarnokság puszta életét is veszélyeztette. Csodával határos, hogy bicegő lábával, törékeny testével éppen került vissza hazájába. Itt nagy csalódás érte. Távolléte alatt az akadémikusok által elismert és hangoztatott török nyelvi rokonsággal ellentétben a Reguli Antal rendkívül gazdag finn-ugor nyelvészeti gyűjteményének hatása alatt az új kutatás teljesen a finn-ugor elmélet javára billentette a mérleget. Hunfalvi 1864-ben megjelent a Vogul Föld és Nép című könyve megállapítja, hogy a magyar a vogul és osztják nyelvekkel alkot szorosabb rokonsági csoportot, és a magyar-török nyelvi egyezések részben a közös uralaltáji eredetből folyó jelenségek, és leginkább pedig a magyar nyelv külön történeti életében egy csuvasféle török nyelvből átvett elemek. Ván Béri egyelőre nem tárta fel útjának nyelvi anyagát, hanem gyakorlati szemével felismerte, hogy útjának nagy visszhangja lehet politikai téren. Londonba utazott, ahol a földrajzi társaságban tudósok, politikusok és közéleti személyiségek előtt tartott óriási sikerrel előadásokat. A nemrég még szegény sorsú házi tanító, utcai énekes Ván Bériből angol könyve megjelenése és előadásai után világhírű felfedező politikus lett. Főurak, miniszterek, sőt maga Viktória királynő is kegyébe fogadta palotájában. Amikor a vacsora után a lakály több ágú gyertyatartóval kezében lakosztályába vezette, Ván Béri magára maradt, és mikor tekintete ráesett a pompás, baldahínos ágyra, eszébe tódult egy emlék. A dobutcai ágy, amit egy sovány szabólegénnyel kellett volt megosztani. Felsóhajtott. Ármin, Ármin, valóság ez? Könyvét Travels in Central Asia, közép-ázsiai utazás, minden nyelvre lefordították. Budapesten egyetemi tanárra nevezték ki. És ekkor páratlan szorgalommal és a gyakorlati tudást a módszeres kutatás eszközeivel párosítva évről évre újabb tudományos könyveket írt. 1867-ben megjelent Dzsagatájse Sprachstudien úttörő munkája, amelyben a tatár, özbég és turkomán nyelvjárásokat ismerteti. Már ebben a munkában is felcsillan a nem sokára villámszerű megvilágításban ama meggyőződése, hogy a magyar nyelv eredete ősidőkben a finn-ugor törzs felé mutat, és ahhoz tartozik. De eme ugor törzshöz tartozó csoport hosszú vándorlása alatt más és más földrajzi és néprajzi környezetbe kerülve népi jellegét gazdagította, idegen török-tatár népi csoportokkal keveredve jellegét megváltoztatta, és egy fejlődési folyamat révén gazdasági és társadalmi átalakuláson esett át, amelynek tagadhatatlan nyomait a magyar nyelv története magán viseli. Az eredeti halászó, kezdetleges gazdasági és társadalmi rendben élő finn-ugor nép vándorlás és keveredés folytán vadászó, földművelő, majd pedig nomadizáló, harcias népé fejlődött. Ván Béri az általa ismert keleti török nyelvek tárházából sok száz szót hoz fel állítása védelmére, és habár jó részét Budenc szigorú bírálat tárgyává tette, mégis sok tekintetben kénytelen volt következő tanulmányai során véleményét enyhíteni. A harc a finn és a török elmélet hívei között teljes erővel tartott. Egymás után jelentek meg a nyelvtudományi folyóiratokban a tanulmányok és azoknak bírálatai. Mint minden szellemi torna, bármi hevességgel és szenvedélyességgel párosult is, végül mégis az igazsághoz vezetett. Vámbéri 1882-ben kiadja a Magyarok eredete című művét, amely a tudós Munkácsi Bernát szerint a magyar őstörténetre vonatkozó irodalom legjelentősebb alkotása. Közben Vámbéri szakadatlanul alkotja rokontárgyú műveit. Ilyen az 1885-ben megjelent a Török faj etológiai és etnográfiai tekintetben című könyve, amely a maga idejében úttörő mű volt. Vámbéri jelszava az volt, hogy minden napnak megvan a munkája. És bizony időt és erőt talált a nyelvészeti és eredetkutatási harc közben, hogy keleti török kéziratokat, mint a Kudat-Kubilik, boldogító tudomány ujgur szövegét, majd a Sejbániáde üzbék hőskölteményt fordítsa. 1885-ben ismét Londonban termett, ahol politikai előadásaival olyan óriási sikert ért el, mint kívül-e Anglia földjén még senki. Tudományos munkáinak legtöbbjét idegen nyelveken írta, vagy azokat értékes tartalmuk miatt lefordították. A legnagyobb külföldi lapok állandóan hozták cikkeit és társadalmi jellegű tanulmányait. Uralkodók a kitüntetések ragyogó sorát adományozták neki, akadémiák dísztagjai sorába emelték, de mind ez nem változtatta szerény, őszinte és örökké lelkesen az igazságért küzdő emberi mi voltát. Amikor 80 éves korában a világ minden részéből összegyűlt tudósok egyszerű, főként gazdag könyvgyűjteményéből álló lakásán felkeresték, tanúja voltam, hogy 12 nyelven köszönte meg a jó kívánságokat. Ma, hogy Vámbéri Árminról alkalmam nyílt beszélni, az önzetlen tudomány szeretet mintaképeként áll előttem, és emlékét, mint volt tanítványa, szeretettel és kegyelettel őrzöm.
1: Elhangzott emlékezés tanáromra, Vámbéri Árminra. Germánusz Gyula műsora, szerkesztette Bújtás Amélia. Az imént elhangzott visszaemlékezés 1971-ben készült, és utoljára 1975. november 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsog literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
6: Tíz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utas központú szolgáltatás kiépítését. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönre ítélte. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedés után csaknem 93 dollárba került hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légi csapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik. Valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában, az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. A hajó Argentinából indult fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3 meghaltak. Postai küldeményként teás dobozokba csomagolva csempészett kábítószert Tájföldről Magyarországra két magyar férfi. A rendőrök több mint 10 kg drogot foglaltak le. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót pedig a Ferihegyi repülőtéren fogták el. Több mint 4000 flakon hamis mosószer találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, este 14-21 fok várható. Nagy tavaink vize 20-26 fokos. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 12 órakor jelentkezünk.
7: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Feltételes megállók, 7. rész. A kritika szerepének megváltozása. Sorozatunk, amelyben az új irodalom természetrajzát igyekszünk felvázolni, pontosabban azt a folyamatot elemezni, amelyben ez a váltás régi és új között végbe ment, elérkezett végig jelenlévő szereplőjéhez, a kritikához. Hiszen eddig is lehetetlen volt úgy műről, szerzőről szót ejteni, hogy az azt körülvevő közegről, tehát a kritikai fogadtatásról, korabeli értelmezésről ne beszéljünk. Mai adásunkban azonban tágítjuk a kört. A kritikát körülvevő közegről, szakmai és társadalmi közegről cserélnek eszmét Mészáros Sándor stúdió vendégei. Előtte azonban engedjék meg, hogy a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 1986-ban megjelent tanulmánygyűjteményből idézek néhány szerzőt, néhány gondolatot. A gyűjtemény címe Vélemények, viták a regényről. Bevezetőjét Ungvári Tamás írta, Lukács Györggyel kezdődik és Szerdahelyi Istvánnal végződik a kötet. Már tükrözi azt a, fogalmazzunk így, értékválságot, bizonytalanságot, amely az új irodalom térhódításával érezhetővé vált. Idézek néhány részletet a kötetből, amely jól példázza, milyen különböző beszédmódok és főként irodalmi szemléletmódok szerepelnek egymás mellett ebben a kötetben és ezzel együtt ebben az időszakban. Elsőként Tóth Dezső tanulmányából, amely ugyan 1965-ben született, de a 86-os gyűjteményben szerepel. Az író szempontjából a kérdés ott dől el. Elég egyetemes gondolkodású és érzületű, a közösséggel elég mély kapcsolatot tartó-e ahhoz, hogy a sokak számára lényeges kérdés számára is oly erős problémává váljék, amelyről írnia kell. És ha irodalmunk egyre több eredményt mutat fel a nemzeti történelem lényeges kérdéseinek megragadásában, fejlődésének következő lánceme az kell, hogy legyen, hogy az általánosításnak ennél is egyetemesebb szintjén kérdezzen és válaszoljon. József Attila nem csak nemzete, hanem egész kora ellentmondásait élte meg és fejezte ki, s művészetének az a lényege, hogy választ adott rájuk. Nem ezek megkerülésével, hanem ezek világnézeti legyőzésével lett egyetemes alkotóvá, emelkedett világirodalmi rangra. Eddig a Tóth Dezső idézet. Második idézetünk, mondhatni az ellenpólus, Balassa Péter vitacikkének egy részlete. Balassa Péter, aki az új irodalom recepciójának meghatározó képviselője, ebben az írásában pontosan megfogalmazza az irodalom és ezen belül az irodalmi kritika autonómiáját és a kritikus szerepkörének határait. A kritikus az irodalomban nem színész és nem rendező, legjobb esetben is csak dramaturg. Tanár és tanítvány, de sohasem professzor, akadémikus vagy hivatalfőnök. Csak esztétikai hatalma lehet. A kritikus olyan, mint a többi ember. A kritikus egyáltalán nem olyan, mint a többi ember. Ha a kritikát, mint többi kevésbé történik, kizárólag institucionális függvényekben tudjuk kifejezni, akkor csak meg és elítélni lehet. Ha viszont anélkül ítéljük meg a kritikát, hogy egyáltalán tudomást vennénk-e függvények nyomasztó létéről, akkor nem vagyunk korrektek. Ha végül nem tekintjük, megint egy régi evidencia, legalább elvont szellemi értelemben szabad működésnek, hanem hallgatólagos elismeréssel valamiféle ügyvívői munkakörként definiáljuk, akkor tegyük le a tollat. Mikszát idézi Eszterházy. A kritikus lehetőleg ne tegyen mást, gondolkozzék és olvasson. Minden egyébről akár meg is feledkezhet. Hiszen akkor már csak önmaga kritikus. Eddig a Balassa idézet, és most következik a beszélgetés 1995-ben, a 70-es, 80-as évekről, és természetesen a máról, és benne a kritika szerepéről.
9: A stúdió vendégeink Dávidházy Péter, Dérczy Péter, Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péterrel azt szeretnénk először megnézni, hogy milyen intézményes és szemléleti korlátai voltak ennek a kritikának és értelmezésnek a 70-es évek fordulójától. Tehát milyen öröklött tehertételei voltak, és ezt miképpen alakította át, ha egyáltalán, az új kritika az elmúlt másfél évtizedben. Kulcsár Szabó Ernő.
10: Nagyon nehéz tisztázni mindjárt azt, hogy hogyan valósítjuk meg ezt az időbeli távolodásnak a valóságát ehhez az egész egykori kérdéskörhöz, mert ugye miközben most kezdünk a történet akkori jellemzőjéről beszélni, biztos, hogy mi már a történet másik fázisában vagyunk, és hogy a csillagállások is elfordulnak, vagyis nem tudjuk, hogy most megragadható egyáltalán úgy az a szituáció, ahogy akkor a szereplők átélték. Tehát lehet, hogy nem arról fogunk beszélni, ami, ha visszakeressük a eredeti történeti szituációnak az írásait, akkor lehet, hogy ma már számos kérdés, ami ott kérdés volt, nekünk nem lesz kérdés. De azt gondolom, hogy mindenképpen miközben feldolgozzuk ezt az időbeli távolságot, akkor eleget teszünk annak, hogy egyáltalán időben másképp nem igen érthető meg a dolog, mint hogy mi annak a egykori történetnek az utótörténetében vagyunk most. Nem gondolom, hogy el lehetne siklani a fölött, hogy miért érthette úgy akkor ez a korszak a saját feladatát, kritikai feladatát, hogy úgymond az irodalom autonómia harcát támogassam. Ez kétségtelen, hogy volt egy ilyen koincidencia, hogy az értékes irodalom és a jó kritika akkor valahogy egymásra talált. Tehát ez a együttállás, ez megvolt, csak nem tudom, hogy termékeny-e még a kérdés, ha azt a kérdést fogalmazzuk újra ilyen önidentikus kérdésként. Ez nekem jó, is kérdés.
11: Hát ez most végül is történetileg. Ezt most végül is történetileg nézzük, tehát ezt a történetet, az a dolgunk szerintem, hogy ezt a történetet fölvázoljuk most. És én úgy gondolom, hogy persze a szemléleti oldal is nagyon fontos ebben a kérdésben, de az intézményi részétől sem lehet azért eltekinteni. Tehát attól a centralizált irodalom politikától, amire ugye ez a szokásos szlogen a hattyú és görény párosítása, tehát attól nem lehet eltekinteni, hogy itt bizony centralizáltan próbálták befolyásolni az irodalmat és a róla való beszédet is. És ez egyszerűen bizonyos értelemben meghatározta azokat a határokat, ameddig például a kritika elmehetett, független attól, hogy szövegcentrikus vagy irodalomcentrikus volt, vagy pedig politikai beszédmódokat, például ellenzéki politikai beszédmódokat akart megvalósítani egy-egy írásban. Tehát az autonómia kérdés, amire Ernő itt utalt, lehet, hogy ma ez már nem kérdés, sőt, ez egészen biztosan nem kérdés, de akkor ez kérdés volt. És úgy gondolom, hogy ez az egész azért egy kicsikét későbbre csúszik, tehát ha Sanyi 15 évet mondott, én szerintem a 70-es évek elejétől lehetne ezt számítani. Az autonómia visszaszerzéséért való harc, ha szabad ezt így mondanom, én szerintem a 70-es évek második felétől, végétől származtatható.
9: Igen, rosszul tudok számolni, én is nagyjából a 70-es évek fordulóját gondoltam nyilvánvaló.
12: Ezt is hasonlóképpen látom, tehát itt valószínűleg nagyon nehéz szétválasztani, sőt szinte lehetetlen szétválasztani az intézményes kereteket, és azt, hogy a különböző szemléletmódoknak az összjátéka hogyan valósult meg az így kialakult helyzetben. Az autonómia küzdelem az nagyon fontos, és még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, az az, hogy az intézményes keretek a különbözést nem tették lehetővé, az igazi megkülönböződést, annak nem csak kára volt, hanem haszna is. az adott időszakban valószínűleg a primér irodalomnak és a kritikának a szinkronitásához hozzájárult az, hogy bizonyos különbségek, bizonyos beszédmódbeli különbségek nem válhattak igazi különbségekké. Ezzel szemben akkor, amikor az intézményes keretek megváltoztak, akkor ez a szétfutás, ez a széthangzás sokkal erőteljesebbé vált, és ezt ugye számos egykor nagy aktivitású kritikus kárhoztatja, valójában ez a dolog természetéhez tartozik, tehát hogy az adott körülmények között a 70-es, 80-as években csak így valósulhatott meg az irodalom autonómia küzdelmének alárendelve a kritika működése, még aztán, amikor egy ilyen szolgáltatás már nem kellett funkcióként működtetnie, akkor amiben én már kritikusként bekapcsolódhattam, az már egy sokkal tagoltabb és a szolid megértésnek sokkal kevesebb lehetőséget biztosító kritikai élete volt.
11: Annyit hadd tegyek ahhoz hozzá, amit Szirák Péter mondott, hogy itt öten ülünk, ebben hárman tulajdonképpen a saját bőrünkön éreztük a korunknál fogva, hogy mit jelent az, amiről Péter is beszélt, hogy ha jól értettem a szavait, hogy tulajdonképpen az irodalmiságról való beszéd és a politikáról való beszéd egyszerre jelentkezett. Tehát amit Szirák Péter úgy fogalmazott, hogy a beszédmódok nem különböződhettek el egymástól, ez egyúttal azt is jelentette, tehát hogy ha jó irodalomról beszéltem, egyúttal arról is beszéltem, hogy kvázi a rendszert is kritizálom. Függetlenül tulajdonképpen az adott műnek az irodalmiságától, megalkotottságától, lehet, hogy az kevésbé volt igazán jó mű, mégis ez a dolog egyszerre jelentkezett.
13: Én is azt hiszem, hogy azt megvizsgálandó, hogy ezek a szemléleti kérdések a korban hogyan jelentkeztek és mit vontak maguk után, érdemes először egy kicsit a kritika játékterét megvizsgálni. Itt Délci Péter említette azokat a határokat, ameddig a kritika egyáltalán elmehetett. Most erre kérdezünk rá egy kicsit, hogy tulajdonképpen mi határozta meg azt, hogy a kritika meddig mehet el? Tehát azok a boldog, nagyon fiatal nemzedékek, akiknek esetleg hát erről már csak közvetett információjuk van, mit képzeljenek? Szóval mondjuk a cenzúra, vagy a nem tudom én, a nem publikálás hogy működött? Tehát mi volt az a gépezet, amelyben ezt a bizonyos, hát itt ugye Erdő felidézte az irodalom szabadságharcának folyamatát, ami között ezt valahogy meg kellett, és hát mennyire lehetett megvívni.
9: Most ezt a kérdést áttágítsam egy másik irányba, mégpedig abban az értelemben, hogy mi lett a marxista kritikával? Azért kérdezném ilyen kicsit bárdolatlanul ezt a dolgot, mert valahol 89 után, mint egy elfelejtődik. Nem csak abban az értelemben, hogy az a fajta hatalmi szerepe eltűnik, ez elég nyilvánvaló. De mint egy annak a számvetése is, hogy mi történik például a Lukácsi örökséggel, és miképpen él, ha egyáltalán tovább él ez a marxista kritika?
10: Én azt gondolom, hogy a marxista kritika úgy igazából a legnagyobb válságra kényszerült az összes létező kritikai formáció irányzat között. Tudnélik, hát ő két részre oszlott, tehát egyrészt nem monolit játéktérben, hogy legalábbis nem monolit fogalmat jelent, azt gondolom a marxista kritika, tehát az ő szerepválsága nem csak abból állott elő, hogy a rendszerváltozás után egyértelműen gyakorlatilag szétesett az összes előfeltevés rendszerre, amit egy monolit irodalom politika maradványai még úgy, ahogy szavatoltak neki, szerintem bele is fásult már a saját hegemóniájába a vége felé, hanem hogy két oldalon állt egyidejűleg. Ugye álltak egyfelől magában a hivatalos irodalompolitikai vértezetben néhányan, hát egyre érdekes módon ott erodált azért a képlet, ahogyan a színvonalat tekintjük, tehát a vége felé azért komoly szereplője vagy komoly aktőrök már nem állt azon az oldalon. Furcsa módon azonban nagyon sokan az ellenkező oldalon álltak, marxista kritikusok, akik ebben az autonómia harcban igenis nagyon szépen kivették a részüket. Tehát én nem gondolom, hogy valami monolit képletről volna szó, és a szerepük tulajdonképpen szinte kitüntetettebb volt, lehet, hogy ebben nem értünk egyet, de szinte kitüntetettebb volt, mint másoknak, hiszen bizonyos szerepeket csak ők vihettek szemben, ameddig ez a képlet fönnállt, szemben a hivatalos kritikának a normáival. Tehát ilyen módon például visszagondolok, csak egy, ha már az intézményi képlettől beszélünk részén. Ugye a JAK-nak az egykori lázadásában, Péter, te ott részese voltál ennek a történetnek, ott nem nagyon lehetett elképzelni, hogy egy bizonyos értelemben egy ellenmarxista, vagy anti, az anti az akkori fogalom szerint nem azt jelentett, egy pozicionális, ellentett értelmű, de azért döntően baloldali szellemiségű, de azért a ember arcúbb és ilyen-olyan szocializmusnak a eszmeiségét ember közelibben képviselő kritikai szólam fordulhatott csak frontálisan, vagy nyíltan szembe a hivatalos marxizmussal, tehát ő mind a két ilyen szerepét igazából azt hiszem elveszítette, és hát nyilvánvalóan ez az első legitimációs lépései a legnehezebbek neki voltak, hiszen hát olyan következtetéseig kellett eljutni, ugye ismerjük azt a nevezetes formulát, hogy a Lukács tanítványok tanítványai később már olyan vallomásokat tettek, hogy tulajdonképpen Lukástól sem azt tanulták, amit mondott, hanem inkább azt kötötte le őket, ahogyan mondta. Tehát egy ilyen teljes legitimációs válság átölt az egész törökséget lényegében többé-kevésbé, majdnem maradéktalanul föl kellett adni. Tehát én azt gondolom, hogy neki biztosan a legnehezebb volt, de kétség kívül szereptudat, illetve világlátás szempontjából is. Hogy a szabályok azután természetesen úgy alakultak át, Péter kérdezte, hogy hogyan lehet egyáltalán tetten érni a úgymond a cenzúra, vagy a rejtett cenzúra működését.
13: Hogy működött ez,
10: hát, igen? Hát ugye ezek szem jól be voltak építve, ezt látványosan nem, én legalábbis soha nem úgy tapasztaltam, hogy azt mondták volna, hogy...
11: Hát éppen ez volt a dolognak a lényeg, az egész rendszernek a lényege, ezt most politikai értelemben mondom a rendszer, de ezen belül ez a kvázi cenzurális rendszer is úgy működött, hogy elvileg nem volt megszabva semmi sem. Tehát nem volt igazából játéktér, elvileg nem volt meghatározva, nem voltak szabályok sem meghatározva. A dolgokat akkor tudta meg az ember, hogyha bement, mondjuk teszem azt egy szerkesztőségbe, vagy ki akart adni egy könyvet, és akkor azt mondták, hogy hát ezt nem, vagy írja át.
10: Vagy abszolút, ahogy mondom, amikor már nem számítottak az esztétikai következetességnek a minimuma is sem, tehát amikor Eszterházit csak úgy lehetett eladni, az Alföld mutatta be, ugye mindenki tudja a történet, hogy realista íróként prezentálta Bata Imre, amivel nem Bata Imrét akarom ez esetben difamálni, hanem voltak éppen a körülményt jellemző, hogy egy abszolút ellentett posztrealista korszakkal se kapcsolatban nem hozható írót egy ilyen egy évszázadban korábbi normarendszerre lehetett prezentálni.
12: Hát utólag úgy tűnik, hogy nem is annyira a cenzúrának voltak rafinált technikái, mint amennyire annak a beépített gesztusrendszernek, ami aztán öncenzúrához vezette a kritikusokat. Tehát a cenzúrának és az öncenzúrának volt egy olyan közös hatásmechanizmusa, ami nem tette egészen egészségessé a kritikának a működését, még azon a játéktéren belül sem, ami egyébként politikai, ideológiai tekintetben viszonylagos szabadságot hozott a 70-es években.
11: Jó, hát ez olyan deformációkhoz vezetett, ugye, hogy például, végülis neveket nem kell itt azt hiszem felsorolni, jelentős írókról az ember, hogyha úgy gondolta, hogy az éppen elé kerülő mű mégsem olyan jelentős, mint amit gondolna róla, akkor esetleg inkább nem írt szigorú kritikát erről, hanem hallgatott, mert ha írt volna és bírálja, akkor az azonnal átcsapott volna egyfajta politikai, hogy mondjam, árnyalatba is, tehát kvázi kiszolgáltatta volna a kritikus, az alkotót a rendszernek. És hát ez az egész ebből következik, hogy ezért aztán a beszédmódok tulajdonképpen, ezt a szót használom, mert tulajdonképpen beteges volt az egész, mert nem, végülis nem lehetett őszintén beszélni, és ezt most nem politikai értelemben gondolom, hanem az irodalmiságról, az irodalomról nem lehetett emiatt őszintén beszélni.
9: Akkor feltehető úgy a kérdés, hogy a 70-es évek közepétől a kritika az autonómia törekvése egy hatalom nélküliségnek a szerep tudatával veszi át, és ez végül is egészen a 80-as, 90-es évig kitart, vagy kérdezem, hogy mintegy nem reflektál arra, hogy szemben a hatalmi pozícionál kritikával szemben fokozatosan hatalomhoz jut, de mindvégig fönntartja a hatalom nélküliséget, oszának beszéd helyzetét.
10: Szerintem egy későbbi fejlemény, mert bizonyos értelemben akkor a hatalom még nem a kritika kezében van. Igazából ő egy furcsa beszédmódra van kényszerítve. Egyre mindig appellálni tud, amit Péter előbb még néhány fordulóval korábban szerencsésen úgy hozott összefüggésbe, hogy a jó műről való beszéd az elvileg politikailag is a helyes oldalon legitimálta a kritikust. Hát ehhez azonban azt lehetne hozzáfűzni, hogy persze megvoltak ennek a szerencsés jellemzői, de szerintem mélyen elromlott valami ennek a képletnek a túloldalán. Vagyis, hogy hát most nem azért Rilkét nem azért hozom példának, mert éppenséggel a század előről meg lehetne világítani a dolgot, de ugye Rilke már valamikor csak az időt szeretném, tehát a szisztematikus időt érzékeltetni, hogy miközben Rilke valamikor a Duinói elégiekben legkésőbb arról beszél, hogy addig sohasem tudjuk megelőzni önmagunkat, hogy az ember lévén az egyetlen transzcendentális lény, aki képes arra, hogy magán túllépjen, addig soha nem tudjuk megelőzni önmagunkat, míg az egész norma rendszerünket a velünk szemben állótól vonjuk el. Szóval ameddig mi az ártellenbeni oldal norma rendszere szerint kezdünk cselekedni, akár vele ellentétben, akár bármiféle cselekvési
13: ezt formációban. Ezt inverse determinációnak is hívták egy időben, némileg nagyképűen.
10: Na most ez ebből alakult ki az a beszédmódnak az a sok torzulása, amelyre Péter célzott, gondolom én, mind a ketten erre utaltatok, hogy az ellenbeszéd, vagy a viszontbeszéd képletei alakultak ki, amely nem csak az a baj, hogy maga is monolittá teszi a beszédet, hanem a kor szisztematikus üzeneteinek a megragadhatósága szempontjából volt már akkor kétséges, 70-es, de különösen 80-as évek elején. Hiszen hát mindenki tudja, hogy volt ez a Marcus Aurelius szindróma a magyar kritikában, hogy ugye, ha az ártellenbeni oldaltól igaz beszédet nem lehet várni, nekünk a Marcus Aureliusi értelemben, hogy Kosztolányi mondta, egy feladatunk lehet megmutatni mindig, hogy ez itt az igazság, ez itt a hamiság. Ez a ismeretelméleti típusú egyértelműség, ez már régen kérdéses, hát Rilke óta kérdéses az irodalomban. De etikailag ez erőteljesen legitimált minden beszédet, és ezért gondolom, hogy a kritika amennyit nyert az irodalom támogatásával a saját önértésében olyan mérhetetlen károkat szenvedett, amelyeknek szerintem máig mélyen látszó következménye, hogy mélyen gyökerező következményei vannak, csak hát ezt ma már a kritika nem szívesen veszi tudomásul. Mert egy már ott gyanús volt, ha emlékezzetek rá, hogy amikor ez az irodalom autonómiája körüli harc megindult, a mozgalmaknak az institucionális oldalán a kritikusok élén sohasem irodalom tudósok álltak. Tehát azt én nem állítom, hogy a kritika nem támogatta határozottan az irodalomnak a autonómia törekvéseit. Tehát azért a képlet valahol akkor fordult Eszterházy és Nádas körül, amikor a Szegedi Maszák, a Bojtár Endre, Horváth Iván, Veres András írásai megjelentek, tehát ez a úgynevezett szövegmagyarázó műhely. A kritika körülbelül akkor eszmélt igazán, hogy úristen, mi is van itt, tehát nagyon sokan addig nem is észlelték, hogy mi. De nem az irodalomtudósok álltak a kritikai mozgalmaknak az élén, ők tulajdonképpen részint kivonultak, részint nem is voltak bevonva ezekbe a folyamatokba. Tehát a kritikának még igazából azt gondolom, hogy olyan támogatása is volt, amit hát ma nagyon ritkán szoktunk emlegetni.
9: Na most azt a kérdést, amit az előbb már érintettünk, hogy miképpen alakul át a kritikának a szemléletmódja, illetve mi az, ami ennek a új kritikának egyáltalán leírható ilyen tagulaton, hogy új kritika. Mik azok a szemléleti sajátosságok, amelyek megkülönböztetik, illetve mi az, amivel a magyar kritikai életben, vagy a kritikai nyilvánosságban fontos innovációk történnek itt. Történt egyáltalán ilyen, teszem fel a kérdést. Másrészt meg, hogy mi az, ami ebben leírható ennek az elmúlt 20 évnek nagyjából a kritikát.
13: Ernő említette, hogy az irodalom tudósok még akkor nem voltak a kritikai élet része, vagy nem vonták be őket, a hatalom és a megszólalás még kevéssé volt náluk. És amikor aztán megszólaltak, akkor hát mindenféle újszerű törekvéseket hoztak, de kik írták addig a kritikákat? Tehát tulajdonképpen kikről beszélünk, mondjuk a 70-es évek első felében, amikor ez a cenzúrának és az öncenzúrának ez a bonyolult, tulajdonképpen nehezen kiismerhető, és a határokat is a szabadság terét csak úgy utólag reveláló különös labirintusa létezett.
9: Most nevekben vagy intézményekben gondolkodtok?
13: Foglalkozásokban például, tehát nem okvetlenül nevekben, bár hát nem tudom, hogy attól mennyire kell magunkat megtartóztatni, de mindesetre honnan jöttek ezek a kritikusok? Tehát ha nem az irodalomtudósok közül, ugye, ahogy itt Ernő mondta, akkor honnan?
10: Hát úgy azt gondolom, hogy az a képlet tényleg nagyon széles szóródást mutat, mert igazából, ha az ember a 70-es évek, 60-as évek vége, 70-es évek eleje vezető irodalom kritikusait nézi, és mondjuk nem hangsúlyos a Zsurnál kritikát, tehát mondjuk valóban nem a Népszabadság, meg a Élet és Irodalom kritikai rovatai.
13: Bár azt is érdemes megnéznünk, hiszen rengetegen olvasták, és valahol azért
10: lehet, hogy a közvélemény szinte
14: erőteljesen meghatározó volt az és talán kevésbé a Népszabadság, ez abszolút.
13: Hogy a Népszabadságban, bocsáss meg, Ernő, mit írtak valakiről, ugye Eszterházinak van ez a tréfás lábjegyzete, hogy róla negatíve írt a Népszabadság, szóval azért ennek szimbolikus jelentősége volt, tehát még akár erre is egy kicsit szót vesztegetett.
10: Szerintem a szimbolikusnál súlyosabbak is voltak, néhányunk élettörténete tudná ezt igazolni, de mondjuk én arra gondoltam, hogy az a nevezetes 5-6 kritikus, akitől akkor a közép nemzedék, vagy talán lassan az irodalomba uralkodó nemzedék a maga legitimációját várta, tehát a juhász nagy nemzedék és a környéke, őket azért elsősorban érdekes módon olyan irodalom kritikusok támogatták, akiknek óriási tekintélyük volt, és hát ők igazából részint az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztak, de nem azon értelmében képviselték az irodalomtudományt, mint akikről eddig beszéltünk, tehát akik az Eszterházi mellett fősorokoztak egy

0: Heller Ágnes filozofusként megszólalt, mondjuk a Sirokkó ügyben, vagy Fehér Ferenc megszólalt. Tehát mondjuk én azt hiszem, hogy nem kifejezetten a kritikus életformahoz kötődött igazából kritikai hatás, hanem ott is voltak ilyen alkalmi segítségek a tudomány oldaláról, sőt, hát ezek más tudományok oldaláról is. De mondjuk a napi kritika, hát nyilván az befolyásolta, ha úgymond azt, akit, na most kit olvasónak nevezünk, milyen olvasónak nevezünk, hogy kiket orientált szélesebben az a kritika, mondjuk a Héra Zoltán típusú kritika a Népszabadságban, a szerdahelyi publicisztikái, hogy ezeket az írások, és hogy mi volt a befogadók viszonya ezekhez a szövegekhez, tehát hogy mondjuk mennyire volt orientatív, vagy éppen ellentett értelemben nagyon is hasznos az igenekre azonnal nemet mondó orientáció. Ez borzasztóan nehéz ma megítélni, de hát ha volna erre rendes magyar irodalom-szociológiai kutatás, akkor ma már kellett volna, hogy kapjunk válaszokat tőle, csak azt gondolom, hogy annyira nincs még messze, hogy az aktőrök még élnek.
1: Tehát. Igen, ez egyébként, ha már itt tartunk, talán a mai magyar irodalomtudománynak, de akár az utóbbi fél évszázadénak a legnagyobb hiánya egy rendszeres történeti szociológia, ami ezekkel a kérdésekkel is foglalkozna. Mellesleg az az érzésem, hogy ezt a feladatot viszonylag jól el lehetett volna végezni a marxizmus szemellenzői között is. Ugye, mert hisz ez egy olyan dolog. De visszatérve erre, amit mondtál, Ernő, mi a helyzet az írókkal? Tehát ugye a magyar irodalom bizonyos korszakaiban a kritikának jelentős részét és időnként a leginkább mérvadó részét maguk az írók írták. Na most ebben a korszakban én nem is tudom így hirtelen, hogy áll ez a dolog?
2: Hát én úgy gondolom, hogy nem igen volt írói kritika ebben a, vagy számottevő írói kritika ebben a korszakban, de én egy pillanatra még visszakanyarodnék Ernő előző szavaihoz, amikor azt mondtad, hogy a kritikusok, legalábbis a mérvadó kritikusok döntő többsége az irodalomtörténészi, vagy hát azért elsősorban irodalomtörténészi alapállásból indult neki a kritika írásnak, és hát ez végülis bizonyos fokig rá is nyomta a bélyegét ezekre az írásokra, de ne felejtsük el azt, hogy az irodalom elméleti alapozottságú kritika már csak azért sem születhetett meg, nem csak az ő tollukból, de még az utánuk következő nemzedék vagy nemzedékek tollából is csak nagyon-nagyon nehezen, hiszen ez is politikai kérdés volt, hogy az különböző irodalom elméleti iskolákat, amelyek nem illeszkedtek, nem voltak illeszthetők a marxizmushoz, azt egyszerűen nem engedték be ebbe az országba. Tehát beszélgettünk arról, ugye, hogy az egyetlen irodalomelméleti szaklapot tönkretették 1972-ben, és hát akkor ugye addig sem sok volt, azután meg végképp semmi sem volt. Tehát Magyarországra a strukturalizmus, ami már akkor 20-30 éves múltra jut tekinthetett vissza, hogy hát a 70-es években kezdődik ennek az egyáltalán a felfogás, és emlékszem a modern könyvtársorozatban az időtárt jelenik meg ez a kétkötetes kis válogatás, ugye, hogy hát valamit egyáltalán mazsolázhasson az olvasó ebből az iskolából, és szintén ez időtárt jelenik meg, vagy talán valamivel később a 20. századi irodalom elméleti irányzatok, vagy valamilyen címmel egy nagy sok tanulmányt magába foglaló nagy vaskos kötet, amely hát úgy, ahogy felsorolja ezeket a 20. századi irodalom elméleti irányzatokat, iskolákat.
3: Egy mondatot hadd mondjak én is, mégpedig arra, hogy amit Tájtházi Péter kérdezett, az jutott eszembe, hogy nagyjából a 70-es évekig nagyjából a kritika, mint foglalkozás, az nagyon gyanús tevékenység volt. Volt az, aki pártfeladatokat hajt végre, és ez, mint adminisztratív személy működött, de olyan jelentős kritikusok életművénél látszik, hogy 10-15 év alatt gyakorlatilag nem nyilvánulhattak meg, mint kritikusok, mint mondjuk egy nemzedékkel idősebbeket, mint Ernő említett, mondjuk Lengyel Balázs. Tehát a kritikai tevékenységét a 70-es évekig nem gyakorolhatta rendszeresen, mint Domokos Mátyás is csak nagyjából a 70-es években aktivizálódik, mint kritikus. Az érdekes, hogy mennyire kevés az olyan jelentős író, akik igen komoly szépirodalmi tevékenységet folytatnak, és mondjuk rendszeres kritikai eszéírói tevékenységet, és nem csak a magyar irodalmat illetően, hanem a világirodalmi eszéhez. Hogyha a nyugat első két nemzedékéhez viszonyítunk, akkor mindenképpen meglepő, hogy mondjuk olyan kiváló kvalitásokat mutató eszéíró is, mint

0: Nemes Nagy Ágnes is csak az utolsó évtizedében ír, és viszonylag kis számú, és nagyjából nem kortársairól írt eszéket.
1: Ezt akartam hozzátenni, hogy egyrészt persze talán el kellene választanunk, de ebben ne bonyolódjunk bele, az eszé és a kritika műfaj, az szerintem azért az két dolog, ez az egyik. A másik pedig, én nem tudnék felsorolni egyetlen jelentős személyiséget sem, aki kortárs irodalomról.
2: Az az izgalmas, hogy miközben a hiányról beszélünk, tehát arról, hogy nem születtek kimondottan szaktudományos impulzusokkal kritikák egyfelől a 60-as, 70-es évek fordulóján, a 70-es évek végéig, aztán, sőt, megkockáztatom, a 80-as évek elején érkeztek be igazából a kritika írásba először azok a szaktudományos impulzusok, amelyek most már jól erőteljesen és jól láthatóan kifejtik a hatásukat. Tehát egyfelől az ilyen kritika hiánya, az írói kritikáknak a hiánya. Én hajlok rá, hogy talán azért, mert amikor én ugye a Szilágyi Márton kitörő tanulmánya nyomán szinkronitásról beszélek, tehát hogy a 70-es, 80-es évek fordulóján valami ilyen, vagy más szóval ugye koincidencia alakult ki a primér irodalom és a kritika között, akkor arra kellene rákérdezni, hogy vajon miért nem tudtak kritikákat írni ilyen előfeltevések felől. Feltehetően azért sem, mert az értelmezett nyelv, tehát az az irodalom, ami fölbukkant, nem volt ilyen előfeltevések felől megszólítható. Nem lehetett róluk igazán dialógusképes kritikákat írni így módon, és hát ha azt megvizsgáljuk, egyébként nyilván az eszé és a kritika szétválasztatósága az egy érdekes kérdés, de ha visszatekintünk, akkor az a 80-as évekre az jól látszik, hogy az eszéisztikus kritikai beszédmódnak van túlsúlya, ezzel szemben talán ebben tévedek, lehet, hogy máshonnan ez máshogy látszik, de a 90-es évek elején pedig mintha a szaktudományos kritikának lenne erőteljesebb hatása, mert más-más előfeltevésekre támaszkodott az egyik és a másik. Arra a rekanonizációra támaszkodott a szaktudományos kritika, amit Németh Gébéla indított el az irodalomtudományban a 70-es évek elején, onnan fölépíthetőbbnek tűnik legalábbis mai nézetből egy kritikai vízió, még az eszéisztikus, a népi nemzeti előfeltevések felől íródott kritika pedig hát esendőbbnek bizonyult az idők során, különösképpen az úgynevezett prózafordulat utáni időszakban.
3: Tegyük föl, hogy valamilyen úton módon a művek átsegítették az irodalmat ezen a kényszerhelyzeten, és ez a kritikának is kétségkívül nagyon jót tett. Tehát mondjuk a szerepét sokkal inkább autonóm látszatok között játszhatta el, és azért nem csak látszatok volt, tehát 80-as évek második felében már kétségtelenül karakteresebb és gazdagabb irányok voltak, különösen nem szó a 90-es évekre. De hogy mi lehet az oka bizonyos kritikai beszédmódok, hát nem merem még mondani, hogy elhalásának, mert képviselői akkor okkal tiltakoznának, de hogy mondjuk hatás talanságának, hogy kevésbé erőteljes jelenlétének. Én azt gondolom, hogy élő kérdések kellenek ahhoz, hogy egy kritika hason. Tehát azt sohasem hiszem, hogy egy dolog elválasztható a hatásától, tehát az nem igen úgy van, hogy ő tulajdonképpen jó kritikákat ír, egy ilyen mondjuk az a népi hagyomány felől érkező irodalom értelmezési mód, csak hát mondjuk ellenséges a recepció, mert ilyen magyarázatokat is lehet hallani. De azt gondolom, hogy ez jellemzi mondjuk az utónyugatos gondolkodást is, hát a őnála is fönnáll ugyanez a krízis, amikor azt gondolja, hogy az irodalom egy ilyen szentély, ahol passzívan szemléljük, csak a dolgot le kell borulni, csodálni és megoldani a saruinkat, mint a Mózes a csipkebokor előtt. Ez hát ugyanaz a két inaktív befogadásmód, tehát egyik sem gondolom, hogy igazán szóval föl engedi az olvasót cselekedni. Tehát
1: de hát nem csak a befogadásmód, hanem hát tulajdonképpen ugye Szirák Péter itt már utalt, sőt Erdő, te is utaltál rá, hogy ugye megváltozik az irodalom. Na most ugye ehhez az irodalomhoz, amit mondjuk Eszterházy és Nádas Péter nevével jellemezzünk most, értelmes kérdéseket sem tudott már föltenni a népnemzeti kritika, hiszen egy olyan irodalomnak, hogy mondjam, vonzás körében élt ez a típusú kritika, és egyébként a marxista is, ami mondjuk a valóság leképező irodalmat tüntette ki. Na most hát ugye ez az irodalom, ez a típusú irodalom ezekkel az eszközökkel, ezekkel az eszményekkel megközelíthetetlen, nem hogy válaszokat, hanem értelmes kérdéseket sem lehet föltenni ebből a pozícióból.
4: Sőt, egy idő után azt hiszem a régi szerzőkkel is ez a helyzet, tehát a régi szerzőkkel szemben, mert amit itt Szirák Péter említett, ugye a Németh G. Béla iskoláról és szemléletváltásról. Azt éppen a 70-es évek elején nagyon jól lehetett látni, hiszen megjelent 72-ben az El nem ért bizonyosság című nagyon érdekes, kiváló elemzés kötet, ami hát Németh G. Béla műhelyéből került ki, és jellemző, hogy ennek a kritikai fogadtatása többek között ugye Gyergyai Albert egészen fulmináns kritikájáig elment, amelyben ugye Gyergyai azt fejtegette épp, amit itt az imént Ernő mondott, hogy az irodalommal nem így kell bánni, hát nem boncolni kell az irodalmat, mert hiszen boncolni a halottat lehet, vagy ha az élőt kezdjük boncolni, akkor kiszenved a kezeink között, és hát mi ez a hihetetlen hipertrofizált fogalmi apparátus többi, ugye? És hát Németh G. Bélának kellett a szerzőit és a kötetét egy válasz cikkben megvédeni. Talán ez nem véletlen. Tehát bizonyos értelemben, amit a nyugat szemléletmódjával az irodalomról el lehetett mondani, akár a régiről, akár az újról, hiszen mit mondjunk Arany Jánosról a nyugat nézőpontjából, miután Babits megírta magáét, miután Kosztolányi megírta magáét, Móricz Zsigmond és így tovább megírták a magukét, nagyon mélyen szántó, izgalmas dolgokat, arról az oldalról már hozzáteszem, senkit meg nem sértve, egy fokkaltán kisebb tehetséggel is megáldva már igazán nem lehetett mit mondani, tehát ebben az értelemben is valahogy szinte várakozott a helyzet arra, hogy új szempontok és nézőpontok jelenjenek meg.
3: Igen, ez nagyon fontosnak tartom, amit Péter mondott, hogy még élesíteném egy kicsit tovább az irodalom értésnek a képleteire, tehát amikor a Gyergyai kritikája az egyébként valami olyasmit fejez ki, amit ma, akik egyetemen dolgoztok közülünk valamennyien szinte, meg tudtok erősíteni, hogy ez mennyire benne van ez a várakozás ma is a modern versértésben az egyetemi órákon. Tehát én inkább örülök annak, hogy ennek nem látom nyomát, de hát máig, és főleg középiskolából fölvételén lehet ezt látni, hogy az irodalomhoz nem szabad különféle műszerekkel közeledni, összetörjük a mű varázsát, az esztétikus, esztétikai tapasztalat szentsége.
4: Ahelyett, hogy elalélnánk.
3: Ugye? ez a szakroszanktum, ami a műalkotás, ugye ez azzal jár, hogy a szakroszanktumhoz nincsen, nem vagyunk méltók, hogy egyáltalán közel menjünk hozzá, és nyilván ezért van az, hogy Kassákot nem szívesen olvassák, mert a Kassák ugye olyan típusú irodalmat, vagy olyan befogadást revelál, vagy kényszeríteni ki, ahol az ember kénytelen tapasztalni, hogy amíg én közelen nem működöm, addig hát a műalkotás nem akar velem beszélni. Csak hát itt van egy óriási baj, azt gondolom, hogy ennek a nyugatos esztétista hagyománynak ma elég erősek most már a kritikában ismét a pozíciói, és ez nem nagyon könnyen érthető, hogy miért. Illetve magyarázatokat lehet rám mondani, de egy kicsit az a tapasztalatom, hogy a mai magyar kritika egyik vezérszólama, ha megy a 80-as évek felül haladunk arra, akkor valahogy a lukácsi forrásvidékekről különféle alakváltásokon és derivációkon keresztül eljutott egy olyan számomra mondjuk világosan értelmezhető pozícióba, ahol nézhet végül is a Adi mellett legtovább a érdekes módon Lukács tanítványok tartottak ki ma. Meg lehet figyelni, még Adi társaságban van, még a Lukács tanítványok, vagy a tanítványai viszik a vezérszólamot. Tehát furcsa módon egy nyugatos hagyománynak a legvégén valami tragikus felséggel védelmezik azt a én fogalmazásomban késő modern esztétikai tapasztalatot, amelyik még mindig erre épül, tehát erre a passzív befogadásra, a műalkotás kitüntetettségére, a mű, mint külön nyelvű beszéd, a mű, mint valami, amiben az olvasó nem részesülhet. Miközben hát látható elég ellenállás van olyan új beszédmódokkal szembe, és itt egészen mehetnék akár Garaci, Kukorelli, bezárólag, amiket nem szívesen vesz igazán tudomásul ez a paradigma, mert azt mondja, hogy az irodalom az egy esztétikai típusú formáció. Tehát, hogy is mondjam, mi Kantnak is ellentmond, mert Kant volt, aki már viszonylag régen belát annak csődjét, hogy az eszteticitást egy külön nyelvben keressük, vagy magában a műalkotásban keressük a jelentést. Tehát mondta, hogy az esztétikum az a tárgyban nem ragadható meg. Tehát ez máig egy érdekes dilemma, hogy mennyire ragaszkodik, és nagyon rangos esztét a paradigma, kritikai paradigma ehhez a csodálni való műalkotáshoz.
1: De hát ez egyébként történetileg nézve a dolgot, ez a magyar kultúrában, most minden kritikáról, filozófiáról, vagy egyébről beszélünk, ez nagyon mélyen gyökerező dolog, hiszen gondoljatok bele, hogy már Erdély János a múlt század közepén ugye panaszkodik arról, hogy hogy hát a tudományosságot mennyire nehéz bevinni a magyar kultúrába. Tehát na most ezt én most a legutolsó pillanatokig látom a mai magyar irodalmi életben, vagy kritikai írásban, hogy a tudományos nyelvezet az elméletekkel szemben milyen fantasztikus ellenérzés van, és ez talán finom szó volt, vagy finom kifejezés volt, mert azt is mondhatnám, hogy harcos ellenérzés van.
4: Igen, hát nem véletlen, hogy Erdély János, akit említettél, volt a magyar kritikai, sőt filozófiai szaknyelv egyik legnagyobb újítója a múlt században. Tehát ilyen, nem minden szó gyökerezett ezek közül meg, de például mondjuk a reál helyető azt mondta volna, hogy valárd. De nagyon sok szó, amivel ma élünk, tőle ered, és valahogy a független szemléletmódnak is egy korai harcosa volt, azt hirdette például, hogy nem szabad előre elfogadott dogmák szerint írni se irodalomkritikát, se esztétikát.
1: Igen, de viszont gondoljunk bele, hogy mennyire tudott tulajdonképpen, hogy így mondjam, meghonosodni
4: a
1: reformkori irodalom életben, vagy kultúra, vagy a reformkor kultúrában.
4: Ez egy kicsit későbbi azért, mint a reformkor, hát ő ugye persze. A századkép, de mindegy.
3: Én azt gondolom, hogy van egy furcsa kontinuitás ebben a tapasztalatban, ugye ha Erdély szóba hozzuk, ugye nyilván, hát hogy mi mind keresztül, de ugye ki volt, ki lehetett, aki mondjuk ezt az egész hegelista irodalom szemléletből, vagy esztétikai fölfogásból, vagy filozófiai előfeltevésekből valami tudott volna közvetíteni hozzá. Hát, érdekes módon nálunk még csak az sem következett be, mint másút, hogy a Kant és a Hegel recepció közül az egyik legalább keresztül ment. Ugye többnyire mindig a Hegel, hát nálunk ez sem igazán mutatható meg. De a folytonosság ott van furcsa módon, hogy később sem következik be olyan magától értetődően az igényes irodalom szemléletnek a kritikába való átmenete. Tehát a Horváth János csődje ebből a szempontból ez eléggé árulkodó dolog, hogy egy idő után ő is ugyanúgy fölhagy ezzel a napi kritika, tehát a kortárs irodalomnak a kísérésével, ami azért nagyon nagy veszteségnek gondolok, hogyha az Adi tanulmányára gondoltok. Tehát onnan fogva visszavonult, és ettől én tartok, hogy ez később is bekövetkezik.
1: Hát ez most is így van, gondolj bele, hogy kik vesznek részt mondjuk a mai, tehát tényleg a jelenkori, a 90-es évekbeli kritikai életben Írszegedi Masszák, vagy Veres András, vagy hát sorolhatnánk úgy. Nem, nincsenek jelen hogy úgy mondjam, a mindennapi kritikai életben.
3: Nekem igazából, ha már a nevek felé megyünk, mindig van valami félelem érzetem, mert akkor, ha nevekkel próbáljuk jellemezni a paradigmákat, bármennyire jogosan tesszük is, hogy X vagy Y valóban miért ír kevesebbet, vagy többet, vagy ízlésünk szerint talán még jobban jelen lehetne.
4: Igen, sőt, hát az előbb ugye Horváth János csődjéről beszéltél, hát még azt is hozzátehetnénk, ha csak az hangzik el Horváth Jánosról, hogy csőd, talán nem egészen méltányosan járunk el vele szembe se.
3: Igen, mondjuk a kritika nézetéből értem, úgyhogy mondjuk egy idő után hát ő számára nem volt ez igazán a szemfeladat, mert belátta ennek a lehetetlenségét.
4: Hát, hogy minek a lehetetlenségét látta be, azt nem tudom. Hogy ennek a lehetetlenségét látta be, vagy az emberi élet végességét, hát végül is a legnagyobb irodalom történészi teljesítményt tette le az asztalra nálunk legalábbis, azt hiszem ebben a században, és hát kérdés tényleg, hogy vajon két teljes életművet hátra lehet-e hagyni.
3: De? Igen, és nem vagyok biztos, hogy kell írni az irodalomtudományban kritikát. Tehát sokkal inkább az nekem a meggondolkodtató, hogy jelen van egyébként irodalom. De Péter beszélt arról, hogy a 90-es években sokkal erőteljesebb, tudományosan megalapozott, vagy olyan előfeltevésekkel dolgozott.
1: De más nemzedék, bocsánat.
4: Ez igaz.
1: Más nemzedék. Tehát a Péter tulajdonképpen már Szirák Péter a saját nemzeti.
3: Igen, hát ennek a nemzedéknek a jelenléti...
1: Én pedig a úgymond nagyokról szóltam, tehát akik, hogy úgy mondjam, elindították ezt,
5: igen,
1: a folyamatot,
5: hát
1: azok
5: a
1: már...
5: A mi generációnak a bekapcsolódása sem önkényes, tehát az is ez a generáció is nyilván csatlakozott, vagy kapcsolódott valami, ez ráadásul velem egy korosztályúak is vannak, akiknek nyilván teljesen más az irodalmi ízlésük, vagy a kritika eszményük, tehát ez csak egy vonulata, és hát az megítélés kérdés, hogy melyiknek van erőteljesebb hatása, de ez csak egy vonulat a mai kritikaírásnak, és az jól látszik, hogy lényegesen osztottabb, mint mondjuk a 80-as éveknek a kritikaírása, és ennek nagyon sok következménye van. Az, amikor azt mondjuk, hogy van egy szaktudományosabb kritika és mondjuk egy inkább az esszéisztikus hagyományhoz kapcsolódó, akkor a kettőnek a rivalizálásáról is lehetne beszélni. Az jól megfigyelhető egy ilyen nem mindig diszkurzív rivalizálás a két irányzat között, és az, hogy hogyan teszi harcossá az egyik a másikat. Tehát nem biztos, hogy ha jobban el tudnák viselni a kritikusok egymást Magyarországon, akkor ilyen kritikai élet lenne, mint amilyen most van. Mert sajnos egy csomó öröklött dolog van, ami a 70-es, 80-as évekből folytonos történetként van jelen, ez pedig hát többek között éppen az, hogy mindig valamivel szemben kell beszélni, nagyon nehéz elviselni a plurális játékteret.
3: Egy érdekes kérdés, ám Péter vetette föl a beszélgetés korábbi szakaszán, ide a Déci Péternél.
4: Itt sokan három Péterről, igen.
3: Mekkora károkat okozott az anomália, hogy a 50-es évek irányzatai 70-es években jelentek meg nálunk. Most hát ez azt gondolom részén tovább torlódott, tehát amiről most szó esett, hogy a irodalomkritika irányzatai, amelyek tudományos igényű irodalom kritikával kritikaként jellemezhető, ők is szenvednek ettől az egymásra torlódásától az irányzatoknak, és nagyon gyakran figyelhető meg, mondjuk nem a legjobbaknál szerencsére, tehát akik mondjuk mérvadó szereplői ezeknek a, vagy mondjuk exponensei ezeknek a vonulatoknak, de mindjárt a második vonalban óriási zűrzavat lehet megfigyelni ebből a szempontból. Tehát mondjuk, mikor az ember nézi a két legnagyobb veszélyt, egyfelől egy ilyen abszolút szövegközel és abszolút szabad értelmezésre szavatoló vagy szavazó kritikának a törekvéseit, másfelől pedig egy másikat, amelyik még mindig igazából ezt az esszéisztikus beszédet az irodalomnak, mint ideológiai kultúrkomponensnek a képzetével hozza a játékba, és akkor az ember nem nagyon tud, mondjuk ha kezded nézni közelről, tehát vagy egyszerűen mondjuk elfogulatlan érdeklődőként. Az egyik póluson beszélnek mondjuk az irodalomról, mint szolidaritásról, mint kegyeletről, mint kegyelemről és mint spirituális állapotról, másfelől pedig beszélnek, mint megalkotott szövegeknek a szöveg csak szövegre vonatkozó műveleteiről, akkor ebben azért rengeteg esetben azt lehet látni, hogy nem az a baj, hogy távol van, hanem hogy nem nagyon emlékeztet azokra a fejleményekre, amelyeknek a szerves megértésével mondjuk a magyar szövegdekonstruáló értelmezés egy kicsit hasonlítana arra, ami annak az eredeti formája, és illetve mondjuk hasonlítana egy kicsit a frankfurti örökségre a hazai ideológiai virálat. Ez egy olyan példát mondjuk, hogy a történeti komponensei mennyire kiesnek, vagy mennyire detemporalizáltak ezeknek az értésmódoknak. Az ember számos olyan értekezés, vagy kritikai eszét olvas, ahol mondjuk a irodalomi szolidaritásnak a világa jelenik meg. De ebben az eszében föl sem merül például az ilyen típusú érvelésben, hogy a szolidaritás mondjuk talán ma nem azt jelenti, mint a 30-as években, hogy a Julien Benda-vita nem ismételhető meg ugyanúgy, mert a Julien Benda-vita mondjuk az írástudók felelősségéről, árulásáról, az egy adott szituáció, adott időindexével dolgozott, arról külön nem is beszélve, hogy mondjuk a Julienben a későbbi szerepéről, tehát nem volt ő aztán később olyan harcias, tehát később mondjuk kifejezetten protagonistájává lett egy másik gondolatnak, vagyis a visszavetett, tehát a későbbi nézőpontból való megértésnél derül ki egyébként, hogy mi volt a szerep voltaképpen. Tehát ez a fajta, ahogy a Heidegger mondja a humanizmus levélben, mondja, már a humanizmus sem azt jelenti a század előn, mint a század 30-as évei, 40-es, a háború után nem azt jelenti. Tehát ilyen kérdések szinte föl sem merülnek a olyan nagy vezérfogalmak mentő, hogy irodalom szolidaritással és hasonlókkal kell valamilyen módon megtalálni a maga kapcsolatait, hiszen valahogy ebben érzi az ember azt a zavart, hogy mintha nem léptünk volna túl valamit. Mintha egy korszak küszöb, amely bekövetkezett, mintha nem következett volna be. Tehát valahogy még mindig ugyanúgy viszonyulunk, ugyanolyan belekötjük az ideológiába, belekötjük valahogy az irodalmat olyan kultúrjelenségeknek a világába, ahonnan tényleg ideje volna valóban kiemelni. Tehát ezek eléggé aggasztó jelek mindaközben, hogy mondjuk ostobaság volna az új fejleményeket nem visszaigazolni, vagy az értékeiket megállapítani.
1: Most én azért nem lennék ennyire szigorú ebben az ügyben, amilyen te vagy Ernő, ahogy ezt a kétosztatóságot fölvázoltad, abban az esetben, hogyha a dolgok rendben mennek. Én úgy gondolom, hogy bármely irodalomban, tehát európai irodalmakra gondolok, különféle beszédmódok élnek egymás mellett. Hogy Szirák Péter mondta, hogy van mondjuk ez az esszéisztikus beszédmód, és van ez az irodalom elméletre jobban alapozó beszédmód. A kettő elvileg nyerhet is egymástól, tehát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy kizárólag és csak is az irodalom elméleti alapozottságú és tudományos nyelvezetű kritika az, ami az egyetlen üdvözítő dolog. Itt szerintem csak az a kérdés, hogy a beszédmódok harcolnak-e egymással, vagy pedig egyszerűen, ahogy szintén azt hiszem Szirák Péter mondta, hogy plurálisan egymás mellett léteznek, és esetleg, hogy mondjam, dialógust folytathatnak egymással, amitől mind a kettő nyerhet valamit. Itt az a baj, és ezt megint Szirák Péter mondta, ugye, hogy itt olyan történelmi örökségek vannak, hogy a nagyöregek sértődöttek azért, mert 20-30-40 éven keresztül elnyomták őket, most jutottak szóhoz az utóbbi néhány évben, vagy 10 évben, és nyilván szomorúsággal veszik észre, hogy az ő 30 évvel ezelőtti kialakult szemléletük, vagy beszédmódjuk az már kevésbé aktuális.
0: Ennek az elmúlt 15-20 évnek a története ez a kényszerű egymás mellett lét, amely bizonyos korlátozásokat vállalt a másiknak a meghallgatására, de oda nem figyelésével. Egyszerűen nem akar dialogizálni. Ennek az a következménye, hogy sem viták, sem megértések nincsenek.
1: Igen, de most valószínűleg most már azért elértünk egy olyan ponthoz egy időben, hogy ezeken a dolgokon kellene igazából túllépnie kritikának, de végül is kiterjeszthetnénk ezt bármire, tehát ez, úgy gondolom, hogy ez nem egyszerűen a kritikának a kérdése, az irodalomtörténet, irodalomtudomány, általában kultúra felfogás, szemléletek kérdése, hogy mennyire bírnak a szemléletek egymás mellett békésen élni, és adott esetben dialógust folytatni egymással.
4: Igen, épp a napokban, tegnap előtt olvastam Babarczi Eszter most megjelent írását, amelynek az a címe, hogy az elutasító kritikáról, és ott valami ilyesmit fejteget végkövetkeztetésként, hogy a minőségi elszavának, az elvont minőségi elszavának az átkát érzi a kritikai orgánumokra rátelepedni, mert hogy ennek égisze alatt valahogy elmulasztjuk a saját értékrendünket kifejteni, akár a többihez képest. Tehát ez valahogy, mint egy ilyen könnyebb út, csábító út jelentkezik a minőségre appellálni. Egyébként Ernő is még a beszélgetés egy korábbi stádiumában ezt említette, mint a közelmúlt átkát, vagy hibáját, és ez a bizonyos, a másik meg nem hallgatása, ez azt hiszem tényleg valami ilyesmivel párosul rossz esetben, hogy úgy teszünk, mintha ugyanannak a minőségnek a nevében beszélnénk, egy ilyen absztrakt minőség fogalmat kérünk számon, nem nézvén szembe azzal, hogy minek a minőségéről van szó.
3: Hát ez azért nagyon jellemző képlete a közvetlen előzményeinknek, mint közvetlenül valószínűleg nagyon károsan befolyásoló előfeltételrendszernek. Ugye mondod, hogy hát végül is a jóban meg lehet látszólag is egyezni, tehát hallgassuk meg a másik embert tulajdonképpen. Van ennek a hallgassuk meg a másik felett egy olyan furcsa értelmezés, és amely ezt a álkonszenzust, a helyzetre való tekintettel létrehozta egymást egyébként valószínűleg kizáró irodalom szemléletek között, amiről már Goethe ugye emlékezetes formulában mondja, hogy a tolerancia, hát ilyen szó, hogy tolerancia, ez a legkárosabb valami, ha ennél sértőbbet, hogyha ő a saját másságára az ember igazán adni szeretne, hogy sértőbbet nem tud elképzelni a toleranciánál, mert körülbelül annyit jelent, hogy megtűrnek, vagyis látszólag úgy tesznek, mintha komolyan vesznek, meghallgatnak, de semmiféle beszéd nincs. Most ez borzasztó nehéz innen átlépni majd abba, hát azt hiszem nincsenek meg a irodalom kritikai kultúrájának még az igazi föltételei, mert egy kicsit azért lássuk be, elmérgesedtek azért 89 óta a dolgok, de nincsenek meg a formái annak, hogy Ez valóban nem egyszerűen az engedjük a másikat is beszélni, de a beszéd nem kapcsolódik össze típusú sikertelen formáció. Arra még igazán azt hiszem nincsen kulturálisan a kritika fölkészítve, hogy megpróbálja azért a maga igazságát, hogy mondjam végül is, hát nem azt mondom erőszakkal, de valahogy érvényesíteni. Mert nem tudok elképzelni persze olyan kritikát, amelyiknek az volna, annak megelégedhetne azzal, hogy nekem ez az igazságom, és elég ez nekem. Tehát az az igazság, amit nem képviselnek, az valószínűleg a képviselője sem hisz igazán benne. Tehát hogy ez ne a másik igazságnak a megsemmisítése, kiszorítása, hanem uram, bocsá, egy olyan konszenzus, s alakuljon egy párbeszéd, ahol esetleg a résztvevők nem is úgy lépnek ki majd a beszédből, hogy belementek. Hát ebben lehetne látni,
1: nem kellene konszenzusnak lenni, én úgy gondolom, mert sokféle világ van, sokféle igazság van. Tehát
3: itt azt mondom, hogy a konszenzus csak annyit ért, hogy kommunikálhatóvá tenni egymásnak a beszédét, hogy mondjam, az én konszenzusom tudjon vonatkozni a tiédre, és viszont attól még ennek nem kell uralkodóvá lennie, de ennyi a megértés, ez legalább kellene.
6: Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatának 7. részét hallották a kritikáról. A beszélgetés résztvevői voltak Dávid Házi Péter, Dérci Péter, Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péter. A műsorvezető Mészáros Sándor, a szerkesztő Bán Magda volt.
7: A felvétel 1995-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben július 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, és ének szóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, s testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni.
1: De nem sikerült. Találóan igaz ezért, amit Kródi Gyula írt rólam. A nem boldog és nem megelégedett költők közé tartoztam világéletemben. Örökké készen arra, hogy felkapjam magam a székből, mert füttyentett, írtózatos gazdám az élet.

0: Cüpös kis János. 1914 késő nyarán a szerb frontra érkezik egy pesti újságíró, hogy meglátogassa az ezredhez beosztott orvos barátját. Lovaskocsi várja az állomáson.
1: Batajnica! Batajnica! Kérem szépen, valaki itt akart leszállni az urak közül.
2: Igen, köszönöm. Én kerestem ezt az állomást.
1: A front néhány napja már elhúzódott erről a környékről.
3: Úgy hallom, azért még utolérhető.
1: Hát, na Isten megáldja az urat, járjon szerencsével.
4: Jó napot!
3: Mondja csak, bátyám uram, nem magyar ember maga véletlenül. Mert hogy annak látszik, meg a szekér is. A két nagy hasú lóról nem is beszélve.
5: Hát, de már csak magyar vagyok, kérem tisztelettel. Meg a fogat is az. Jó szeme van az úrnak?
3: Nem tudnál megmondani, merre felé vannak itt magyar csapatok?
5: Magyar csapatok? Mint hogy már magyar csapatok.
3: Igen.
5: Azt bizony nem tudnám megmondani. Nehezet kérdezett az úr. Nagyon nehezet. Nem tudunk még semmit, kérem tisztelettel.
3: De kitől lehetne itt akkor megkérdezni? Merre menjen az ember, hogy magyar katonaságot találjon?
5: Itt nincs semmiféle katonaság. Itt csak szerbek vannak, azoktól meg nem tanácsolok faggatózni, nem bizony, kérem alásson. A katonaság meg igencsak messze van, hát még gyalogszerrel.
3: És merre van az a messzire jó ember? Legalább az irányt mutassa meg, hogy indulni tudjak végre. Az csak nem tiltja a szabályzat Kentnek.
5: Hát, arra messzire meg, amarra messzire. Nagy ez a háború, kérem. Körbeveszi az embert minden irányból.
3: Na jó, látom, így nem megyünk semmire. Kent hová való?
5: Éne? Hát, én bizony oda. Kupinivó közelébe.
3: Kupinivó? Mi az a Kupinivó?
5: Látszik, hogy a tisztelt úr messziről jött.
3: Hát, ahogy vesszük. Pestről jöttem egy barátomat meglátogatni. Író vagyok. A féle író ember.
5: Kupinivó? Az harctér, kérem alásson. Harctér a javából. Oda vonult most a front. Azt kinél szolgál a barátja az úrnak?
3: A 116-os önkéntes zászlóainál. Orvos. Elintézte az ezredparancsnokságnál, hogy néhány hétre meglátogathasson.
5: Nagy a front. Sok az ember. Sok az orvos is.
3: Ravasz emberként. Nehezen adja meg magát. A barátomat dr. Hámori Edének hívják.
5: Hát akkor ezzel a dologgal megvonnánk. Mert hogy én is a 116-osoknál szolgálok. Szanitéc vagyok, kérem a lássam, és a Hámori doktor úr parancsolt ide az állomásra.
3: Na végre, jó ember. És mikor leszünk ott azon a Kupinivón?
5: Úgy szólt a parancs, első az óvatosság, az csak aztán csinálja komótos helyet a tisztelt úrnak. Úgy áll a nap, dél körül van, hát este előtt még odaérünk. Na, héte!
3: Mondja csak, Kend. Véletlenül csak nem Szilva helyét ám maga is. Tisztára úgy beszél, ahogy mi nálunk Szilva helyen beszéltek magyarul.
5: De bizony, oda valósi volnék, kérem tisztelettel. Éppen Szilva helyi. Cüpös kis János vagyok. Mint az Isten. Mivel a gyű is János, kérem halásra.
3: Van szerencsém. Ferber Sándor.
5: Ó, mondtam én magamban mindjárt. Az első szempillantásra.
3: Mit mondott magában?
5: Hát, hogy földik vagyunk a tisztelt úrral. A szilvahelyi tanító úr fia tetszik lenni.
2: Bizony, tényleg az volnék. Hát, hogy rám ismert?
5: Ismertem én jól a Ferber tanító urat, kérem. Mikor még szilvahelyi lakos voltam. Éppen ez az ábrázat volt, kérem, csak bajusza volt, és egy kis ideresebb növésű, kérem tisztelettel, ha meg nem sértem az urat. De ismertem magát is, kérem tisztelettel, a tekintetes urat is láttam én sokszor. Mindenkit ismertem én a környékén, kérem tisztelettel. És engemet nem tetszik ismerni a tekintetes úrnak, tisztelettel.
4: Sajnálom, igazán sajnálom, de bizony nem. Régen elkerültem Szilva helyről. Bár most azt érzem, mintha a gyerekkoromba koszogna velem ez a két ló visszafelé.
5: És nem tetszett én felőlem olvasni se.
4: Olvasni? Mit olvastam volna?
5: Enyenó, Cüpös kis János, ha mondom, Cüpös kis János, kérem. Még mindig nem tetszik azt tudni, hogy ki vagyok én.
4: Nem, földim, hiába gondolkodom.
5: Cüpös kis János fő tárgyalása. Ennyi hát, kérem, pedig igazán azt hittem, az íróféle csak olvassa az újságokat. Tényleg nem tetszett olvasni a fő tárgyalást, kérem?
4: Igazán sajnálom, de nem emlékszem. Hát talán elkerült a figyelmemet.
5: Nem tetszik egy kis jóféle szilvórium, tekintetes úr?
4: De elfogadom. Hosszú volt az út idáig. Ez aztán szilvórium. Anyatej, ezt szokta mondani egy festő barátom. Hol vettek ezt a márkás italt ilyen időkben?
5: Hát kértem kölcsön. Itt kértem kölcsön az egyik községben.
4: Azt kitől kérte kölcsön, János?
5: Bizony nem ismerem én, kérem tisztelettel. Szerbek, kérem. Hát nem volt otthon senki. Mám pedig huncsatangolnak ilyen tájt, mikor mén az ember fia. Bemegyek a házba, kérem, én mondok, agyon Isten, mondok nékik. Meg most sorolom fel, hogy kölcsön be, mire lenne szükségem. De csak nem válaszolnak. Mivel, hogy otthon sincsenek. Így aztán nem is mondják, hogy nem adják, kérem tisztelettel. Hát ugye, veszem, ugye, kérem, hogy mindazt kölcsönbe adják jószerével, amiket éppen felsoroltam. Pálinkát, pokrócot, meg van itt polbász is. Tehát másfél méter. Hagytam nekik üzenetet is, hogy ma január 1-ben mindent visszaadom.
4: Ez vagy a János? Miért hívják magát éppen Cüpös kis János?
5: Értem én, tekintetes úr. Pedig ebben a faluban is lenne mit elsőjük köcsönbe kérni. Hát már kérem azért, hogy nem vagyok már paraszt, kérem csak voltam. De már nem vagyok, kérem tisztelettel. De tekintetes úr, hogy már ismét megkérdezem, szóval tényleg nem tetszett engem olvasni az újságokban? A Hírlapba, meg a többi nagy újságba, a Képesekbe is, mert hogy mindegyikbe benne voltam.
4: Nem tudom, vagy nem emlékszem. De mit csinált Ken tulajdonképpen, hogy kitették a Hírlapba?
5: Ha mondtam már. Főtárgyaláson volt, kérem. A Pestvidéki Királyi Törvényszéknél. Nem is akárunk, kérem. Nem vagyok paraszt, kérem. Már régen nem vagyok az.
4: Hát micsoda akkor, Kent?
5: Éne? Bizony, pénzhamisító, kérem.
4: Hogyan? Cüpös kis János falumbéli? Maga pénzhamisító?
5: Hát, a bizony. Cüpös kis János, pénzhamisító. Hát ez volt nyomtatva minden hírlapba, kérem. Budapesti Hírlap, független Magyarország, meg a nyavaja tudja a többit.
6: Hát most negyed éve nem tetszett olvasni.
4: Nem olvastam, kedves János. Annyi minden történik mostanában, hogy aki olvasta, az sem emlékezhet arra már. Elfelejtik az emberek az ilyesmit. Csak a háborús híreket, azokat böngészi naphosszat mindenki.
5: Alig múlt negyedik éve is már nem emlékszenek. Pedig volt egy rőv hosszú is, kérem. Egy rőv olyan hosszút írott a hírlapén rólam, kérem. Meg a Pesti Napló. Magyar Szó. Én emlékezzek rá. Mindenre csak én emlékezzek. Én a polgár. Kérem meg az alkotmány, Magyarország, minden megyen kérem, ki van vágva otthon a kredencbe, kérem. Olvashatták azt, kérem, egész Magyarországban, minden vármegyébe, kérem, Cüpös kis János. Hőtárgyalás volt az, kérem, 1910. március 24-be, kérem. Fővádlott voltam, Cüpös kis János személyesen. Lépjen be a fővádlott a pestvidéki királyi törvényszék elé. Bizony, kérem, tisztelettel. Pontosan így mondták, ilyen jelentősen, és akkor én odaléptem a sok kíváncsi elé. Én, Csüpös kis János személyesen.
4: És elítélték.
5: Hogy ele? Tehát csak nem viccel a tekintetes úr. Hogy ne, kérem? Hát már csak azért is, mert ők voltak többen. Az egymagába való embert mindig elítélik, kérem. Bizony.
4: Ez mennyit kapott, János?
5: 3 mázsát, hogy? Kérem. Évekre álszámít.
4: Azt a betyárját. De hiszen akkor maga, szóval, milyen pénzt csinált maga, Cüpös kis János?
5: Olyat, mint a pálinka, amelyiket kölcsönbe vettem, akiből imént ivott a tekintetes úr. Jó pénzt csináltam én, kérem. Szép is volt az, tisztelettel. Majd Kupinovon mutatok belőle az úrnak.
4: És micsoda pénzt? Bankot? Vagy forintot?
5: 5 koronást, kérem. Igazi 5 koronást.
4: És szóval nem sikerült a hamisítás.
5: Az én pénzem, kérem. Hogy az én pénzem nem sikerült? Na, hát azért már közeledünk. Az én pénzem. Az én pénzem, mondom, kérem aláson, az olyan pénz volt, megírták az újságok is. Szóval az olyan pénz volt, kérem aláson, hogy teszem azt. Az egyik tenyeremben van a Csüpös kis János féle 5 koronás, a másik tenyeremben meg Ferenc Jóska 5 koronása is. Teszem azt így, szóval... Avval a 2 pénzzel felmegyek Bécsbe, kérem. Bemegyek Ferenc Jóskához, kérem tisztelettel, és mondom egyenesen neki, kérem tisztelettel, hogy na te uncot öreg! Figyelj már, Cipős kis Jánosra, egy keveset már, na! Szóval hát ide mész, Ferenc Jóska, és mondd meg nekem erről, hogy még a te 5 koronásod és még a Cipős kis Jánosé.
4: Ez ilyen, és mondja Földi, miből csinálta azt az 5 koronást? Cinkből?
5: Hát... Tisztelet, becsület a tanító úr fiának, kérem, de hogy miből csináltam, az már az iparra tartozik, tisztelettel, ha meg nem bántanám ezzel a tekintetes urat. A gép, meg az érc, azt csak Cipős kis János tudhatja, kérem. Ő titok annak az iparja, kérem. Más uraknak, kérem, tisztelet, becsület.
4: Nos, János... És ha valóban olyan jó volt az az 5 koronás, amit Kent művészkedett, akkor hogy vették észre, hogy hamis?
5: Ingyen már, tekintetes úr. Ki vette észre, kérem? Ki vette észre az én 5 koronásomat? Mindjárt Kupinován leszünk, kérem tisztelettel. Olyan csipa ki nem nyílt még ebbe az egész Magyarországban, amelyik az én 5 koronásomon hibát talált volna. Kérem tisztelet.
4: Jó, jó van, na János. De akkor miért volt főtárgyalás? Kent mondta többször is, hogy volt főtárgyalás.
5: Főtárgyalás? Kérem, az igen. Rossz az ember. Hisz ha rossz ember nem volna, kérem, háború se volna. Tetszik látni, háború ütött ki.
4: Látom. Amerre csak nézek. Látom. Itt van ez az üszkös falu is. Leégett. Itt még kölcsönbe sem találna semmit, Kent János.
5: Hört itt bizony, nem igen.
4: A háborúról majd később, János. Nem fut el előlünk.
7: Az bizony nem.
5: Tetszik tudni, tekintetes uram, a feleségem latrot tartott, kérem. Én nekem, kérem, italjogom volt tisztelettel, kocsmát tartottam Pest mellett. És egy italos ember gyakran járt oda, hát csak elvállalta a feleségem mellett a latorságot, kérem. Utálatos ember az ilyen, kérem. Utálatos ember az ilyen, kérem. Cipős kis János azonban mégis úgy véli, tekintetes úr, hogy nem szakad belé a bánatba, kérem. Végezetül csak is az asszonnyal hál. Én nem bánom, kérem, fő, hogy én velem akar incselkedni a lator. Az asszonnyal át, az ügybolya, kérem, nem az enyém. Én abban nem szólok bele. Ott egye meg a fekete sebüket. Az asszonyt is, kérem, nehogy ő kimaradjon belőle. Ha jól esik neki, hát csak tartson latrot. A fekete sebessen beléjük. Ő szeresse, csak engem adjon békibe, csak engem hagyjon az iparomat űzni. Igazam van, kérem, alásson. Kinek volna igaza, ha nem? Cipős kis Jánosnak, kérem.
4: Na, és aztán, János?
5: Aztán, kérem, ez a pár csúf cseléd, az asszony meg, aki véle hált, az a csúf latorát összebeszéltek, kérem, hogy hát én pénzhamisító vagyok. Pénzhamisító! És feljelentettek, kérem. Feljelentett a lator, kérem. Törvényre állt, engem, kérem. Ott eszik-iszik a háznál, kérem. És én törvényes asszonyomnak a latorja, a szemtelen gyalázatot, és engem a törvényre állt. Csak tessék felgondolni, tekintetes úr, hogy milyen nagy gyalázatos dolog ez.
4: Bizony.
5: Több ez annál, tekintetes uram, bizony. Égbe kiáltóan gyalázatos dolog ez, hogy az embert a saját felesége, meg annak a csúf latorja feladja a törvénynek.
4: Erre maga? Maga mit tett ezek után?
5: Igen, kérem, alásan. Én erre mit csináltam, kérem? Hát elmentem. Ott Pesten az ügyvéd, ha mondok neki, kérem, mondja. Mondom, hogy pénzhamisító vagyok, bizonyos. Cipős kis János. Azt itt van, mondok, leteszek ide magának az asztalára 10 000 koronát, kóserpénz, Ferenc Jóska féle, azt menjék meg gyorsan Körmezbányára, de azonnal, és hozzék nekem onnan Körmezből bizonyítványt, hogy az én 5 koronásom, mármint a cüpös kis János féle 5 koronás, az könnyen felismerhető hamisítvány. Jó, tessék ide vigyázni, tisztelt úrnak, kérem. Tetszik látni, milyen esze is van cüpös kis Jánosnak?
4: Na igen, látom én bizony.
5: Na hát, kérem, alásra, tetszik egy kis méz? Már, hogy eddig is sok volt a beszéd, és van itt egy kis méz az ülés alatt.
4: János, és ezt is kölcsönbe kérte?
5: Hát, nem lopunk itt, mint semmi, kérem, tisztelettel, mert hogy az nem szabad. De nem ám, ezt a kis mézet is január 1-ben, ezt is megadom, akkor megadok mindent a szerbeknek.
4: Mint a vakontúrások, annyi itt már a friss katonasír.
5: Az ügyvéd pedig elhozta a főtárgyalásra azt az írást Körmezbányáról. Mármint, hogy a cüpös kis János féle 5 koronás könnyen felismerhető rossz pénz, hamisítvány. Hogy rossz az még hamisítványnak is. Ezt a nagy szégyent vettem én cüpös kis János nevére. Ezt, hogy az én pénzem könnyen felismerhető hamisítvány. Még hogy könnyen felismerhető. Na de így legalább csak 3 mázsát kaptam, kérem, alásson. Csak 3 évet mindössze. Amúgy meg, kérem, alásson, legalább 6-ot kaptam volna.
4: Hát nem mondom, ezt jól kieszeltek, end. És mi volt még a tárgyaláson?
5: A tárgyaláson csak tetszett volna hallani, kérem, hogy rám estek ott azok az urak, kérem, hogy ilyen olyan huncut gazember vagyok, mármint, hogy én. Cüpös kis János, kérem. Hogy hiszek-e egy igaz Istenbe? Hiszek-e, mondom neki, tiszteletbecsület az igaz Istennek, hiszen drucál mondok. Magam is János vagyok. Hát mindent. De meg pirongattak ezért is. Az elnök, kérem, azt mondja, hogy pibasz magaviseletért engemet sötét zárkába teszem. Tehet, engemet, mondok, én is tehetnék magát. Mondok, ha ott ülnék abba a ménkű nagy karosszékbe, mondok, tisztelettel.
4: Hűha, ezt aztán jól megmondta.
5: Magoknak könnyű, mondok, magoknak fogad szólt a fegyő, nem nékem. És kérem, mondok azt is, azt veti a tisztelt úr a szememre, hogy református keresztény létemre az állam és embertársaim ellen ilyen csúnya károsítást mívelek. De mit, kérem, mondok erre, kinek miért vettem el, álljon ide,
6: Hogy köpök a szemébe? Engem piszkol itt, kérem, mondok. Ki senkinek kenyerére nem török, se... más, kérem, csak lop, rabol, meg gyilkol, kérem, tudva van, elkívánják csupa gazemberségből a más ember egészségét. Én meg kérem, ha pénzt kell, kérem, senkit nem bántok, megcsinálom a pénzt magam, kérem. Nem vétkezek én ezzel tisztelettel, hisz nem akarok kvártéba menni a pokorra, kérem. És tudja, mit műveltek akkor velem a szégyentelenek? Hát röhögtek rajtam, mint a bolondon szokás, kérem, tisztelettel, és ettől a csúfságtól, amit velem tettek, én réva fakadtam, kérem. Ráadásul az asszony is ott volt, meg a latorja is, kérem, mind rám vallottak, pedig vallani se kellett volna a feleségemnek, mégis megtette a gyalázatos, hogy csak szabaduljon tőlem a latorja miatt. Rittam, kérem, rittam.
5: Oda fel volt a falon, Ferenc Jóska szép veres ruhába tisztelettel. Aztat mutatom bánatomban az ellenségnek, mármint a törvényes uraknak, kérem, vagy ne. Hát Ferenc Jóskának szabad, mondok.
7: Micsodát?
5: Hát az is csak csinálja az öt koronásokat,

0: Kérem tisztelettel.
1: Ilyen formában bizony. Mondja aztán, hol ült Kent?
0: Vácon, kérem. Vácon. Fertály óra múlva már a doktor Hámori úrnál leszünk. Bizony, Vácon, kérem tisztelettel. Ott voltam az asztalosságnál 3 évet, illetve nem is egészen annyit, mert hogy 3 hónapot elengedtek, kérem, mint jó maga viseletű egyénnek. Nem barátkoztam én ott senkivel, kérem. Csupa zsiványok, meg gyilkosok közt voltam. Az is csupa szerencsétlenség volt.
1: És mikor kijött, asztalos lett Kent? Hiszen kitanulta.
0: Éne? Uh-huh. Asztalos? Csüpös kis János? Már megint miféléket tetszik én rólam gondolni. Tisztelet, becsület, kérem, de asztalosas, az sohasem leszek. Hát saját iparom van én nekem, kérem. Meg aztán a Ferbertoni túlfia nem látszik Latornak sem, hamis kártyás férjének, kérem tisztelettel, hát megsúghatom. A gép is megmaradt. Egy verembe jól elássuk, kérem.
1: De János, ajjaj, Kent, hát mi lesz?
0: Ajjaj, de alig fog az ember ismét dologba, kérem tisztelettel, erre van kiüt a háború, kérem már. A 43. esztendőt viselem, kérem, de... Csak tessen ezen felgondolni az ember fiának. Ilyenkor már előre kell gondolkodni. És akkor beúznak. Einzweig, kérem tisztelettel, augusztus 20-ban már harctér, kérem, Szerbia, hogy verje meg az én istenem. Süllyedtél volna föld alá olyan mélységben, amilyen messze te tőled még ezen a nyáron voltam. Meddig tart ez még, kérem? Nagy szemtelensége, kérem tisztelettel, mivel hogy azt mondták, kérem, hogy tengeri törésre már odahaza is lesznek az emberek. Szemtelenség. Az ember fiával szembe, kérem, hogy még mindig nem csinálták meg a végét.
1: Hát azt hallottam Pesten, hogy december elejére abba adják ezt a háborút. És akkor majd beszerzem magát, földim. Mi hozzánk a kiadóhivatalba. Ott megbecsüli magát, ott tisztességes kenyere lesz János. Annyi mindenféle dolog van, ott majd kerül magának való állás is.
0: Állás? Mhm. Kérem tisztelettel, nem kell nekem állás, kérem szépen. Hiszen mondtam már a tisztelt úrnak. Iparom van nekem, kérem tisztelettel. Nem hagyom el az iparomat, kérem. Tudom én mi a becsület. Tisztelettel.
1: És ha megint bezárják, János?
0: Hát, ha bezárnak, kérem, akkor megérdemlem. Aki nem vigyáz, az odavaló. Fegyházba, kérem. Az agyat ne tessen sajnálni. Ha nem engedtem volna a latrat a házamba, engemet se zártak volna be. De most már, hogy elváltam, kérem tisztelettel, már nincs baj. A gép az tisztességes. Nem úgy, mint az asszony, kérem. De most már nincs baj, kérem, az asszony a latorral van, áll Istennek, kérem tisztelettel.
1: És kiféle ember az a lator?
0: Semmi ember, kérem, az ablak tisztításnál van. Buta ember, nagyon buta, kérem tisztelettel.
1: Már nem is haragszik rá?
0: Én, kérem, olyan buta ember, aki elvitte az asszonyomat, úgy, kérem, csak nem sértem magamat vele. Avval, kérem, csak magamat sérteném. Na már a sátrak is látszanak oda lenni. Nem tetszik egy kis jóféle mazsola, kérem tisztelettel? Van itt a zsebembe egy Stanislav. Kérem. Kértük, kötsön be ezt is.
1: Azt
0: majd január 1-be adjuk meg a többivel.

Egy vékony, kicsit megdőlt hátú férfi fordult be a Palatinus házak közti kis utcába. A lépései társtalanul kocogtak a járdán. Éjfél után volt, egy lélek sem mutatkozott rajta kívül a hallgatók házak tövében. Pedig volt itt az utcában még egy lélek, állt a kapu mélyedésében, arccal befelé, mint aki éppen csöngetett és a házmestert várja. De nem arra várt, hiszen nem is csengett.

0: sejtett. Minden ideg szálával a közeledő férfit figyelte. És az a magános alak egyre csak sietve jött, a fejét élénken himbálta jobbra-balra. Talán egy elszakadt vitát folytat most magában, melyet későre járván már nem volt ideje befejezni, vagy csak egyszerűen az árnyékával játszadozik, mert egyedül van, éjfél is jóval elmúlt, és ilyenkor gondtalan gyerek lehet, nem vigyáz rá senki. És ekkor a nagy csendből kilépett váratlanul a másik férfi alak. Két lépést elébe ment a gyanútlanul közeledőnek, majd megállott hirtelen. Kitérni sem lehetett előle, mert szint az állát érte a megtámadott férfinak ez az orr, a támadónak az orra, amint szorosan elébe állva egy hosszú fémpengét szorított a bordáj közé.
1: Csendbe maradjon, mert az életével játszik. Uradja ide azonnal a pénzét!
2: Ó, ez kétségbe.
1: Azt meghiszem, hamar kérem, ide azzal a pénzzel. Siessen az úr, mert a hasába vágom ezt a pengét.
0: A megkésett villamos távoli zaja, mintha egy pillanatra erőt adott volna a megtámadott férfinak. Ösztönösen jobbra-balra kapta a tekintetét, a füle is szinte ágaskodtak, úgy figyelt. Hát, ha valahonnan ide látnak, hát, ha jön valaki valamerről. A csend közben irgalmatlanul nyomasztóvá vált. A sárga zsaluk az emeleteken mind mozdulatlan zártságba burkolóztak. Úgy tűnt, a világ nem óhajt segíteni. Tenni kellett hát valamit.
2: Rettenetes helyzetben vagyok, ugyanis...
1: A keservit! Hova nyúlkálod a hátat? Belevágom a hasába. Aztán késő lesz, gondolom.
2: Jaj! Vigye távol abba azt a kést. Ne tartson semmitől, kérem. Nincs revolverem, csak a tárcámat akartam elővenni, ugyanis a hátsó nadrág zsebben...
1: Az idővel játszik? Mi? Nem a fászon, hanem ide azt a pénzt az úristeni tamanra.
2: Rettenetes csapás ez. A jó Isten áldja meg, legalább... Hadd mondjak magának valamit.
1: Szóval csak pofázik. A mindenségét. A beleidet fogom szétlenítani.
2: Uramisten, hát tényleg képes lenne megölni? Hát nézze, barátom. A kezem a tárcát fogja. Ha hasba szúr, ordítok. Magát meg megfoghatják. De én magának pénzt akarok adni, kérem. Csak egy percig engedjen beszélni.
1: Gyerünk a szaltárcával. A pofázásra most nincs idő, öreg.
2: Nézze, fiam, nézze, egy családos ember áll szembe magával, egy vergődő, szerencsétlen családos ember, és azt is megmondom, hogy 80 pengő van a tárcámban.
1: Hát tényleg nem hiszi, hogy ki belezett? Hát, Istenemre rákényszerít az úr. Elő azzal a pénzem. Már jöhetnek.
2: Ha jönne valaki, nem árulom el magát. Még ha rendőr is, becsület szavamra. Csak hadd szóljak magához, mint ember az emberhez, és... Jaj, a kezem! Ne ráncigáljon már, az Isten áldja meg! Hát mondtam, hogy fogom a pénztárcámat.
1: Adod már ide végre, a magasságos
2: hát, engem holnap végrehajtanak. Ezt a 80 pengőt a legpokolibb harccal szedtem össze. Ma, ha reggel ennyit le nem teszek, hát, tudja meg, ügyvéd vagyok. Védő ügyvéd.
1: Velem kitörődik, he? Velem kitörődik. Élek-e, döglök-e? Több szavam nincs. Vagy a pénzt, vagy már vágom is belé itt közé ezt a pengét.
2: Tartsa! Hátrább azt a kést. Tönkre teszi az egyetlen ruhámat. Maga is ideges látom, hiszen maga is csak egy szerencsétlen nyomorult ember. Én ismerem magukat, hiszen hallhatta, védőügyvéd vagyok. Sok embernek segítettem már a maga fajtából, aki nem született bűnözőnek. Látom én, ezért nem is mindjárt a gyilkolással kezdte. Tudom én jól. Csak ezek a rettenetes viszonyok züllesztették le, tették utonállóvá. De mondtam már, hogy... Ne szorítsa úgy a karomat, és vigye hátrább azt a pengét. Érzem, hogy meg fog érteni. Hiszen itt a pénz, és nálam van a végrehajtásra a járásbírósági végzés is. Még én is segíthetek magának az életben.
1: Csak annyit mondhatok az úrnak, ne vesztegessük a drága időt, mert én...
2: Bizony... Csak nem akar végighallgatni? Szerencsétlen ember. Mert hogy én nem adom oda magának azt a 80 pengőt, az biztos. Maga hasba szúr és kirabol. De statárium van. Már a közelben lefoghatják, mert ordítani még elég erőm lesz, és akkor csak a legrosszabbra számíthat.
1: De az úr akkor is elébb fog elpusztulni.
2: Hallgasson ide! Hallgasson ide! Hallgasson ide, fiam. Teszek magának egy tisztességes ajánlatot. Na hát ne ráncigáljon, nem ér vele semmit. Belátom, magának is lehetnek hozzátartozói, magának is kell a pénz. Figyelj ide, holnap után reggel felveszek egy kisebb összeget egy kliensemtől a járásbíróságom, abból adok magának, fiam, 25 pengőt. Istenemre és becsületemre mondom, de erre a 80 pengőre ma szükségem van, még az életem árán is. Fiam, jöjjön oda a Markó utcai palotába, gondolom ismeri. Első emelet balra, 29-es ajtó. Ott várjon rám a folyosón, 11 órakor. Doktor, Siba István vagyok. Kérdezősködjön utánam holnap a haverjai között. Megmondhatják, kivel van dolga.
1: Szentség itt neki.
2: Na, hagyja csak. És tegye el azt a pengét, nyugodtan. Már semmi szükség sincs rá, hiszen maga jobban reszket fiacskám, mint én az imént, amikor a késsel csiklandozott. Az utonálás nem magának való foglalkozás, én mondom magának. No, és engedj el végre a karomat is. Na hát, 2 pengőt akarok adni a gyufa zsebemből, a feleségem holnapi konyhapénzéből. Na hát, ebből kihúzhatja holnap utánig. Na, így né, és most menjen egy lépést hátrább, hogy szabadon mozoghassak. Na, csak hogy előjött. Itt van. Fogja csak, jó ember. És ahogy megbeszéltük, holnap után 11-kor, első emelet balra, 29-es ajtó.
1: De halljaj, doktor úr, ha maga holnap után én velem ki akar tolni, tudja meg, lesz a fiúk közül, aki megfizet mindenért. Esküszöm, hogy a doktor úr hasa csodára ketté lesz hasítva. Ezt jól jegyezzem. És most Isten adja!
0: És a vakmerő támadó harmadnap valóban ott volt a járásbírósági folyosón, pontban 11 órakor, közel a 29-es ajtóhoz. Az ügyvéd pedig 11:42-re jött ki a folyosóra, egy oszlophoz intette a sapkája alól rávillanó embert, és a kezébe nyomta a 25 pengőt. A sapkás alak csak biccentett erre, nadrág zsebébe dugta a pénzt, körülnézett, aztán elismeréssel tekintett fel az ügyvéd szemébe, majd kezét is nyújtva mondta már elmenő félben.
1: Rendben van, doktor úr. Úri emberek vagyunk.

0: Elhangzott: Úri emberek vagyunk. Szépernő novelláit rádióra alkalmazta dr. Palotás János. Közreműködött: Dégi István, Őze Lajos, Raksányi Gellért, Szersény Gyula, Szénási Ernő, Vallai Péter. Zenei munkatárs: Kutasi Ferenc. Szerkesztette: Dénes István. A rendező munkatársa: Hankó Elemér. Rendezte: Balázs János.
1: A hangfelvétel 1974-ben készült, és utoljára 1996. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a nándorfehérvári győzelem 570. évfordulóján a belgrádi, régi nevén nándorfehérvári, Zimonyi Ferences rendház templomának harangja szól a Kossuth Rádióban. A harang szóval emlékezünk arra a napra, amikor 1456-ban Nándorfehérvárnál a magyar seregek Hunyadi János vezetésével történelmi győzelmet arattak a török hódítók felett. És ezzel Európa védőbástyájaként megakadályozták az Oszmán Birodalom további terjeszkedését. Zimony a Szerb Köztársaság fővárosának, Belgrádnak peremvárosa, a Száva és a Duna folyók összefolyásánál. Zimony a Római Birodalom Sirmium provinciájának egyik láncszeme volt. A középkorban magyarul Zemlénynek hívták. A 11. században első Géza király erős várat építtetett ezen a helyen. Itt temették el 1165-ben 4. István királyt, akinek földi maradványait később Székesfehérvárra vitték. A zimonyi ferenceseket először 1260-ban a narbónai káptalani gyűlésen említik. Időközben fölépült kolostorukat és templomukat, 1453-ban a törökök lerombolták. 1456. július 21-én Kapisztrán János és Hunyadi János a Zimonyban táborozó keresztes seregek élén visszaverte II. Mehmed hadait. Másnap, július 22-én pedig végső győzelmet arattak fölöttük. Bár mindketten életüket vesztették a harc után kitört járványban, ez a nagy jelentőségű diadal mintegy 70 évre visszavetette az oszmán terjeszkedést. Harmadik Kallixtusz pápa még június 29-én a török előrenyomulás megállítására rendelte el a déli harangszót és az úrangyala imádságot. Ennek és a győzelemnek a híre közel egy időben érkezett meg Budára, így a déli harangszó mindennapossá váló gyakorlata hamarosan átértelmeződött, és a köztudatban a diadal emlékeként él tovább.

0: 12 óra 1 perc. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az alkotmánybíróság elnökével is. Bókai János, a Fidesz tegnap megválasztott frakcióvezetője az eseményen arról beszélt, hogy a politikai közösségüknek erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni. Tusványos egy párbeszédre nyitott rendezvény, amely ragaszkodik értékrendjéhez. Hangsúlyozták az alapítók a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor hivatalos megnyitóján. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke szerint a ma már Fidesz rendezvényként számon tartott Tusványosnak vissza kell térnie szabadegyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese a megnyitón mondott beszédében szintén azt emelte ki, hogy a Szabad Egyetem nyitott a párbeszédre. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után, az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, a Pátinál pedig egy csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsa került elő. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 koronaékszert. A műkincsek közül egyedül Özséné császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, köztük Delacroix freskói díszítik. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, este 14-21 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Mesélő krónikák, 155. rész, Nándorfehérvár ostroma. Az összeállításban részletet hallanak Kapisztrá János szülővárosába, az itáliai Capestranóba írt leveléből, valamint Petrus Ranzanus történetíró visszaemlékezéséből. Közreműködik Cétót Norbert és Németh Péter történész. A zenét Vasem Katalin válogatta. A felelős szerkesztő Ágoston István.
3: Jó estét kívánunk kedves hallgatóinknak, dr. Németh Péterrel, műsorunk állandó szakértőjével. Elérkeztünk ahhoz az évszámhoz, amely talán az egyik sarkköve a magyar történelemnek. Ez az egyik olyan évszám, amelyet szinte mindenki tud. 1456.
4: 1456 a magyar történelemben fontos, de az európai történelemben nem ezt az évet jegyzik, hanem az 1453. május 29-ét.
3: A bizánci birodalom bukását.
4: És ettől a naptól kezdve Isztambul lesz az egykori Konstantinápolynak a neve. Ez Európában óriási megdöbbenést váltott ki. A kortársak érezték, hogy a török nem áll meg, hanem tovább fog terjeszkedni északi, észak-nyugati irányba. És ezt elsősorban 5. Miklós pápa ismerte föl. A szervezkedés jól is indul, abból a szempontból, hogy 1454-ben, Regensburgban, majd Frankfurtban gyűltek össze a német rendek. Azonban mind a két akció eredménytelen volt, mert a pápa mindössze egy püspök révén képviseltette magát, és maguk a rendek úgy érezték, hogy hát ez tulajdonképpen az egésznek a lebecsülése. Legalább egy bíborost vártak volna, aki a pápa képviseletében személyesen megjelenik. A harmadik gyűlése 1455. február 26-án Bécsújhelyben, harmadik Figyes császár székhelyén került sor. Ez a birodalmi gyűlés áprilisig tartott, a török elleni háború problémáival foglalkozott, azonban éppen a gyűlés befejezése előtt egy váratlan fordulat történt, 5. Miklós pápa meghalt. Meghalt, a hírek szerint ott maradt utána 600 ezer aranyforint, amelyet a keresztes hadjárat céljaira gyűjtött volna össze. Erről tudtak is a rendek, de szerencsére az utódául megválasztott 3. Kallixtusz pápa, aki 1455. április elején foglalta el a pápai trónt, az 5. Miklós által meghirdetett politikának, hogy úgy mondjam, konzekvens képviselője volt, és erre ösztönözte a töröknek 1455 nyarának kezdetén megindított hadjárata, ugyanis második Mehmed elfoglalta a szerbiai Novobrodot, és ezzel együtt Szerbia déli részét, tehát a fenyegetés az valóságosnak látszott. Nem véletlen tehát, hogy szeptember 17-én a pápa kinevezi Carvajal bíborost követeként Németországba, Magyarországra és a török által elfoglalt területekre. És ezt követte szeptember 28-i kinevezése Lengyelország területére is, aki teljes felhatalmazást kapott arra, hogy egy keresztes hadjáratot szervezzen. Nos, nagy nehezen, mint már erről előző adásunkban is szó volt, 1456. február 6-án maga 5. László is Budára érkezett, és ekkor az országgyűlés telkenként egy 1 forintos hadiadót szavaz meg a hadjárat céljaira, és egyúttal még február 15-én maga a bíboros a budai várban egy nagy mise után kihirdeti a keresztes hadjáratot. Ez a dátum azért is nevezetes, mert az ekkor Magyarországon tartózkodó Kapisztán János, akinek az életéről majd a következő adásunkban fogunk beszélni, megkapja feladatául a keresztes hadjárat propagandájának a megszervezését, azzal, hogy maga a bíboros egy a pápa által megszentelt keresztet ad át, amelyet, mint a források elmesélik, Kapisztán egészen a haláláig viselt.

0: a hadjárat megszervezése annál is fontosabb volt, mert április 7-én már Budán a magyar rendek hírt szereznek. Úgy látszik, jó volt a hírszerzés, hogy második Mehmed Magyarország ellen hadjáratot tervez. Igaz, hogy ez a hadjárat majd csak május elején indul el Isztambulból, de a magyar rendek ennek ellenére augusztus 1-jét tűzik ki a had felállítása határidejére. Ebbe persze két dolog is szerepet játszott. Általában Európában az volt a bevett gyakorlat, hogy csak az aratás után, tehát az ősz folyamán indítottak háborút, másrészt pedig azért is ilyen késői időpontra tűzték ki a hadjáratot, mert várták, hogy a külföldi segélyhadak is megérkezzenek. A munkába a Nádorfehérvárig terjedő időben ennek a három Jánosnak, Karvajál bíborosnak, Kapisztrának és Hunyadinak van nagy szerepe. A bíboros a nemzetközi mozgósítást vette a kezébe, több tízezer külföldit gyűjtött a kereszt alá, mégpedig azzal, hogy akik ebbe a hadjáratban részt vesznek, teljes bűnbocsánatot nyernek. Sőt, Magyarországon minden pap számára kötelezővé tette a serkentést. Sajnos meg kell mondani, hogy ennek a magyarországi szervezésnek, illetve a bíboros szervezésének a magyar urak alig tettek eleget. Kérem, név szerint ismerjük, hogy a bárok közül csak Kórógyi János és Székely Tamás vette részt a bandériumaival, maga Újlaki Miklós és Brankovics György a szerb despota pedig csapatokat küldött. Márpedig Magyarországon nem négy zászlós úr volt, hanem jóval több, 24-re tehető minimum a számuk, akiknek segíteni kellett volna. Kapisztrán pedig a délvidéken, elsősorban az érintett megyékben, azaz Baranya, Bács, Bodrog és Csanád területén végezte tulajdonképpen a lelkesítést, még Szabolcs megyébe is levelet küldött. Ő elsősorban az örök életet szerette volna egy vértanú halál révén elnyerni, hogy ez tényleg így volt, azt bizonyítja az a levele, amelyet innen rég nem látott kapesztránói rokonainak írt. A levél részletet Bőzsöny Ferenc olvassa fel.
1: Legkedvesebb rokonaim, szíves jótevőim! Üdvöt, egészséget és békességet kívánok nektek az Úrban mindörökké. Bár azon hosszú idő óta, hogy a keresztény vallás hirdetése és védelmezése érdekében fáradozva Itáliából eljöttem, nem írtam nektek, Lottaszti bizonyára várva vártátok. Ne gondoljátok, hogy nem őriztem meg jó emlékezeteteket. Valahányszor szerzetes testvéreimnek írtam, mindig meghagytam nekik, hogy nevemben titeket is üdvözöljenek, és vigasztaljanak meg. Most írok nektek. Nem tudom, nem lesz-e első levelem egyben az utolsó is. Valószínű ugyanis, hogy a keresztény sereggel nem sokára a hitetlenek ellen indulok, és nagyon vágyódom a vértanúságra, hogy meghalljak azért, aki én értem vérét ontotta. De félek, hogy nem leszek méltó e nagy kegyelemre. A pápai következéből már felvettem a keresztet, és most hirdetem a keresztes háborút. Remélem, nagy sikere lesz. Titeket pedig intelek, hogy úgy éljetek, mint jó hívő és keresztényekhez illik. Massiát arra kértem, hogy betegségében és vénségében legyen türelmes. János feleségét, az egész rokonságot és hozzátartozóimat arra buzdítom, hogy éljenek erényesen. Én ahhoz képest, amilyen öreg vagyok, Istennek hála, elég jól érzem magam, amit ha a jó Istennek is így tetszik, nektek is kívánok. Figyelmetekbe ajánlom kapesztránói zárdámat és szerzetes testvéreimet. Nektek Isten bőven adott földi javakat. Kérlek benneteket, hogy tegyetek jót ezzel a hellyel, mert ennél nincs számomra kedvesebb. Hiszem, hogy kedvemért teljesítitek kérésemet. Legyetek biztosak abban, hogyha annak a helynek és a benne lakó szerzetes testvéreknek adtok valami segítséget és alamizsnát, azt úgy veszem, mintha nekem adtátok volna. és hálás leszek nektek nem csak ebben az életben, hanem a jövőben is. Még csak arra kérlek benneteket, igyekezzetek jól élni, hogy jól halhassatok meg, mert amint vet valaki ebben az életben, úgy fog aratni a jövőben. Írtam Magyarországon, Budavárosában 1456. március 20-án Krisztusnak alázatos szolgája, a ti öreg szegény testvéretek, Kapisztrán János.
0: Maga a bíboros azonban félre ismerte a helyzetet, Kapisztránt Bécsbe szerette volna küldeni, hogy nagy nemzetközi tekintélye révén a külföldi segélycsapatokat szervezze, azonban ezt Hunyadi nem engedi, a barát továbbra is a délvidéken működött, pontosan tudjuk, hogy mielőtt a török megérkezett volna Nándorfehérvára, a Duna melletti szerémségi Újlakon prédikál, azon a helyen, amely majd később végső nyugovó helye lesz. De gondok voltak. Gondok voltak, mert az már összegyűlt kereszteseket nem tudták élelmezni. 1456-ban egyébként is rossz volt a termés. És ezért az élelmezési gondok miatt, még mielőtt a török ideérkezett volna, a felesküdt keresztesek egy jó részét hazaküldték. Hogy mi történik ezután, erről és magáról az ütközetről Cétot Norbert történész kollégám fog beszélni.
2: A Nándorfehérvári csatáról mindenkinek eszébe juthat Wagner Sándor 1859-es festménye, amelyet a Magyar Nemzeti Galériában láthatunk. Dugovics Titus a lófarkas zászlóval és a másik török vitézzel a mélybe zuhannak. Bonfini szerint Dugovics Titus vasmegyei vitéz volt, vasmegyei falu szülöttje. A nagysimonyiak úgy tartják, hogy ott született. Ezek után Cétot Norberté a szó. Nézzük, mi történt Nándorfehérváron, mert Wagner Sándor képén a vár nem igen látszik. Nem igazán látszik, hogy mekkora is volt ez a vár.
3: Nehéz dolga lett volna Wagner Sándornak, hogyha az egész várat meg akarta volna festeni képére, hiszen Nándorfehérvár, ahogy a korábbi adásokban is volt szó róla már, az egyik legnagyobb magyarországi végvár volt, illetve ha nem is a legnagyobb, de mindesetre a legfontosabb végvára volt Magyarországnak, a déli kapu, így is nevezhetnénk. Azt minden résztvevő tudta, a magyarok és a törökök is, hogy Nándorfehérvár mindkét oldal számára rendkívül fontos. A magyar csapatoknak igazából sok dolguk addig nem volt, amíg a török ide nem ér. A török az július 4-én érkezett meg a vár alá, de mielőtt még megérkezett volna, meg kell említenünk egy dátumot, ami a rádióhallgatók számára nem lesz újdonság, a déli harangszó, ugyanis innen veszi eredetét. Június 29-én harmadik Kalixtusz pápa a török elleni támadás kivédésére könyörgésként elrendelte, hogy minden országban délben harangozzanak, és ezzel is buzdítsák a magyarokat a török támadás kivédésére. Az már más kérdés, hogy mire ideért a déli harangszónak az elrendelése, illetve annyira közel volt a két esemény, tehát a Nándorfehérvári diadal és a déli harangszónak a könyörgésként való kihirdetése, hogy a mai napig ez a győzelem szimbólumaként él tovább. Történészként csak azt mondhatjuk, hogy jól van ez így.

0: Visszatérve most már a csatamezőre, tehát június 4-én feltűnnek az első török csapatok, akik rögtön állást is foglalnak a vár alatt. Maga a Nándorfehérvár vára egy háromszög alakú platón helyezkedett el, amelynek két hosszanti szárát, Száva, illetve a Duna alkotta, míg harmadik oldalról hát maga a várnak a falai voltak. Természetesen a török az a szárazföldi oldalról fogta ostrom alá a várat, de hogy a magyar seregeknek a felmentő támadásait megakadályozzák, a Dunára hajóból egy falat húztak, magyarán parttól partig összekötött hajókat állítottak, hogy ezáltal meggátolják azt, hogy a magyarok a Dunán keresztül a várba felmentő sereget vigyenek.
1: Hányan voltak a magyarok, illetve hányan voltak a törökök?
0: A várban, ahol Szilágyi Mihály vezetése alatt álltak, körülbelül olyan 6-8 ezer főre tehető a létszámuk, míg a támadó töröké körülbelül 60-70 ezer főre. Halkan jegyzem meg, hogy hadtörténészek azt szokták mondani, hogy az ostromlónak legalább 10-szeres túlerőben kell lennie az ostromlotthoz képest, akkor várható eredmény. Hát ez itt megvolt, hogy így mondjuk.
1: És hogy voltak felfegyverkezve?
0: Nándorfehérvár a legjobban felszerelt végvári hely volt. A török oldalon hasonlóképpen egy jó felszerelt sereg állt, illetve a tüzérség, amely ekkor Európában a legfejlettebb. Érdemes megemlítenünk, hogy ezeket nem törökök kezelték, ezeket az ágyúkat, hanem Itáliából toborzott keresztény zsoldosok. Azt tudjuk, hogy a török, ahogy megérkezett a csata színhelyére, tehát Nándorfehérvár faléhoz, rögtön elkezdte ostromolni, illetve hát lövetni a várat ágyúival, hiszen a taktika az volt, hogy először szétlövik a várat, és utána, amikor már a vár helyén síkság emelkedik, akkor a török sereg lerohanja, mintha a nyílt mezei ütközetről lenne szó. És ugye ilyenkor a számbeli fölény az abszolút mértékben érvényesül. Az első szakasz a Nándorfehérvári csatának az július 14-éig tartott, amikor is Hunyadinak sikerült áttörnie a török flottának a védőzárát, és bejutatnia magát, illetve a magával hozott katonákat a várba. Hunyadi kettős tervhez folyamodott, egyrészt összegyűjtötte a parancsnoksága alá tartozó sajkásokat, illetve bejuttatott egy hírnököt a várba, hogy itt van, mármint ő Hunyadi, és július 14-én küldjék fel a Nándorfehérváron állomásozó flottát a török hátába, és így két tűz közé szorítva őket szétzúzzák azt. Valóban így is történt, sikerült bejuttatni a hírnököt, aki közölte Szilágyival, és július 14-én a kisebb-nagyobb nehézségek árán is, de sikerült megsemmisíteni a török flottát. Egyébként, hogy mekkora lehetett, arra csak annyit, hogy a maradék az 36 darab hajót tett ki. Ezzel megnyílt a víziút a várba, ahová így Hunyadi János katonáival beszállásolhatta magát. Így most már a Hunyadi által hozott katonákkal, illetve a védőseregből megmaradtakkal együtt körülbelül olyan 20 ezer főre tehetjük a védősereg létszámát. Ez a létszám tulajdonképpen három részből állt össze, ahogy említettem már, egyrészt a Szilágyi Mihály parancsnokság alatt a várban állomásozókból, nyilván közülük jó páran a harcok hevében már meghaltak. Továbbá már Szilágyi vezetése alatt is voltak a várban keresztesek. Most Hunyadi bevonult a maga által hozott sereggel, illetve hozott még kereszteseket is, tehát tulajdonképpen így három részből tevődött össze a védősereg.
2: A

0: Hunyadi várba érkezésével alapvetően megváltozik a helyzet, hiszen most már az ostromlók csak háromszor annyian vannak, mint az ostromlottak. Ezt a szultán is észrevételezte. A szultáni haditanács elhatározta, hogy ideje a döntő rohamot elindítaná, és inkább mert a vár most már eléggé lyukas állapotban nézett le rájuk, hiszen az ostrom ágyuk megtették hatásukat. Ez azt jelentette, hogy nagyjából egy napon keresztül nem is volt nagyobb csatazaj, hiszen készültek a törökök a nagy döntő rohamukra, illetve hát ennek nyomán valószínűleg a magyarok is bent a várban az ilyenkor szokásos liturgikus és más lelket edző tevékenységeket elvégezték, valószínűleg jó néhányan végrendelkeztek is, és hát mindenki várta a döntő rohamot, amelyre 21-én éjjel, tehát este került sor. Egész éjjel folyt a csata, a török többször is betört a várba, a védők többször is kiszorították onnan. Dugovis Titus ezek egyikében lelte halálát, amikor az egyik török vitéz kitűzte a lófarkas zászlót a várra, és ő ezt megakadályozandó, mivel a zászlót nem tudta kivetni a vár falából, ezért a törökkel együtt tette meg azt. Ennek lélektani eredménye volt, hiszen látták a védők azt, hogy nem sikerült a töröknek kitűzni a lófarkas zászlót, illetve erőt meríthettek társuknak a vitéz cselekedetéből. A másik oldalon viszont azt látták, hogy akár saját maga élete árán is megakadályozza az ellenfél azt, hogy egy zászlót kitűzzenek a várfalra.
1: Mert akkor az volt a szokás, hogy ha a lófarkas zászló ott lobog, akkor föl kell adni a várat?
0: Nem, ez inkább...
1: Ez csak egy hiedelem.
0: Ez egy hiedelem, másrészt pedig ez egy ideológia volt a török szempontjából. Tehát a török szultán mindig azt mondta, hogy ahová egyszer a lófarkas zászlót kitűzték, az attól fogva török földnek számít. Lehet, hogy éppen nincs az uralmuk alatt, de az az övék, most aki rajta ül, az csak bitorolja. Július 22-én reggelre, miután nem sikerült a várat bevenni, a törökök visszavonultak. 22-én délelőtt a várban lévő keresztesek arra biztatták Hunyadit, illetve Szilágyit, hogy támadják meg a törököt, próbálják elűzni a nándorfehérvári mezőről. Erről a két parancsnok nagy nehezen lebeszélte a kereszteseket, habár nem sikerült a tervüket elejtetni velük. A túlparton lévő keresztesek körében szintén ugyanez volt a hangulat, tehát mivel látták, hogy a török megfutott a rohamból, ezért úgy gondolták, hogy itt az idő a törököket megtámadni. Kapisztránnak sikerült nyugalmat teremteni a keresztes táborban, és áthajózott a várba, hogy megérdeklődje akkor a hogyan továbbot. Viszont a keresztesek csak azt látták a várból, hogy megérkezik Kapisztrán, és ők meg azt hitték, hogy azért jön, hogy induljon el a döntő támadás. Kirohantak a várból, hát több ezer főről van szó, és meg akarták szemtől szembe támadni a török hadsereget. Tehát ez nem lett volna túl logikus lépés, úgyhogy Kapisztrán okosan nem a török hadsereg közepének vezette a kereszteseket, hanem a török ágyuk ellen, amelyeket nem őriztek olyan nagyon. Sikerült is elfoglalniuk az ágyúállásokat, megfordították az ágyukat, és elkezdték velelőni a törököket, amelyet ugyan várból is láttak már, hogy mi történik, sőt azt is látták, hogy a szultán maga mellé veszi a janicsárságot, és megindul a keresztesek ellen. Szilágyi látván ezt kiküldte a várban lévő fegyvereseket, akik a keresztesek segítségre siettek. Közben Hunyadi, aki éppen nem tartózkodott a várban, hanem ekkor ért vissza, hallja hallgató, hogy mennyire percre történnek itt az események, látja, hogy Szilágyi katonái a keresztesek segítségére sietnek, de azt is látja, hogy ez nem lesz elég, ezért a saját katonáit magával víve megtámadja a, hogyha most a nándorfehérvári várból kinézünk, akkor a balra lévő spáhikat, tehát a könnyű lovasságot, őket szétkergeti, hozzáteszem minden csatába elkergették a török lovasságot, és utána Hunyadi jobbra kanyarodva most már a janicsárság hátába kerül, hiszen szemből a keresztesek, illetve Szilágyi egyrészt ágyukkal, másrészt kaszával, szabjával, kinek milyen volt. Ezt látván a keresztesek a túlparton, ők is átkeltek, úgyhogy most már a szemben álló feleknek a létszáma az már inkább kezdett a magyar sereg javára billenni. Hozzátéve azt, hogy az egyik oldalon egy demoralizált seregről volt szó, a másik oldalon pedig hát egy éppen győzelmet kivívó seregről volt. Magyarán a janicsárság két tűz közé szorul, Mehmednek sok választása nem volt, mint vissza kellett vonulnia a táborba. Hunyadi persze belátván az, hogy az a janicsárság kemény falat tanulva a korábbi csatáiból is, nem annyira szorgalmazta, hogy továbbra is üldözzék a törököket, és inkább megpróbálta visszaterelni az embereket, amely végül sikerrel járt. Úgyhogy július 22-én este azokat az ágyukat, amelyek még használható állapotban voltak, tönkretették a seregek, illetve Hunyadi, a még július 14-én szétkergetett török flottának a maradványait, azt a 36 hajót, még mielőtt visszament volna a várba, hát el akarta foglalni, de nem sikerült, mert a törökök látva, hogy jön, inkább felgyújtották őket, és elszaladtak. Ezek után estére visszavonultak a várba, hiszen a csata még nem biztos, hogy eldőlt, hiszen Hunyadinak sok olyan csatája volt, ami több napos volt, tehát tudta, hogy egy csata nem feltétlenül fog egy nap alatt eldőlni, gondoljunk csak a Rigó mezeire, ami 3 napon keresztül tartott. Viszont reggel, 23-án reggel, mikor felébredtek, kisütött a nap, azt látták, hogy a törökök sehol nincsenek, mindent hátrahagytak és hazatértek.

0: Cétót Norbert után ismét Német Péteré a szó.
1: Július 23-a egy csendes nap volt, Nándorfehérvár falai alatt. Amiről azonnal gondoskodni kellett, az a halottaknak az eltakarítása. A forrásaink szerint három tömegsírba helyezték el a keresztény halottakat, meg is számolták őket, pontosan 3043 embert temettek el. A törökökkel meg kell mondani, hogy nem egészen keresztényi módon bántak, mert a török halottakat levetkőztették, és mesztelen hulláikat, mint ahogy a forrás elmeséli, négy nap

0: pénzt, azonban zsákmányt keresett, mert a törökök mielőtt elvonultak volna, elégettek mindent, a fegyvereket az ágyuk kivételével, amelyet a várba vontattak fel, alig tudtak összeszedni néhányat, ugyanis ezek az értékes szerszámok, hogy úgy mondjam, a keresztesek kezén kézen közön eltűntek. Maga kapisztán a csatatérre érkező bíboros elé érkezik, és arra kéri, hogy a dühöngő járvány miatt, ez egy héten belül bekövetkezett, oszlassa fel a keresztes hadakat. Maguk a keresztesek pedig a törököt üldözni akarták, de erről Hunyadi beszélte le magát kapisztánót is, hiszen a lovon menekülő törökök után a gyalogos keresztes hadjárat úgyse ért volna semmit. A két nagy ember, kapisztán és Hunyadi leveleiből kitűnik, hogy egyben egyetértettek. Most itt az alkalom a török kiképzésére Európából. Azonban 1456. július 29-én Pétervárodon Carvajal föloszlatja a keresztes hadat, éppen idejében, mert Hunyadi Jánost a betegség gyöti, pontosabban augusztus 5-én már ágyban fekvő, ő beteg, Zimonynál tartózkodik, kapisztán János végig mellette van, nem kellett sokáig imádkoznia Hunyadi lelki üdvösségért, hiszen a nagy hadvezér augusztus 11-én Zimonyban meghalt. Hunyadi halála után 40 esztendővel Petrus Hanzánusz, a nagy humanista történetíró, kapisztán búcsúszavaiként ezeket a mondatokat jegyzi fel. Bözsöny Ferenc tolmácsolja nekünk.
1: Isten veled, mennyei csillag! Jaj, elestél, keresztények védneke! Kialudt a keresztény világ fénye! Jaj, eltörött a tükör, amelyből keresztény harcosok beletekintvén nem kételkedtek a bekövetkező diadalban. Egyébként, kedves János, jól jártál, mert legyőzted a kereszténység ellenségét, és most az angyalokkal tartasz diadalmenetet, Krisztussal uralkodol a mennyekben. Te tehát valóban boldog vagy, mi pedig boldogtalanok, mert itt maradtunk a síralom völgyében. Ó, kedves János, üdv neked mindörökké! Elhangzott a Mesélő Krónikák 155. része. Nándorfehérvár ostromáról beszélt Cétót Norbert és Németh Péter történész. Az összeállításban részletet hallott a Kapisztrán János szülővárosába, az itáliai Capestranóba írt leveléből, valamint Petrus Ranzanus történész visszaemlékezéséből idéztünk. A zenét Vasem Katalin válogatta, a felelős szerkesztő Ágoston István. Kedves hallgatóink, a Mesélő Krónikák 156. részével május 25-én jelentkezünk 21 óra 5 perckor a Kossuth Rádióban.
2: Az összeállítás 2004-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben május 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Arany János verseit Básti Lajos és Vallai Péter mondja el.
1: Ősszel. Híves barangó őszi nap. Beült hozzám az unalom, mint a madár ki bús, ki rab. Hallgat, komor, fázik dalom. Mit van tennem, olvasni tán? Maradj homér fénydús egeddel, maradj te most. Jer osszián, ködös homályos énekeddel. Mert fájna most felhőtlen ég, mosolygó síma tenger arc, élénk verőfényes vidék. Ó, fájna most nekem e rajz. Kék fátyol messze bérc fokán, aranyhajó, mely futva szegdel bíbor habot. Jer osszián, ködös homályos énekeddel. Ott kéken az eűsz lakta domb, itt zölden a nyájas sziget. Fölötte lomb, alatta lomb, árnyas berek zengő liget, hullámmosott gazdag virány, fehér juhak stulkok sereggel. Minő képez? Jer osszián, ködös homályos énekeddel. Füst koronáz erdőt, bokort, vendégi és hívó jelül. Hősek családja, víg csoport, áldoz toroz mágiák körül. Lancóra lejt ifjú leány, kettős pohár mézízű nedvel, vígan forog. Jer osszián, ködös, homályos énekeddel. S az údulnak véres csaták, szabadságért nem küzdenek, mert elnyomás, népszolgaság előttük ismeretlenek. Törvényök nincs, boldog hiány, a vének élő szája rendel igazságot. Jer osszián, ködös, homályos énekeddel. Oda van a szép nyár, oda. A természet lassan kihal. Nincs többé nagyszerű csoda, többé se napfény, sem vihar. Pacsirta nem szánt, csalogány nem zöngi dalját este, reggel. Nincs déli báb, jel osszián, ködös, homályos énekeddel. Egy hangúság, egy formaság, a nappal egy világos éj. Nem kék az ég, nem zöld az ág, menj föld határán semmi kéj. Csak sír az égbolt ezután örök unalmú lanyha cseppel, még szétolvad. Jel osszián, ködös, homályos énekeddel. Ó, jér, mulattas engemet, húnyó dicsőség lantosa. Érdekli mostan lelkemet borongó ég, kihalt tusa. Emlékhalom a harc fián, ki az utolsók közt esett el, remény nélkül. Jér, osszián, ködös homályos énekeddel. Felhőid és zúgó szeled, az izegő haraszt, mohar, magános tölgy a domb felett. Bolyongó tűz, hullámmoraj, ez, amit lelkem most kíván. Enyésző nép, ki méla kedvel múltján borong. Jer osszián, ködös, homályos énekeddel. Kinek sötétes éjjelen a hős apákhoz költözött daliák lelke megjelen, alánéz bús felhők között, és int feléd, jer osszián, a holtakat miért vered fel? Nincs többé Kaledónián nép, kit te felgyújts énekeddel.
2: A dalnok búja. Sötét ében, rideg lakában, virraszt a meddő bánatában, a dalnok egyedül. Mint egy koporsó néma lantja, nehéz gondban fejét lehajtja, bús hangszerére dől. mellette és körüle vannak romjai sok törött sóhajnak, szárnya szegett dalok, szelleme gyászos töredéki, fájdalma átkövült emléki, romok közt andalok. Miért nem zendül? Mire hallgat? Hú, ének ifja, lantod, ajkad, miért így vesztegel? Vagy szíved elfásult, kiégett, s a szép világ bűbája téged többé nem érdekel? Nem lelkesülsz-e föl, ha nézed tavasszal az ifjú természet, hogyan képez, teremt? Nem hallod-é a lomb sóhajját és a patak csörgő morajját? Nem érted, mit jelent a felkelő, a nyugovó nap, kietlenebbe s untatóabb, mint egykoron vala? Nem hat meg az éj szent magánya, a holdvilág sejtelmes árnya, s a fülemilék dala? Hogy kérlek itt némán epednem? Ó, volna bár kiégve keblem, s többé ne érzenék, de mint a Mózes bokra hajdan, a dalnok szív ég oldhatatlan, és soha el nem ég. Jő a tavasz, virágot ápol, mind ez, mit a hősök porából felbír éleszteni. A lomb sóhaj ezrek nyögése, és a patak gyász csörrenése könnyű megérteni. A felkelő, az elhunyó nap hozott-e ma, ígére holnap örömet és a reményt, s az éjfélnek van-e magánya, megnépesíti holtak árnya, felzaklatván az éjt. Dalnok, ha van szívednek búja, s érinti azt fájdalmak ujja, hangot hogy mégsem ad? Hiszen a búmester kezének verésitől a legszebb ének, a legszebb dal fakad. Haj, zönkheti a szívnek húrja, midőn a bánat tépi dúja, s nem óva nyúl felé. Ha durva kézzel gyöngelantod, kemény sziklához paskolandod, harmónia kell é. Szülötte vagy tán gyávakornak, lelkedben eszmék gyúlva fornak, s nincs tárgy kiöntened. Tettekre híni fel a vásott idők fiát, szent hivatásod, munkára költened. Nem gyávaság korában éltem, láttam sokat, mindent megértem, mind a szépet, nagyot, miről zengett magasztos ének, mit följegyezvén a történet csodául fennhagyott. Láttam Maraton győzedelmét, Spárta leányi honszerelmét, Xerszész özönhadát Leonidász Termopülében, és Tyrteuszt lanttal kezében buzdítni a csatát. Csodálatos! Hát mégse szólal húrjaidon magasztaló dal, a hős lakom a vár. Csaták után hűs Mirtusz enyhén, nyugvó darják közt pihenvén, édes a dal s pohár. Csaták után, haj, nincs vidám tor, mit ének fűszerezne s vándor kehelynek örömi. Ciprus ködében a daliák a dalnok énekét nem hallják, nem értik zöngeni. De ő nem is zeng, tehetetlen lantját letészi csüggedetten, és szíve felzokog. Ó, ti nagyok, ó, ti dicsőek, félisteni régmúlt időnek szerencsés dalnokok. Fényes magasztos korban élni, büszkén emlékezni s remélni, ti néktek adatott. Osztozni a hősnek babérján, vagy bús panaszt emelni sírján, de mindig szabadot. Megállapítni az időnek, a múlt ködébe sietőnek rohanó kerekét, bírván szelidének hatalmát, örök éltüvé tenni a mát s tegnap történetét. Ti néktek adatott a gyenge land húrjai játszani, s zengve éltetni az erőst, és kit nehéz vas dönte sírba, az istenekkel tenni sorba, feltámasztván a hőst. És adatot valott ti néktek teremteni új nemzedéket az elhunyt sírjain, építni várost Amphionként, hol durva kő mozdul önként a lantos húrjain. Én a kifáradt küzdelemnek hanyatló korszakán merengek, szemem alá tekint, késő, habár láttam virágát, biztatnom a kidőlt fa ágát. Virágozzék megint. A lejtőn száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom. Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre néz. Oly komor volt, oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok, múltam zöld virányos hanti, hadd merengek rajtatok. Bár panasszal, bár sóhajjal, akkor is szám telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit néma kétség, s minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség, vissza sem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez. Mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óvat tesz.
1: Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a halál. Újod valamíg azt pengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezemért. Hisz szép ez az élet, fogytik, ha kíméled azt, ami maradt. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borulját meg szélezd, légy te vidarabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt, csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszel dalban vidulás. Tárgy kün, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lant hív. Van hallgatód? Nincsen. Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöki nyáron vész is ki dalod. Epilógus. Az életet már megjártam. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony, legfőlebb, ha omnibuszon. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifra bakot, s egy a lelkem, soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifra nővel, hogy áll a orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem. Félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam, nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebbe. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva betelt volna keblem vágya. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilátott. Bárha engem titkos métej fölemészt az örök kétej, s pályám bére égető, mint Nessus vére, mély temérdek munka várt még, mi kevés, amit beválték félbe-szerbe. S hány reményem hagyott cserbe. A az életet már megjártam. Mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztá évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hová múzsám elelvárnám, mely sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, olcsak. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső, mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget szárnyon. Visszatekintés. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól, rosszul leküzdeni. Én is éltem, az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni én már jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölgeti. Álmaim is voltak, voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfaszoltak, mint köd a szélszárnyaim. Azaz ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek hold világa, te vagy az. Elkísérsz-e, ó kísérj el, nincs az messze, síromig. S fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik.
0: Arany János verseit Básti Lajos és Vallai Péter mondta el, szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Sejmes Judit. A versműsor 1972-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben március 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy, meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból valósul meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Halálos áldozata is van a reggeli sárvári balesetnek. Kis teherautó és kis busz ütközött frontálisan a 84-es főúton. Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek, tájékoztatott az országos mentőszolgálat. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani. Majd holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványosan zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. A délutáni 22-27 fokról éjszaka 8-15 fokig hűl a levegő. Holnap napközben 23-29 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 14 órakor jelentkezünk.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy kisfiú bebiciklizett a külvárosból a parlamenthez. Nem kimondottan oda akart menni, de egyszer csak már ott volt. Meglátta a Kádár Jánost, amint az épp szállt volna be az autójába.
1: Kádár János!
2: Mit akarsz tőlem, kisfiam?
0: Kérdezte Kádár János kicsit türelmetlenül, és közben a karórájára pillantott, mert mindig szerette tudni a pontos időt. A kisfiú miután nem zavartatta magát, és jó alaposan megbámulta az autót, fölnézett a Kádár Jánosra is.
1: Ugye, Kádár János, mi mindnyájan egyenlőek vagyunk.
2: Bizony, ez az idő is eljött végre.
1: Akkor hadd üljek be én az autóba. Te pedig menjél biciklivel.
2: Ha tudnád, hogy mennyire szeretek biciklizni.
1: Hát, pattanj föl rá.
2: Nem lehet, most nagyon sietek.
1: De én meg autózni szeretnék.
2: Miért akarsz te annyira autózni?
1: Mert még sose ültem autóban.
2: Sose? Gyerekkoromban én se kocsikáztam, az igaz. Tudod mit? Üljél be!
1: Jaj, de jó! Azt hittem, hogy ma se fogok autózni, pedig éppen ma vagyok 11 éves.
2: Miért nem mondtad mindjárt?
0: Kádár János nagyon szerette a gyerekeket. Meg is simogatta a kisfiú kobakját.
2: Te, nem húzgálom meg a füledet, arra most nincs idő.
0: Beültek, mikor az autó elindult, a kisfiú még percekig nem szólalt meg, annyira lekötötte a figyelmét az utastér belseje. Egy idő után mégis megszólalt.
1: Hova megyünk?
2: Engem a központi bizottságban várnak. Nincs messze, addig elviszlek. A kerékpárodat az elvtársak odahozza.
1: Jó. Mi az a központi bizottság?
2: Egy ilyen fontos párttestületről nem tudod, hogy mi? Úttörő vagy már, nem?
1: De.
2: És senki sem magyarázta el?
1: Magyarázni magyarázták, de attól még nem tudom, mi az.
2: Hogy hívnak?
0: A kisfiú éppen behajlított térdel hintázott. Hirtelen kinyújtotta a lábát, neki akarta támasztani a talpát az első ülés támlájának, de arra gondolt, hogy ez biztos nem szabad, így csak kalimpált a levegőbe.
1: Csaplár Vilmos.
2: Hol laktok?
1: Újpesten.
2: Az apád mit dolgozik?
1: Hűtőgépeket javít.
2: Szóval munkás.
1: Lehet.
2: Aki hűtőgépeket javít, az munkás.
0: Kádár Jánosnak egyre jobban tetszett a gyerek. A fejét kicsit nagynak találta, viszont a nagy fej általában az okosság jele. Szőke haja a szemébe hullott volna, ha nem tesznek bele egy csattot, ami megfogta a tincseket.
2: És a mamád? Hol van ilyenkor?
1: Tejet ad el, egy tejcsarnokban.
0: A kisfiú csalódott arcot vágott, mert már meg is érkeztek. Az autó megállt. Ilyen közel volt az országgyűlés épületéhez a központi bizottság háza. Elsőnek Kádár János szállt ki, ruganyosan, sietősen, persze megint ellenőrizte az időt a karóráján, visszahajolt az autóba, mivel a kisfiú nem akart kikászálódni. Pedig Sanyi, a testőr félkézzel a nyerget markolva oda gurította a biciklit az autó mellé.
2: Na mi lesz már, öcsém? Hát drága ám az idő.
1: Hadd menjek még egy kört.
2: Jobbat találtam én ki. Bejössz velem a központi bizottságba. Most majd megtudod, mi az. Elmesélheted az úttörő társaidnak.
0: Acél György sietett lefelé a bejárati lépcsőn, ő szokta elsőnek fogadni a Kádár Jánost, hogy még az ülés teremig a fülébe sugdoshassa legfrissebb értesüléseit a bizottsági tagok hangulatáról, esetleg arról, hogy valami készül, amiről jó, ha tud a Kádár János. És most bizony készült.
2: Ez itt az Acél elvtárs. Hallottál már róla?
0: A kisfiú közömbös arccal állt, egy-egy rejtett pillantást vetett az autóra.
2: Acél elvtárs, van egy úttörőnk.
0: Élvezte a hatást, végre valami, amit a mindig mindenről tudó acél nem is sejtett. acélelvtárs arról volt híres, hogy sosem lehetett zavarba hozni. Azonnal az úttörők szabályszerű köszönésével üdvözölte a kisfiút.
3: Előre.
2: Bizony, előre. Rövid a nap, sok a teendő.
0: Kettesével vette a lépcsőfokokat, a többiek alig tudták az iramot tartani. A legnehezebb dolga Acél Györgynek volt, aki így is megpróbált Kádár János füléhez közel férkőzni, csak hogy most értesülések helyett kérdéseket suttogott.
2: Majd kiderül, Acél Erfszárs. Mindent a maga idejében.
0: Hárította el a kíváncsiskodást Kádár János. Ez volt a másik kedvenc mondása a na ugye mellett. Beértek a nagy terembe. Ott fészkelődött a székeken a központi bizottság sok-sok tagja. Csaplár Vilmos nem is tudta megszámolni, hányan vannak. Persze, amikor a Kádár Jánost meglátták, mindenki fölállt. Kivéve a cinege elvtársat, aki úgy tett, mintha lejtett volna valamit, és egész addig keresgélt a földön, míg a többiek vissza nem ültek. Mikor aztán fölegyenesedett, jól meglepődött ő is.
2: Jó napot, elvtársak!
0: Köszöntött mindenkit Kádár János jókedvűen. És mellette állt egy kisfiú. Egy gyerek a központi bizottságban. Ilyen még nem fordult elő. Döbbenten bámult az egész társaság.
2: Bemutatom az elvtársaknak Csaplár Vilmost. Hányadikos is vagy, fiam?
1: Ötödikes.
2: Mondd hangosabban.
1: Ötödikes.
2: Még hangosabban. Hátul a brutyó elvtárs és a faluvégi elvtárs. Biztosan nem hallja. Pláne mivel beszélgetnek is.
1: Ötödikes!
2: Hallják, elvtársak! Egészen betölti a termet ez a csengő hang. Nem tudom, hogy vannak vele az elvtársak, az én fülemnek jól esik. Melyik iskolába jársz? Ereszd ki nyugodtan a hangod, úgy, mint az előbb.
1: Az április 4-et éri be!
2: Na ugye, ez biztosan mindenki füléig eljutott. Tudja az elvtársak közül valaki, hogy hol van ez az iskola?
0: Nem néma csönd következett, hanem morgolódás. Másról kívántak ők beszélni. Egy részük ugrásra készen várt az alkalomra, hogy újra sürgethesse a világforradalmat. Sokan pedig a Kovács elvtársi vágy áldozatáért, fehér elvtársért akartak szót emelni. Hogy igenis, a Kovács elvtársi vágyak jogosak, és rendeljék vissza Mongóliából őt. Az előbbi csoportnak a Biszku Béla volt a vezére, az utóbbinak Cinege Lajos. Egymással se értettek egyet, de most, hogy egy iskoláról kérdezték őket, forrani kezdett a hangulat. Cinege Lajos, aki egyébként a hadügyminiszteri posztot is betöltötte, ezúttal tényleg lejtett valamit, a tollát, sőt, ledobta egy dühös kézmozdulattal, lesöpörte az asztalról. Nem hajolt le rögtön érte, figyelte az arcukat. Ilyenkor le lehetett olvasni, ki hol áll, mit érez. Biszku Béla a száját összepréselve, visszafojtott indulattal ingatta a fejét. Komócsin Zoltán, aki ugyanaz gondolta, mint a mellette ülő Biszku, megkérdezte, persze csak nagyon halkan.
4: Szerinted, Biszku elvtárs, ez volt már a lecke?
3: Én nem erre készültem.
2: Na, elvtársak! Újpesten van ez az iskola, mert a mi úttörőnk ott lakik. Igazán szép név. Szerencsés az a tanuló, aki ide jár. Naponta átérezheti április 4-ének ennek a gyönyörű dátumnak a jelentőségét. És ez az újpesti gyerek, akinek a szülei munkások, ő maga úttörő, elmondta nekem, hogy nem tudja, mi az a központi bizottság. Hát erről van szó, elvtársak. Remélem, megértettek. Nem azzal kellene foglalkozniuk, amivel mostanában szoktak. Köszönöm a türelmüket. Gondolkozzanak a dolgon.
0: Kádár János olyan sebes léptekkel indult ki a központi bizottság ülésterméből, hogy nem csak a kis Csaplár Vilmos, hanem még Acél György is alig bírta utolérni. Amikor mégis sikerült a füléhez közel kerülnie, elismerően lelkendezett.
3: Zseniális voltál, Kádár elvtárs. Megakadályoztad, hogy botrány törjön ki, amit némelyek nagyon is kívántak, ugyanakkor adtál nekik témát, hadd rágódjanak. Brilliáns húzás volt a gyerek.
0: Csak hogy most mi legyen vele? Ronaldo elvtársat ez a probléma foglalkoztatta, de Kádár János, aki gyakran olvasott mások gondolataiban, rögtön talált megoldást.
2: Ronaldo elvtárs, én most visszamegyek a parlamentbe. A fiú jön velem, ott kiszállok, és amíg bent dolgozom, a sofőr hazafúvarozza kerékpárostól. Hadd autózza ki magát, elvégre születésnapja van.
0: A parlamenthez érkezve Kádár János kedves mosollyal búcsúzott a kisfiútól.
2: Tanulj jól, és gyere máskor is, ne csak a születésnapodon.
4: Jó, hogy nem mondja meg neki a titkos telefonszámát.
0: Gondolta Ronaldo elvtárs, miközben a saját hihetetlenül fényes barna félcipőjének a csillogását figyelgette a kocsi mellett állva, várva, hogy rácsaphassa a kölyökre az ajtót, és az épületbe befelé menet végre jelezhesse Kádár Jánosnak, hogy négy szem közt akar vele beszélni.
2: Na, mi olyan izgatóan fontos?
4: Bekísérem a Kádár elvtársat a szobájába.
2: Szép idő van.
4: Igen, süt a nap. Még sincs hőség.
2: Maga fél egy kis kánikulától, Ronaldo elvtárs. Pedig Spanyolországban biztos meleg volt.
0: Ronaldo küzdött a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán, a mozgalmi nevét is ott kapta, erre célzott Kádár János.
4: Kádár elvtárs, a Kádárné elvtársnő valakivel találkozik.
2: Hogy valakivel találkozik?
4: Hetente kétszer.
2: Beszéljen már világosabban, Ronaldo elvtárs.
4: Nem könnyű ezt nekem szóba hozni.
2: Miért nem könnyű?
4: Mi csak őrizzük a Kádárné elvtársnőt, nem megfigyeljük.
2: Térjen már a tárgyra.
4: Hetente két reggel megállítja a sofőrt egy utcasarkon, és azt az utasítást adja neki, hogy maradjon a kocsiban, ne kövesse. Aztán mindig egy fél óra múlva kerül elő.
2: Mit csinál ez alatt?
4: Nem tudjuk.
2: Az őrzés nem azt jelenti, Ronaldo elvtárs, hogy akármit mond az őrzött személy, nem szakadnak le róla?
4: Egyszer a sofőr mégiscsak úgy gondolta, hogy megnézi, hova jár a Kádárné elvtársnő, nehogy aztán valami baj legyen.
2: És?
4: Egy közeli templomba ment be.
2: Templomba?
0: Nagyon meglepődött Kádár János. A kommunisták eltűrték ugyan a templomokat, mert az emberek butábbik része a régi divatúak úgy kívánták, de maguk soha nem léptek be egyetlen templomba se.
4: Szóval mégse tudta. Akkor fő az óvatosság.
2: Folytassa!
4: Mit?
2: Mondja már, hogy kivel találkozott!
4: Ja... Csak gondoljuk, hogy valakivel találkozgat. Máskülönben mit keresne egy templomban?
2: Azt akarja nekem bemesélni, Ronaldo elvtárs, hogy az a sofőr, aki egyben testőr, megállt a templom kapujánál, aztán szép nyugodtan visszabalagott a kocsihoz.
4: Elerett az eső.
2: És?
4: Úgy gondolta, hogy nem ázik odakin.
2: No csak.
4: Bement.
2: Na végre.
4: És bent senkit se talált.
2: Az hogy lehet?
4: Nem látott a templomban egy lelket se.
2: Jól körülnézett?
4: Nem akart föltűnősködni, hiszen az volt neki mondva, hogy a kocsinál várjon.
0: Addig csűrte, csavarta Ronaldo, míg elérte a célt. Sikerült fölpaprikázni a Kádár Jánost. Pláne, amikor megtudta, hogy ezeken a napokon a felesége még a munkahelyéről is elkésik. Kádár János szemében ez volt a legfőbb bűnök egyike. Miért nem jelentették már neki korábban? Azt hitték, hogy az ilyesmi az ő beleegyezésével történt. Elhatározta, hogy kézbe veszi a dolgot, és Ronaldo épp ezt szerette volna. Na Nagyon bonyolultnak látszott a tényállás, így ha bármi balul üt ki, nem őket hibáztatják. Minden úgy történt, ahogy Kádár János eltervezte. Kádárné elvtársnő kiszállt a szolgálati gépkocsiból, a sofőr bekapcsolta a rádiót, és angyali nyugalommal várt. Kádárné odaért a templomhoz, lenyomta a kapu kilincsét, gyorsan besurrant. Sietett a gyóntató fülke felé, ahogy mindig is szokta. Már majdnem belépett, amikor az egész templomot betöltötte egy hang, szinte beleremegett az épület is.
5: Ne menj be oda, lányom!
0: Kádárnénak a földbe gyökerezett a lába. A torzulás ellenére is ismerősnek tűnt a férfi hang. Ide-oda forgatta a fejét, még a mennyezet freskóira is fölnézett, hogy megtalálja, honnan beszélnek hozzá.
5: Ez egy utadra, és bízzál benne, hogy minden jóra fordul.
6: Plébános úr, miért nem jön ide? Beszélgessünk. Sajnos újabb bűnöket követtem el.
0: Ebben a pillanatban belülről félrehúzták a gyomtató fülke függönyét, középen, ahol a pap szokott kucorogni, Kádár János bújt elő.
2: Miért nem inkább nekem vallod meg a bűneidet?
6: János! Hogy kerülsz te ide?
2: Ne sírjál! Ne sírjál, lányom! Na, ha most már tényleg hagyd abba, ketten is vigasztalunk.
6: De én a plébános úrral akarok beszélni, nem veled.
2: Ez nem a plébános.
6: Nekem te nem magyarázz. Én ismerem, nem te.
2: Lehet, hogy plébánosnak ismered, de nem az.
0: Egy szemvillanás alatt már ott is állt előttük egy férfi, katolikus papi öltözetben.
6: Látod, hogy ő az, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
3: Örülök, hogy eljött hozzánk.
2: Nem a saját jól szántamból.
3: Akár így, akár úgy, itt van.
2: Menjünk, Mariska. Már is késésben vagyunk.
6: Miért avatkozol bele mindenbe?
3: Mert azt gondolja, hogy a sátánnal találkozott?
2: Nem hiszek én az ilyesmikben. A feleségem viszont nagyon hiszékeny. Vigyáznom kell rá.
3: Maga a világforradalomban hisz. Hát az problémás.
0: Kádár János átfogta a felesége vállát. Türelmesen, de határozottan tolta a kijárat irányába.
2: Ne menjünk bele a részletekbe. Nem tudok olyannal beszélgetni, aki nincs.
0: Magától kinyílt a kapu mindkét szárnya. Kádár János és a felesége egyszerre kapták a kezüket szemük elé. Olyan erővel sütött a nap. Kádárné gyorsan hátrafordult, de már nem állt mögöttük a férfi.
6: Ki volt ez, János?
2: Senki. Én senkit se láttam.
6: Akkor kihez beszéltél?
2: A te kedvedért csináltam. Ha már ilyen élénk a fantáziád, nem akartalak megbántani.
0: Átlépték a küszöböt, megálltak. Kádár János az órájára pillantott.
2: Megint elkésel, ráadásul én is.
0: Elharapta a szót, mert Ronaldo elvtárs és az emberei sebes léptekkel jöttek feléjük. Kádár János mélyen az előtte megálló Ronaldo szemében nézett.
2: Csak az hiányzik, hogy a cinegéjék és a piszkujék megtudják. Kovács elvtársi vágyak, világforradalom, folyton ezen jár az eszük. Még nehezebb lenne őket féken tartani. Ezt nagyon nem szeretném.
0: Ennyi mindent beletudott Kádár János egy pillantásba sűríteni.
7: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztása következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár, Blaskó Péter. Csaplár Vilmos, Kádárné, Básti Juli. Acél, Biszku, Idegen, Helyei László. Komócsin, Kis, Ronaldo, Szarvas József. A műsort Csepeli Sándor, Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly, Maksai Helga, Molnár András és Zoltán Gábor készítette.
8: A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A regény rádió változata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
1: Áldás békesség, a szerkesztő Kojsza Péter köszönti Önöket. Palacsintasütés, mentő, macik és játékos kihívások, élményekből nem volt hiány a Bács-Fekete-hegyi gyermektáborban. A programok nem csak szórakozást kínáltak, hanem a közösséget is építették. A délvidéki református fiatalok jelnyelven tanulták meg az úri imádságot, miközben a szeretet bibliai üzenetét is megismerték. A 2,5 napos nyári találkozót a Szerbiai Református Keresztényegyház kerület szervezte a Magyar Református Szeretetszolgálat önkénteseivel. Mai műsorunkat Dóka Viktória összeállításával kezdjük.

0: vonsz le? Mi ennek a hétnek az üzenete?
1: A szeretet. Szeressétek egymást. Például volt több olyan játék, ahol együtt kellett dolgozni, vagy egymásnak segíteni.
0: Mint ebben az ejtőernyősben is.
1: Igen.
0: Ha különbséget kellene tenni Isten szeretete és az ember szeretete között, akkor te ezt hogy fogalmaznád meg?
1: Az ember szeretetének van határa, és változik, az Isten szeretete viszont nem. Ő feltétel nélkül szeret. Az embereknek nagyrészt van legalább valamilyenféle feltételük, hogy szeressenek valakit.
0: Milyen elvárásokkal küzdesz, amikor másokat próbálsz megkedvelni?
1: Nagyrészt az, hogy legyenek megértőek, ami valamikor annyira nem történik, vagy hogy ne legyenek túl komolyak, azért az is. El szeretek viccelődni.
0: Márta, számodra mit jelent a szeretet?
2: Hát, hogy mindenkit szeressen mindenkit, mindenkinek ugye jól esik.
0: De mikor érzed szeretve magad?
2: Amikor sokat vannak velem, meg sokat beszélgetünk, meg sok mindent együtt csinálunk.
3: Az áldást azt honnan kapjuk? Ilyen nagyon halkan hallom, hogy fentről, hogy az Istentől kapjuk, egy jelben is ez meg fog mutatkozni, hogy ezzel fentről fogjuk húzni ezt a jelet, fentről indítjuk a mozgását, és egy picit átmosan mind a két kezdünk fönt a kadosba.
0: A református sikert misszió érzékenyítő napján Kompány Julianna jelnyelvi tolmács adott elő, és próbálta kicsit jobban megismertetni a gyermekekkel ezt a világot. Hogyan fogadták ők?
4: Volt olyan gyermek, aki láttam, hogy bólogat, és érdeklődik utána. Volt olyan, ahol lehetett érezni, hogy van valamilyen érintettség, és az alapján tesz fel kérdéseket, vagy fogalmaz meg gondolatokat. Úgyhogy elég változó volt.
0: Az úr imádságot is megtanít. Nekik. Mennyire lehet ezt megjegyezni így elsőre?
4: A jelnyelv az teljesen új volt mindenki számára. Azt még senki nem tanulta eddig, úgyhogy egyesével mentünk végig a szavakon, hogy melyik jel, milyen kézmozdulattal, hogyan formálunk meg, mit jelent, honnan lehet könnyen megjegyezni, és addig ismételtük, még mindenkinek sikerült, így végül összeállt az egész. Volt, amiben nevettünk is, mert nehezebb volt, hogy mindenkinek az ujja úgy álljon, ahogy ezt kell, de jól vették.
0: Az egyik előadásában megemlítette, hogy a siketek nem szeretik a süket megnevezést. Mi ennek az oka?
4: Sokaknak ez van a száján már, de közben meg a süket szót az pejoratív értelemben kezdték el használni, ugye a hétköznapokban az emberek, és ez az egyik oka, ami miatt nem szeretik a hallásérült személyek, ha így használják rájuk, hogy süket. A másik oka az, hogy szájról olvasva hasonló egy másik kifejezésre, ami szintén nem egy szép szó, és emiatt is kérték, hogy inkább a siket kifejezés legyen. Ez egyébként régen is volt ez a siket szóhasználat, aztán megint átugrott a süketre, és most megint a siket szóhasználatnál tartunk, hogy az az elfogadott. Egyébként a Biblia fordításban is volt ilyen váltás, hogy mikor mit használtak. Most jelenleg az áll a Márk 7-ben lévő történetnél, hogy süket ném. Ez sem az elfogadott jelenleg szakmailag ez a kifejezés, mert a néma szót sem alkalmazzuk, mert attól, hogy valaki nem hall, az nem jelenti azt, hogy nem is tudna beszélni. Igenis minden hallássérült személy tud kommunikálni, tud beszélni, csak éppen nem úgy, mint ahogy azt mi tesszük.
0: Áronnak a kedvenc programja a héten egy társas játékozás volt. Ha már játék, akkor legyen szó a tanulásról is, bár nyár van. Mi az, amit úgy érzel, hogy megtanul? Voltál a siket missziós érzékenyítős előadásokból?
5: Pár mutogatást megjegyeztem.
0: Mi például a?
5: Mi mennyekben.
0: A miben a két ujjaddal rajzoltál egy
5: teljes kört.
0: Egy teljes kört. És a mennyben pedig?
5: A mutató ujjaddal köröz fölfelé spirál alakban.
0: Járai Lorándot, a református siket misszió vezető lelkipásztorát élvédő cipelés közben szólítom meg. Miért van erre szükség?
6: A délelőtti program után a fiatalok számára egy élménygazdag játszóházas programot találtunk ki, és fontos szerepe lesz az élvédőknek a játékok során. A labdát kell majd rajtuk gurítaniuk.
0: Miben különbözik egy siketeknek szóló igehirdetés egy általánostól?
6: Talán abban, hogy a nyelvezete más. A hallássérült emberek képi világban gondolkodnak, a jelnyelv is egy vizuális nyelv, és erre a nyelvre kell lefordítani a Krisztus evangéliumának üzenetét. A fogalmi világ annyiban más, hogy számukra az elvonatkoztatás, a fogalmak sokkal nehezebben érthetők, egy leegyszerű

0: Erősített képi világban kell gondolkozni, szolgálni, igét hirdetni.
1: Hogy lehet elmagyarázni azt, hogy megváltás például képekben?
0: Inkább egy szerepjátékban lehetne ezt elmagyarázni. Mondjuk kérek tőled kölcsön 1000 forintot, és megígérem, hogy a hónap végére megadom. Majd eljön a hónap vége, te jössz hozzám, hogy kell a pénz, amit megígértem. Én széttárom a karom, és azt mondom, hogy sajnos ezt a pénzt nem tudom megadni. És akkor odalép egy harmadik személy, és mondja, hogy majd helyettem kifizeti ezt. És akkor ezzel az illusztrációval meséljük el a testvéreknek, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy a mi bűneinket helyettünk kifizeti, meghalt életünk a keresztván, életét adta érettünk, hogy bennünket megszabadítson a haláltól. És ez a megváltás.
1: Szünet van, mindenki fajlaltot nyal, mi pedig Emmával hintázunk itt az udvaron. Mi volt az a játék, amit az előbb játszottak? Úgy látom, hogy mindenki narancssárga fejhallgató volt, egy óriási a fején.
2: Itt az volt a lényeg, hogy kiválasztottunk egy szemét, aki nem volt fejhallgató, és az választott egy papírcetlit, amin írt egy szót. Mink rajtunk pedig volt fejhallgató, és ki kellett, hogy találjuk, hogy ő mit tátog. De azért volt ugye fejhallgató rajtunk, hogy ne halljuk, hogyha véletlenül kimondja a szót, de nem hallottunk semmit, mert olyan szinten elzárta a zajt. Elég ügyesen ment szerintem.
3: Mi volt az ön szava?
2: A vízesés. És egyből kitalálták, de nem is mondtam ki a szót hangosan, már tudták olvasni, szerintem ügyesek voltunk ebbe, az artikulálásban.
1: Második napja zajlik a tábor, eddig mit sikerült magába szippantani belőle?
2: Tetszik a téma, a szeretet, hogy így mindenki meg tudja tanálni azt, ami a szeretet körében neki megfelel. Nekünk kicsit nagyobbaknak, hogy nem is gyerekes, de hogy nem is olyan legkomolyabb, hanem bele tudunk mélyülni. És nagyon jó a közösség, az első nap nagyon jó alakult, nem vártam, hogy ilyen jó összeépítődünk majd.
1: És hogyan lehet olyan embereket szeretni, akik másképpen élik meg a valóságot, a világot, mint mi, akár a hallássérült személyek?
2: Rájuk különösen figyelmet kell fordítani, azért, mert most, ha játszottuk ezt a játékot is, felraktuk azt a fejhallgatót. Kicsit hallottunk háttérzajt, de olyan szinten elzárta a hangokat, hogy direkt rossz volt. Nem volt kellemes, hogy akkora csend van. Nekik jó, hogyha ezt a jelnyelvet is használjuk, meg hogy minél többen tudunk legalább valami kis figyelmességet, a szia, vagy a hogy vagy, kell, hogy figyeljünk rájuk még jobban.
1: És miben különbözik a sajnálat a cselekvő szeretettől?
2: Mikor sajnáljuk őket, akkor csak sajnáljuk, nem teszünk értük semmit, csak úgy mondjuk, hogy jaj, hát így, nekik meg úgy. Most is mi megtanultuk a mi atyánkat is lemutogatni jelnyelvvel. Pár szavat is megtanultunk, és sokkal többet, mondjuk akiknek hallókészülékük van, hogy szeretik a csendet. Ne nagyon zajongjunk körülöttük, mert a környezetet is ugyanúgy felhangosítja ez a hallókészülék, mint a rendes beszédet, és akkor hangzavar van nekik.
1: És miben különbözik az emberi szeretet az isteni szeretettől?
2: Szerintem itt nagyon nagy különbségek vannak, mert Isten ő szeret mindenkit. Azt is, akit mi nem szeretünk, akire mink haragszunk. Ezt is mondtuk első nap, hogy ugye amilyen kicsi az ember, tehát gyerekkortól a harag a sokkal rövidebb ideig tart, mint mondjuk felnőtt korban, akár évekig vagy évtizedek is elhúzódhat. És hogy mi emberek ne csak úgy legyünk, hogy most kiválasztjuk valakit, hogy jaj, ő a barátom, és akkor őt ezt szeretjük, meg emesztet nem, mert ő ilyen, hanem próbáljunk, hogy mindenkiért valamit tenni. Amit, hogy Isten is tanít nekünk, mert ő még mindenkit szeret.
1: Fel lehet egyáltalán ezt fogni, hogy ő mindenkit szeret? 16 évesen?
2: Nehezen amúgy, de meg kell próbálni, és szerintem elképzelhető. Úgyhogy nem kell a részletekben nagyon belemélyülni, hanem a lényeg, hogy ő mindenkit szeret, de én el tudom képzelni.
1: Halász Dániel, a Szerbiai Református Keresztjén Egyház diakóniai előadója, a tábor vezetője. Milyen reformátusnak lenni itt a szerbiai délvidéken?
4: Mi reformátusok itt hatványozott kisebbségben vagyunk, mert a magyarságnak a 90% az katolikus, viszont ha magyarokat nézzük, mi vagyunk a második legnagyobb egyház, és ezért a táborunkban van néhány gyerek, akik nem a református egyházhoz tartoznak, mások felé is nyitottak vagyunk. Vannak vegyes házasságból lévő gyermekek is, meg más felekezetből. Reformátusként itt mi történelmi egyházként vagyunk elismerve, és jogunk úgy, mint a többi egyháznak megvan.
1: Mi határozza meg a mindennapjaikat?
4: Szolgálat itt is van bőven. Sokszor érezzük azt, amit az ige is mond, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldje munkásokat az ő aratásába, mert a munka sok, a munkás pedig kevés. És ezt mi is átélünk itt, és ezért most hálásak is vagyunk, hogy jelenleg a tábor itt vannak a magyarországi református szeretetszolgálat munkatársai, akik programot hoztak, és ebbe besegítenek nekünk itt. Illetve ami még meghatározza az életünket, az a kisebbségi lét, mert a gyülekezeteink egy jó része szórványban van. Azt kell tudni itten délvidékről, hogy annak idején, amikor telepítések voltak, akkor a falvakat is úgy telepítették, hogy katolikus falu, református falu, és ez a jellegzetesség ez mai napig is megvan. Vannak külön református falvak, és a városi gyülekezeteink pedig általában a faluról beköltözött hívekből tevődnek össze, úgyhogy így élünk itt délvidéken.
1: Érdekes, hogy nem hittantábornak nevezik, és ezt jól szemlélteti az a molinó, amelyet kifeszítettek a belső udvarba, amelyre kézzel színes betűket írva festették rá, hogy katekizáció.
4: A kommunizmus idejére, az 50-es évekre nyúlik vissza ez a név, mert annak idején, aki az első püspökünk volt, ugye 1933-ig nem volt püspökünk, hanem csak egy főesperes, mert mindenki azt gondolta, hogy ez egy átmeneti idő, trianoni békeszerződés, és 33-tól haláláig 60-ig volt Ágoston Sándor a püspökünk, és a második világháború után, amikor jött a kommunizmus, akkor megtiltották az egyháznak azt, hogy gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozzanak. Itt ezen a helyen is, ahol a tábor tartjuk, itt valamikor árvaház volt, amit a két világháború között nyitottak meg, és a második világháború után pedig mindjárt be is csukadtak, viszont sikerült elérni azt, hogy ez megmaradjon egyházi tulajdonba a kommunizmus ideje alatt is, és akkor elkezdtek már foglalkozni itt. Először csak lelkész gyerekek jöttek ide, akkor sokkal több lelkész volt, ugye a mai Horvátország és Szlovénia is ide tartozott, ami a református egyházat illeti, és amikor gyermekekkel kezdtek foglalkozni, akkor a püspök úrhoz jöttek az állambiztonságiak, és mondták, hogy hát mi szépen megtiltottuk, hogy nem szabad hittantábor tartani, és mondta a püspök úr, hogy hát de ez nem hittantábor, hát kérdezik, akkor micsoda, ez katekizáció. Ja, katekizáció, hát jó van, akkor azt lehet, úgyhogy ilyen néven úgymond az állambiztonságiak megengedték, és azóta ez rajta maradt, hogy ez katekizáció. Ugye, amit mi egyháziak vagy, akik teológiában kicsit jártasabbak vagyunk, tudunk, hogy mit jelent hittanoktatás, de éppen aki nem jártas ebbe, az nem tudja.
3: Na, nagyon sok szó esett a hallásról és nem hallásról, a látásról, ugye látod, de nem biztos, hogy érted, hogy miről van szó. Na, de hát mindennek a lényege, akár hallasz, akár nem hallasz, akár látsz, akár nem látsz, az, hogy az Isten dicsőségére éljünk.
1: A fiatalok kihívásokat teljesítenek, reklámfilmet forgattak a táborról, és elébe egy csapatlány megjelent, hogy interjút kérjen önöktől. Mándi Ferencen, a Magyar Református Szeretetszolgálat adománykoordinátorával és feleségével, Mándi Kittivel, református lelkipásztorral beszélgetek. Hogy kerül a Magyar Református Szeretetszolgálat Szerbiába?
5: Az itteni egyházkerület és a Magyar Református Szeretetszolgálat egy közös együttműködésben van jelenleg. Szeretnénk segíteni a határon túli magyarságon, a táborokban és mindenben, amiben szükségük van. Ez a második év, amikor a katekizációs héten jelen vagyunk. Múlt éven 3 fős csapattal jöttünk, és idén már 8-an itt vagyunk, és szolgálunk a fiatalok között. Öröm van bennem, hogy egy ilyen jó csapat összegyűlt erre a 2,5 napra.
1: Mire tették a hang? Súlyt a program összeállításakor.
6: Szerettem volna, hogy a jelenlétünk a tematikában is megmutatkozzon, és ezért is esett az alapige a János első leveléből a 3. fejezet 18. versére: gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Egész héten ennek az igének a különféle aspektusait boncolgatjuk, annak megfelelően, hogy meglássuk, hogy a szeretet nem feltétlenül csak egy jóleső érzés, hanem nagyon sokféle módon megmutatkozik az ember életében, így a gyerekek életében is. Akik itt vannak a táborban, ők pont abban a kiskamasz-kamaszkorban vannak, ahol különösen is sokszor felmerül a kérdés, szeret engem valaki, nem szeret engem senki, hogy szeressem én azokat, akik utálnak engem, és miért utálok én mindenkit kerek a világon. Ezért különösen is fontos, hogy ezekről a témákról velük beszélgessünk. Ezért lesznek kisoportos beszélgetések is, ahol talán bátrabban elmerik mondani azt, ami a véleményük, és ezért van például a challenge kihívásban is egy ilyen kérdés, hogy szerinted mi a szeretet? És akkor meglátjuk, hogy ki milyen választ talál. magában.
1: Mert hogy holnap a videóra rögzített feladatmegoldások majd bemutatásra is kerülnek.
6: Ebben a korban a gyerekek már szinte nem tudnak leválni a telefonjukról, ezért a kihívások is ehhez igazodtak, és nagyon sok fotós és videós kihívásuk van, amit azért is nagyon jó, mert ezeket megőrizhetjük az utókornak is, szép emlékek maradnak a tábor után is, és egymástól is tanulhatunk, nem beszélve arról, hogy én is a főtanúja voltam, ahogy egy csapat tizenéves épp azt próbálta meg kitalálni, hogy akkor melyik jelenet honnan induljon, és hogy is vegyék fel, hogy az igazán hatásos legyen.
1: Nem csak személyi és szakmai támogatást nyújtott a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de adományokat is hozott.
5: A tábor előtti héten kijutatott egy nagyobb adományszállítmányt, több mint 2 millió forint értékben. Ebben a csomagban helyet foglalt tisztálkodási szerek, felnőtt pelenkák, az itteni rászorultaknak, és gondoltunk a katekizációra, ha már ide érkezünk következő héten, hoztunk a gyerekeknek hálózsákot, kulacsokat, a konyhai szolgálatba is szerettünk volna segíteni, tartós élelmiszerrel, uzsonnal, kellékekkel, sütünk palacsintát az önkénteseinkkel, és vattacukrot is fogunk készíteni a 2,5 napunkban, és ezzel is a gyerekeknek az örömét és cukortartalmát tudjuk növelni.

0: Ma is látszanak a II. Világháború golyónyomai a nagyrábéi református templomon. Az épület nem csak a falu egyik jelképe, hanem a helyiek hitének és emlékezetének őrzője is. Falai között élő gyülekezet dicséri Istent. Vasárnap a 10 órai hírek után innen közvetít istentiszteletet a Kossuth Rádió. Ennek apropóján látogatott el a Hajdú-Bihar vármegyei településre Gál Márk, aki először Kis Dávid lelkipásztorral beszélgetett.
1: A településnek jelentős református gyökerei vannak. Leginkább ez az, ami elsőre jól látszik. Én azt is mondanám a templom belsőre, hogy barátságos, ahol jó jelen lenni, és nagyon jó csendben lenni. És vannak olyan gyülekezeti tagjaink, akik direkt hamarabb érkeznek, amikor még nem nagyon van senki, és 10-15 percet ülnek az üres templomban, hogy békességre leálljanak, és letegyék az egész hétnek a terhét. A református hitközösségünkben nagyon kiemelt szerepük van a templomoknak, milyen különösen is templomos fajták vagyunk, akik nagyon tudnak kötődni.
2: Különleges tárgyak, kellékek, amelyek különleges helyet foglalnak el a gyülekezet életében, szívében, akkor melyek lennének azok?
1: Hála Istennek, ebből is jó párat tudunk mondani. Én, aki egyház történettel foglalkoztam doktori tanulmányok kapcsán is, a templomot 1802 és 1809 között építették, és a 100 éves évfordulónál volt egy nagy felújítás. Akkor kerültek be a padozatok a templomba, az úrasztala is akkor készült a nagyrábéi nők adományából. Ezután egy pár évvel, 1914-ben került be az orgona a templomunkba. Tavaly évben sikerült egy nagy felújítást is végrehajtani az orgonán, hogy meg tudjuk őrizni az utókornak. Van egy 1632-ből való kelyhünk, ami az első emlék mai napig használatos klenódiumunk, ami visszavezeti ugye a gyülekezetet, hogy honnan is eredünk. Hogy egy kicsit közelebb jövünk a történelemben, akkor a II. Világháború volt szintén egy nagyon meghatározó pillanat, hiszen átvonult itt Nagyrábén a front, 8 napon keresztül nagyon erős harcok voltak, súlyos áldozatokkal, a templom is több lövést kapott, és mai napig a világháború nyomai megtalálhatóak a templomban, a kerítésben vannak golyónyomok, a szószéken is van egy golyónyom, és még egy emléket hadd mondjak, a mennyezeten van felírva egy nagyon szép ige, ez a hely Istennek háza, a mennyország kapuja. Ez az, ami azt gondolom, hogy az elődök hitvallása, és ha jól sejtem, az a jövőnek egy útmutatás is volt. Ez a legfontosabb, amit mi tudunk adni az embereknek, hogy az Istenre irányítjuk a figyelmet.
2: Közben csatlakozott hozzánk Kovács József Ernő. Főgondnok úr, mi jut eszébe elsőként arról, amikor megérkeztek Nagyrábéra is a gyülekezetbe?
3: 1995. január 28-án, ez egy szombati nap volt, akkor költöztünk Nagyrábéra. Templommal szemben volt a szolgálati lakásunk. Másnap megszólalt templom harangja, és feleségemmel úgy gondoltuk, hogy nekünk itt van a helyünk. Amikor ide érkeztünk és beléptünk a gyülekezeti terembe, azokat a szemeket nem lehet elfelejteni, amikor ránk tekintettek, és észrevették azt, hogy Úristen, hát itten egy idegen ember, aki egyenruhába jár, és ide jön közénk, ez olyan csodálkozva néztek ránk az emberek. Az Isten tisztelet után a gyülekezet tagjai nem mentek haza, hanem kérdésekkel találtak meg minket. Körülbelül 2 órát beszélgettünk, hogy honnan jöttünk, hogyan tudnak nekünk segíteni. Ez egy csodálatos érzés volt, amikor ez a gyülekezet minket így fogadott.
2: Hogyan jellemezni a nagyrábéi református gyülekezetet?
3: Nem csak a gyülekezet tagja, hanem a falunak a közössége is. Olyan szeretetben tartja ezt a közösséget, hogy ezt szavakba elmondani nem lehet. Segítőkészek. Hogyha bármiféle probléma, bármiféle rendezvény, jótékonysági dolog van, akkor az emberek, a gyülekezet tagja az ügy mellé áll.
2: Ön miben látja a reformátusság jövőjének az állogát?
3: Az egyik legfontosabb dolog szerintem a mindenkori lelkésznek, illetve a presbitériumnak és a gondnoknak, főgondnoknak a feladata az, hogy ezeket a simogatni való kis lelkeket magunkhoz dédelgessük.
2: Lucás Tündét, a Bihar-Tordai Diakóniai Központ vezetőjét arra kérem most, hogy ugorjunk az időben. Hogyan jött az elhívás az életébe, hogy pont ezen szolgálati terület irányába mozduljon el? Másrészt pedig hogyan jellemezné a Diakóniai Központ munkáját?
4: A Bihar-Tordai Községi Önkormányzat a szociális alapellátási feladatok az egyházközségnek adta át. Ekkor kaptam a felkérést, hogy vállaljam el a Diakóniai Központ intézmény vezetői feladatát. Ennek örömmel eleget tettem, hisz olyan idős emberekkel állok kapcsolatba, akik az én gyerekkoromnak meghatározó emberei voltak. A mi intézményünkben szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek klubja működik. A vidéki idős emberek élete jelentősen megváltozott. változott. Körülbelül az ellátottjaink 70%-ának a gyermeke nem itt él. 70 fölött azért már nagyon gyakori, hogy az egyik házastárs már nem él, és gyakorlatilag idős ember egyedül marad. Nagyon sok mindenkinek a gondozónő az egyetlen kapcsolata a külvilággal. Nem egy olyan ellátottunk van, akinek a családtagja egy évbe kétszer látogat haza. A törődés az az esti telefonhívás.
2: Tiszteletes úr, azt már a beszélgetésünk legelején is tisztáztuk, hogy Nagy Rábé kimondottan egy olyan település, ahol a reformátusság története nem csak, hogy időben messzire nyúlik vissza, de gazdag is. Napjainkban még tetten érhető valódi közösségi identitás itt a településen.
1: Régen, főleg aratás idején ilyenkor a fiatalokat felküldték a toronyba, hogy kémleljék a határt, és ha valahol tüzet láttak, akkor a harang félreverésével riasztották a települést. A gondozónők ilyen tűzőrök az én szolgálatomban, hiszen mint egy kinyújtott kar vagy letopogató rendszer szólnak, hogy ha valakinek rosszabbodott az állapota, ha valaki szeretne velem beszélgetni, akkor jeleznek, hogy menjek el, szeretne együtt imádkozni. Vannak, akik régen nagyon aktív tagjai voltak a gyülekezetnek, de ma már nem tudnak kimozdulni otthonról, nem tudnak eljönni a templomba, a gondozónőkön keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot. Ez segít, hogy minél inkább része legyünk a település életének, és én azt látom, hogy van is erre igény.

0: Életünket ne az önszeretet, hanem Isten igazsága irányítsa. Erre hívja fel a figyelmet a következő percekben Gajdácsi pap Abigail, a Sziget-Szent Miklós Kossuth utcai Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolatait hallják.
1: Pál apostol Timóteushoz írt második levelének 3. fejezetéből az első 9 verset olvasom. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóválak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkádomlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmedők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vártól űzött asszonykákat. Ezek mind tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. A felolvasott szakasz felsorolását olvasva és hallgatva, mintha korunk világképét és mentalitását látnánk. Az emberek ugyanis dicsekvők, gőgösek, szeretetlenek, és inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. És még sorolhatnánk. Pál a tőle megszokott egyenességgel tárja fel fiatal tanítványa számára, hogy mire is számíthat, kik között kell megállnia a szolgálatban. És azt is elmondja, hogy mifelé halad a világ. Ezzel hívja fel Timóteus figyelmét arra, hogy milyen súlyos betegségekkel szenved a világ, és minek lesz kitéve ő is. És éppen ezért figyelmeztet arra, hogy hűséggel és éberséggel álljon meg a hitben. Pál érdekes módon itt nem külső ellenségektől szól, akik Istent nem ismerve élnek, hanem azokról a belső ellenségektől, akik az egyház tagjai közé számítatnak. Ahogyan hallottuk is, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Tehát életüket nem szánták oda igazán az Isten szerinti életre. Gyakorolják a kegyességet, de igazán nem alakítja, nem formálja az életüket, és Isten igazsága nem járta át őket. Az ilyen emberek bár bővölködnek a bűnökben, de azokból nem akarnak megtérni. És mégis megtanulták Isten nevét képmutatásra használni, akár csak a farizeusok. És pont ezért veszélyesek, mert látszólag, mintha kegyes életet élnének. Őket, ahogyan a hívőket is, cselekedeteikről lehet megismerni igazán. A második verstől kezdve Pál ezekről a cselekedetektől szól, ezeket sorolja föl. Ezek a hamis fedhetetlenségnek a kísérői, és legelső helyen az önzést, vagy más fordításban így is olvashatjuk, hogy önszeretetet említi. Ebből fakad az összes többi. Látjuk azt, hogy mi az önszeretetnek a gyümölcse. Van azonban gyümölcse az Isten szerinti életnek is. Pál erről a Galatákhoz írt levélben így ír. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ha összefoglaljuk a két felsorolást, láthatjuk, hogy a hívő ember hozzáállása és viselkedése valódi ellentéte annak, aki a világ szerint él. Pál apostol minket is arra hív, hogy életünket ne az önszeretet irányítsa, hanem az Isten szerinti úton járjunk, és Isten igazsága formálja az életünket. Amen.
0: Naponta jelentkező ige magyarázatainkat megtalálják online is a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin. E-mail címünk radio@református.hu. Adásainkat a mediaclick.hu oldalon tudják visszahallgatni. Műsorunk végéhez közeledve köszönöm figyelmüket szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is. A műsorvezetőt Kojsze Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: pontos idő 14 óra. Kedves hallgatóink, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Beslin Bettina. Jó napot kívánok! A jövő hétre is kezdeményezte a parlament rendkívüli ülésének összehívását a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkényuralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét kizárják a politikából, a személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is. Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatás fejlesztése fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban, az AI Gigafactory fejlesztésében és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár, a sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönre ítélte. A Margit-szigeten folytatódott a gyermekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőrzik a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna a rendkívül alacsony vízállás a Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek, Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna-horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórta a záporokra, ma keleten lehet számítani, majd holnap már bárhol kialakulhat szórványos zápor-zivatar. Az éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
2: A viszonyok javultak. Igaz, még sok baj volt. Napról napra zuhant a korona. A város kifosztva feküdt. Fönn a barokk cukráza kirakatában drága porcelánon mindössze egy szíjas pogácsa szomorkodott. De több jel biztatott. Viatoris különállt boltja ajtajában, és megint köszönt. Ebben nem lehetett csalódni. Ő mindig pontosan mutatta, merről fúj a szél. Amikor kitört a háború, már csak biccentett a fejével, majd később a vevői kezdtek köszöngetni. Ezt előbb elfogadta, aztán már észre se vette sokoldalú elfoglaltságában. Most Fizinének fölajánlotta, hogy haza is küldhet egyet mást a kisinassal, csak szóljon át hozzá telefonon. Mézéjéknél alkalmi kompániák verődtek össze. Egy délután eljöttek Tatár Gáborék, Druma is leugrott feleségével, meg Movisterné. A polgári élet meggyújtotta szegényes csillárjait. Még sok hiányt, kopottságot világítottak meg, de azért jó esett együtt lenni a vendégségek régi fényében. Az ozsonna eléggé kedélytelen volt. Tatárnyi elnökölt az asztalfőn kidagadó fűzött mellével. Egy-egy ellenforradalmi élsz nedves rakétáját próbálták fölengedni, de az már nem pukkant szét. Druma elővett zsebéből egy narancsot, melyet egyik kliense csempészett át az olasz határon. A rég nem látott gyümölcsöt kézről kézre adták. Élelmiszerekről beszélgettek, különböző beszerzési forrásokról, hol olcsó brisztet, burgonyát kapni. Tatár tanácsnok, aki híres szakács volt, egy halpaprikásról emlékezett meg, melyet legénykorában maga főzött a Tiszaparton, nyitott tűzön, harcsából, kecsegéből, potykából. A beszélgetés megdöccent, elakadt. Igaz, mondta Drumáni az általános csendben, az Anna. Hol az Anna? Ma még nem is láttam. Könnök konyhában az ozsonnát készíti. Az új cseléd? Kérdezte Tatárné. Jó lányod van? Ügyes? A lakásod ragyog? És megbízható is? Mondj szívem, nem lop? Viziné nem ismertett a válaszra, csak végigmérte tekintetével. Te nem ismered az Annát? Csodálkoztak az asszonyok kórusban. Nem, nem, még nem volt hozzá szerencsém. Nem vagyok neki bemutatva, tréfált Tatárné a matróna rendíteletlen biztonságával. Ezen nevettek. Viziné az urára pillantott és csöngetett. Anna üvegtálon hozta a mandulás piskótát a kék karton ruhájában, még át se öltözködhetett, cipői klap fogtak. Zavartan jött előre az asztalig, ott megállt, a tálat letette. Egyenként akart kezet csókolni mindenkinek, de annyian voltak, hogy végül senkinek se csókolt kezet. Körötte a vendégek mosolygó fejeit látta. Tatár is abbahagyta az evést, felé nyújtotta köpcsös nyakát. Bizini egy darabig gyönyörködött a néma jelenetben, majd magához intette, és egy humoros, de büszkélkedő körmozdulattal rámutatott. Igen, ez az Anna. Az én Annám. Alig, hogy becsukódott mögött az ajtó, oly nevetés harsant föl, mint mikor a színről egy hírneves komika távozik. Maguk se tudták, mind nevettek, de nevettek. Mulatságos volt az egész. Ez a félszegség, ez a klafokó cipő, meg a bemutatási jelenet. A hangulat megélénkült. Szivarok, cigaretták gyulladtak. Vizi valami történetet adott elő Annáról, melyet hahota követett. Ebbe a hahotába lépett be Movister, az öreg doktor, aki miután bevégezte rendelését és elküldte utolsó betegét, feleségéért jött. Movisternek tömegmunkát kellett végeznie. Valaha fiatal korában tanársegéd volt egy berlini klinikán, a szívbetegségek szakorvosa. Magyarországra jövet magántanárságért pályázott, de az egyetemen nem habilitálták. Akkor úgy élt, ahogy lehetett. Naponta 10 órát rendelt, belefeküdt abba az emberanyagba, melyet a közkórházakban a munkás biztosítónál talált, gépiesen gyúrta a beteg emberiséget. Mottyára támaszkodva vonszolt a fáradt testét, amint mosolygott, Náti lehetett rozog a fogait, gyulladt ínyúsát. Fejebubján néhány szál muszatszerű haj lengedezett. A doktor betegebb volt, mint akármelyik páciense. Cukorbaja volt a legvégső stádiumban. Minden kartársa, minden klinika lemondott róla. Vizi eléje sietett, biztatta, hogy sokkal jobb színben van, mint múltkor, ezt ő gúnyosan köszönte meg. Hunyorgott, bizonytalanul tekintgetett körül a cigaretták szivarok füstjében. Ő is úgy érezte itt magát, mint aki színfalak között tévejegve véletlenül a színpadra botlik, egy ismeretlen darab zajos jelenetébe. Nem értette, mit jelent ez a nagy gaudium. Meg kellett neki magyarázni, hogy az Annáról van szó, a híres Annáról. Vizi közkívánatra ismét előadta azt a kis történetet, melyen olyan jól mulattak. Movister nem evett semmit, bevonult az urakkal a dolgozóba. Inni se ívott. Csak kocintott a többiekkel, oly nyájasan, mint a velük tartana. Később az urak cigarettával és szivarral a szájukban, a bortól fölrózsázott arccal kiszállingóztak az ebédlőbe az asszonyokhoz. Tatár az ajtó férfához támaszkodva hallgatta, mit beszélnek. Még mindig a cseréd ügyek, szörnyűködött. Kidüllesztve enye pohát, melyen szépen megfeszült a fehér sejem mellény. Hiába az asszonyok, ők nem is tudnak másról beszélni. De azért őket is érdekelte, s félfüllel odafigyeltek. Vizi visszahozta a bort az ebédlőbe. Movister a hintaszékbe ült, huncemmel hintázgatta magát. Annáról folyt a diskurzus. Tudjátok, mondta Drumáni, hogy csinos is? Egész kedves pofikája van, és a termete is, karcsú, igazán kellemes. Igen, filozofált Tatárné, ezek a parasztlányok itt Pesten hamar kikupálódnak. Az enyém is, kérlek, az én bőzsim. Tavaly hozottam föl faluról, vékonyka volt, rongyoska, mint egy madárjesztő. Én persze szépen kiizlaltam, föl is öltöztettem, vettem neki egy fehér pikéruhát, s krákogott, mint mikor valamit elbeszélni készült. Vasárnap zsúrja van a lányaimnak. Bözsi nyit ajtót a vendégeknek. Jön Ervin, a Gallowski Ervin. Hát kérlek, ez a fiú, és előre mosolygott azon, amit majd mond, az erőszobában kezet csókol nekem, aztán odáll Bözsi elé, formálisan bemutatkozik neki, és már nyújtotta a kezét. A cselédnek? Kérdezte Viziné. Annak hát. Ha nem intek, kezet is fog vele. S itt kacagott, azt más mellé rászkodott a köhögéstől. Azt hitte, mondta fuldokolva, hogy az Ilonka vagy a Margitka valamelyik barátnője. És mit csinált a cseléded? Lángvörös lett, háta mögé dugta kezét, berohant a konyhába, és képzeljétek, sírt. Egész délután sírt, és a világért se akart felszolgálni. Ervin pedig ugratták a lányok. Tatár odaintett feleségének. A macskát. Ja, szólt Tatárné, a macska. Mikor beszegődött, volt egy két hónapos cicánk. Az Ilonka cicája a círmos. Ekkor kamit az öklöm. Reggel hallom, hogy a Bözsi tejet ad neki, és hívogatja. Jöjjön kérem, círmos, itt a reggelie. Magázta a macskát. Sokáig nem ismerte tegezni. Hát igen, ilyenek. Sajnos elég korán kinyílik a szemük. Előbb, mint kellene. Már folyton hazajárna. Hol bucsú, hol szület, hol lakodalom. És örök ki a nyakamon az egész pereputja. Az enyém, szólt Drumáni, az én Stefim mozizik és politizál. Nagy keresztény. Az enyém pedig, mondta Movisterni, az Eter parancsol. Amennyiben engedelmeskedünk, nem is mond föl nekünk. Az enyém, jegyezte meg Viziné nagy figyelem közepette, miután kár örömmel hallgatta végig a panaszokat, sem moziba, se színházba. Még csak nem is énekel. Szeretője sincs. A családját nem is látta. Árva lány, folyton itthon ül. Eddig még vasárnap délután sem ment el. Ja, az Anna az más. Oly elismerés morajlott föl, hogy a sikert szinte sokkalta. És most, hogy az érdeklődés központjába került, szerénykedve hárította el magától. Azért is elpanaszkodhattok. Meg aztán ez nincs ingyen, sokat vesződtem. És ennek is megvan a maga hibája. Micsoda? Csattant föl sértődöttem Vizi, aki fejét kiemelte a borközi állapot ködéből. Mondd kérlek, mi ennek a hibája? Viziné hibákat keresett benne, de nem talált. Mit is lehet találni ott, ahol nincs? Nem tudott mit felelni. Helyeslő lárma zajdult. A lárma azonban egyszerre elült, mert bejött az, akiről beszéltek. Anna az asztalt szedte. Most még inkább figyelték, latra vetve minden mozdulatát. Az asztalhoz a pohárszékhez ugrált, tündéri gyorsasággal. Mint valami halk automata mozgott ide-oda. Mint egy gép, gondolták. Mint egy gép. Mikor a pohárszékre tette a piskótát, Viziné, mint akinek kedves ötlete támadt, így szólt. Anna, hozza csak ide. A vendégek fölkeltek, kört formáltak. Viziné köré, úgyhogy a társaság egy pillanatra megmerevedett, a kör közepén a cseléddel, a szobor csoportozat fő alakjával. Movister megállította hintaszékét, kicsit előrehajult. Viziné leszelt kétszeret piskótát, és átnyújtotta Annának. Ez a magáé. Az arcok földerültek, alamizsnálkodó kegyes érzések fülledeztek a keblekben, hogy ezt a derékleányt megjutalmozzák. De az alig vette át a tányéron a kétszeret piskótát, már is visszafelé tolta. Köszönöm. Miért? Talán nem szereti? Nem, köszönöm, nem szeretem. Kínos csend keletkezett. Bizony határozott hangja törte meg. Akkor fiam, szépen tegye vissza. A világért se, nem erőszakolom. Ki mehet? A vendégek ott áldogáltak körben, arcukon azzal a derűvel, mely most zavarrában bult. A leforrázottság undok tanástalansága kóvájgott fölöttük. Kosarat adott? Csodálkozott Tatárné. Dehogy, magyarázta Biziné. Ez ilyen. Nem eszik semmi finomat. Még a barackrekvárt is ott hagyja. Mit gondolsz például, mit vacsorázik? Úgyse találod ki. Semmit. Reggel kávét, ebédre is csak egy kis főzeléket. Egyéb nem kell neki. A piskótát pedig úgy látszik egyáltalán nem szereti. Majd talán nagyon is szereti, mondta Movister, aki még mindig előre hajolt a hintaszékben. Hogyan, doktor úr? Azt mondom, hogy nagyon is szereti a piskótát. De hiszen ő maga mondta, hogy nem szereti. Éppen azért. Bocsásson meg, ezt nem értem. A cserédek, kérem, nem is merik szeretni azt, amit szeretnek. Hát elhitetik magukkal, hogy nem jó az, ami jó. Így védekeznek. Talán az ellen, hogy túl-untúl sokat szenvedjenek. Mit megkívánni olyat, ami úgy sem lehet az övék? Igazuk is van. Különben nem tudnának élni. De hát mit csináljak vele? Tessék egyszer megpróbálni. Adjon neki minden nap piskótát. Piskótát? Azt. Sok-sok piskótát. Annyit, hogy meg se ehesse. Majd megméltóztatik látni, hogy szereti. Hogy csak a piskótát szereti. De minek? Hiszen nem beteg. Diétáskoztott a cselédnek? Való is az ő hasukba, mormogott Tatárné. Jó is lenne. Piskótát. Ezek a te csavaros elméleteid, Miklóskám, szóltál Druma a doktorhoz. Movisterné egy cigarettára jutott át, mint a szalomba, egy foxtrottot kezdett zongorázni. Az asszonyok ott hagyták a férfiakat. Vizi töltött, az urak visszaültek a helyeikre, borral öblítették le a kesernyés ízeket. Tatár, miután zsebkendőjével megtörölte csorgó bajuszát, visszatért erre a piskóta ügyre, mely szöget ütötte fejébe. Movisternek beszélt. Pedig, drága doktor úr, ezek mégiscsak más emberek, mint mi. A gyomruk is más, a lelkük is más. Cselédek, és azok is akarnak maradni. Egyenesen megkövetelik, hogy cselédeknek nézzük őket. Múltkor például felszorítom egy barátom lakását. Valami idegen hang volt a telefonnál. Az alkalmazott? Kérdezem. Nem, válaszolt a hang, de egészen szemtelenül. A cseléd! Ezt hallani kellett volna. Kicsit lippentett a topás sárga borból, és így folytatta. Hiszen sok mindent próbáltak már, kérem szeretettel. Nekem is volt egy barátom, a megboldogult Zeléndi Karcsi Isten nyugosztalja. Terékember volt, csak is egy hóbortos. Fejébe szállt az a sok teória. Növényeket evett, bőrsarúban járt. Tolstojt is fölkereste annak idején Jasznaja Poljánában. Amikor hazajött, elhatározta, hogy gyökeresen oldja meg a kérdést. Fölfogadott egy cserédet, valami 50 éves özvegyasszonyt, és közölte vele, hogy teljesen egyenlők. Nála nincs se úr, se cseréd. Puszta véletlen, hogy kiszolgálja a másikat. És mindjárt az első ebédnél az asztalhoz ültette. Oda, a felesége és gyermekei közé, a családi asztalhoz. Maga mesélte nekem, hogy folyt le az ez ebéd. Hát bizony siralmas volt. Az a szerencsétlen szolgáló borzasztó rosszul érezte magát a fele nagy tisztességben. Csak feszengett a loncsos, ételszagú szoknyájában. Az asztal alá dugdosta kezét, tapogatta arcát, s egész ebéd alatt meg se bukkant, hiszen fáradt is volt az Isten adta. Hajnaltól kezdve sütött főzött. Elég az hozzá, hogy ebéd végeztével se szó, se beszéd felöltözködött, kijelentette, hogy egy percig sem marad ilyen helyen. El is ment azonnal. Magával vitatkozva még mindig a doktorral vitatkozott, feléje szögezve kihegyezett érveit. Most már azt kérdezem, miért ment el? Mert bárhogy faggatták, nem mondta meg. Hát én megmondom. Azért ment el, mert több esze volt, mint gazdájának. Azért ment el, mert érezte, hogy ez természetellenes. hogy ez nem is volt őszinte. Az őszinte az lett volna, ha az én önfeláldozó nagylelkű barátom fölajánlja neki házát, birtokát az utolsó maráig, az utolsó szögig. Ezek az egyszerű emberek, akik a társadalom legalacsonyabb fokán állnak, végletekben élnek. Sokkal nagyobb képzeletük van, mint sejtjük. Nem érik be a fél eredménnyel. Vagy urak akarnak lenni, de egészen urak, vagy cserédek akarnak lenni, de egészen cserédek. Vagy a többi komédia. Nincs emberi egyenlőség, csak emberi különbözőség van, doktor úr. De az árgyérusát, dühítette magát mesterségesen a szenvedélyes vitatkozók módjára. Mindig voltak urak, és mindig voltak szolgák. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. Punktum. Ezen mi nem változtathatunk. Hát csak maradjanak ők a cselédek. Körülnézett. Nagy sikere volt. A társaság, melynek megvédelmezte igazát, hálásan fogta körül. Tatár már le is tette a pontot, de a doktor felé fordulva még lemondta a végső következtetést. Más megoldás nincs. De van, mondta Movister, aki a hintaszéken szórakozottan babrálgatta az óraláncáról lecsüngő Mária érmet. Erre kíváncsi vagyok. Micsoda az a megoldás? Kérdezte Tatár, felvetve kövér okos fejét.
1: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 7. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Vizék sokáig rágódtak e tea délután emlékein. Hallottad, hogy Piskótát adjak a cserédemnek? Piskótát? Bolond, bolond. Meg hogy csak ezt szereti, hallatlan. De később másokkal is előállt, jött az ő nyakateket elveivel, ismered? Tatár aztán alaposan elintézte. Márpedig ebből nem nevelek primadonnát, még csak az kellene. Úgy látszik meghibbant, beteg ember, 2 hónapot se adok neki. Annyi kérlek a cukra, hogy már nem is méreti. Láttad, itt is rászálltak a legyek, folyton hajtogattam magáról. Szerencsétlen, ezt is nem sokára eltemetjük. Mi lesz a feleségével? De te is hibás vagy. Mondd, miért kellett annyira kitárolni a társaságnak, hogy ennek semmi hibája nincs? Még majd elcsalják. Vizénét a doktor földühítette. Csak azért is szűkebbre fogta annak körül a pórást. Vizénét sose tartott, most befogta ebbe is. Hetenként egyszer felsúroltatta vele a lépcsőházat, kitakarítatta a padlást. Elnézte, hogy ficsorék ide-oda futtassák, mikor nincs egyéb dolga. Anna adta ki a szemetet. Amikor megcsendült a szemetes kocsi rég nem hallott kis hajnali harangja, látni lehetett, hogy a 3 lakó szemetes ládájával kiroholt az Attila utcára, és porzó fekete tartalmát a napfényben beleöntötte a szemetes kocsiba. Egy kosárra való harisnyát is kapott, hogy üres idejében ne unja el magát. Vizini a megelégedését semmis szavakkal fejezte ki. Ficsoréknak csak annyit mondott, hogy megjárja. Szinte nehezére esett ez, mert kikívánkozott belőle a boldogság, de vállalta a nevelés érdekében. Keményebbnek tüntette föl magát, mint valójában. Szeptember 15-én letelt a hónapja, akkor kifizette bérét. Nem annyit, mint Katicának, aki túl volt fizetve, de kilátásba helyezte, hogy idővel majd emeli. A tükör árát se mondta le egészen, csak félig. Annának nem volt szüksége pénzre. Megkérte, hogy tegye be a bankba, vagy vásároljon neki valamit. Vizini a heti vásáron a Roham utcában vett neki valami kendőt. Az 5. vasárnapon maga küldte el, hogy menjen kicsit, nézzen szét a városban. Anna felöltözködött a Pepita ruhába, amelyben idejött. Az utcák gránitkövein az ünnepnap vigasztalan fény ereszkedett. Ez a munkátlan, végtelen szabadidő értelmetlenül merett eléje. Átsorgott a kapuk előtt, majd a Logodi utcán témferegve cél és terv nélkül kért egy térre, ahol egy templom volt, meg egy nagy kórház, és olyan lárma, mint mikor őszvégén az égben barjak kárognak. Cserédlányok korzóztak itten, sváb cserédek viogtak, pusmogtak, egymásba karolva povedáltak, ismeretlen nyelvükön, akár a falujukban, együtt, mindig együtt. Láncot formáltak a gázlámpák körüli járdaszigeteken, föltartották a járókelőket, megakasztották a forgalmat. A villamosoknak is erősebben kellett csöngetniük, hogy tovább haladhassanak. Ő egyedül bandukolt közöttük. A déli vasút körül valami utcai cukorkárusnál krumplicukrot vett. Elvitte Bandikának az Árok utcába. A cserédek, akik meglátogatják volt gazdáikat, mind ezzel köszönnek be. Eljöttem, ha nem tetszik megharagudni. A gazdák nem haragszanak meg, hogy eljöttek. Életük szokott folyásában ez valami változatosságot jelent, s amint némi tétovázás után fölismerik a régi lányt, aki már egy csöppet soványabb vagy kövérebb, és minden esetre öregebb, ők is visszaemlékeznek arra az időre, mely elmúlt azóta. Vendég van előttük, akivel vendégként bánnak. Próbálják ezzel-azzal megkínálni. A látogatók azonban még elfogódottabban, még súlyosabb emlékek hatás alatt áldogálnak abban a szobában, melynek minden tárgyát jobban ismerik gazdáiknál. Karjuk, amely itt annyit dolgozott, tétlenül, haszontalanul lóg le. Nincs már joguk oly otthonosan viselkedni, mint valaha, mikor kénytelen, kelletlen, tiszteletbeli családtagok voltak. Ezen kívül bénítóan hat rájuk az a tudat is, hogy távol létükben csak úgy folyt a család élete, mint azelőtt, és bármennyire is szívesen fogadják őket, érzik, hogy nem pótolhatatlanok. Anna átnyújtotta a Bandikának a krumplicukrot, akitől emlékül a játéktrombitát kapta. Bandika tűnődve nézte őt. Zagyva emlékeket kotorgatott kis fejében. A krumplicukor megtette hatását. Ölébe ült annak, akit egykor mindenkinél jobban szeretett, s 3. fél éves korában nem Annának, hanem anyjának nevezte. De mikor a lánya madaras bicskáról kezdett beszélni, melyből annyi-annyi madár röppent, ki már nem figyelt. Elfelejtette a madaras bicskát. Anna búcsúzkodott, s hogy hazatért az Attila utca 238-as számú házba, még 6 óra se volt. Mégis jobb volt itthon. Mizsiné délelőtt a konyhában ült. Nem volt már szükség ellenőrizni a cserédjét, de van-e valami érdekesebb, mint a konyha? Az életnek ez a vegykonyhája. Itt hallani, mi történt a piacon, a városban. Mit főznek moviszerék és drumáék? S figyelheti Anna mindig szórakoztató Pepe cserését. Az ételek, melyek délben bűvös átalakulás után asztalára kerülnek, még nyers állapotban hevernek. Víz zubog a vasfazékban, a húslevesnek való víz. Fő a sárgarépa, a póré, a karalábé, a celler, a fekete bors, a sós gyöngyöző lében, melyet átszűrnek az üres tojáshéjak. Fornak és futnak a kis csuprok is. A lány sáfrány gyömbét kap le az állványról. Vékony szeletekre hasgatja a hagymát, könnyez az orrában nyilalló fűszertől. Diót zsemjét őről, petrezselmet vagdal tojást tör szét, elválatja a sárgáját a fehérjétől, répát vakar, nyulat boncol, a húst pedig belisztezve dobálgatja a lábasba, melyben már sistereg a forró zsír. Csak egyet nem tudott vállalni, a csirkék megölését. Ilyenkor Eterért szaladt föl, lehívta, hogy ő hagyja végre a konyhája mindennapos izgalmas gyilkosságát. Az öreg cserét kedélyesen fölnyalábolta a kiszemelt áldozatokat, a vízvezeték kiöntőjéhez vitte, s ott egy ügyes mozdulattal kitekerte a nyakukat, és elmetszette a nagy konyhakéssel, úgyhogy a vér felfröccsent a könyökéig, és sokszor az arcát is bemocskolta. Anna elfordult, Vizsiné se bírta végignézni. Elismerte, hogy szükséges, de mindig kérdezgette Etelt, hogy tud ilyesmit megcsinálni. Az kacagva mondta, hogy aminek meg kell lenni, annak meg kell lenni. Vizsiné Annának értésére adta, hogy nem szereti, ha annyit van együtt ezekkel a cselédekkel. Etel nem hozzávaló, az egy vén satrafa, szemtelen szájas. És Steffi úgy is lenézi őt, végig sem menne vele az utcán. Mit akar hát tőlük? A háta mögött kinevetik. Egyszer másfél le is tagadta Annát. Nem engedte be őket hozzá, azt hazudta, hogy nincs itthon. Anna belátta, hogy az asszonyának igaza van. Nem nagyon kereste a cserédek társaságát. Mit fusson olyan szekér után, mely úgy se veszi föl? Inkább foltozgatott a konyhában. Egy csirke csipogott körötte. Ezt ő maga hozta ki az ólból, hogy fölnevelje. Minden csirkét külön-külön megismert a tolláról, hangjáról. Mint falusi lány, a csirkét ma

követte a volt gazdáját. Már a katicáró se hallott az asszonytól, a volt cselédről. Mindez elmúlt. Büszkélkedni kezdett arról, hogy gazdái sokkal vagyonosabbak, mint Movisztelék és Drumáék. Örült, ha egy új nyújtófát kapott. A szitát a mi szitánknak, a dugóhúzót a mi dugóhúzónknak nevezte, mely mindig szebb volt, mint a föntieké. Bizéni ruháit is bámulta. Különösen azt a fekete sejmet, melyben szerdán délután az Áldás utcába ment. Bizéni tréfálódzott. Látja, ezt a maga kedvéért vettem föl. Nem is volt számára kellemetlen társ ez a cselédlány. Ha leintette, háttérbe vonult. A cselédek társasága az úrinőknek oly kényelmes, akár a férfiaknak az utcai lányok szerelme. Mihelyt nem szükséges, elküldhetik őket. Vizi a nagy politikai rázkódtatások után, hogy kilobbantak a parázsizgalmak, este felé otthon időzött, várva a vacsorát. Körötte halkan járkáltak, mert tudták, hogy dolgozik. Csönd borult a gyönyörűen kitakarított dolgozószobájára. Az íróasztalon rendbe sorakozott a tolhajó, a pesétviaszk, az olló, a kitömött bagoly. Levelet írt Egerbe a sógorának, Patikárius Ferencnek, aki ott lévő 5 holt szőlőjüket kezelte. Nehezen ment a levélírás. Amíg készen diktálta a minisztérium a beadványait a gépíró kisasszonyának, oly lassan fogalmazott, mikor magánügyekről volt szó. Megállt egy mondatnál, átolvasta levelét, leporozta, megint nézegette, nyálaszta a borítékot, gyertyát gyújtott, pecsétet ütött rá címeres gyűrűjével. Aztán ásított. Szíve, tüdeje, mája jól működött. Gyomra megemésztette azt, amit megevett. Mégis úgy tetszett, szenvedett. Elfogta a hivatalnok lélek unalma, aki egyedül mindig unatkozik. Kisétált a konyhába. A vacsorát sürgette. Felesége a lánnyal szórakozott. Ezzel az ide plántált friss élettel. Vizi is szeretett volna itt maradni. De az asszony kitessékelte a konyhából, azt mondta, hogy ne zavarják Annát. Különben is a cseléd nem látványosság. De bárhogy titkolódzott, egészen mégsem bírta őt üvegbúra alá rejteni. Viatorisnál a lány naponta megfordult. A fűszeres már kedélyes kacsintással gratulált a tüneményes serjéhez. Ebből a boltból azután, mely a krisztinai asszonyok pletyka központja, mindenki tudomást szerzett róla. Emlegették a péknél, a mézhárosnál, a mosodában, még a koporsós is tudta, hogy kicsoda Anna. Az a kövér hatalmas rendőr, aki az Attila utcában posztolt és Viziéknek feszesen szokott tisztelegni, szintén ismerte őt. A hír meglepő gyorsan száguldott. Előbb csak a legközelebbi Krisztinát hódította meg, az Attila utcát, a Krisztina teret, a Krisztina körút és az Attila körút egyes pontjait, majd a Pauler utcát, Mikó utcát, Logodi utcát és Tábor utcát is. De egy hétbe setelt, felszárnyalt a várba, az Úri utcába, ahol tatárék laktak, a Bástya sétányra, a Ferdinánd térre, a Bécsi kaputérre, s befészkelve magát nők, férfiak agyvelejébe, nőt növekedett. Egy példás cselédről beszéltek. Sokan nem is látták, még csak a keresztnevét tudták. Miután a hír megfutott a körpályáját, visszaérkezett hozzájuk. Vizinél a minisztériumban egyszer telefonon érdeklődött egyik barátja, vajon nincs-e az Annának húga vagy nénye, mert szüksége volna egy megbízható cselédre. Viziné a Mária gyógyszertárban gyomorlabdacsait készítette el. A patikus segéd, amint a mélegre hullajtotta a gránát szemeket, szokása szerint beszélgetett vele, és egyszerre ő is Annát emlegette. Az Annát, minden tudó mosolyjal. Mikor Anna karján a szalmaszatyorral föltönt a piacon, a zöldséges kofák összesúgtak. Vizi, nem ismeri? Az a tanácsos a minisztériumban. Viszont a vizit látták, ezt mondták. Itt van, akiről múltkor beszéltem. Itt né, az Anna gazdája. Esténként a krisztinai polgárok hitveseikkel a karjukon sétáltak. A nőnek egyszerre gyökeret vert a lába. Nem figyelt többi arra, amit a férje magyarázott, hanem mint aki látomást lát, bámult egy pontra. Nézd, susogta. Ez az. Kicsoda? Az Anna. Aki Viziéknál szolgál. A Viziék Annája. A férfi a gázvilágos félhomályban ide-oda kukucskált, de nem látott semmit, mert az egész csak egy pillanat műve volt. Az az árnyék, mely kék kartonruhájában a fal mellett lapulva egy frissen sült kenyeret hozott a

0: emléktől már besurrant a kapuba, a kávészínű házba, s nyargat a lépcsőn fölfelé, eltűnt szemük elől. Ilyenkor egy darabig még vártak, majd szótlanul, ki tudja milyen gondolatokba merülve, tovább pandukoltak. Egy szeptemberi reggel a minisztériumi szolga sürgönyt hozott Vizinének, melyet az ura már fölbontott. Csak ennyi volt benne. Ma este érkezem, Jancsi. Erről a Jancsiról, Patikárius Ferenc 21 éves fiáról, aki még Egerben lógott, gyakran esett szó azokban a levelekben, melyeket Vizi Kornél a sógorától kapott. Jancsi 14 éves koráig a szankpölteni katonai alreában tanult. Amikor testvérbátyja Sándor a kárpáti arcokban elesett, Jancsit az apja kivette innen, beiratta az egri gimnáziumba. Egyetlen megmaradt fiát polgári pályára akarta nevelni. E 4 év szénszüneteivel, laza fegyelmével, álomszerű gyorsasággal röppent el a fiú fölött. Látta, hogy hullanak el merülőle tanárjai, idősebb osztálytársai, akik máról holnapra hősi alottak lettek. Ő is hamarosan hozzáöregedett a háborúhoz. 8. korában besorozták, kiképezték, katonaruhában járt az előadásokra, minden nap várta, hogy a menetbe osszák, de erre már nem került sor, közben kitört a forradalom. Akkor lenyomta a hadi érettségit. Aztán háta mögött az alsó ausztriai katonai intézet vasfegyelmével, előtte egy mindenkinek ismeretlen kor szabadosságával csak tenget lengett. Társasági fiú vált belőle. Végig táncolta a házi bálokat, udvarolt az egri lányoknak, mint alkalmi humorista szerepelt. Arról álmodozott, hogy moziszínész lesz. Máshoz nem volt kedve. 2 évig nem is tudott mihez kezdeni. Tanulni nem akart tovább. Apja végül megsokalta a tétlenségét, sógorához fordult, hogy ő faragjon embert ebből a fickóból, akinek életét ketté törte a háború. Vizi azt tanácsolta, hogy semmi esetre se adják a megyéhez vagy az államhoz úri koldusnak. A keresztény középosztálynak alkalmazkodnia kell az új idők szelleméhez, legkevesebb valami gyakorlati pénzszerző pályát keresni számára. Patikárius Ferenc is ezt a nézetet vallotta. Vizi telefonált egy bankigazgató ismerősének, az megígérte, hogy a fiút fölveszi fizetéses gyakornoknak. Már csak a lakáskérdés maradt hátra. Pesten ekkor nem lehetett lakást kapni. Viziné féltette szobáit, s nem kis szabódás után ment bele abba, hogy unokaöccse mindaddig, amíg megfelelő lakást nem rekviráltatnak neki, náluk lakjék. Ezt meg kellett tenni a bátyjának. Este 3-ra terített. Jancsi azonban nem érkezett meg. Ezen nem igen csodálkozott. Nem volt ennél megbízhatatlanabb fráter az egész földgolyón.
1: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 8. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Harmadnap a sürgönye vétele után, mikor Viziné már elfeledkezett arról, hogy szálló vendéget kap, délelőtt 11 órakor óriási robbanjjal nyílt az ajtó. Jancsi úgy rontott be, mint a vihar. Angéli néni, Jancsi, Krisztián, szervusz, hát most kell jönni, no de ilyen, mikor érkeztél? Ebben a pillanatban a gyorssal, 3 órát késett. Jaj, hagyd már, te bolond! Egyszerre beszéltek, sikongtak a rokoni csókok záporában. A viszontlátási jelenet sokkal elevenebb volt, mint egy színpadon lett volna. Viziné kibontakozva karjaiból igazgatta haját, melyet a szelebbúdi lurkó össze-vissza kócolt. Kissé félretolta őt. Várj, hadd nézzelek meg! És nézte unokaöccsét. Jancsi fehér volt, tetőtől talpig fehér, mint egy ellentengernagy. Fehér porcelán nadrágot viselt, fehér kabátot, fehér sportcipőt. Mennyire megnőttél, mondta Viziné valami hitetlen hangon. Még egyre azt a koravén kiskatonát kereste, aki az ünnepek alatt, mikor egy-két napra hazaengedték a katonaiskolából, a családi asztalok végén lapított alamuszian egy szomorú gyíklesővel az oldalán. Na jöjj, majd megmutatom a szobádat. Itt fogsz állni addig, ezen a hencseren. Pompás, szólt Jancsi, s már is végig feküdt rajta. Aztán lehengeredett a hencserről, és tótágast állt. A két kezén csodálatosan egyensúlyozva magát végigjárta a szalont. Fehér arcát megszínesítette a beléje tóluló vér, kabátja fölrebbent, látni lehetett kitűnő zefíringét, felső zsebében a zsebkendőt, melyet galamb alakúra hajtott össze. Viziné kiabált. Te őrült, föl ne forgasd a házamat! Mondd, még mindig ilyen őrült vagy? Igen, Angéla néni, szólt, miután talpra ugrott és tréfásan meghajolt előtte. Fütyörészni kezdett. Viziné figyelte ezt a szélkelepet, egykori csínyeinek emlékei vették körül, a rég elhangzott családi haóták visszhangjával, mint egy mítosszal, melyet csak hozzátartozói ismerhettek. Más azonban egy idegen, aki először látja ezt a cingárfickót, aligha tartja őt ilyen kedélyesnek. Jancsiban mozgékonysága ellenére is volt valami kimért, ami a távolságot éreztette közte és azok között, akikkel érintkezett. Kifogástalan, mindig aggályosan elegáns ruházata is ezt az árkózottságot hangsúlyozta. Erős volt, izmos, de melkosa szűk, kiskeze száraz, bőre soha a legnagyobb hőségben sem izzadt. Rövidre nyírt, érdes bronzhajt tapadt szabályos, de meglepően kicsiny koponyájához, melyen peremtelen fülek lebegtek oly lazán, mintha papírból vágták volna ki, és csak odafércelték volna. Vékony ajak a szívósnak kegyetlennek mutatta. Arca pedig, mint a fából lett volna, élettelen volt, szabálytalan, csupa szeszélyes sík, egymásra borítva, csupa furcsa ötszög, mint egy kubista faszobor. Hirtelen abba hagyta a fütyülést, mert hozták bőröndjeit, két pompás angol disznóbőr bőröndöt. Elkomolyodva, immár teljes odaadással és áhítattal nyitogatta a patentzárakat. Mi minden volt itt? 11 öltözet ruha, frak, smoking, téli kabát opossum prémmel, csodálatos ingek, sejem alsónadrágok, nyilas harisnyák, lakcipők, bohémes félcipők, melyeknek leffentyűs bőrnyelve egészen kicsapódik a lábfejre, aztán köröm ápoló táska, többféle illatszivattyú, fehér ebonit tégelyekben glicerin szappanuk, mert csak glicerin szappannal tudott mosakodni. Legalul két könyv is. Egy családává olvasott szamárfüles füzet, Karinti Frigyes műve, az Így írtok ti, meg egy dióhé nyelvtan. Egy óra alatt angolul. Angéla néni segíteni akart neki a csomagolásnál, de ő ruhájhoz senkit a világon nem engedett hozzányúlni. Nem volt szüksége semmire, keféket is hozott magával. Egyenként kefélgette kabátjait, ujjával lepöccentette egy-egy porszemet. A nadrágokat húzogatta, akasztóba szorította, föllógatta a szekrénybe, melyet nagynénje rendelkezésére bocsátott. Piperecikkeit a fürdőszobába vitte, s ott hozzálátott a tisztálkodáshoz. Hosszan mosakodott, szappanozta magát, zuhanyozta, s noha reggel már megberetválkozott, a remek amerikai önborotválkozójával végig siklott arcán, a fecskendőből kölnivizes permeteget fújt hóna alá, fehérneműt váltott, sötétkék ruháját öltötte föl a rozsdaszín nyakkendővel, s fölfrissülten, újjászületve lépett ki az ebédlőbe, hol Kornél bácsi már várta. Hello, üdvözölte Jancsi. Hello, Kornél bátyám. Kornél bácsi hátba lökte, s családi szokás szerint megcsókolta a jobb és bal orcáját. Leültek ebédelni. Jancsi Kornél bácsival szemben foglalt helyet. szemét az abruszra sütve sunyított nagybátyja felé, aki kanalazgatta a marha húslevest. De nem sokáig. Egyszerre fölkiáltott. Mi ez? És rémülten magasba tartott a kanalát. Vizinét tágra nyitott a szemét, mint aki valami bajós csodát lát. Az történt, hogy a kanál, amint levesébe meregette, egyre fogyott, aztán merítő csészécskéje egészen elolvadt. Csak csonka nyele maradt kezében. Ezt te csináltad, Kópé, mutatott a vigyorgó Jancsira. Ugye vicces? Szamárság. Hol szerezted? Bécsben, múlt hónapban, amikor fönt jártam, egy bazárban. Nézd! És Jancsi kivett zsebéből egy másik ilyen csodakanalat. Kornél bácsi nem haragudott. Viziné pirongatta Jancsit. Mondd, fiam, mikor jön meg már az eszed, mikor komolyodsz meg? Jancsi megmutatta humoros készletét, melyet egy osztrák gyár az általános jókedv fokozására, a csüggett emberiség fölvidítására gyárt. Volt neki egy cigarettatárcája, melyből ha egy cigarettát kivesznek, az egész automatikusan kiugrik. Olyan cigarettája is, mely rakétákat szór és bűzölög. Gyufadoboza, melynek egyetlen gyufája sem gyullad meg. Pálinkás pohara, tele sárga császárkörtelikőrrel, de nem lehet kiinni, mert fölülbe van üvegezve. Aztán egy nyávogó revolvere, és egy nyomtatott villamos szabadjegye, mely viselőjét följogosítja arra, hogy bármely villamos alá ingyen odafekhet. Kornél bácsi próbált inni a császárkörtéből, elsütötte a nyávogó revolvert, aztán figyelmeztette, hogy most már elég legyen, vége a tréfának, holnap kezdődik a komoly munka. Másnap kocsin elvitte a bankba. A vezérigazgatót keresték, de előbb egy másik igazgatóhoz utasították őket, s csak körülményese jutottak előszobájába, mely teristeli volt várakozókkal. Vizi beizent hozzá, a vezérigazgató visszaizent, hogy engedelmet kér, egy bolgárminiszter van nála, de rögtön utána rendelkezésére áll. Szemüveges titkárnőjével átvezettette Viziéket egy egészen igénytelennek látszó kis szobába, hol a protekciós vendégeket szokták elbújtatni. Pár perc múlva a mellékajtón feltűnt a vezérigazgató. Gyűrött ruhát viselt, és szipkából szívta szivarját. Vizit és Jancsit átkorolva betessékelte egy üres tanácskozó terembe, mert, amint mondta, valósággal szöknie kell, hogy lélegzethez jusson. Amíg Vizi körülményesen előadta kérését, és a vezérigazgató kegyes ígéretét, melyre az már nem emlékezett. A vezérigazgató irattömböt húzott ki zsebéből, írónt kért Jancsitól, érdekes, nem is volt írónja, s már is írt rá valamit, folyton társalogva és egyre erősebben szivarozva. Közben a szivarhamu mellényére pottyant, melyet le se tisztogatott. Aztán kezet fogott velük, a mellékajtó felé tartott, ahol már egy bizottság várta. A tanácskozó terembe belépett egy kifogástalanul öltözött úr, aki már értesült az intézkedésről, boldogan szorította meg Vizi és Jancsi kezét, melyen nyilván még érezte a vezérigazgató kisemhült, varázsos készszorítását, s a liften levitte őket a földszintre. Majd egy vas lépcsőn a föld alá értek, a pincehelyiségben lévő páncélterembe. Itt Jancsi kapott egy íróasztalt, bemutatkozott kollégáinak, és munkába állt. Csodálatos világ volt ez. Jancsi napról napra jobban bámulta. A hatalmas épület a tér közepén olyan ünnepien és méltóságosan magasodott az égbe, mint egy székesegyház. Még a gőgös, mindig siető autók is türelmesen várakoztak a járda mellett. S a járókelők, akik csak elhaladtak a kapuja előtt, valami tisztelettel teljes kíváncsisággal tekintettek be, halkították hangjukat, szinte kalapjukat is leemelték. Ott, ahol ő volt, a páncélban, éjjel-nappal égtek a lángok, mint valami örök tűz egy istenség tiszteletére. Erre az osztályra, mely a részvényeket és értékeket foglalta magában, különösen vigyáztak. Félméteres vastag ajtók zárták el egymástól a termeket. A vészcsengők a legkisebb mozdulatra megszólaltak, és amikor alkonyodott, a folyosón kézi villanylámpával megjelent a bank őrség. Fölötte pedig mindenütt jelenlevően uralkodott az első emeleti folyosó egyik szárnyán az, akit ő már személyesen ismert, de csak egyszer látott, a vezérigazgató. Aki mindig itt volt, és mindig nem volt itt. csak egy pillanatra jelent meg. Az autóján is amerikai pénzcsoportokkal tárgyalt. Láthatatlanul röpült fel a liften, láthatatlanul suhant szobájába, s körötte zengettek a telefonok, zúgtak a csőposták, röpködtek a táviratok, sürgött forgott fényes segédlete, a titkárok, mint áldozárok, a cégvezetők, mint prépostok, az igazgatók, mint kövér öreg püspökök, míg ő, elvonulva a szentek szentélyébe, személyesen járult az oltárhoz, s egy percben talán színről színre szemlélhette azt, amiben a 20. század még hitt, az egyedül való bálványt, az aranyistent. Milyen érdekes volt mindez, és milyen biztonságos. Jancsi úgy érezte, hogy a megrendült világ szilárd pontjára került, s maga is tagja ennek az egyházi rendnek, mint egy az új vallás kispapja. Egyszerre felnőttnek, önállónak képzelte magát. Később megtudta, hogy Elekes Józsi is itt van fönn a második emeleten a valuta osztályban. Röhögve ölelkeztek össze a folyosón, mint jó vidéki cimborák. Mindjárt aznap találkatottak egymásnak egy zenés kávéházban. Késő éjszakáig nem tudtak elválni. Jancsi fölkísérte őt a bécsi kaputérre, ahol Elekesék laktak, Elekes visszakísérte őt az Attila utcába. És mindezt addig ismételték, míg ki nem fogytak egyetlen beszédtárgyukból, a nőcsábászatból. Elekes két osztállyal járt fölötte az Egri gimnáziumban. Már egy éve bankfiúskodott, pestcinek számított. Ismerte a társaságukat. Délelőttönként a bankházi telefonján megbeszélték az aznapi teendőiket. Jancsinak első dolga volt, hogy itt Pesten is ideált válasszon magának. Enélkül nem tudott élni. Két lány között habozott, Elekes húga és Tatár Ilonka között. Választása az utóbbira esett. Tatáréknál egy-egy délután 10-15 fiatalember is összeverődött. Ilonka vidám, kedves lány volt, csinos, csak kissé kövérkés. Látszott rajta, hogy egykor épp úgy el fog hízni akár az apja és az anyja. Angéla néni évődött vele. Szegény Ilonka? Miért, Angéla néni? Azért, fiam. Mert ti férfiak nem tudtok igazán szeretni. Megtetszik nektek egy arc, aztán elfelejtitek. Andere Stécsen, Andere Mécsen. Ismerlek, szép maszk. El ne csavard annak a lánynak a fejét. Jancsi elvörösödött, gyengén tiltakozott. Hízelget neki, hogy ilyen romlottnak tartják. Otthon a ruhány kívül semmivel sem törődött, semmit se látott, ez semmit sem hallott. Azt is kereste, ami a kezében volt. Már 3 hete lakott náluk, de a cselédet még mindig Katinak nevezte. Összetévesztette az egri cselédjükkel. Nem is igen ismerte volna meg az utcán. Anna pedig eleget vesződött vele. Az úrfi nehezen ébredt. Fél óráig kellett keltegetni. Kapkodva öltözködött, hogy el ne késsék a bankból. Feldöntötte a széken a pohár vizet, az éjjelit a földön. Prüszkölve mosakodott, csorgatta a csapokat, árvizet csinált. Nedves lábbal tocsogott a kifényesített padlón. Külön kellett takarítani utána. Jancsi úgy szólván csak hivatalosan érintkezett vele. Hogy Elekessel elment, a konyha küszöbéről szólt be hozzá, mondja meg a méltóságos asszonynak, hogy ekkor vagy ekkor jön haza vacsorázni. Egy késő délután Anna egyedül vasalt az előszobában. Két székre helyezett vasalódeszkán valami nadrágot gőzölt, vizes ruhával. Jancsi sebben lobbal nyitott be. A lány látván, hogy a bejárás elmontorba szólva utat akart csinálni. De az úrfi intett, hogy csak maradjon, visszasietett az ajtóhoz, s a deszkát nekiszaladásból átugrotta. Az ebédlő ajtajánál hátrafordult, hogy lássa a hatást. Anna tovább vasalt, közönösen, kisé szétvetett combokkal. Pepita ruhája oda tapadt testéhez. Lábán nem volt cipő. Október elején Vizéket meghívta Patikárius Ferenc az egri szüretre. Elhatározták, hogy lerándulnak 4 napra. Vizi szabadságot kért a minisztériumban. Eleinte úgy volt, hogy Jancsi is velük megy, de a bankban nem akart mindjárt mulasztani, meg aztán őt jobban érdekelte Pest, a mozi és Tatárék. Viziné kioktatta a lányt, hogy a 4 napon mit főzön a fiatal úrnak. Egy szerdai napon utaztak el a déli vonattal. Jancsi kikísérte őket a pályaudvarra, mert Viziék, noha már 25 éve Pesten laktak, sokat adtak az ilyen rokoni szertartásosságra. Lélekben vidékiek maradtak. Első osztályos ülkébe szálltak. Vizi elárasztotta feleségét figyelmével, az ablak mellé ültette. Ásványvizért újságért szaladt, kérdezgette, jó a helye. Angéla néni bólintgatott. Amikor megdöccent a vonat, a peronon álló nökötcséhez fordult, még egyszer megkérte, ügyeljen mindenre, vigyázzon a házra. Kornél bácsi a zsebkendőjét lengette. Jancsi kíváncsi leemelt az halmak alapját, s utánuk kiáltott. Hip, hip, hurrá!
0: Kosztolányi Dezső, Édesanna című regényének 9. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 15 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a független közmédia testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati médiaszolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tiszáns politikus közölte azt is, hogy a médiatanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A médiatanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Már lehet regisztrálni a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton jelentette be, hogy augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalítás címén eltávolított katonák visszatérésére a hadseregbe. Az eseményre az irányasereg.hu oldalon lehet regisztrálni. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1980-ban létrehozott a Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. 2014-ig ott gyártották a Márta nevű személyautót, később az aradi cég gyártott a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő. Napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten, holnap bárhol lehet számítani. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
4: Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgető társ Parti Nagy Lajos.
5: Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
6: A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
5: Hát igen.
6: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
5: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
4: Eligazítások és agyrémek.
6: Úgy tűnik a számomra, hogy ekkorra, 50-re, mielőtt a szép irodalmihoz kerülsz, akkorra zárul le benned valahol az életednek ez a, mondjam úgy, hogy munkás mozgalmi, mondjam úgy, hogy messianisztikus, de mondhatom úgy is, hogy marxista időszaka. Akkor 50 táján te vontál valamiféle mérleget erről, és végig gondoltad ezt az időszakot, vagy benned még mint utóbb tűnik, vagy utóbb esetleg tűnik, mert még akkor nem zárult ez le.
5: Nem zárult le, azt túlzás volna mondani, hogy én akkor ezt úgy tudtam, de azért vett hozzá, hogy én akkor 19-20 éves vagyok, tehát akkor azért nem úgy gondolkozik az ember, hogy most ilyen érzések mentségemre, vagy hogy mondjam. Én nem tisztáztam ezt, és amellett, hogy mondjam, ha nagyon tisztességes akarok lenni, és végül is miért ne akarjak. Azt kell mondjam, hogy az emberben volt egy félelem attól, hogy végig gondoljon dolgokat. Tehát tudta azt, ugye, ez nagyon úgy nézett, hogy ez a világ végéig fog tartani. Eszébe nem jutott senkinek, hogy ennek bármikor vége lesz. Az hazudik, aki azt mondta, hogy fehér lovon bejön Eisenhower, vagy Horthy, vagy nem tudom ki. Hát ezt senki nem hitte komolyan. És az volt az élet ösztöne az embernek, hogy ezt valahogy tudomásul vegye, és hogy ne gondolja végig ennek az abszurditását. Tehát ezt halasztotta, ameddig lehetett. Ez, csak ezzel a fikcióval lehetett élni, hogy azért ez nem egy fasizmus, ez nem egy rémség. Nem olyan, mint a fasizmus. És ezt, ameddig lehetett, az ember próbálta húzni legkülönbözőbb módokon. Hát most nem tudatosan, hanem Brusznak van az a jó kifejezés, az intermittence du cœur, amit nem lehet lefordítani. Tehát a szívnek a intermittenciái, nem tudom micsodái, a himbálódzásai, a kihagyásai, a hullámzásai. És valami ilyesmi volt akkor, hogy hol ezt gondolta az ember, hol azt gondolta, hol azt mondta, hogy ez egy őrület, ebben nem lehet élni, hol azt mondta, hogy hát azért mégis a Marx az jól képzelte el, és ezek így váltakoztak. Nem lehet azt mondani, hogy én 50-re tudtam volna pontosan, hogy miről van szó. Ez így nem igaz. Ez egy sokkal hosszabb folyamat volt. 52-53 a kormányprogram, a nagyobbre féle, akkor voltam, mikor már az ember, hát nem jártam gyűlésekre, akkor már azért 50 után a kiadónál nem merült föl, szóval az ellenállásnak a szikrája nem merült föl az emberben, hogy most valahogy ez ellen csináljon, valahogy szabotálja ezt. Tehát ez azt hiszem senkiben nem merült föl, józan emberben, vagy hát alig egy országban 40 emberbe. Nem, azt nem lehet mondani, hogy inkább egy ilyen finnyásság, undor. Szóval ezek voltak, hogy az MMM-en dolgozni, és akkor tartottak egy gyűlést, és azt mondta a pártitkár, hogy honnan tudjuk elvtársak azt, hogy a munkai becsület és dicsőség dolga, amit Sztálin elvtárs mondott. Hát honnan tudjuk, hogy bejövünk reggel, és ki van írva. És akkor az ember hát ezzel röhögött, ugye bár. Mert hát ez elég röhelyes volt. De nem biztos, hogy ebből még az következett, hogy magát az, hogy a munkabecsület és dicsőség dolga kétségbe vonta. Csak ennek a megjelenési formáját vonta kétségbe. Tudod? Szóval, de a formái itt mindig rögtön kétségbe vonta az ember, azok tényleg elviselhetetlenek voltak.
3: 1952-ben a szépirodalmi két híres fiatal lektora, Vas István és Rész Pál megtisztelő feladatot kap, hogy szerkesztenék meg az antológiát Rákosi Mátyás 60. születésnapjára, magyar írók Rákosi Mátyásról.
5: Vas csinálta a vers részét, és én csináltam a próza részét ennek az antológiának. Ebben minden, vagy nem minden, egy csomó jelentős író írt, tehát például Ilyes is szerepel az antológiában, egy olyan írással, amit ma is le lehetne nyomtatni, abszolút tisztességes írás, Rákosi Pörről szól. Ő tolmácsolt egy francia újságírónak a Rákosi Pörön, és ne írja ennek a történetét. És hát a korszak jó néhány jelentős írója, hadd ne soroljam őket, nem szeméremből, hanem tény fölösleges, ő írt ebbe az antológiában. Most ez úgy nézett ki, hogy bejöttek a kéziratok, az Írószövetségtől vagy egyenesen az íróktól, és akkor mi ezt tovább küldtük a pártközpontba véleményezéssel, hogy igen vagy nem, rövid véleményezéssel, amit többnyire nem fogadtak el, nem lehetett a szempontjaikat követni. Nem lehetett megérteni, hogy voltak itt mit akartak. És aztán utána megmondták, hogy mi jön és mi nem. Utólag értettem meg, hogy két szempontjuk volt, főleg Rényi Péter intézte ezt a pártközpontban. Az egyik az volt, hogy hát a jelentős írók szerepeljenek ebben, méghozzá a nem kommunista jelentős írók. A másik pedig a fő vonal, amit nem mondtak meg előre, az volt, hogy a magyar történelem folytonossága, folyamatossága. Tehát egy ilyen Rákosit beilleszteni a Rákóczi Kossuth Rákosi. Volt ilyen vers is, és aznak volt a legnagyobb sikere. Azt nagyon, nagyon szerették, nagyon elfogadták. Hát ez volt az elképzelés. Ez az antológia, hát egy vacak antológia természetesen, irodalmi érték jóformán nincsen benne, talán egy-két írás azért valamit ér. Megjelent, senki nem vette meg, nyilván ajándékba szétosztogatták, és el volt intézve. Lehet, hogy van, aki szégyenkezik vele, és örömmel gondolok rá, hát ez elég természetes. Egyszer azt kérdezték tőlem, hogy nem jutott eszembe, mikor ezt a megbúztam, hogy mit éreztem, amikor ezzel megbíztak. Hogy mi volt az első reakcióm. Hát az eszembe se jutott, hogy visszautasíthatom a megtiszteltetést, hogy szerkesszem. Azt ma már nehezen ismerik el, vagy értik meg a fiatalok, hogy hát egy olyan belénk ivódott félelem volt, hogy az tényleg öngyilkosság lett volna. Nem úgy értem, hogy feltétlenül megölnek emiatt, hanem hát egzisztenciális öngyilkosság. Hát ez eszembe nem jutott, és gondolom Vasnak se jutott ez eszébe, hogy azt mondja, hogy kérem, én ezt nem csinálom. Még az se, hogy kitalálok valamit, hogy megbetegszem, vagy eltöröm a lábamat, vagy mit tudom én, az se. Hanem, hogy unottan, és keservesen, és röhögve végigcsinálom. Ez volt akkor az embereknek, vagy hát az emberek jó részének, voltak ősök is nyilvánvalóan, és voltak nálam sokkal gyávább, és sokkal tisztességtelenem emberek is. Én ezen a skálán valahol elhelyezkedtem, és természetesnek vettem, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, ez hozzátartozik az élethez. Körülbelül ez volt. Arra emlékszem, hogy Vas, mint költő, nem, semmiképp se akart benne szerepelni, és írt egy borzalmas rossz verset, ami ugyanakkor nem is volt azért olyan rettenetesen vonalas, mert arról szólt, hogy Bécsben a Rax tetején síjel Etivel, és ott hallja, hogy Rákosi pör, és hát arra gondol, hogy szegény Rákosi. Tehát nem volt egy olyan borzalmasan vonalas vers, de nagyon rossz volt. És azzal adta ide, hogy hát ugye a saját versét nem bírálhatja meg el, de én dobjam ki belőle az antológiából, hogy nem jó. És rá is írtam, hogy hát sajnos Vas Istvánnak ez a verse nem sikerült, fölment a pártközpontba, és ott ráírták, hogy hát tényleg nem sikerült, úgyhogy ez nem jelent meg. A Pistának mindig voltak ilyen ravasz taktikai húzásai, és hát akkor nagy megkönny összetépte a verset, nem vette fel semmi kötetébe, persze, és ez el volt intézve. Úgyhogy ennyi erről az antológiáról. Megvan, eltettem, hadd emlékeztessen erre a korra. Ez is hozzátartozik az életemhez. Ennyi.
6: Azt gondoltam, hogy itt az 50-es évek derekán, a magyarul, hogy röhögjünk egyen, vagy egy keveset, hogy volt ennek az irodalomnak egy nagyon jellegzetes ága, oldala, része, részint a jobb vagy rosszabb pártköltők, részint a körülöttük lévő dilettánsok, féldilettánsok, és a dolog aztán keveredett, ugye jó költők írtak dilettánsorokat, és fordítva. És van egy kormosgyűjtés, egy legendás kormosgyűjtés.
5: Nekem sajnos nincs meg.
6: Nekem véletlenül megvan egy változata. Nem tudom, hogy az egész, sőt valószínűleg nem az egész, hiányos, talán már torzított is. Belenézünk?
5: Hát boldogan. Én ezeket jó részt olvastam akkor. Ezeken röhögtünk valaha.
6: Csesztvei Dobos Gyula.
5: Hó, hogy ne. Az egy nagy, nagy név volt. Aztán nem jelent meg kötete, talán versei jelentek azért meg. Az egy ilyen hazafi Verai János féle költő volt. Mi van tőle?
6: Zseniális sorok. A két kebled, mint két gabona osztag, a természettől bőven kifogtad.
5: Továbbá. Osztag az, nem osztag szerintem.
6: Mint két itt osztag van, osztag. De osztaggal szemben.
5: Igen.
6: Azt mondja, a denevér csupa bőr, nincs rajta semmi szőr.
5: Szőr. Ez is Csesztvei Dobos?
6: Igen. Azon kívül Rákosinak ajánlom, vesszen a király, keresztények előre repül a
5: sirály. Igen. Erre emlékszem.
6: Aztán van egy egészen lidérces dolog, kucka.
5: Igen.
6: Ez a bizonyos tömöríts, ez a feladatot költő. Ezt nálunk nagyon kevesen teszik, jól látszik a magyar irodalomban, sehol még ennyi verses kötet, a könyveink között egész halomban. Elönt a rettenetes áradás, költő-költőnek sarkára tapos, Kopré, Pilinszki, Nemes Nagy, Darázs, Rába, Vas István, Vörös, Lakatos. Egyik rosszabb, kevésbé rossz a másik, de megmaradni egy sem érdemes, egyik citrom a fogam belevásik, a másik arisztokrata, Nemes.
5: Azt mondta Vas Pista, mert ugye ez egy elég meg jó névsor végül is, de azt mondta, hogy nem elég, hogy az ember akkor rossz társaságba kerül, amikor dicsérik, de még akkor is, amikor szídják, mert ugye Koprét azért csak beleírta a kucka. Úgyhogy még akkor is bekerül valaki, hogy már az se élvezett, hogyha ha szídják az ember.
6: És itt az ellennévsor. Irodalmi életünk, mint a fertő, pletykával, rágalommal van tele, és hogy teljesen tisztára pucoljuk, itt volna már a legfőbb ideje. Hát gyertek, Acél, Tóth Gyula, gyere, F. Nagy Somjú, a kisjuhász, Zelk Zoli, gyertek, teremtsünk olyan irodalmat, bolsevik legyen tőle a proli.
5: Jézus Krisztus.
6: Ez valami félelmetes különben. Ez
5: a Tóth Gyulára emlékszel?
6: Jön a Tóth Gyula, most jön a Tóth Gyula, itt van előttem. A Tóth Gyulának a legszebb négy sora. De talán ez a legszebb négy dilettáns sor a magyar irodalomban. Szomjazó, égő, nyalt falu, kazán, lökt. Szomjazó, égő, nyalt falu, kazán, lökt számba melled, miként az anyám.
5: Isteni, nagyon jó.
6: Azt mondja, hogy Erdély József, a versírás nem nehéz, nem kell ahhoz sem ész.
5: Ebben van igazság egyébként.
6: Reményi Béla.
5: Azt ismertem szegényt, az egy nagy, puha ember volt.
6: Én Istenem, de nagy az én bajom, két asszony és egy gyermekét fogom.
5: Szüdiben, ne van?
6: Van, most jön a Szüdi, de még a Reményi Bélától zseniális. Igen? Azt mondja, hogy 15 éve ismerem a nőt, aki házmesterem. Továbbá Szüdi. Lábaimon mázsás retek.
5: Napról napra hülyébb leszek. Erre emlékszem.
6: A gatyából nem lesz balta, akkor se, ha szűzlány varta.
5: Csohány?
6: Csohány is van, de még egy gyönyörű Reményi Béla.
5: Igen.
6: Ez talán nem is igaz. Vígon bűzlik a kanál is, hogyha engem jönni lát.
5: hogyha engem jönni lát.
3: Szóval vígan bűzlik a kanál is, hogyha engem jönni lát.
5: Szerintem ez igaz, mert ezt nehéz kitalálni azért. Volt egyébként egy dilettáns, akit Vörös talált ki, azt úgy hívták, hogy ifjabb kanál, Kanalas Béla. A kanálisról asszociáltam. Ifjabb Kanalas Béla. És ennek a nevében írt verseket Vörös, és azokat elküldte a barátainak, de többnyire úgy, hogy szóval nem mondta meg, hogy ő írta őket, hanem halálos komolyan. Latornak, Kormosnak, és hogy Kanalas Béla kéri, hogy helyezzék el ezeket a versét. Azokat meg kellene keresni, mert szerintem valahol megvannak ezek. Az nincs benne, ifjabb Kanalas Béla? Nem, az ifjabb volt a nagy találat egyébként.
3: Aztán van ez az ismert Fazekas Anna a Megyrákosi a tanácsba.
5: Körülötte fia lánya, jobbján munkás, balján paraszt, láb alatt zörg a haraszt.
3: Kúnya Lajos. Nem érdekelnek már engemet a lányok.
5: Inkább nézem Pióker Ignácot. Az egy sztalanoista volt ebben az időben. Na hát azért egész jól kolokválok, egy részét tudom én.
3: Acél Tamás. A kert felett suhogva száll az ártány.
5: Azt hitt, hogy madár az ártány, gondolom.
3: Bóka László. Atyám fia tank, gyere ide kedves, s mondd fülembe bomba, bomba, bomba.
5: Jézus Krisztus.
3: Csohány Gabriella. Nézem a nép masírozó seregét.
5: Számba veszem a legények elejét. Hát ez egy erotikus vonatkozású versor, kétségkívül. Ez a hadsereg, katonákról szól, gondolom, ugye? Ugye?
3: Hidas Antal. Szaladj lányom, violám.
5: Tele már a fiolám. Hogy van?
3: Merítsd meg a fiolám.
5: Merítsd meg a fiolám. A várjál, ez egy fordítás volt. Szegény Hidas, aki egy fura figura volt, az ugye 30 évet volt a szovjetben, és teljesen elfelejtett magyarul. Nem szükségszerű, de ő elfelejtett. És mikor hazajött, akkor hát írta a verseket Doszt, és rémesek voltak. És ez egy fordítás volt, valami szovjet költő, és bevitt a szerkesztőségbe, azt hiszem Simon Pistának, aki megnézte, és mondta neki, hogy hát a fiola nem jó, mert hát ha megmeríti a kútba, vagy a folyóba, vagy akárhol, hát a fiola az nagyon kicsi, nyilván valami. Sidas, aki nagyon rendes, kedves ember volt, azt mondta, jó, hát akkor kijavítom. És kijavította rögtön ott helybe. És így javította ki, hogy gyere rózsám, dödödöm, már is, tele már a kalamár is. Ezt rögtön kijavította, nem volt vele gond. Az nincs benne? Gyere rózsám, nem tudom már, hogy volt, de már is, tele már a kalamár is.
3: Van még egy szép Hidas, vágyódik, vágyódik a monoplán, biplán szeretne lenni.
5: Hát, ez egy komoly gondolat, egy szép költői gondolat.
3: És a másik gyöngyszem, Kövesi Endre.
5: Emlékszem arra is.
3: A barázdában guggolunk.
5: S eggünk kitárta a párt.
3: S eggünk a párt kitárja. Devecseri. Édesanyám eresszéki eresszé, befogad az MNDS, MSP.
5: Igen. Az a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége volt az MNDS.
3: Na ilyenek, nyilván még rengeteg van. Meg
5: ez a Körösi, ez egy kis fekete
3: Kövesi.
5: Fiú.
3: Kövesi.
5: Ez
3: Kövesi
5: egy kis fekete fiú volt, azt hiszem diszidált és eltűnt, és abbahagyta az irodalmat. Ezt bérelték föl az első írókongresszuson, amin én nem voltam persze még jelen, az valamikor 50-51-ben volt, hogy Ijes támadja meg. És ez fölállt, és azt mondta, hogy hát Ijes Gyula, aki a Horthy rendszerben milyen klasszul harcolt a dolgok ellen, most nem áll a nép mellé, és ez képtelenség, és ez nagyon-nagyon nagy disznóság. És olyan két kulacsos, és nem tesz hitet egyértelműen a szocializmus mellett. De ez egy fölbérelt hozzász, nyilván. Volt 19 vagy 20 éves, és hát ilyen verseket írt. És akkor Évai fölállt, ez egy olyan nagyon legendás dolog, ott nem tudom, megírták-e, és azt mondta, hogy igen, Ijesnek választania kellene, ifjúkori szerelme a munkásmozgalom, és Andicsra mutatott, aki ott ült az elnökségben, és aki Ijes barátnője volt ifjúkorában, ifjúkori szerelme a munkásmozgalom, és a jobb oldal között, és Szabó Lőrincre mutatott, aki ugyancsak ott ült. És akkor Ijes kiment, és felolvasta nem sokkal később az Építőköz című versét, ha emlékszel rá, ami hát azt arról szólt, hogy aki épít, akinek, aki dolgozik, az verhetetlen. De hát politikai elkötelezettség nem volt benne. És akkor ott Révay húzta a száját, hogy megint kivágta magát ez a sunyi paraszt. Ez volt a reakció rá. Na, ez volt ez a kövesi.
6: Révayval neked volt kapcsolatod?
5: A Viten, ha tudod, hogy mi volt az, világifjúsági...
6: Budapesti Vit 1949.
5: Úgy van. Világifjúsági találkozóval, én tolmács voltam, és volt egy ilyen káprázatos számom, hogy nem tudom, hogy hány ilyen különböző embereknek valami gyűlésen, amin Réva is ott volt, fordította. Ott volt Berlinguer, aki később az Olasz Kommunista Pártnak lett a főtitkára, az akkor még az olasz ifjúsági szervezetnek volt a vezetője, az egy gróf, vagy mi volt, és nagyon jót volt franciául is, és Berlinguernek franciául tolmácsoltam, és volt egy román, a Florescu annak románul, és mit, szóval egy ilyen szám volt, véletlenül. És akkor Révay ott volt, és valamit odajött, és valamit mondott. Én akkor 19 éves voltam, hogy hát ez igen. Ezt úgy honorálta. De egyébként nem egy világban éltünk, hogy úgy mondjam, úgyhogy nem találkoztam.
6: Rudas László?
5: Azzal soha nem találkoztam. Csak az utcájával. De azért ez egy más világ volt, ezek nem álltak szóba az emberrel. Vas Zoltán volt az egyetlen ilyen vezető ember, és egyszer találkoztam Rákosival, ugyancsak a Viten, ahol viszont ő csinálta azt, amit én tolmácsként, hogy ott voltak különböző nemzetiségű emberek, és kijött, és mindenkivel a saját nyelvén beszélt. Ő nagyon sok nyelvet tudott. Egyedül ezzel a Florescuval nem tudott beszélni, mert ez csak románul tudott. De franciául, németül, angolul, olaszul nagyon jól tudott például, ami meglepett. Oroszul természetesen. Azt láttam. Az akkor nekem imponált, mint 19. Én ilyen sznob voltam, hogy hát nyelvtudás az egy nagy ügy, és az úgy imponált. És akkor mondták, hogy ja, és mindenkinek valami olyasmit mondott, valami személyeset. Ezek az ifjúsági szervezetek, kommunista vagy baloldali ifjúsági szervezetek vezetői voltak, és mindenkinek valamit mondott, hogy maga aki, és aztán valaki elmesélte, hogy neki az volt a gyakorlata, hogy egy ilyen találkozó vagy fogadás előtt fölkészült mindig, hogy valamit tudjon egy dolgot a pasasról, és akkor az benyomta. Ezt egyébként nem ellene mondom, nehogy félreérts, mert maga módján egy teljesítmény, hogy úgy mondjam. Tehát például mesélték, hogy amikor Bajor Gizivel először találkozott, akkor elmondta neki, hogy a Bolondásvai néma milyen jó volt. És aztán Bajor Gizi egy időn van rájött, hogy hát ez egy csalás, mert amikor ő Bolondásvai nét játszotta, akkor Rákosi a szovjetben volt, tehát nem láthatta. De kapott egy dossziét előtte, mindig kérte egy ilyen dossziét, és fölkészült ezekre a találkozásokra. Mondom, ez egy bizonyos értelemben imponáló szakmai trükk, hogy úgy mondjam.
6: Egyébként ezekkel a leghíresebb és bevett és leginkább futó pártköltőkkel neked, nektek volt valamiféle kapcsolatotok, tehát mit tudom, Kónya?
5: Kónyát ismertem, de hát nagyon lenézett, nagyon bölgös ember volt, és ő egyszer volt egy rém történet, hogy éppen jó, akaratlanul jól asszociáltál, az apja Kónyának, aki egy süket ember volt, az egy éjszaka ment a Szabadsághegyen, és a Rákosi villa, ott volt egy Rákosi villa, amit ávosok védtek, és amellett ment el, és azok rá kiabáltak, hogy állj meg, és nem hallotta, és akkor belelőttek, el is találták. Azt hiszem nem halt meg, de eltalálták. És akkor valami kocsmában, vagy nem tudom már hol együtt, vagy ott volt a Kónya, nem egy asztalnál, vagy szóval nem voltunk igazi ismeretségben, és akkor erről valahogy nagyon keserűen beszélt, hogy hát az apámba bele puskáztak. Erre emlékszem. De nem változtatott a véleményén. Nem, ezek elég gőgösen viselkedtek. Acél Tamás, akit ismertem, még a Szikrából, mert ő ott volt valami állásban akkor, vagy legalábbis bejárt, vagy Kónya. Zoltán is ebben az időben ezek eléggé, hogy mondjam, más világban élt, ami igaz, az igaz. Ez a ti számotokra talán már nem követhető, ez a kommunista arisztokratizmus. Kocsival jártak, akkor alig volt kocsi Pesten, Ugye ezt se lehet ma már elképzelni, hogy magántulajdonban a kocsi hát egy néhány ezer lehetett egész országban. És ezek állami kocsikon jártak, és szóval de Veres Péter is, meg mindenki. Péter bácsit elég közelről ismertem, hát talán az túlzáson onnan jóban voltunk, ugye nagy korkülönbség is volt köztünk. Én nagyon tiszteltem őt, meg kell mondanom. Egyébként ma is tisztelem, mert azért egy nagy koponya volt ő. Hihetetlen volt az, hogy autodidakta módján mi mindent magába szívott, és nagyon sok dologról nagyon okos véleménye volt. Mondjuk regényírónak élvezhetetlen az én számomra, de szerkesztettem egy könyvét, a Laci című kis regényét, ami egy lóról szólt. Volt egyébként egy sorozat, ez azt hiszem nem ebbe, de lehet, hogy ebbe jelent meg. Elhatározták egyszer, hogy csinálnak egy ilyen sorozatot, hogy az 5 éves terv kiskönyvtára. És ezt lehetőleg jó írókkal, akik írjanak ilyen 20-30-40 oldalas műveket a mai életről. És fölkérték, emlékszem, Kolozsvári Napier Emilt, meg Sőtélt, meg mit tudom, mindenkit. De hát ezek többnyire nem születtek. Pénzt adtak előleget, és szóval két dolog működött, az a bizonyos angol vagy amerikai kifejezés, amit nem tudom, hogy mondanak ők angolul, a magyarul úgy mondjuk, hogy korbács és mézes madzag. Tehát egyrészt félt mindenki nem megírni egy ilyet, másrészt meg hát a pénz jól jött volna. Tehát egy kétoldalú támadás volt. És a félelem volt a lényegesebb. Tehát, hogy aki nem írja meg, annak baja lesz. Miért nem írta meg? De Grandpierre megírta valami rémes marhaságot, és én nagyon szerettem Emilt, akkor jóban is voltunk, és elhozta, és mondtam neki, hogy hát ez valami eszméletlen szar, amit írtál. És mondta, hogy hát persze. Hát mondom, ezt nem adjuk ki, ne haragudj, de kifizetjük. És hát mondta, nem is az az érdekes, hanem hogy én leadtam, én megcsináltam. Mondom, jó, rendben van. És ezt aztán emlékirataival megírja az én nevemmel, hogy milyen hálás volt ezért, hogy ez nem jelent meg. Sőt, én megjelent. Az a szegedi textiljáról szólt valami elképesztő baromság. Azt én szerkesztettem, gondolom, is megjelent. Úgy ez egy ilyen akció volt, hogy a néphez nagy példányszámban ilyen kis füzetek az 5 éves terv intézményeiről, vállalkozásairól. Nem tudom már, hogy általában rossz Ligeti Vilma, meg ilyen, hát teljesen elfelejtett Fehér Klára, meg ilyenek írtak bele azért többségükbe. Úgy emlékszem. Azt hiszem ez a Szüti is írt egyet bele, akit most idéztél.
7: Szüti György,
5: igen. Úgyhogy
7: Szabó Pál.
5: Hát Szabó Pált is nagyra becsültem, meg kell neked szégyenkezve mondjam. Én nagyon szerettem a korai novelláit. Azokat a nagyon szép nyelven megírt költői dolgokat. Ezt a paraszti nyomor irodalmat én ezt mindig untam. Szóval ezt a naturalista dolgot, hogy nincs mit enni este, meg mit tudom én, ami nyilván igaz volt, meg rendben van, de én ezt szociográfiában szerettem, vagy érdekel, de szép irodalomban ez engem nem vonzott. Mint ahogy Zolát se szerettem, meg az olasz veristákat, se a Vergát, meg ezeket. De neki vannak gyönyörű tájleírásai, és ilyen szerelem leírásai ezekben a korai novelláiban is. Hát ez két nagyon különböző ember volt, Veres Péter és ő. Veres Péter egész más volt. Mindig együtt emlegetik őket, hát semmi közük egymáshoz. Csak az, hogy

0: 44-ben bejött Ugráról, valami története volt, és akkor elmondta, hogy hát hallotta, hogy Szálasi uralomra jutott, október 15-öt, 44. október 15-én, és akkor fölment hozzá. És akkor én, nekem úgy elállt a lélegzetem, és mondom, miért mentél föl, Pali bácsi? Hát eligazításért. Valahogy megfeledkezett a szituációról, mert ez is 51-ben volt azért, és én majd néztem rá, mint az őrült. Ugye közben az elnöki tanács tagja volt, minden kongresszuson ő elnökölt, meg amit akarsz, de úgy elmondta, hogy október 15-én felment eligazításért Szálasihoz. Na, ez nem ellene mondom, mert aztán én ezen úgy röhögtem, meg olyan agyrémnek tartottam, hogy valaki fölmegy eligazításért Szálasi. Hát ugyanígy ment föl Rákosihoz is eligazításért. Egy rémség volt ez vele, ő végig tagja volt az elnöki tanácsnak, és az elnöki tanácsnak volt az a dolga, hogy kegyelmet adjon embereknek. Oda fölmentek a kegyelmi kérvények. Ezeket többnyire elutasították. Ez azért mondjuk, és kivégezték akkor az embereket, nem csak közbüntényeseket, politikaiakat is. Nem tudom pontosan, mikor volt tagja, tehát Kádár alatt talán már nem volt, de Rákosi alatt tagja volt. Ez mondjuk kemény azért, akárhogy is van. Ezt egyszer meg kéne nézni, hogy mikor volt a tagja. Nyilván talán elébe se kerültek, mert nem döntött, de mégis fedezte bizonyos értelemben, mi van nevével ezt.
1: Hát akkor elég sok helyre járt eligazításért.
0: Igen.
1: Illés Béla.
0: Hát őt alig ismertem, nem is elkezdtettem soha könyvét. Nem olyan rossz író, mint amilyennek mondják, talán el kéne újraolvasni, ilyen nagy mesélmondó. Nagy kövér ember volt, folyton szivarozott, folyton ott lebzselt a kiadóba, mert ott mindig könyörgött, hogy adják ki a könyveit, meg telefonáltatott a Pátkuszpontból, meg nem tudom. Egy történetre emlékszem, hogy ugye ő nagy mesélmondó volt, vagy hát nagy füllentő, vagy hogy mondja, szóval nem volt igaz, amit mondott magyarán. És egyszer bejött az a folyosó, ahol én dolgoztam, az a Dohány utcára nyílt, tehát az ablakunk a híradóra nézett, híradómozira. És egyszer bejött, és mesélte, hogy hát ő foglalta el 45-ben a New York palotát, mint szovjet, talán őrnagy, vagy ezredes. Volt is egy tábla egy ideig a New York palotán, ilyesmiről. És hát ő ide bejött, és itt német katonák voltak, fegyverrel jött ide, és itt három vagy négy katonát ő maga dobott itt ki az ablakon. Mondtuk, hogy igen. Aztán egy óra múlva átmentem a másik szárnyra, ott volt valami dolgom, és ott a lányoknak a könyvelésben, a könyvelés ott volt, azon a szárnyon, ami a Nagykörútra nyílik, ott hallottam ordít, vagy ilyen racsolva beszélő nagy darab ember volt, ordított, hogy hát itt én foglaltam el ezt a szárnyát a New Yorknak, ebből az ablakból dobtam ki 12 németet. Úgyhogy addigra 12 SS-t, addigra már emelte a számot.
1: Hát meg a híres története a Guszev kapitány.
0: Igen. Hát kitalált egy 48-as orosz tisztet, aki átállt a szabadságharcot. Hát te, nekem ez majdnem imponál. Ugye utcát neveztek el Guszevről, és azt hiszem, hogy ama kevés ember közé tartozik. Egy nem létező emberről utcát elnevezni, regényhősről, hogy úgy mondjam. Hát azért ez kevés írónak adatott meg, hogy Don Quixote-ról nincs utca, vagy Schweikről nincs utca, legjobb tudomásom szerint, úgyhogy cinikusan mondva, ez imponáló bizonyos fokig.
1: Sőt, volt ennek állítólag utóélete is, csak nem tudom pontosan, hogy mesélték, hogy jöttek hozzá orosz történészek.
0: Igen.
1: Hogy hát Guszev kapitány nagy ismerője, hogy mit tudna nekik mondani Guszev kapitányra, meg egyáltalán hol található anyag. És akkor mondta az Illés Béla, hogy és ezt nem tudom a város, hogy mit tudja, vagy a Odesszai, vagy a kijevi levéltár, ott
0: ami leégett. Ő a kijevi levéltárban találta meg a Guszevre vonatkozó dolgokat, aki cári tiszt volt, de rokon szemezett a szabadsággal, átállt, és Paskievics agyon levette. Tehát sajnos a kijevi levéltár leégett. Úgyhogy, de én meg kell neked mondjam, én nagyon cinikus ember vagyok, ha úgy tetszik, én ezeken inkább röhögök, mint felháborítónak tartsam, mert hát mondd már, hát kitalált Guszevet.
1: 20-25 évesek voltatok, 50-es évek első fele. Hogy emlékszel vissza a félelmekre? Hogy lehetett félni 20-25 évesen?
0: Nagyon.
1: Milyen módon?
0: Nagyon lehetett félni. Az alkohol oldotta föl. Mindent. Nekem mérgem volt otthon például. vegyészetől kaptam, volt egy névjegydobozba tartottam, egyébként egyszer egy lány

0: el is vitte. Volt otthon mérgem azzal, hogyha úgy történik, akkor én azt bevegyem. Hát nem volt reális ez a félelem, illetve hát a fene tudja, nem volt logikája akkor a lecsukásoknak. Nagyon féltünk, nagyon féltünk. De ugyanakkor hát napi 24 órát nem lehet félni. Tehát gyakran megfeledkezett az ember, és akkor olyanokat mondott, vagy csinált. Hát ez főleg aztán már 52 után volt. Hát a nagyimre korszakban, hát 53. De elmondok neked például egy történetet. Erről. Ment voltunk a Szép Irodalmiba, a régi nagy gárda, és nagyon berúgtunk. Az asztalomat én leöntöttem egy üveg pálinkával, és meggyújtottam például. Nagy lánggal égett. Ez volt Juhász Domokos Szász Imre, én, ha jól emlékszem. Lehet, hogy más is volt. És Feri nem, semmitől nem félt annyira, mint attól, hogy behívják katonának. Ettől pokolian félt. Hát nem is jogtalanul. Nem hívták be, azt hiszem, valahogy megúszta. És ott őrjöntünk, ordítottunk, jó, ez nagyon be volt rúgva, előhúzott, akkor nagyon ivott, előhúzta a bicskáját, és azt a nadrágján keresztül belevert a combjába. Mint egy ilyen kocsmai legény, biai legény. És aztán levonultunk, volt akkor egy nóta, nem tudom, ismered, de a Gábor Áron Rézágyújjának a mintájára, hogy Farkas Mihály Rézágyújja föl van lobogozva, vagy irágozva, és hát aztán a folytatása az volt, hogy boldogan megyek a Farkas Mihály hadseregébe. De valahogy így volt eltorzítva ez a népdal. És lementünk ebben az állapotban, és a félelemből jött a hősieség, vagy hát hülye szó, nem hősieség, az agresszivitás, vagy nem tudom, Feri leült a New York előtt, ez lehetett 52-ben, vagy 51-ben, szóval nem a Nagy Imre korszakban, és elkezdett ordítani, hogy én nem akarok a Farkas Mihály Rézágyúja lenni. Én nem leszek a Farkas Mihály Rézágyúja. És ott ült a járdán, és ordított. És hát mi nagyon féltettük, mi is tök részegek voltunk, és ott fölemeltük, és mondtuk, hogy ne hülyéskedj, és bevittük, hogy kávét ígyunk a gongba. Az egy olyan elég lebúj vendéglő volt. Bementünk, és ott történt az, ott egy tél volt egyébként, arra emlékszem, és egy piros ilyen körfüggöny, félfüggöny volt. Én mentem előre, és abba belegabajodtam, és valahogy, tehát én is be voltam csicsentve, vagy szívva, és nem tudtam bejutni valahogy. És kiderült, hogy azért nem, aki jött ki. Aztán valahogy elhúzódott a függöny, és akkor szembe találtam magam azzal, aki jött ki, és elkezdtem vele ordítani, hogy ebben a furcsa dűben, ebben a kiélhetetlen dűben, hogy mit vacakol itt, és most magam miatt nem tudok bemenni, vagy letegeztem, és ott ordítottam. És mindenki röhögött a kávéházban, ez pedig úgy félrehúzódott rémülten ez a pas. Azt mondja, jó, tessék, nem. És én bevonultam, mögöttem Juhász Szász Imre, Matyi talán is, nem tudom. És ott mindenki röhögött. Na azért röhögtek, mert ez a Pap László volt, a papöcsi, akit én ott meg akartam verni, a boxoló bajnok, hogy mit képzel, és akkor aztán az asztaloktól ordítottak is, hogy na, öcsi, vigyázz be, behúznak egyet neked. És Pap meg nagyon meg volt ijedve, hogy behúz egyet nekem, és akkor aztán nézheti, ugye? Mert én ott meghalok rögtön. Úgyhogy riadtan ott kihátrált valahogy. Ezek nagyon félnek, ezek az erős emberek, mert hát ott nincs mese, ugye? Szóval az egy veszélyes játék nekik ütni. Na, hát ez talán nem közvetlen válasz, de azért megértett, hogy miért mondom, hogy ilyen hangulat volt, egy ilyen cigány útra ment minden akkor. Tehát nem volt, a rossz indulatok voltak, torz indulatok, és hülyén mentek a dolgok. De lehet, hogy Juhász aznap délelőtt Farkas Mihály fogadásán vett részt közbe. Szóval ez így nézett azért ki. Feri egyébként a világ legkedvesebb embere volt akkor. Ő volt a csillagszemű juhász, a zseni, aki mindent tudott, mindent olvasott, sokkal többet, mint én. Spinózát fújta, nyelveket nem tudott, de egyébként mindent tudott. Hihetetlen báj volt benne, jóság, kedvesség, nagy becsvágy is, de az akkor még nem volt ellenszenves. Rengeteget voltunk együtt akkor, főleg mi ketten. Klár is nagyon szerette. És hát minden korai versét mutatta, első neki, azt hiszem, én olvastam őket. és úgy éreztem magam, hogy hát ez Ady József Attila színvonalú költő lesz belőle. Borzasztó imponált nekem a hihetetlen öntudata és magabiztossága. Ő olyat csinált, hogy elővett egy ilyen nagy árkus papírokat, és azokat bekötette Kardos úrral, egy könyvkötőnk volt, egy közös könyvkötőnk, aki gyönyörűen kötött, a KNER könyvkötője volt. És akkor megcsinálta a tartalomjegyzékét, hogy ez lesz a verses kötete, és oda jött az oldalszámokat, hogy ez a 10. oldalra fog kerülni, ez a 10. És ez egy komikusan had, de megírta az összes verset, és azok olyan versek voltak, mint a Rezibordal, vagy a Templom Bulgáriában, vagy a odarepüléshez, vagy hát szóval remek művek. És ezt előre megkomponálta a kötetet, és tudta, hogy mit akar, és külön jegyzetelt, és aztán mikor megvolt a vers, akkor beírta ebbe a könyvbe. Szóval egy ember, aki tudja, hogy én nagy költő vagyok, leszek, elhatároztam, meg fogom csinálni, ez nekem hihetetlen, az én látszólagos magabiztosságommal és a mögötte levő magabiztosság hiányommal, ez rendkívül imponált az embernek. Feri elhatározta, hogy ő lesz a Petőfi, vagy a nem tudom kicsoda. Úgyhogy az egy nagyon fontos korszak volt, és ez elég egy olyan 4-5 évig tartott, minden héten többször találkoztunk. Az ő politikai gondolkozása teljesen párhuzamosan alakult a miénkével, az enyémmel, a Szücsével, ezekben az években 52-től mondjuk 56-ig, aztán máshogy alakultak a dolgok, de ez teljesen párhuzamosan futott. És hát és aztán jött ugye a Tékozló ország, amit én máig remek műnek tartok, főleg bizonyos részletei, de hát az egészet is. És nagyon fontos a számomra, hogy én ezeknek a születésénél jelen lehettem, és sok mindent tudok is róluk, hogy alakultak. Úgyhogy ez egy nagyon jó barátság volt, egy olyan igazi együttlét. Emlékszem, 56-ban, forradalom után már nagyon szegény voltam, és nem tudtam kifizetni a villanyszámlát. És mászkáltunk a városba Ferivel, és mentünk haza későn, beszívva. Akkor még társbérletbe laktunk, és Klári kijött, gyertyák voltak a lakásban, Klári kijött, hogy itt voltak a villanyművektől, és lecsapták az órát, és leplombálták. És hát nagyon kétségben volt esve, hogy a három gyerekkel, meg mindennel. Én olyan hülyén álltam, ott tehetetlenül Veri odament az órához, letépte a plombát, és fölnyitotta a fényt, és elárasztotta a fény a lakást. Tehát valahogy ez is, ő ilyen volt akkor, egy ilyen prométeuszi figura. Úgyhogy nekem ez így maradt meg ebbe a fénybe, Feri, az akkori. Aztán forradalom után lassan elidegültünk egymástól. Egyszer följött még a szerelmes hazatántorgás, ugye azt hiszem az annak a kötetének a címe, azt felhozta, borzasztó kedvesen. Hihetetlen báj volt benne, amit ma már nem lehet elhinni szinte. És akkor az úgy fölvillant, és egyszer csak úgy megjelent, azt hiszem telefon nélkül, és itt van valahol, azt írtam bele, hogy de jó volna még egyszer hazatántorogni hozzátok. Vagy eltántorogni hozzátok. Ez már 70-es évek volt pedig, tehát a elromlott kapcsolat korszaka. Nem tudom, nagyon kívánom neki, hogy most találja meg magát valahogy az új világban, mert én szerintem egészen rendkívüli tehetség.
1: Zelk ebben a Vasféle társaságban jelen volt?
0: Nem. Ők régi barátok voltak, még a háború előttről, ugye hát egy nemzedék nagyjából, Zoltán valamivel idősebb volt, de lehet, hogy följárt, de nem olyankor, amikor mi. Ő ebből a társaságból Nagy Lacival volt csak igazán jóba. Nagy Laci oda került a kis doboshoz, az ő gyereklapjához, és Nagy Lacit nagyon szerette, úgyhogy ő vele volt jó. Ami 56-ig alig találkoztunk Zoltánnal. Nagyon szerettem a korai verseit, de nem voltunk szoros kapcsolatban. Aztán a forradalom után, illetve a szabadulása után, akkor valahogy találkoztunk. A Batthyány tér mellett lakott, az elég borzalmas, ami vele történt, nem csak az, hogy Irén meghalt, amíg ő bent volt a felesége, hanem az, hogy abban a pillanatban kidobták a lakásából, akkor kijött, akkor valami rémes kis sötét lakást kapott a Batthyány téren, semmi pénze nem volt, ő mindig olyan slemil volt, örök szegény ember volt. És akkor olyan teljesen reménytelen volt a sorsa, és ült ilyen kis presszókba fillérekkel, kávét fizettet neki az ember, és borzasztó volt a sors, és akkor nagyon megszerettük egymást. Borzasztó esendő és elragadó ember volt. Mindig fölhívta az ember telefonon, beolvasta a telefonon a versét, és izgatottan és bizonytalanul, és mindig azt kérdezte, mondd Pali, verse ez? Ez volt egyébként az utolsó beszélgetésünk is. Robert Károly úton feküdt. És meglátott, akkor még a viszonylag jó állapotban, és mondta, hogy írtam egy verset. És oda mentem, és elmondta, hogy seggem alatt ágytál, faszomban katéter, csoda-e, ha nem ízlik sem élet, sem étel. Vers ez? Mondom, vers, nagyon szép. Mondom, ez, hogy élet, étel, ugyanaz a négy betű, ezt még nem is láttam, hogy ezzel így játszanak. Szóval gondolod, hogy ez vers? Mondom, igen, persze. Hát ezeket megjátszottam, mert ő pontosan tudta, hogy mi jó és mi rossz, mert fantasztikusan értett versenyez. No, ha műveletlen volt, szóval nem járt iskolában, meg nem tudott nyelveket, de hát úgy értett versenyez, ahogy senki. Igazi, komoly műveltsége volt az Zoltánnak ilyen értelemben. Ez aztán nem is jelent meg, nem engedte az asszony, meg a cenzúra, meg mit tudom én mi. Ja, nem is írta le. Úgyhogy. És aztán átvitték a Kútvölgyibe, akkor már nagyon rossz állapotban volt, a Csurkával látogatta meg, de akkor már nem volt eszméleténél. Úgyhogy nem tudtunk beszélni. Azt hiszem megismert egyébként. A nagy béka szemei voltak, a béka arca volt, és akkor pláne, hogy nem tudott beszélni, kidagadt a szeme, olyan volt, mint egy béka. Én nagyon jó költőnek tartom, szóval amit ő az élete utolsó éveiben csinált, az megint fantasztikusan szép volt, és ezek a betegségversei, meg öregségversei, a Meszelt égbolt kötet, és nagyon jó volt vele együtt lenni, szóval ő egészen más volt, mint Vas. Vasnak az eszét használta az ember, hogy ilyen rondán mondjam. Zeltnek a kedvességét, a báját, a linkségét, a varázsos volt. Mindenki imádta a fiatal költők, nem lehetett rá haragudni, meg pedig becsapta az embert, meg kölcsönkért, meg amit akarsz. Úgyhogy hát ez volt.
1: És ő látványosan szenvedte meg a hűség és hála
0: énekét? Nem. Sőt, azt mondta, hogy beveszi a válogatott kötetébe. Hát miért ne?
1: Ez azért szép.
0: Hogy?
1: Ebben van valami
0: hát
1: szép,
0: persze,
1: megérces, de szép.
0: Megírta, hát miért ne venné fel? Meg hát fizetnek is érte. Megdolgozott érte. Volt is, azt hiszem, Matyi egyszer elmesélte, Domokos Matyi, hogy be is tette valami válogatott kötetébe, és aztán valahogy a pártközpont hagyatta ki. Ahol ott ültek azok az emberek, akik annak idején rendelték tőle, és akik megjutalmazták érte. De nem ezből tette be, hanem letette. Nem, ő nem szenvedett ezért különösképpen. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Ő azért szenvedett, ha nem volt annyi pénz, hogy kimenjen a lóversenyre, vagy hogy egy lánynak fizessen meg kávét, vagy... És akkor volt boldog, hogyha olyan volt, amilyennek egy költőnek lennie kell. Ő tényleg olyan volt, hogy a nagykönyve meg van írva a költő. Szóval amilyen Verlaine volt, vagy Vion volt, vagy amilyennek elképzeljük őket. Tehát, szóval ezek a aszfalton sétáló magyar, meg francia, meg német, meg amilyen. És ez nagyon rendben van, hogy ilyen költők mindig legyenek. Ugye?
2: Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A harmadik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Az életinterjú felvétele 1992-ben készült, és utoljára 2005. szeptember 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Beslin Bettina. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a hármas metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Megszüntetné az inkasztó intézményét, vagy legalább szigorúbban szabályozná a Mi Hazánk. Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés, azután is, hogy annak akár harmadát már letiltották, így az érintetteknek alig maradt pénze megélhetésre. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Őrizetbe vettek Szolnokon egy bombával fenyegető 36 éves férfit. Múlt péntek este hívta fel a Vármegye rendőrfőkapitányságát azzal, hogy robbanó szerkezet található a város autóbuszpályaudvarán és a polgármesteri hivatalban. A bombakutatók sehol sem találtak pokolgépet. A rendőrség a hívás alapján rövid időn belül azonosította a férfit, közveszéllyel fenyegetés büntette miatt indult eljárás ellene. Heves vihar vonult végig a Nyugat-Balkán több országán. Koszovóban egy férfi meghalt, miután a viharos szél fellökte és fejsérülést szenvedett. Észak-Macedónia fővárosában, Skopjéban többen megsérültek a vihar miatt, a kidőlő fák pedig megrongálták a városi kórházak, iskolák és lakóépületek tetejét és mintegy 200 gépkocsit. Montenegróban, Szerbiában és Albániában számos ingatlanban és parkolóautóban keletkezett kár a kidőlt fák és a jégeső miatt. Idehaza folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomolyfelhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap már bárhol kialakulhat szórványos záporzivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Heilbronni Katica, avagy a tűzpróba. Heinrich von Kleist lovagdrámájának rádióváltozata.

0: Mi, a nagyhatalmú titkos törvényszék bírái, kik mint Isten földi poroszlói, bevilágítunk a lélek sötét rejtekeibe, hogy ott is, hová világi törvény keze el nem ér, fölfedjük a gyík módjára meglapuló bűnt. Téged szólítunk most, Friedeborg Tibold, derék fegyverkovács, kit Heinbrón egész népe tisztel és becsül. Mondd el nékünk, mivel vádolod Vihar Friederiket, Sugárvára grófját, ki megjelent a vésztörvényszék előtt, hogy feleljen tetteiért?
1: Ti szent és beavatott nagyurak, ha az, kit vádolok, egy teljes páncélt rendelt volna tőlem színezisből, vagy fekete acélból, s hozzá pántot, csatot, gyűrűket, aranyból, majd kérdésemre, mikor mindezt elkészítém, hogy a tartozással mi lesz, így szólt volna: Ejnye Tibold, miféle tartozással? Én, Isten engem úgy segéljen, nem tennék panaszt. De Vihar Friderik, Sugár grófja, megrontotta kis katalányomat. Ocsmány bűbájossággal vádolom őt, s minden boszorkánysággal, mit a sötét éjszaka megterem, mert Vihar Friderik a sátán cimborája.
0: Heinbrón kovácsa, Tibold mester, gondold meg jól, mit beszélsz. Azt mondod, hogy Sugár grófja, kit pedig jól és jónak ismerünk, megrontotta kis katalányodat? Azt akarod hát, hogy ördöngősnek kiáltsuk ki őt, csak azért, mert gyermeket szívét tőled elfordított?
1: Elsőben is tudnotok kell, jó urak, hogy Katicám húsvétkor töltötte be a 15-öt. S oly hibátlan volt testben és lélekben, mint földünk elsőszülöttei lehettek talán. Igen, Isten jó kedvében teremtette őt, s életem csöndes alkonyán oly váratlanul, mintha a sivatag homokja alól hirtelen fenyő és mirha illatos füstje tört volna az ég felé. Higgyétek el, képzelni sem lehetett volna nála gyöngébbet, szebbet, jámborabbat, ki egyszer látta, egyetlen egyszer fogadta köszöntését, mintha lelkében megtisztult volna, 8 estén át imába foglalta nevét. Az átutazó lovagok megsírtak, mikor megtudták, hogy nem gróf kisasszony. Mégis, jó urak, a gőgnek kárhozatát mindkettőnk szívétől távol tartotta az ég, s mivel épp Hermann Gottfried is kérte feleségül, egy paraszlegény, kivel birtokaink egymást környezik, megkérdeztem: mondd, Katicám, gyönyörűségem, akarod-e őt? Apám, akaratod az én akaratom is, mondta. Én meg újjongtam, és örömömben sírtam. Az Úr áldása legyen rajtatok. És jövő húsvétre tűztem ki a napját, hogy őket a templomba elkísérem. Hát, ilyen volt ő, jó urak, mielőtt ez itt elragadta tőlem.
0: De miként ragadta el? Hol és mikor rontotta meg lányodat a gróf?
1: Pünkösd előnapján, mikor 5 percre betért hozzám a műhelybe, hogy egy acélpántot, mely karja és válla közt elpattant, legalábbis így mondta, megvasaljak.
2: Világos nappal, mikor 5 percre betért hozzád a műhelybe, hogy egy melpántot megvasalj néki?
1: Mester, mondja nékem, a palota gróf ellen megyek, ki városotok falát ostromolja, s a találkozás öröme, lásd, szétvetette mellemen a pántot. Uram, válaszolom erre én, ha szíved oly erős, hogy melleden a páncél szétveri, a palota gróf akkor városunkban nem sok kárt tehet. Azzal már tolom is a széket alája mellé, meg egy zsámolyt szerszámokkal, aztán Bart, ide, szólok ki az ajtón, meg az idei sonkából kóstolót, s neki állok a pántot megvasalni. Közben, míg odakint a harcimének fújva, nyerítve kapálják a földet, lassan nyílik a műhely ajtaja, s megjelenik ezüst tálcával a fején, melyen palackok, poharak, s a kóstoló, megjelenik Katica. S a lovag láttán, mintkibe villám csapott, enni-inni való tálcástól lejt, s halott sápadtan leborul, karját keresztbe téve, homlokával érintve a padlót. Vihar Friderik lába elé. Úristen, mi lelte ezt a lányt? Mondom, s fölemelem. De ő a nyakamat átfogva összecsuklik akár egy zsebkés, miközben egyre nézi csak, nézi a grófot, mint kinek látomása van, s a tekintete lángol. Sugár grófja pedig megfogja a kezét, és így szól. Ki leánya ez a gyermek? Katicám pár félénk pillantást vetve a gróf arcára még lassan magához tér. Ah, semmi baj, gondolom megnyugodva. Fogom a szegecseket, és bevégzem a munkát. Felhár, sugár grófja, mondom végül, most már biztos mehetsz a palota gróf ellen, helyén a pánt. A gróf lehajol, megcsókolja a lány homlokát, s így búcsúzik. Isten áldjon és óvjon, s adja néked az ő békességét. Ámen. Aztán odaállunk, Katica meg én, az ablakhoz, s abban a pillanatban Vihar Friderik nyerekbe száll, a lány leveti magát, mint ki eszét vesztette, 20 láb magasból az utca kövére, s ott fekszik gyönge lágyéka elficamodva, mindkét lába eltörve az elefántcsont mívű térgyek fölött. 6 álló hétig feküdt a lány a láznak tüzes karmai közt mozdulatlan, némán. Aztán, alig hogy eszmélni kezd, lábát próbálja menten, elbírja-e vajon, s egyszer csak ott áll a kelő nap sugaránál a ház előtt, kezében batyú. Hová, kisasszony? Kérdi a szolgáló. Vihar sugár grófjához, mondja, s eltűnik.
2: Lehetetlen. Eltűnik. Elhagyva mindent, s mindenkit.
3: A földet, az otthont, a vőlegét.
2: Áldásodat se kérem.
1: Még az se, jó urak. Én, akit nem köt se természet, se szokás, se kötelesség. És azóta, mintha macája volna a grófnak, s az a szeme sugarából lelke köré font 5 ágú kötéllel vonná maga után, úgy tébolyog a nyomában, egyik helyről a másikra, vak odaadással, mesztélláva, szúrós kavicson. Kutya követi így a gazdáját, ha verítékét egyszer megizlelte.
4: Szólj, Vihar sugár grófja, igaz ez?
5: Szent igazi úrak, nyomomban a lány mindenütt. Ha hátra pillantok, 2 dolgot látok, az árnyékomat, meg őt.
4: Mit hozol fel mentségül rá, hogy a lány véled egy szálláson hál, holott atya házában a helye, hol megszületett, s fölneveltetett?
5: Tisztelt vésztörvényszék, lehet vagy 12 hete már, hogy utamon, mely Strasbourgba vitt, egy szikla tövében a déli hőség elnyomott. Álmomban sem jutott már eszembe a lány, ki egy heilbronni ablakból az utca kövére zuhant, s most tessék, ott fekszik, hogy fölébredek akár egy égből pottyant szendergő rózsa lábam előtt. Katalinka, mondom néki, hol jársz erre, te leány, 15 mérföldre Heilbronntól, túl a Rajna messzi partjain? Strasbourgban van dolgom, fenséges úr, így ő, s mert félek az erdőn egymagam, hozzád csapódtam. Nos hát, adattam néki hűsítőt a kulacsból, mit hűs szolgám gocsalk hord magánál, és adtam mellé egy fegyverest, hogy ne féljen az erdőn. Feketébre kaptam, s elnyargaltam. Hát, amint a strasbourgi úton reánk esteledvén új szállásra térünk, s alváshoz készülődöm épp, jön ám gocsalk hűszolgám, s jelenti, hogy odalent a lány, és istálomban kíván éjszakázni. A lovakkal, kérdem, hiszen ha néki elég puha, engem ugyan nem nyom. Hanem azért, tettem hozzá, hogy megfordultam az ágyban, Terítsetek alá friss szalmát, s legyen rá gondot, hogy baja ne essék. Reggel aztán, mire fölkerekedtünk, ő már úton volt. Este meg ismét az én istálomban tért nyugovóra, s úgy szintén a rákövetkezőn mindvégig, merre útunk vitt, és tanyát ütni késztetett. Hanem Strasbourgban, midőn az érseki várban szállást veszünk, megint csak ott a lány, holott látva látom, hogy semmit a városban nem intéz. Oda mentem, s hogy Strasbourgban mi dolga, újra megkérdeztem. Ejnye, fenséges úr, néz rám a lány, s arcát úgy elfutja a pirosság, hogy már-már attól félek, az inge is lángra kap. Minek kérdett, hiszen tudod jól. Helya, mondom, hát így állunk. S lóhalálában futárt meneztek Heilbronba, hogy apjának jelentse, nálam a lány, vigyázok rá, még sugárvárába érünk megint, hová hamarost érte jöhet.
4: És? Erre az öreg?
2: Elment a lányért.
5: Erre az öreg beállít sugárvárába, magam megyek vele az istálóba, hogy leányát átadjam néki. A lány egy rozsdás fegyvert isztogatott. Hát, amint apját, ki könnyes szemmel karját kitárva jön be az ajtón, észreveszi, elfehéredik, lábam elé veti magát, s minden szentekre kér és könyörög, hogy vegyem oltalmamba. Apja sóválványjá vált, néz, szemében iszonyat ül, s mielőtt egyet szólhatnék, újjal mutogatva rám felkiált. Ez maga a sátán! S mindkit a pokol seregei űznek, futásnak ered Heilbronn felé.
4: Bolondos vénember!
2: Mi az, mi e lovag viseletében dorgálást érdemel?
6: Mi az, mi történetedben bűnéül rúhatnánk föl a lovagnak?
1: Hogy mi? Ó, ember! Iszonyatos annál sem, hogy szóval kimondanunk, ésszel fölérnünk lehetne. Nem kell én borzadnom annak láttán ki egy gyermek lelkét, melynél tisztábbat a teremtő nem alkotott még, oly igen ki tudja forgatni természetéből, hogy az, amikor szerető apja szívére akarná ölelni, falfehérré válva menekül, mint egy fogát csattogtató éhes farkas elől.
4: Megítette? Megítatta volna?
2: Méreggel? Vagy tán bájítal?
1: Ti nagy urak, miért tőlem kérditek? Tán én töltöttem meg a kulacsot, melyből a szikla tövében ülve szombját oltotta? Vagy én őriztem tán a grófi istállókat, hol éjszakáról éjszakára meghalt? Honnan tudjam én, hogy mit adott néki? Döllet légyen bármi, 9 hónapot kell csak várnotok. S a zsengetestének jót tettél vagy sem, azt is megtudhatjátok.
5: A vészamára. Szólítsátok be a lányt. S ha abban, amit ő mond, Szikrányit is találtok-e rémképekből, hát a Posvány grófjának hívjanak engem, vagy ahogy igazságos dühötöknek tetszik.
7: Nagy uram!
5: Mit akarsz?
7: Bíráim elé hívattak engem.
5: Állj fel! Bírád én nem vagyok. Az, ki fölötted ítélni fog, mint fölöttem is, ott ül.
7: Gúnyolodsz, nagy uram.
5: De nem, ha mondom. Arcod előttem porig, miért alázod? Már bevallottam. Varázsló vagyok. Lelkedről bűvös kötelékeim békjóját most leoldom. Légy szabad.
4: Ide, kisasszony, ha megkérhetünk.
8: Állj ide szépen.
7: Megpróbáltok ti engem.
2: Állj bíráid elé. Stégy vallomást.
1: A boldogtalan.
7: Édes jó apám.
1: Ott a helyed most.
7: Ne löki el magadtól.
4: Szolgák, fogd megek, hozzátok ide.
1: Menj.
4: Válaszolj nékünk tömör tiszta szókkal, mert bíráid, lelki ismeretünk által felszenteltetvén, mi vagyunk.
7: Mi az, nagy urak, mit tudni akartok?
4: Vihar Friderik sugárvár a grófja előtt, hogy betért házatokba, térdre, minthogyha Istent látnál, miért borultál, s hogy lóra ült magadat, miért vetetted le az ablakból, és csontod alig, hogy összefort, miért követted őt, amerre árkon, bozóton, rémjáró homályon lovalába vitte mindenüvé.
7: Ezeknek én itt. Erre válaszoljak.
5: Te bolond, megcsábult, zavarodott, bujdosó elméjű. Mit kérdezel engem? Nem volt világos a parancs?
7: Nagy uram, ölj meg engem, ha hibáztam. ami a szívnek néma rejtekében történt, és Isten nem bünteti, senki ember fiának arról tudni nem kell. És ki tőlem ilyet kérdez, az kegyetlen. De te, ha tudni akarod, uram, szólj. Mert előtted a lelkem nyitva áll.
2: Látott még ilyet a világ?
8: A porban hever előtt.
2: És te érdepel?
8: Miként más a feszület előtt?
5: Ti érdemes urak, remélem a lány dőreségét nem rójátok fel nékem. Látom én is, őrület szállta meg, bárhogy miféle őrület nem sejtem, mint még ti sem. De ha megengednétek tőle kitudnom, kérdéseimből kiviláglana az is, vajon lelkem bűnöse vagy sem?
4: Nem bánom, gróf. Kérdezd hát te a lányt.
5: Kész vagy-e, mit szíved csöndjébe zártál, a legtitkosabb gondolatot is, ha kérem, Katalinka, nékem adni?
7: Egész szívemet, ha te akarod, és tudását annak, mi benne lakik.
5: Kertelés nélkül mondd ki át. Mi volt, mit testeddel, lelkeddel műveltem én?
7: Hol?
5: Akárhol.
7: Mikor?
5: Akármikor.
7: Segíts, nagy uram.
5: Hogy én, te bolondos. Hát nem emlékszel semmire? Melyik hely jut azokból, hol találkozásod volt vélem legelső beszedbe?
7: Elsőbb, és legkivált, és mindig is a Rajna.
5: Jó, ezt akartam éppen hallani. A Rajna partján egy sziklatövében a déli hőségben ott heverésztünk. Nos, most már emlékszel rá, hogy mi történt?
7: Nem, uram.
5: Nem? Hát arra, hogy mivel csillapította Majkat szomjúságát?
7: Borodat, midőn nem fogadtam el. Hűszolgált gocsák a sziklából merített nékem egy ivásra valót.
5: De én akkor megfogtam a kezed, és Ajkat felé... Nem, miért nem beszélsz?
7: Mikor?
5: Ott és akkor.
7: Nem, nagy uram.
5: És később?
7: Strasbourgban.
5: Vagy előbb?
7: Te még soha meg nem fogtad az én kezem.
5: Katalin!
7: Heilbronnban. Igen, bocsáss meg.
5: Mikor?
7: A műhelyben. Ott volt apám is.
5: Nem erről van most szó. Volt még minékünk találkozásunk másutt is. Bejártam hozzád az istállóba.
7: Azt ugyan nem.
5: Katalinka, no!
7: Nem jártál be. És hogy hozzám nyúltál volna egy ujjal is, annak meg éppen híre helyesen volt.
5: Figyelj rám! 5 nap előtt, alkonyatkor, istállomba mentem, és kiküldtem onnét gocsálkot. Azt mondd meg, akkor mi történt?
7: Uram Jézus, ez nem jutott eszembe. Sugárváran bejöttél hozzám egyszer.
5: És?
7: És?
5: Hát mit akarok hallani?
7: Mit akarsz hallani?
5: Hogy mit csináltam ott veled? Ugye megöleltelek és megcsókoltalak?
7: Engem ugyan nem.
5: Hát?
7: Lábbal eltaszítottál magadtól.
5: Lábbal ugyan már? Ilyet kutyámmal se tennék. Haragudtam rád. Miért?
7: Mert midőn értem jött apám lovakkal, s megláttam őt tártkarral közeledni, rémülten hátat fordítván a jó öregnek, s oltalmadért könyörögvén ájultan rogytam elébed a porba.
5: Én meg eltaszítottalak magamtól?
7: El, nagy uram.
5: De ez a színlelés volt csak, hogy így tévesszem meg atyádat. A lényeg, hogy aztán is ott maradtál.
7: Nem én.
5: Nem. Akkor ugyan hol, ha ott nem?
7: Amint ostorért nyúltál, és az arcod lángolt, elmentem, s kívül a mohával borított kapun ott vertem tanyát a várfal tövében, hol bodzabokrok édes illatú lombja közt dalolva, a csézek rakják nyári fészküket.
5: S honnan ugye kutyákkal üztelek?
7: Dehogy! Harmadnap gocsákkal üzentél, hogy legyek a te kedves, okos és jó Katalinkád, és menjek haza szépen.
5: Mire te?
7: Mire én visszaüzentem, hogy a dalos csészt sem zavarod el az illatozó bodzalom közül. Tűrd meg hát a heilbronni katicát is.
5: Végeztem, tisztelt vészbíró urak.
4: Én döntöttem, urak, ha ti is, Úgy térjünk a tárgyra most már, és szavazzunk.
2: A tárgyra.
9: Világos az ügy, szavazzunk.
4: Vészporkoláb, szedd össze a golyókat. A vésztörvényszék nevében ma téged, Bihar Friderik, Sugárvár grófja, egyhangú döntéssel felmentelek. Te pedig, Tibold, panaszoddal akkor jelenj meg, ha bizonyítani is tudsz. Álljatok fel, az ülést berekeztem.
1: Ő tehát ártatlan. Ti, szent urak, ti azt mondjátok, Isten önerejéből teremtett világot. Hát akkor az, ki az isteni rendet önerejéből romlásba taszítja, ki más lehet, mint a sátán maga?
4: Erik! Nem azért vagyunk itt, hogy a te kificamított eszedet helyre tegyük. Vészporoszló, kösd be az öreg szemét, és vezess ki a mezőre.
1: Engem szegény, magányos vénembert, s egyetlen gyermekemet hogy kapom vissza?
4: Gróf, ez még a te dolgod. Számos bizonyságát láttuk ma annak, hogy igen nagy hatalmad van e leányon. Lássunk búcsúként most még egy utolsót. Add vissza elbúsult atyának őt.
5: Mi tőlem telik, urak, megteszem. Katalinka.
7: Uram!
5: Szeretsz-e?
7: Szívből.
5: Kérnék tőled valamit.
7: Bármit is kérsz, úgy lesz.
5: Térj meg atyádhoz. És ne kövess engem többé. Úgy lesz.
7: Hisz megígért.

0: Sírni. Csak sírni, sírni. Igazán és csak ugyan. Végiglapozván egész anyanyelvünket, és kiforgatván minden tartalékából, mit érzés című fejezete rejt, hogy aki én utánam még panaszkodni akar, legyen bár költő, ne találjon szót, amellyel én már el nem mondtam volna. Fáj. Ó, te, minek nevezzelek Katalinka? Miért nem mondhatlak magaménak? Miért nem kaphatlak karomba, s vihetlek az anyám vetette, díszítette habosfehér mennyezetes ágyba? Katalinka, a te érintetlen csupasz lelked ma én előttem oly végtelen buja szépségben ázott, mint egy perzsa fejedelem olajokkal megkent mátkája, kinek lába alatt felharmatoznak a nászágyhoz vezető szőnyegek. Katicám, miért nem tehetem meg? Hát ti, szakállas fehérhajú vének, mit akartok? Mit jöttök utánam kiszállván kereteitekből, vitéz atyáim képmásai, falaimat benépesítők? Miért gyűltök ide körém nyugtalanul tiszteletre méltó fürtjeiteket rázva? Nem, nem, ne féljetek. Feleségül venni, bár szeretem, nem fogom. Tudom én, hogy csatlakoznom kell büszke és nemes körtáncotokhoz nékem is. Erőt veszek majd magamon, és ezt a sebet beforrasztom. Mert lehet-e olyan sebe az embernek, mit bene forrasztana? De ha valaha is olyan asszony találnék, aki Katalinka hozzád fogható, bejárom akkor minden országát a földnek, és megtanulom minden nyelvét a világnak, hogy a világ minden nyelvén tudjam dicsérni az Istent.
1: Ó, sugárgrófja!
2: Történt valami?
1: Hogy történt-e a végkőbe is?
3: Anyád asszonytól követ érkezett.
2: Követ?
3: Vágtában zihálva lobogó kantárral.
0: És mi hírt hozott?
4: Nagyságos úr!
0: Flamberg, miben jársz?
4: Háborúságban, uram, szavamra. Hadüzenetet hozok azon melegében a hírnök szájából, ki anyádnak az újabb viszályt megjelentette.
0: Tehát kitől? Csak nem a freiburgi várgróftól, kivel épp most kötöttem békét.
4: A rajnai Steingrófjától, uram.
0: Steingrófjától? Szeretném tudni, Flamberg, mi közöm én nékem Steingrófjához?
4: Nem több, mint ami a várgrófhoz volt. Turne Kunigunda nevében száll síkra most Steingrófja is, követelvén, hogy mondj le a kisasszony javára Stauffenról, a ma három városkáról és 17 faluról meg tanyáról, miket a te Otto ősöd az ő Péter ősétől vásárolt, vagyis ugyanazért, mint amire már a freiburgi várgrófot sikerült ennek a szukának felbújtania.
0: Áspiskígyó! Ez már a harmadik főrendi lovakkit, mint egy kutyát rámúszít, hogy Stauffent elragadja tőlem. Aztán mondd csak, megokolta-e valamivel?
4: A hírnök? Ej, nagyságos úr, hiszen bele is pirult volna.
0: Hol tartózkodik most a kisasszony?
4: Steinvárában, uram, hol már harmadik napja ünnepi dáridót ülnek, de olyatám, hogy az égbolt rengés dönt belé. A freiburgi várgróf, kinek Kunigunda kiadta útját, úgy hírlik, bosszút forral. S ha üzensz érte, bizonyosan hadba vonul veled ő is örömest, a rajnai gróf ellen.
0: Felhát, nyergeljétek meg a lovakat, és gyerünk oda!
2: Ha pedig rá nem bírhatom a bújtogató kis boszorkányt, hogy huncut ábrázatát megszűnjön fegyverként forgatni ellenem szavamra, letörlöm róla a hamvát, hogy attól kezdve tokban viselhesse csak! Kövessetek hát, cimborák!

0: soha ilyen éjszakát.
1: Ömlik és zuhog, mintha egy új vízözön akarna elnyelni a föld minden bércét, ormát. De csak üs, vág, csapkodj, merre kedvet tartja. Csupán egyet kímélj, az én becses menyasszonyom Turnek Kunigunda fajjal megrakott fejét.
2: Hé! Merre vagytok?
1: Itt! Emeljétek le alulról, és hozzátok ide!
2: Lent van, de meg sem mozdul!
3: Úgy fekszik a lólábánál, akár egy haló.
1: Teszi magát, Kunigunda kisasszony! Nem akar ő elpotyogtatni hamis fogait. Mondjátok meg néki, hogy ő most a Miksa freiburgi várgróf fogja, ki már megolvasta a kisasszony szájában lelető valódi fogakat mind. Már is hozzátok ide!
4: Jó lett, szénégető kunyó!
1: Hé! Hey! Van benne valaki?
5: Kizörget!
1: Ne sokat kérdez, hanem nyiss ajtót!
5: Ennyi! Talán bizony a császár ő felsége áll odakint, hogy még annyira se futja a türelméből, míg a kulcsot...

0: ki keresünk helyet, hol vihar vonultáig, hajnal virradatáig el lehetne.
1: Helyet a kunyhónkban?
2: Helyet, jó ember. Vihar vonultáig midőn ismét útra kelünk.
1: Te jóságos ég, hogy ehhez ennyi cifra beszéd kellett. Izsák!
3: Igen?
1: Na, rázd fel a szalmát, kölyök, s a takaród fölébe. Egy nagy beteg nagysága fog ma a kunyhónkba hálni.
3: Igen.
0: Ki van még oda benne?
1: Csak egy 10 éves forma szőke legényke. Ki ebben abban kezemre jár?
0: Akkor hát indulj is hajjárban a kunyhóba vele, s minél peckesebben, annál jobb. Hogyha mindki köteles dolgát teljesíti, és a leghátsó sarokba fektesd. Reggel majd szólítalak.
4: Hát ez bombás.
0: A kezünkben van végre Kunigunda. És ne legyek én, és ne legyen Freiburg Miksa a nevem, ha bármi kincsért, akár ifjúkori ábrányaim egész mennyországáért is odaadnám a holnapi napot.
4: Hol fogtad el?
0: 5 órányira, György. 5 órányira Steinbárától, hol 3 éjjel 3 nap állt a Dáridó Kunigunda tiszteletére. Mikor aztán a lovagok búcsút vevén s elvágtatván, ő magára maradt unokafivérével Izidorral, én az oldalukba szegődtem, Izidort lehajítottam a porba, azzal nosza. Kunigundát nyergéből ki, nyergembe föl, és illaverek.
4: Mi végre kellett ilyen veszélyes játékba fognod?
0: Meddig díszelegjen még ez a hamis bálvány, mint valami olimpuszi istennő keresztény templomain csarnokában, távol tartván minket, s minden magunkfajtát saját oltárainktól. A szemétre bele! De talpával fölfelé, hadd lássa a világ, hogy a mázas öntvény belsejében semmiféle isten nem lakik.
4: Az ég szerelmére, Miksa, mitől van benned ennyi áldás gyűlölet iránta?
0: Az ember mindent mi övé besározhat, inkább, mint egy érzést. Én szerettem Kunigundát. Ő szerelmemet megvetette, pedig mennyire méltatlan volt rá. Ó, György! Hogyan mondjam el neked, hiszen ha csak rá gondolok, belesápadok.
4: Csak nem készültem valami lovagiatlan bosszú tetre?
0: Nem teszek én egyebet, csak visszaviszem Steinvárába őt, s ott a rajnai gróf szeme láttára leveszem róla a nyakra való kendőt. Ennyi lesz mindössze a bosszum.
4: A nyakra való kendőjét?
0: Úgy bizony, György, leveszem, és összedoboltatom a népet.
4: És azután?
0: Azután kicsit elfilozofálgatok felette. Az ember... Már csak... Valami nesz.
4: Nos, az ember...
0: Az ember Pláton szerint olyan kétlábú állat, melynek se tolla, se szárnya. Turnek Kunigunda Freiburg Miksa szerint olyan... Most csak ugyan hallom. Úgy élje ki, mint valaki most száll le alulról.
5: Hé, jó emberek! Szabad belépni a kunyhóba?
0: Megbocsássatok, urak, bárkik is vagytok, nem szabad.
5: Nem, aztán miért nem?
0: Mert a feleségem fekszik odaben nagybetegen, ami hely volt néki kellett meg a szolgán, aki álmán őrködik. Nem akarod, remélem, kikergetni ebbe az éjszakába.
5: Szavamra nem. Inkább azt kívánom, mielőtt térjen magához odaben. Gottschalk!
6: Akkor hát a szakadó éghez címzett fogadóban éjszakázunk.
5: Gottschalk, süket vagy!
7: Jelen!
5: Hozd a pokrócokat! Itt az ágak alatt védett helyünk lesz.
7: Ej, nagy uram! Jöjjön csak közelé! Azt mondja ez a gyerek, hogy odabent kipeckelt szájjal és gúzsba kötve egy kisasszony fekszik tehetetlenül, akár a vágóhidi bornyú fegyveres őrizetben.
3: Magaban!
7: Mit mondasz? Egy kisasszony kipeckelt szájjal gúzsba kötve?
8: Ki mondta ezt néked, te fiú?
3: Pszt! Urak! Az Isten szerelmére, kérlek!
8: Halljuk, fiú! Honnan tudod, amit az imént mondtál?
3: Ezzel a tulajdon két szememmel láttam, jó urak. Ott feküdtem a szalmában, mikor behozták a kisasszonyt, és azt mondták, hogy beteg. Én meg erre odavilágítottam a lámpással. Hát látom ám, hogy mag egészséges. És olyan piros az orcája néki, akár a mi Rozinknak. És vinnyogott. És megszorongatta a kezem, és a szemével is intett. Olyan beszédesen, mint egy okos kutya. Oldozz el, édes jó fiúcska! Szabadíts meg engem!
7: Hát akkor menj, kisfiam, és tedd, amire kért.
8: No, siess hát! Mire vársz még?
3: És megvittek majd engem?
7: Meg hát! Erre lovagi becsület szavamat adom.
8: Légy nyugodt! Bennünk megbízhatsz.
3: Hát legyen!

0: Ok az öregnek. Ti meg figyeljetek engem, hogy lássátok, mikor a kunyhóba bemegyek.
1: Kik ezek? Belzebub lovagok, kik az éleplét használják rendi palásgyanánt.
2: Még hogy beteg.
1: Halálos beteg. És köszönik szépen a segítséget.
3: Hé, megálljatok! A bestia!
4: Mi történik itt?
3: Megkötöztek! Meg vagyok kötözve!
4: Szentég, mit látok?
5: Gyerünk, Fönberg!
0: Megmentem. Ah, bárki vagy. Oltalmadért est, egy szóval s tettel porig alázott szűz. Ha lovagi esküd azt sugalja, hogy egy ártatlan védelmére kelj, az az ártatlan lábadnál hever most.
6: Ráncsátok vissza onnan!
7: Miksa, kérlek!
6: Ráncsátok el! Ne hagyjátok beszélni!
5: El a kezekkel! Ami kérésed van a hölgyhöz, azt hozzám intézd, mert én rendelkezem, mint önkéntes védencemmel véve most.
6: Mi vagy te, vakmerő, hogy közibénk tolod magad, s nőmet megtagadott tőlem, ki törvényes ura vagy.
0: Ó, az elvetemült hazug gazember!
5: Hát te bitan ki vagy, hogy hitvesednek mondott, te buja úton álló? Hogy tiédnek mondod e szűzet, holott a pokolbéli ördög adta hozzád, hogy vígabb legyen a nász, gúzsba kötve.
6: Tévedsz, haszt hiszed,
5: nevedet,
6: hogy én ezt talán...
5: Ki vagy, fedd fel arcod!
6: Uram!
5: Nyisd fel a rostét! Azt hiszed, büntetlenül ellenkezhetsz velem?
3: Fogjátok már le a pimaszt, miért vártok?
6: Ez szerencsétlen őrült!
5: Szembeszállsz velem, te álvő legény! Pokolfa ez atya! Mézes heteidnek a pokol lészen immár színhelye!
2: Uramisten, mit tettem? Hiszen ez Freiburg.
0: A hálatlan róka!
2: Mi dolgod volt néked el lányjal, boldogtalan? Mit akartál tőle?
8: Nem tud beszélni. Fején tátongó seb. Szája tele vérre.
0: Fulladjon meg!
2: Semmit sem értek. Ki vagy te, lány? És mit tettek veled?
0: Ó, boldog alkalom, hogy néked ezt most fölfedhetem. Tudd meg, lovagi kardod nem küzdött méltatlanért. Kunigunda vagyok, Turnek bárónője, kinek életért nem csak ő, de egész családja hálás lesz néked, örökké.
2: Hogyan? Ez nem lehet igaz. Te, Turnek Kunigunda?
0: Én? Látom, meglepődtél.
2: Hát sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de bizony cseberből vederbe jutottál. Mert én meg Vihar Friderik vagyok, Sugár grófja.
0: Sugár Friderik? Oh.
2: Igen, kisasszony, ez a nevem. Jobban sajnálom, nem szolgálhatok.
0: Nagy próba nékem ez a mai. De előtted, parancsolóm, én üres kézzel állok, mert amim csak van, mindenem tiéd. Szólj, felőlem mind határoztál, ha úgy, váradba engedelmesen követlek.
2: Ami azt illeti, nincs épp messze innét. Lovon még jó időben béköszönthetsz, hogy anyám fölvesse néked az ágyat.
0: Adj hát lovat!
2: Bár körülményeink kissé...
0: Szót se többet! Megszégyenítesz! Tömlőcödbe is mennék, örömest!
2: Te tömlőcödbe! Holott tudod...
0: Milyen nagy lelkű vagy te! Nyújtsd kérlek kezed!
5: Ákjákat, hé! Világítsatok!

0: Üle, öreg anyám, itt jó lesz.
1: Gunda kisasszony nem sokára fogadja a grófot. Amíg megfésülöm, szívesen meghallgatja mesédet.
2: Csak ugyan te volnál, Turnek Kunigunda.
0: Én hát anyóka.
2: És császárunknak volnál leánya.
0: Császárnak? Ki mondta ezt néked? A mostani császárhoz semmi közöm, bár való igaz, hogy az elmúlt századokban élt császárok egyike, ők apám volt nékem.
2: Jézus Isten, ilyen csodát! Egy vérbeli császár dédunokájának leánya. Akkor hát, Jézus nevében, most már jó szívvel sírba feketek. Vihar Friderik álma betelt.
0: Miféle álomról beszélsz te?
1: Hallgass csak meg, ilyet életedbe se hallottál még.
2: Tavaly előtt évvéget állt Vihar Sugár grófját valami különös búskomorság támadta meg, minek senki nem tudta okát, s olyan nagy beteg lett, hogy föl se tudott kelni, csak feküdt napról napra bágyattabban, lázban égő arccal, s félre beszélt. Már mindenestől lemondtak róla az orvosok, ám eljött szilveszter éjszakája. Hát a gróf, abban a percben, amikor átváltozik az év, felemeli fejét a vánkosról, a szemközti falra mered, mint kinek látomása van, s kezével is arrafelé mutatván felkiált. Anyám! Anyám, nézd! Ott, ott! Hol? Hamar! Mit? A vértemet, a sisakomat, a kardomat, hamar! Mit akarsz? Hová készülsz? Kérdi a grófnő. Hozzá! Ő hozzá! Azzal visszaanyatlik vánkosára. Isten veled, anyám! Mondja, elnyújtóztatja tagjait, s ott fekszik, holtra válva.
0: Holtra?
1: Igen, holtra!
2: Orra szája elé tollat tartottunk, hogy lélegzik-e. Megserezdült. Az orvos is úgy gondolta, hogy elszállt belőle a lélek.
0: És? És aztán?
2: Aztán? Aztán, hogy kis ideig mozdulatlanul feküdt, egyszer csak megdobja magát az ágyon, és azt mondja, jaj, meggyújtották a gyertyákat, most már nem láthatom, eltűnt. Grófnő erre fölébe hajlik. Friderik, édes fiam, merre jártál? Önálló, feleli a gróf nagy boldogan. Önálló, ki szeret engem, mátkámnál, kit az ég jelölt ki számomra. Menj, édesanyám, mondas érettem szent misét valamennyi templomban, mert most már élni akarok.
0: S valóban jobban is lett.
2: Mire megújult a hold, egészségesebb volt, mint bármikor annak előtte.
0: S mit mesélt azután? Megfaggattátok a grófot?
2: Nem kellett azt faggatni. Ki sem fogyott a szóból, míg mindent rendre el nem mondott. Hogy egy angyal őt mind vezette a sötétben, kézen fogva. Mind nyitotta meg zajtalanul a leányka hálókamráját, s mutatta meg néki kápráztató sugarakat vetve falra, mennyezetre az ágyat. Hol a bájos gyermek egy szál ingben feküdt, s meglátva a grófot, tágra nyílt szemmel, s ámulattól elfúl a hangon, így szólt, Marian, mely névvel bizonyosan egy szomszédkamrába alvó szemét illetett, majd öröm bíborában izzó arccal kiszállt ágyából, letérdelt a gróf előtt, s mélyen meghajolva e szavakat suttogta. Én, nagy uram, és mint tette rá ujját az angyal egy vörhenyes kis anyajegyre, a leányka tarkóján mondván, hogy császári herceg kisasszony ő, mint emelte föl boldog elragadtatással a leányka állát, hogy szemébe nézzen, s mint lépett be ugyan ekkor a szolgáló, a ma bizonyos Marian, gyertyával kezében a boldogtalan, véget vetvén ezzel a gyönyörű látomásnak.
0: S te úgy véled, hogy az a császári herceg kisasszony én vagyok?
2: Ki más lenne?
1: Ezt mondom én is.
2: Egész sugárvára összefutott érkezésedre. Az emberek, amikor megtudták, ki vagy, összecsapták kezüket, és örvendezve kiáltoztak. Ő az!
0: Köszönöm, anyu, a szíves mulattatás. Vedd el emlékül tőlem e fülbevalót. És menj most.
2: Isten áldja a kisasszonyt.
1: Az okmányok, Rozál! Miket a grófnak szántam, megvannak? Nyugták, levelek, bizonyítványok. Összekészítettem mindent ebbe a borítékba. Hát ide.
3: Viharsugár grófja és az öreg grófné.
1: Rakd el a kenceficéket. Már is.
0: Ó, nagyasszonyom, szabadítóm anyja. Kinek köszönjem? S meg hogyan köszönjem, hogy színről színre láthatom kegyelmed? S a drága kezet megcsókolhatom.
2: Megszégyenítesz, lányom. Én szeretném orcád megcsókolni, s megkérdeni tőled, mind érzed házamban magad.
0: Nagyon jól. Asszonyom, kegyelmed oly gondos volt vélem, mintha lánya volnék. Bár nyájasságát én nem érdemeltem, s ha mi nyugalmam megzavarta, az csak e bűnbánó szégyenkezés. De eljött az óra, mely elcsendesíti majd lelkemben e viszályt örökre. Fogad el, sugár grófja, tőlem ezt.
4: Megtudhatnám elébb, hogy mi van ebben?
0: Ebben a Stauffeni birtokviszály minden okmánya. Mindaz, mire eddig követeléseimet alapoztam.
4: Hát most már csak ugye megszégyenítesz. Ha egy csomag, mint hiszed, jussodat megalapozhatja, inkább utolsó anyámat ráfizetem, mint sem ezt tőled elfogadjam.
0: Kérlek, fogadd el. Ma már a levelek értéke kétes, a visszavásárlás joga elévült, s ha jogos volna is követelésem, nem élnék soha többé már jogommal.
4: Nem, kisasszonyom, nem is nem. A békét, ha megajándékozol vele, bízvást elfogadom. De soha olyan okmányt, mely Stauffenhoz való közödre, még ha elévült is, bizonyíték lehet.
0: Akkor hát, asszonyom, szabadítson egy gyűlöletes csomagtól meg engem.
2: Hálád, leányom, túlságba ragad. S meg sem is teheted, hogy mi családod jussa netán arról egy hirtelen felindulásban önhatalmulag lemondj. Fogad meg hát fiam tanácsát.
0: Stauffen birtoka engem illetett csak. Nem tartozom hát róla számot adni. Fiamra örökül majd szívemet hagyom. Itt magam vagyok a törvény.
2: Ó, te meggondolatlan kedves ifjú gyermek, mit tettél? Jer hát, hogyha egyszer megtörtént. Jer hát, hadd csókoljalak meg.
0: Azt akarom, a válaszfal lehújjon köztem s megmentőm között. Akarom, hogy szívemben fogant érzelemmel életem egészen megtöltekezzék, minden lélegzetvételemmel őt áldva, szeretve.
2: Jól van, gyermekem, semmi baj. Te most nagyon zaklatott vagy.
4: Szívemből kívánom néked, kisasszony, hogy mit most tettél, soha meg ne bánjad.
0: Mikor indulhatok Turnekbe vissza?
2: Mikor szándékozol? Friderik maga lesz kísérőd.
0: Holnap.
2: Ha akarod.
0: Igyekszem erőm addig összeszedni.
4: Ha nem ő lesz a hitvesem, hát akkor senki.
2: No.
4: Hogy, hát nem? Miért nem? Hisz örökösen választásra bíztatsz. Csak őt ne válasszam. Épp őt ne.
2: Hisz nem mondom én, hogy egy cseppet se tetszik.
4: Én sem mondom, hogy már ma esküszünk. De a száz uralkodóház sarja ő.
2: És úgy véled, a szilveszterjéi álom őt jelentette néked?
4: Mit tagadjam? Úgy.
2: Nos... aludjunk egyet erre még.

0: Vigyázz, kislányom. Lásd, itt meghasadt az út. Ide, erre a sziklára lépj. Jó mohás. Így. Ugye bizony, Katicám, nem adtál számot róla Istennek, hogy micsoda nagy és hosszú útra szántad el magad.
1: Édesapa.
0: Katicám, édes lelkem.
1: Megérkeztünk már a célhoz.
0: Meg. Látod-e ott azokat a sziklák közé ékelt kis tornyokat? Abban az épületben élnek celláikban a Jámbor Ágoston rendi szerzetesek.
1: Igen, elgyöngültem.
0: Üljünk le hát kicsit. Mit kívánnál, mondd, Katicám, hogy felütői?
1: Köszönöm, apám, a jóságodat.
0: Köszönöd, és nem kérsz belőle. Semmi kívánságod, csak vége legyen már ennek. Csak induljak már el, s álljak oda az én jó öreg barátom, Hattó apát elibe így szólván, ime eljött hozzád a vén Tibold, hogy egyetlen imádott gyermekét élve eltemesse.
1: Édesapa.
0: Legyen hát. De mivel ez döntő lépés, visszavonhatatlan, hadd mondjak néked elsőbben még valamit.
1: Beszélj.
0: Azt mondod, nincsen maradásod sehol, mint a kolostorban, Szent Orsolya lányai között. Azt mondod, nem vonz többé a világ, az életnek ez a gyönyörűséges színtere, hanem Istennek kívánod szentelni magad egészen, és az ő orcájának fényessége lészen eljövendő életedben az, mi másnak apa, család, boldog nász, és a gyermekek és kisunokák csókja.
1: Igen, apám.
0: Mi volna, ha még szép időnk kitart, néhány hétre visszaköltöznél oda a várfal tövébe, hol nemrég még úgy szerettél, és újólag fontolóra vennél mindent?
1: Mit mondasz?
0: Sugárvárát mondom. Mi volna, ha ottan ismét tanyát ütnél?
1: Nem lehet, apám.
0: Miért nem?
1: Mert megtiltotta a gróf, az én uram.
0: De ha én elmennék a grófhoz, és magam kérnék tőle engedelmet?
1: Nem lehet, apám.
0: Miért nem?
1: Mert te azt úgysem teszed meg. Ha pedig megteszed, a gróf akkor sem ad engedelmet. Ha pedig ad, én akkor sem élek vele.
0: Katicám, gyönyörűségem, én megteszem. Isten engem, hogy megteszem. Letérdelek a gróf elé, mint most elibéd, úgy kérlelem majd. Nagy uram, Isten nem tagadta meg szabad egét a te várattól. Te se tagad meg hát Katicától azt. És amikor lovat hátán útjaidra indulsz, engedd, hogy Katica nyillövésnyi távolságból kövessen. Éjszakára pedig szoríts helyet néki, kérlek, istállódban, a büszke lovaidnak terített szalmán, mert jobb ez így, mint sem szegény gyermek elemésze magát bánatába.
1: Apám, édes jó apám, ne kínosz tovább. Minden szavad kés a szívembe. Nem megyek most már a kolostorba, hanem megyek vissza Helbronba véled. A grófot pedig elfeledem örökre, s férhez megyek, ha úgy kívánod. Legyen bár nászi ágyam a koporsó 8 ölnyi mélyben a föld alatt. Akkor is.
0: Haragszol rám, lelkem. Katica.
1: Hová gondolsz, apám? Hogy haragudhatnék én rád?
0: Inkább elkísérlek a kolostorba.
1: Nem. Nem, semmiképpen most már. Sem kolostorba, sem sugárvárába nem megyek. Csak egy éjszakára kér szállást nékem az apádtól, hogy megpihenjek kissé. virradatkor, ha Isten úgy akarja. Indulunk. Haza.

0: Nyergeltessétek le a lovakat! Abrakoltassatok, aztán maradjatok is az istállókban!
1: Ha majd Eginhardt megjön, Sírthoz Turdekvárából kaptak további parancsot.
2: Igen is, uram!
1: Most pedig pókká változom, és szemre ártalmatlan kupaccá gömbölyödve fogom eregetni hálóm, míg benne nem látom vergődni Kunigundát. Micsoda fölséges boldogság lesz nékem lecsapni reá, csalárd mellébe döfni bosszum gyilkos fullánkját, vérét ereszteni, húsát szétszaggatni, hogy csupán csontváza maradjon, mit egy világ szajhája emlékműveként Steinvárában fogok mutogatni majd.
0: Nyugalom, Stein! Törtőztesd magad legalább addig, míg Eginhardt visszatér.
1: Igazságod van, barátom. Még nem tudhatjuk, mi hírt hoz Eginhardt. Ám már írt nékem a beste boszorkány egy levélkét, s abban elég világosan olvashatni, hogy szépen üdvözöls, köszöni, ezután szükségtelen fáradoznom érte, mivel Sugárvár grófja békés úton átengedte néki a Stauffeni birtokot. Hát jó, ha bármi tisztes magyarázatot kapok e birtokadományozásra, akkor esküszöm, lenyelem a békát, és szélnek eresztem a kisasszony kérésére szervezett sereget. De ha Eginhardt olyan hírrel tér meg, mely a rossz nyelvekkel egyezik, vagyis ha Kunigunda Vihar Friderikkel gyűrűt váltott, akkor finom modoromat összecsukvá, mint egy zsebkést, elteszem jobb napokra, még be nem hajtom ezen a bestián a hadiszer költségeit.
3: Barátaim, barátaim!
1: Eginhardt, végre! Mi hírt hozol nekem Turnekvárából?
3: Barátaim, a rossz nyelvek sajnos igazat szóltak. Azok ketten duzzadó vitorlákkal hajóznak a szerelem óceánján, hogy még mielőtt a hold megújul, befussanak a házasság kikötőjébe.
1: Hogy a villám hasítsa szét árbócaikat!
0: Az eljegyzés meg volt.
3: Nem, ha pusztán a száraz szóra hagyatkozol. Ám ha tud beszélni szemek pillantása, írni ajkakreszketése, akkor a házassági szerződést bízvást késznek tekintheted már.
1: Hogyan? Mikor ment végbe a birtokadományozás? Erről beszélj!
3: Tegnap előtt. Alig, hogy megérkeztek Turnekvárába. A kisasszony születésnapjának reggelén. Még alig rózsállott nyaszolyáján a reggel viszfénye, mikor az okmányt ott találta a takarón. De nem is csak az okmányt, mert az bizony belehajtotta a szerelmes gróf egy levélkébe, mely szerint, ha a kisasszony hajlandó kezét néki adni, Stauffen lészen nász ajándéka.
1: S Kunigunda ugye elfogadta?
3: Az okmányt? Mi tagadás el?
0: Akkor hát nem tagadhatja meg kezét a gróftól, hisz az a birtokára.
3: Hát volt-e valaha is olyan kérője, kitől megtagadta volna?
1: Úgy érted, hogy mikor majd a mennyegzői harang szól, Kunigunda nem fog többé állni szavának?
3: Ezt nem bíztátok rám, hogy megkérdezzem.
1: Nos, Kunigunda, ez a kis bűvész mutatvány volt az utolsó szemfényvesztéseid sorában, és Stein grófja volt az utolsó bolond, kit orránál fogva vezethettél. Hol a két lovas futár?
0: Hé! Lovasok! Erő! Igenis, uram!
2: Igenis, uram!
1: Fogjátok el leveleket, s vigyétek egyiket te, másikat te. Jól figyeljetek! Te Hattóhoz mégy, megértetted? A domonkos rendi apádhoz, hogy este 7 óra tájt a klastromban leszek feloldozásért. Te meg Vanc Péterhez mégy, megértetted? Turnekvárának ház és udvarmesteréhez, hogy pontban éjfélkor fogom katonáimmal a kastélyt megtámadni. Hagyjon minden kaput nyitva! Megértettétek?
2: Meg!
4: Meg!
1: Na tessék, vigyétek hát! A Malom hídjához gyertek azután! Ott foglak bevárni benneteket!
5: Nyis ajtót! Hamar! Hamar!
6: Ki van ott kint?
5: Eresz be, édes gocsák! Én vagyok!
6: Ki? Nagy ég! Hisz ez?
5: Katica! A Heilbronné Katica!
6: Csak ugyan te vagy az, aranyoskám!
5: Jó estét!
7: Mi dolgod itt Turnekvárában? Hogy mersz te ide jönni?
5: Én csak... ezt a levelet hoztam el.
7: Miféle levélezés? Ki írta is? Én nékem mi közöm azzal?
5: A levél...
7: Nem akarok tudni róla, eredj!
5: Életem, ura! Elmegyek én már is. De kérve kérlek, alázd meg magad, és hadd, hogy kezedbe én adjam a levelet. téged illet.
7: Nem, ha mondom, takarodj!
5: Nagy uram!
7: A korbácsot! Hol van?
6: Nagyságos úr! Állj meg, mi jut ezzel?
5: Hagyd ne szólj! Megyek én, uram. Csak addig ne üss meg, amíg Gottschalkkal beszélek. Vedd el hát te!
6: Jól van, gyermekem, add ide. És mondd csak, miféle levél ez?
5: A Rajnai Stein grófja írta. Úgymond rajta üt Turnek várán még az éjjel, és elégtételt veszem Kunigundán, Sugár grófjának, az én nagyuramnak szépséges mátkáján.
6: Ez lehetetlen. A Stein grófja, még az éjjel. Hogyan jutottál a levél birtokába?
5: Épp ott voltam Isten akaratából a klastromban, midőn Hattó apátnak egy futár általatta. Az apát meg csak néz is nem érti, s már visszaadná, hogy tévedés, de mivel én megértem, kitéptem kezéből, s futok vele ide az én uramhoz egyenest, hogy Turnek lakóit fegyverbe riasszam, mert pontban éjfélkor rajtatok ütnek.
6: De miért kapta Hattó a levelet? S ha nem néki szól, hát kinek?
5: Annyi szent, hogy akinek szólt, itt lakik a várban, s fizetett gazember. Alig, hanem ő meg egy Hattónak szánt levelet kapott tévedésből. Hanem elég az hozzá, hogy én magam láttam tulajdon szememmel a gróf fegyvereseit Turnek felé jőni, nagy lopakodva két felén az útnak.
6: Uram, arra kérlek, mégis nézd meg a levelet. Én nem tudom a dolgot mire vélni.
2: 12-kor pontban ott leszek Turnek előtt. A kapukat nehogy bezárd. Amint, hogy meglobban a láng, én berontok. Félelemre oka nincsen senkinek Kunigundán svőlegényén kívül. Tudasd vélem, öreg, hogy őket hol lelem.
6: A sátán, s van-e alatt a név?
2: Van. Három kereszt. Mondd, Katalinka, hányan lehetnek a fegyveresek?
5: Úgy 60-70 ember, nagy uram.
2: És itt vannak, azt mondod, a vár alatt már?
5: Itt, uram.
6: Micsoda aljas merénylet.
2: El egy szólj az uraknak, mondd, hogy kéretem őket. Hány óra?
6: 11:30.
2: Siess hát, minden perc drága.
6: Megyek ma. Megyek.
2: Akarsz-e még mondani valamit, Katalinka?
5: Nem, uram.
2: Ha indulni akarsz, majd vissza atyádhoz, természetesen.
5: Természetesen?
2: Befogadok, amikor majd indulni akarsz. Mikor gondolod?
5: Már indulnék is, uram.
2: Előbb pihenj. Megalhatsz itt a fogadóban is.
5: Mi baj, mi történt?
0: Vészharang szó.
7: Nosze Turnek urai, Stein grófját lesz most szerencsénk üdvözölhetni.
4: Ördög és pokol, pajzsomat, láncsámat ide.
8: Mi történt?
4: Így se kérdezzetek, most kapjátok fel, ami fegyvert láttok, suhambást, foglaljátok el a bástyákat, mert ha mint a sebzett vatkan nem küzdötök, végetek van.
8: Igaz, hogy a Rajnai Stein grófja döngeti a kapuinkat?
4: Döngetni ám, ha ki nem tárták volna néki belső árulók, hogy mire a reteszeket biztosíthatnátok, ő rég bévül került már a kapukon.
8: Hajos,
4: ne égnő! Bokolfajza! Gyerünk el! Bocsánk! Kardomat, pajzsomat, láncsámat!
5: Tessék!
4: Mit akarsz?
5: A fegyvereidet hozom.
4: Téged nem hittalak.
5: Gottschalk el van foglalva a mentéssel.
9: Isten irgalmaz nekünk!
4: Nyugalom, nyugalom!
5: Elvesztünk! Jó emberek, segítsetek!
4: Uramisten, hisz ez Kunigunda hangja.
9: Ő kiáltott! Siess! Segíts néki!
4: Édes Gundám!
5: A kép, amit nékem adtál. Az arcképet, Friderik Gróf. A kép, meg a tókja.
4: Mi van? Hol van?
5: Jaj, a tűzben. Jaj, ha oda vész.
4: Sose bánt, hisz kép helyett itt vagyok néked, én magam.
5: Az arcképet, Friderik Gróf, a kép, meg a tokja.
10: Hol van? Én elhozom.
5: A fiúkban, aranyom, itt a kulcs.
4: Katalinka.
5: Menj.
4: Katalinka, állj meg.
5: Siess, mit tartóztatod?
4: Adok inkább 10 másikat a kép helyett.
5: Ez kell, nem más. Most nincs idő megbeszélni, mit érnék-e meg kép, ha lehozod, te lány. Tokjával együtt jutalmul egy gyémántot kapsz.
10: A lépcső jobban.
5: Arra, édesem, nézd csak ott, hol az az erkély látszik.
10: A harmadik szobában.
5: A harmadikban, siess! A veszély percről percre nő.
10: Ne félj, Isten megsegít. Isten velem.
4: Emberek, itt egy zacskó arany annak, aki utána megy.
5: Mit teszed ma? És ki ez a porlány?
4: Ő az, kinek talán még életedet is köszönheted ma.
5: És ha császár lánya volna is, mit félsz? A fal vastag. A lépcső nem ég még, és az a kis füst nem a világ.
4: Ha most nem siet, ráomlik a fal. Hozzátok létre!
5: Na, minek az most?
4: Létrát, ha mondom, fölmegyek.
5: Nem, csak nem akarod te.
4: Állj félre, kérlek, s ne zavarj. Majd én lehozom a képet. Ide támasztál.
5: Szerintem, hallgass meg engem.
4: Ha visszajöttem.
8: Állj, Krisztus nevében!

0: megváltó Krisztus, romokban a kastély.
1: Te jó Isten, ébren vagyok vajon, vagy csak álmodom? Sugár grófja, nézd, nézd!
0: Menj, hagyj most, nagyon kérlek engem!
1: Ostobák, sóbálványá váltatok tán, és semmi baj már!
0: Én boldogtalan!
1: Ott kuncorog, s magában jót nevet!
0: Hol?
1: Ott!
2: Nem lehet!
3: A lány!
2: Ott van!
3: Nagy ég! Csak ugyan, ő az!
0: Katalinka! Láb, a mennyek ura őrködik fölötted. Hol jártál?
4: Nem tudom, nagy uram.
0: Itt, ha nem tévedek, egy kastély állt. S te ott benn voltál.
2: Hol jártál, mikor romba dőlt a kastély?
4: Én nem tudom, mi volt velem.
0: És még a kép is nála van.
3: Hol?
0: Itt, né.
3: Nem mondtam, hogy tokkal együtt?
0: Na most már igazán. Azt hittem, a kép a fontos, és most azt mondod, a tok?
3: Igen is, hogy a tok. Ráírtad a neved. Ezért drága nékem. Lelkére is kötöttem.
0: No, ez nem olyan nagy baj.
3: Miért vetted ki a tokból?
4: Nem vettem én, kisasszony, hanem az íróasztalban, hogy kinyitottam, külön hevert a kép, és külön a tokja.
3: Te undogbék!
0: Kunigunda!
4: Előbb a tokba kellett volna.
0: Nem, Katalinka, jól csináltad. Dicséret illet, nem szidás. Hogy az a papírtok így nagy érték, te nem tudhattad azt.
3: A sátán volt véled.
0: Menj, Katalinka. A kisasszonynak rossz a kedve most. Menj!
4: Megyek, nagy uram. Csak meg ne is.
5: Örvendezzetek! Visszavertük őket! Stein grófja véres fejjel menekül.
6: Lóra vitézek! A Malompatakhoz hamar elívük, hogy ellárjuk a piszkos csürhe útját!

0: Gocsák, édes Gocsák.
1: Katicám, mit keresel megint itt, Sugárvárában? Nem megmondta a gazdám, hogy többé ne járj utána. Csak nem megint valami vészhírt hozol? Mi az ott nálad, Katica?
0: A tok a kisasszonynak. Édes Gocsák, amiért a múltkor... Tudod...
1: Micsoda? Az, amelyik az íróasztalban maradt?
0: Az hát, amelyikért kikaptam. Másnap hajnalban odamentem a kastélyomhoz, szétdobáltam a köveket, és Isten úgy akarta, hogy... Hiszen érted.
1: Mi a csoda? Mutasd ide! És oly sértetlen hitemre, akár a kőből volna. Nicsak, nicsak. Ebben valami írás van. Miféle írás lehet ez?
0: Azt én nem tudom.
1: Oklevél Stauffen adományozásáról. Vihar Friderik Sugár grófja által Turnnek. Ó, a cudar! Ezt azonnal által kell adnod a grófnak. Gyere, nyújtsd a kezed.
0: Inkább lefeküdnék itt az istállóban egy időre. Nagyon elfáradtam.
1: Jól van. Aludj csak, kis Katica. Én addig értesítem az urat. Csak lesz olyan kegyes és megengedi, hogy pár napig itt maradj.

0: már megint utánam jött, és elhozta ezt a tokot. Különös. És most itt alszik a lovaknak a vedett szénán. Bocsánat, még a könnye is elerett, úgy rimánkodott, hogy engedjem szegény lányt, mint máskoron az istálóban hálni. Bizony így látva szendergését, önfelett álmát, orcái hombos pirosát, karbatett kezének békességét, olyan asszonyos gyöngétség fog el, mint a mindjárt meg akarna a szívem mosadni. De boldogtalan. Mi lehet a titkod? Miért alázod magad kéretlen cselédemmé, mint a féle feslet nő személy? Miért követsz, mint kutya a gazdáját, tüzön át, vizen át mindenüvé? Súlyosabb kényszert sejtek én ebben a szív puszta hajlandóságánál, a pokol erőinek mesterkedéseit. Mert valahányszor még megkérdeztem, Katalinka, mond, miért ijedtél meg tőlem, oly rettentő nagyon midő apád műhelyében találkoztunk? Mindig olyan holdkóros formán néztél rám, s így feleltél. Ej, nagy uram, hisz tudod? Na de most hamar, mielőtt még Gottschalk jönne s megzavarna, kiderítem én a te titkodat. Isten bocsásson meg nekem, ha vétkezni találnék. Katalinka, alszol?
1: Nem én, uram.
0: Szemed csukva pedig. Talán bizony azt mondod, nyitva van.
1: Nyitva hát. Hisz nézlek téged, uram. Hisz látlak téged, amint ülsz a lovon.
0: Hát te? Hol vagy most, lelkem Katalinkám?
1: Én egy szép, nagy, zöld pázsitos mezőn, csupa illatozó tarka virág közt.
0: Katalinka?
1: Én, nagy uram.
0: Ugye kedvelsz engem?
1: Szívből.
0: De én ugye tégedet nem?
1: Hisz oly szerelmes vagy, mint egy Szent János bogár a nyári estvében.
0: Szerelmes? Ezt meg hogy értsem?
1: Hogy húsvétkor elmátkásítasz engem.
0: Jó. Erről még nem volt tudomásom eddig. Aztán ki mondta néked ezt?
1: A Marian.
0: Aha, a Marian. Az meg kicsoda?
1: Hát az, ki nálunk a házat sebri.
0: Aha. És ő honnan tudja?
1: Onnan, hogy szilveszter éjjelén olmot öntött, és abban benne volt.
0: Benne? Micsoda?
1: Hogy értem jön egy szépséges lovag.
0: S te úgy véled, az a lovag én leszek?
1: Úgy, nagy uram.
0: De hisz van még lovag kívülem több is. Miért éppen én?
1: Aludni térvén szilveszterkor arra kértem Istent, ha a jóslat igaz, jelenjen meg nékem a lovag. Éjfél után ajtóm nyílt, s te léptél be. Oly valóságosan, mint mellettem ülsz most, s mátkádnak szólítottál.
0: Hogyan? Ezt én... Erről én semmit. Mit mondtál, mikor?
1: Szilveszterkor lesz 2 esztendeje.
0: Hogy is volt csak? Szilveszterkor. Különös. Mondd csak, volt-e akkor éjszaka vélem valaki?
1: Volt, nagy uram.
0: Volt? Igen? És ki?
1: Egy fényes kerub jött véled, uram.
0: Lelkem üdvére, mondom. Azt hiszem, igazat szóltál.
1: Igazat, uram.
0: Vánkosod szőrből, lepedőt fehér, a gyapjú takaró vörös.
1: Igen.
0: S te magad egyszál könnyű ingben, stágra nyílt szemmel bámultál rám.
1: Mert látomásnak véltelek.
0: S reszketve minden tagodban leszálltál az ágyról, s lábam elé borultál, s minden állathoz nyúltam, hogy szemedbe nézzek.
1: Bejött Marian, gyertyával kezében a boldogtalan. S vége. Én azon mód a padlón kucorogtam. Marian meg kinevetett.
0: Én, Uram Istenem, most már bizonyos, hogy kettős életem van. Míg testem pihen, a lelkem kóborol.
2: Hé, Katica, hol vagy?
0: Állj fel hamar, s a kendődet is hamar igazítsd meg.
1: Istenem, atyám, mi lehet engem? A gróf.
3: Jó, hogy jössz, Gottschalk. Friedeborn kisasszony már nem hálhat az istállóban eztán. Az illemszámosokból mást parancsol. Kérlek, vezesd a kastélyba, anyámhoz.
2: Ki az áldóját? Hát, Katica, mit szólsz?
1: Uram, köszönettel elfogadom. Még apámról hírt kapok.
0: Jaj, csodatévő fénytől elvakított lelkem a téboly partján imbolyog. Ezüstösen visszhangzik még fülemben a szózat, mit mire vélni nem tudok, hogy császárom leánya ő.

0: Vajon hová lovagolhatott a gróf?
1: Kisasszonyom, ezen tanakodik most az egész kastély. Legmélyebb álmából költötték fel az éjszaka, mert három lovas érkezett, császári biztosok, hogy Sugár grófjával sürgős beszédük van. A gróf úr bezárkozott vélük hajnalig, akkor aztán még alig pirkadt, lóra kapott, és se szó, se beszéd elvágtatott.
2: Nyisd ki a fürdőt.
1: Nyitva van.
0: Őrizd jól az ajtót, míg megfürdöm. Senkit be ne engedj.
1: Ne aggódjon, kisasszony.
3: Jó reggelt, Rozál!
1: Jó reggelt, Leonóra kisasszony. Hogy ma ilyen korán?
3: Már is nagy a hőség. És úgy gondoltuk Katicával, Sugárvára kedves vendégével, hogy a barlangban ilyen tájt igen kellemes fürdőzés esik.
1: Megbocsáss, Kunigunda kisasszony van a fürdőben.
3: Kunigunda kisasszony? Kitől kaptátok a kulcsot?
1: A kulcsot? Hiszen nyitva volt.
3: S Katicát nem láttad odabent?
1: Nem én, kisasszony. Senkit.
3: Úgy éljek pedig, hogy Katica ottben van.
1: A fürdőben? Aligha.
3: De bizony. Gondolom a sötét hátsó fülkék egyikében lesz. Én visszamentem a kapuból, hogy kérjek egy törölközőt a grófnőtől. Katicát meg előre küldtem. Hó, hiszen itt is van már.
1: Uram, segíts! Mit látok?
4: Leonóra!
3: Hey, Katicám! Hát te már megfürödtél.
1: Leonóra!
3: Az Istenért mi lelt?
1: Elrejtőztél. Ugye mond?
4: Leonóra!
5: Rozál!
1: Megyek! Ott benn láttad-e őt, mond.
3: Katicám, kincsem, mi bajod?
5: Rozál!
1: Annyit mondok, te lány. Jobb volna néked mentem megvakulnod, hogy sem szemed, amit ma látott, azt nyelvedre bízná.
3: Mit jelent, mond-e, méltatlankodás? Mit tettél? Mit láttál? Mitől remegsz úgy, mint kire kaszájával rájeszt a halál? Vagy olyat láttál, tán, mi az élő halálnál is förtelmes?
4: Hallgass meg, én...
3: Beszélj át.
4: Leonóra, ígérd meg, hogy amit most mondok, azt senkinek soha el nem árulod.
3: Soha én senkinek. Nyugodt lehetsz.
4: A díszcsarnokból én, mivel a fényt sok hallottam, egy kis ajtón a hátsó kamrába szöktem át fürödni. Majd csobogást hallván a csarnok felől, és azt gondolván, hogy te vagy, nagy vidáman benyitom az ajtót, hát a medence szélén áll, s már készül a vízbe lépni egy...
3: Egy?
4: Hallod?
3: Mit?
4: Jön. Az jön. Az a... Ő jön.
3: Csacsi, hisz ez Gunda kisasszony.
4: Gyerünk innen.
3: Miért?
4: Gyerünk, ha mondom.
3: Hová?
4: Mindegy, csak innen el.
3: Bolond vagy?
4: Hallgass rám, kérlek, édes jó Lenórám. Végem van. Ez, ha engem itt talál. Gyerünk. A grófnő megvéd, s megvigasztal.
0: Nesze a kulcs. Ha a tükrös fiókot kihúzod, ott a fekete doboz, s benne a por. Tejbe is, borba is vegyítheted. Tudd meg, mit szeret. Aztán megkínálod. Jer, Katicám, így áll.
1: Ó, méreg, bosszú halál.
0: De ha másképp meg nem issza, fogod és beletöltöd.
1: Mi megtörtént? Azt nem hárítod el már.
0: Köd, füst, hamu, éjszaka, káosz. Az egész várat megmérgezhetem az utolsó macskáig is, ha kell. A lány még él, verseng a gróf szívéért, s úgy éljek én. A gróf sem érzéketlen iránta. Pusztuljon hát! Buborékként szálljon a semmibe! Nincs a világon kettőnk számára hely már ezután.

0: Bihar Friderik. Heimbronn városánát kalandozván ostrom nélkül bevetted a tavaszon egy balga lány szívét, ki elhagyta érted öreg édesapját. Te meg ahelyt, hogy hazaküldenéd, ősi váradban rejtegeted őt. Szépítni kívánván pedig e botrányt, pogány és ostoba dajkameséket híresztelsz körbe valami kerubról, ki néked álmodban megsúgta volna, hogy császári kakuk tojásra leltél. Mi engem illet, én csak nevetek eféle ízetlen proféciján, felőlem meg is koronázhatod a lányt. Svábhonhoz attól jussa nem lesz, és palotámba se teszi be lábát. Hanem itt áll egy mélyen megalázott ember, kinek nem elég, hogy leányát, még Istenben boldogult hitvesét is szajhává mocskolod, bár bizonyos, hogy erényes volt, s az is, hogy gyermekének csak Friedeborn Tibold lehet az apja. Friedeborn Tibold ma párbajra szólít, sugár grófja téged, trónunk előtt.
1: Felséges császár, nézd meg engemet. Nézd acélos csupa izom karomat, mely ha kell, az ördöggel elbánik. És nézd ez ősz koponyát, mely kardom alatt olyjá lapulna, mint ama lepény sajt, mit deszkán szétkenve erjesztenek. Ne kíván tenkegyességedben egy badar történetért helytállanom, mit a szájtáti nép két fél hallomásból illesztett össze, mint két egybevágó féltekét, csak ugyan furcsán egészszé. Kérlek tembölcsességedben, tekintsd, mi a ma szilveszter éjszakán esett a lázas önkívület káprázatának, hogy herceg kisasszonynak véltem én álmomban e derék öreg leányát.
2: Átkozott képmutatót te, hiszen nincs a lelkedben fikarsznyi kétsége annak, hogy Katica a császár fattya. Vagy nem szagláztad éki a plébánián születése napját, s ki tudja honnan az órát, melyben a fogantatásnak kellett történnie, s ki tudja honnan azt a napot, melyen 16 éve Heilbronnban járt ő felsége, a császár. Ó, nem! Bármint fenyegetsz is erőddel, nem nyugszom elébb, mint kardom az álcát. Sátán mi voltodról letépi, vagy hegyét visszafordítván engemet fog a sír örök sötétségébe lökni.
1: Lelked rajta! Mit magadnak kerestél, megkapod, átkozott galázda! Eddig kiméltelek, s hasonlót érdemelnék tőled, ki rám mérget okátsz. Legyen! Szemedbe mondom itt most! Katica császárunk gyermeke! Nem a tiéd! Hát rálsz, öreg! Hát már a szemem villanása is földhöz csap! Még átol most engem abban, hogy igazságos győzelmem dühében csizmámat agyvelőt bemártsam! Éj! Az idő, evén szfinx mindent megold majd. De mit mondtam, ne feledd! Katica legfelségesebb felségünk leánya.
0: Gyerünk, uraim! Ideje mennünk.
3: Hová?
4: Mi történt?
3: Te jóságos ég! Utálnam, urak! Úgy hiszem, rosszul lett a császár.
0: Vissza! Senki ne háborgasson most engemet! Hát mégis igazán. Az az angyal úgy látszik nem tévedett, midőn sugár grófjának megjelentette, hogy a heilbronni Katica tulajdon édes gyermeke. Nem, valóban, semmi kétség. Épp 16 éve annak, hogy Heilbronnban nővérem tiszteletére a nagy lovagi tornát ültük. Gertrud. Úgy hiszem, igen, bizonyos, hogy Gertrud volt a menyecske neve, kivel ott a kastélykertnek félre eső zugában hamvadó fáklyák sejtelmes világánál és a táncteremből hársfák illatával ránk szitáló zene hangjainál nyájaskodtam. Márpedig Katica édesanyját is Gertrudnak hívták, mint hallom. Sírt, emlékszem, nagyon sírt. Én meg erre egy medáliát, mit mellemen viseltem Leó pápa arcképével, a proszlikiába tűztem, emlékül tőlem, kit úgy szintén nem ismert ő, mint én őt. És most azt hogy a Heilbronni Katicának egy szakasztott ugyanolyan ékszere van. Semmi kétségim már. Vihar Friderik a kiválasztottak bizalmosa. És ha megválik attól a némbertől, kinek szavát adta, kénytelen leszek eleget tenni az ég rendelésének, rávenni Tiboldot valami ürüggyel, hogy javára apai jogáról lemondjon, és összeházasítani Katicát a gróffal, mielőtt még ez a kerub másodszor is letalál a földre látogatni, hogy titkomat, miről csupán e négy falnak van még tudomása, világká kürtölje.
4: Uram, Freiburg grófja, kérlek, nagyon kérlek, csak egy szóra.
5: Mi az, Flamberg? Mi történt? Kit keresel itt a császári kastélyban?
4: Az én boldogtalan uramat, Sugár grófját.
5: Nincs egy órája, hogy visszaindult várába. De miért vagy így feldúlt?
4: Gunda kisasszony, ki a gróf jegyese most. Ó, bár ne szabadítottuk volna meg te tőled. A szakácsnőt akarta megvesztegetni, hogy Katicának mérget tegyen az ételébe. Gondold el, uram, mérget! És pedig ama utálatos, rejtélyes és teljességgel érthetetlen okból, hogy szegény lány őt a fürdőben megleste.
5: És ez néked érthetetlen?
4: Felettébb.
5: Jól van, lovak, segíthetek éppen, hogy megértsd. Az a nő személy, tudd meg, egy mozaik.
4: Hogy micsoda?
5: Egy tékombakom tákolmány a természet mindhárom birodalmából összehordva. Fogait egy müncheni lánytól vette. Haját Frankhomból hozatta. Arcának üdehamba Magyarország bányáiban termett. Pompás, sudárnövésű alakját pedig, minek csodájára jártok, egy külön az ő számára kitalált, svéd acélból tűzött innek köszönheti. Érted-e már?
4: Förtelem.
5: A gróf úrnak pedig add át legszívélyesebb üdvözletemet, valamint mondd meg néki, hogyha magához veszi a főkulcsot, s hajnal előtt bémegyen jó reggelt kívánni a szép menyasszonyának, amidőn annak összes bájai még szanaszét hevernek, széken, asztalon, úgy jó alkalma lészen menten kőszoborrá válnia, mit emlékműként felállítunk majd a szénégetők viskója előtt, hogy örökkön örökké hirdesse Sugár grófjának lovagias dicsőtettét. Thank you.

0: Az ajtó?
1: Bezártam.
0: Bezártad? A semmi. Mondtam már, előbb kulcsra zárd, aztán húzd rá a reteszt. Az a biztos.
2: Kisasszony!
0: Ki az? Istenem!
2: Rozá, ki volt ez a hölgy?
0: Hol?
2: Itt, aki épp most, mint egy pízai ferdetorony, úgy ment át a szobán.
0: Ki?
2: Csak nem a kisasszony.
1: Ej, nagy uram, tréfálsz. Szibilla volt itt a mostohám.
3: Rozá!
1: Gunda kisasszony hív, úgy látszik már fölébredt. Uram, ha addig leülnél. Szólok neki mindjárt.
4: Ó, én lelketlen barom. Hisz ha volna lelkem, az íj elvakult nem lehetne. Íj hamis mértékkel, ha volna lelkem, nem mérhetnék a világ piacán.
1: Micsak! Egy kedves vendég. Friderik Róf. Így kora reggel?
4: Ez hát a boszorka.
1: Minden rendben az esküvő körül?
4: A fő tényezőt nem számítva, minden.
1: És mikor lesz a napja?
4: Tegnap úgy volt még, hogy holnap.
1: Végre. Ez életemnek legboldogabb napja lesz. Ám te, mintha nem örülnél. Nem vagy valami víg.
4: Sőt, nincs nálam boldogabb ember a földön.
5: Küldöttség érkezett.

0: az?
1: Ó, szívem, mit érzel, hogy oly bolondul versz?
2: Az ég parancsára halljátok immár, hogy választottjának szavát betöltsem, én Tibolt Kovács lányát, Katicát, örökbe fogadom a mai nappal. Neve pedig eztán nem Frideborn lesz, hanem Schwab Katalin.
1: Hol van a császár? És hol van Tibold?
0: Itt van a császár. És itt van Tibold is.
1: Szent ítéletű! Hogy nevezzelek, szólj! Jól értettem?
0: Szavamra jól. Kinek keruba barátja, arra a császár is büszke, ha apja lehet. Ez a lány most az emberek előtt legelső, mint Isten előtt régen az. Kezét csak olyan nyerheti el, ki nékem is tetszik.
1: Én, fenség, térden állva kérlek, add nékem őt.
0: Ennyi.
1: Add nékem őt. Tettednek másként mi célja lehetne?
0: No. A halál kapható csak ingyen. A lánynak ára van, s azt én szabom meg.
1: S mi az?
0: Apját házadba viszed.
2: Ugratsz, fenség?
0: Szóval nem.
1: A tenyeremen, a szívem tenyerén fogom bevinni.
0: Hallod, öreg?
3: Add hát néki. Mit Isten egybe kötött, szét ne válassza ember azt.
1: Boldog leszek végre, végre. Most hát ti atyák, hadd csókolom meg csak egyszer álmodott édes ajkát. Most, ha volna 10 életem, újjongva néktek adnám, nász éjszakám után mind a 10-et.
0: Mondd el hát néki is, mi történt, s hogyan.
1: Jer, tengelicém, Katicám, szeretnék néked egy titkot mondani.
4: Uram, szólj hát. Mit kívánsz tőlem?
1: Elsőben is azt, hogy testemmel, lelkemmel, de minden érzékemmel, de mondhatatlanul, öröktől fogva, és örökké szeretlek. Szarvas úgy nem kívánkozhat, ha hősé kínozza rég a szép híves patakra, mint én kívánkozom egyetlenem, szépséget csermelyében, ölelésed híves zuhatagában elmerülni.
4: Friderikem, én kedvesem. Olyan furcsákat beszélsz. Mit mondasz? Mit akarsz?
1: Semmit, kedves.
4: Semmit?
1: Semmit, bocsáss meg. Hisz nincs még holnap. Egész elfeledtem. Mit is akartam? Megvan. Katalinkám. Megtennél nékem egy szolgálatot?
4: Hisz tudod, hogy meg.
1: Holnap leszen az én mennyegzőmnek napja. Már készen áll minden. De jó volna délben, midőn a násznép mátkámat kikéri, elébe egy kis ünnepséget ülni, hol te játsznád a pártfogó istennő szerepét. Ha kedvében akarsz járni uradnak, félredobod a míves napi gúnyács, holnap ünnepi díszbe öltözöl, gyöngyel varrod sejem ruhába, mit oda készített már édesanyám. Úgy leszem?
4: Úgy. Úgy.
1: De szép légy ám nagyon. Nem pávásan, de csöndesen szép, amint illik. És a smaragdot se feledd, mert azt akarom, hogy minden asszonyon túltégy, még Kunigundán is.

0: Hírnök, tedd a mi dolgod.
1: Tudatik ezennel, és közzététetik, hogy Vihar Friderik sugár grófja, főrendi lovag, ma istens ország színe előtt nőül veszi Schwab Katalin herceg kisasszonyt, legfelségesebb császári úrunk leányát. Az ég áldása legyen a felséges mátkapáron, s kifogyhatatlan bőség szarujának minden boldogsága szálljon az ő becses fejükre.
2: Megbolondult ez az ember? Vagy ha nem, hát azon van, hogy minket megbolondítson.
3: Ördög pokol és halál, mit jelentsen ez?
4: Üdvözlégy, Heilbronné kis Katica, császári herceg kisasszony.
2: Ő a mennyasszony?
0: Igen, ő az.
5: Én nagy uram, mennyasszony, ki?
6: Az ég, kit a kerub szerzett néked, Katalinka. Akarsz egy gyűrűt váltani véle?
0: Mátkám, Katalinkám.

0: akarsz-e engemet?
1: Mennyei atya, segíts meg!
2: Úgy legyen hát!
3: Fogd kézen Katicát, Vihar Friderik, s vezesd oltár elé.

0: Heilbronni Katica, avagy a tűzpróba. Heinrich von Kleist lovagdrámájának rádióváltozatát hallották. Fordította Petra Szabó Gizella, zenéjét szerezte Decsényi János. A szereposztás a következő volt. A császár Avar István, Vihar Friderik Sugár grófja Mécs Károly, Helén grófnő az édesanyja Tolnai Klári, Gottschalk a szolgája Molnár Tibor, Brigitta a grófi kastély házvezetőnője Gobbi Hilda, Turnek Kunigunda Almási Éva, Rozála komornája Szabó Éva, Friedeborn Tibold Heilbronni fegyverkovács Szabó Sándor, Katica a lánya Vencel Vera, Miksa freiburgi várgróf Tordi Géza, a rajnai Stein grófja Tahitót László, Otto Flüe grófja Kállai Ferenc. A többi szerepet játszotta Almási József, Bai Gyula, Benkő Gyula, Busz Gyula, Darvas Magda, Felvinci Viktor, Geréb Attila, Harkányi Ödön, Horváth József, Kaszás Gergely, Kovács Gyula, Kránic Lajos, Láng József, Majlát Mária, Oszter Sándor, Pásztor János, Perlaki István, Pirót Gyula, Rákosi Mária, Regős Péter, Somogyvári Pál, Straub Dezső, Szitás László, T. Nagy András, Zolnai Zsuzsa. Közreműködött az Állami Operaház zenekarából alakult kamaraegyüttes, vezényelt Görgei György. Zenei rendező Erkel Tibor. A felvételt Kosárszky Péter és Pap Tibor készítette. A rendező munkatársa Szebényi Cecília és Csepeli Péter. Dramaturg Magos György. Rendezte Varga Géza.
1: A lovagdráma rádióváltozata 1978-ban készült, és utoljára 2009. október 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. A világ lira gyöngyszemei. William Butler Yeats verseit Gábor Miklós és Kozák András olvassa fel.
1: Az ég köntösére vágyik. Volna csak enyém az ég köntöse, arannyal hímzett ezüst színű fény, az ég kék, sötét, szürke köntöse, melyben az éj jár, s a hajnal, s a fény. Azt teríteném lábaid elé. De minden kincsem csak az álmaim, álmaim terültek lábad elé, lépj lágyon, amin jársz az álmaim.
2: A tökéletes szépségről. Köt szemhéj, álomárnyú szem, a költő fáradt szüntelen, hogy teljes szépet emeljen a rím, s elvézik a női tekinteten, s a mennybolt tétlen népein. Szívem meghódol a harmat előtt, mely szunnyad örökre, s látja fenn a tétlen csillagokat, meg őt.
1: Fehér sirályok. Volnánk fehér sirályok édes a gyors habokon. Még száll a meteor csík, s nekünk már unalom. S a szürkületi égaj kék csillaga kedvesem szívünkben bút ébresztett, mely nem múlik sosem. Fáraszt a harmatos álom, rózsáké, liliomé. Ne álmodj róluk, édes, se a meteor felé ne epedj, se a kék csillagra harmathullás idején. Az volna jó, ha sirályok lennénk a habon. Te meg én. Lelkem szigetvilágok, spartok dala veri fel, ahol az idő felednes a bánat nem érne el. De mögöttünk maradna láng, rózsa, liliom. Volnánk csak sirályok, édes, a ringató habokon.
2: Egy régi dal visszhangja. Találkoztunk a fák közt a kertben, ő meg én. Jött hófehér kis lábbal a kerten át felé. Kért, hogy könnyen szeressem, mint a rügynő ághegyén. De ifjan és bolondul, ezt nem hihettem én. És álltunk a folyónál, hol véget ért a rét. Vállamra tette akkor kis hófehér kezét. És kért, hogy könnyen éljek, miként a fű haragyok. De bolond ifjú voltam, s most csupa könyv vagyok.
1: A szerelmes a szívében nyiladozó rózsáról beszél. Minden dolog árva, szegényes és ostoba, s árnyűszegett. Gyermek zsivajog, buta nesző a roskadozó kocsirul, a gazda topog az ekével a téli barázda felett, s mind rontja szívemben a képed, mely mint csoda rózsa virul. Úgy fáj ez a csúnya világ itt, úgy szenved a hű szeretet. Jó volna teremteni újat, zöld lombra heverni ki túl, s formálni a vízből, az égből szép tiszta aranykeretet, megvédve szívemben a képed, mely mint csoda rózsa virul.
2: Csüggetek sorok. Mikor láttam riadt zöldes szemét, s elnyúlt testét a hold sötét leopárgyainak? Vadboszorkák, tündöklő hölgycsoport, seprőnyér és könny, keserű könny, vége mindannyinak. Szent kentaurok hegyekben nem tanyáznak, velem csak a keserű nap maradt, hűlt helye már a hősi holdanyának. És most 50 éves koromra tűrnöm kell a félénk napsugarat.
1: Egy gyermekhez, aki a szélben táncol. Táncolj a part felett. Mi gondod rá, ha dagad a víz, a förgeteg? Csak rázd, rázd sós hajad nedves zuhatagát. Ifjú vagy, mit neked, hogy győz a bolond, s a vágy betelve szétpereg, s a jó munkás halott, s a kéve kötést akar? Mit bánod, hogyha zokog az óriás vihar?
2: A második eljövetel. Forgódva forgószélben sebesen nem hallgat a sólyom solymászra sem. A centrum gyönge, minden szétröpül, a világ csupa zűr, kívül belül. Vérszutykos árcsatangors, mindenütt megfúl az ártatlanság ünnepe. A jóknak nincs hite, a gonoszok intenzitása véres szenvedély. A kinyilatkoztatás már közelít az új eljövetel, a második. S még elröppen a szó, hatalmas képpel a Spiritus Mundi szemem zaklatja. Sivatag homokban oroszlán testű, emberfejű lény lesz rám. A szeme gyilkos, mint a nap. Lassún mozdítja combjait, körötte rívó madarak árnyatántorok. Sötétség újra. De én már tudom, hogy 20 évszázad érzéketlen álma szörnyet fogan, s az bölcsőt követel. Hát nem dúvad ki időt szimatolva születni cammog Betlehem felé?
1: Mikor háborús költeményt kértek. A költőnek ma némán üdvösebb. Hisz helyrehozni államférfiak melléfogását úgy is képtelen. Tűnődtek azok éppen eleget, hogy mihat meg kis csacska lányokat, vagy öregeket téli éjjelen.
2: Ére repülő a halálát jósolja. Tudom, fent a felhők fölött egyszer elér a végzetem. Nem bántott, akit üldözök, akit védek, nem szeretem. Az én hazám kiltartan krossz, népem, földünk szegényei, őket a vég hajóharosz nem sújtja, s nem emelheti. Nem törvény, szónok, taps tömeg, s nem kötelesség a szívé, egyszerűen az élvezet hozott-e dúlt felhők közé. Mérlegeltem, mi volt, s mi lesz, és úgy láttam, mindegy, mi vár. Egyensúlyban tartja üres életem az üres halál.
1: A sötét torony. Mondd el, hogy azok az ó sötét toronyban azt teszik már csak, amit a kecske eszik. Elfolyt a pénzük, már csak poshat boruk van, de ami a katona jussa, az megvan nekik, hogy mind letette az esküt, amazászlókat be nem eresztjük. Állnak a sírban szálegyenesen a holtak, de a szél a partról a toronyba fölér. Zörögnek, amikor vonít a szél. Ócsontok a hegyen zörögnek. Jönnek az ászlók, csábítva, fenyegetően, vagy súgva, hogy az is bolond, aki, ha igaz királya feledve régen bánja, hogy miféle király is üli a trónt, ha meghalt, oly régóta már, tőlünk így rettegni kár. A sírba szivárok fénye a holdnak, de a szél a partról a toronyba fölér, zörögnek, amikor vonít a szél, ócsontok a hegyen zörögnek. Ki harmadba kúszva kicsiny madarakra lesz reggel, a toronybeli öreg szakács, mikor mi férfiak fekszünk a hajnali álmokat alba. Hallani véli a király nagy kürtje szavát, de hazudik a sátán. Álljuk az esküt a vártán. Ott a sírban, ami sötét, feketébb lesz, de a szél a partról a toronyba fölér. Zörögnek, amikor vonít a szél. Ó, csontok a hegyen zörögnek.
0: A világlíra gyöncemei. William Butler Yeats verseit Kálnoki László, Kosztolányi Dezső, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, Tellér Gyula, Vas István és Vörös Sándor fordításában Gábor Miklós és Kozák András olvasta fel. A műsort Dávid Gábor Csaba, Simon László, Bába Iván és Gál István készítette 1981-ben és utoljára 1989. július 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében. A mikrofonnál Beslin Bettina. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányosereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. A teljes fronton támadnak az orosz fegyveres erők Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára sajtótájékoztatóján. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva feltételei változatlanok, amint Kijev meghozza a szükséges döntést, leállhatnak a harci cselekmények és megkezdődhetnek a komoly tárgyalások. Közben az ukrán hadsereg frissen kinevezett főparancsnoka a hadműveletek folytatását és újabb műveleteket jelentett be. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, a Pátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. Megtalálták az Atlanti-óceánban a 74 éve lezuhant Panam-gépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult ahhoz, hogy bevezessék a járatokon elhangzó biztonsági tájékoztatást. A repülő Puerto Rico-ból indulva az óceánba zuhant 64 utassal és egy 5 tagú legénységgel a fedélzetén. Bár a becsapódást mindenki túlélte, mindössze 12 utas és a legénység menekült meg, mert az utasok nem találták a mentőmellényeket, a legénység pedig nem tudta előhozni a felfújható mentőcsónakokat. A katasztrófa nyomán vezették be a repülés előtti biztonsági eligazítást és a vészhelyzeti eljárások bemutatását. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kialakulhat szorványos zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Téblábnyomok a hóban.

0: Valamikor főnököm volt egy ilyen kápó féleség a szamosvári börtönbe. Főnök a festődébe. Két főnök volt egy ilyen helyen. Körülbelül 15-ön dolgozhattunk ott, nem emlékszem már, hogy hányan. Volt egy adminisztratív főnök, aki a rendet tartotta fenn, mert végre hokházba volt a méhely. Persze is rabolt, és egy szakmai főnök, az egy igazi, jó öreg festő mester volt, egy rassói szász bácsika.
1: Aki civilként dolgozott ott?
0: Rab volt.
1: Tehát mindenki, aki...
0: Mindenki rab volt. Hát a rendfenntartásra a börtön adminisztráció természetesen azokat válogatta ki, akiket részint alkalmasnak tartott, de főleg azokat, hát akit erre már átnevelt. Hát és ezek az átneveltek a fasgárdisták, hát az egykori fasgárdista diákság köréből kerültek ki. Nagyon-nagyon fiatalon kerültek ők börtönbe, és ott hallatlan tortúráknak, kínzásoknak tették őket ki. Egy ilyen megtorló, belső megtorló csapatot szerveztek ezekből, akik aztán egyrészt önmagukat kordában tartják, és mindenkit, aki ugyanen érkezik a börtönbe. Ez volt a program. Ezek az úgynevezett átneveltek voltak, akik tulajdonképpen megtértek, és már-már kommunistának vallották magukat bizonyos előnyök reményében. Egyrészt, másrészt addig-addig verték őket, amíg tulajdonképpen nem lettek alkalmasára belső rendfenntartásra. Úgyhogy ha valaki azt hitte, egy hát naív, frissen érkezett például a szamosvári börtönbe, hogy hát itt legalább most már nem sukhatják be, itt most már nem kerülhet börtönbe, az nagyon tévedett, ugyanis azonnal elsúgták, minden gyanús és félreérthető cselekedetét, beszélgetését, és azon kívül igaz, börtönbe is kerülhetett, méghozzá az elkülönítőbe és a magánzárkába, vagy a karcerbe, ami egy doboz volt, ahol egy-egy hetet állva kellett tölteni. Hát ez is egy ilyen volt. Azért lett főnök, és természetesen ennek megfelelően egy ilyen parancsolgató, lögdösködő, hangoskodó, belső rendfenntartó. Hát igen, ám, de én megsejtettem emögött, a viselkedés mögött, hogy ez tulajdonképpen ez egy megtört ember itt. El is lehetett vele beszélgetni.
1: Tehát nem egy magánszorgalmú kutya.
0: Nem, és elsősorban nem volt szadista. Ennyit az ember észrevesz azért.
1: És te tudtad, hogy ott ilyen fiúk vannak? Tehát, hogy ennek mi a belső rendszere, mikor oda kerültél? Szólt neked valaki?
0: Igen. Első este, ahogy a cellámba kerültem, oda jött egy fiatal ember, körülbelül 10 évvel lehetett idősebb nálam, úgy 30 felé járt. Hutzl Egonnak hívták, máig is hálával emlékezem rá, de temesvári sváb fiú volt. Oda jött és felvilágosított, hogy itt mi van. Magyarul a cellában rajtunk kívül magyar nem volt. Tudom, utólag is, mert szükség volt rá, ellenőriztem, magyarul senki nem tudott. Mi egymás közt hát magyarul beszéltünk, és ez elég volt ahhoz, hogy a harmadik esti beszélgetésre már nem kerülhetett sor. Egyszerűen a szobába, a cellába feltűnt az, hogy mi esténként idegen nyelven, a társaság részére érthetetlen nyelven beszélgettünk. Ő ezért egy évi magánzárkát ő kapott, többet nem is találkoztunk. De ő két nap alatt engem teljesen felvilágosított, hogy itt mi van, és főleg, hogy mi vár esetleg rám. Na már most ez tudni kell, hogy 3 héttel a Szamosvilágra való szállításunk előtt őrületes verés és kínzás, egy felügyelői látogatás, egy ilyen úgynevezett inspekció után megszűnt. Azt revesgették annak idején, hogy külső nyomásra lehet, hogy épp az ENSZ nyomására, ugyanis azt mondták, hogy egy csupa szürke ruhás emberből álló nagyszámú egyenruhás látogatta meg a börtönt egy celláról cellára, és kihallgattak egy csomó embert, akit utána elszállítottak onnan. Na már most szürke egyenruhát annak idejében az ügyészség. Úgyhogy valószínűleg ők állították le, mert egy kicsit túl sokan hát haltak, meg túl nagy volt az elhalálozási hát arány. Amikor én egy néhány hónap után a festédébe kerültem, akkor én tudtam jól, hogyha ő a főnöke ennek a műhelynek, akkor eleve ezekből az átneveltekből kerülhetett ki. Megérjük egymással azért a munkatársi viszonyt, mert ő is persze festegetett ott. Játékokat festettünk meg, hát látágat. Ezt az, és különösebben durva ő nem volt. Valamikor a 60-as évek közepén szabadult, bukaresti volt, és nekem akkor az első házasságomból való sógornőm a férjével Bukarestben élt. Véletlenül, hát ennek a rokonsága folytán megismerték ezt az embert. Ez akkor jött ki 10 évvel utána.
1: Tehát 10 évvel utána?
0: Hát 20 évet töltött összesen a börtönbe. Én akkor már az első házasságomból való rokonsággal nem nagyon tartottam a kapcsolatot, bár ezekkel nem voltam én sose rossz viszonyban. Úgyhogy amikor később a 70-es évek elején találkoztam egyszer véletlenül velük, amikor hát meglátogattam Nagyszebenbe a fiamat, ezek elmesélték, hogy egy ilyen és ilyen nevű fickó, Negrescu Fágnak hívták. Egy ilyen és ilyen nevű kasas érdeklődött felül. Nem mondom, Úristen, hogy kell. És hogy elmondták rólam, hogy hát egy ideig én is a család tagja voltam, hogy írással foglalkozom, úgy tudják, és hát az ügy annyiba maradt. Mondtam, jó, akkor, hogyha újra találkoznak, vele adják meg a címemet. Ez nem adott életjelt magáról egész 90 tavaszáig, amikor itt az Író Szövetségbe találkoztam egy Bukarestben élő magyar újságíróval. Nem tartozott az ismerőseim ők közé, sőt azok közé sem, akikkel szívesen találkozom, mert ezt tudta rólam. Mégis amikor el akartam menni, ott voltunk egy helységben, más-más íróasztalnál intézkedtünk, és úgy tettünk, mint aki, legalábbis én, mint aki nem ismeri fel a másikat. Könnyű is volt, mert az illető közben szakállt eresztett, és meg is
1: érzi. Hosszú a haja, és egy kicsit zsegosz.
0: Igen, egy ilyen koszos figura volt, nem volt kötelezőt felismerni. Mégis utánam jött azzal, hogy ne haragudjak, ebben benne volt az is, hogy tudja azt, hogy én nem akarok vele szóválni, és hát előrángatott az aktatáskájából egy nekem címzett levelet. Azt mondja, hogy Bukarestből küldi nekem valaki. A Magyar Író Szövetségnek volt címezve, és azon belül, de hát a borítékon is ott állt a nevem. És hogy honnan van, azt mondja, ott adta neki valaki, amikor ő intézte ide az utazását, ő se ismeri, oda jött, hogy hallja, hogy Budapestre megy, és hogyha ha író vagy újságíró elfél, akkor így juttas ezt. És a legnagyobb meg többenésemre megint ez a Negrescu fág jelentkezett. Egy nagyon rövid levélben, hogy hát hallott ezt azt rólam, azt is, hogy kitelepültem, olvasta a románul megjelentő kötetemet, és sok szerencsét kíván nekem hát az életben, és ha tehetem, próbáljak neki megbocsátani. És ott volt egy cím alatta, egy bukaresti újság vagy folyóirat címe, egyszavas cím, a lap a Viktóriai úton volt. Házszám szerint vagy az Írószövetség épületében, vagy a szomszédban.
1: Az is a cédulán volt, hogy bocsáss meg neki, ha tudsz?
0: Tehát... Igen, ez tő mondatok. Hát az egész 5-6 mondat. És én akkor írtam neki ide a szerkesztőség címére, hogy nagyon megörültem a levelének, és bizony milyen érdekes lenne, sőt nem is azt írtam, hogy jó lenne, hogyha egyszer még találkoznánk, ám bátor nem valószínű, hogy én még valaha az életbe Bukarestbe látogatok. Mire aztán írt nekem egy levelet postán, ami nem volt rajta a lakás címe, nyilván hát 20 év börtön után hát annyiféle félelem él az emberbe, hát mindentől, az egész külvilágtól. Vagy egyáltalán nem merte, vagy tolakodásnak vélte, tehát vagy nem akarta magát kiszolgáltatni, vagy nem akart zavarni engem a lakása címével. Ezt én meg is értettem tulajdonképpen, hogy ő akkor a kapcsolatot ennyire tervezte. Ez egy megrázó levél volt.
1: És mit ír neked ebben?
0: Kérdéseket. Kérdést tett fel. Hát elmondta, hogy nagy örömmel olvasta a soraimat, és hogy én ezt komolyan gondoltam, hogy esetleg vala az életbe találkoznánk. Hát meg tudtam én neki bocsájtani, és hát azok után képes lennék én még vele szóbálni. Ez volt a lényeg, és hogy köszöni szépen, és soha az életben nem fog elfelejteni. Ennyi volt a levél. Én erre már nem válaszoltam, mert ez már nem volt hova tovább kerjeszteni, hogy de igenis, tényleg megbocsátottam. Mi volt ezen mit megbocsátani? Én tudtam, hogy ő kicsoda, és hogy miért ilyen az egész helyzet. Nem volt ezen mit. Úgyhogy ilyesmik még történtek. Mások részéről, akik részéről mondjuk még elvárható lett volna, még ha nem is rabtársak voltak, soha senki meg nem követett. Talán egy barátomat kivéve, akit egy néhányszor beidézték a politikai rendőrségre, és utána megvallotta, hogy olyan volt számára a helyzet, hogy nem a leghízelgőbb dolgokat mondta erről.
1: Hanem mit? Mit mondott?
0: Hát azt elmondhatta, hogy azt a rendszert a lelkem mélyéről eredően gyűlölöm, de hát ez nem volt titok.
1: Ez nem.
0: Persze azt mondjuk, hogy adja el az ember, és esetleg tőlem származó idézetekkel megspékeli azzal, hogy naponta hányszor hallgatom meg Szabad Európát, vagy Londont, vagy hol, és kire milyen kijelentéseket tettem. Ez már újra egy másik dolog. Minden esetre én nem vagyok kíváncsi az irat csomóra, ami lehet, hogy egy egész szekrény, hogy hát rólam kik, miket hát mondtak.
1: Nem olvasnád el?
0: Nem. Ez egy nagyon embertelen dolog. Nem azért, mert csalódnék emberekbe, Lehet, hogy igen. Valószínűleg, hogy utána azt mondanám, hogy a kutya pályát neki, hát azért kellett ez, és nem, egyszerűen nem érdekel. Én úgy érzem, hogy én annak a rendszernek a természetét annál sokkal jobban ismertem, mint sem most nekem szükségem lenne ilyen dokumentumokra, vagy hajtana éppen a kíváncsiság, hogy aztán plecskáljak. Nem, abszolút nem. És talán ez lenne a helyes, ha csak nem történelmi pereknek a megelőző anyagáról van szó, ezeket mind el kellene égetni addig, amíg illetéktelen helyre nem kerülnek, és valaki iszonyatosan visszaélne ezekkel.
1: Már illetéktelen helyen van megint.
0: Persze, és nem érett ez a társadalom ahhoz, hogy ezzel bánni tudjon. Itt a megbocsátásról szó sincs tulajdonképpen.
1: Már kinek a részéről?
0: Hát a részünkről, a sértettek részéről. Itt feledni nem kell semmit, de lehetetlen, hát elégtételt venni, és lehetetlen igazság szolgáltatásáról szó nem lehet. Hát az egészből csak egy mélységesen undorító szar kavarás lenne, úgyhogy nem.
1: De egyes embereknek, mint az ábra mutatja, meg lehet bocsátani. Tehát egy rendszernek Szerszett. Nem, de így egy bocsánat kérő embernek, például ez a barátod, akit említesz,
0: utaltál, az egyetlen,
1: azt mondtad, hát hogy eljött. Szünetelt a barátságunk emiatt egy ideig?
0: Nem. Egyéb miatt szünetelt, hát és ezt használta ki
1: a rendőrség.
0: A szekuritáté.
1: Mert nyilván mindent besuktak, vagy lehallgattak.
0: Tudták azt, hogy most éppen nem parátkozunk, és akkor, és amellett hát egy olyan időszak is volt ez a 60-es évek első fele, hogy a végéig, amiután már újra kezdtünk parátkozni, közben azért, mert hát megszokták már, hogy őt be lehet oda idézni. És folyt ez az, tehát a végén csak összeszedte magát. Hát ő volt annyi bátorsága, hogy kipakolt nekem. Elmesélte, hogy hívták ezeket. És akkor én beazonosítottam őket olyanokkal, akiket az utcán gyakran pillantottam meg. Véletlenül magam mögött, körülöttem. Mindig, hát aztán nem elég sűrűn váltották egymást.
1: Hát
0: ez volt a baj, rájuk ismertem, hogy ők azok. És akkor kérdeztem, nem egy ilyen szerencsétlen kis malac, pofa, apró, szintelen gombszemekkel. Azt mondja, de hogy nem mondom, már szintelen göndör hajú, nem mondom, akkor megmutatom az utcán neki. Azt mondja, jaj, azt ne. Meg ne lásson együtt, hogy ott mutogatunk. Mondjuk, nyugodj meg, kiderül. Úgyhogy hamarosan...
1: Sikerült azonosítani?
0: Persze,
1: hogy azt mondta, hogy igen, ez az.
0: Igen, ő az. Na, úgyhogy ő volt az, akibe végül is azért összegyűlt annyi bátorság, hogy kihakolt.
1: És bocsánatot kért.
0: Igen. El is fityeredett egy kicsit. Hát igen, ám, de hát ő volt az egyetlen. A többi nem. Tudok egy csomóról, akit beidéztek, voltak olyanok is, akiknek a beszámolóját azért, hogy összeugrasszanak, vagy valamire rávegyenek, megmutatták nekem.
1: Mikor? Később?
0: Később, igen, mert...
1: Téged is beidézgettek?
0: Beidézgettek, hát egy-néhányszor, amíg azt nem mondtam, hogy többet nem jövök.
1: De mit akartak tőled?
0: Mit akartak, amit Tamás Gazsitól is beszélgetni, hogy tudják, hogy ők bármikor behívhatnak. Ezen mindenki
1: megfélemlíteni.
0: Ez egy gyakorlat volt, úgyhogy én tudtam jól, hát és nyilvánvaló, hogy hát nem egyedül azt az egy barátomat idézték be. De végül is akkor már nem lehetett nekem ártani. Hogyha válságos helyzetbe kerül az ország, akkor akár egy rosszindulatú feljelentése súlyosbíthatta volna nagyon helyzetemet. Ha válság van, akkor hát engem úgy is internálnak, mert én egyszer már ültem, tehát azoknak a listáján szerepeltem, akik azoknak, én fekete listán. Egy szóval, akiket tehát ilyenkor internálni kell. Úgyhogy nekem különösebb félteni valóm ne volt, nem is ügyeltem nagyon a számra már, hát annyiból igen, hogy közönség előtt azért hát a rendszert nem bíráltam. Először is azért, mert tulajdonképpen ez is a magánügyen volt, de a maga tartásommal sosem akartam hát ennek az ellenkezőjét sugalni. Nyilván az írásaimmal hát aztán éppen ott nem voltak észrevehető jelei, azt hiszem, a közeledésnek és a szocializmus eszméjének az elfogadásának, nem hiszem.
1: Nem.
0: Sőt, ellenkezőleg az egész úgy nézett ki, mintha ezt nem ott írják. Hát illetve ott írják, de valaki más.
1: Nyomasztó álmaid voltak, mikor kijöttél a börtön, vagy azután?
0: Ritkán.
1: Ritkán?
0: Ritkán. Érdekes. Az első időkben természetesen gyakrabban, és most is évenként valamilyen formában, évenként egyszer, kétszer, nem is konkrét álom során, de van úgy, hogy úgy ébredek reggel, hogy hát ez az volt. Kezdetben még volt, de tulajdonképpen az se volt olyan, hát olyan rettenetes, főleg azért, mert reggel azért, hát rendszerint otthon ébredtem, úgyhogy ez meg is oldotta hát mindjárt a dolgokat.
1: És ha börtönről álmodtál, akkor mit? Tehát mi volt az, ami szorongató volt utólag?
0: Ezt nem tudom én már, hogy konkrét, hát a tudat elsősorban. Hát és az álomban ilyen több rétegbe szerepelnek a, hát a dolgok, tehát hát azt álmodott, hogy hát a fene egye meg, hát én azt hittem, hogy ők kiengedtek, és mégse, szóval mégis benn vagyok. Na, az ördög vigyel, hát ilyen ez. Hát én pedig azt hittem, hogy kín vagyok. Hát az abszurditásig teljesen ellentmondásos dolgokat, csak akkor hát az a vége, hogy az ember otthon ébred. Így jó esetben persze, hát van, amikor az egész fordítva történik, az a kellemetlenebb.
1: Igen. És az, hogy a börtönben mit álmodtál, arra emlékszel?
0: Nem. Azt hiszem, nem. Az, hogy szabad voltam, nem emlékszem, hogy ilyen álmom volt. Amellett olyan rettenetesen fáradtak voltunk, hogy hát az alvásra engedélyezett időt azt mindig ténylegesen alvásra hát őszordítottuk, mert...
1: Hány óra volt?
0: Hát azt hiszem este 8-kor vagy 9-kor volt a zárás, mármint a lámpaoltás, ami azt jelentette, hogy utána újra felgyújtották, mert a cellába sosem volt sötét, hogy amikor benéz az őr a, hát a leskelődőn, akkor lássa, hogyha éppen hát ő valaki fűrészeli a rácsot. De ez este 8-tól reggel 4-ig. 4 órakor.
1: Teljes éve. Fényben aludtatok?
0: Persze. Tehát ember fáradt, akkor ezt megszokja.
1: Reggel 4-ig?
0: Igen.
1: 4-kor volt az ébreszt?
0: 4-kor volt az ébreszt, jelentéstétel bejöttek, megszámoltak, így jött a reggeli, csebrekbe hozták, kimérték, és utána sorakozók kinn az udvaron, és utána számlálás az udvaron is, és akkor átlépni kapun a gyárépületbe. Reggel 6-tól este 6-ig 20-20 perc ebéd szünettel hát dolgozni kellett, úgyhogy mondom, nem emlékszem álmokra.
1: Egyszer talán mondtad, hogy étellel álmodta?
0: Igen, az nem ott volt, az még a hát a vizsgálati fogságban volt, hát ott álmodtam étellel, egy nagy fazék, hideg, illetve hát langyos, hát olaj volt az álom, amiben puliszka darabok úsznak, és hát az egész az edén volt, és megehettem. De ez azt hiszem egy szélálom volt. Tulajdonképpen az éjség terjesztette vágyálom, hogy tulajdonképpen ilyenkor nem egy citromos, lazacos, hát olajbogyos szendvics az, amit az ember hát megenne, hanem az olaj és a puliszka, ezek az önmagukban hát ízetlen, de nagy ömegű alapanyagai egy szerényét kezésnek, vagy szalona sok önmagában, vagy kenyér csak úgy, hogy van, hát minden nélkül.
1: Rettenetesen éhes lehet.
0: Szóval hát ez volt, amire az
1: mégis
0: ember...
1: Mégis kiéhezett kamaszok voltatok, és kaphat csomagot, hát igen, nem kaphattatok semmit.
0: Soha.
1: És iszonyúan éheztetek, e körül nem volt verekedés megvita a börtönben? Ezt nem vadásztátok?
0: Nem.
1: Plusz élelemhez semmi módon nem lehetett jutni?
0: Mi ott Szamosújváron már dolgoztunk. Keresetünk volt. Na most a kereset, ami önmagában is hát egy elég nevetséges összeg lehetett, nem emlékszem én már, hogy mennyi. Szállásra és kosztra levonták körülbelül 80%-át, igen.
1: Mint egy hotelben, mi?
0: Igen, és ami maradt, persze őt teljesítményre adták ezt is, az ördög tudja, hogy számították. Ami maradt, abból a kantinban lehetett vásárolni. Hát egy hónapban egyszer a tohányosok azok cigarettát vettek az egészre.
1: És mit lehetett venni a kantinban?
0: Vegyes ízet.
1: Italt?
0: Túrót, ritkán, kekszet. Én efélére emlékszem.
1: És élelmet vettél magadnak?
0: Élelmet, de ha jól emlékszem, akkor a cigaretta az a fejadagba volt, tehát az egy részét arra kellett fordítani. Én akkor nem tohányoztam, csak amikor szőcsörmester ott hagyott nekem egy cigarettát, azt elszívtam, de a cigarettát el lehetett cserélni a szenvedélyes tohányosokkal valamire. Mondom, különösebb, hát ő választék itt nem volt. 2-3-4-4 féle ilyen nagyon-nagyon primitív élelmiszer volt, hát ő kapható. Hát ezzel lehetett pótolni, ezt az ember egy estén megette, hát persze pótolta, hát ő valamennyire.
1: Ez csak azért jutott eszembe, mert közben így az utóbbi években egy olyan nagyon kifinomult étkezési szokásokat ismertem meg nálad. Tehát azt gondolom, hogy szeretsz finom és jó ételeket enni, és úgy eszembe jutott, hogy azért nem azt gondolom, hogy ez van mögötte, hanem hogy szeretsz főzni, meg salátákat készíteni, jól gondolom?
0: Ez

0: olyan matával. Egy-egy saláta öntetet illik egy fél órán át kevergetni, fűszerezni, kóstolgatni. Ez egy idő után funkcionálisan része lesz az ember minden napjainak. Kikapcsolódásra alkalmat nyújt, meg kitalál az ember új ételeket. Ezek a dolgok összefüggenek, persze.
1: Ádám, otthon, mivel erről nem beszéltünk, román barátaid voltak?
0: Nem. A kolozsvári román írók egy részéről kifejezetten éreztem egyfajta tiszteletet. Ez aligha hiszem, hogy a megjelenésemnek szólt. Valószínűbbnek tartom, hogy a román nyelvű kötetemnek, de már azt megelőzően is. Lehet azért, mert azok közé tartoztam, akik nem rontották el a renoméjukat, vagy egyáltalán akinek nem volt semmiféle hírneve. Én nem jártam el írószövetségi értekezletekre, gyűlésekre, hogy se.
1: Írószövetségi tag voltál?
0: Igen, igen, de nem jártam. Én gyűlésekre nem bírok járni, ilyen az alkatom. Következésképpen nem is szólaltam fel soha, nem mondtam valami baromságot, amire összenéztek volna, hogy úristen, ki ez az állat. Vagy a rossz románságommal, vagy épp a jó románságommal nem keltettem ott indulatokat, hogy valahova engem besoroljanak. Személyesen ismertek, és éreztem valamiféle tiszteletet. Kiderült utána, mert visszamondtak egyes más, hogy miután eltávoztam, még akkor is érdeklődtem, hogy mi lett aztán ő velem. Tehát az írók közül nem volt senki, volt egy néhány, velem egyidős régi kolozsvári, akik szintén a Farkas utcai gimnáziumok egyikébe, a CPU-ba, a román polgári liceumba jártak. Az volt a régi kolozsvári román polgárság sarjainak az iskola. Kiváló gyerekek kerültek onnan ki. Azokat ugye ismertem gyermekkorunk óta, azokkal együtt jártunk sízni, mint gyerekek, mint iskolások. Utána együtt jártunk a Kisbányára sízni, és utána a Radnai havasokba. Úgyhogy közöttünk megmaradt egy olyan szintű passzív barátság, hogyha most találkozunk annyi év után, akkor ugyanazzal a rémült arccal tekintünk körbe Kolozsvár belvárosából. Akadt is egyikük a múltkor szóvá tette nekem, amitán 10 év után találkoztam vele Kolozsváron, hogy milyen borzalmas itt élni, és hogyha körülnézek, akkor látom. Ezek kelemegyidősek, mindegy nemzedék voltunk, és mindig anélkül, hogy szorosabban barátkoztunk volna egymással, mert azért a magyar és a román társaság között nem volt szokás. Tiszteltük egymást, és itt gyűlöletnek nem úgy helye nem volt egymás közt, vagy fenntartásnak, hanem természetellenes lett volna. Ez volt az, amit aztán később az utánunk következő nemzedékek számára már lehetetlenné tettek, mert ott már szították eredményesen. Ők erre még teljesen immunisak voltak. Rajtuk ez nem fogott az egész. A román kultuszon, idézőjelben, ők is épp úgy mosolyogtak, mint mi. Szóval ez téma volt. Nem is szégyelték ők előttem például, hogy előttünk, mert tudták, hogy én ezt nem az ő rovásokra írom. Szóval tényleg ez ilyen szinten ment.
1: Nyilván művelt fiúk voltak ezek, tehát egy más világból való fiúk.
0: Igen, igen, de nem az a humán értelmiség volt. Ezek mérnökök, orvosok, geológusok, voltak inkább, mint sem filoszok. És mégis a filoszok

0: valahogy azt hiszem, hogy romlékonyabbak voltak mindig, oda valahogy behatolhattak. Tudja az ördög, hogy miért
1: hát,
0: a magyarázat
1: arra,
0: lehet, hogy nálunk is éppen
1: hagyomány.
0: A... Hogy?
1: Hát mi van az irodalomban? Mi az irodalmi hagyomány? Hogy jelennek meg benne a magyarok, meg Erdély? Rebreánútól kezdve akasztottak, Erdélytől kezdve erre fel. Ezek a nem humán fiúk, ha igazán művelt polgári családokból jöttek, azok egyszerűen furcsa módon helyzetüknél fogva nem voltak nacionalisták, vagy ha igen, akkor a szó történelmi értelmű, nem voltak sovének.
0: Jó, hát és amellett ezek magyarul beszéltek, szóval...
1: Sokszor németül is, vagy franciául.
0: Hát a kolozsváriak mondjuk elég ritkán, de tudom, hogy például, hogyha fenn voltunk a hegyekbe, akkor hát ott esténként nem volt probléma, hogy egymáskész, hogy beszéljünk, hogy értse meg a másik, mert ezek mind-mind beszéltek magyarul, hát és akartak is, úgyhogy... Például, amikor ő szólított meg, akkor magyarul szólított meg. Ez volt a természetes. Szóval itt nem arról volt szó, hogy egymás felé gesztusokat teszünk, hanem valahogy ez természetesen így működött. Ez egy nagyon jó dolog volt. Mondom, anélkül, hogy nagy barátságot szövődhettek volna. Ahol túlságosan is egy elátkozott helyen éltünk, lehet, hogy ezt mind a ketten éreztük, hogyha nagyon elkezdünk közeledni egymáshoz, akkor hát ezt az egészet elrontjuk.
1: Román irodalmat olvastál?
0: Nem.
1: Egyáltalán?
0: Nem.
1: Se klasszikusat, se kortársat?
0: Nem. Ez számomra annyira idegen a román irodalmi nyelv, az egész szerkezete, hogy egyszerűen nem fogadom be, nem élvezhető számomra.
1: Magyarul sem, fordításban sem?
0: Fordításban hát Ivász Jukot olvastam, némi Panait, Istrátit, ezekbe, hogy beleolvastam, hát Ivász Jukot olvastam, de magyarul olvastam, bocsánat, úgy a Csiky László fordításában, akinek gondjai voltak, ám kitalált ő egy megfelelő nyelvet, ami egy icipicit fura magyarul, de ettől nagyon izgalmas lesz. Ez bele visz a regény atmoszférájába egy töbletet. Én ezt szerettem. Egy kicsit érzik is valami műviség rajta, de nem árt neki. A saját kötetem fordításánál is lépten nyomon beleütköztem ilyesmikbe. Csomó minden, ami zavart. Gondoltam, hogy úristen, hát pedig hát az csak az én szövegem volt, de a fordító nem talált kiutat, és tulajdonképpen hát az is volt a feladata, hogy egy hát a román irodalmi nyelvhez szokott olvasó számára tegye ezt is elfogadhatóvá. De zömmel riasztott engem, hát ez az előadói technika, illetve modor, egyszerűen nem olvastam őket.
1: Ki a fordítód?
0: Franciszk Grünberg nevű konstancai.
1: Egy interjútban arról beszéltél, hogy az az alávetettség, ahogyan Erdélyben éltünk nagyon sok szempontból, meg a társadalomnak, az a szándékosan lezüllesztett állapota, azt is eredményezte, hogy egyszer úgy keserűen jegyezted meg, hogy hajlamosak voltunk minden bajunkat, olyat bajokat is, amelyek mondjuk a magyar közösség tehetett róla, vagy érdekelte, a románok nyakába varni. És azt gondolom, hogy ez politikailag is így volt.
0: Persze, mert nem ismertük hát egy idő után már fel, hogy mi ebből, ami a helyi szelleme, tehát ami a helytől, a földrajzi helyzettől fogva is így működik.
1: Például?
0: Hát most anélkül, hogy példákat mondjak, itt nagyon sok mindent a balkáni hát erkölcsre, meg a szokásokra, és egy csomó átöröklött teherre hálítottunk, holott hát amikor hát ide átkerültem, majdnem ugyanazokkal a dolgokkal szembesültem. Itt persze az, hogy egy néhány száz kilométerre nyugatabbra vagyunk, ez érződik, de hát alapvetően itt tulajdonképpen nagyon nagy különbség nincs. A válság, hát az ugyanaz. A válságnak a tünetei ugyanazok, és én úgy látom, hogy sajnos egyre inkább kevésbé férjük itt ezt az egészet kezelni, és kézben tartani, és ezáltal évszázados terhektől szabadulni. Hát ugyanis valami mindig gátolt abba, hogy igazán és mélyen önmagunkba tekintsünk. Mindig csak a kétségbeesés határán tettük ezt meg, amikor persze késő volt. Itt mindig valahogy a nemzeti büszkeség fontosabb volt, mint önmagunk kritikus és alázatos szemlélése. Ami pedig a legrosszabb irányba tereli egy nép sorsát, főleg egy olyan világba, ahol leírnak országokat és nemzeteket, mert nem felel meg a kornak, hogy azt mondjam egyszerűen, ami abban az országban történik. Számomra ez megrázó volt, sokkolt egyenesen, hogy amit én Romániában egyszerűen balkanizmusnak véltem, az itt pont ugyanúgy megvan. Jobban működik az az eltakaró mechanizmus. Nem megy olyan nyíltan, nem nyújtják olyan szemérmetlenül a kenyerüket feléd. Hát de egyébként lényegében ez ugyanaz a társadalom.

0: kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 8. befejező részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
1: Az interjú 1997-ben készült, és utoljára 2011. február 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 19 óra. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a bemondó Beslin Bettina. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatásfejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, hogy szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban, az AI Gigafactory fejlesztésében és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. Az elmúlt 2 hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgál át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, a nézettségi mutatók pedig növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális, ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország Központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ököllel ütötték, valamint lábon és fejen rúgták, miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a beteg ápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett, a szakdolgozókat azonnal elbocsátotta. Az ország csaknem 90%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asztály van, közölte a Hungaromet. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos az asztály. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan kialakulhat szórványos zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, tárca novellák, 1978-1981.
1: Minden szerdán. Eltelt egy hét, elérkezett újra egy szerda délután, és Nagy elsétált az Olajprés utcába. A luteránus templom szomszédságában kabicsos udvar mögött állt a ház, ahova betért. A veranda ajtaja nyitva volt, korai meleg szélben lebegtek a függönyök. A szobában tarka szőnyeg világított, a templom sisakjáról idehullott a nap vízfénye, az ágyon kis Luca aludt. A nyitott ablak előtt a légvonat a függönyt kicsi kerek asztalka fölé emelte, két alacsony karosszék támláit legyezgette. A karosszékekben egy-egy kerek, fodros, fülekkel, szemekkel, bajszos szájakkal hímzett párna, Macska néni, Macska bácsi. Nagy félrehajtotta a függönyt, kinézett az ablakon. Az ablak keskeny, kőfallal kerített kertre nyílott, közepén egyetlen diófával. A kőfaj tövében egy gyerek rövid láncon loncsos kutyát sétáltatott, rongyos gumilabdákat, fakérget szagoltatott vele. A kutya néha leült, hosszasan szörtyögött és köhögött. Nagy kiszólt az ablakon. Vilike! Itt vagyok. A hangra kis Luca felnyitotta a szemét. Milyen nap van ma? Kérdezte mozdulatlanul. Szerda, mondta Nagy. 5 óra. Elfelejtettem. Kis Luca fölkelt az ágyról. Vili itt van? Ott van. Nagy kimutatott az ablakon. Kis Luca is kinézett. Ott nincs. Ahogy megérkezel, elkódorog. Hozok egy teát. Nagy leült az egyik karosszékbe, a Macska bácsi feliratú párnára. Köszönöm, nem kérek, mondta. Ó, mondta Kis Luca, akkor nem hozok. Ezzel kiment a szobából. Nagy jó ideig magára maradt. A templom sisak viszfényét figyelte, amint lassan elvonul a szőnyegről és megtörve emelkedik a barna ágytámlára. Néha kinézett az ablakon, látta a kutyát, most oda volt kötözve a diófához. A gyereket nem látta. A kőfalal kerített udvarból csak a szopornyicás kutya köhögése hallatszott. Kis Luca mégis egy csésze teával tért vissza. Mondtál te neki olyasmit? Kérdezte, hogy rólad nevezték el a moszkvai nagyszínházat? Nagy köhintett. Akkor még kicsi volt. Most a pincében van, mondta az asszony. Ki tudja, meddig üldögél ott magában. Hoztam neki valamit, mondta Nagy. Kis Luca az órára nézett. Mindjárt letelt az időd. De Nagy még egy ideig ülve maradt. A gyerek belépett a szobába, leült az ajtó mellett a földre, és kioldotta egyik cipőjén a fűzőt. Kösd meg a cipőfűzőmet, mondta. Nagy fölállt, a gyerek fölé hajolt, és megkötötte a cipőfűzőjét. Amikor elkészült, a gyerek a másikat is kioldotta. Ezt is. Nagy azt is megkötötte, aztán zakója zsebéből egy Erinmor dohányos dobozt vett elő. Ezt neked hoztam, mondta. Azt ígérted, elviszel Bajkon úrba, mondta a gyerek. Elviszlek, mondta Nagy. Elviszel, vagy nem viszel? Elviszlek, mondta Nagy. Akkor lássam, vigyél. El foglak vinni. Most! Letelt az óra, mondta Kis Luca. Igen, mondta Nagy. Megyek. Jövő szerdán megint jövök. A gyerek kinyitotta az Erinmor dohányos dobozt, és kirázta a szőnyegre. A keskeny udvarról behallatszott a szopornyicás kutya köhögése. Kis Luca becsukta az ablakot. Nem viszel Bajkon úrba, mondta. Tudom, mondta a gyerek. Nem is akar elvinni sehová. Tudom, mondta a gyerek.

Szünidő. Napok óta vékony szálú őszi eső esik, birizgálja az ablak alatt a színét vesztett málna leveleket. Városom kis folyóvize karamella színű, nem lehet benne megmártózni, pedig így pénz nélkül csak a folyóparton lehetne elütni az időt. Persze legjobb lenne a nopriclányokkal kezdeni valamit, legalábbis az egyik nopriclányjal beülni a híradó moziba. Ha egyszer benn van az ember, végigülhet három előadást is, künn zuhoghat az eső. De egy jegyet akkor is meg kell venni. Ingyen nem engednek be a moziba. Sajnos nem tartozom a módosabb szülők gyerekei közé, sőt, egy idő óta úgy néz ki, nagyon szegények lettünk. Apánk eltűnt egy délután, öcsémmel hosszan bámultuk őszülő tarkóját, amint négy idegen ember között lépkedve eltűnik az utca sarkon. Anyánk azért mind ígéri, holnap vagy holnap után bizonyára visszatér, de pillantása nem valami biztató. Itt-ott kevesebben lettek egy-egy családban, én nem értem ezeket a dolgokat, öcsém még kevésbé, ősszel lesz 10 éves, 41-ben született. Fura, de így félig elárvultan is állandóan valamelyik nopriclány közelségén, valamint egy kis üveg sörön áll az eszem. Öcsém csak elbabrál otthon a halaival, de én, ha az ablakban ülök, minden alattam elhaladó lány után mélyet szippantok a levegőbe. Van egy eladó macskám. Valamelyik nap az üres tyúkketrecben találtam, ott kuksolt magában, én pedig egyszerűen rázártam az ajtót. Azt mondják, a Sintorgánban, ez egy gyógyszergyár, 15 lejt adnak egy egészséges, szép macskáért. Rendszeresen etetem a cirmost, hát ha súlyra veszik, és mérlegre kerül. Mondom egyik nap öcsémnek, Boci, fogod a dögöt, és beviszed nekik. Nem bánod meg, 15 lej nagy pénz, úgy látszik fölment a macska ára. Mindjárt bele is gyömösszöltük egy bútorszövetből készült ronda piros szatyorba. Öcsém délután áll az ajtóban, és sír. Látom lába előtt a szatyor, s valami mozog benne. Nagy baj csak nem lehet. Kiskorúaktól nem vesznek. Jól vanna, nem kérdezlek, mondom. Visszaköltöztettük a kis ragadozót a tyúkketrecbe. Nopric Andrea kenyérbolt előtt ásítozik. Nekik a bejárónő veszi a kenyeret, ő csak úgy elkísérte. Olyan a víz, mint a trágyalé, mondom neki, közben belehelem az illatát. Azt mondod? Nem figyeltem. Beállok az eresz alá. Látom, van ernyőd. Aztán hazabandukolunk. Ez már valami. Meg is jegyzem. Egyszer beülhetnénk a mozgókép színházba, ott nem esik. Azt mondja, mozgókép színház az mi? A mozi. Ma nem tudok, foglalt vagyok, talán máskor. Nem adom fel. Azt mondta, talán. A macska árából, ha mégis megveszi, kijön 6 mozi jegy. Öcsémmel újra belegyömöszöljük a cirmost a piros szatyorba. Ne kísérj el, Boci, mondom, téged már ismernek. Aznap is esett, átázott a piros szatyor, a macskám ázott a nyeszlet, gírhes és igen macskaszagú. Hogy biztos enyém a macska? Nézik, méregetik, úgy látszik, mégiscsak kell nekik. Megragadják szótlanul, egy tolóablakon át bedobják valami kamrába, onnan már nincs szabadulás. Kapok egy kis darab papírt. 1 darab macska, 15 lej. Ez van ráírva, kifizetés az irodában. Nopric Andrea ezen a héten délutános. Félúton az iskola és a Nopric ház között beállok az eresz alá.

kis figyelmesség. Morgendorf az új esztendő egyik reggelén elindult otthonról. Kezében szürke műanyagtasakkal lépett ki a földszintes ház konyhájából egyenesen az udvarra. Élettársa keményen utána szólt. Beviszed, egy szó nélkül leteszed az asztalra, és eljössz. Az udvar lapos köveit érintetlen friss hó takarta, csak a kapu állt kitárva, legyező alakú nyomot húzott a hóban. A szél nyithatta ki. Amíg Morgendorf becsukta, magán érezhette élettársa szigorú tekintetét. Az utcán kevesen jártak. Morgendorf többnyire csak kipirult házas párokkal találkozott, akik a járdát takarították. Mintha húzná az időt, lassan baktatott földszintes házak sora között, és mire kiért a lakótelepre, térdig havas lett a nadrágja. Ekkor zsebéből egész kicsi, gondosan barkácsolt létrát, amolyan gyermekjátékot vett elő, és a tasakjába, abban pedig egy befőttes üvegbe csúsztatta. Gajzágó a negyedik emeleten lakott. Mikor a csengetésre ajtót nyitottak, Morgendorf még mindig porolta magáról a havat. Odabent vendégek voltak. Nem ezen a reggelen érkezhettek, hanem talán pár nappal korábban. Szótlanul, gyűrött arccal, kialvatlanul, a lámpafényben kedvetlenül hunyorogva bámultak maguk elé, s olykor Morgendorfra. Elpárologhatott belőlük minden kötekedő kedv. A foltos abrosz tele volt félig üres poharakkal, lerágott kenyérhéjjal, rúzsos szalvétával, és tányérokon zsiradékba fagyott cigaretta végekkel. Gajzágó egy ilyen tányért tolt Morgendorf elé, amikor látta, hogy cigarettáért kotorászik a zsebében. Aztán kocintani kellett. Azért én sem jöttem üres kézzel, jegyezte meg Morgendorf. Vette a szürke műanyag tasakot, kiemelte belőle a befőttes üveget. Nem befőtt volt benne, hanem az a különös gonddal barkácsolt kicsi létra, amit Morgendorf nemrég beledugott. Alján pedig egy béka. Ki tudja télvíz idején honnan, talán a tó jege alól halászták elő. Megjósolja az időt, motyogta Morgendorf. Arra való. Csak ezután itta ki a poharát. Gajzágóné félretartott fejjel merett rá kis ideig, aztán kezét szájához kapva kisietett. Köszönjük, mondta Gajzágó fakó hangon, és újra töltött Morgendorfnak, aki most félszegen elmosolyodott. A létrát természetesen még a fogok között is el lehet látni beosztással. A lépcsőfokok jelzik, ahogy közeledik az eső. Gajzágó bólintott. Kár, jegyezte meg, hogy Morgendorf otthon hagyta a feleségét, szívesen beszélgetett volna vele, reméli nincs komolyabb oka a távol maradásra. Morgendorf erre köhintett. Verácska kisé gyengélkedik, mondta. Ezzel körbejárta az asztalt a néma vendégekkel, túlfelől Gajzágó várta. Kitessékelte az előszobába. Mondja csak, mi akar ez lenni? Mi a helyzet ezzel a békával? Morgendorf riadtan vállat vont. Év eleje van, nem akartam üres kézzel jönni. Igyekezett Gajzágó szemébe nézni. Gajzágó most nagyon elkomorult. Bizonyos okokból kifolyólag, mondta igen lassan. Nálunk ez az állat nem kívánatos lény. Bármi és bárki, csak béka ne. És maguk ezt valahonnan megtudták. Morgendorf széttárta a karját, pedig nem bánt az senkit. Sietve öltözködni kezdett. Gajzágó fölsegítette rá a kabátot, nyakán két kézzel szorosan összefogta, így tartotta Morgendorfot egy darabig, közben zsebéből előhúzta a kicsi létrát. Ezt pedig vigye szépen haza. A békát majd elintézem, ahogy megérdemli. Belepirulok, motyogta Morgendorf, hogy Gajzágó úr miket gondolhat rólam. Ezzel kilépett az ajtón. Elintézem.
elindult hazafelé. Útközben felhajtott egy felest, kissé megnyugodott. Otthon a tűzhelyen káposzta rotyogott, illatos gőz úszkált a levegőben, de azon is átsütött élettársa szigorú tekintete. Na? Nem, nem ájult el, mondta Morgendorf, de azt láttam, hogy rosszul lett. Még el is ájulhat. Egyébként nézd, mi is kaptunk valamit. Ezzel elővette zsebéből a kicsi létrát. Miféle hülyeség ez? Merett rá az asszony. Gajzágú küldi ajándékba, mondta Morgendorf. Azoktól minden bárgyúság kitelik. Morgendorf élettársa leült az asztalhoz, és gondterhelten merett maga elé. Létra? Ha, ez valami nem jót jelenthet.

álom hideg szobában. Csöngetnek. Az ajtó előtt két prikulics várakozik. Már találkoztunk, mondják. Én biccentek, és mások számára bizonyára érthetetlen előzékenységgel szélesre tárom az ajtót előttük. Ha valakinél prikulics csönget, az kivételes esemény, megtiszteltetés. Amíg megforgatom a kulcsot a zárban, már is berohannak a lakásba. Foglaljanak helyet, mondanám, illetve foglaljatok helyet, mivel prikulicsokat már termetüknél fogva is tegeznélik, de ezek eltűntek, elbújtak valahová. Ez így van. Valahányszor az embernek sikerült testközelbe kerülni egy prikulicssal, már is eltűnik a szeme elől. De ez is, mint minden más prikulics tempó, igen rövid életű. Ezek a lények minden ravasságuk ellenére bosszantóan türelmetlenek. Nem sokára magától kinyílik az egyik fiókom, és az egyik prikulics név szerint Lebena kidugja a fejét, és fülével hevesen integet a konyha felé. Ezzel a fiók magától becsukódik, vagyis ahogy mi mondanánk, a prikulics magára csukja a fiókot. A másik prikulics a konyhában, a Szemik Burkán nevű, egy kis zsíros bödönön ül, most húzta elő a kamra legmélyéről, onnan, ahol a keményre fagyott zsírokat szokták tartani. Szólj, ha éhes vagy, mondom. Mondd már meg, mire van gusztusod, azt keverek valamit. Ó, nem vagyok éhes, mondja a Szemik Burkán, viszont szeretném, azt a kis zsíros bödönt kölcsön adnád. Természetesen a zsír marad. Természetesen, mondom, a zsír marad, azt viheted. Lebene most a fotelban ül, átvetett lábakkal, egy könyvet lapozgat. Egész jó könyv, mondja, csak kár, hogy loptad a könyvtárból. Kikölcsönöztem, mondom, azt nem adtam vissza. Lebene elneveti magát, fölugrik az asztalra, és megveregeti a vállamat. Csak vicceltem, mondja, honnan lopsz, ahonnan tudsz. De van neked egy ócska vasalódeszkád, rajszögekkel ráerősített perzselt vászonnal. Van, mondom, azt mi van vele? Nos, mondja Lebena, ha levesszük róla azt a perzselt vásznat, hát látjuk, oda van rajzolva tinta ceruzával a deszkára, Bélbor és környéke, egy a 75 000-hez léptékkel, elvinném kölcsönbe, Bélborba és környékére készülünk. Mi az, hogy Bélbor, azt mi az, hogy egy a 75 000-hez, már kikérném magamnak. A konyhából már árad az olvadó zsírszaga. Szemik Burkán gázlángon olvasztja a kis bödön zsírját, és a bödön szélére kapaszkodva figyeli az eredményt. Amint megpillant, a sültes készlet háromágú villájával kiemel egy hat lövetűt, és körültekintően kivárja, amíg a zsír lecsöpög róla. S a töltények... kérdi, azok bizony nem lehetnek itt, te is jól tudod, azoknak megárt a meleg. Miféle zsírolvasztás ez, azt miféle töltények akarom kiáltani, de bizony nem jön ki hang a torkomon. Csöngetnek. Összerezzenek, aztán mezítláb rohanok az ajtóhoz. Ott áll a keresztfiam, a legkisebbik svanc gyerek, behavazott korcsolya sapkával, két hatalmas bőröndel, mellette süvít befele a hajnali hideg. Jó, hogy jössz, mondom, rémlátomásaim vannak. Gyere, bemutatom neked Lebena és Szemik Burkán urakat Máramaros szigetről. Valamikor együtt prikulicsoskodtunk. A svanc gyerek körülnéz az üres szobában, én pedig sorra kihúzogatom a fiókukat. Itt hideg van, mondja. Gyújtsunk be, nem is tudom, hogy tudsz ilyen szobában aludni. Begyújtunk, előbb a konyhában, a nyílt gázlánk hamar kimelegíti a helységet. Pihent ki magad, mondom, azt falunk valamit, azt tudod, van egy bödön zsír a kamarában. Szeretném, ha mellettem lennél, amíg kiolvasztom.

az aluljáró. Bocsánat, szólít meg egy egyén az aluljáróban. Összetévesztettem valakivel. Ezzel már is tovább siet. Csak úgy bejelenti nekem, hogy valamiben tévedett, aztán odébb áll. Bosszantó. Nem ártana körmére nézni ennek az egyénnek. Ha utolérem az aluljáró lépcsőjén, talán neki szegezem én is a kérdést. Igen? És ugyan bizony kivel tévesztett össze? A nevét, a címét? Aluljáró hosszú és nagyon húzatos. Rézsút szeli át a hatalmas teret a föld alatt a sugárút sarkáig. A közeli folyó felől ilyenkor este fele komor és szeszélyes szelek indulnak a város felé, átsűvítenek a tér alatti folyosón a korzó áruház bejáratának, ahonnan én is nemrég föltült gallérral léptem ki. De most, mivel ez a kis őrültség zavarba hozott, megint az áruház felé tartok, és figyelem hátulról az egyént, az én emberemet. Sötétkék téli kabátot visel, fején szürke asztrahán bundából készült kucsma. Vagy asztrahán bunda utánzatból készült kucsma. Az egyén kiléte szempontjából ez nem egészen mindegy. Egy kutya közeledik, lábát sebesen kapkodva, olyan kócos fajta, mint a fehér, a Black and White címkéjéről. Fülén csimbókokban meredezik az ázott szőr, hasa is csupa lucsok az utca híg fekete sarától. Odafönn az utcán úgy látszik, közben elerett az eső. Nem sokára ázott emberek is közelednek. Kalapjuk karimáján megült kövér cseppekkel. A kövezeten kopogó esernyőkről csorog a víz. Az aluljáró közepe táján, ahol a tér alatt átlószerűen vonuló folyosók metszik egymást, ahol virágot, újságot, sorsjegyet és ilyenkor télidőben madár eledelt árusítanak, az asztrahános lelassul. Körülnéz, mintha várna valakit. Egy kisfiú, riad, de föltétlenül becsületes tekintetű, most egyenesen odaszalad az illető egyénhez, akit éppen követek. Alig pár pillanatig állnak egymással szemben, talán két szót váltanak, miközben a kisfiú gyufacímke nagyságú összehajtott papírlapot ad át neki. Az én illetőm tétován elindul, járás közben olvassa. Valami nagyon rövid kis üzenet lehet, mert sietve, s ha jól látom, kissé bosszusan gyűri a zsebébe. Kezét is ott tartja, a zseb sötétségében, a fényes, fekete bélés érintésében őrzi azt a kicsi titkot. Aztán feltűnik a kijárati lépcső. Fölötte az utcákat jelző kivilágított nyilakkal. Föltűnik az áruház a harmadik emelet nagy sárga ablakaiban a rengeteg színes szövettel. Az illető egyén most kiveszi kezét a zsebéből. Összezárt tenyerét hirtelen kinyitja, és az összegyűlt papírgolyó lehull a kövezetre. Olyan hallatlan pimassággal. Annyira nyilvánvalóan kötött belém az imént, hogy legyűröm magamban mindazt, ami ilyenkor gyerekszobámra emlékeztetne. Lehajolok, fölveszem a papírdarabot. Belém gázoltak, akkor hát most én is belesek ennek az asztrahánusnak a kucsmája alá. Egy rövid levélke, mindössze egyetlen sor. Többet nem jövök, Vera. Nézek utána, ahogy távolodik. Úgy kell neki.

0: Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. Álom hideg szobában. Felolvasta Alföldi Róbert, Fekete Ernő, Tordi Géza, Znamenák István és Zsóter Sándor. Zenetallér Zsófia, hangmérnök Kulcsár Péter, szerkesztő Turai Tamás, rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
1: A tárconovellák utoljára 2015. augusztus 27-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, Tárca novellák, 1978-1981.
1: Múlékony emlék. A porcelánféle ház az óváros szívében egy kicsi, zárt téren állt a többi épület között jelentéktelenül. Kopott, halványzöld homlokzatáról, dísztelen, barna keretes ablakok bámultak a térség csöndjére. Földszintjén boltok sora húzódott balról jobb felé a következő sorrendben. Grác cipészmester segédjével hosszú és mély, szellőzetlen és sötét helyiségben dolgozott. Táskát, övet is készített, s az örökös homály, a megáporodott bőrszag, mintha már kikezdte volna a cipészeket. Sápadtan, konokábrázattal kalapáltak. Az ibolyka cukrászdában még egy asztal sem fért el. Amint az ember belépett, már is ott állt a fényes fagylaltos pult előtt, a pulton könyökölő ibolyka előtt, aki sok kóstolgatástól gömbölyű testén halvány kék köpenyt viselt. A falon mellmagasságban polc futott körbe, a vendégek itt állva fogyasztottak. A női fodrászatban ketten dolgoztak,

Táskás szemű, nagy darab férfi. Ajtaja előtt bántóan meddő, furcsa illat terjengett. Puszta és riasztó idegen levegő. Nem a nagy hálószobák folytott várakozásait, a paplanok meghittségét idézte. Bár valamennyien a porcelánház bérlői voltak, úgy szólván ügyet sem vetettek egymásra. Hűvös fejbiccentéssel tűrték meg egymást. Nem Gráznál talpaltatták lábbelüket. Grácz, a két fodrásznő meg Vodkovenc, nem Ibolykánál rendelt ünnepi kalácsot és névnapi tortát. Grácné meg Ibolyka nem a női fodrászatban göndörítette a haját, Paplant pedig egyikük sem rendelt Vodkovencnél. Talán ez a mérhetetlen tartózkodás, önérzetes szakmai büszkeség is rejtett oka lehetett annak, hogy egy napon, egy durva deszkából ácsolt csúszdán eregetni kezdték a porcelánféle házról a tetőcserepeket. Azt senki nem tudta, miért is bontják le a porcelánféle házat. De abban többen egyetértettek, ideje volt, hogy beteljesedjék a végzete. Nem volt dísze ez az épület a városnak. Ami a bérlőket illeti, szótlanul rakottak fel a strávszekerekre. Talán némi megkönnyebbüléssel és kíváncsi várakozással azokra az időkre, amikor majd egyszer véletlenül bőröknek, rotyogó krémeknek, forró süteményeknek, készülő paplanoknak kósza illata megremegtet bennük valamit. Múlékony emléket.

házon kívül. Emerik udvarának mélyén két cseber fölmadzagolt csirke állt. Hátrébb a ribizli bokrok mögött a kertben már tákolták a tűzhely fölött a forgónyársakat. A konyhában fedő alatt levesek buzogtak, az ajtók elé kitett labornyi tálakban kendő alatt fánk tésztája kelt, vagy vagdalt húsból gyúrt labdacsok várták, hogy forró zsíradékban kisüssék őket. Az egyik udvarbeli lakó kerti mulatságra készülődött. Emerik ajtaj előtt egy vederbe ütközött, színültig tele volt rántott csirkemájjal. Kisé bosszusan bekopogott albérlőjéhez. Nem kedvelem ezt a felhajtást, mondta. Jöjjön, Amirás, járjunk egyet. Amirás is kisé riadtan kémlelt ki ablaka mögül. Az udvaron kora reggel óta idegen emberek koslattak nyúzott állatokkal és csörömpölő üvegekkel. Rosszalóan csóválta a fejét, és csatlakozott Emerikhez. Az Olajprés utca végében álló rozzant olajütőt éppen bontani kezdték. A deszkából ácsolt csúszdán rohantak lefelé a cserepek a tetőzet felől. Emerik arra felé pillantott, aztán így szólt. Induljunk akkor inkább ellenkező irányba. Miközben a villamos megálló felé baktattak, Amirás is megszólalt. Valami hasznos dolgon töröm a fejem, alkalmatán elmondom majd Emerik úrnak. Ne törje magát most semmin, mondta Emerik. Elmegyünk és tekézünk egyet. Azok ott csak egyék tele magukat. Délig ingújra vetközve tekéztek az egykori katolikus legényegylet elhagyott teke pályáján. A beton itt-ott feltöredezett, de a golyók sem voltak már gömbölyűek. Délben a Malombérc kertjeiben hirtelen ugatni kezdtek a kutyák. Dühösen és kitartóan ugattak jó ideig. Emerik elgurította utolsó golyóját. Induljunk. Esni fog. Megfordult a szél, ilyenkor a kutyák egyenesen az orrókba kapják az állatkert szagát. Ide látszottak az állatkert lombjai, s fölöttük egy villám sújtott a fa kopaszágai, fölöttük a szélben kőröző pávák. Emerik és Amirás a délutánt már az Olajprés utcában töltötte, nem éppen otthon, hanem a közeli Florio bisztróban barátkoztak. Emerik félrehúzta a kirakat elől a függönyt, és kortyolgatva nézték végig az első igazi nyári zivatart, amint végig seper a kövezeten, a szemközti házsor falain, s a megszeppent várakozókon.

0: akik eresz alá húzódva várták, hogy elvonuljon a fergeteg. Nem tetszik megkóstolni? Kérdezte a pincér, aki most tálcáján egy halomrántott csirkemájjal asztaluk elé érkezett. Maga eszik? Kérdezte szerényen a Mirás. Ha friss, mondta Emerik, már pedig bizonyára az. Akkor miért ne? Garantáltan, mosolygott a pincér. Fogpiszkálókra tűzték, kenyér nélkül egészben falták be a rántott csirkemáj darabokat. Emerik vigyorgott, tele szájjal a Miráshoz fordult. Az eső elmosta nekik a kerti mulatságukat. Most már nyugodtan hazamehetünk.
1: Szeméttároló. A gyerekek újságolták. Valami kicsi szörnyűség került elő a szemétből. Nem ők, a gyerekek találták, hanem a tyúkok. Azok kapirgálták elő. A tömbház ablakaiból sokan bámultak a szeméttároló felé, előtte egy kiterített újságpapírra, sarkai négy darab kővel, hogy fel ne lebbentse a szél. Ami alatta volt, egyszeri látványnak is elég volt. Ezt az újságpapírt állták körül a lakók, közben megvető, indulatos pillantásokat vetettek a tyúkok felé, s mi tagadás egymásra is. Ezen a napon a baromfiak voltak minden baj előidézői, ők hurcolták elő a szemét álcázó nyírkos sötétségéből azt, amitől valaki úgy hitte, megszabadult. Ők hurcolták ide a gyanakvást, a rossz lelkiismeretet. A kis csődület most tulajdonképpen őrt állt, távol tartotta a tyúkokat és a gyerekeket. Pedig a gyerekek mindent elkövettek, hogy az átnedvesedett újságpapír alatt lapuló titoknak a végére járjanak. A komoly felnőttek egy ideig pontos válaszokat adtak. Hogy mi van ott? Semmi. Később azonban valamelyik férfi, bizonyára egy szülő, aki maga sem elégedett meg az egyébként egyetlen és a tényállást híven fedő válasszal, bárgyú módon célzott az ázott újságpapírra. Micsoda? Csak egy nyúzott kis macska. A gyerekek izgatottan újságolták egymásnak. Egy nyúzott kis macska, egy nyúzott kis macska. A rettenet újjongást váltott ki belőlük. Valaki, ahelyett, hogy tejjel itatna kis macskákat, csak veszi a kést és nyisz-nyisz. Ki tehette? Gyereke vagy felnőtt? Érett ember a macska nyúzó? A bundája kellett, vagy csak az élet kioltásának egyik módját gyakorolta? Délben aztán megérkeztek a nyomozók. Komoran és eleinte kissé tanácstalanul álltak a szeméttároló előtt. Aztán munkához láttak. Szétoszlatták a csődületet. Később sorra járták a környező lakásokat. A háziasszonyok restelkedve kutattak emlékezetükben, mi is került előző nap a háztartásból a szemétbe. Hát mi is. Zöldségtisztításkor keletkezett hulladék, almafogyasztás után visszamaradt csutkák, baromfi kopasztásból származó tollak, kicsorbult üvegek, használhatatlanná vált seprők, drótok, törött fakanalak, lerágott csontok, hervadt kankalinok és törött csuprok. Igen, a gondos háziasszony képes felismerni saját szemetét, ami ott a kupacban talán még őrzi is a veder formáját. Igen, elég talán egy fél köbméter szemetet azonosítani, elég 4-5 család, amely a kérdéses helyen található szemét kiürítésével alaposan gyanúsítható, és már is szorul a hurok. Jöhetnek a keresztkérdések. Bár ez a módszer kétségtelenül célra vezető, előfordulhat, hogy valaki távoli lakhelyéről érkezett ide, s kis csomagját utcolván jogtalanul becsempészte a lakóközösség szemetébe. Ebben az esetben a nyomozók majd más szálakon fognak elindulni, és kezdik előről az egészet. A gyermekek a környező tömbházakból mindebből csak annyit láttak, hogy a macskanyúzókkal szemben a törvény sem elnéző.

0: Névtelen telefonáló. Bubenko lakásán reggel cseng a telefon. Dörmögő férfi hang jelentkezik. Kolléga, tudom, nem szívesen hallgat végig névtelenül, de amit én mondok, az érdekelni fogja. Tudja meg a maga kedves Kaliger barátján fogott az átok. Olyan belevaló diszkuszérve áldotta meg a fennvaló, hogy a kicsi segédeit használja mankónak. Totyog, mint akinek egy jól elhelyezett talp van a fenekében, kinyában meg csikorgatja a fogát. Megnézheti maga is délután az uszodában. Végre leszámolhat vele, annyi pofont húzhat le neki, ahányat akar, meg se fog moccani. Adjú! Bubenko délben kocsiba ült, áthajtott a szomszédvárosba, ahol az a bizonyos Kaliger állítólag délutánonként betegen is megjelenik az uszodában. Levetkőzött és párszor végigúszta a medencét. A vízben lubickolók meg a padokon szárítkozók között több ismerőse is akadt, páran oda köszöntek neki, mások összemosolyogtak a háta mögött. Ő meg csak gondterhelten biccentett. Talán valamikor ő is ezekkel vízilabdázott. Kaliger 3:44-kor érkezett. Hatalmas testű, vadtekintetű férfi volt. A névtelen telefonáló nem hazudott. A portást támogatta be a terembe, ott aztán két melegítős fiatalember rohant hozzá, és feltaszították a lépcsőn a férfi öltöző felé, miközben nagy komoran körülnézett, tekintetével talán épp Bubenkót keresve, minden lépésénél fájdalmasan fintorgott. Bubenko is szigorúan végigkísérte tekintetével. Kaliger nem sokára fürdőköpenyben jelent meg újra az öltöző ajtajában. Lekísértette magát a medence széléig, leült egy karosszékbe, és beparancsolta a csapatot a vízbe. A padokon most már csak a segédedzők ültek, meg egy pár fiatal ember, akit érdekelt ez a sportág. És egymagában Bubenko le nem vette a szemét Kaligerről. Látta, ahogy a medence távoli sarkába integet. Az edző karján fölcsúszik a köpeny, tetovált nimfák, pálmafák és vasmacskák táncolnak az izmain. Bubenko ilyesmit moroghatott magában. Jól tartja magát a vén csirkefogó. Az nem ismeretes, miért van ez a Kaliger annyira Bubenko bögyében, de az bárki számára nyilvánvaló, leszámolás esetén egy egészséges Kaligerrel szemben a Bubenkónak semmi esélye. De az most mozogni is alig tud. Bubenko töprenghetett is, mit évő legyen. Talán megesik a szíve, legyint, kocsiba ül és elhajt, esetleg oda megy elesett ellenfeléhez baráti jobbot nyújtva, s talán az a medve is végre megenyhül. Vagy elszántan várja a pillanatot, amikor Kaliger újra eltűnik az öltöző ajtaja mögött, s akkor utána veti magát. Az olvasóban méltán merül föl a kérdés, ha e rövidke történet előadója nem tudja, mi jár a Bubenko fejében, akkor honnan tudja olyan pontosan, hogy mit mondott reggel a névtelen telefonáló? Nos, Kaligertől tudja. Akinek kutya baja. Zsebkendővel a szája előtt maga Kaliger telefonált reggel Bubenkónak. Tudta ezt már az egész csapat, tudta az egész uszoda, és most már tudja az olvasó is. Csak Bubenko nem tudja. Állát tenyerébe ejtve töpren, konokul a padon, és ha végül enged indulatainak, rossz rá gondolni, mi vár rá.
1: Játékfestőde. Schubert mester 10 óra körül érkezett meg a műhelybe, miután az irodán elintézte a részlegügyeit. Amint áthaladt az udvaron, egy helyen lassított léptein, majd megállt. Egy zöld tollú kismadár hevert az egyik pocsolyában. Amikor belépett a műhelybe, nedves ernyőjét kinyitotta és felakasztotta egy szárító drótra. Schubert mester látta a padlón szanaszét heverő verebeket, óvatos, körültekintő léptekkel igyekezett az asztalához, hogy lehetőleg ne lépjen egyre sem. Néhányban mozgolódott még valami kis élet, szárnyrebbenéssel húzottak volna félre a fenyegető cipőtalpak elől. Menyus, aki a dukkó részlegről került ide a játékokhoz, éppen sárga ecsettel dolgozott, egy veréb begyét dörzsölgette. Szárnya végére kevés fűzöldet pöttyintett, aztán kitette az ablakrácsára, és belefricskázott a fenekébe, hogy elrepüljön. Jó reggelt, mondta Schubert mester, aki ekkor ért az asztalához. Fölvette köpenyét, kinyitotta táskáját, elővette irományait, és leült háttal nekünk, háttal a műhelynek. Mi újság, mester? Jönnek a fagyos szentek, mondta csendesen Schubert mester. Rajzokat teregetett maga elé, föléjük görnyedt. Nagy orrú, vörösképű férfi volt, régi vágású mesterember. Vettem a szemetes vedret, a seprűt, meg egy kicsi lapátot, és körbejártam az asztalokat. 20-30 veréb hevert a festékes bödönök a ládák asztallábak között. Összegyűjtöttem őket a vederbe. A seprű neszelésére Schubert mester kissé megemelte a fejét. Nem a legnagyobb a tisztaság, jegyeztem meg. Megszállja a pora festéket, ejtette vissza fejét Schubert mester. Mártsa meg, fiam, azt a seprűt valamiben. Akadott a vederben néhány veréb, látszott rajtuk, nem sokára repülni szeretnének. Mutattam is Menyusnak, most már pingálja ki ezeket is hamar. Azt minek? Elég volt. Lökt ki a budiba az egészet. Menyussal teniszezni járunk. Eszünk valamit délben a műhelyben, akár hideget, akár egy kis langyosat a kosztos csészéből, aztán egyenesen indulunk a teniszpályára. Reggel, amikor bejöttünk, tele volt a műhely csiviteléssel, bele lehetett őrülni. Ki tudja, mi ütött beléjük, hogy a nyitott ablakon beköltöztek. Elővettük hát az ütőket, felálltunk az asztalokra, fölkapaszkodtunk a polcokra, és elkezdtük csapkodni a verebeket. Amelyik csak úgy elszédült, hogy kárba ne vesszen, hamar befestettük jó színese, és kitettük az ablakba. El is repült, amelyik tudott, már amennyire bírt a ragadó szárnyakkal. A nedvesség persze nem használ a teniszütőnek, Menyust néha elfutotta a méreg, amikor egy-egy madár a húrok közé ragadt. Tízig befestettünk, vagy két tucattal. Újra kell majd húroztatni. Schubert mester néha lassan megemelte a fejét, mintha hallgatózna, de soha nem fordult meg. Lehet, neki van egy plusz szeme a tarkóján is. Menyus sétáló kiskacsákat festett, én pedig szélmalmokat. Nem a legigényesebb munka, de nem árt odafigyelni. Ha a festék lecsorog a tengelyre, a széllapátok nem mozdulnak. A kiskacsák sem indulnak el. Az csak sírnak, bőgnek azok a kicsi krapekok, morogta Menyus. Hogy nem jók a játékok. 11 felé megszólalt Schubert mester. Előbb megemelte fejét, megszívogatta orrát. Mi a helyzet a villamosokkal, fiúk? Ó, hát azok már rég a polcokon száradnak. Úgy maradt, föltartott fővel, sárga ceruzájával ütögette orrahegyét. Lenne valami rendelés, fiúk, mondta. Azt miféle, kérdezte Menyus. 500 darab sárga dömperről lenne szó. Nem túl igényes, kevés szín, sima felületek. Csak valami fekete felirat kellene rájuk, ki kéne találni. Sárgával szívesen festek, mondta Menyus. Hozzák csak ide, a száradással együtt egy hét alatt pofon vágjuk az egészet. Később becsomagoltuk a villamosokat. Menyus a létre tetején állt, párosával adogatta le őket. Tényleg, majdnem száraz volt valamennyi, csak a feketére festett áramszedő drótja ragadt még kicsit, némelyik tele volt pihetollóval. 10 láda villamos csomagoltunk be, szám szerint 240-et. Délben meg is érkezett a furgon az áruért. Befarolt a pocsolyával teli udvarra, Schubert mester kartonlapokat meg kátránypapírt teregetett köréje, hogy kényelmesen rakodhassunk. Ő maga piros festéket hozott egy tégelyben, s kijavítgatta a kocsi oldalán a cégjelzés kopott betűit. Pedáns ember volt, neki ez volt az eredeti szakmája, a címfestés. Maguk nem tudják, fiúk, mondta később a műhelyben, honnan is tudhatnák. Az volt a mesterség. Például kapok egy ilyen rendelést, Grác motorkerékpár. Egyszerű, nem? Hát nem. Üveglapra nem festünk persze, csak a hátuljára, mindent fordítva. A G betű indít egy lendületes hurokkal, aztán tovább rézsút fölfelé úgy, hogy a Z alsó vonala kifut a tábla jobb felső sarkába, mint egy nyíl. Grác, benne van a sebesség. Szerencsére úgy hívták. Meg volt azt csinálva, kérem. Akkor 5-én jöhetnek a dömperekért? Már elsőjére szárazak, mondtam anyus tele szájjal. Előttünk újságpapíron kemény tojás, füstölt kolbász, mustár. Fapálcikákkal ettünk, mint mások a rizset. Festődében nem jó kézzel ételhez érni. Jó étvágyat, mondta Schubert mester. Csak ült mozdulatlanul valami színpróbák fölé görnyedve. 1:30 tájt éppen kortyolgattam a sörömet, amikor magától beindult az elszívó. Mindhárman oda pillantottunk. Éppen kilökött magából egy pár verebet. Hát az furcsa. Reggel ugyan beindítottuk, de aztán észre sem vettük, hogy leállt. Bizonyára eldugult valamitől. Most aztán beindult magától. Aztán talán a sörös üvegem közelségétől fölborult menyus egyik kacsája, ráborult egy másikra, eldőlt az egész sor. Úgy szólt, mint egy kereplő. Menyus lecsapta az ecsetet. Ó, hogy ákhábel tenni akárhova. Előfordul, mondta csöndesen Schubert mester. Javítsák ki, fiúk, mielőbb, mielőtt megridegül rajtuk a festék. 3:30 előtt befejeztük. Schubert mester már levette köpenyét, s az óráját nézte. Mi is kezet mostunk, kitaszítottuk a kerékpárokat az udvarra. A kapuig a pocsolyákat kerülgetve együtt mentünk Schubert mesterrel. Nekem Dunlop ütőm van, sötétkék húzattal, menyus az övét áttetsző zacskóban hordja. A benreket levegő birizgálta a húrokon a pihéket. Schubert mester fölpillantott a szennyes szürke égre. Maguk ilyen időben is sportolnak, fiúk. Tudja jól, mester, így megy ez nálunk. Felültünk a bringákra, elindultunk. Disznók, szólt utánunk Schubert mester. Aztán megint. Disznók, disznók. Na jó, hallottuk. És kényelmesen taposva elkarikáztunk. Rá kell hagyni az ilyesmit. Nem rossz ember, csak túl érzékeny, hangyás egy kicsit, mint az ilyen öreg címfestők általában.

0: Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. Játékfestőde. Felolvasta Alföldi Róbert, Börcsök Enikő, Fekete Ernő, Tordi Géza és Zsóthér Sándor. Zenetallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Durai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
1: A Tarca novellák utoljára 2015. augusztus 28-án hangoztak el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a bemondó Beslin Bettina. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás 2030-ra készülhet el. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot is. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Az elmúlt 2 hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. A megbízott vezetés több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgál át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. Magyar alkotó filmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Különleges kedvezményeket lehet igénybe venni szigetkarszalaggal a fővárosban augusztus 7-e és 16-a között. A Sziget City program célja, hogy erősítse a kapcsolatot a fesztivál és Budapest kulturális színterei között. Az együttműködéshez már több tucat helyszín csatlakozott, köztük olyan kulturális és szórakozó helyek, mint a Szimpla, az Arzenál, a Szatyor és a Trafó. A teljes kínálat a hivatalos Sziget applikációban érhető el. Az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan kialakulhat szorványos záporzivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lábjegyzet. Irodalmi ügyekhez és művekhez. Bán Magda műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a strandról. Augusztusban a nyár derekán, és különösen szombat délután az élet egyik legfontosabb, vagy legalábbis leggyakoribb terepe a strand. Legyen az a Tisza vagy a Duna partján, kisebb és nagyobb tavaknál, a Balatonnál, vagy éppen egy bérház udvarán, mint a Lukács uszodában, vagy és a tengernél. Mindegyik más és más, de ami bennük mégis közös, a víz, a szabadság és a nyár. Három urat kértem fel Jósvai Lídia kolléganőmmel együtt, hogy strandoljunk, azaz beszélgessünk a strandról. A három úr, Bikácsi Gergely, Bán Zoltán András és Kálmán C. György. Beszélgetésünk elején azt a felfedezésünket osztottuk meg egymással, hogy amint az életben, úgy az irodalomban is, gyakori helyszín a strand. Mándi Iván, Strandok, uszodák, részlet.
2: Egy kép az asztalfiókban. Megbarnult strandfotó. A széle begyűrve, középen megtört. Egy nő fekszik a homokos parton. Bódult mosoly a szája körül. Vagy inkább csúfondáros? Hevernek a strand homokján. Gyékényen törülközőn pokrócon. Végig a strand homokján. A füves föld részen. Kopaszos fűcsomóra hajítják a gyékényt, a szatyrot, a strandtáskát, és aztán ők is végigvágódnak. Napoznak. Hasonfekve, háton, ülve, üldögélve. Barnára sült arcok, hátak, vállak. Riasztó vörös foltok. Penész foltok, hófehér foltok. Fekszenek. Hallgatnak. Alszanak. Egy sörös üveg imbolyog felettük. Kinyitott a büfé! Néhányan feltápászkodnak, szédelegve elindulnak. A tó mozdulatlanul felemelkedik, egy pillanatra egyé válik az éggel, majd épp oly mozdulatlanul leereszkedik. Felemelt térdek, kinyújtott lábak, elhajított karok, földbe süllyedt testek. Megzörren egy újság, elhajítanak egy papírzacskót. Pettyes labda gurul a napozók közé, egy nő szétdobott lába közé, megáll csendes kajánsággal. Nincs benne semmi tolakodás. Csak éppen nem mozdul. Napozók szektája a tó mellett a strandkövén. Kiszáradt bőrdarabok, fejek kiürült edénye. Férfiak, nők, mindegy. Valaha mozogtak, beszéltek, de most már... Előre nyújtott lába a zuhany alatt, a lábfej kimerevítve zuhog rá a víz. Dühös prüszkölés. Meddig kell még néznem ezt a lúdtalpat? Egyáltalán nem kell néznie, és ami a lúdtalpamat illeti, remek példány! A láb sértődötten visszahúzódik. Befurakodik egy váll. Elgörbült hát, mögötte egy hang. Miért nem jár gyógytornára? Tessék? Á, semmi. Hangok a hőségből. Legyen szíves, kenje be a hátamat. Miért kenjem én be a maga hátát? Én is bekenem a magáét. Tudja mit? Én nem kenem be a maga hátát, és maga nem keni be az én hátamat. Mit adtál nekik? Mi volt a nász ajándék? A zsidó háború. Már nem is tudom, ki írta. Egyszer majd kérdezd meg tőlük, alkalomattán. Zsidó háború? Nem rossz. Te, itt palacsintát lehet kapni. Palacsintát strandon? Ne hozzak! Strand palacsintát? Na köszönöm, vannak még ötleteid? A hangos bemondó. Recsegő hang egy távoli világból. Bodnár Krisztinát a bejáratnál várja Tibor. Csönd. Bodnár Krisztinát a bejáratnál. Egy férfi felemelkedik a gyékényről. Én megkeresem azt a Bodnár Krisztinát, kihúzom a Balatonból. Unott női hang. Mit csinálsz te Bodnár Krisztinával? Lányok nevetése, ahogy a Balaton felé futnak. Idősebb férfi utánuk néz. Most már igazán be kéne menni a vízbe.

0: strand, mint olyan.
1: A strand szerintem egy, a Bakhtin szavával éve egy kronotoposz, tehát egy olyan helyszín, amelyik egyszer egy helyet és valamiféle időt is lehatárol, és amely meghatározza tulajdonképpen annak a műnek a hatókörét, amelyben szerepel, a szabályokat, különleges szabályok vannak érvényben a strandon. Azt nem mondanám, hogy szabálytalanság, tehát nem valamiféle karneváli helyzet, hogy továbbra is Bakhtinál maradjak a strand, csak éppen a szabályok sajátosak, tehát nincsenek teljesen felfüggesztve, de nagyon sok mindent szabad, amit más körülmények között vagy más helyzetben nem szabad. Az emberek például le vannak vetközve gyakran, főleg persze a 20. század második felével. Mindenesetre másfajta ruhában kell megjelenni a strandon már régóta. Például az a szabály fel van függesztve, hogy valamit csinálni kell. Sőt, olyan fokig fel van függesztve, hogy általában kötelező semmit tenni. Tehát valahogy kötelező kiszakadni a mindennapi rutinból, élvezni kell a szabadságot, egyáltalán szeretni kell ott lenni. Nem biztos persze, hogy az ember jól érzi magát a strandon, erről szó sincs, de erős az indítatás és a nyomás, hogy érezze jól magát. Aztán persze ez gyakran nem sikerül, meg gyakran egy csomó más zavaró tényező lép be. Többek között azért, mert egy csomó szabály fel van függesztve, tehát az emberek lespiccelik egymást, ahogy a Petri versben szerepel az éltes jellemszínészeket a rossz alakításaikért szembe lehet spiccelni. Csomó minden rá lehet lépni a törőközőjükre, egy csomó emberi korlát, ami szétválasztja az embereket, rangjuk és pozíciójuk, és nem tudom, életkoruk szerint az feloldódik, és csomó mindent szabad csinálni, amit egyébként nem szabad. Ugyanakkor az egészben van valami, legalábbis mondom a 20. század második felében, a mesztelenség miatt, vagy a levetkőzöttség miatt van valami erotikus is. Például a Rakowski Zsuzsa egyik versében, aminek az egy pornográf magazin, és valóban a kiinduló kép az a pornográf magazinokról szól, ott rögtön a második versszakban a strandról esik szó. Testük bármiféle pózban higiénikus, derűs, s mintha strandon, tornaórán szinte már elvont a hús. Tehát a pornográfiát összekapcsolja a stranddal, ami hát persze nagyon erős váltás, de van benne valami. A strandban mindenképpen van valami érzékiség.
2: Ez a vers pont azt mondja, semmi érzékiség. Hát olvasd föl még egyszer. Tehát nincs benne, de ez így is van, hiszen ha mi lenne, ha te két gyönyörű lány lenne a szobádban melletted félmeztelenül. Ugye akkor a strandon bármikor lehetne, most hol az erotika a strandon, és a szobában ez ugyanúgy lenne? Hát világos, a strandon nincs semmiféle erotika, vagy jóval kevesebb van, mint hogy a sportban sincs.
3: Most hozzá kapcsolni kell a Bakhtini gondolat, hogy azt mondta, hogy a szabályok fel vannak függesztve. Ez egyrészt igaz, de az nagyon fontos, hogy más szabályok lépnek életbe. A strandnak ugye a vízzel, hát enyhén szóval van némi kapcsolata. És hát itt nyilvánvaló, hogy mitológikus talajra is könnyen tévedhet egy író, hogyha a strandról a vízről ír. És talán ez is okozhatja, hogy a strand milyen fontos szerepet képes játszani az irodalomban. Hát a mitológiára egy egész könnyű példát lehet mondani a Thomas Mann Halál Velencében novelláját, ahol a görögségről van egy álom, amely hát egyértelműen a vízhez kapcsolódik. Persze más a egy úszoda vize és más a tengervize, de hát a strand az egy bő fogalom.
1: Hát sőt, több különbséget is kell tennünk. Verence az egy város, amelyik a stranddal mint egy összefüggésben van. Ezt hát nem azt így van. A Lukács az egy úszoda elvileg, ahol viszont mégsem az úszása fontos, tehát mondjuk a sportuszodától élesen elkülöníteném. Tehát egy speciális helyzet, igen. És vannak a balatoni strandok, amelyek olyan városra, mint Velence, természetesen nincsenek kapcsolatban, tehát ezek egészen különböző helyszínek, és aztán van a tenger, a nyílt tenger, ahol viszont strandról nem igen lehet beszélni, vagy legalábbis nem abban az értelemben, hogy a velencei strandról, vagy ahogy a Lukács uszodáról.

0: Váraci László, Mintha élnél, részlet.
1: Tündér lalás vödröcskénbe merem a Balatont, mi lehet a meder alján? Vizes volt a homok, mert a barna kéreg forró és kemény, ha bereped, sárga szemek szitálnak elő. Miért nem süllyed el a csónak? Én elsüllyedek, ki van próbálva. Anyu, apu elsüllyed, kő, homok, vödör elsüllyed. A csónak, ami ugyanolyan, az nem. Apu nem feltétlenül süllyed el, de ahhoz úszni kell szegénynek. Lustán tempózik, arca időnként felbukkan, és kifordult szemmel, tátott szájjal nagyot harap a levegőbe. Sehogy se tudják elmagyarázni a csónakot. Talán, ha tündérlalás vödröcskémmel telemerném... Erről gyorsan lebeszélnek, hogy fölösleges, mert fából van, és a fa úgy is fennmarad. Ne bomolj, te gyerek, ezt még ellenőrizni! Az evező dög nehéz, attól megyünk előre. Illetve körbe-körbe. Apu mérgesen elveszi anyutól, nagy recsenéssel csapódunk a stékhez. Mindenki ideges. Nyaralunk. Először vagyok. Jónak kell lenni. Egy ekkora nagy fiú. Anyu nem tud úszni. A hattyúkat nem szabad bekergetni a nádasba. Új felfedezés, nem minden merül el. A madarak, a labda, sőt én se, ha azt a ragadós úszó mellényt rám kötik. Amiben levegő van, az fennmarad. Ha nagy leszek, csónakot fogok süllyeszteni. Van egy fémladik. Már meg se kérdem, mégis fennmarad. Tehát a fa az egy hazugság. Úszó mellényben mehetek fagyizni. De éjjelre mindenképpen leveszik, mert jobban tudják, mi a kényelmetlen. Már nem is ordítok, pedig a kis Gusztival kellene barátkozni, aki tobozzal dobál és letagadja. Amúgy Guszti bácsi elég mókás, de sikkasztani fog. Vidékre helyezik. Fáj a hasam. Ellenforradalmi bélhurut. Hétrét görnyedek. Gyere már, te puki! Apu kopaszodik két oldalt, ha nagy leszek, én is ilyet akarok. A nadrág hibátlan éle, és a nénik, főleg a cicisek, miért néznek rá olyan furcsán? Keveset beszélek. Minek dumáljak, nem tudok semmit. Most a Beregi Zsuzsiba vagyok szerelmes. Nagy rózsaszín masnit kötnek a hajába. Csak azt utáljuk, hogy játszatok szépen és sunyiképpel elvonulnak röhögni a büfébe. A szerelmesek. Komolyan rajta vagyok a csajszín, de az amőbás úszónacimat lefitymálja, mert a bátyja kapott idén fecskét, zöldet, piros csíkkal, madzagok nélkül nevetséges. Hát fintorogni meg prézsmitálni azt szeret. Más lányok pitiznének. El se hívom horgászni. Belógatok egy botot, apu törte. A lányok félősek. Annál jobb, hogy én nem félek. Kivéve Sihú. Kettes számú szerelmem, Borsodi Marian még félősebb. Szorongós típus. Anyu megszorítja a kezem, ha köszönni kell. Azt se tudom kicsoda, minek köszöngessek, kolom, és nem oda nézni. Apu fürdősapkában úszik. Nem látszik, hogy nincs haja. A mellkasa viszont szőrös. És nagyon okos. Hát ő azt hiszem tényleg mindent tud. Csak ha azt vesszük, evezés, fényképezés, fejelő bajnokság. Egyszer aztán jön a vihar, piros jelzés, és az iszapos vízben kotornak a kollégák. Egyik csónak ide látszik. Fennakadt a nádasban. Az orra ferdén kiáll a vízből. Nem szóltam. Ezt már úgy se lehet megmagyarázni.

0: a strand szomszéd, Eszterházi Péter.
1: Én tényleg a szomszédban lakom, és az ember a szomszédjával mindenféle viszonyban van, és mi ugye négyen voltunk testvérek, és nagy viszonyban voltunk a strandban. A nyaraink azok a strandon teltek el. Nem is arra emlékszem, hogy hol nyaraltunk, hanem hogy itt nyaraltunk. Voltunk itt-ott-amott, de a nyarak azok mindig a strandot jelentették. A strand pedig főképpen a kerítést jelenti. Ugye mi úgy lakunk, hogy a bejárat az a másik oldalon van. Na most, nem financiális megfontolásokból, mert annak idején ugye ez 3-6 forintok voltak, hanem hogy körbe kellene menni. Tehát nem mentünk körbe, hanem mindig átmásztunk a strandon, és ez semmilyen problémát nem is jelentett, sőt a nevelésnek az egyik talpköve volt nálam, hogy a gyerekeim is másszanak át a strandon. Nem menjenek körbe. Ez nyilván milyen ilyen kádárista reflex, hogy tehát minden, ami hivatalos, az ellenséges, amit tehát által kell verni. Most a következetlenül ezt a szokásokat megtartottuk a demokráciában is, ahol is ugye már ennek a morális alapozottsága nem volt meg. De aztán a demokrácia jól kicsellózott velünk, mert kutyás őröket állítottak. Ami azért elég sajátos, tehát ha arra gondolok, hogy a strand az a szabadság, a mesztelenség, a kötetlenség, és akkor ebben a szabadságban, a mesztelenségben, a kötetlenségben ilyen SS fegyőrök járnak német juhászkutyákkal, vagy nem tudom, micsodákkal. De ez működik is, mert ettől aztán a gyerekek nem mernek bemászni. Aminek azonban az lett a következmény, hogy nekik a strand már nem azt jelenti, amit nekünk. Hát csak lényegében futballozást jelentett. Látást, hovakulásig futballozunk itt a strandon. Ugye itt kétféle gyerek van ezen a környékén, voltak, akik a Dunára szoktak, és mások pedig a strandra. Milyen strandosok voltunk. Egész nap kint voltunk, tehát ebédelni se jöttünk be, és az még volt itt egy ilyen attrakció, amikor megbeszéltük mindig édesanyámmal, hogy hánykor jöjjünk a kerítéshez, és akkor ő arra odahozta nekünk kis lábaskával, egyelmeségtől, aki saját maga volt, az ebédet. Édesanyám mindig nagy súlyt vetett arra, hogy rendesen kell lenni. Tehát azt jelentette, hogy az ételhordó mellé, tehát az ételhordó volt az étel, azonban volt mindig szalvéta is. Valamint, ami még mulatságos volt, hogy hát ugyan mi a évszázados kizsákmányolásban ugye nem sokat bírtunk átmenteni, de ez is leccáig az van. Sőt, olyannyira, hogy csak az volt otthon. Következőképp, hát mi ott ültünk négyen, vagy hát hárman, aztán négyen, szalvétával, ez is tesztelgal, sokat nevettek rajta az a barátaim. De jó. Most is az a helyzet, hogy vasárnaponként kimegyünk, és akkor van ott egy ilyen futballozgatás, inkább csak gatásnak lehet mondani, de avval le is zárul. És nem is maradok ott utána, tehát az tart 10-től 12-ig, akkor én 4-1-kor már nem vagyok. Tehát nem is jövök kísértésbe, hogy kimaradjak. Mert nem szeretek üldögélni a napon, meg nem akarom ezt olyan kritikusan mondani, mert az jut ezzel, hogy azt mondjam, hogy belesavanyodtam, vagy nem tudom, de egyszerűen nem élvezem. Tengerparton is, ha vagyok, összeszedem magamat, és nyaralok, de unom. Meg nem szeretem a homokot, tehát azt, amit régebben úgy szerettem homokba futni, meg focizni, és meg bármit, meg a homokot szerettem. Most a homokot azt piszoknak tartom. Hogy ha homokos lesz a lábam, akkor azt gondolom, hogy piszkos lehet. Most hát ez abszurdum, tehát így nem lehetne strandolni. Hát nyilván az valamelyest életforma is volt, tehát ugye, hogy ott elődögél. Én a strandnak a fürdés részét azt soha nem használtam ki. Tehát a víz az mindig csak arra volt jó, hogy futball után beleessen az ember, és ott addig legyen, ameddig helyre nem áll a rend. És akkor utána mindig voltak társaságok, és ott elődögélni lányok, fiúk együtt, az aztán nagyon jó volt. Elég fiatal voltam, aminek ott, tehát ez mondjuk a 60-tól 70, vagy valahogy így, tehát a 10-11-nek, tehát ezekben az időkben nem volt. Aztán tulajdonképpen utána lassacskán véget is ért. Akkor annak az egésznek volt valamiféle Gesamtkunst jellege, össze is folyt az egész, a napfény, a foci, a vízbe való beleugrás, a lányok, az édesanyám, az evés, az ételhordó, ez így egybe jelentett valami nagyon-nagyon jót, vagy valami nagyon laza, szórakoztató, ugye az ottlik megkülönböztetésével nem szabadságot, hanem kötetlenséget, ami a kötetlenséget is, meg felelőtlenséget is, tehát hogy nem volt ideje, nem kezdődött valamikor, és nem tartott valahová. Tulajdonképpen augusztus 20-ával ér véget mindig a nyár, mert attól kezdve már az iskola fenyegetésében van a dolog, és egy időben valahogy akkor mindig el is romlott aztán az idő. Valahogy 20-dik után már nem volt igazán jó idő. De előtte az egy időtlen tömb, és ilyen módon valamiféle aranykor.

0: azok a régi strandok.
1: Arra gondolok, hogy a 19. században a, nem is a strand, hanem az úgynevezett fürdőhely milyen óriási szerepet játszott a regény szervező elemeként. Tehát ugye az orosz regények ben, hát számtalan példát tudunk felhozni, főleg Turgenyevnél, vagy Dosztojevszkijnél is akár a Félkegyelműben, vagy a Csehovtól egyik legszebb novellája, a Kutyás hölgy, ugye, ha jól emlékszem, Jaltában kezdődik, és hát ott kulminál. De mondanék egy még kevésbé ismert példát, ami az egyik legkedvesebb könyvem, egy amerikai írótól, Ford Madox Ford, a Jó katona című regénye, amely egy németországi fürdőhelyen történik. Pontosabban legalább 15-20 éven keresztül járnak ide az emberek, az a bizonyos társaság, és csak abban az időben találkoznak, amikor, tehát jó barátok, de mindig csak arra az egy-két hónapra találkoznak az évben, amikor ezen a bizonyos nyaralóhelyen összejönnek. Tehát amit mondtál az előbb, hogy átrendezi a társaság dimenzió, stb. Ez a 19. századi regényekben nagyon-nagyon erősen szervező elem tud lenni.
2: Vagy mondjuk a ifjúság vásárában ott próbál be kisebb pénzt szerezni, mert ott zajlik az élet. A nyaralás az a pillanat, amikor a társadalmi elit összetalálkozik.
3: Egy legdöbbenetesebb magyar strandíró az a Csád Géza, és a Naplójába írta
1: az
3: meg.
1: Hát az
3: ez elképesztő, szóval olyan mélység, olyan borzalmas mélysége van annak, hogy minden nőt neki ott meg kell szerezni, az már teljesen átcsap valami, nem tudom, valami metafizika, az biztos annak valami borzongató ereje van. Na hát ez Isten is, hogy megszűnt az elegáns fürdőorvos, az elegáns odalátogató úriasszonyokkal, ez hol van?

Kántor Péter, Özsen Budán strandfestő, részlet. Özsen Budán, 1824-1898, strandfestő. Nem sokat utazott. Ott volt neki Trouville, a tengerpart Normandiában. A strand, ahol az emberek strandolni szoktak. Budán is kiment, kivitte az embereit a strandra. De nem strandolni, kivitte őket föl alá sétálni. Járkáljatok. Nem törődött a homokkal. Hogy majd homok megy a cipőjükbe, a ruhájukba. Nem törődött a kifogásaikkal. Két lépésnél nagyobb távolságot tartott. Ilyen volt. De mindig szép, elegáns ruhákat adott rájuk. Krinolin szoknyát, kalapot, pelerint, szalagokat. A férfiaknak sétapálcát nyomott a kezébe, az érzékeny bőrű nőknek napernyőt. Rendszerint székeket is vitt ki a partra. Letette őket egy kupacba, és leültette a fáradékonyakat. Azok rögtön leültek bámészkodni, beszélgetni. Budent nem érdekelte, miről beszélgetnek. Nyilván érdektelen semmiségekről gondolta is. Talán igaza volt. Úgy 1863-64-ben. Egyszer két fekete ruhás kisasszony és egy fiatalember leültek a homokba. Csak úgy. Máskor a szél belekapott egy türkiszkék kendőbe, vagy vihar jött, ólomszürke lett az ég. A sétálások egyre ritkultak, rövidültek. Budán hagyta. Hagyta az egy helyben topogást, sőt, nagyon is megfelelt neki így. Néha egy zászlóval vagy szalaggal jelezte a szelet. 65-ben is kivonultak bámulni a naplementét. Ücsörögtek, átcsorogtak egy kupacban. Nem történt semmi különös. Várakoztak. Budán kicsi képeket festett. 35x57 cm, ilyesmik. És a kép fele, kétharmada mindig ég volt.

0: Párbeszédek, monológok.
1: Kiké a strand, ki uralja a strandot, a szépek, a gazdagok, a jók, az okosak, elsősorban a szépek uralják a terepet.
2: Hát igen, valószínűleg a test uralja. Szóval végül is a strand az a testnek a...
1: A húsnak, a szimpontája.
2: Hát persze, hogy az izmos napban, mint ott férfiak, vagy a szép keblű hölgyek, ki a strand, igen. És hát... Igen.
3: Másfél a strand, az valószínűleg megváltoztatja a párbeszédeket. Tehát egészen másképpen kell beszélni a strandon. Ez összefügg az, hogy semmit nem kell csinálni, vagy éppen semmit tenni kell. Tehát a párbeszédeknek is lehet semmit mondó a párbeszéd, és úgyis tökéletesen megfelel a funkciójának, sokkal inkább, mint bárhol máshol az életben. A Kántor Péternek egy verse, Özsem Pudens strandfestőnek állít emléket, aki úgy utasította a modelljeit, hogy beszéljenek valamiről, bámészkodjanak, beszélgessenek. Idézem a verset, Budent nem érdekelte, miről beszélgetnek. Nyilván érdektelen semmiségekről gondolta, és talán igaza volt.
2: Viszont van egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki egyedül van a strandon, ez is egy nagyon furcsa szituáció, mert hát általában a strandon nem szokás egyedül lenni. A kávéházban is kevésbé, ha az ember nem ír, vagy nem olvas. Tehát a strandon viszont óriási szerepet vagy lehetőségeket nyit a monológnak, a belső monológnak emiatt. Most említettük már a Thomas Mann-t, ott is az Aschenbach egyedül van a strandon, amikor a víziót megéli. Most mondanék még egy példát, abszolút elfelejtett Ivo Andrics-tól, akinek van az Asszony a kövön című novellája, ott egy középkorú nő egyedül fekszik a strandon, és aztán felidéződik egy erotikus emléke. Most nem részletezem, hogy miről van szó, de tehát mivel időtlenség is van a strandon, az időtlenség miatt lehet időutazásokat tenni, ugye hát az Aschenbach egészen görögségig megy vissza, ez a illető asszony pedig az Ivanics novellában a kamasz korába. Tehát, hogyha azt lehet, hogy a párbeszédek úgymond semmit mondok, akkor ezzel szemben, de legalábbis az általam ismert művekben a monológok viszont egészen metafizikusak, a belső történések, egészen nagyívűek.
3: Ha viszont társaságban van, akkor ezek a társaságok mindenféle érdekes alakzatokat ölthetnek. Mandy többször ír a strandra, és az önnöveláiban is ezek a kis társasági mozgások, az egymáshoz csapódások, az ellenségeskedések nagyon érzékletesen benne vannak, és éppen a strand közeligében mutatkoznak meg szépen.
0: Hajnóci Péter, A halál kilovagolt Perzsiából, részlet.
4: A Gellért strandján történt, a hullámmedencében. Munkatársa a vállára csapott, hangosan felnevetett, és megszorította a karját, forduljon hátra.
5: Milyen jó alakja van a barátodnak. Mutasd be nekem.
4: A vidáman csengő leányhang, ahogy erről később megbizonyosodott, szándékkal volt hangosabb a kelletténél, hadd hallja meg ő is, amit a munkatársának mondott. Hátrafordult, és megpillantotta a lányt, aki kacagva nyújtotta felé a kezét. Lé, Krisztina! Ő is elmotyogta a nevét, zavarta, megszorította a lány kezét, és nem akarta elhinni, hogy megeshetett vele ez a csoda. A lány kissé tömzsi, de arányos, jó alakú volt. Kétségtelenül az arca volt a legszebb. Érzéki arca volt, szemita jellegű és kissé üres. A fiú munkatársa búcsút vett tőlük, a további események a lány kezdeményezésére, mondhatni, megfontolt terv szerint történtek. Először is, mintha ennél mi sem lenne természetesebb, kézen fogta és felvezette a lépcsőkön a meleg vízű medencék felé, ahol bemutatta a nagynénjének.
5: Nézd csak, Klárika, milyen szép, magas szőke fiút fogtam.
4: Krisztina, te mindig ilyen dolgokat művelsz, mondta a nagynéni, kisé restelkedő mosollyal, ami az ismeretlen fiúnak szólt. A feszélyezett hangulatot Krisztina túlhangos éles kacagása törte meg.
5: Mi most elmegyünk, Isten veled, Klárika, vigyázz magadra.
4: Míg lefelé mentek a lépcsőn, a fiú megpróbálta valamiképp összegezni és tisztázni az eseményeket.
6: A lány szabados viselkedése is nyílt, derűs arca volt, mi könnyű kalandot ígért. De a könnyű kaland lehetőségének ellent mondani látszott, hogy bemutatott a nagy.

0: bemérje valamiképp. Szükségét érezte, hogy végre ő is kezdeményezze, javasoljon valamit, mivel eddig ezt kizárólag Krisztina tette.
1: A porladás idő 25 év.
0: Tolakodóan villant elé a kép. Az íjí temető ravatalozójának falára erősített zománc táblán olvasható fekete betűs figyelmeztető felirat. Évekkel ezelőtt keveredett abba a temetőbe félrészegen, és odaállt egy gyászoló csoporthoz, mintha hozzájuk tartoznék. Igyekezett elhessegetni a helyzethez csöppet sem illő jelenetet. A teraszon megebédelhetnénk, gondolta. Javaslatát kimondta fennhangon is.
2: Ugyan? Mikor olyan finomat ettem ebédre? Vesevelőt.
0: Krisztina számára úgy látszott nem bírt jelentőséggel, hogy ő ebédelte. Ott állt a Gellért söntéspultja előtt, és egy darabig nézte, és nem itta meg a korsósört. Egy korsóval már megívott, és attól tartott, hogy Krisztina megérzi az alkohol szagát. Ezt a szagot azonban csak elszívott cigarettákkal lehetett időlegesen elnyomni. Krisztina viszont a dohány szagot sem kedveli. Kínosan kezdte magát érezni, és szorongott, miközben mereven nézte a sörrel teli korsót a bádok pulton. Félt ettől a lánytól, és félt minden nőtől, mert 7 hónapja minden nap érezte a hiányukat. Nem elsősorban a testi szerelem hiányát érezte, hanem azt, hogy legyen valakie, akivel megbeszélheti a bajait, akire munkája közben gondolhat, akivel elmehet moziba, beszélhet a filmről, konyak vagy kávé mellett egy eszpresszóban. Még attól is félt, hogy visszamenjen a lányhoz, miután a sörét megitta. Félt. Szorongott, mint aki egy esetlen szóval elronthat mindent Krisztinánál. Mindenképpen alkalmazkodni akart hozzá, hogy el ne veszítse. Legalább a sörszagot ne érezné, meggondolta, miközben lehajtott fejjel lépkedett a strand füves napozója felé, ahol a lány valószínűleg várt rá.
2: Lehelj rám, aztán bekenheted a hátam és a lábamat napolajjal.
0: A lány kedvesen mondta, amit mondott, de nyilvánvaló volt, hogy kettőjük esetleges további kapcsolatánál ő lesz, akihez alkalmazkodni kell. Az égen lila felhőt fújt lassan a szél egy másik lila felhő felé, de a napot csupán néhány másodpercre takarták el. Július eleje volt, és a fiú még mindig áldogálva arra gondolt, hogy Krisztinára vagy bármilyen nőre igazán télen lett volna szüksége, amikor az egyetlen hely, ahol emberekkel többé-kevésbé szóba elegyedhetett, a Rákos Csabai strand melletti kocsma volt. Gyakran megesett, hogy kezében fröccsös poharat szorongatva megszólított valakit. Emberésége volt. És amíg a pénzéből futotta, szívesen meghívta egy pohár italra azt, aki a meghívást elfogadta. De most nem ezekkel az emlékezéseivel kell foglalkoznia, sőt, egyáltalán nem tanácsos emlékeznie semmi effélére, mert Krisztinával nem beszélett cseresznye pálinkáról. De a nyomoromról sem tanácsos szót ejtenem, gondolta, mert elveszítem ezt a lányt. Aztán letérdelt a fűre, Krisztina törülközője mellé, és a lányra lehelt. Kicsit úgy, mint amikor az ember vissza, befelé szívja a levegőt.
2: Ittál sört, és cigarettáztál is.
0: De a lány ezt a megállapítást is derűs, mosolygó arccal tette, mintha éppen az ellenkező felfedezésre jutott volna, tudnilik, hogy a fiú nem ivott sört és nem cigarettázott.
2: Meg kell nevelni téged. Most pedig fogd a napolajat, és alaposan kend be vele a vállamot és a lábam.
0: A fiú engedelmesen lecsavarta a bergamottos napolajat tartalmazó kis lapos üveg bakelit kupakját, és hirtelen észrevette, hogy Krisztina kisé kövérkés vállán elvakart és kinyomott pattanások találhatók. Ez a felfedezés, mintha némi elégtételt adott volna azért, mert egy csak nem ismeretlen lány utasításait kellett végrehajtania. Jól tudta, hogy Krisztinának nem ez lesz az egyetlen utasítása, hogy leheljen rá. És azt is tudta, ez az első letérdelés volt a legnehezebb, amelyet a lány törülközője mellett végzett el.
1: Mint egy utolsó koldus.
0: Megfogta és lecsavarta az üvegkupakját, tenyerébe öntött a bergamottos napolajból, aztán lassú mozdulatokkal elkezdte bedörzsölni az olajjal Krisztina hátát. Pattanásos vagy nem pattanásos, de kétségtelenül puha, mesztelen női hát volt, amelyet ilyen módon megérinthetett.
1: Bekenném napolaja acamjait is.
0: Erre viszont nem szólítatott fel.

Mikor végzett a lány vállának és lábának beolajozásával, Krisztina hanyat dőlt a fűre terített törülközön. Mellém feküdhetsz, mondta. És amikor Amaz megdobbanó szívvel készségesen engedelmeskedett, úgy történt. Megfogták egymás kezét. A fiú, miközben egymás mellett feküdtek a fűn és napoztak, tisztában volt ennek a kapcsolatnak a kilátásaival. Egyszerre hitt mindenben és az ellenkezőjében is. Vad, elszánt cselekedetre ragadtatta magát, felállt, a nap felé fordult, és titkon a tenyerébe vette a cigarettát, gyufát. Lassú kortyokban itta a második korsósört, és cigarettára gyújtott. Mélyen leszívta a füstöt, mint akinek egyhamar nem lesz módja cigarettára gyújtani. Aztán fenékig itta a sörös korsót, elszívta a cigarettát, és lassú léptekkel elindult a strand füves napozója felé.

0: Tömeg és gyötrelem.
1: Úgy érzem, hogy a strand ez bizonyos fokig egy olyan, mintha egy csúcsforgalomban egy hatos villamoson utaznék, csak levetkőzve. Mondanék egy példát a tömegszerűségre. Petrinek van egy verse, a konyha főnök ajánlata, ahol hát nem tudom elmondani, de hát arról van szó, hogy ezt a tömeget a konyha főnök, egy ilyen metafizikus konyha főnök gulyásnak megfőzi.
2: A strand gyakran gyötrelem. De még akkor is, ha az ember egyedül van, tehát ránk van róva, hogy el kell menni a Balatonra strandolni. Parti Nagy Lajosnak van egy tárcája vagy novellája, próbatárca címen, ahol Brummer Mihály hanyat pihen a szabassan gazdában, jogging alsóban, szétvetett lábbal nézi az eget, és végül is csak annak tud örülni a tárca végén, hogy elmúlik a szívrohamgyanús fájdalma, vagy szúra mellett, de egyébként minden gyötrelem. A ráma szétfolyik a jogging alsón, minden ragad, a gyerek elkódorog, szóval hogy szörnyű az egész, de hát el kell menni a Balatonra, mert ott kell strandolni. Végül is, ha az ember nyaral, akkor nyaralni kell. Tehát ez ugyanaz, mint amit a Petri verse kapcsolatban mondta, hogy valahogy az emberek kötelezőnek érzik ezt a dolgot, és nem is biztos, hogy igazán jól érzik magukat benne, de hát valahogy ez. A 20. század végére valóban ez teljesen megváltozott a strand öröme.
3: De már volt szó a múlt századról, akkor én ugye ez gyorsan ezt a szörnyű látomást, ami igaz felettessem, azért szóba hoznám Proust nagy regényét, ahol hát a végig a legnagyobb részeiben, a bimbozó lányok árnyékában az a tengerparti nyaralóhelyen, Combrénak nevezett játszódik, ahol viszont gyönyörű dolgok vannak. Hát maga a cím is, úgyhogy bimbózó lányok árnyékában, ez is van benne a lehető legszebb módon. Ott is óriási belső drámák, persze arról az a gyötrelmek, mindenféle gyötrelmek, de szép gyötrelmek. Az is lehetett valamikor, úgy látszik, egy strandon.
1: De most itt valami nagyon lényegeset mondtál szerintem. Arról van szó valószínűleg, hogy a 20. században a strandolás tömegessé, tömegszerűvé vált, míg a 19. században a strandolás az valamilyen értelemben azért egy kiváltság volt. Tehát az a fajta strandolás, vagy fürdőhelyezés, mondjuk így, amelyekről most beszélünk, hát az nem most a proletár tömegeknek volt a lehetőség, hanem nagyon is egy szűk embercsoportnak volt az esélye, és most, hogy tömegessé vált mondjuk hát már a nyilván 40 előtt is, de főleg aztán a későbbi.
3: Hát első világháború után.
1: Igen, tehát mi tömege, egyébként én tényleg nem véletlenül hasonlítom a tömegközlekedéshez ezt a dolgot, mert azt is meg lehet figyelni, hogy teljesen más dolog az egy diligence-ban egyedül utazni, és teljesen más dolog egy iszonyatosan zsúfolt vonatban, teljesen mindegy, hogy mindkét jármű Párizs fele tart, ami ugye a világ közepe állítólag. És ez még egy dolgot hadd mondjak, hogy a hullámfürdőben azért úgy gondolom, hogy a tenger és a medence azért van, hogy egyesítve van, szóval ez is egy ilyen miniaturizált tenger, vagy nem tudom, csak ez is abszolút.
4: Fél óránként csöngetnek, és nem, lehet sikongatni.
1: Tehát ez egy ilyen instant tenger, vagy nesztenger.
0: Kaland.
4: Azt gondolom, hogy a kaland, mint esély, azért benne van a strandban is. Tehát a reménye annak, hogy valami történik, valami jó.
3: Lehet, hogy ez valami valószínű.
2: Fel vannak függesztve bizonyos szabályok.
3: A nem persze megtörténése, vagy a paródiája jön ki aztán. A Thomas Mann halál Velencében ott is valahogy a kaland lehetőségének a nagyon tragikomikus és ilyen csúfos végéről lehet, hogy ez ott van.
0: Örkény István, vallomás.
5: Mindenki ebédel. Hanyat fekve süttettem magam a napozóban, mely mélyen bele van építve a Balatonba. Nem messze tőlem törökülésben kisportolt, magasra nőtt fiú és egy nagyon barnára sült lány, fejét a fiú ölébe hajtva. Más senki. A lány behunja a szemét, mert a déli napfényt, mint egy nagyító tükör veri vissza a víz. A tó csöndes. Csak alattunk, a napozó cölöpei közt szöszmötör a víz. Más zaj nincs. Hogy meg ne halljam, folytott hangon beszélget a fiú, meg a lány. Szóról szóra. Egy szóval, hol sült le így? Kérdi a fiú. Nem mondom még egyszer. Válaszolja a lány. Kérem szépen. Úgyis elvicceli. Isten bizony nem viccelek. Már mondtam, hogy a villanytelepi strandon. Egy szóval, ez egy villanysülés. Nevetnek. A fiú jobb keze öt ujja végig szalad a lány karján, súlytalanabbul, mint egy madár árnyéka a vízen. A lány elhúzza a karját. A fiú újra végig húzza rajta a kezét. A nevetés elül. Ha, képzelem, micsoda strand az, mondja a fiú. Nagyon szép strand, állítja a lány. Csak gyerekek járnak oda? Inkább csupa felnőtt. Mindjárt mély a víz. Meddig ér magának? Duruzsol a fiú. Kés van írva, csak úszóknak. Egy szóval? Eddig ér? Dünnyög a fiú. A lány hasa mesztelen. A fiún is csak egy gyermek arasznyi fecskenadrág van. A lányon még annak is csak a kicsinyített mása. Egy kék kendő csücsök az ágyékára kötve, és két kis sapka a mellein. Nem is ruha az, csak borogatás. Lefejti hasáról a fiú tenyerét, erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját, a lány szabadon maradt keze a fiújét, és úgy összegabajodik a kezük, mint a szabadfogású cselgács birkózásban. Csak hogy ők oly szelíden birkóznak, ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába, lábával a keze után, az a négy kéz, vélnéd, egyetlen testnek a tartozéka. És halkan, galambi hangon nevetnek. Aztán megint elül a nevetés. Egyszer megnézem azt a strandot, mondja a fiú.
6: Úgyse nézi meg,
5: mondja a lány.
6: Ha mondom, úgyse, Isten bizony,
5: mondja a fiú.
6: Hogy kell oda menni? A villanytelepnél egy kicsivel tovább, az van kiírva, augusztus 20-a strandfürdő. Nem értem,
5: mondja a fiú, és mintha nehezülne a hangja. Mit nem ért? Kérdi a lány. Ő is lassabban, nehezen csordulon.
6: Villanytelepinek hívják. Villanytelepinek.
5: Jobb vállán pihen a fiú keze. Nem pihen, lassan elindul lefelé.
6: És augusztus 20-ának? Az a neve.
5: Egy szóval, ez a kereszt neve. Ezzel megint nevetnének, de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés, mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá, és ott marad. A lány behuny szembe, tétován keresi a fiú kezét, de nem tudja eltávolítani onnan, ahová befészkelte magát. Ezek pontosan egymásba szabottak. A férfi tenyér és a női mell.
6: Villanytelepi, kérdi a fiú rekedten. Villanytelepi,
5: mondja rekedten a lány.
6: És augusztus 20-a,
5: mondja rekedten a fiú.

Kedves hallgatóink, az irodalmi szerkesztőség Strand műsorát hallották. Közreműködött Börcsök Enikő, Kaszás Gergő és Szarvas József. A Strandról, a Strandhoz lábjegyzeteket fűzött Bán Zoltán András, Bikácsi Gergely és Kálmán C. György. A műsort készítette Bán Magda, Borlai Kinga, Jósvai Lídia, Kulcsár Péter, Molnár András és Sós Mária. Még legalább két hét a nyár. Kellemes strandolást kívánunk!

A hangfelvétel 1995-ben készült, és utoljára 1997. június 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: A pontos idő 21 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt az időjárási kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátett, hogy ősztől egy új áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Idén is megtagadta Nagyvárad önkormányzata, hogy megtartsák a Pride felvonulást a bihari megyeszékhelyen. Ezúttal is arra hivatkoztak, hogy a tervezett program időpontjában minden javasolt belvárosi útvonal éppen felújítás alatt áll, vagy más rendezvényt tartanak ott. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa aggodalmát fejezte ki a szexuális kisebbségek programjának immár harmadik éve tartó akadályoztatása miatt. Megszünteti a Velencei Biennálé 2 millió eurós támogatását az Európai Unió. A döntés oka, hogy a rendezvény alapítványa engedélyezte az orosz nemzeti pavilon újranyitását, melyet a 2022-es ukrajnai inváziót követően kellett bezárni. Mivel ez az Oroszország ellen bevezetett szankciók megszegésének számít, az EU felfüggeszti a hozzájárulását a rendezvényhez. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi art moziban. A Tabán moziban július 24-től 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedélyézet című 2023-ban a Cannes-i Filmfesztivál legjobb rendezésért járó díjat elnyerő alkotás. A Toldi moziban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkeltet című alkotás is. Az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan kialakulhat szorványos záporzivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Karácsony Gáborral és Szabolcsi Miklóssal Nagy Attila Kristóf beszélget.

0: világ vége motivumot próbáljuk figyelemmel követni az európai kultúrában, és megpróbálunk néhány olyan kitérőt is tenni, amelyek akár az ökológia, akár a politika, akár a művészetelmélet területére elvezetnek minket. Milyen asszociációink lehetnek, hogyha ezt a szót halljuk, hogy világvége?
1: Hát az első asszociáció természetesen az, hogy valami olyasmiről van szó, aminek van eleje és vége. Tehát feltételezi ez a szó azt, hogy valami elindult és befejeződött. És rögtön az asszociáció, a második asszociáció nekünk, akik itt ülünk Magyarországon, ebben az európai kultúrkörben, az egy szám. Ugye 1000, vagy most a második asszociáció 2000. És én rögtön azt szeretném mondani, hogy azt szeretném fölvetni, mint itt a témát, hogy olyan ez a világvége érzés hozzákötve bizonyos évszámokhoz, ez mennyire általános a világban, vagy mennyire a európai sajátságunk?
2: Hát nem tudom, nekem a dátumokhoz és évfordulókhoz semmiféle érzékem nincs. Én tulajdonképpen nem hiszek a létezésükben, és én mindig csodálkoztam ezen is, hogy ezek az 1000 és 2000 a nagykerek számok, ezek miért nyűgözték le az emberek egy részét, meg gondolom, hogy az 1000-nél is csak egy töredék lehetett, aki ezen annyira kétségbe esett. Nekem egy korábbi asszociációm van az, hogy ahhoz, hogy világ vége legyen, kell világ. És nekem ez a problematikus, hogy tulajdonképpen van-e világ, és nekem mindez ehhez kötődik, bár hát én is tudom, és magam is szorongok azon, hogy mi lesz, nem az 2000. esztendő miatt, hanem egyáltalán, de akkor csak közbeszúrom ezt, hogy a klasszikus buddhista szövegekben, amikor a Gótama úr vagy a tanítványai megvilágosodnak, akkor az első szavaik közt mindig ott van az, hogy nincs többé ez a világ. Ami azt jelenti, hogy számukra megszűnik a világ, holott a dolgok vagy a lények tovább léteznek. Tehát itt van egy kérdés, hogy mi a világ. Én erről szeretnék majd beszélni.
0: Milyen különös ellentmondás rejlik a frazeológiában, hogy akkor vesztik el a világot, mikor megvilágosodnak.
2: Igen. Hát ez egyébként a magyar világfogalma kapcsolatban nagyon fontos kérdés, hogy a mi világ szavunk eredetileg azt jelentette-e, mint a Welt, vagy a Mondó, vagy a Börd.
1: Vagy a fénynek valami,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, hát igen. Hogy ami világít, ugye, talán világó.
1: Ez finnugor eredeti szó, biztos.
2: Hát valószínűleg, nem tudom.
1: Vagy török, vagy finnugor, nem tudom, fejlő, meg kell nézni.
2: Meg kell volna nézni, igen.
1: Igen. És én is azt szeretném mondani, hogy az egész fogalomnak, hogy világvégen részint az, az első asszociáció, hogy ahogy mondod, van világ, van egy egységes, leírható tárgyakból, jelenségekből, emberekből álló világ, és másrészt az, hogy ez egy időben lejátszódó folyamat, amelynek egyszer vége van. Na most én is úgy gondolom, bevallom, hogy én magam közeledvén a 2000-hez nem érzek önmagamban világvége érzést, főleg azért, mert én úgy vagyok, hogy elfogadom az európai kultúrának az évszámait, és aszerint élek, és aszerint tartok órát, aszerint megyek haza, és a többi, de lényegében ezt az 1000-2000 egységet, ezt tudom, hogy ez mesterkélt egység. Hát mindjárt tudjuk, hogy más időszámításokban ez másképpen van, hogy a keresztény időszámításhoz legközelebb eső ősét, ugye a zsidó időszámítást vegyem, ott azt hiszem 5780 körüli évet írunk a világteremtése óta. Ott is van ugyan egy világ vége képzett, de az valahol nagyon a távoli jövőbe tolódik ki. Tehát itt arról van szó, hogy van egy konvenció, van egy belénk rögzött konvenció. Ez a belső idő bennünk jár, ez amelyik a világot és az életet és az időt ilyen egész apró egységekre tagolja. Ugye mindjárt jár, lehet, hogy benned nem annyira jár, mint bennem egy ilyen másodperc mutató, ugye? Állandóan tiktakol, de ugyanakkor tudom, hogy ez egy mesterkélt határ. Úgyhogy vannak olyan jelenségek, a világban, életben, ökológiában, művészetben, teóriában, amelyek arra mutatnak, hogy valami véget ért, vagy valami nagyon radikálisan megváltozik, én azonban ezt a világ végével nem tudom azonosítani.
2: Itt nyilván különböző dolgokról beszélnek, nem mi, mert mi még most kezdünk csak beszélni, amikor ezt mondják, hogy világ vége, de ha már említetted, hogy a zsidó időszámítást, ezzel nagyon sokat gondolkodtam, mert nekem tényleg gyerekkoromtól fogva valahogy ez a keleti, távol-keleti gondolkodás volt közeli, és viszont aztán ugye csak sokat olvastam a Bibliát, és ugye az emberre ez lesújt, ez a döbbenetes különbség, ugye ezek a megakalpák a nindaiaknál, és akkor itt ez a 5000 valahány esztendő, hogy akkor kezdődött az egész, és akkor sokan hajlanak arra, hogy ezt merő naivitásnak tekintsék, ugye a zsidó-keresztény kultúra részéről, de én nem tudom, szóval ez ugyanakkor egy megformált világ, és ennyiben nagy méltósága van annak, azt hiszem, hogy ide koncentrál, ugye ez is az üdvtörténet maga, meg a személyesség jelentősége, hogy ez itt van, egész közel kezdődött, és hamar vége is lesz, és azon kívül hát egy viszonylag szűk, geocentrikus térben játszódik az egész. Ez szerintem nagyon hasonlít arra, mint hogy valaki megszeret egy másik lényt, és akkor az élete azzal a lényel bonyolódik össze, annak ellenére, hogy tudja, hogy vannak mások is, meg lehetnek ugye ilyen más körök ebben az életben, de tulajdonképpen arra koncentrál, miért, ugye, miért ez a kiválasztás, ez szerintem egy rokon dolog valahogy, a monoteizmus meg a monogámia is talán van még rokon dolog, hogy, és szóval ezt nem lehet úgy eldönteni, hogy akkor megnézzük, hogy a csillagászati lexikonok nem ezt írják, mert megint valami már egy kulturális dolog, ami még a világ sorsára is kihathat, ha van világ.
1: A zsidó-keresztény időszámítás mögött az rejlik, hogy mindkét esetben egy teleológikus világszemlélettel hát állunk szemben. Tehát az, hogy elindul valahonnan, és egy bizonyos cél felé eljut. Na most ez rettenetes mélyen benne van az európai emberben, hogy az európai ember egész gondolkodása erre épül, és a mindennapi cselekvéseink is állandóan, mellérendő cél, megállás, és a többi, és a többi. Úgyhogy azt mondom, hogy ezek az évszámok elsősorban ezt fejezik ki.
2: A menetrend, ugye?
1: A menetrend.
3: De hogyha a német klasszikus filozófia elszakadt a vallási alapoktól, akkor is megmaradt ez a világszellem, ami egy cél felé halad. Ez a
2: annyira nem is szakadtak el talán. Én azt képzelem, hogy talán ez a világvége, ugye, ami apokalipszis, lelepleződés, ez valami olyasminek jelentheti a végét, ami egyes emberekben biztos bekövetkezik, és bekövetkezhet nagy ember sokasságok számára is talán, hogy az a hát ilyen konstitutív erő, amely létrehozza bennünk, ez egy formaképző erőnek a következménye, hogy mi világot látunk, és nem mondjuk eget és földet, mint a régi Kínától, a régi Izraelig mindenütt ég és földről beszéltek, ami nem világ volt. És hogy mi világot látunk, ez ilyen formaképző erők működésnek a következménye, amik nagyon sok mindent, földi dolgokat, amiket mi érzékelünk, kizártak a diskurzus köréből. És én azt gondolom, hogy az ökológiai katasztrófa, ami van, az össze van fonódva ennek a kiderülésével, hogy mi egyszerűen azt lehet, hogy tévesen gondolkodtunk. Legalábbis, hogy ennek a fajta gondolkodásnak úgy látszik, befelegzett. És akkor ez jelentheti a világ végét, még akár egy viszonylag kellemes értemben is, tehát egy felszabadulást ilyen elaggott bilincsekből. De hát ezt értem én tulajdonképpen világvégén, hogy nekem megjelent egy ilyen kis könyv, aminek ez volt a címe, és akkor sokan ezt félrejtették, mert azt hitték, hogy lehet, hogy még én is kicsit azt hittem, hogy ugye ez egy ilyen vészmadálkodás, de én tulajdonképpen igazából erre gondolok, hogy valami megszűnőben van, foszlik már, ami, és ezt majd megmondanám esetleg a beszédes során egy-két dolgot, hogy miért gondolok, aminek a révén mi világról gondolkodtunk. Ez lehet, hogy véget ér. Mondjuk egy kisgyerek sem gondolkodik még világról, pedig végtelen sokat tud egy ilyen kicsi gyerek. Ezt tudjuk. És mégsem, hát még én emlékszem is, amikor homályosan, hogy nem világról gondolkodtam, hanem egy kvarc kristályról, meg egy mészfalról gondolkodtam mondjuk, és az annyira közel volt, hogy nem lehetett világról gondolkodni.
1: Én nagyon kíváncsian várom, mit fogsz mondani, hogy mi foszlik szét, és mi teremtődik újjá. Csak egyetlen apró megjegyzésem van, hogy ez kissé eretnek megjegyzés, hogy talán ez a teleológia, az apokalipszis és világvége gondolat azért is fejlődött ki, mert az embereknek szükségük van egy ilyen apokalipszis élményre. Mint ha nagyon mélyen benne lenne az embereknek az, hogy valami meg fog változni, valami teljesen más lesz.
3: Igen, mert
1: ez egész messiás várás, megváltás, messianisztikus utopizmus, és nem akarok politikai kérdésekbe is belemenni, nek a mélyén az a pszichológiai.
3: Igen, és az ítélkezés gesztusa, tehát igen, hogy az igazak és a bűnösök között valamiféle különbségtétel, megtisztulási vágy hasonló, igen, és közre jelzett. Egyébként érdekes, hogy az első század a messiás várása mennyire rokon mondjuk a bolsevik forradalomnak ez a világforradalom várásával, hogy mennyi tipológiai rokonságot mutat a kettő.
1: Igen, azt hiszem, hogy a messianizmus az így állandóan végül vonuló és különféle formákban megjelenő gondolat ez utolsó rövid 2000 évben.
2: De ha a bolsevizmust egy ilyen tiszteletreméltő hagyományhoz hasonlítjuk, akkor legalábbis meg kéne különböztetnünk azon a mozgalmon belül különböző áramlatokat, nem? Tehát a nyílt és cinikus tömeggyilkosokat, akik egyszerűen visszajöttek ezzel, mint hogy a Sztálinnak a karácsonyi születésnapja és ilyen dolgok, meg kéne különböztetni olyan forradalmáktól, akik talán mégiscsak komolyan gondoltak valamit, még ha föllettek is használva aztán ezáltal az ember emésztő.
3: Ugyanezt a distinkciót megtehetnénk épp úgy a katolicizmus esetében is, hogy mások voltak azok, akik a vallás erkölcsi műveket írták, és megint mások, akik a mágiákat meggyújtották.
2: Igen, írtak elég sok rossz vallás erkölcsi művet is, de hát a... Én nem is vagyok katolikus. Nem akarok ezen mit. A mágiákon nincs mit védeni, ugye?
3: Nincs.
2: De igen, azért tulajdonképp jobb képeket festettek az inkvizitorokról, mint a komisszárokról. Ez azért szempont.
1: nincs vége. Még lehet, hogy most
2: nem,
1: majd.
2: Most már az arcképfestészet olyan rosszul áll.
1: Igen, ez is egy világvége, hogy az arcképfestészet vége. Most mik azok, amelyek most szerinted szétfoszlanak?
2: Igen, én nem gondolom, hogy ez most az emberek gondolkodásában már tömegesen szétfoszlóban van, de valahogy a dolgok érvényében azt hiszem igen, és én ezt kapcsolódnék itt tulajdonképpen az Edmund Husserlnek az Európai Tudományok Krízise című könyvéhez, ami rám nagy hatást gyakorolt, mert én egész másfelől, de hasonló dolgokat éreztem, meg gondoltam, és ahol ő ugye tulajdonképpen az életvilág megtagadásáról ír, és arról, hogy a tudomány helyesen absztrahál a valóságtól, ám helytelenül elmulasztotta Galileivel kezdődőleg, és azóta, hogy ezeket az absztraktumokat visszavonatkoztassa a valóságra, és így fölépített egy ilyen második világot, és azt gondolja, hogy az a valóság, és a többi az ugye valamiféle illúzió, vagy nem tudom. Na most ugye nekem, mint festőnek a színek nagyon régóta nagyon fontosak, és sokat foglalkoztam ugye különböző színtanokkal és ilyesmikkel. Ma már a tudomány erről kicsit másképp beszél, ha bár rendkívül bizonytalan és óvatosan, ami érthető, de hát annak én az iskában egyszerűen azt tanultuk, hogy a színek és az összes ilyen kvalitás, ezek nem valóságok. De tulajdonképpen az emberi személyiség sem valóság a tudomány számára, mert nem tudja megközelíteni. És így az egész földi élet, ez a csodálatos titok, mert ez egy titok, valljuk meg, és sehol máshogy nem látunk ilyet. Találnak néha egy csillagot, ahol meleg van. De az nem hasonlít erre. Na mostan ez eltűnt a tudatunkból. És én azt gondolom, hogy ez a gondolkodás, tehát ez a Galileo óta fölépült gondolkodás, ez egyszerűen nem szuperál többé, megy szét az egész, ezt hívják ökológiai katasztrófának. Nem lehet így gondolkodni, de mégis még mindig így gondolkodunk, és én azt képzelem, hogy bekövetkezhet egy olyan apokalipszis, amelyben kiderül, hogy amit mi mindig is láttunk, hát ma is látjuk azt, hogy az a növény az zöld, és van egy piros virág rajta, meg hogy ilyen illat van hajnalban, de ezt nem tudjuk gondolatilag megfogalmazni. Kiderülhet, hogy ez van olyan módon elsődleges valóság, hogy meg kell tanulni ezt szerint gondolkodni. Ez annak ellenére, hogy mindenki azt hiszi, hogy ezt érti, de nem, mert akkor nem építettek volna Bős Nagymarosi vízi erőművet és atomerőművet és dettó és olyan sok autópályát, amik ezt mind keresztülkosul szedik. De én ezt most nem közvetlenül akarom támadni, mert nem is erről van itt szó, hanem csak arról, hogy én azt gondolom, hogy ez a mi ilyesféle gondolkodásunk következménye, ez a gondolkodás most szemmel láthatólag csődöt vallott, még ha ezt nem ismerik is be azok, akik az emberiség vezérei, de ezt én tényleg a harmadik birodalom végnapjához hasonlóan érzem, hogy akkor is ándom még rugalmas elszakadásra és további nyertes, bár visszavonuló ütközetekről van szó. Én szerintem ez elveszett, ez a harmadik birodalom, de jöhet valami más helyette, és akkor kiderülhet, hogy egy, nem tudom, egy hosszú, tehát egy 8000 éves, vagy nem tudom, a paleolitikum óta tartó történelmi fejlődés, az bizony sokig véget ér. Nem biztos, hogy tévút volt, mert szomorúan azt gondolom, hogy ez csak egy tévút volt, de véget ér, meg tudunk másképpen gondolkozni, mint ahogy a Heidegger ezt mondta, hogy egy új gondolkodás, ami talán már bujkálított. Ezt értem én világ végén, ami jelentheti valóban az egységes világképzetnek is valahogy a megszüntét, vagy összetörését. És igen, valami másféle hát geometriának.
3: Én a sorrendiséget nem érzem igazán jól az egészben, lehet, hogy a hiba az én készülékemben van, hogy először egy ökológiai katasztrófának kell bekövetkeznie, hogy mindez kialakuljon, és akkor hova tud visszamenekülni, vagy hova lehet visszamenekülni még onnan az emberiségnek, vagy pedig ez egy folyamatos katasztrófa helyzet, amiben élünk, és ez fokról-fokról kényszeríti rá az embereket arra, hogy megváltoztassák a gondolkozásukat.
2: Én magamat használom hőmérőnek, és én nem gondolom, hogy engem arra, hogy ilyesmit keressek, az ökológiai krízis kényszerített volna rá, az csak szorongatni kezdett, úgy külön, de én kezdettől fogva azt gondoltam, hogy nem jó ez az egész, ahogy ezt elképzelik, mert nem ilyen a valóság. És az ökológiai krízis, ami valóban nagyon régóta tart tulajdonképpen, az lehet, hogy a következményenek, de nem biztos, nem olyan biztos, hogy ez egy visszamenekülés, mert ez lehet, hogy ez egy új dolognak a felfedezése, mert ha tudatosan élünk át olyan dolgokat, amik mondjuk a primitív, úgynevezett, primitív népekben éltek, vagy a kisgyermekekben, akkor az valami más lesz, mint amit ők hát ilyen álomszerűen élnek meg. Tehát itt egy kreatív esemény következhet be.
1: Szabad egy provokatív kérdést, igen, hogy nem. Itt most le kell ojtanunk a villanyokat, ugye?
2: Miért?
1: Szóval ha végig gondolom, amit mondasz, az annyit jelent, hogy túl nagy az energiatermelés, túl nagy a fűtés. Menjünk vissza, mondjuk le a technikáról. Tehát ez az új világ, ez technika nélküli világ lesz, természet közeli technika nélküli világ?
2: Én azt nem tudom megmondani, hogy mi legyen, mert egyrészt soha nem hallgatnak arra, amit az ember mondaná. Másrészt én most tényleg nem ezt akarom mondani, hogy akkor most mit kell tenni. Én azon gondolkodom, hogy mit lehet látni, ami egészen más, és számomra most pillanatnyilag termékenyebbnek látszik. Ha most itt a teremről beszélünk, akkor én ugye azt gondolnám, hogy ezek a színek, ezek talán nem jók, ezek a fények, és akkor valami más, tehát nem az energia felhasználás szempontjából kéne talán valamit csinálni, hanem ha én berendezhetnék egy termet, ahol beszélgetnek emberek, akkor az biztos más volna, máshogy néznek ki, és hát lehet, hogy sokkal kevesebb energiát is használnak föl, ez valószínű, mert én szeretek például a sötétben beszélgetni, ezt én, de nem azért, hogy ne kell annyi villanyszámlát fizetni, hanem mert azt én nagyon szeretem, amikor egy olyan csend lesz, amikor néha áramszünet van, és a család otthon nem tudunk írógépelni, meg számolni, és akkor beszélgetünk, és akkor olyan érdekes hangulat alakul ki. Tehát máshogy is lehetne ezt nézni. Hát akár hát egy bizonyos hedonista szemmel, hogy jobban éreznénk talán magunkat egy másféle környezetben.
3: Hát talán éppen a hedonizmus az, ami bizonyos álértékek felé terelte az emberiséget, tehát a túlzott kényelem, tisztelet és státuszszimbólumok, ugye, stb. A termelésnek egy állandó fokozására, egy ipari társadalom kialakulására, az talán pont ez, nem? Úgy gondolod, hogy
2: lehet többféle hedonizmus. Hát ahogy
3: egy intellektuális
2: ezek a taoisták le vannak éve, akik ugye egy folyó partján lógatják a hajukat a vízbe, hát az nem státuszszimbólumok kergetésem, egyszerűen közvetlenül jól érzi magát az ember mondjuk a vízben.
1: Én azt szeretném mondani, hogy mindezeket a folyamatokat, amelyekről beszéltünk, furcsa módon azért a maga módján a teória, a gondolkodás, és most a saját területemről beszélek, a művészettudomány, az esztétikai, a filozófiai gondolkodás valamilyen módon előre is jelezte. Hadd mondjam meg, hogy voltaképpen ez az értelme annak a bonyolult és nehezen leírható problémakomplexumnak, amit posztmodernnek nevezünk, nem biztos, hogy létezik, de a tendenciák, az állítások, amelyekre épül, azok léteznek. Hadd mondjak csak kettőt, amelyik szorosan kapcsolódik a mi beszélgetésünkhöz. A posztmodern egyik állítása az, hogy minden eddigi nagy diskurzus, ugye tudjátok, hogy a posztmodern a strukturalizmust követve az emberi nyelv modelljére képzeli el a történelmet. Tehát a Lyotára, az alapvetője ennek a posztmodern gondolkozásnak azt állítja, hogy minden nagy diskurzus csődöt mondott a kommunikáció évszázadában, tehát nem érvényes már sem a szociológiai, tehát a diskurzus, a marxista, sem a vallási diskurzus, sem a pszichológiai, tehát a freudista diskurzus, hanem mindegyik egyszerre és egyik sem. Tehát ami igazán érvényes ma a gondolkozásban, az egy általános relativizmus. De most ehhez járul az a mély érzés, amit nem tudom, hogy benned, mint művészben is megvan, de amely bennem, mint filozban megvan, és amely nagyon sok emberben megvan, amit úgy neveznek, hogy teleírtság. Tehát az, hogy az emberi kultúra csak ennek a 2000 évnek, vagy mondjuk csak ennek az 5000 vagy 7000 évnek, és csak ebben a mediterrán térségben annyi kulturális terméke halmozódott föl, egymásra rakodva, óriási rétegekben, hogy a lapok tele vannak írva. Lapok tele vannak írva, nagyon nehéz valami újat mondani. És ha van világvége hangulat irodalomban, irodalomtudományban, akkor ez ebből a relativizmusból és teleírtság hangulatból. Teleírtság a másik oldalon kiürülést jelent. Úgyhogy ezt én reális problémának látom, bármely irodalmat, vagy bármely művészeti ágat tekintsünk, hogy eljutottunk egy bizonyos pontig, és ott már szinte mindent elmondtunk, és mindent kipróbáltunk. Na most ez a telítettségérzés, tehát nem csak az ökológiai, hanem a kulturális jólakottság telítettségérzés is hozhat magával egy ilyen apokalipszikus világvégeérzést.
2: Én nem így látom ezt az egészet. Én azt látom, hogy mondjuk 1945-ben vagy 50-ben így valahogy elérkezett a művészet többé-kevésbé minden műfajában egy határa, ahol én úgy gondolom át lehetett volna kelni ezen a határon, és ott tovább lehetett volna sündörögni, mert ott kérdések vártak a felfedezőkre. És ezeket a kérdéseket, nekem az a benyomásom, ezeket kényelem szeretetből és részben pénzvágyból megkerülték, most nem csak a művészek, mert a művészek nem lehet így általában beszélni, mert hiszen lehetnek olyan művészek, akik ezt nem tették, hanem a műkereskedelem, a műipar, az előadóipar azt honorálta, hogy ezek ne legyenek föltéve, és tényleg ez egy ilyen piac társadalmi zülésbe fulladt, miközben egyszerűen én azt látom, hogy ott vannak tényleges problémák, amikről most így nehéz volna beszélni, ezt én a festészetben teljesen világosan érzem, hogy vannak kérdések, amiken borzasztóan sokáig lehet dolgozni és küszködni, és azok nem egészen a főirányban fekszenek, persze mi az, hogy főirány, ezt megint most nem tudok megmondani, de én nem látom így, hogy ilyen módon véget ért volna valami, én azt látom, hogy egy bizonyos fölösleges, tömeges fegyverletétel történt, és ilyen bohókás öltözékek fölvétele, és ezt gondolom.
3: Érdekes, amit mondasz, mert nekem homlok egyenest más a véleményem. Úgy gondolom, hogy ahol te azt mondtad, hogy nagyon érdekes kérdések rejlenek, úgy érzem, hogy ott halálos és megfelelbezhetetlen válaszok találhatók. Mégpedig ahova a művészet eljutott, az a művészet önfelszámolása. Tehát én ezeket a végpontokat fel is írtam néhány műnemet, műfajt. Például a festészet szerintem Malevichnek a fehér alapon fehér kockájával jutott, vagy négyzetével jutott el arra a pontra, ahonnan vissza kell fordulni, mert ott eljutott az abstrakciónak egy olyan fokára, ahonnan már csak visszafelé lehet bármit is keresni. Ilyen a zenében számomra Cage-nek az a darabja, ahol csak letesznek egy órát a zongorára, lemérik a darabnak az idejét, majd anélkül, hogy egy hang elhangzana, elhagyja a zongorista a termet. Ilyen Beckettnek a Godója, ahol megszűnik a két ontológiai szféra a drámában. Ilyen a letrizmus a költészetben, ahol csak betűk kerülnek a papírra, és nincs értelme a szavaknak. Ilyen Duchampnak a ready-made tárgya, a bidé például, amit kiállított. Tehát ahonnan már, hogyha tovább tesszük fel a kérdéseket, nincsenek már legalábbis az én olvasatomban kérdések, hanem csak egy válasz van, hogy innentől meg kell szűnni a művészetnek, mert innen már csak vissza lehet fordulni.
2: Mi az a két ontológiai szféra?
3: Itt a hát a drámának legalábbis egy ilyen klasszikus Arisztotelészre, Lukácsra épülő Bécsi Tamásféle drámaember. Szerint két ontológiai szférája van, és egy kommunikáció, egy metafizikai szféra és a földi szféra között, és ugye a Godóra várva, ugye a Godó ez valamiféle ilyen Isten szimbólum, tehát ilyen Nietzschean is Isten szimbólum, és hogy ez a Godó ez nem jött, tehát ez az Isten hallott gondolat, megszűnik az az ontológiai szféra, ami egy dráma létrejöttéhez elvileg szükséges volna. Tehát lehetséges színművet írni, vagy színdarabot, vagy színpadra állítani szövegeket, de az a dráma sajátosságot a Godó után már nem nagyon veheti fel magára, mert egy végállapot.
2: Én ezt egy vígjátéknak értem át, mikor elszolgastam a Dunaparton,
3: számomra teljesen tragikus.
1: A két clown.
3: De tragikomikus. Nekem a tragikus színezete volt az erősebb.
1: Mindazokat a példák, amiket felhoztál, azok nagyon régiek. Hát a Duchamp ready-made-je az 1913. És a legújabb példa, de Cage is, és Beckett is, 50-es, 60-as évek. És azóta, tehát immár 30 év óta, hát hogy mondjam, tapogatózva, és sokszor tévutakon, de valami azért történik.
3: Igen, vége a lineáris szemléletnek, az üttörténeti szemléletnek, az expanziónak, a kiterjeszkedésnek, és egy lineáris szemlélet helyett egy variáló szemlélet jött. Kezünkben van az összes elem, és mint egy menüsor kiválaszthatunk innen bármit, és bárhogy variálhatjuk a továbbiakban ezeket az elemeket.
2: Hát ez a posztmodernnek a nótája, én úgy látom. Hát de hogy mondjak egy jobb festőt, mint a Malevich, ugye, a Paul Klee, tulajdonképpen ezekből a dolgból megtett a futuristáktól, meg mindenkitől lopott, vagy szedett, vagy nem tudom mi, és ugye egy végtelenül érdekes költői, festői világot építgetett, meg csinált, ami én szerintem sokkal tovább ment, és én ezt nagyon teoretikus dolognak érzem, hogy tehát ezt az egész fehér kockát, már csak azért is, mert ugye, ha az ember ezzel gyakorlatilag foglalkozik, akkor pontosan tudja, hogy ezt minden festő, mesterember évszázadok óta megcsinálta, amikor elkészítette a képeinek az alapozását. Ezt a közönség nem nagyon szokta látni, mert nem állítják ki ezeket, de ennél szebb, mint egy ilyen gesso alap, nincsen. Az egy lélegző, csodálatos valóság. Tényleg, hát ki lehetne azt is lógatni, csak általában egy festő tisztában van azzal, hogy neki nem az a feladata, hogy az alapozását kiállítsa. Ugye a Grünewaldnak megmaradt a hagyatékában, sajnos elveszett, hogy írják, hogy két csodálatos alapozott fehér tábla. Akkor is látták, hogy ez szép. De eszük ágában se jutott azt mondani, hogy ez a festészet végpontja, mert ez ennek a hát diskurzusnak, vagy nevezzük a festőzés ennek, ez az egyik momentuma, egy rendkívül lényeges momentuma, minden kép alatt ez ott van, ugye Baudelaire ezt írta, hogy egy jó kép, sok kép egymáson. És itt szerintem semmi se szűnt meg, csak egyszer egy Mukinak eszébe jutott, hogy ezt kiállítsa, de az nem is volt szerintem egy olyan jó alapozású dolog. Sokkal szebbek vannak ilyenek. Szóval én ezt nem úgy látom. És a Cage-nek ez a darabja nekem nem imponál. Nekem tetszenek bizonyos Cage-művek, amik csodálatosak, de azok részletgazdagok és érdekesek. Ezt én egy ilyen ötletnek érzem. Karinthy Frigyes is sok ilyet kitalált, és én nem látom azt, hogy ott bekövetkezett volna valami végpont, itt lehet gondolkozni bizonyos hát perspektívikus, meg most ezt nem a Firenze értelme, értem, dolgokon, amik nemhogy véget értek volna, hanem irtozatos érdekesen és rejtelmesen ott állnak előttünk, és ezt nem tudom, ezt fölfújták bizonyos értelemben, ez érdekel, nem akarok én ezzel kardot rántani, csak én ezt egy ilyen teoretikus dolognak érzem, mint a kapitalizmus legvégső fokát, meg ezeket a dolgokat.
3: De ők egy nagyon erős teoretikus támogatással tették mindezt, tehát valahogy a kommentárok eluralkodtak a művészetben ezzel együtt.
2: Hát
3: tehát azért tartom jogosnak ezt a probléma felvetést, hát, mert a teória és a gyakorlat soha nem fonódott olyan radikálisan össze, mint ebben az időben.
1: Én is egy kicsit másképp látom ezt az egész kérdést. Én egy ilyen háromféle mozgást, hogy kicsit komplikáljam a dolgokat. Az egyik oldalról van kultúrában, művészetben, mindennapokban egy ilyen tényleg terítettségérzés, mindenből elég, világvége érzés, meg kell változni mindennek. A szövegirodalom, a relativizálás. Másrészt minden művészeti ágban állandóan csak azért is, és mindenek ellenére furcsa módon születnek újabb és újabb művek. Tehát nincs vége az egésznek. Hát én irodalmár vagyok, állandóan olvasok kitűnőnél kitűnő. Hát most elolvastam egy kitűnő portugál regényt, a Serenágó regényét. A Szempron most lefordított, de én még franciában olvastam magyar könyvét. Most jelent meg a Ranz Mayer új könyve Németországban. Tehát a szövegirodalmat, a világvége hangulatot is felhasználva, ezt is belekombinálva születnek nagyon érdekes művek. A világvége hangulat mint egy színezi árnyalja őket. Ahol nagyon komoly a problémám van, az a harmadik terület, az úgynevezett tömegkommunikáció. Az internet. Kezdve attól, hogy ugye szemünk láttára alakul ki az eszid, ugye? Tehát egy olyasfajta már csak két-három hanggal játszó szélsőséges rap technika, ugye? Tehát már a rap is klasszicizálódik, ugye? Folytatva valóban azokon a veszélyeken és lehetőségeken, amelyeket az önkreatív televíziózás jelent. Ugye tudjátok, hogy az Egyesült Államokban már megvan, hogy bizonyos program elemekből bárki összeállíthat magának bármilyen.
3: Igen, interaktív programok.
1: Interaktív, tehát nem, már nincs is központi adás, már nincs is sugárzás. Úgy kombinálod az emeket, ahogy akarod. Ez látszó.

0: két ellentmondást véltem felfedezni. Egyrészt, hogy magát ezt az interaktív technikát sem a tömegkultúrának köszönhetjük idézőjelben, hanem éppen, hogy a magas kultúra felül Umberto Eco vetette fel valamikor a nyitott mű modelljét, és aztán végzetünkre bekövetkezett ez a tömegkultúrában, és nem a magas kultúrában, amit ő feszegetett 20-30 évvel
1: ezelőtt. Teljesen így van, igazad van, ez egy strukturalista gondolat, ugye, francia strukturalisták találták így, a művészet nem más, mint elemek szabad kombinációja, ugye, vagy pedig még ez sem, hanem egyszerűen aleatórikus egymás mellé. Ez igaz, de ettől még marad veszély.
0: A másik, ami döbbenetes, hogy eddig ugye az volt, hogy felhasználták a magas kultúra eredményeit a tömegkultúrába, és ami a perifériára leszorult egy csillányabb minőségbe, abból lett a tömegkultúra. Ehelyett most az működik, hogy a reklámfilmeknek a klip technikáját veszik át a művészfilmek, ugye a Peter Rinevey filmjei azok úgy néznek ki, mint egy 2 órás videoklip, ami a tömegkultúrából vette például az eredetét, hogy megfordultak az arányok valahogy, a tömegkultúra bizonyos technikai megoldásokban a magas kultúra előtt jár, ami borzalmas esély.
2: Hát én szerintem a Rinevey-nek is ezek a filmje nem olyan elől járnak.
1: De a Prospero az megírta, vagy megcsinálta mindazt, amiről most beszélünk, ugye?
2: Prosperóban találtam azt a Prospero filmet.
1: De ott égnek a könyvek, ugye? Ott égnek a könyvek, igen. Tehát ő arról beszél, amit...
2: Hát egy nagyon igen. Rossz filmnek.
0: Igen? Hát hogy életemben nem hatott rám annyira a film.
2: Igen, de ugye, hogy ízlésítélete dominálnak most is. Hiába.
0: Másképp írok azóta, mióta láttam ezt a filmet.
2: De valóban, amit mondtál, hogy az valahogy tényleg, tehát ahogy ez fenyeget, ugyanúgy fenyeget azért ez az ökológiai katasztrófa is, és ezek be is vannak következnek az események, most én meg is ijedtem, hogy amiket eddig mondtam, ez a bizakodó hang, ez félre vezethetné a hallgatót, hogy én azt gondolom, hogy ihajtyúhány, nincs itt semmi baj. Én szerintem itt borzalmas események fognak bekövetkezni, ezek kéz a kézben haladnak, ez a televíziós álvilág, és az az álvilág, ami a természet nyakára telepszik, mert valóban sokkal érdekesebb egy élő fa, mint egy videoklip. Na most az az ember, aki arra van nevelve, hogy a videoklipet érdekesnek találja, az élő fát nem tudja megtűrni és elpusztítja.
0: Ezt nem hiszem. Én hát nagyon szeretem a videoklipeket is, hogyha jól megvannak rendezve, és ugyanakkor egy fát is hosszan el tudok nézegetni.
2: Én nem érzem, hogy ez a két dolog. Lehet, hogy jogtalanul, de én összekötöm a két jelenséget, hogy a természet pusztítása és ez az álvilág, amit az emberiség fölépít, ez én szerintem ugyanabból a gondolati centrumból sugárzik ki, ezt lehet cáfolni, tehát ezzel most vitatkozhatnánk, de nagyon messzire vezetne.
0: Fel tudnék állítani egy olyan modellt, ami igazolja ezt, és egy olyan modellt, ami cáfolná ezt mint vita kérdést esetleg fel is tenném, hogy elképzelhető-e az, hogy ahogy a természet létrehozott különböző fajokat évmilliók során, és ahogy ezeket egyik pillanatról a másikra kipusztítja az emberiség most századunkban, ugyanúgy viselkedik az emberi kultúrával a posztmodern, hogy amit az emberi kultúra évszázadok, évezredek során létrehozott, most ezt pillanatok alatt felzabálja, és utána emésztetlenül kiokádja, zárójelbe, idézőjelbe teszi, felhasználja. Párhuzam vonható a két folyamat között, vagy pedig ez egy nagyon radikális értelmezése a posztmodernnek?
1: Én azért azt gondolom, hogy azért ennyire nem sötét a helyzet. A tömegkultúra, most nem annyira a posztmodernről van szó, a posztmodern az egy teoretikus konstrukció, de a már létező tömegkultúra valóban felhasználja, nyersanyagul használja, megdarálja, szecskává teszi az úgynevezett magas kultúrát, de én azt hiszem, ettől nem semmisül meg a magas kultúra, hanem ilyen raktárakban, vagy rezervátumokban, vagy enklávékban él tovább. Ezt emberekben pontosan lehet látni, mindig lesz. Most már mindig lesz egy réteg, amelyik olvasni is fog. Kisebb lesz a réteg, arisztokratikusabb, lehet, hogy egy gyertya mellett fog olvasni, de lesz olyan, aki olvasni fog. Tehát a magas kultúra lehet, hogy visszahúzódik, ettől a darálóiktől visszahúzódik, de megmarad, mert hadd mondjam meg mindjárt ezúttal az internet védelmében, hogy az egész számítógépes technika arra is alkalmas, hogy dezaurálja a magas kultúrát. Tehát amennyire megdarálja a tévé, annyira alkalmas arra is, hogy könyvtárakat, óriási könyveket, műveket, festményeket. Hát itt vagyunk a rádió épületében, tehát mondjuk a Bartók CD-ROM, amit ugye itt csináltak, hát ez egy óriási teljesítmény, és a kultúra megőrzése. Tehát ez egy kettős folyamat.
0: De vajon létezhetnek-e rezervációk?

0: látomok a globális kultúra korában. Az ember, mire elmegy a Louvre-be, hogy megnézze a Mona Lisát, már annyi reprodukciót látott, hogy mikor az eredet látja, akkor már csak csalódottságot, enyhe émeigést érez.
1: Hát igen, valóban, hát nem tudom, vannak képek, amik reprodukálhatatlanok. Mondjuk ilyen a Duccio majesztája Szienában, ami ott lenyűgöző, elképesztő, és könyvben nézegetem, hát egy olyan közepes görögös mű, és nem lehet egyszerűen reprodukálni, és szerintem filmezhetik, vagy csinálnak akármit, nem lehet. De vannak képek, amik jobban néznek ki reprodukcióban, ez nem szól a javunkra, de vannak ilyen képek, mindenféle képek vannak. Tényleg a reprodukciók nézegetése árt a szemnek, én azt hiszem, főleg a színeseké. Én számomra régi fekete-fehér reprodukciók, ilyen századfordulósak, nem tudom, 910-es évekig, főleg német meg angol könyvekben sokkal többet mondanak, mint azok a csicsás színes.
0: Nem csak jelzésértékűek, és azt szeretnék mondani, hogy ez körülbelül így nézhet.
1: Színélményt is keltenek, míg a kimondott szín, tehát a lereprodukált szín eltakarja az eredetinek a színét. Ez majdnem mindig így van, de ez sincs mindig így. De hát vannak könyvek, amikben van színes is, meg fekete is, és a színesek szinte nézhetetlenek, és a fekete-fehér reprodukciók igen jók.
2: Kérdésedre mondhatnám azt, hogy jó, fogadjunk, vagy 2100-ban találkozunk, jó, és akkor majd megmondjuk, hogy kinek lett igaza. Én azt gondolom, hogy itt is egy ilyen kettős dolog van. Az biztos, hogy ez az újfajta tömegkultúra megváltoztatja mindjájunk érzékelését és szokását. Ez nagyon jó példa volt, amit hoztál a reprodukciókkal, de hadd mondjam meg, a klipkultúra egyszerűen a tempóérzékünket változtatja meg. Én magamon észlelem azt, hogy bizonyos nagy könyveket, amiket én nagyon szerettem, és amikbe bele tudtam merülni, most türelmetlenebbül olvasom. Az időérzékem megváltozott. Van, ami maradt. Hát, hogy mondják, egy eretnek példát, a Dr. Faustus már lassan unalmas. Vannak unalmas részei. Azért, mert az elmúlt 40 évben hozzászoktam a gyorsabb tempóhoz. És most is hozzá. Tehát van egy ilyen, a klip az, és általában az egész televíziós kultúra egy ilyen binóm szemléletre neveli az embereket. Tehát van múlt és van jelen. Tehát egy ilyen differenciálatlan kettőségre. Mégis azt gondolom, hogy emellett lehet, hogy kevesebb számú ember részére és más formák között, de ez a bizonyos felhalmozott kultúra és újra termeledő kultúra meg fog maradni.
0: És ez nem a különcök szektája lesz?
2: Nem. Gondoljunk arra, hogy hát most beszélünk, hogy ezerbe hány embert ott olvasni.
1: Igen, és hát a római birodalom végére akartam hivatkozni, mert szoktak, de joggal nem.
2: Teljesen így van.
1: Holostorokban, barlangokban itt ott élt a kultúra, és nem is akárhogyan. Többen a és hogy a kínai kultúrában ezeket a csodálatos festményeket hányan nézték, arra nem is meg gondolni, szerintem talán százakra ugrott a számuk, és nem is gondolták soha, hogy a többieknek ezt nézni kéne, mert ez egy szellemi elfoglaltság volt, és bizonyos dolgokban egyáltalán nem részesülhetnek sokan. Most a tévével kapcsolatban ugye én megemlíteném a buddhista meditációnak azt a formát, ahol egy csupasz fal előtt ülnek, és azt nézik órákon keresztül, és ez nem egy laplopó dolog. Na most én tényleg azt gondolom, hogy annak az üres falnak a nézése sokkal érdekesebb, mint egy ilyen őrült tévé. Csak a tévével kapcsolatban szeretném azért megmondani, hogy ugye én azért a napom nagy részét nézéssel töltöm, és én azt érzem, hogy ha bármilyen tévés műsort nézek, meghűlök. Szóval kb. Egy fél óra kell egy átlagos limonádé valami, vagy az ugye lehet egy történelmi dokumentum is, vagy akármi nézése után, hogy regenerálódjak, és ha egy ilyen zaftos baromság van, akkor néha 2-3 napig beteg vagyok. Úgyhogy én ezt nem tartom veszélytelennek, mert szerintem ott behatolva van, és ott kifejezetten roncsol. Roncsol. És a tömegnézők azért nem érzik ezt, mert ők már el vannak roncsolva, tehát nincs, ami roncsolódik bennük különösképpen. Ugye ez tényleg egy katasztrófa bizonyos értelemben, és lehet, hogy ebből ki fogunk menekülni. Egyébként csak, hogy most már azt hiszem az est vége felé közeledünk, még én meg akarom említeni a Blake-et, a William Blake-et, aki ugye azt írt annak idején, hogy a világvége nem egy külső esemény, ami valahol be fog következni, és a világvégét önmaga számára bárki bármikor létrehozhatja, amivel ő szintén hát a, úgymond az igazság megmutatkozására gondolt, ugye a művészi teremtő géniusz, aki a isteni Jézusnak a megmutatkozására, és ez a valaki, ez én szerintem mindig is élni fog, amíg csak lesznek emberek, bármilyen koncentrációs táborral sikerül változtatni az egész szörnyűséget, és olvastam egy nagyon érdekes leírást egyszer egy vak franciáról, aki Auschwitzban oly furcsa belső világban élt, hogy alig realizálta, hogy ő tulajdonképpen hol van. Azt úgy tudta, hogy a periférián mi folyik, de ő belül, vagy nem belül, már egy más helyen élt. És én szerintem mindig lesznek ilyen emberek, mint Eric Knight mondja a Sam Smallban, akik külön állnak ettől a dologtól, ami szerintem is ebben például nagyon félelmetes.
2: Én egy fokkal optimistább vagyok, nem csak egyes emberek lesznek, hanem lesznek csoportok, rétegek, lesz egy új intelligencia, ha kell, új szekta, akik ezt a kultúrát tovább viszik a világ végén túl is.

0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Annyi végszót adtunk.
0: Rengeteg poént. Szóval most van két egészen kiváló végszavunk.
1: Rengeteg poént adtunk.
2: Igen. A Mozart művek olyanok sokszor, hogy befejeződik, akkor azt is szörtesek.
1: Sajnos nem csak a Mozart művek ilyenek, hanem a szovjet filmek is. Nagy szovjet filmek is. Sokszor Berlin eleste, ugye?
0: De azt nem elzárlott a felzőrös farkra.

Karácsony Gáborral és Szabolcsi Miklóssal Nagy Attila Kristóf beszélgetett, szerkesztette Borlai Kinga. A beszélgetés 1996-ban készült, és utoljára 1998. augusztus 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsorstruktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközeivé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bártól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvár Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Megszüntetné vagy adott esetben szigorúbban szabályozná az inkasszó intézményét a Mi Hazánk mozgalom. Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Házkutatást hajtottak végre, és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását, és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált meg több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószerkereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 13 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Az ország nagy részén derült az ég, északkeleten, illetve délnyugaton vannak borultabb tájak. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 8-15, délután 23-29 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk, 22 óra múlt, 4 perccel.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Kóbor macskált az esőről.
4: A razzia maga mögött hagyja a belvárost.
5: Gyérebbek a járókelők és a lámpák az utcán.
6: Kopottabbak az utcasorki sétálók, s mind keményebb a látvány.
7: Orfeumok.
4: Kártyabarlangok.
6: Bordélyházak.
8: A Tremmelné háza.
4: Erre az estére egy szálig beszólítják a városi polgári ruhás rendőröket.
6: A vizsgálóbíró önként vesz részt az éjszakai razziákon, nem kötelessége. De tudnia kell mindenről, ami a város éjszakájában történik, ha utcán, ha lebújban, ha bordélyházban. E helyek közelében úgy keringenek a nehéz vagányok, mint lepkeröbdös a lámpa körül. Figyeli az éjszaka szívverését, és ez nem egyszer segítette már a dolgát.
8: A Tremmelné háza.
6: Éjfél körül ér oda, s csak akkor ébred rá, hogy türelmetlen. Egyszerre védtelen egy tatármetszésű szempár, egy hófehér arc emlékével szemben.
9: Az arca, a mandula szemű lány arca. A buborék, aki takarítónő ekkora bordéban, szemtanúja a pillanatnak. A mandula szemű lány arca, két nap leforgása után, 37 férfival később, sötét szemében az átélt iszonyattal és a morfium végaszával.
6: Megtorpan a leány előtt, és hosszú-hosszú másodpercekig csak mered rá némán.
9: A buborék, aki gyógyíthatatlan kíváncsiságában munkát színlelve ott sertepertél a razzia nyomában, látja, hogy a vizsgálóbíró két ökölberándult keze elfehéredik a szorítástól.
6: Szeme veszedelmesen összeszűkül.
9: Éles, mély redők szántják végig a lány arcát. Lila-fekete árkok kerítik a szemét.
6: Dajka doktor a gondosan vezetett magáncélú könyvelésből tudja már a 37 férfit. Takaros sorszám alatt sorakoznak a leány rubrikájában.
9: Szombat, vasárnap éjjel és napközben ennyit kellett kielégítenie. Hosszú, süket csend.
6: A vizsgáló bíró csak nézi, nézi azt az arcot.
9: Megöregedett a két nap alatt. Csak a szeme él külön zaklatott életet. A fekete szembogara tágul természetellenesen.
4: Nagy razzia.
5: A rendőrök szétfrecsennek a ház két emeletén.
4: Átkutatni a legparányibb zugot is.
10: Teljes lélekkel vetik magukat a munkába.
4: Mindenről tudni akarok, ami itt történik.
5: Az épület előtt egyenruhás őrszem áll. Ember se ki, se be.
4: Mindenről.
10: Néhány perc múlva az egyik rendőr levezet egy jól öltözött kalambősz urat az emeletről. A kornak és rangnak járó tisztelet minden jelenélkül szorosan markolja az öregember finom angol szövet grapancát.
11: Dézna kislány ballag a nyomukban. Egy kedvű arccal.
4: Hány esztendős vagy?
11: 12.
6: Sajátos dolog a társaság közmegegyezése. Azért a 37 fős hétvégéért, melyet a fekete lány arcára írva talált, a vizsgálóbíró egy hajaszállához nem nyúlhatott volna Tremmelnének. Az mind tökéletesen belefért a civilizált európai hazánk életének törvényszabta kereteibe. Ám abban a pillanatban, amikor ráakadtak kislányra, kinek életkora két esztendővel eltért egy önkényesen megjelölt, ugyancsak gyermekkori határtól, gyökeresen megváltozott a helyzet.
8: A Tremmelné háza.
6: A vizsgálóbíró személyesen ellenőrzi, ahogy Tremmelné házának ajtaját beszögezik, lepecsételik, magát Tremmelnét bilincsbe verve elvezetik.
9: A buborék menekül. nem kíváncsi többé, eleget látott. Legbelülről tud már a kurva életről.
7: Nem lehet kóbormacskát következmények nélkül bevenni az esőről.
6: Hogy hívnak?
7: Bóra. Vagyis Veron. Cérna Veronika.
6: Mit tudsz?
7: Én dalolok.
12: A Csacska Macska Café Santan.
6: Eperctől Dajka doktor vizsgáló bíró tartósan belekeveredett a Bóra zűrzavaros életébe. Fejében ott motoszkál a megoldás lehetősége. Az a kávéház a Rózsatéren.
12: A Csacska Macska.
6: A vizsgáló bíró a nyitás óta különleges figyelemmel kíséri a kávéház életét.
12: Csacska Macska. Reggelik, ebédek, házikoszt. Café Chantant. Szolid polgári és családi mulatság, ajánlva hölgy vendégeknek bizton. Tánc, dal, pupilla, az Adria tündére, Kink és Kálkása illúzionisták a csodás messze India földjéről. Látható az animatográf a jövő század találmánya, valamint számos meglepetés minden este. A cicák bájos jelenete, s a hölgyviadal, hát és idegborzoló dráma. Az első műsor kezdetét veszi 10:30, a második műsor éjfélkor. Csacska Macska Café Chantant, nagy kávéház és mulató.
6: Dajka doktor a ház nem hirdetett részéről is tud, nem zaklatja feleslegesen.
9: A buborék beállít a macska személyzeti bejárójához. A púpos kapust keresi. Rávillantja csibészes mosolyát.
13: A púpos visszanevet a lányra, és viszi egyenesen a baroneszhez.
9: A buborékból kenyeres lány válik.
6: A vizsgálóbíró apja még járdakoptató konstábler volt. Sokat beszélt a konyhaasztal mellett a szolgálatról. Azután a doktor saját bírói munkában eltöltött évei következtek. Úgy gondolta, mindenre felkészítették. Látta már, milyen a szenvedés, nyomor, kapsiság, erőszak, vér és halál. Bíróként és vizsgálóbíróként ugyanaz volt a feladata, mint az öreg Dajka közrendőré egész életében. Védelmet nyújtani másoknak. Segíteni, hogy emberi életet élhessenek. Enyhíteni a bajt, mely úgy is eljő. Igyekezett becsülettel elvégezni a dolgát.
12: A baronesz a kihalt nagy kávéház közepén áll. Intézkedik, hogy a takarítóasszonyok szedjék le a húzatot a karambol asztalról, húzzák fel az utcai vasredőnyöket, s nyissák szét a drapériákat. A bezúgó reggeli fénynél ellenőrzi a terítékeket, s hogy megjöttek-e a bécsi, párizsi s berlini lapok. Minden percben várhatók már az első vendégek.
6: Dajka doktor lép be a mandula szemű leánnyal.
12: Amid ön a vizsgálóbírót megpillantja, ösztönös riadalma csak egy pillanatig tart. Széles mosollyal siet elébe.
6: Tud-e fedelet és munkát adni ennek a leánynak?
12: A baronesz csapdát érez.
6: Énekel.
12: A baroneszben ettől kezdve folytonosan megmarad némi rossz érzés. Azért késedelem nélkül szárnyai alá veszi Búrát, aki számíthat annyi biztonságra, amennyi pénztelen embernek egyáltalán lehetséges a fővárosi éjszakában.
6: Dajka doktor többet tud a baroneszről is rég, mint sem amaz gondolná. És hajlandó szemet hunyni. Minden nap, minden éjjel ott forog a mély világban. Az idő sok mindenre megtanította. Ez az asszony is az emberi természetre alapozza számításait a főváros nappal fedhetetlen férfi közönségére. De ha valamiképp elviselhetőbbé teszi a mandula szemű leány életét, ahogyan a többi szerencsétlenét is, akkor az kedves az úrnak. Azon új erők képviselőinek tekinti a baroneszt, melyek révén valami emberibb holnap szelesimítja meg a budapesti éjszakát, a rózsatér felől.
13: A szélesvállú, bicegő púpos kapus kitárja a vizsgálóbíró előtt az utcai ajtót, és mélyen meghajol.
6: Dajka megtorpan. Fürkésző pillantást vet erre az emberre. Még nem látta itt.
14: Legyen szerencsénk más alkalommal is, nagyságos uram.
6: Mintha gúnyt érezne ki a hangjából. A pupos visszanéz, rezzenetlen arccal, és ő elhesegeti a gyanúját. Jól begyakorolt rendőr tekintete minden esetre feljegyzi magának ezt az arcot, alakot. Elraktározza ezer más apró megfigyelése közé.
12: Csacska, macska, nagy kávéház és mulató. Reggelik, ebédek, házikoszt. Este műsor, szolid polgári és családi mulatság. Dal, tánc.

0: énekesként dolgozik a baronesznél. Már nem kell testével keresnie a mindennapi kenyerét. Erőre kap. Amióta a Rózsatér sarkára költözött, nem nyúl a kábítószerhez. Szeme köré, a halántékára, homlokára laza hálót húztak a korai szarkalábok. Még így is vonzó a különleges, ázsiaian vágott szemű porcelán arc. Hol csak egy-egy szótejt élete valamely elmúlt pillanatáról dajk a doktornak, hol felszabadultan mesél, megszalad a nyelve, boldog, hogy rátalált valakire, aki jó szívvel, érdeklődéssel hallgatja. A kis Natalinak torokgyíkja van, de gyógyul, Miklóska gyarapodik. Móra csapong, s hamar a múltba kószál. Veronika szüleinek szeme fénye 12 éves korára törékeny leánykává nyurgult, kinek fekete szépsége és okossága kivirított környezetéből. A becsületes mesterember mindenképpen tenni akart valamit gyermeke jobb életéért. A sors sietette a megoldást, ha bal kézzel is. A leányka anyja sorvadással ágynak esett, s 6 hét alatt vége volt. Veront a család gyontatója beszerezte egy árváknak fenntartott ingyenes helyre, az orsolyákhoz. Mosott, vasalt, takarított, cselédeskedett, tanult, s maradt ideje, hogy elkészítse előkelő tanulótársainak dolgozatát készpénzért. A 18. születésnapján kilépett a zárda kapuján. Vásárolt magának egy fehér ruhát pelerinnel, a magyar divatcsarnokban karmantyút, művirágos legyezőt, sejemernyőt, majd kicsiny fonott táskájával vonatra szállt, s a farsang már Párizs városában találta. Nevelőnőként akart elhelyezkedni, kilátástalanul. Amikor a kevéske pénze elfogyott, elfogadta a régóta kísértő ajánlatot a panzió épületében lévő káfé tulajdonosától. Művésznevet választott, s magyar dalokat énekelt esténként egyszer a polgári közönségnek. Cérna Veronika ettől kezdve gondolt úgy saját magára, hogy bóra. Magyaros ruhácskáján a pruszlikot kristálycsöppek hintették be estelente, s 1000 csillagként verték vissza a terem világítását. Egy kurta hónap elmúltával 6-szoros gázsival szerződtette egy tükörablakos nagy Café Chanton az elíziumi mezők útján. Szeplő nem esett rajta. A párizsi éjszaka férfi társaságát rabul ejtette az utolsó eurázsiai sztyeppe egzotikus magyar leánya. Az ágyába mégis a házi úr szobaasszonyának csepegő orrú, hájas férje bújt be. Rémült riadás a manzárd vaságyán, lucskos tenyér a száján, néma küszködés, undor. Vérmocsok a háztetők feletti sivár fényű hajnalban. Félni nem félt egy másodpercig sem. Aznap 2-szeres gázsit kért, s kapott a kávéstól, és szállodába költözött. Kékvérű ifjak és parvenű bankárok kínálták elébe estéről estére a vagyonukat és az életüket. A nevüket azt nem. Színigazgatók és arisztokraták, gyáriparosok és földbirtokosok bukkantak föl, s hullottak vissza a semmibe. Míg nem egy nap, ahogy a mesében, eljött a királyfi, hogy magával ragadja az örök hó és jég szikrázó birodalmába. Karcsú volt, ezredes, ifjú, orosz és herceg. Bóra elgyengülő lábbal énekelt. Ősszel utaztak el Petrográdra. A leány tragédiája születésétől fogva bele volt írva sorsa könyvébe. Szépsége, amilyen korán érő, olyan korán hervadó. Mandula szeme fekete tűzzel ragyogott, termete büszke, dereka nátszál, bőre sápadt kagylófénnyel derengő. 18 évesen a szépsége tetőfokán állott. És 18 évesen állott a szépsége tetőfokán. Kicsiny palotát vásárolt és rendezett be számára Nikolá herceg a Névaparton. Úri volt az élet, röpült a szán a porlóhavon, csilingelt a három csengő, elmaradt a nyírfa erdő, párálott a fagyban a lovak lehellete, bugyborékolt a francia pezsgő, dalolt az orosz és húzta a magyar cigány. Annak a pétervári szezonnak ő volt a királynője, egy szorosan körülhatárolt félvilági mélységben, magasságban. Mire a fehér törzsű nyírek levelet bontottak, s a szűk markú orosz nyár beköszöntött, Bóra kis hercegi fattyat hordozott a szíve alatt, hogy megszületett Nikolának nevezte atyáról, s ha kettesben voltak, súgva becézgette Miklóskának. A második szüléssel Bóra holló fekete hajában megjelent a korai hírnök, az első fehér hajszál. Órákon át ült mozdulatlan a tükör előtt, és próbálta felfogni, mit jelent e csapás. Azután határozott. Elérteni vélte a természet riadóját. Itt az ideje, hogy rendezze a magas gyermekei jövőjét. Karjába vette az újszülött Natalit, a fiú gyermek a szoknyájába kapaszkodva totyogott mellette a kásás havon, így húzta meg azután a csöngettyűt a Nevszki prospekten álló hercegi palota kapuján, hogy anyai jogait követelje. Nikolá tegye őt hercegnőjévé a világ előtt, s ajándékozza meg nevével gyermekeit. A herceg annyit mondott szerelme szomorún: miért tette, Bórám? Ó, purkoá! S ő el volt számva, hogy nem adja fel jogos küzdelmét semmiképp. A leányanyánál délutánra látogatást tett a pétervári rendőrség civil ruhás nyomozója. Választást ajánlott. Még 3 napig elhagyhatja önként örökre a birodalom területét, a 4. napkeltekor rendőrileg toloncoltatik haza, mint Vengerka, magyar földre, ahova való. Vengerka. A szótól omlott össze, s kihunyt belőle az elszánás. Bóra mindeddig úgy hitte, hogy az csak másokra, csutka táncos kis ribancokra lehet érvényes. Átmenet nélkül kellett szembenézni a tényekkel, egyetlen szó sivár világosságánál ráébrednie, hogy a palotában trojkával, pezsgő és szarvasgomba pástétom mellett sem lett más az évek alatt. Kurva. Karjába vette gyermekeit, és szülőhazáját messze elkerülve a legközelebbi világvárosba utazott, Bécsbe. Egy 60 esztendős földes úr vette pártfogásába. Bóra ekkor talált rá jó pénzért az első morfin adagjára. Intravénásan adatta be magának, hogy az öregember savanyú száj szagát és puha vágyának verejtékes ostromát el tudja viselni. Mire a birtokos ráunt, már maga fecskendezte be a mérget sötéten értő kézzel. Arcán az első ráncok meghúzták a holnap nagy léptékű térképének országhatárait. Alkalmi ismerettségek következtek most már a napi megélhetésért. Egy huszárhadnagy, egy bankpénztáros, egy fiákeres. Egyre többet ült az ágya szélén, merett a semmibe, kellemes bódulatban. Nem tudta, honnan a 2 kis állati gyermek, s mit keres a szobájában a tubákszagú idegen, aki nem érti, ha rendesen magyarul beszélnek hozzá. Tél elteltével kiutasították a császárvárosból. Az alig elválasztott Natali és a 2 esztendős Miklós számára hajlékot talált bizonyos Frau Bábinál. E 130 kilós grincingi asszony a hasonló életű magyar leányanyák gyermekeit gondozta diszkrécióval. Neveltjei jól tápláltak voltak, tiszták és játékos kedvűek, s a havi összeg borsos. Kifizette egy 4 évre előre, és felült a budapesti gyorsra. A kötélverőmester után nem maradt vagyon, ház, még adósság sem maradt. 2 hét sem telt el, s Búra élete a megszabott pályán haladt tovább. Kivette Pesten az első szobáját, s megindult az úton, melynek végállomásán a Tremmelné házában a vizsgálóbíró megtalálta, ami az orsolyák büszkeségéből, Párizs kedvencéből, Szentpétervár koronázatlan királynőjéből megmaradt.
1: Macskakő, Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 3. rész hangzott el. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró, Blaskó Péter. Bóra, Molnár Ildikó. A baronesz, Takács Katalin. A púpos kapus, Dóci Péter. A buborék, Marozsán Erika. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő, Szebényi Cecília. Rendezte, Zoltán Gábor.
2: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára 1996. november 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.

Muzsika. A padon ültem, a blokkunk mögött, a dombon, ott fenn az ösvény mellett, és épp az új halnyelű bicskám nittyét kalapáltam egy féltéglával, egész ki volt lazulva a penge. Mikor beleszúrtam egy fába vagy valamibe, majdnem mindig összecsuklott. És féltem, hogy elvágja az ujjam. Szóval ezt próbáltam megjavítani, de a tégla nem volt elég kemény, hiába vágtam vele jó nagyokat a nitszegre, semmit se ért az egész, csak az iskolás nadrágom meg a kezem lett tiszta téglapor. Délutánonként nem sokan jártak az ösvényen. Ott ültem már vagy fél órája, egyedül csak Miki bácsi ment el a csorgó felé. Köszöntem neki, mert nem féltem tőle, pedig a többiek meséltek róla, arról, hogy miket csinált a háború alatt, még mielőtt elvesztette volna a látását. Mindegy, velem mindig kedves volt, most is, mikor ráköszöntem, megállt, és felé mintett a fehér botjával. Úgy mondta, hogy szervusz, Gyata! Mindenkit egyből megismert a hangjáról. Vaklétére jobban tudta, hogy merre jár, mint sok más ember. Nála volt a 3 literes füles korsója. Tudtam, hogy azért megy a csorgóra, mert egyszer valaki azt hazudta neki, hogy ha egy éven át minden nap megiszik 3 liter vizet a Királykútról, akkor vissza fogja kapni a látását. Szóval rajta kívül senkivel nem találkoztam, és ott ültem, és a bicskámat kalapáltam, és azon gondolkoztam, hogy milyen rossz lehet vaknak lenni, örök sötétségben élni, úgy, hogy csak egy bottal lát az ember. És épp mikor erre gondoltam, hátulról egyszer csak befogta valaki a szememet. Vártam, hogy megkérdezi, hogy ki az. Próbáltam is már kitalálni, jól befogta a szemem, úgyhogy semmit se láttam, elég nagy keze volt, azt egyből éreztem, meg azt is, hogy dohányszagúak az ujjai. Janika nem lehetett, mert ő sose cigarettázott. Feri se, mert ő meg elutazott egy hétre a nagyanyjához. Jól van, mondom, Laci, engedj el, látod, egyből kitaláltam, hogy ki vagy. De a két tenyér még mindig a szememre tapadt. Valahogy úgy éreztem, mintha egyre erősebben szorított volna. Jól van, akkor nem Laci vagy, mondtam, de ne csaljál, mert ha nem kérdezed meg, hogy ki az, akkor miből ismerjelek meg? De erre se szólt semmit, hanem lassan elkezdte hátrafele húzni a fejem, hogy egész megfeszült a nyakam, a hátam meg neki nyomódott a paddeszkájának. Menj a brandba, mondtam, menj a brandba, bazeg, ne csaljál, mert agyonverlek. De erre se engedett el, próbáltam elhúzni a fejem, de keményen fogta. Mondtam neki, hogy vigyázzon, mert kés van nálam, és akkor egyszer csak megéreztem a nyakamon a leheletét. Ahogy odahajolt, egész közel a fülemhez, és belesuttogta, hogy igen, Gyata, kés van nálad, épp ez a baj, mert az nem a te késed, mert azt a kést te az öcsémtől csaltad el. És akkor, ahogy meghallottam a hangját, már egyből tudtam, hogy a nagy Prodán az. Mondtam is rögtön, hogy jól van, Prodán, visszaadom, egyből visszaadom, csak engedjél el, mert nagyon megijedtem, mert Nagy Prodán volt a legerősebb gyerek a negyedben. Mikor kitették az iskolából, az apja dolgozni küldte, és ott nagyon megerősödött. És akárkit meg tudott verni, nem félt senkitől. Szóval akkor Prodán levette a két tenyerét a szememről, és az egyik karját beakasztotta a nyakamba, és hátra húzta a fejemet, úgyhogy alig kaptam levegőt. És közben a másik kezével lenyúlt, és kivette a bicskát a kezemből. Meg kéne verjelek, mondta, aztán elengedte a nyakam, megkerült a padot, megállt előttem, egy nagy, szögletes hátitáska volt a vállára véve, olyan, mint egy iskolástáska, csak nagyobb. Azt levette, oda tette a pad szélére, az én iskolástáskám mellé, közben a nadrágjába törölte a bicskáról a téglaport. Nézd meg, mit csináltál vele, mondta, megrázta a fejét, szét kéne üssem a pofádat, mondta, de nem ütött meg, csak leült mellém a padra. Jó, mondta, lehet, hogy most nem nyúlok hozzá, de ha még egyszer megtudom, hogy az öcsémmel kártyáztál, akkor agyonverlek, érted? Most csak a pénzed veszem el, úgyhogy szedjél csak elő szépen mindent a zsebedből. És én erre nem válaszoltam, csak megráztam a fejem. Tudtam én, hogy nincs semmi pénzem, de azért benyúltam mégis a zsebembe, de tényleg nem találtam semmit. És akkor mondtam is Prodánnak, hogy nincs pénzem, de ha lenne, akkor odaadnám neki. Becsület szavamra odaadnám, és ha vár egy napot, akkor lehet, hogy tudok szerezni valamennyit, de most tényleg nincs nálam semmi. Prodán erre megrázta a fejét, ne hazudj nekem, Gyata, mondta. Aztán intett a bicskával, hogy keljek fel a padról. Mutatta is, hogy hová álljak, oda az ösvény közepére. Most megnézzük, hogy nem csöröksz-e, mondta. Na szögdössél csak szépen egy helybe egy kicsit, mondta. Aztán intett, hogy kezdhetem. Integetett is, hogy felle, felle. De tényleg nem volt nálam semmi pénz, úgyhogy nyugodtan ugráltam. Tudtam, hogy úgyse fog megcsörülni semmi se a zsebembe. Prodán is tudhatta, mégis ugráltatott vagy 2 percig. Egész kimelegettem, mikor végre intett, hogy hagyjam abba. Éreztem, hogy le vagyok izzadva. Jóval, látom, nem hazudtál, mondta. Akkor most leülhetsz.
Én erre megráztam a fejem. Nem maradhatok, haza kell menjek, mondtam. De Prodan csak legyintett. Bazeg Dzsáta, azt mondtam, leülhetsz? Aztán rávágott a pad deszkájára a tenyerével, úgyhogy leültem, de nem néztem Prodanra. Inkább csak a teniszcipőm szakadásait néztem. Úgy vártam, hogy mi lesz. De Prodan egy darabig semmit se szólt. Aztán mégiscsak megszólalt. Dzsáta!

Mondtam, egy hónap az semmi, meg én amúgy se tudok már semmit. Régebb is csak a szamárindulót tudtam, az se rendesen. Amikor ezt mondtam, majdnem elröhögtem magam. Nagy Prodánnak iszonyú nagy lapát kezei voltak, meg tiszta horzsolás volt az ökle a sok téglarakástól és verekedéstől. Próbáltam behúzni a hasomat, hogy ne kelljen annyira röhögjek. Túl nagy neked a kezed a zongorázáshoz, mondtam. Közben a szám sarka mind felfele akart görbülni, de nem akartam, hogy Prodán hasba vágjon, úgyhogy mégse röhögtem. A zongorához legalább 3 év kell, mondtam. Prodán erre elvigyorodott. Na ne viccelj, Dzsata! Biciklizni 3 nap alatt meg lehet tanulni. Meg én úgyse zongorázni akarok. Honnan szedjek én zongorát? Hanem azt akarom, hogy ezzel tanítsál meg. Aztán a könyökével belevágott abba a nagy fekete táskába, amit azelőtt odarakott maga mellé a padra. Ezzel a kurva harmonikával, ezzel, mondta, és megint belevágott könyökkel a táskába. Aztán a szíjától fogva odavette a térdére, kinyitotta, és kivett belőle egy ilyen összenyomott tangó harmonikát. Itt van, mondta. Apám szerezte. Most ki akar venni az építkezésről, és esküvőkre akar küldeni muzsikálni, mert azt mondja, hogy abban mocskos nagy pénz van. A zenélés meg különben sem munka, úgyhogy könnyen meggazdagodhatunk. Erre én a harmonikára néztem, és egész elmúlt már a röhöghetnékem. Akkor biztos örülsz, mondtam, mert nem túl jót neked az építkezésen, de Prodán csak megrázta a fejét. Először örültem, mondta, gondolhatod, de az a baj, hogy nem hallom a hangokat. Sehogy se hallom a különbséget, és máma azt mondta a tanár, hogy nem gyakoroltam, és ne menjek többet. Pedig csak protekciósan foglalkozott velem, mert mikor kitettek az iskolából, elvették a vörös nyakkendőmet. Úgyhogy azóta nem járhatok a pionírházba, és ez a harmonika tanár ottan tanít. És ezért fogsz most helyette te tanítani, hogyha nem akarod, hogy agyonverjelek. De ne ilyen akkordokra tanítsál, hanem azt mutasd meg, hogy kell mozgassam az ujjaimat, meg hogy mikor melyik gombot kell megnyomni, hogy ki tudjam belőle hozni a hangot. Azt biztos meg tudom tanulni, mert nekem nagyon jó a kézügyességem, mert muszáj, hogy megtanuljam, érted, Dzsata? Muszáj! A végére már majdnem kiabált. De most nem úgy, ahogy akkor, mikor megugráltatott. Most másképp. Nem olyan hangosan, de sokkal félelmetesebben. Én meg nem tudtam, hogy mit mondjak. Csak néztem a harmonikát, egész nagy volt. Rengeteg gomb meg billentyű volt rajta, és tudtam, hogy Prodán mindjárt oda fogja adni a kezembe, hogy játsszak rajta. Hogy játsszak el egy nótát, valami mulatósat, valami szép esküvői zenét. És akkor kiderül, hogy nem tudok. És Prodán nem fogja elhinni, hogy tényleg nem tudok, hanem azt fogja gondolni, hogy direkt csinálom. Azért, mert nem akarom megtanítani, és akkor nagyon meg fog verni, boxerrel fog nekem jönni. És közben láttam, hogy Prodán várja, hogy szóljak már valamit. De a torkom egészen összeszorult. Még mindig a harmonikát néztem. Azokat a fekete hajtásokat az összenyomható részén, meg a hajtások vasalatait. És aztán csak megszólaltam. Nagyon nagy ez a harmonika, ezt mondtam. Egész meg is lepődtem azon, hogy mit beszélek. Rendes, felnőtt hangszer, mondtam. Prodán meg bólintott, az hát, mondta, és még valami mást is akart mondani, de elharapta a szót. Megláthatott valamit, mert hirtelen a szája elé kapta a kezét. Úgy mutatta, hogy én is hallgassak, pedig nem is akartam én semmit sem mondani, de azért lassan hátra néztem, mert látni akartam, hogy Prodán mitől hallgatott el. Hát csak Miki bácsi jött visszafelé a csorgó felől, a fehér bottyával tapogatta maga előtt az ösvényt. Prodán megfogta a karomat, hogy nem mozduljak. És akkor egyből eszembe jutott, hogy hol láttam én ezt a harmonikát? A Miki bácsi nyakába. A Miki bácsi harmonikája volt. Nyaranta azzal szokott zenélni a főtéren, a lovas szobor előtt. A zenével gyűjtötte a kalapjába a sörre, borra és pálinkára valót. A fejemmel Miki bácsi felé intettem, közben felhúztam a szemöldököm, úgy kérdeztem szó nélkül Prodántól, hogy igazán van-e, ez tényleg az ő harmonikája? És abból, ahogy megrázta a fejét, egyből tudtam, hogy az igenis a Miki bácsi harmonikája. És akkor, ahogy Prodán megmozdult, kipattant a harmonika rögzítő szíja, és a harmonika megtelt levegővel, és halkan zendült egyet. És akkor Miki bácsi megállt, és hátrafordult. Láttam, hogy félredönti a fejét, és úgy hallgatózik. És közben a harmonika majdnem leesett. És ahogy Prodán megfogta, nehogy leessen, a harmonika újra megzendült. És akkor az öreg elindult a pad felé, és megállt előttünk. Kérem vissza, mondta, kérem vissza a harmonikámat.
és előre nyújtotta a fehér botját a harmonika felé, mintha meg akarta volna kopogtatni vele. De akkor Prodan elkapta a bot végét, és kirántotta az öreg kezéből.

Ez már nem a magáé, ez a harmonika, mondta. Ezt az apám elnyerte magától. Nem kellett volna ostáblázni vele, mondta. Az öreg erre a levegőbe legyintett. Nagy dolog egy vakembert megverni, mikor én a hang után kell kitaláljam, hogy hányas dobok a kockával. Apád úgy csalt, ahogy akart. Ezt te is nagyon jól tudod. Úgyhogy adjad csak szépen vissza a hangszeremet, mondta. A pad felé lépett, de akkor Prodan hasba bökte a fehér bot végével. Vigyázzon, nehogy megbotoljon, mert elesik, aztán beveri a fejét, aztán ki tudja, mi lesz, mondta. Az öreg akkor felén fordult. Láttam, hogy elfintorodik. Dzsátá, fiam, te még itt vagy? Ezt kérdezte. Én megmondtam, hogy igen, de hogy sajnos, azt nem mondtam, azt csak gondoltam. Jól van, akkor hozzad ide szépen a harmonikámat, mondta erre Miki bácsi. De én persze nem vittem, mondtam is, hogy nem lehet, de Miki bácsi megrázta a fejét. Mi van? Félsz ettől a szaros Prodántól? Kérdezte. Én nem válaszoltam. Prodán válaszolt helyettem. Fél hát? Mondta. Miért maga nem fél? Miki bácsi erre nem mondott semmit, csak lépett egyet a pad felé, közben levette a fekete szemüvegét. Én nem félek. Én katona voltam, mondta. Én szembenéztem már egy párszor a halállal. Sose láttam még Miki bácsit a fekete szemüvege nélkül. Nem is akartam oda nézni, nem akartam látni, hogy mi van a szemével, de valahogy mégis oda kellett, hogy forduljak. Hát két fekete lyuk volt csak. Még a szemhéjai is hiányoztak neki. Egészen olyan volt, mint egy halálfej. Tiszta sötétség volt mind a két szemüregébe, és úgy látszott, mintha egész mély lyukak lettek volna. Nagy Prodán is oda nézett, és kiesett neki a kezéből a fehér bot, és semmit se szólt. És akkor az öreg kinyúlt, és tapogatózva megkereste a harmonikát, és elvette a Prodán öléből. Aztán letette a földre a korsót, és felvette a vállára a harmonikát. És mikor már egészen rajta volt, akkor újra visszatette az orrára a szemüveget. És Prodán ekkor végre meg tudott már szólalni. Adja vissza, mondta, mert agyonver az apám. De Miki bácsi erre semmit sem mondott, csak rátette a két kezét a gombokra és billentyűkre, és széthúzta a harmonikát. És ahogy összenyomta és játszani kezdett, egész úgy láttam, hogy egyáltalán nem is mozognak a kezei. De a harmonika nagyon hangosan szólt. Pattogó vadzene volt, amit játszott rajta. Éreztem, hogy megmozdul a kezem a ritmusára, és a lábam is megmozdult. A talpammal kopogtam a földön a ritmust. De akkor Miki bácsi egyszerre összenyomta a harmonikát, és hirtelen csend lett. Mit csináltál ezzel a szegény harmonikával? Kérdezte Prodántól, mert már nem szól úgy, mint régen. Prodán erre csak megvonta a vállát. Lehet, hogy csak maga felejtette el játszani rajta, mondta. Mondjuk azért még mindig tud rendesen. De most mégis vissza fogja nekem adni, mert ha nem, akkor megmondom az apámnak. És lehet, hogy tőlem nem fél, de az apámtól biztos, mert az én apámtól mindenki fél. Láttam, hogy Miki bácsi megrázza a fejét. Az apád egy gyáva senki, mondta, és te se vagy jobb nála. És különben is minek neked ez a hangszer? Úgy se tudsz mit csinálni vele, nem tudsz játszani rajta. Prodán egészen elvörösödött. Majd maga megtanít, mondta. Rám nézett, Dzsátát akartam megkérni, de maga sokkal jobb lesz. Akkor majd én fogom táncoltatni az embereket, hogy hadd mulassanak. Miki bácsi megrázta a fejét. Azt hiszed, képes volná rá? Azt hiszed, meg tudnád tanulni? Megint megrázta a fejét. Na lássuk, mondta. Közben intett Nagy Prodánnak, hogy menjen oda. Lássuk, lesz-e belőled zenész? Prodán először nem mozdult, de akkor Miki bácsi rámordult. Mi van, még ehhez is gyáva vagy? És akkor Prodán mégiscsak felállt, és oda ment az öreghez. Az meg közben levette a válláról a harmonikát, aztán mikor Prodán odaért elé, kinyúlt, elkapta a vállát, és odarántotta magához. Megint mondta neki, hogy ne féljen. Aztán mögé lépett, közben a kezébe adta a harmonikát. Mondta, hogy vegye a vállára. Prodán fel is vette. Akkor Miki bácsi szorosan mögé állt, a két kezét rátette a Prodán két kezére. Mondta neki, hogy engedje el magát, lazítson. Aztán együtt rátették a kezüket a billentyűkre és a gombokra, és Miki bácsi mozgatni kezdte a Prodán ujjait, és akkor a harmonika egyszer csak megszólalt.
Először csak össze-vissza hangok jöttek ki belőled, aztán lassan kialakult valami dallamszerűség. Először nem ismertem fel, de aztán rájöttem, hogy mi lehet. Egy katonanóta volt, mikor kicsi voltam, még apám is énekelte, de a szövegére nem emlékeztem, csak a dallamára. Szóval ezt játszották. De nem pontosan. A hangok valahogy félrecsúsztak. A ritmus is megváltozott. Az egész nóta lelassult. Nem volt annyira pattogós. Miki bácsi akkor odahajolt Prodan füléhez, és súgott neki valamit. És akkor a harmonika egy pillanatra majdnem elhallgatott. Egyetlen hangot tartott ki hosszan, hullámzóan. És Miki bácsi akkor hátulról a Prodan vállára támasztotta az állát, és láttam, hogy Prodan behunja a szemét. És akkor egyszerre új dalba kezdtek. Ezt én még sose hallottam. Nagyon bonyolult dal volt, tele hirtelen akkordváltásokkal. Úgy szólt, mintha két külön nóta keveréke lenne. Nem gondoltam volna, hogy egy harmonika ilyesmire képes. Azelőtt ilyet még egyszer se hallottam. Miki bácsi meg mozgatni kezdte a fejét a ritmusra, és akkor Prodan is elkezdte lassan mozgatni a fejét, és közben a nóta egyre gyorsult. Láttam, ahogy a Prodan ujjai meg a Miki bácsi ujjai a billentyűkön és a gombokon járnak. Volt, amikor nem is tudtam, hogy melyik. Úgy láttam, hogy Prodan már magától játszik. Miki bácsi már nem is irányítja, közben meg még mintha táncoltak is volna. Már az egész testüket mozgatták a zene ütemére. Olyan volt egészen, mintha egy helyben ugrálnának. A Miki bácsi óráról majdnem lecsúszott a fekete szemüveg, és akkor a dal még hangosabb lett. És akkor Prodan egyszer csak kinyitotta a szemét, és eltorzult az arca, és elrántotta kezét a billentyűkről, és kiáltott valamit. A zenétől nem hallottam, hogy mit, de egy káromkodás lehetett, mert hátrafelé rúgott, meg a könyökével is megpróbálta megütni Miki bácsit. De az öreg keményen foghatta, mert Prodan sehogy se tudott a fogásából szabadulni. Előre lépett, úgy próbált elfordulni, a harmonika még mindig rajta volt, mikor sikerült végre elszabadulnia, nem lett egészen csend. A harmonika még mindig nyöszörgött, de most már hallottam, hogy Prodan mit kiabál. Káromkodott, kurva anyázta Miki bácsit, meg lemocskos trógerezte. Az öreg meg majdnem leesett attól, ahogy Prodan ellökte magától, ő is kiabált. Azt, hogy Prodan gyáva, és sose fog megtanulni harmonikázni, soha az életbe, mert nincs benne kitartás. Prodan meg erre nekiugrott az öregnek. Megöllek, te mocskos buzeráns! Ezt kiáltotta közben, és láttam, hogy benyúl a zsebébe, és előveszi a halnyelű bicskát. Miki bácsi meg érezhette, hogy mi lesz, mert próbált félrelépni, össze-vissza hadonászott, de Prodan egyenesen a hasába szúrta késsel, és akkor egyszerre mind a ketten felkiáltottak. Miki bácsi egy pillanatra rágörnyedt a harmonikára, aztán hátralépett, megbotlott a korsójába, és megint majdnem elesett. Prodan meg a szájába vette a kezét, és láttam, hogy véresek az ujjai. A bicska meg nem volt sehol, és mikor Prodan felén fordult, akkor vettem csak észre, hogy ott van beleszúródva a harmonika egyik hajtásába. És akkor már egyből tudtam, hogy mi történt. A kés rácsukódott Prodannak az ujjaira, és megvágta a kezét. És aztán, mikor Miki bácsi előre görnyedt, akkor beleszúródott a harmonikába. Szóval ez történhetett, és közben Miki bácsi megfogta a korsóját, és négy kézláb odamászott az ösvényhez, aztán mikor megtalálta, felállt, és a botja nélkül elindult a tömbházak irányába. Egész gyorsan ment, szinte futott. Prodan meg leült a földre, és az inge ujjába dörzsölte a sebet a kezén, és lihegett. Aztán rám nézett, és azt mondta, hogy ha megtudja, hogy elmondom valakinek, hogy mit láttam, akkor agyonver. És én mondtam, hogy jól van, nem mondom el senkinek. És Prodan akkor levette a válláról a harmonikát, és akkor vette észre, hogy ott a kés beleszúródva. Káromkodott egyet, aztán kihúzta és felállt. A Miki bácsi fehér botja még mindig ott volt a pad mellett. Lehajolt, felemelte, aztán leült megint mellém. Miki bácsi után nézett. Tököm se lesz zenész, mondta. Aztán ketté törte a térdén a botot. A két darabot meg hátradobta a pad mögé a földre.

számok. A napló szerint Szabival kellett volna hetes legyek, de Szabi még májusban beleesett egy árokba az építkezésen, és olyan rosszul törött el a bokája, hogy háromszor is meg kellett operálni, úgyhogy kórházba került, és minden nap más kellett neki bevigye a leckét. És ezért Izával lettünk hetesek, mert Szabi után ő következett a névsorban. Azelőtt egyszer se beszéltem Izával, csak negyedikes korunkban került a mi osztályunkba, és egyből ő lett a legjobb tanuló, de játszani sose lehetett vele. Úgyhogy senki se szerette, még barátnője se nagyon volt, főleg azért, mert a tanárok mindig azt mondták, hogy róla vegyünk példát, hogy árva létére milyen szorgalmas, mindig ő nyeri a tanulmányi versenyeket, mert amikor még kicsi volt, a szülei meghaltak egy autóbalesetben, és a nagybátyja nevelte, akiről az egész városban mindenki tudta, hogy egy vadállat. A tűzoltóságról is azért tették ki, mert mérgében egyszer félig agyonvert valakit. De Izát hiába kérdeztük, sosem mesélt semmit a mostoha szüleiről, vagy a kínzásokról, amiket a mostoha apja csinált vele. Pedig a lányok mondták, hogy mindig tele volt a háta kék foltokkal, meg véraláfutásukkal, de Iza soha semmit sem mondott erről, úgyhogy mostanában nem is nagyon kérdeztük, és én eléggé búsultam, hogy vele kell heteskedjek, mert Szabival fogózni szoktunk, meg krétával dobálózni, de tudtam, hogy Izával még annak is örülhetek, ha nem mondja meg az osztályfőnöknek, hogy nem takarítok. A heteseknek minden óra elején ki kell állni előre a katedra elé, és úgy kell várni a tanárt, hogy jelentést tegyenek, hogy ki hiányzik. És mikor második órára becsengettek, és mi ott álltunk, és vártuk, hogy bejöjjön a matek tanár, egyszer csak valami édes szagot éreztem. Olyan volt, mint valami virágszag, de nem egészen. És először nem is tudtam, hogy mi az. De aztán Izára néztem, és Iza épp megigazította a szoknyáját, és ahogy a kilazult fehér pioníringet begyűrte az öv alá, egy csíkban pont látszott a dereka, és akkor én mintha egy kék foltot láttam volna, de lehet, hogy csak azt, ahol megszorította a harisnya gumia, és közben még mindig éreztem a szagot. És akkor az jutott eszembe, hogy az biztos a nagy lányszag lehet, mert Feri mesélte, hogy a lányok ilyenkor hatodikban szoktak megnőni, nagyobb lesz a mellük, és megváltozik a szaguk. Azért, mert nagy lányok lesznek, és Izának tényleg elég nagy volt már a melle, majdnem akkora, mint egy kisebb őszivarack, és akkor arra gondoltam, hogy Iza nagy lány lett, és én annak a szagát éreztem, a nagy lányságnak. És pont mikor erre rájöttem, akkor jött be Klidészbá, a matek tanár, és az osztály felállt, és Klidészbá oda ment a katedrához, és tiszta erejéből lecsapta a naplót, ahogy szokta, és aztán ránk nézett, és várta a jelentést, és persze nekem kellett volna jelenteni, de valahogy semmi se jutott eszembe, csak álltam ott, mint aki meg van némulva, de akkor Iza szerencsére előrelépett, és szalutált, és ahogy kell, úgy mondta, hogy tanárelvtársnak jelentem, az osztály létszáma, és így tovább. De én valahogy oda se figyeltem, hanem Iza nyakát néztem onnan a hátulról. Hosszú, kibontott fekete haja volt, csak a hajpánt fogta össze, és azelőtt még azt se vettem észre sose, hogy fülbevalója van, de most láttam, hogy egy kicsi kék kő van betéve a fülcimpájába, és akkor Iza elmondta a hiányzókat, és befejezte a jelentést, és Klidészbá elfogadta, és mondta, hogy leülhetünk. Ahogy mentünk a helyünkre, megint megéreztem azt a nagy lányszagot, de most már nem olyan erősen. És mikor leültem és kinyitottam a füzetemet, egy kicsit még mindig éreztem, és akkor megint Izára gondoltam. Oda is néztem előre, ahol ült az éltanulók padjában, és az jutott eszembe, hogy mióta apát elvitték, igazából én is félárva vagyok. És akkor egyszerre az jutott eszembe, hogy vajon Iza hogy nézhet ki ruha nélkül? Tényleg vannak-e rajta véraláfutások, és hogy milyen a combja? Mert Feri a múltkor azt mondta, hogy a pucérlányok nagyon érdekesek. De én mondtam, hogy nem, mert én pont úgy láttam, hogy mind egyformák. És akkor Feri kiröhögött, és mondta, hogy én nem tudok semmit, és hülye vagyok. És látszik, hogy nem volt még szeretőm, de ő már háromszor is látott pucérlányokat. És hogy az egyik unokatestvére hagyta, hogy jól megnézze neki a lába közét. És annak az unokatestvérének már egész szőrös volt ott lent. És még mindig Izát néztem, azt, ahogy egy kicsit oldalt tartja a fejét, amikor ír, de nem tudtam elképzelni a lába közét, hogy mi lehet neki a bugyia alatt, pedig mikor Ferivel beszélgettünk, azt is kérdezte, hogy én láttam-e már Pinát. És én megmondtam, hogy persze, hogy láttam, hogy ne láttam volna.
pedig igazából nem is láttam egyáltalán, csak azt a szemléltető ábrát, ami benne volt a hetedikesek embertankönyvében, amit pénzért szoktak mutogatni nekünk, kisebbeknek. És mikor Feri kérdezte, hogy kiét, akkor azt mondtam neki, hogy egyszer 8 éves koromban elmentünk apával az uszodába, és akkor én észrevettem, hogy az öltöző kabin fala alatt át lehet mászni a női részbe. Egy rendes felnőtt férfi nem fért volna át, de én még pont átfértem, és akkor elbújtam egy függöny mögé a női tusolóba, és ott legalább 50 nőt meglestem. És aztán, mikor visszamásztam, majdnem elkaptak, de szerencsére be voltam jó szappanozva, és így pont kicsúsztam a kezükből. És akkor Feri kérdezte, hogy szőkenőket meg vörös hajókat láttam-e. És én megmondtam, hogy igen, hát, és akkor kérdezte, hogy azoknak a pinaszőre is olyan színű-e, mint a hajuk. És én megmondtam, hogy persze, pont olyan. De Feri ezt nem hitte el. És amíg ezen gondolkoztam, végig Izát néztem. És közben Klidészben elkezdett magyarázni valamit, valami példát, fel is rajzolt a táblára egy háromszöget, egy ilyen egyenlőszárú háromszöget, azt akarta bebizonyítani, hogy a szögfelező az oldalakat is egyenlő részekre osztja. Na és akkor arról az egyenlőszárú háromszögről nekem megint csak a pina jutott eszembe. Mert tudtam, hogy a pina az háromszög alakú, és hogy pont úgy kell pinát rajzolni, mint amikor egyenlőszárú háromszöget rajzol az ember. És akkor óvatosan megfordítottam a füzetemet, mert a háromszög rossz irányba nézett, és így, hogy megfordítottam, pont kifért fölé 2 félkör. Azokat csöcsnek rajzoltam, mert Feri mondta, hogy aki pinát tud rajzolni, az már egész pucérnőt is tud, és akkor én is megpróbáltam megrajzolni a test oldalsó vonalait, ahogy a derék ott középen elvékonyodik, de a rajz nem nagyon jól sikerült, mert egyáltalán nem lett szép. Na, akkor elkezdtem besatírozni egy kicsit a háromszöget, és közben még mindig Izát néztem, ahogy másolja le a tábláról, amit Klidészbál felírt. A pocsor közepéről, ahol ültem, egyáltalán nem látszott a melle, csak a háta, meg a karja, meg oldalról az arca. És ahogy néztem, egyszer majdnem hátrafordult. Biztos megérezte, hogy nézem. És akkor azt hittem, hogy hátra fog fordulni, és rám fog nézni, és akkor éreztem, hogy elvörösödök. És gyorsan félrefordítottam a fejem, és észrevettem, hogy hátulról jön Klidészbá, mert az volt a szokása, hogy hátulról felsapkázza azokat, akiken látta, hogy nem figyelnek. Úgyhogy gyorsan ellapoztam a rajzomról, és elkezdtem lemásolni az utolsó sort a tábláról, úgy, mintha új lapot kezdtem volna. És mikor Klidészbá odaért, épp csak meglegyintette a tarkómat, nem volt igazi ütés, úgyhogy már azt hittem, hogy ennyivel megúsztam, mert Klidészbá már elment a padom mellett, de akkor Klidészbá hátra nyúlt. Úgy fogta meg a fülemet, hogy oda se nézett, és olyan erősen megrántotta, hogy úgy éreztem, majdnem leszakad, és fel is kiáltottam a fájdalomtól, és közben hallottam, hogy Klidészbá a foga között hátra sziszent, hogy vigyem a füzetemet, úgyhogy vittem, ő meg a fülemnél fogva húzott egyenesen a katedra felé, és közben mondta, lehet, hogy én nem vettem észre, hogy ez nem rajzóra, hanem matekóra, de majd ő észrevéteti velem, ne féljek. És kikapta a kezemből a füzetet, és kinyitotta, és az osztály felé mutatta a rajzomat úgy, hogy mindenki lássa, és közben mondta, hogy szégyeljem magam, és ahogy elment a katedra mellett, rántott egyet a fülemen, úgyhogy majdnem nekiestem a katedrának, és akkor hallottam, hogy a többiek röhögnek rajtam, és Klidészbá még mindig nem engedte el a fülemet, hanem odavitt egyenesen a szemetes vederhez, és akkor elengedett, és felrúgta a vedret, a sok papír, almacsutka és ceruzahegyezék mind kiömlött a padlóra, és akkor már tudtam, hogy mi lesz a büntetésem, de aztán Klidészbá is mondta, hogy mostantól óra végéig oszlopos szent vagyok, és a 2 hatványai, és ez azt jelentette, hogy fel kellett állnom a felfordított szemetes vederre, és óra végéig úgy kellett állnom felfele nyújtott kézzel, fél lábon, és közben fejben kellett számolnom, úgy, hogy a 2-t megduplázom, és az eredményt megint megduplázom, és az eredményt megint, és megint, és megint, és óra végére legalább egy 10 jegyű számot kellett kapjak, mert ha nem, akkor Klidészbá automatikusan bevág nekem annyi bukójegyet, ahányra leszek a 10 számjegytől, és ez nagyon nehéz volt. Nem is sikerült soha senkinek megcsinálni, mert 4096-ig még mindenkinek egész jól ment, de utána már nem volt könnyű fejben tartani a számokat.
Ahogy felálltam a vederre, és felnyújtottam a két karomat a fejem fölé, széttárt ujjakkal, ahogy kell, mert Klidész bá mindig azt mondta, hogy az oszlopos szentnek úgy kell tartani a kezét, hogy ha akarnak, akkor belefészkelhessenek a madarak. Megláttam, hogy Iza engem néz, mert a veder pont ott volt az éltanulók padja előtt, és közben Klidész bá neki támaszkodott a katedrának, és tovább magyarázta, hogy mikor nevezzük hasonlónak a háromszögeket, és hogy a hasonlóság az nem azonosság. Én meg próbáltam számolni, meg is szoroztam kettővel a 4096-ot, de közben végig Izát néztem. Vastag barna harisnyája volt, és fekete pántos cipője, és ahogy néztem, úgy éreztem, mintha melegem lett volna. Még a hátam is viszketni kezdett, meg az iskolás ingem is szorította a nyakamat, pedig egyáltalán nem volt megszorítva rajta a piros nyakkendő. Próbáltam megszorozni kettővel a 32768-at. Iza nagyon szépen írt. Láttam, hogy milyen szép szabályosak a betűi. Egyedül ült ott az éltanulók padjában, és akkor láttam, hogy betelt neki a lap, és amikor fordított, a másik oldalon még nem volt meghúzva a margó, úgyhogy elővette szépen a vonalzót, és rátette a lapra, úgy, ahogy kell, négy kockára a szélétől, és mielőtt meghúzta volna a margót, felnézett egyenesen rám, és ahogy rám mosolygott, elrontottam a számolást. Nem tudtam, hogy 262 000 mennyi, és éreztem, hogy elvörösödök, és akkor, ahogy Iza húzta a margót, félrecsúszott a vonalzó, de úgy, hogy a ceruza hegye egészen lement a lapról. És akkor láttam, hogy Iza is elpirult, és lehajtotta a fejét. És ahogy ott álltam feltartott kézzel a vedren, egyszer csak az jutott eszembe, lehet, hogy szerelmes vagyok. És akkor majdnem leestem a vederről. És gyorsan visszamentem 65536-ra, és próbáltam megint onnan kezdeni, de a karom is fájt, nehéz volt már tartani, és nem tudtam, hogy mennyi idő lehet még hátra az órából. Próbáltam nem Izára nézni, hanem inkább a többiekre, úgyhogy közben a szorzáson is tudjak gondolkozni, de valahogy megint csak Izára néztem. És szerettem volna tudni, hogy tényleg szerelmes vagyok-e, mert azelőtt még egyszer se voltam igazából szerelmes. És Iza előre nyújtotta az egyik lábát, és akkor én láttam, hogy a kék iskolás szoknya egy kicsit felcsúszott, és kilátszott Izának a térde. Meg még egy tenyérnyi a combjából is. És akkor megint az jutott eszembe, amit Feri mesélt a pinákról. Az, hogy egyszer látott egy négernőt pucéron, és annak tiszta fehér volt a pinaszőre. Olyan, mint amikor megvan őszülve az ember. Mondjuk ezt nem hittem el. Na, és akkor Iza megint rám nézett. Most nem mosolygott, csak úgy egyszerűen felnézett, és én ettől elszégyeltem magam, hogy milyen dolgokon gondolkozok, és próbáltam inkább számolni, de akkor már tényleg kezdett fájni a karom, meg a vállam, meg éhes is lettem, eszembe jutott az uzsonnám, a barackklek városkenyér. Klidész bá meg csak magyarázott tovább a háromszögekről, és én megint elrontottam a szorzást. Az utolsó szám, amire még biztosan emlékeztem, a 131072 volt. Nagyon szerettem volna már leengedni a karom. Láttam, hogy a fiúk már eléggé mozgolódnak. Abból tudtam, hogy most már nem sokára ki fognak csengetni. Tudtam, hogy már nem kell sokáig tartani. Azt már azért is kibírom. Úgy, mint Filimon Szürbú, aki az egész sztrájk alatt végig a szirénát húzta, és a végén, mikor az imperialisták sortüze eltalálta, még utolsó erejével felkötötte magát a zsebkendőjével a szirénára, hogy még élettelen testével is tovább buzdíthassa szeretett elvtársait a sztrájkra. De nálam sajnos nem volt zsebkendő, meg felkötni se lett volna mire a csuklómat. Úgyhogy tartottam tovább, és próbáltam számolni, de az már egyáltalán nem ment. És akkor Klidész bá egyszer csak rám nézett, és mondta, hogy most már mindjárt kicsengetnek, úgyhogy ideje megnézni, hogy mit eredményezett a házi szentünknél az isteni sugallat. Mert azt látja, hogy a gólyák nem fészkeltek be a kezembe, de attól még bent a fejemben történhettek csodák. És ne nézzek olyan bambán, mert kirúgja alólam a vedret, ha nem mondjam szépen a számot, ameddig eljutottam. De nekem akkor már úgy fájt a karom, hogy még a 65 000 valamennyinek a végére se emlékeztem, úgyhogy nem is mondtam semmit. De akkor a szemem sarkából láttam, hogy Iza megint rám néz, és láttam, hogy hangtalanul súg valamit. Le is tudtam olvasni a szájáról, hogy mit súg. 1 073 741 824.
De attól, hogy nekem súgott, úgy elvörösödtem, hogy nem tudtam kimondani, pedig tényleg az egészet leolvastam Iza szájáról, de csak álltam ott feltartott karokkal a felfordított veder tetején, és éreztem, hogy tiszta forró az arcomon mindenhol a bőr. És semmit se szóltam, és akkor Klidész bá mondta, hogy így is jó, ő adott nekem egy lehetőséget, de ha nem, hát nem. És ahogy ezt mondta, rám mosolygott, és kirúgta alólam a vedret, és akkor kicsengettek. Elég nagyot estem, oldalt és hátrafele, főleg a seggem ütöttem meg, és a könyökömet, és tiszta szemét lett az iskolás ruhám, és ott a földön a csengő szó is sokkal hangosabban hallatszott. Klidész bá rám nézett, mondta, hogy szép kis hetes vagyok, aztán a hóna alá csapta a naplót, és kiment az osztályból, de előtte még azt is mondta, hogy úgy készüljek, hogy a következő órán felelek, de engem ez akkor nem érdekelt, mert láttam, hogy Iza megint engem néz, és mosolyog. Nagy szünet volt, úgyhogy mindenki elég gyorsan kiment az osztályból. Feri odajött, és mondta, hogy ha akarom, akkor bent marad, és pénzezhetünk. De mondtam, hogy nincs pénzem, és ő mondta, hogy nem baj, mert ha akarom, 1,25-ért eladhatom neki az uzsonnámat, és akkor abból a pénzből játszhatunk, de mondtam, hogy nem adom, mert éhes vagyok, úgyhogy ő is elment. És akkor már csak mi maradtunk ott az osztályban, Izával. Iza kinyitott az ablakokat, közben én a helyére raktam a szemetes vedret, de még mindig tiszta ceruza hegyezék volt a nadrágom, próbáltam leporolni. Iza akkor odajött, és mondta, hogy vigyázzak, mert még hátul is sok van rajtam, és forduljak meg, és akkor elkezdte ő is porolgatni a hátamat, és ettől én éreztem, hogy megint elpirulok. És mondtam, hogy jól van az úgy, hagyjon, és arrébb mentem, de még az iskolás kabátomon keresztül is éreztem, hogy milyen meleg a keze. És azt gondoltam, hogy hiába vagyok szerelmes, mert úgysem merném kézen fogni se. Akkor mondtam neki, hogy köszönöm, hogy súgott nekem, de ő úgy nézett rám, mint aki nem érti, hogy mit beszélek. És mondta, hogy ő aztán nem, mert ő sose szokott súgni. De én mondtam, hogy én pedig láttam, hogy megsúgta nekem az 1.073.741.824-et. Iza arra megint csak megrázta a fejét, és mondta, hogy nem igaz. Én megmondtam, hogy de, és ő megint mondta, hogy nem, aztán elfordult, és odament a fogashoz a seprőért meg a lapátért, és ahogy elfordult, láttam, hogy az egyik füle elvörösödik, és akkor mondtam, hogy még ne takarítsunk, hanem először együnk. De Iza erre azt mondta, hogy ő nem éhes, és én egyek, ha akarok. Úgyhogy a helyemre mentem, és elővettem a barack-lekváros kenyeremet, és kicsomagoltam a szalvétából, de mielőtt beleharaptam volna, eszembe jutott, hogy tényleg sose láttam Izát uzsonnázni. És akkor arra gondoltam, hogy biztos éhezteti a mostoha apja, és a kenyeremre néztem, elég nagy volt, úgyhogy a felét neki adhatnám. Iza közben elkezdte összeseperni a tábla elől a szétszóródott szemetet, én meg felálltam, és odamentem a katedrához, és meg akartam kérdezni, hogy szereti-e a barackízes kenyeret. Iza leguggolt, úgy szedte fel a kiseprővel a lapátra a szemetet, és egész felcsúszott a térdére a szoknyája, egy pillanatra, mintha még a bugyját is láttam volna, és akkor éreztem, hogy kiszárad a szám, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy az egész kenyeret neki kéne adjam. Aztán mindjárt eszembe jutott, hogy ez hülyeség, de mégis léptem egyet Iza felé, és oda is nyújtottam a kenyeret. Közben mondtam, hogy barack-lekváros, de Iza csak annyit mondott, hogy vigyázzak, mert fél lábbal véletlenül pont beleléptem az egyik kis szemétkupacba, amit összesepert. Én meg csak álltam ott, mert még mindig nem tudtam eldönteni, hogy tényleg láttam-e Iza bugyját vagy sem, és Iza előrehajolt, úgy próbálta elhúzni a lábam elől a szemétkupacot, mielőtt még teljesen szétjárom, és közben megint mondta, hogy vigyázzak, és ahogy kinyúlt a seprűvel, egyszerre megint megéreztem azt a nagy lányszagot, és akkor tudtam, hogy meg kéne mondjam neki, hogy tetszik nekem. Nem. Nem is, hanem azt, hogy szeretem. És megint éreztem, hogy elvörösödök, és nem mondtam semmit. És akkor, ahogy Iza maga felé húzta seprűt, az egyik cipője megcsúszott, és majdnem elesett. És ahogy egyensúlyozni próbált, a felső teste hátrahajlott, és a két térde felemelkedett, és egészen felcsúszott a szoknyája. És akkor én tényleg beláttam a lába közé. És belül az egyik combján végig fel volt futva a harisnyája, és tisztán láttam, hogy a bőrén cikcakban hosszúkás, kék vér aláfutások vannak, meg a bugyját is megláttam a harisnyán keresztül. Fehér trapéz alakú folt volt a két lába között, és akkor hallottam, hogy azt mondja nekem, hogy te disznó.
És akkor tudtam, hogy látja, hogy mit nézek, és abból is tudtam, hogy megpróbálta összezárni a lábát, de a mozdulattól tényleg elvesztette az egyensúlyát, és hátra esett. Én meg előre léptem, mert el akartam kapni. De ahogy Iza hadonászott, pont kiverte a kezemből a lekváros kenyeret, és az egyik lábával a bokámba rúgott, úgyhogy éreztem, hogy rá fogok esni, és esés közben még mindig csak a bugyját láttam magam előtt. És ahogy előre nyújtott kézzel Izára estem, éreztem, hogy a kezem elindul, és aztán már csak a bugyját éreztem ott, a tenyerem alatt, és a pináját. Azt, hogy milyen puha és milyen forró. És akkor Iza nagyon-nagyon hangosan elvisította magát, belevisított egyenesen a fülembe, és nekem megtelt a testem azzal az éles visítással, és mindennél erősebben éreztem megint azt a nagy lányszagot. És láttam, hogy az ízes kenyerem két szeletre esett, és az ízes felével lefele ott van a porban, de nem érdekelt, mert még mindig az Iza pináját fogtam, és tudtam, hogy többet nem is fogom elengedni soha.

0: Dragomán György, a fehér király. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Hajduk Károly és Scherer Péter. Zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A regény rádió változata utoljára 2016. augusztus 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Ha lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania. Elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még...
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.

Szerintem az ének tanárnő lehetett. Ő kapta ajándékba a lucidus pillanatot, hogy már minden megvolt, talán így a tábor vége felé moziba kéne menni. Megnézte a műsort, szép nyárvégi este, kertmozi, leányfalu. Mi tetszett még ennél is jobban a kis dolgok istenének? Valami jó kis mesefilm. Rajzfilm volna a legjobb. Biztos nincs akkora szerencsénk. Szerinte volt. Az öreg halász és a tenger. Ezt írták a plakátra. Egész egyszerűen tökéletes. Kívánni se lehetett volna jobbat. Gondolhatta az énektanár. Párokba fejlődtünk. Érdekes, hogy ez se volt neki gyanús az időpont. Nyilván az agyában a kertmozisággal volt összekötve a nem gyanakvás. Kertmozi, tehát sötét, tehát este, Istenem, legfeljebb később bújnak ágyba, egyszer ki lehet bírni, én is voltam gyerek, kimondottan élvezni fogják. Az öreg halászt Spencer Tracy játszotta. A Tracy is változatot vetítették. Megvan az egész, pedig egyáltalán nem figyeltem már rá. Felvettem az agyamra. Megvan a lassúsága, a lemenő nap valószínűtlen fényei a tengeren, Santiago tenyere, ahogy szétvágta az erős zsinór, a mozdulat, ahogy sós vízzel locsogatja a sebet, küzdelme a cápákkal, a csontváz, a végső vánszorgás árboccal a vállán, a fiú, egy bögre kávé, nek hogy oroszlánokkal álmodott az öreg. Megmaradt, talán mert nyitva maradtak az érzékeim, mert akkor már nem voltam képes bezárni őket, nem tudtam bezárulni. Nézte tovább a filmet valaki, de már nem az, akit bevittek a moziba. Ilyen egyszerű. Bevisznek valahová, tulajdonképpen gyanútlan vagy, gyanútlanul fejlődsz párba, gyanútlan vagy a lebegésben, a lebegve járásodban, ahogy megteszed az utat át Leányfalun, engedve az énektanárnő iránymutatásának, az énektanárnő fokozhatatlanul pontos iránymutatásának engedelmeskedve. Ha mégis volt, létezett az, akiben nem hittem, a léteztető, hát az énektanárnőt jelölte ki. Elküldte az angyalát a földre az énektanárnő képében. A híradóval kezdődött. Nyilván volt filmhíradó, azzal a bizonyos joviális emberkével átadták és meglocsolták és fölavatták és meglőtte és hazavitte. Csombe és Lumumba. Csombe, hozd a papucsom be. Úgynevezett magyar sikerek a valamilyen Európa-bajnokságon. Régen aludnom kellett volna. Lehet, hogy aludtam is, de fölébredtem. Fölébredtem, mert a híradó és a nagy film között, amint az akkoriban még szokásos volt, vetítettek egy kis filmet, és az végleg fölébresztett. Megszüntette a lebegést. És nem állt föl a nő. Nem kezdett mondjuk sikítani, hogy fejezzék be, hogy hagyják abba. Pedig oka lett volna rá, egyenesen kötelessége lett volna a sikoltozás, mert nem pont ezt kérték tőle az énektanárnőtől a szülők, vagy legalábbis apám és anyám például. Egészen biztos, hogy nem ezt kérte, nem ezzel bízta meg, hogy föltétlenül mutattassa be nekünk ezt a kisfilmet, csak előbb még intézze el valahogy, hogy a fecskés nyisszálja szét a fejét a békának, és dugja az iszabba. Valószínűleg nem ez volt a helyzet. Az, hogy ott sem volt a nő, csak most, az írás izgatott pillanataiban merül föl, mint lehetőség. 40 év kellett, hogy rájöjjek. Ez ott se volt. Nem voltak ott. Inkább megittak valahol egy húbit. Húbit ivott a nő, esetleg Éva vermutot, a torna vagy földrajztanár meg cseresznyét. Vagy kevertet, ami éppen volt. Egy tornatanár lehetett a másik kísérő. Vagy földrajz. Kell ott lennie valahol egy presszónak muskát, lív, vagy valami egzotikus szamba, mit tudom én. Túl szépen játszott a zongorista, a nő meg elgyöngült, és kész. Annyi meg egy bambi. Editke, ne idegeskedje, mi baj lehetne? Mondta torok hangon a torna, esetleg földrajztanár. Megnézik szépen a kölykök a filmet, még pont időben visszaérünk. A testnevelés titkainak tudója. Vagy a különféle tájak titkainak? Fekete-fehér volt a kisfilm, és ellentétben az előző lelkes hanggal, ez alá komoran és tárgyilagosan beszéltek szárazon, pontos ízléssel, érezték, hogy nem kell már különösebben alápakolni.
jöjjenek csak a szikár tények, majd a képek megteszik a magukét. Elintéznek mindent, amit kell. Engem például. A szavakból alig emlékszem valamire, a képekre annál inkább. 100 000 üres bőrönd valami drótketrecben, hajkazlak, 1 000 000 szemüveg keret, mintha a ketrec drótjából hajtogatták volna azokat is, vagy épp fordítva, szemüveg drótból, azaz drótkeretes szemüvegekből csinálták volna a ketrecet a drót szemüvegeknek. Összegyűjtötték a szemüvegeket, aprólékos munkával kitördelték belőlük az üvegeket, aztán széthajtogatták a használt drótokat, kiegyengedték angyali türelemmel, hogy ne vesszen kárba semmi. Hosszú házak valahol, egy kémény füsttől, a hazugságig sovány férfiak és nők fényképei, végül pedig a buldózerek. Buldózerekkel toltak ruhátlan embereket egy gödörbe, vagyis hullákat, na. Mesztelen hullák hullámoztak, hullatenger, mintha kinyitnának egy szekrényt, és kidőlnének belőle a bábok. Először láttam halottat. Mégse gondoltam, hogy akár alhatnának is. Nem gondoltam a szokásosat. Nézd, mondjuk, milyen szép nyugodt a nagy arca, egészen, mintha aludna. És szipogni közben. Nem. Ezek nem látszottak nyugodtnak. Nem látszottak nagyiknak. Nem látszottak valakiknek. Túl sok volt belülük ahhoz, hogy valakik lehessenek. A valakik inkább a gödör szélén álltak elegáns ruhában, nyilván egyenruhában. Én mégis úgy emlékszem, könnyű, nyári öltönyben szalmakalappal, és mutogattak befelé a gödörbe valami bottal. Nyaralóbot bambuszból, és nem valami demonstrációs pálca. Nem értettem, mit mond a hang, nem emlékszem a szavaira, pedig egytől egyig ismertem őket, egyetlen szóra sem emlékszem. Illetve egy szóra igen, de az ismeretlen volt, csak az egyetlen ismeretlenre. Biztos azért, mert a hullákat nevezték meg vele, vagy mert addig még sohasem hallottam életemben. Az újra pedig, mint az köztudomású, fogékony a gyermek. Úgy mondta a hang, mintha a szóval nem csak a hullákat, hanem velük együtt ugyanazzal a szóval mindjárt az okot is megnevezné, az okot erre az eljárásra. Azt mondta rájuk, hogy zsidók. Ennyit legalább megértettem. Zsidók? Az azt jelenti, ezt kellett velük csinálni. Most legalább kiderült. Jött az öreg halász és a tenger. Engedelmesen végignéztem azt is, vagyis hát nem engedelmesen, hanem mert jobb nem jutott az eszembe. Másra nem látszott lehetőség. Nem látszott, tehát nem is volt. Így maradok ülve, aztán lesz, ami lesz. Gondolom, a végére megjöttek a szerelmesek. Megjöttek és hazavittek, azaz vissza a táborba, párosával, ahogy jöttünk. Nem lebegtem, hanem a földön jártam. A többire leányfalukból már nem emlékszem. Volt ott egy piros postaláda az út mellett, zöld kerítésre szerelve, minden sétánál elmentünk mellette, mintha bedobtam volna oda valami levelet. De hát túl kicsi voltam az íráshoz. Csak erősen gondoltam, hogy kéne. Megérezték és értem jöttek? Vagy egyszerűen lejárt az idő? Értem jöttek, és a tőlem telhető szorossággal átöleltem őket. Ez volt a maximum. Pedig ezerszer láttam, hogy kell csinálni. Úgy csinálják, hogy nekik dőlnek és sírnak, eddig még ment a dőlés és a sírás, és aztán elmesélnek mindent az utolsó szögig, ki mit vett el, ki volt szemét, elmondják az összes rosszat, kibeszélik magukból és kész. Meg volna oldva az egész. Lehetetlen. Jó, de miért? Miért nem megy, ami másnak ennyire könnyű? Könnyű és működik, ki se kell újat találni. Miért nem tudom utánuk csinálni? Hétközben többnyire a nagymamáéknál aludtam. Praktikus. Közel van hozzájuk az iskola. Nem merül föl, hogy a legpraktikusabb azért mégiscsak az lett volna, ha hozzánk van közel az iskola. Hozzánkon apámat és anyámat értve a kicsi, egyszobás óutcai lakást. Nem merül föl. Nem tudom, hogy iskolából több is van, nyilván. Később derül ki. Ami van, az nyilván azért van úgy, ahogy, mert úgy helyes,
mert ha mondjuk valamilyen okból mégis helytelen volna, ha egyáltalán lehetséges volna a helytelenség, akkor azonnal kicserélnék helyesre, hiszen felnőttek. Amikor kiég a biztosíték, a nagyapám hoz egy létrát és kicseréli. Keres egy újat a fiókban. Jó, maximum megpatkolja. Azt nem tudom, hogy mi, csak az, hogy nem egészen szabad, de kicsit meg mégis szabad lehet, ha mégis megcsinálja. Megpatkolja, beteszi, és megint ég a villany. Ha náluk vagyok, a Pannóniában, a halban alszom. A másik szobát szétnyitható hármas ajtó választja el a haltól, éjjel szét van nyitva, látom a rádiót, a zeneszekrény rádióját, vagyis inkább csak a rádió varázs szemét. Zöld égkő, smaragd, hunyorog, lüktet, mintha élne. Nézem, amíg el nem alszom. Nehezen alszom el, mert gondolkodom. Két kérdés vetődött föl a lehető legélesebben. Miért nem mondták meg a szüleim, hogy zsidók vagyunk? Mikor kerül ránk a sor? Hogy igazuk lesz-e majd a valakiknek, az nem merült föl. Teljesen világos volt, hogy bűnösök vagyunk, hogy elkövettünk valami jóvá tehetetlent. Vagyis hát követtek el a zsidók, mert én semmire sem emlékszem, a család, vagy még régebbi zsidók. Mert valahogy kiderült, hogy zsidónak lenni családi dolog. Ha zsidó a családod, te is zsidó vagy, részesedsz a zsidóságból. A zsidó jó szó. Sokszor kimondod és meghozza az étvágyat. Összegyűlik a számban a nyál. Rossz szó a zsidó, mert félelmetes. Olyan, mint egy göcsörtös mutatóujj, mint a boszorkány ujja, ahogy feléd bögdös, vagy pont ellenkezőleg, mint a csirkecsont, amit Jancsi dug ki a rácson a boszorkánynak, kidugja a csontot, és azzal boszorkány lesz maga is. Zsidó, zsidó, zsidó, zsidó, zsidó. A hazugság, hogy hazudnak nekem, az volt az egyszerűbb dolog, hazudnak persze, mert szégyenkeznek, na-na. Szégyenkeznek, és még egy darabig meg akarnak kímélni. Nyilván azt akarják, maradjak még egy darabig gyerek. Gyerek, ahogy Móricz elképzeli. Szégyenkeznek a bűn miatt, amit elkövettünk. Nem lehetett megkérdezni. A zsidó szégyen olyan mélyen volt, ahová nem hatolhattak el kérdések. Egyszerűen nem volt rá szavam. És nem volt szabad szembesítenem őket a saját képmutató hazugságaikkal. Nem viseltem volna el, hogy előttem kell lesütniük a szemüket, mikor a szemlesütés normálisan egy gyerek dolga volna. Nem lehetek az apjuk a gyerekük helyett. Találgatni kellett volna, de nem volt miből dolgoznom. A büntetés valószínűtlen mértéke miatt elgondolhatatlannak bizonyult. Akkora bűn, hogy meg sem kell újra csinálnod. Pont elég, hogy a régi zsidók megcsinálták. Örökölni muszáj a bűnt, mint egy lakást. Vártam, hogy mi lesz. Zöld fény, különben minden sötét, sötét és csendes, még nincs forgalom. Alig néhány autó, név szerint lehet tudni kié. A jeges, meg a szódás, de éjszaka semmi. Várakoztam a semmiben, vártam, hogy ránk dőljön a ház, hogy összedőljön a Pannónia utca. Vártam és gondolkodtam a sötétben. A sötét jó volt, mert legalább nem láttam a képet az ágyjal szemben. Fiatal férfi sziklához láncolva, és egy nála nagyobb madár tép ki belőle valamit. Megfeszít egy húrt, húzza kifelé belőle. Sötét volt, én persze mégis láttam. Néztem eleget a világosban ugyanis, gyakorlatilag nem tudtam róla levenni a szemem. Most már tényleg beszélni kellene velük. Mindenkinek az volna jobb, ha abba hagynánk. Talán segíthetnénk egymáson, mit tudom én, elpakolhatnánk a törékeny dolgokat, vagy leköltöznénk falura, mégis kisebbek a házak. Talán ki lehet mászni. Nem ment egyből a beszéd, meg kellett figyelnem őket, kikeresni az alkalmas pillanatot a sok alkalmatlan közül, néha hallgatóztam is, a tejüveg

mintha nem volnánk zsidók. A hallgatást megértettem, színlelt nyugalmukat nem. Eljött az ideje, hogy óvatos kérdésekkel próbáljam megkarcolni. A beszéd tárgya természetesen nem lehetett a titok maga. A kérdéseim a vallásra és Istenre vonatkoztak, mert az valahogy kiderült, csak tudnám, hogy a ténynek, hogy titkos zsidók vagyunk, köze van hozzá. A zokogásukra számítottam, a megtért bűnösök zokogására, arra, hogy a zokogásban megtisztulva és felszabadulva majd megosztják velem a zsidó szégyent, valahogy feloldják titkos zsidó rettegésemet. Nem történt semmi különös. Elmondták, hogy római katolikus vagyok, mint az apám. Római katolikusra kereszteltek. Anyám ugyan református, de így szokás, valamiért az apa hitére szokás. Persze az egészet nem kell túl komolyan venni, tulajdonképpen a nagyanyám miatt volt az egész. Kommunisták vagyunk, nem hiszünk Istenben, mert nincsen szükségünk rá. Itt a földön kell megteremteni a mennyországot, itt kell békében és igazságban élnünk. Persze a vallásosokon, szegényeken nem szabad gúnyolódnunk, mindenkinek joga van a boldogságra. Mások hitét tiszteletben kell tartani. Tudtam, hogy hazudnak. Nem úgy, hogy a keresztelésemről szóló történet hazugság, hanem hogy nyilván ők is tudják, amit én, hogy ez nem változtat semmit a lényegen. Azon, hogy valójában zsidók vagyunk. A zsidóságot, tehát a bűnt nem lehet lemosni pár csepp szentelt vízzel. Szörnyű volt, hogy hazugnak kell tartanom őket, de még szörnyűbb, hogy úgy éreztem, a hazugság bizonyosan egylényegű a zsidóságunkkal és a bűnnel, amit valaha elkövettünk. És a legnagyobb bűnünk talán éppen az, hogy úgy teszünk, mintha ártatlanok volnánk. Így gondoltam egészen addig a félhomályos délutánig, amikor nagyanyám a másik szobában, a tejüveg mögött mesélve apámnak egy távoli ismerőséről, kicsit lehalkította a hangját, és leírhatatlan, ma talán úgy mondanám inkább pozitívan diszkriminatív, tehát végső elemzésben önkéntelenül is a szalon antiszemitákéval megegyező hangsúllyal kimondta a szót zsidó. Leszakadt a szikla a szívemről. Nem tudják, mondta egy hang. Végre meg lehetett bocsátani. Ha nem tudják, akkor soha többé nem kell hazugnak tartanom őket, és csak a második gondolatom volt, hogy a tudással örökre magamra maradtam. Fölteheted a füled mögé a kis polcra, kéménybe korommal. Évek teltek el, amikre alig emlékszem. Az iskolában persze jobban kezdtem hallani, mint mikor veszem mondjuk egy szábot, és azonnal kiderül, hogy mennyi jár belőle az utcán. Hallani kezdtem, hogy zsidó, kihallottam a tömegből a zsidó szót, egyféleképpen használták. Mikor mondjuk a Vécsei a Brédának azt mondja, hogy a kurva anyádat, akkor egy pillanatig sem merül föl komolyan, hogy a Vécsei szerint a Bréda anyja pénzért lefeküdne tulajdonképpen válogatás nélkül idegen férfiakkal. Nem ez merül föl, hanem az, hogy meg kell nagyon verni a Vécseit. A tornaterem öltözőjében veri meg nagyon a Bréda, módszeresen, hideg és gyilkos indulattal, a maga szikár és egyenes módján, a szemébe nézés üti, a Vécsei pedig szintén úgy harcol, amilyen, alattomosan és kíméletlenül, és amikor minden eszköze elfogy, hirtelen benyúl a Bréda lábai közé és a helyreibe markol, addig, amíg az vinnyogva le nem gurul róla. Hogy legyen ideje. Legyen meg az a két perc, amíg a Bréda a fájdalomtól görcsben hever az öltöző kövén, a Vécseinek legyen két perce fölállni és hazamenni, úgymond a tanítás alatt. Mint ahogy az, akkor bazd meg a toltartódat, sem egy az egyben azt jelenti, amire esetleg valaki gondolhatna. Ha lezsidóznak, éppen ezért, ebben az értelemben nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania, elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még. Nem lezsidóztak, hanem lenáciztak. Úgy hívnak, hogy német. Nagy ennel persze, meg ott a végen a H is, csak az eleve néma sajnos. Anyja se érti a szavát. Néma

Ah, tehát nem hallatszik, olyan, mintha nem is volna. A német így, néma hával, tehát há nélkül kész, katasztrófa. A németnek fél lába van, vagy legalábbis kis fekete kötés fedi a szemét, minimum Wehrmacht, de inkább Gestapo. Leül a német, hanyagul keresztbe veti a lábát, és elővesz egy ezüst monogramos cigarettatárcát, kinyitja, kivesz belőle egy 100 szűrőtlen cigarettát, legyen mondjuk hadizsákmány, szőke, bosznia-hercegovinai dohány. Összekattintja a dobozt, kétszer-háromszor ráejti merőlegesen a cigit, hogy kissé összetömörödjenek a szálak. Elgondolkodó arckifejezés ajkai közé teszi a cigarettát, derékból egész enyhén odahajol a tiszti szolga lángjához, mélyen leszívja a füstöt, kibodorítja, fölnéz. És mondjuk azt mondja, tényeket akarok hallani, te féreg. Neveket, helyszíneket, időpontokat. Náci, Helmut, ördögi száj.

Egy ideig fáraónak hívtak, vagyis a kutya se. Megtekintettünk egy kiállítást, múmiák, szarkofág, minden, megtekintesz valamit, elsősorban a szerelmedet tekinted meg, folyamatosan a lányt, akibe beleszerettél, úgy intézed, hogy a lehető legközelebb legyél hozzá, ügyet sem vet rád. Nagyobb fiúkkal smárol. 13 éves. Őrjítő hús és tétova lélek. Hozzá kéne érni egy múzeumban. Lehetetlen. A múzeumban egyébként sem szabad semmilyen se érni. Vastag bordó kötelek vannak elhelyezve. A hajamat rövidre vágták. Látszik a tojásfej. Mindig hátrány, csak itt és most Afroditének hála előny. Előnyt kovácsolok a fejemből. Vagy mit? Erényt. Mellettem jön és fölismeri a koponyámat. Fölismeri a valószínűtlen hasonlóságot Tutankhamon fáraó és köztem. Hozzám ér. A tarkómhoz ér egy pillanatra Abaházi Márta, és azt mondja, suttogva, fáraó. Elnevez a szerelmem, megszólít, az igazi nevemen szólít. Felé fordulok, mint egy filmben. A cigimet messze pöckölöm valami neonfényes tócsába. Magamhoz húzom, és a puhán elnyíló szájába csókolok. Te end! Egyszer szólít fáraónak, soha többet, hiába forszírozom, hiába kezdem elterjeszteni, van például egy fénykép, ballagási ajándék, a hímzett tarisznyába kerül, az elmondhatatlan kőpogácsa és a penészes 20 filléres mellé, osztálykép, az udvaron készült. A hátlapjára mindenki odaírja a nevét, és ha van beceneve, azt is. Úgy döntök, hogy nekem is van. Odaírom. Fáraó.

0: zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény felvétele 2009-ben készült, és utoljára egy évvel később február 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Éjfél van.

0: Kossuth Rádió Budapest, éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok! Hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Bemutatta a múlt héten elfogadott vasútfejlesztési programot a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasútvonal létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. A 10 éves program nagyjából 3500 milliárd forintból valósul meg. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megyei és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők ebellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Egy újabb embert vettek őrizetbe a nyomozók a Nemzeti Kulturális Alap jogosulatlan támogatásai kapcsán, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A tisztviselő emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. Életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot is. A kiállítás szeptember 19-éig látogatható. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 9 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-20 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, északkeleten, illetve délnyugaton vannak borultabb tájak. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 8-15, délután 23-29 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonló idő valószínű pénteken is, majd hétvégén tovább melegszik az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban. Adásainkat addig is újra meghallgathatják a MediaClikken. Munkatársaim, köztük a hangmester Lajer Rita nevében is, köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk. Éjfél múlt 6 perccel.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Kréta Közszínház.

A Nyugat-Keleti Díván mai rendhagyó műsora a Krétakör Színházat mutatja be. A társulat nevével először 12 éve találkozhattak az alternatív színházak kedvelői. Azóta egyre nő a színház itthoni rajongóinak száma, s mára ők a legtöbbet külföldre utazó magyar társulat. Franciaországtól Litvánián át az Amerikai Egyesült Államokig nagy népszerűségnek örvendenek. Egyesek szerint nevük elől ma már nyugodtan elhagyható az alternatív jelző, a Krétakör egyszerűen csak színház, és nem is akármilyen. A társulat tagjaival többnyire a Vakok Intézetében, próbaszünetekben beszélgettem, ahol Zsoltér Sándor rendezésében április 16-án mutatják be a Bánk-Bánt. A műsor zenéjét a Színésztán zenekar szolgáltatja, amely a társulat tagjaiból állt össze.

0: nem tudom, hogy jól gondolom-e, de az az érzésem, hogy Schilling Árpádról, a Kréta körvezetőjéről talán a legmegrögzöttebb rajongók tudják csak, hogy komoly színészi múltja van még akkor, amikor kezdte a pályafutását. Hogyan indult ez a színészi munkád annak idején, és egyáltalán mikor fogalmazódott meg benned először, hogy te erre a pályára akarsz menni?
1: Először is, hogy nem olyan komoly ez a színészi múlt.
0: A többiek, a társatagja azt mondják, hogy komoly, hogy azt mondták, hogy nagyon színész vagy.
1: Jó, hát örülök, hogyha így látják, én nem voltam azért magammal ennyire elégedett. Diák színjátszóként kezdtem.
0: Hol, Vácon?
1: Vácon, még a Madách Imre gimnáziumban. És hát nagyon jó, Hordoványi Jenő irodalom tanárvezetésében volt egy diák színjátszó csoport ott a gimnáziumban, és hát én nagyon élveztem, mert egyrészt a közösséget, és másrészt egyáltalán ez a színházi önfelmutatás, tehát az exhibicionista hajlamaimnak ez nagyon jót tett, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon élveztem. Aztán a gimnáziumnak egy volt diák, Perényi Balázs, aki azóta szintén foglalkozik színjátszással, és kritikákat is írt többször az Ellenfénybe és a Színház című újságba, és ő ott egy diák színjátszó csoportot hozott létre, ott is játszottam. Aztán a Gödöllői Kerekasztal Színházi Társulásnál voltam színjátszó, és aztán...
0: Ez már egy alternatív társulás volt, ugye?
1: Hát később az lett belőle, amikor én társultam, vagy amikor engem Kapusi László a vezető ennek a társulásnak meghívott, ez 90-91-ben volt, akkor ez egy nagyon erős diák színjátszó csoport volt, és később vált egy alternatív társulattá, illetve hát elsősorban egy színházi nevelési csoportá, ami hát iszonyatos karriert futott be, és egy nagyon komoly csapatról van szó. Aztán följöttem Pestre, itt szerencsét próbálni. Először elmentem a gimnázium után a színművészeti főiskolára felvételizni, mint színész. Ott nem vettek föl első rostáról ki. Rúgtak. Nem hiszem, hogy lett volna ember, aki akkor engem tovább juttat ezen az első rostán. Mindenesetre többször nem jelentkeztem, mondván, hogy itt nem értik meg az én fantasztikus tehetségemet, ezért nem érdemes ide visszajönni, nem is jöttem, mondván, hogy én majd másképp csinálom meg a szerencsémet. Aztán végül rendezőként elmentem többek unszolására, és akkor hála Istennek felvettek Székely Gábor osztályába. És akkor még azért próbálkoztam, hogy hogyan lehetne elhelyezkedni ezen a pályán, és az Arvis Ura Színházi Társaságnál volt éppen felvételi, és oda jelentkeztem stúdiósnak, és Somogyi István felvett, és ott voltam évekig. Először stúdiós, aztán egy-két előadásban már játszottam is közben. Különféle diákszínjátszó táborokba jártam, így vettem részt többek között Gál Erzsinek a kurzusán, egy nyáron, egy másik nyáron pedig Asher Tamásnak az Alaszentgróti táborban tartott kurzusán vettem részt. És Tamás aztán meginvitálta a Katonába Ma Este Improvizálunk című Pirandello darabban, mint egy nagyon picike kis statiszta szerep erejéig egy nézőt kellett alakítanom, aki többször belepofázik az előadásba, végül pedig Csákányi Eszter kidobta a nézőtéről. Tehát nagyjából ez volt az én színészi pályafutásom. Még egy-két alternatív előadásban részt vettem, de aztán 94-től már csak a rendezéssel foglalkoztam, és időnként akkor álltam bejátszani, amikor valaki esetleg megbetegedett, vagy valami kisebb szerep erejéig. Én teljesen felhagytam ezzel a színészkedéssel, mert már én nem hittem azért ebben ennyire, és ezért is hagytam föl ezzel a munkálkodásommal.
0: Ha jól tudom, az Arvis Ura volt az a társulat, ahol találkoztál a későbbi krétakörösökkel, tehát ahol ez elkezdett formálódni, ennek a magja, jól tudom?
1: Pár emberrel ott találkoztam, de a legelső előadásban, amit rendeztem, mint Krétakör Színház, ami legalábbis ezt a nevet viselte, vagy ezt a címet viselte magán, a Krétakör Színház, de Jean Cocteau-nak a Rettenetes Gyerekek című regényéből készült adaptáció volt Nagy Játék címmel, és ebben szerepelt két Arvis Urás tag, de a többiek azok máshonnan valók voltak. Tehát valóban ott megismerkedtem több színész kollégával, többek között Terhes Sándorral és Péterfi Borival, akik azóta a Krétakör Társulatának a tagjai, de az első rendezés az ezelőtt volt, még 94-ben, amikor a Marci Bányi téri Origó Diák színpaddal én a Lorkának a Vérnászát megrendeztem egy ilyen 3/4 órás verzióban, és hát az volt az én első találkozásom valóban a rendezéssel és a színészek irányításával, a dramaturgiával, a színpad és a közönség viszonyával. Szóval, és hát nyilván, amikor először rendeztem nem diák színjátszókkal előadást, akkor azokat kértem fel szerepelni ebben, akiket közvetlenül ismertem, és hát többek között Arvis Urás színészek voltak, vannak a közelemben, úgyhogy nyilván hozzájuk fordultam, de hát az RS9 színházból is és máshonnan is invitáltam akkor barátokat, ismerősöket, akikkel megcsináltuk közösen ezt az előadást.
0: Mi volt az, amit ekkor te úgy gondoltál, hogy meg kell haladni, amikor megalapítottad a Krétakört, amit alapvetően másképp szeretnél csinálni, mint a úgynevezett hivatalos közszínházak, akinek van a saját épülete?
1: Amit most legfontosabbnak tartok, az a színészek felszabadítása, az, hogy önállóan gondolkodó lényekként képzeljék el magukat.
0: Nem pusztán végrehajtóként.
1: Így van, és ez sokak számára evidens, és most azok megbántódhatnak, mint hogyha én így lenézném a színészeket, pedig pont ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy van egy olyan színházi művészeti képzés, ami arra szoktatja a színészt, hogy a rendezőtől és a színházigazgatótól tegye függővé a saját művészetét. Én ezzel mélyen nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy egy érett alkotói folyamat megvalósításához egyenrangú felek kellenek abban az értelemben, hogy tudatában vannak annak, hogy egy művészeti ág a színházművészet, és ebben szükséges az önálló gondolkodás és a döntéshozatal. Tehát az nem megy, hogy tárgyakká, eszközökké váljanak a rendezők kezében. Ennek ellenére természetesen valakinek álmodnia kell elsőre, valakinek be kell vállalnia a vezetői vagy a külső szemlélői szerepet. Ez lehet író, lehet rendező, társulatvezető, egy színész, akinek eszébe jut valami, és ezért irányítja a többieket. A alkotás nem jöhet létre egy olyan szervilis viszonyban, amikor a színész gyakorlatilag csak végrehajtó. Én legalábbis ebben nem hiszek, vagy nem érzem benne jól magam. Ugyanakkor természetesen nem, ez nem jelentene felmentést az alól a felelősség alól, amit a rendezés maga jelent. Bár egy társulat bizonyos értelemben egyfajta társadalmi modell, de annyiban mindenképpen különbözik az élettől, a valóságos élettől, hogy az ember szabad akaratából vesz részt benne, vagy utasítja el a részvételt. És én azt gondolom, hogy az, aki nem vállalja ennek a döntésnek a felelősségét, tehát gyakorlatilag húzatja magát, sodródik az árral, az soha nem lesz felnőtt és érett alkotó, hanem gyakorlatilag megerősíti a saját gyerekségét. Ezt a felelősséget soha nem háríthatja rá a rendezőre vagy a vezető, mert erre mondom, hogy ez nem társadalom, ez egy szabad szellemi műhely, jó esetben a társulat, és ott mindenkinek magáért kell vállalni a felelősséget, tehát azt a felelősséget is, hogy elfogadom, hogy a másik vezet engem, és bizonyos helyzetekben ő teszi ki a mondat végére a pontot, ezt elfogadom, de ha nem tetszik, vagy ezzel vitázni akarok, akkor vitába szállok, és ha elviselhetetlen számomra valamiért ez az együttműködés, akkor pedig ki kell szállnom, és nem szabad megvárnom, amíg valaki más mondja ki ezt helyettem. Ha művészetről beszélünk, színházművészetről, akkor ez csak is a szabad alkotások felé vezetett, és ez mindenhol a világon most így pontosan látszik. Az intézményeknek az a dolga, hogy befogadják és segítsék ezeket a kezdeményezéseket, és nem pedig az, hogy sűrítsék ezeket az értékeket, és röghöz kössék, mert abban a pillanatban a művészetnek vége egy ilyen mobilis világban, szóval ennek a típusú színháznak, ez az intézményes társulat, ennek akár tetszik, akár nem vége van.
2: Kimegyek a térre este! Török farmerbe, puma cipőbe? Mindenki csak engem bámul. Ezt jól jegyezd meg, kis barátom. Bemegyek a bárba, repülnek a székek, a székelyek feküsznek, épp hogy csak elférek. Szilva pálinkától nehéz a levegő, mindenki

0: Serer Péterről én most tudtam meg, hogy te teljes pályamódosító vagy, tehát ez egy abszolút új információ nekem, hogy te valamikor építészmérnöknek készültél, és a diplomád is van erről, viszont színészi diplomád nincs.
1: Tehát építőmérnöknek készültem, nevezetesen a Műszaki Egyetem építőmérnöki karára jártam, és ott diplomáztam is egyébként. 1987-ben útépítéstan, vasútépítéstan és talajmechanika volt a három államvizsgatárgyam.
0: Hogy lettél innen színész?
1: Hát amikor ez a diploma volt, akkor én már játszottam a Szkéné Színháznak az Arvisúra társulatában, és akkoriban a Soros Alapítvány támogatta ezt a társulatot, ami egy nagyon újszerű dolog volt, mert egyáltalán akkor jött ide, tehát 80-as évek végén jött ide a Soros Alapítvány sok-sok dollárral, amiből ilyen underground művészi ágazatokat, irányzatokat támogattak, és az első színházi egyesület vagy társulat, aki kapott ebből a pénzből, azok mi voltunk. És amikor végeztem az egyetemen, akkor Somogyi István, ennek a vezetője azt mondta, hogy maradj itt, ne menj el dolgozni, és tudok adni valamennyi fizetést.
0: Arvis úrán nem ilyen szerepeket játszottál, úgy tudom, hogy szerepelték például a Mester és Margaritában.
1: Igen, a Mester és Margarita az egy nagy liblingem volt, az 250 fölött játszottuk azt az előadást, és én végig a Pilátust játszottam benne. Mondjuk a Szent Iványi Álmot, ami az Arvis úrának egy másik nagy sikere volt, amiben függesztett hinta volt középen a díszletben, és két hinta is lógott, ahhoz fix pontokat kellett találni, ezt mindig a Terhes Sanyival ketten kötöttük fel.
0: Említetted Terhes Sándor nevét, ő az Arvis úr tagja volt veled együtt, és most a Krétakörben színésztársad, és más is volt itt a Krétakörből.
1: Négyen voltunk ebben a társulatban a mostani Krétakörből. Péter Fibor és Sanyi, és maga a Schilling Árpád is. Ő jóval fiatalabb volt nálunk, úgyhogy
0: hát ő színészként.
1: Színészként, stúdiósként került be 18 éves kora körül az Arvis úrába, és egy 2-3 évet volt.
0: És akkor ő elkezdett szervezkedni egy társulat irányába, és elcsábított titeket, hogy ez hogy történt?
1: Hát ez egy hosszabb történet volt azért. Az látszott, hogy ő akar darabokat is rendezni, ezt lehetett tudni, hogy ő diákokkal megcsinálta a Lorcának a Vérnász című darabját, és én nem láttam azt az előadást, de hallottam róla, hogy szép munka volt, és aztán nem sokkal utána megcsinálta ezt a Nagy Játék című Cocteau, a Rettenetes Gyerekek című könyvéből, azt hiszem, ami szintén egy ilyen önálló vállalkozás volt, és azt hiszem, hogy ennél a darabnál vette fel ezt a Krétakör Színház, vagy Krétakör Társulat nevet, ami akkor még gyakorlatilag egy produkciót jelentett, meg barátokat, akik ebbe szívesen jöttek mellé, és csináltak valamit. Aztán felvették őt a színművészetire, és onnantól ő ezt végig persze ott is fenntartotta. Ezeket a kapcsolatokat ápolta, újabb és újabb darabokat csináltak, és aztán diplomával, és úgymond egy profi háttérrel, amit ő kapott a főiskolán, azzal folytatta. Hát én a bárkára kerültem a Arvis úrából, ez először szabad úszó lettem, akkor jött nekem több olyan felkérés, amiket szerettem volna megcsinálni, mert akkor megcsináltuk ezt a Csányi féle Szent Iványit, ami tényleg nagyon nagy siker volt. Tehát ez egy nagy fordulópont volt az én életemben. Aztán ott lett egy változás, mindenféle balhék, ami most már kutyát se érdekel, de minden esetre emberek elmentek, és sok színész felmondott. Én nehezen döntök, maradtam még egy évet, és tulajdonképpen azt mondom, hogy jókor jött, Árpád megtalált ezzel a dologgal, hogy ő kapott pénzt, és mi lenne, ha bővíteni a társulatot, és picit idősebb generációt is odahozna így, és ez volt 2001, akkor jött oda Gyabi, Gyabronka József, Csákány Eszter, Mucsi Zoli, és én is. Katona Laci, Viola Gábor, Tilo Werner Németországból, tehát ezekkel az emberekkel bővült a társulat.
0: Én a Hazám Hazámban láttalak először, azt mondja, mint Krétakörös színészt.
1: Igen, az volt az első munka. Tulajdonképpen arra a munkára hívott minket az Árpád, és annak a munkának előre le volt kötve Párizsban a bemutatója. Három francia turné, tehát azzal sokat utaztunk rögtön az elején. Azt lábon tulajdonképpen ő már akkor a társulattal olyan reputációra tett szert Franciaországban, hogy ezt az előadást lábon megvették.
0: Mi a különbség a Krétakör metódusa és az úgynevezett hagyományos körúti színházak játszási stílusa között?
1: Én valahogy mindig is ilyen harmadik utas, vagy alternatív, vagy mit tudom én, ilyen társulatokhoz tartoztam. A Bárka is valamilyen módon olyan volt, persze mégse, de mégis kicsit kilógott, és amilyen társulatokban én tartoztam, azoktól soha nem volt idegen az a gondolkodás, hogy egy színész az egész dologban gondolkozzon, ne csak a saját szerepében, és hogy időnként megstopolja kicsit a ruháját, ha úgy adódik. Most a Kréta körben is ma már ez nem így van, de van öltöztető, és van minden területre szakember, ha kell, de mégiscsak az egészről való gondolkodás szerintem az egy fontos dolog. És ezzel nem azt mondom, hogy ők nem úgy csinálják, lehet, hogy ők is úgy csinálják, de hogy mi úgy csináljuk, az biztos. A másik dolog ez a táborozás, amit az Árpád is szeret csinálni, hogy elvonulunk egy táborba, és ott készítünk elő egy darabot, ami már az Arvisúrában megvolt. Tehát nekünk volt egy vidéki házunk, amit egy külföldi turné bevételéből vettünk a Cserhátban, és minden darabunkat ott csináltuk. Leköltöztünk 10 napra, 1 hétre, 2 hétre, ahogy kellett, és minden nap és a színészek mindig önálló feladatként kapták meg a jelenetet, amit a rendező utána megnézett, instruált esetleg, ha úgy érezte, megcsináltatta még egyszer, változtatásokkal, vagy összevont kettőt, vagy már összerakott egy blokkot belőle, és tulajdonképpen lehetősége volt a színészek kreativitásának a terméséből mazsolázni. És az Árpád ugyanezt csinálja.

0: Kalmár Zsolt azon kevés színészek közé tartozik a Kréta körben, akik színművészeti főiskolát végeztek. Mikor végezted, mikor diplomáztál?
1: 2000-ben.
0: Kinek az osztályban jártál?
1: Kerényi Imre, Szirtes Tamás, Huszti Péter. Ők irányították az osztályt, de aztán a Kerényének már nem volt ideje velünk foglalkozni, és így dolgozhattunk a Zsoltér Sanyival. Egy bukaresti rendezőtanárral, a Zsán Békit meghívtuk, Novák Esztert, Méhes Lászlót.
0: És te végeredményben rögtön a Krétakörhöz kerültél?
1: Igen. Hát nem tudtam hová menni. A katonában nem tudott nekem szerepet adni a Zsán Béki. A Babarci meg nem tudott oda venni Kaposvárra.
0: Te kerested meg a Süsüt, vagy ez hogy volt?
1: Együtt dolgoztunk, akkor csináltuk a Bált. És akkor nem volt hová mennem, de igazán nem is akartam, mert jó volt a Süsüvel a munka. És akkor megkérdeztem, és mondta, hogy természetesen.
0: Tehát a Krétakörön kívül te egyedül még a katonában gondolkodtál?
1: Ott voltam gyakorlaton, csak a hóhérok hava után nem volt munka.
0: És akkor most, ha jól számom, 7 éve vagy itt, hogy látod, hogy ez egy jó döntés volt, hogy nem közszínházhoz akartál menni akár vidékre is mindenáron?
1: Hát ezt nem tudom, hogy jó döntés vagy nem jó döntés, de itt nagyon jól érzem magam, itt jól vagyok. Olyan szerepeket játszottok el, amiket szerintem azokban a színházakban nem adtak volna nekem.
0: Ha összehasonlítjuk, neked azért van rálátásod, hiszen a főiskolán meg ugye gyakorlatosként láttad ezt a világot. Hát mi a különbség a krétakörös színészi munka meg a úgynevezett közszínházi színészi munka között?
1: Szerintem nincsen igazán különbség a kettő között. Ott is keményen dolgoznak az emberek, meg itt is. Ez egy kisebb társulat, jobban oda tudunk talán figyelni egymásra. Már másokba gondolkozik a vezetője a színháznak, a Süsü. Más formákat próbálgat, de hát persze ott egy gyakorlatok, meg színházi kísérletek. Még a Végszínházban is rendez például a Sanyi. És akkor nem mondhatjuk azt...
0: Mint a Zsoltér.
1: Így van. Akkor nem mondhatjuk azt a Végszínházra, hogy az is teljesen be van zárva, és eltaszítaná ezeket az újításokat.
0: Mi volt számodra az első nagy szerep itt, amit különösképpen ma is szeretsz még?
1: Nem rangsorolnám őket. Persze voltak kisebb szerepek, amik nem annyira emlékezetesek. Hát én itt nagyon nagyokat játszottam. A Liliomtól kezdve a Vojcekig, most a Hamlet, ami van. Persze abban nem én vagyok egyedül a Hamlet, hanem az föl van osztva 3 részre, de mégis egy. Mindegyik emlékezetes munka valamiért.
0: A Vojcek, ez a munkás cirkusz, amit hogy a Gázgyárban is játszottatok, ez neked miért emlékezetes?
1: Az egésznek a születése is nagyon különleges volt. Elmentünk a Komáromi erődbe, és akkor ott tréningeztünk aztán.
0: Mit adott hozzá az előadáshoz?
1: Maga a tér annyira speciális, hogy beindította a fantáziánkat. 1000 felé tudtunk menni. Nagyon gazdag az a tér egy ilyen anyaghoz, mint a Vojcek.
0: Engem mindig megfogott, hogy ti elvonultok Budvarákóra meg ide-oda, például a Fekete Országnál is, meg több előadásnál is ott tréningeztetek, vagy készültetek. Ez hogy maradt meg benned a Fekete Országra való felkészülés például? A darab egyik csúcspontja számomra ez a híres aténi olimpiai dopingvizsgálat, aminek te a főszereplője vagy, tehát te játszod a magyar sportolót.
1: Ugye? Azt nem Budvarákon csináltuk.
0: Azt nem?
1: Azt nem Budvarákon csináltuk, azt már fönn csináltuk a Millenárisba. Ott még azt hiszem nyáron dolgoztuk még 1 hetet vagy 2 hetet fönn a valami kék terembe, azt hiszem. És akkor azt hiszem akkor is robbant ki az a hír, és hirtelen reagálni akartunk gyorsan. Igen, akkor történt a Beszláni Túzdrava is, és erre a két dologra akartunk nagyon gyorsan, ezt még be akartuk pakolni az előadásba.
0: Aki nem látta azok kedvéért, én elmondanám, hogy ugye te vagy a főszereplő, és anya szült mesztelenül zajlik a dopingvizsgálat, és itt neked valóban vizeletmintát kell adni. És ne haragudj, ezt tudom, hogy nem művészi kategória, de amikor jöttünk ki az előadásról, akkor valaki azt mondta, az egyik krétakörösnek a hozzátartozója, hogy ő teljesen le van nyűgözve attól, tehát egyrészt nagyon tetszett neki az előadás, másrészt attól, hogy azon gondolkodik azóta is, hogy tudtál te ott nyílt színen vizeletmintát produkálni, tehát hogy ez valami hihetetlen színészi koncentrációt is igényel, azt gondolom.
1: Ez egy egyszerű fizikai dolog.
0: Egy ember előtt azért én azt gondolom, hogy borzasztó nehéz, nem?
1: Hát beszélni is nehéz sok ember előtt.
0: Felvonatkoztatva a fizikai részétől, ez egy nagyon erős jelenet szerintem. Gondolom, te is úgy érzed, hogy ez az.
1: Igen, itt az emberekben, de ezt nagyon pontosan látta a Süsü, hogy egy olyan feszültség van, vagy egy olyan feszültséget adott ez az embereknek ez a dopingügy.
0: Megalázottságot.
1: Hát mindent, nem tudom, hogy szét kellett robbantani, és akkor ezt csináljuk meg így, és akkor az föl fog robbanni, és hál' Istennek így is működik. Tehát pontosan tudta a hatásmechanizmusát ennek a jelenetnek a Süsü, hogy mit fog elérni az emberekbe, és tényleg mindenki ezt várta, hogy ez az, jó, mondjátok ki, így van, be volt építve, pumpálta, és ezt ennyire ócska módon csinálta ez az ember. Ez már szánalmas, de persze nem akarok ítélkezni. De, akarok. Igen. Ne csaljunk, ne lopjunk és ne hazudjunk. Itt érkezek. Most igen. Persze nem haragszok rá erre az emberre, mert közben meg a munkáját azt tisztelem. Mert meg nagy sportolónak tartom. Csak ne csaljunk.
0: sokat utaztok külföldre, és hát például nagyon érdekes nekem, hogy hallom, hogy Litvániától New Yorkig előadtátok a Fekete Országot például, és mindenhol nagyon érdekes reakciók jöttek. Te ezt hogy érted meg, hogy milyen reakciók, amik a legérdekesebbek, vagy egy idegen nyelvű közegben milyen mondjuk a Fekete Országot játszani, ami azért speciálisan közép-kelet-európai darab?
1: Nekem nagyon nagy csalódás volt Amerika. De ráadásul nem New York, hanem New Jersey. Kint egy kampuszban játszottuk, az Alexander Kessler színházba. Ez egy egyetemi színház. Hát rengeteg pénz persze, természetesen gyönyörű szép, egy színházterem, minden oké, és minden tuti csak. Megkérdeztem ott egy diákot, hogy ők járnak a színházba, és azt mondta, őket nem érdekli a színház, őket a mozi érdekli. Most ez hülyeség a színház.
0: Úgy tudom, hogy elég kevés néző volt.
1: Kevés néző is volt, aztán egyre többen lettek, és a végére már majdnem teltházas előadás volt. Ment a híre, meg persze. De mindenféle dolgot kitaláltuk, hogy szervezési hiba. Mindegy, nekem csalódás volt az egész New York, egész Amerika ebből a szempontból.
0: Litvánia?
1: Hát ez más, ott tudják, ismerik ezt a problémát, ott is megy a mutyi, megy a gazemberkedés. Ott óriási volt, a Lech Aleknát elhívták, aki aranyérmes lett a Robi után.
0: Tehát a magyar versenyző diszkvalifikálása után ő lett az aranyérmes.
1: Így van. És úgy hirdették az előadást, hogy ha meg szeretné tudni, hogy Lech Alek nem ért lett olimpiai bajnok, akkor feltétlenül jöjjön el az előadásra. Fölrobbantak ott az emberek, megőrültek ettől a jelenettől. Tehát egyszerűen utána akkora tapsot kaptunk, hogy nem kaptunk soha sehol ilyen tapsot. Óriási volt. Na, Litvánia az neked nagyon tetszik.

0: Gyabronka Józsefet nagyon régóta ismerem, a rádióban annak idején sokat dolgoztunk együtt, de akkor még a Madách Színháznál voltál, aztán később Győrben. Hogyan és miért érdelődött meg benned az elhatározás, hogy váltani kell, és egy ilyen típusú alternatív társulathoz mennél, mint a Krétakör?
1: Most felsoroltál három színházat, ebből a Madách és a Győr közötti különbség, vagyis hát a váltás az egész más volt, mint a Győr és a Krétakör, sőt, közben volt egy Bárka Színház 2 évig. Hát igazából valami fajta helykeresés, mert ezzel nem vagyok egyedül, hogy időnként színészek megunják azt a helyet, ahol vannak, vagy valami onnan elüldözi őket. Most nem konkrétan emberekre gondolok, hanem valamilyen szellemiség, vagy egy öntunyaság, vagy valami, szóval valami lustaságot vél felfedezni magában, és akkor szeretne mozdulni. Hát körülbelül ennyi. Ezek részben saját döntések, részben pedig véletlenek. Tehát az, hogy én a Krétakörben vagyok, ez mindkettő igaz. Kanada után én keresgéltem azért, hogy merre találok én egy olyan helyet, ahol jól érzem magam, és hát végül is aztán itt kötöttem ki, de mondom, ebben nem csak én vagyok az okozó, hanem hát mindenféle körülmények, ismerősök, barátok, véletlenek, ha vannak véletlenek.
0: Kanada ugye azt jelenti, hogy ott voltál egy hosszabb tanulmányúton.
1: Nem, hát a tanulmányút abban az értelemben, hogyha az életet tanulmánynak veszük, akkor én kifejezetten tanulmányúton voltam. Oda kettel mentem ki, kicsit dolgozni, körülnézni. Gyakorlatilag én nem én mentem Kanadába, én csak kísérő voltam. Tehát olyan értelemben, hogy nem az én szándékom volt oda menni. Úgyhogy én ott nagyon érdekes dolgokat csináltam, és nagyon sok mindenre ráláttam, mert kívül voltam a szakmán és az országon. Ott van egy elég erős francia nyelvű színház, Montrealban, ahol én éltem, és teljesen másképp gondolkodnak, mint mi magyarok. Voltam aztán egy hagyományos angol színházban, és ott fel is léptem, és ott láttam, hogy ez körülbelül olyan, mint a magyar színház, tehát olyan jellegű, igényű, de ez a francia színház, ez kifejezetten megmozgatta a fantáziámat, és azért ott nagyon sok ötletet, inspirációt nyertem. Ha más nem, arra, hogy változtassak valamit.
0: És hogyan kerültél kapcsolatba Schilling Árpádékkal? Gondolom, hogy a Bárka is közrejátszhatott ebben.
1: Igen, ő ott úgy volt, hogy megrendezi a Szállami Boszorkányokat, tehát a Bárka és az ő társulatából válogatott színészeket, de a helye az a Bárka Színház lett volna. Ott konfliktusok adódtak, ez nem tudom, 3 éves vagy 4 éves korszak lezárása volt a Bárka Színház életében, és akkor a Krétakör vezetése úgy döntött, hogy akkor ő onnan kihátrál, és mi mentünk vele páran, részben kilettünk rúgva, részben pedig nem volt kérdés, hogy merre felé megyünk, vagy menekülünk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. És akkor így együtt dolgoztam a Schillinggel, aztán egy évvel később, amikor a Hazám Hazával készült a társulat, és ők arra, hogy kibővítsék a társulatot még több színésszel, néhány más színésszel, akkor engem is meghívtak, és azóta vagyok tag.
0: Én a Fővárosi Nagy Cirkuszban láttalak először a Hazám Hazámban, és egy számomra teljesen vadonatúj Gyabronka József jelent meg, és nagyon örültem, hogy valaki képes ekkora váltásra, és azóta is örülök, hogy mennyi sok új szín jött elő belőled. Ezt nem tudom, te mennyire élted át ugyanezt a másik oldalról, amit én nézőként így nagyon szerettek benned.
1: Igen, ez a váltás, ez igazából nem a Krétakörben kezdődött, de ott aztán jelentősen felgyorsult. Igazából az a vonzó ebben, hogy másra is kíváncsiak a rendezők, nem csak arra, amit én tudok, és talán elcsépelt szó, de hogy feszegetik a határaimat, tehát hogy mindig afelé hajtanak, amilyen még nem vagyok, közben támaszkodva arra, ami vagyok, ez nekem is izgalmas. Időnként persze elveszítem magamat, de én ezt nem tartom rettentő nagy bajnak. Ugyanis ez változik, tehát én nem is tudom, ciklikus vagy hullámvonalas, vagy nem tudom, minek nevezem ezt. Tehát, hogy néha úgy érzem, hogy valahol mégiscsak magamat kéne keresni, persze a rendezők is engem keresnek, csak mindenféle eszközöket találok, amikkel talán mást is ki lehetne fejezni, és akkor úgy érzem, hogy valami elmegy, de lehet, hogy a rutin megy el, az meg jó, ha elmegy.

0: érdekes volt, bár elég halványak a madácsbeli előadásról az emlékeim, összevetni a kettőt. Te hogy érzed magad ebben az előadásban?
1: Én nem tudom összevetni a kettőt, mert abban is statisztáltam, és nagyon szerettem. Ráadásul, amikor nem voltam színpadon, akkor azért voltam ott, mert néztem az előadást, tehát a portálból, az ügyelő mellől. És nagyon izgalmasnak tűnt. A jelenlegi változat, amit mi játszunk, az merőben eltér attól. Természetesen egy más színházi, világi színházi ízlés terméke a akkori és a mai. Ilyen értelemben nem tudom összehasonlítani. Természetesen ott is akkor is Lengyel György és a színészek arra törekedtek, hogy az akkori kornak és a madács közönségnek megfelelőt nyújtsanak. Itt hát ugyanarról van szó, most ezt megítélni, érted, hogy melyik a korszerű, vagy melyik a jobb, vagy melyik a sikeresebb, vagy nem tudom, ott azért egy 700-as nézőtérnek játszottak, nem tudom hányszor, mert nem emlékszem, sőt, én aztán bele is kerültem, tehát nem tudom, hogy mióta játszottak, nincs róla emlékem, de mindegy, szóval nekem ezt csinálni egy hihetetlen, érdekes, izgalmas, erőfeszítéseket követelő, gyönyörűséget okozó, és nem tudom milyen még, hát sorolhatnám itt a szuperlatívuszokat, hogy meg hát a fájdalmas dolgokat is az ügyben, hogy milyen egy pergüncöt játszani. Pláne, hogy így sorozatban játszok, tehát most például ma játszok a negyediket, tegnap előtt volt a három, és ilyenkor az ember mindig egy picikét tud változtatni részben a Zsótér Sanyi segítségével, aki mondja, nem hagyja abba. Részben meg, hát én is tudom, hogy mi az, ami nem olyan, amiért megbeszéltünk, vagy szeretnénk. És akkor így tudunk egy kicsit pofozgatni az előadásokon, ami megint csak azért izgalmas, mert ez valahogy a krétakör sajátja, hogy arra ösztönöznek bennünket a rendezőink, hogy ne ragadjunk le egy megoldásnál. Tudjuk, hogy minek értelmében dolgozunk. A szándékot tudjuk minden jelenetben. Azt nagyon hosszasan elemezzük a elemző és emlékpróbákon. De, és aztán pláne, ha egy előadás már sorozatban megy, de az az izgalmas, amikor a szándéknak megfelelően, de egy picit másképp csinálunk valamit. Nekünk is érdekesebb, és bennünk is megszül valami értékes és eleven pillanatot, és feltetően a kollégában is, mert látjuk, hogy másképp reagál. Ő is nyitott szemmel és nyitott érzékekkel és személyiséggel vesz részt, és ettől valahogy a nézőnek, aki nem tudja, hogy mi mit csinálunk, már hogy mi ott kísérletezünk, vagy aprókat változtatunk, de feltétlenül ez a jelenlevőség, ez őt is elragadja, vagy hát reménykedünk, hogy elragadja.

0: Rába Roland egy kisebbséghez tartozik itt a színházban, mégpedig azon kedvesek közé, akik főiskolát végeztek, színművészeti főiskolát, és elsősorban az érdekelne, hogy jutottál el ide, tehát ugye Zsámbéki Gábor osztályában végeztél, utána játszottál a Katonában, és miért döntöttél úgy, hogy itt a helyed? Én, ha jól emlékszem, akkor a Fővárosi Nagycirkuszban láttalak először a Hazám Hazámban. Jól emlékszem, hogy az volt az első krétakörös produkciód?
1: Nem, már játszottam előtte a Szerelem vagy amit akartok című nyári zenés játékban. Hogy miért jöttem el?
0: Igen, a Katonában milyen volt, és ehhez képest mit ígért a krétakör vagy a Schilling?
1: Ez már jó rég volt, 2002-ben jöttem én ide, és az első szerepem az, amikor átszerződtem, az a Leonc és Lénában a Valérió volt, és még előtte két évvel csináltuk, azt hiszem 2001 nyarán az előbb említett Szerelem vagy amit akartok című darabot, és akkor még nem voltam krétakör tag hivatalosan. Szóval ez jó rég volt, a Katonában a főiskola után játszottam, nagyon jó volt, de azért jöttem el onnan, mert nem voltam magammal elégedett színészileg, művészileg, ha lehet ilyen nagy szavakat használni.
0: Nem kaptál elég jó szerepeket, vagy amit kaptál, azt úgy érzed, hogy nem oldottad meg elég jól?
1: Jó szerepeket kaptam,

0: oldottam meg elég jól, igen. És mivel a Katona azért egy nagy színház, azt éreztem, hogy tényleg nekem még inkább tanulásra, próbálkozásra van szükségem, és a Katonában is természetesen lehet próbálkozni, és lehet tanulni, de én a Katonánál fogva olyan vagyok, hogy ha nem nagyon csesztetnek, akkor én úgy el vagyok, nem mocorgok magamtól, és ezt megéreztem, hogy ez így is történik a Katonában.
1: Nem csesztettek eléggé?
0: Igen, nem eléggé. Nagy színház, nagy üzem, ilyen szempontból sokkal többen vannak ott, mint mondjuk itt a Krétakörben, bár az is egy kisebb színháznak számít azért a más közszínházakhoz képest, de szóval itt a Krétakörben koncentráltabb volt, és ma is az a figyelem, és a munka is sokkal több, és fejlődni az én szempontomból itt jó, azt éreztem, hogy jobban tud, és ez be is igazolódott.
1: A koncentráltabb munka az milyen részletekből áll össze? Tehát például tudom azt, hogy elvonultok időnként vidékre, Bodvarákkora ide-oda, tehát ez teljes egészében, úgyhogy nem létezik a közszínházaknál, vagy csak nagyon ritkán létezik, itt pedig mindennapos munkamódszer, ha jól tudom.
0: Hát ez tényleg darabtól függ. A hazámmal, amit előbb említettél, azzal például elvonultunk a Fekete Országgal, szintén a Sirály című produkciónk is így készült, de voltak olyan előadások, amit a Leonsz és Léna, ahol nem vonultunk el. Tehát, hogy ez tényleg a produkciótól, az időtől is függ. Koncentráltabb próba számomra azt jelenti, hogy sokkal több mindent kipróbálhat az ember, és nem nyomasztja a bemutató kényszere. És ezáltal sokkal fontosabb az, hogy hova jutunk el, mint hogy mindenképpen bemutassuk.
1: Mert hogy több idő van a próbára?
0: Több idő van valóban. Ez abból is adódik, hogy még és nem csak a Katonában van így, azt hiszem, sőt úgy tudom, hanem más színházakban is, hogy 10-től 2-ig próbálnak a budapesti színházak, majd utána díszítési, átállási esti előadások miatt vége a próbának, illetve a színészek mennek máshova dolgozni, ha van egyébként munkájuk, mert természetesen nem mindig van munka, és nem a színészek miatt áll le elsősorban 2-kor a próba. Nálunk ez teljesen más, hogy van, mivel nincs állandó játszóhelyünk, hanem mindig megyünk az előadásokhoz, választunk helyszíneket, illetve a rendező és a tervező kollégák. Ezért a próbát is, ahol meg tudjuk oldani, akkor ott 24 órában tulajdonképpen próbálunk bérelni egy-egy helyet, és akkor ott elég hosszan tudunk próbálni, igen.
1: Schilling Árpáddal hogyan ismerkedtél meg, és végül is hogy hívott, vagy gondolom, hogy hívott ide?
0: Hú, hát Árpáddal már nagyon régóta ismerjük egymást. Zalaszentgróton már az én koromban, gyerekkoromban, vagy tínédzser koromban is működött az a színjátszó tábor, ami tudom, hogy most is van, és ott ismerkedtünk meg 16-17 évesen, és ott dolgoztunk együtt, és akkor természetesen elkerültünk egymástól, nem vettek fel elsőre a főiskolára, és az Arany János Színházban voltam stúdiós, és akkor az Árpáddal újra találkoztunk, és próbálni is kezdtünk, csak aztán engem fölvettek a főiskolára, egyetemre, és aztán utána őt is a következő évben rendezőszakra, ott elég sokat dolgoztunk különböző vizsgákban, illetve hát az ő vizsgáiban, majd ő közben folyamatosan dolgozott a saját színházán és színházában, a Krétakörben, és aztán ő engem hívott a főiskola után, de én nem ment, illetve akkor még nem, mert ő még játszott, és mindegy, szóval egy év után, mikor ő végzett, hívott, és én nem mentem, mert még akkor becsvágyúbb voltam annál, hogy ott hagyjam a jó szerepeket, amiket ígértek a Katonában. De utána, miután eljátszottam, beláttam, hogy talán mégiscsak jobb döntés lenne, hogyha még elmennék és dolgoznánk, úgyhogy akkor én mentem oda és kerestem meg őt, hogy jöhetek-e.
1: Egyből jöhettél?
0: Igen, igen, hál' Istennek, egyből jöhettem.
1: A Schilling munkamódszere az mennyiben más, mint a eddig megismert rendezőké, tehát mi az, ami neked újszerű volt ebben?
0: Azért nehéz, most hirtelen keresem szavakat is válaszolni erre, mert igazából én elég jó, nagyon jó rendezőkkel dolgoztam, úgy gondolom, hiszen a Zsámbéki, az Asfer és a főiskolán a különböző tanárok nagyon, nagyon jó rendezők voltak, és a módszer tulajdonképpen nem különböző. A figyelem és a kíváncsiság.
1: Mint hogy rád kíváncsiak, azt érzed?
0: Igen, igen, illetve hát az Árpád részéről főleg ez az, ami nagyon, nagyon motiváló, hogy, és az, hogy tehát mindent lát. Tehát, hogyha csinál az ember egy pici mozdulatot, és ezt a Zsámbékinál éreztem a főiskolán, hogy hihetetlen, hogy egy ilyen komoly, idős ember, idős, hát most idézőjelben úgy értem, hogy hát egy felnőtt férfi, hogy ezt a színház dolgot, ezt annyira komolyan veszi, hogyha keresztbe teszem a lábam, csak én csak úgy, vagy éppen könyöklök, egy jelenetben csak úgy, ő azt is komolyan veszi, jelnek veszi, gondolkodik róla, és elhelyezi az adott kontextusban is. És ez nekem annyira, tehát nem lehet semmit felelőtlenül.
1: Lehet, hogy beépíti?
0: Hát, vagy beépíti, de minden esetre rákérdez, hogy ez miből jött, hova tart, miért, stb. És ez annyira jó érzés volt, emlékszem, hogy hát ilyen revelatív dolog, hogy nincs felelőtlen mozdulat, nincs felelőtlen gondolat, tehát mindent tudni kell, és ez az nagyon működött a suliban, és hát mondom, Árpád részéről is ez a fajta figyelem, ez nagyon, nagyon inspiráló. Jön is éppen Árpád, megy megpróbálni.
1: Játsz a Biberho.
0: Igen.
1: Milyen színésznek tart?
0: Az Alaszengróton ugye színészként kerültünk oda, tehát hogy a színész csapatba mentünk, ott találkoztunk, és hihetetlen féltékeny voltam. Nagyon nagy sikere volt. Ilyenkor, ilyen csapatokban általában mindig kiválasztuknak az emberek, hogy ki a jobbak, ki a legjobb, kézi. És hát ő a legjobbak, hanem a legjobb volt. Szóval ezt nem az idő szépíti meg, hanem ez tényleg így volt. Az Asernál dolgoztunk együtt, Aser Tamásnál. És hát nagyon örültem, amiben azt, hogy ő rendező szakra megy, mert egyel kevesebb kolléga.
1: Konkurencia,
0: igen. Én véleményem szerint az a nagyon jó, amikor olyan kollégával játszol, aki hát sokkal jobb, mint te, mert az húzza az embert, és hihetetlenül jó figyelni, hogy csinálja, hogy használja magát, a hangját, az adott szöveget, a szerepet. Be kell menni próbára. Köszönöm.

0: A Krétakör honlapján azt olvastam, hogy a bulvár sajtó túl sokat nem foglalkozott veletek. Minden esetre az egyik ilyen alkalom, úgy tudom, az volt, amikor te átszerződtél a Krétakörhöz, és ugye egy befutott és ünnepelt színésznek hirtelen megjelent a Hazám Hazámban, Rongyokban és összekormozott arccal. Erre a döntésre, hogy egy ilyen fordulatot teszel, hogyan jutottál, hogy elmész a katonából?
1: Ezt én nem tudtam, hogy ez megjelent a bulvár sajtóban.
0: Csákányi Eszter.
1: Én arra emlékszem, hogy egyetlen cikk volt a Süsűről, amikor megrendezte a Nextet, és akkor volt a Blicknek a címlapján. Tehát erre én nem emlékszem, de hogy ez egy pillanatműve volt, mint minden, szerintem minden értékes dolog, amit az ember jeleket észrevesz, megérti, és akkor nagyon könnyen dönt. Ez úgy történt, hogy a Schilling Árpád vizsgarendezését a Katonai József Színházba csinálta, benne a dalba házát, és abban én játszottam, és dolgoztam vele. És régebben egyszer egy előadását, a rettenetes szülőket megnéztem, a kamrában játszották, és azt láttam, és az nagyon érdekesnek tűnt, és akkor valahogy, amikor vége volt, akkor úgy megfogalmazódott bennem, hogy én szeretnék ezzel a fiúval dolgozni, és akkor utána lett a Bernarda, és mint a szép mesében, valahogy így megtaláltuk egymást, és akkor ő neki lehetősége lett arra, hogy csináljon társulatot, és tulajdonképpen én finoman jeleztem, hogy szeretnék vele dolgozni, és akkor ő finoman jelezte, hogy akkor most itt az alkalom, és akkor én ezt eldöntöttem egy pillanat alatt. Ez nem volt kérdés. Valóban megéreztem valami új dolgot, egy izgalmasabb dolgot, egy friss dolgot, egy pillanat dolgot megéreztem a Schilling Árpáddal is, mikor megláttam azt az előadást, és aztán elkezdtem próbálni, mert a Hazám-Hazám előtt én már csináltam egy előadást a Krétakörrel, a Liliomot, és akkor abban voltam muskázni, és az olyan izgalmas és frenetikus találkozás volt, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nekem ez az utam. De nyilvánvaló, hogyha nem találkozom vele, akkor én ott maradok a katonába, valószínű. De ez egy olyan izgalmas dolognak tűnt számomra, hogy úgy éreztem, hogy ez nem lehet kérdés, hogy én velük folytassam tovább, tehát ez így történt. A nagyszerű volt ezek a táborok, amik teljesen speciálisak, így a múltamban soha nem voltak, hogy elmentünk nyáron egy hétre, két hétre előkészületet, előmunkálatot csinálni, mindig egy komoly produkcióval, akár a Sirállyal, vagy akár a Hazám Hazámmal, vagy akár a Fekete Országgal. Nagyon komoly dolognak tartom a mai napig is, és fontosnak ezt a munkarendszert, vagy ahogy itt születnek az előadások.
0: Befejezésül még arról szeretném, ha beszélnénk, hogy de régóta is nagyon jól énekelsz. A színészzenekar neked mit tesz hozzá az énekesi pályafutásodhoz?
1: Hát az énekes pályafutásomhoz nem, alapvetően a maga színészzenekar ötlet az szerintem egy iszonyúan izgalmas és erős dolog, tehát már az a tény, hogy színészeknek megtanulni valami hangszere játszani. Most függetlenül egy zenekartól, tehát ez egy alap dolog, hogy valaki tudjon zenélni. Tulajdonképpen ők ezt már nagyon frissen kialakították, és például mondjuk, hogyha nagyon kéne, akkor én valamennyire tudnék zongorázni, mert régen tanultam 7 évig zongorázni, de speciál pont zongorára több ember, sőt, és sokkal jobb tudással jelentkezik, tehát, és hát ott van egy állandó tag, a Kristóf, aki ugye zongoránál folyamatosan van, tehát mondjuk pont ez a része egy kicsit így bizonytalan, de hát azért nagyon furcsa nekem, tehát az éneklésemben azért úgy nem nagyon tesz hozzá, hanem inkább az, hogy azt megfigyeltem, vagy érzékelem, hogy például egy számot, egy ismert számot mennyire tudnak áthangszerelni az ő ízlésüknek. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, illetve nem furcsa, nem nagyon jó, hogy a zenében még jobban érződik ez a frissesség és ez a fiatalosság, hogy olyan gondolataik vannak, amit én nem nagyon ismerek. És olyan együtteseket és számokat hallgatnak, amiket tényleg egyáltalán nem ismerek, és az nagyon-nagyon fiatalos, ahogy ők levesznek egy számot, vagy ahogy átírják maguknak.

0: A Krétakör tagjai közül eddig Láng Anna Mária volt a legnehezebb ezt az interjút elkészíteni, állandóan valahova mentél. Milyen dolgaid vannak azon kívül, hogy a bankban próbáljátok?
1: Hát a bankban próbálom, és azon kívül egy következő előadásnak az előkészítésén dolgozunk a Nagy Fruzsinával.
0: Ezt mindenki emlegeti.
1: Igen, ez egy szeptemberi bemutató lesz, és annyi előkészítést igényel, hogy ezt már el kellett kezdenünk mostanában. Meg aztán mindenféle adódik, természetesen előadások vannak, meg aztán amikor van egy kis időm, akkor meglátogatom a Tilót Bécsben.
0: De az élettársad.
1: Hát igen, de ez már végül is abszolút a magánéleti része, de azért ez is egy távolság.
0: Az előadás, amit Nagy Fruzsinával csináltok, azt te is rendezed?
1: Úgy nevezzük mi ezt, hogy ketten rendezzük, ő kívülről, én meg belülről. Én ezt nem szeretném, ha engem így innentől kezdve így hívnának, hogy én, ennek az, hogy én rendező vagyok, mert ezt az előadást rendezem, de ahhoz van kedvem, hogy valamit így teljes felelősséggel vállalni, vagy csinálni.
0: Ez az első ilyen jellegű munkád?
1: Felolvasó színházat csináltam már, meg valamennyire a Krétakör Színésztán zenekar az is úgy indult, hogy én azt erősen elkezdtem akarni, de ilyen nagy formában igen, ez az első.
0: Miről fog szólni ez a darab? És mi egyáltalán az előadás?
1: Ennek a témája a Pesti Est programmagazin, az a hetente megjelenő, nagyon egyszerű és abszolút a mindennapjainkhoz kötődő praktikus dolog. És hát ezen keresztül minden, egyáltalán Budapest, ahogy mi itt élünk, ahogy mi itt szórakozunk, az éjszakáink, a nappalaink. Valahogy ez a város is az én generációm.
0: Hát ezek szerint a Pesti Est műsorfüzetre építeti, írjátok meg a jeleneteket, vagy ti találjátok ki?
1: Mi találjuk ki, de van ez egy írótársunk, aki segít a megírásban, a Vinnai András, illetve mint költő a Per Krisztián segít még.
0: Tehát lesznek benne dalok?
1: Igen, és ő írja dalszövegeket.
0: De nagyon izgalmas. Kinek az ötlete?
1: A közös munka, ez a Fruzsina ötlete, ő már csinált ilyet, neki nem ez az első, de most először dolgozik színészekkel, konkrétan a Krétakörről van szó, illetve egy kibővített Krétakörről, és ehhez szeretett volna segítséget, vagy egy társalkotót, és ezért keresett meg engem. De ez az ő ötlete.
0: Mit kell róla tudni?
1: Fruzsina jelmeztervező és maszkmester, rengeteg színházi előadásban vesz részt, tehát ebben az évadban 13 bemutatója volt, igazi színházi ember, most ez csak a számot, csak egy példakép mondtam, és filmekben dolgozik, a Krétakörrel már dolgozott többször, egy nagyon-nagyon tehetséges, kreatív, nyitott fiatal nő.
0: Ne feledkezzünk meg arról, hogy úgy tudom, hogy te vagy a színészenekar alapítója, vagy kigondolója. Ez hány éve létezik ez az együttes?
1: Ez most már lassan 4 éve van. Igazándiból az alapötlete a Süsüé volt. Ő valahogy ezt így átadta nekem, hogy ez az ötlete, de akkor én ezt csináljam. És akkor igen, ezt nekem kellett összeszedni, de hát azóta már ez nem így van. Egyrészt én sem nagyon szeretem ezt a szerepkört, tehát valaminek a vezetője lenni, ami valami olyasmiről szólt, amiben én annyira nem vagyok jó, tehát én mint zenei vezető egy ilyen dologban nem tudnék részt venni. De az elején, a szervezés részében, vagy hogy az egészet kitaláljuk, azt szívesen magamra vállaltam. Most már ez sokkal profibban működik, és van segítségünk, aki minden megszervez, úgyhogy én most már egy tagja vagyok ennek a zenekarnak, mindenki teljesen egyenlő.
0: Az, hogy a repertoár főleg régi táncdalok újrahangszereléséből áll, az kinek volt az ötlete?
1: Ez egy praktikus ötlet volt, mert akkor mi nem gondoltunk arra, hogy mi magunk tudnánk saját számokat írni, és úgy kezdtük a próbát, hogy akkor mindenki hozzon kedvenc számokat, vagy amiből valamit lehetne csinálni, illetve konkrétan ez a 80-as évek magyar slágerei irány, ez még a Hazám-Hazám próbaidőszakából jött, amikor mi Máté Péter dalokat hallgattunk, és azokból csináltunk feldolgozásokat, és aztán ezeket akartuk átmenteni a zenekar számára. Úgyhogy ez az irány onnan jött. Meg valahogy így aztán mindenki beleteheti a saját ízlésének megfelelő dalokat. Tehát, hogy nincs valaki, aki diktál, hogy mi ezt meg ezt a zenét játszunk, hanem egy ilyen patchwork.
0: Mikor lesz a legközelebbi színészenekar koncert, azt tudod-e?
1: Most szerveződik egy május 4-ére a Margit-szigetre, de amint ez biztos lesz, szerintem megjelenik a honlapunkon. Még szervezés alatt.
0: Szabadtéri színpadon?
1: Igen, szabadtéren, de nem tudom, hogy a szabadtéri színpadon, vagy egy szabadtéri színpadon, a Hold udvarban, ezt tudom még, de több részletet nem.

A Nyugat-Keleti Díván mai adásában a Gréta Kőszínházat mutattuk be. A felvételt Gera Csilla és Táncos Tamás készítette. A zenét a Színész Tánczenekar szolgáltatta. A szerkesztő riporter Markovics Ferenc volt. E-mail címünk fmarko@

0: A Report műsort 2007-ben vették fel, és utoljára 2013. szeptember 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
1: Ő a test, én az árnyéka. Luigi Pirandello novelláit Füsi József, Lengyel Péter és Nemes Kürti István fordítása alapján rádióra alkalmazta Major Anna.
2: Szicíliában a halottak napja, a gyermekek ünnepe. A Mikulás errefelé nem ajándékozza meg a gyermekeket, talán mert a sziget városaiban és falvaiban, a házakban nincs kémény, amelyen leereszkedjék. Megajándékozzák azonban a halottak, ünnepük előestéjén, úgy éjféltájt. A meghalt rokonok és ismerősök valami kis pénzecske, sütemény vagy játék révén felelevenítik emlékezetüket, de csak a jó és okos gyermekekben. Nézetem szerint az anyáknak kellene igazán okosan gondolkodniuk, hogy gyermekei képzeletében az ajándékkal együtt ne a halál rémületét keltsék. Az én anyám így is tett, amikor Pincóne bácsival, házi tanítómmal együtt egyenesen a játékvásárba küldött. Az öreg karomat szorítva vonszolt egyik sátortól a másikig, s minduntalan elrántott az éppen fülembe harsogó, bazáros, csábító ajánlata elől. Így jártuk körbe a vásárt. Aztán, mint csakrem minden évben, annál a bódénál állapodtunk meg, ahol a bábukat árulták. Ők voltak az én igazi szenvedélyem. Ó, de ott is mi nehéz volt a választás a francia keresztes vitézek és a mór lovagok között, amint csillogó réz és vasfegyverzetükben ott lógtak sorra a dróton. Választanom kellett, de melyiket válasszam a sok közül, hiszen én valamennyit szerettem volna magammal vinni.
3: Vigye Orlando, úrfi! Ez Franciaország legkiválóbb bajnoka! Megszámítom magának 10 lira 50.
4: Micsoda? 10 lira 50? Nem érez 3 lyukas garas se? Nézd csak, fiam, keresztbe áll a szeme, kancsali, aztán meg Franciaország bajnoka. Örjöngő bolond volt ez, nem bajnok.
3: Hát akkor vigye, Rinaldo da Montalbano.
4: Még rosszabb, az meg tolvaj.
3: És aztól fő?
4: A világ hazugja.
3: Gáló.
4: Hitvány áruló.
3: Na de égyes jó uram, hogy képzeli ön? Világos, hogy kell a rossz is, meg a jó is, a hűséges Orlando és az áruló Gáló. Hát különben, hogy akar bábot játszani?
2: Sok év telt el azóta. Pincóne bácsi már nem él. Egy idő óta fájó irigységgel nézegetek egy képecskét, amely engem ábrázol gyermekkoromban. Rövid bársonynadrágban és egy hűséges bábúval a kezemben. Hadd mondjam meg, elragadó és bájos ez a kép, és azt is, hogy Pincóne bácsit vádolom a fájó irigységért, amit gyermekkori képem előtt érzek. Mert tudnotok kell, hogy még mindig eljárok a vásárra, nem játékvásárra persze, habár ilyen még mindig sok van, és bábút is árulnak benne. Ez az én vásárom sokkal ta nagyobb, és azért járok oda, hogy regényeim és novelláim hőseit és hősnőit kiválasszam. Pincóne bácsi nem csak él bennem, hanem nyilvánvaló zsarnoki hatalma is van rajtam. Akárhogy küszködöm ellene, nem bírok szabadulni tőle. Látod, fiam? Duruzsolja a fülembe.
4: Mély szomorú ez a vásár. Ne higgy nekik, akik arannyal festenek itt ki mindent. Arany az ég, arany a fa, arany a tenger. Hamis arany, fiam. Aranyozott, préselt papír. És látod-e, miféle hősöket kínál neked manapság az élet? Csak a tolvajok, az álszentek, a gazfickók győzedelmeskednek. Ha meg tisztességes hőst választasz, szükségkép tehetetlen, legyőzött, vagy hitványul gyenge az. És a te bábjátékot következőleg bosszantó és elcsüggesztő lesz. Azt hiszed, az utókor szemében ér majd valamit, ha azzal mentegeted magad, hogy művészeted korok életét tükrözi.
2: Ilyen és ehhez hasonló végasztalan dolgokat duruzsol folyton a fülembe, Pincóne bácsi. Körülnézek, és nem tudok neki mit válaszolni. Ó, mert ki tudna nekem olyan hőst fabrikálni, hogy betömjem vele a száját, aki nem olyan, amilyen, hanem amilyennek lennie kellene.
5: Neve?
4: Tarara.
5: Ez csak ragadvány név. Neve?
4: Értem, uram. Argentu. Saru Argentu, kegyelmes uram. Csak hogy engem mindenki Tararának ismer.
5: Rendben van. Kora?
4: Nem tudom, kegyelmes uram.
5: Hogy nem tudja?
4: Falusi ember vagyok én, kegyelmes uram. Kinek mi gondja erre?
5: Maga 1873-ban született, tehát 39 éves.
4: Ahogy parancsolja, kegyelmes uram.
5: Rend. Foglalkozása béres, a San Gerlando dombon, az Arcoris potó közben lakik. Nős, gyereke nincs, igaz? Na, megfelel a valóságnak? Hát üljön le. Most meghallja az írnok úrtól, mivel vádolják.
2: Amikor Saru Argentut, vagyis Tararát bevezették az esküdbíróság nyomorúságos helyiségébe, a vádlottak padjához, először is jókora sárga mintás vörös gyapjúkendőt húzott elő a zsebéből, s gondosan ráterítette a padra, hogy be ne piszkolja nehéz sötétkék posztóból szabott ünneplő ruháját. Új volt a ruha is, a kendő is. Amint leült, mindjárt körül is nézett, és rámosolygott földieire, akik a korláttól fel egészen a falig zsúfolásig megtöltötték a teremnek a közönség számára fenntartott részét, és orfacsaró, kellemetlen, istáló és izzadságszagot árasztottak. Földhöz ragadt szegény ember volt, még ügyvédet sem tudott fogadni. Hivatalból rendeltek ki számára valakit, mégis mindent megtett, amit csak tehetett. Megmosakodott, megborotválkozott, megfésülködött, és ünneplőbe öltözött. Ott ült rikító kendőjén, és nem törődött sem a bűzzel, amihez rég hozzászokott, sem a hőséggel. Nem zavarták a legyek, melyek bosszus legyintésre késztették a bíró urakat, az elnököt, az írnokot, az ügyvédeket, az ajtónállókat és a csendőröket. Az egyik rosszul is lett, ki kellett nyitni ajtót, ablakot. Tarara viszont se nem látta, se nem hallotta őket, zavartalanul mosolygott tovább. A fiatal, hivatalból kirendelt védőügyvéd azt ígérte neki, hogy biztosra veheti felmentését, amiért megölte házasságtörésen kapott feleségét. Boldog állati tudatlanságában Tarara semmiféle lelkiismert fudulást nem érzett. Sehogy sem értette, miért kell nyilvánosság előtt felelnie olyasmiért, ami egyedül ő rá tartozik. Úgy fogadta a bírósági eljárást, mint a kikerülhetetlen végzetet.
5: Argentu vádlott, hallotta, mi a vád maga ellen?
4: Az igazat megvallva nem nagyon figyeltem rá, kegyelmes uram.
5: Azzal vádolják, hogy fejszével megölte a feleségét, Rosaria Feminellát. Mit tud felhozni a mentségére? Forduljon az esküdturak felé, és a bíróságot megillető tisztelettel értelmesen adja elő mondani valóját.
4: A legcsekélyebb szándékom sem volt tiszteletlenül viselkedni a bírósággal, kegyelmes uram.
5: Na, rajta-rajta, mondja el szépen az esküdturaknak, ami a szívén fekszik.
4: Nézze, kegyelmes uram, maguk mind írástudó emberek, és ami ezeken a papírokon írva van, az bizonyára jól megértették. Én falusi ember vagyok, kegyelmes uram. Ha egyszer ezeken a papírokon az van írva, hogy én megöltem a feleségemet, hát akkor az úgy is van. Ez az igazság, és kész. Nincs több mondani valóm.
5: Nincs több mondani valóm.
4: Akarom mondani, kegyelmes uram, akarom mondani. Tudom én azt, hogy elkövettem, bevallom, és kész. Igen, elkövettem. Kegyelmes uram és esküdturaim, bevallom, hogy elkövettem, mert nem tehettem másképp, és kész.
5: Kérem, őrizzék meg a komolyságokat. Hol vagyunk, kérem? Bíróságon vagyunk, kérem szépen. Gyilkossági ügyet tárgyalunk. Ha valaki csak egyetlen egyszer is nevetni merészel, kiürítetem a termet. És fájdalommal bár, de kénytelen vagyok felszólítani az esküdturakat, hogy vegyék figyelembe a rájuk váró feladat komolyságát. Mit akar azzal mondani, hogy nem tehetett másként?
4: Azt, kegyelmes uram, hogy
6: Nem én voltam a hibás.
5: Hogy nem maga volt a hibás?
7: Bocsánatot kérek, elnök úr, de így módon csak zavarba hozzuk ezt a szerencsétlent. Nézetem szerint tökéletesen igaza van, midőn azt állítja, hogy nem ő volt a hibás.
6: Hogy?
7: A vétket az asszony követte el, ne. Aki megcsalta őt Fiorika lovaggal, ez természetes.
6: Nem, nem.
5: Kérem, ügyvéd úr, engedjük csak beszélni a vádlottat. Tarará, egyetért maga ezzel?
6: Nem, dehogy, kegyelmes uram. Még csak nem is az a szerencsétlen asszony volt az igazi bűnös, hanem a nagyságos asszony. Fiorika lovag úr felesége, aki nem bírt nyugton maradni. Micsoda dolog az, kegyelmes uram, ekkora botrán csapni az én házamban, hogy még az utca köve is. Kegyelmes uram, még az is elpirult szégyenében, hogy egy ilyen derék úriembert, mint ez a Fiorika lovag, akit mindannyian ismerünk, ingbe gatyában, nadrágjával a kezében hajkurásznak elő egy koszos parasztasszony viskójából. Hiszen csak ezért tettük, elnök úr, kérem, a jó Isten is a megmondhatója, hogy darabka kenyére valót szerezzünk.
5: Vagyis bevallja, hogy tudott a felesége és Fiorika lovag kapcsolatáról.
7: Bocsánat, elnök úr, bocsánat, de így igazán nem lehet.
5: Így vagy úgy, vagy akárhogy is, de világosságot kell derítenem erre az ügyre.
7: Tiltakozom a kérdés ellen, elnök úr.
5: Felőlem tiltakozhat, ügyvéd úr. A kihallgatást én tartom.
7: Én pedig lemondok a védelemről.
5: Ugyan, kedves ügyvéd úr. Igazán ez a szándéka? Hiszen a vádlott maga vallotta be.
7: A vádlott még semmit sem vallott be. Csupán annyit mondott, hogy az igazi bűnös szerinte Fiorika asszony, aki botrány csapott a háza előtt.
5: Rendben van, de azt nem akadályozhatja meg, hogy fel ne tegyem a kérdést a vádlottnak. Tudott-e a felesége és Fiorika közötti viszonyról?
6: Hát... hogy is
8: van? Nincs, Jackie, még egyszer!
5: Csendet kérek, csendet! Vagy kiürítetem a termet. Argentu vádlott, feleljen a kérdésemre. Tudott-e a felesége kapcsolatáról? Igen vagy nem?
6: Azt kellene mondanom, hogy nem.
5: Ó, a marha! Kérem! Vallja be az igazat a saját érdekében.
6: De hiszen az igazat vallom, kegyelmes uram. Az igazság pedig ez. Az úgy volt elrendezve, mintha én nem tudnék az egészről. Mert a dolgot, igen, kegyelmes uram és esküdt urak, az egész dolgot titokban tartottuk, és senki nem mondhatta a szemembe, hogy tudok róla. Nem tudom szebben kifejezni magamat, kegyelmes uram, mert én csak a féle együgyű falusi ember vagyok. Mit is tudhat az olyan ember, aki hétfő hajnaltól szombat esti kinn a mezőnvel rejtékezik? Mindenkit érhet baleset. Mert ugye, ha a szándóföldön valaki mondjuk oda jön hozzám, és azt mondja nekem, te tarara, vigyázz, mert a feleséged összeszűri a levet a Fiorika lovaggal, akkor én nincs más hátra, hazamegyek, és ketté hasítom a fejét a baltával. De ezt senki sem mondta nekem, elnök úr. És ha úgy esett is, hogy hétközben hazaszabadulhattam, valakit mindig előre küldtem, hogy szóljon a feleségemnek. Ebből is láthatja, kegyelmes uram, hogy jót akartam. Hiába az embernek meg kell értenie, ha az asszony különösen, ha nagyon mozgolódik benne a kívánság, és sokáig magára hagyják, például egész héte kimegy a férje dolgozni a mezőre, nem bírja ki. Viszont az asszonynak is tekintettel kell lennie a férfira, és meg kell értenie, hogy a férje se hajlandó eltűrni a többi ember gúnyolódását, kegyelmes uram. Vannak dolgok, amiket nem tűrhet el egy férfi, és amit nem hagyhat annyiban. Én a magam részéről, nagyságos uraim, biztos vagyok benne, hogy az a szerencsétlen asszony tekintettel lett volna rám, és én se bántottam őt soha, egy hajszála se görbült meg. Ezt akár az egész szomszédság bizonyíthatja. De mit tegyek akkor, esküdt urak, ha az a drága látos úri hölgy váratlanul személyesen vezette az erkölcsrendészeti osztály vezetőjét és két közrendőrt az Arkodis potó közbe, a tettenér is megejtése véget? Bizony, kegyelmes uram, megtehetné, hogy ide citálja azt a dámát, ide elém, lenne hozzá egy-két szavam. Talán tréfálni akart a nagyságos asszony, mondanám neki, ha itt állna előttem. Mi volt az a botránya maga számára? Semmi, tréfa! Két nap se tellett bele, és kibékült a férjével. Arra persze nem gondolt, hogy van itten egy másik férj is, ugye?
9: és ez a férj nem tarthatja oda a pofáját akárki gúnyolódásának. Ha maga előbb hozzám fordult volna, akkor én azt mondtam volna, sose törődjön vele, nagyságos asszony, emberek vagyunk. A lovag úr finom fehér kenyeret eszik, nézze el neki, ha néha napján kedve szottyan egy darab kemény fekete kenyérre. Ezt mondottam volna én neki, elnök úr, és nem is történt volna semmi, nem esett volna meg ez a nagy baj. De nem az én hibámból, hanem ennek a drágalátos asszonynak a hibájából.
5: Ez tehát a maga véleménye?
9: Nem a véleményem ez, uram, hanem ez az igazság, elnök úr.
10: És a férfiasan bevallott igazság nagyobb dicsőségére Tararát 13 esztendeig kényszermunkára ítélték. Ha a még nem egészen tökéletes civilizáció arra kárhoztat egy embert, hogy egy hosszú létrát cipeljen a nyakában lámpától lámpáig, és naponta minden lámpaoszlopnál háromszor másszon fel és le rajta reggel, mikor kioltja, kora délután, mikor megtölti, és este, mikor meggyújtja a lámpákat, akkor ez az ember, bármi nehéz fejű és akármilyen nagy barátja is a bornak, óhatatlanul szert fog tenni arra a rossz szokásra, hogy magában vitatkozzék, okoskodjék, és ennek során legalább olyan magasra jusson következtetéseiben, mint a létráján. Kvakvéjó, a lámpagyújtogató egy este részegen lezuhant ebből a magasságból. Bezúzta a fejét, eltörte egyik lábát. Csodálatosképpen életben maradt, bár egyik lábszára rövidebb lett a másiknál, homlokán csúnya forradás égtelenkedett, és két kórházban töltött hónap után ismét útnak indult szilvakék zubbonyában, elvadult sörénnyel, szakállasan lámpától lámpáig, nyakában a létrával. Valahányszor odaér a létrán, ahonnan annak idején lezuhant, újra és újra meg kell állapítania, hogy hiába, no, az embernek vannak bizonyos kötelezettségei, szeretné, ha nem volnának, de hát vannak.
11: A szarvait, Kvákvéjó! A szarvait,
12: a szarvait, a szarvait, a szarvait, a szarvait! A szarvait, Kvákvéjó!
13: Bocsássa meg, drága jótevőm, kenyéradó gazdám, hogy zavarom, de egy kérdést szeretnék feltárni, nevezetesen azt, hogy lámpagyújtogatás közben nem kell engem hivatali kötelességét teljesítő hatósági közegnek tekinteni.
14: Ez magától értetődik, Kvakvéjó.
13: Így hát, aki engem megsért, egy hatósági közeget sért meg hivatali kötelességének gyakorlása közben, így van?
14: Hát, nem egészen. Ezek a sérelmek nem kifejezetten a lámpagyújtogatót, mint olyat érintik.
13: A magam részéről illendőképpen szeretném kifejteni, tanácsos uram, ha csak ugyan van valami alapja azoknak a sértéseknek, amelyek miatt panaszra jöttem, csak is abban az időben lehet, amikor lámpagyújtogatói tisztemet gyakorolom. Mert olyankor, amikor már nem lámpagyújtogató vagyok, hanem egyszerűen csak férj, már senki sem szólhat egy rossz szót sem. Sem rám, sem a feleségemre. A feleségem velem szemben megfontolt, tisztességtudó és vethetetlen, és én nem vettem észre még soha semmit. Akkor sértegetnek, méltóságos uram, amikor a lámpának támasztott létrán állok, és gyufát rántok a falon, hogy meggyújtsam a lángot. Vagyis akkor, amikor tudják, hogy nem hagyhatom sötétben a várost, hogy hazaszaladjak és megnézem, mit csinál és kivel van a feleségem. Vagy ha úgy hozza a sors, akár vért is oncsak.
14: Na jó, jó.
13: Akar méltóságod még egy bizonyítékot? Holdas estéken, amikor nem kell meggyújtani a lámpákat, senki sem mond nekem semmit. És vajon miért? Azért, mert ezeken az estéken nem vagyok hatósági közeg.
14: Mondja kérem, hová akar kiukadni ezzel az okoskodással? Ha úgy véli, hogy házas életének boldogtalansága velejárója lámpagyújtogatói tisztjének, akkor mondjon le hivataláról. Vagy ha nem akar lemondani, akkor maradjon nyugton, az emberek meg csak hadd beszéljenek.
13: Méltóságos uram, ez az utolsó szava?
14: Igen.
13: Igenis, méltóságos uram.
10: A létre napról napra nehezebb a vállás, rossz lábával napról napra nehezebben mászik fel a hosszú használatban elkoptatott fokokon. Most, amikor a meredekebb kis közökben jár, a legutolsó lámpáknál a domb tetején Egy kicsit megpihen a létrán, mint egy ráhagyatkozva, vagy inkább ráfüggeszkedve hónaljával, a lámpa karjára, lecsüngő kezekkel, vállára billent fejjel, s ott fenn, ebben a csüggetek testtartásban tovább tűnődik és okoskodik.
13: A csillagok kitárják, kipityézik az égboltot, de a földet nem tudják bevilágítani. Kárba veszett kivilágítás. De milyen szép kivilágítás, igaz-e? Vén bőregér. Egyik éjjel azt álmodtam, hogy nekem kellett meggyújtanom minden fényt az égen. Egy létrával, amelynek nem láttam a végét, és nem tudtam hova támasztani, minduntalan kifordult a kezemből, mert nem bírtam el ekkora terhet. Álmok. Vajon hogy másztam volna fel azon a végtelen sok létrafokon fel egészen a csillagokig? Én gyújtom a fényt. Lehetséges, hogy én hozom létre az árnyékot is. Persze. Hisz nincs semmi a világon, aminek ne volna ellentéte. Aki születik, meghal. És az árnyék olyan, mintha a halál járna mindenütt a test nyomában. Megállj csak, megállj, Tüstén. Oda ragasztom meg éd a halált. Figyelj ide, vénbőregér. Van valami magasabb rendi fontossága az én mesterségemnek. Az, hogy a természet egy hiányosságát pótolja. És micsoda hiányt? A fényét. Tiszta sor, az én körzetemben én vagyok a nap helyettese. Ketten vagyunk, a hold és én egymást váltogatjuk. Mikor a hold világít, én pihenek. Milyen szép látvány, nagy messze egy-egy kivilágított városka az éj sötétben. Így messziről nézve az ember azt gondolná, hogy a földön, a homályban tévedező magukra hagyatott szegény emberek összebújnak, hogy vigaszt, segítséget nyújtsanak egymásnak, pedig nem így van. Az emberek nem fognak összeszerte a földön, hogy gyámolítsák egymást, hanem tábort vernek egymás ellen és háborúskodnak. Ó, jól tudom én ezt. És minden házban ott dúl a háború, éppen azok közt, akiknek a legjobban kellene szeretniük egymást. A legnagyobb egyetértésben kellene élniük, hogy együtt védekezzenek a többiekkel szemben. Nekem talán nem a feleségem a legáldásabb ellenségem. Ha hiszem, azért hiszem, hogy ne gondoljak a dolgokra, amelyek arra késztetnének, hogy elmulasszak valamit a kötelességeimből. Persze, aztán az is igaz, hogy vannak a világon bizonyos egyéb kötelezettségek is. Bármennyire is szeretné az ember, ha nem volnának. Szeretné, ha nem volnának, de vannak, igaz? Te vénbőregér.
10: Egy denevérrel beszélget, máskor meg hol egy macskához beszél, így hol egy mélabus kóbor kutyához, amelyik nyomába szegődik a kihalt meredek sikátorokon lámpától lámpáig, és minden lámpa alatt leül a hátsó lábára, úgy várja, hogy kigyújtsa a fényt. De mit gyújtson meg, ha nincs petróleum? Megtörténhet, hogy ma este a városka sötétben marad. A világítási vállalkozó perben áll a várossal. Már hónapok óta egy fillért sem kap tőlük, vagy 12 000 lírát előlegezett, további hitelről azonban hallani sem akar. Quaquéo délután nem tudta megtölteni a lámpákat. Mikor leszállt az este, elindult körútjára létrával, hogy kipróbálja, vajon meggyulladnak-e az előző éjszakáról maradt kevéske petróleummal. Egy pillanatra meggyulladnak, aztán ellobban a láng, és bebüdösíti az utcát.
15: A létrát, adjátok vissza a létrát! Engedjetek lemászni, ad Isten fáját! Majd meglátjátok, mire vagyok én képes!
16: Késed van?
15: Mi az, hogy van? Bújj, libicska! Megölöm, én megölöm a másikat is, ha együtt kapom őket! Tanúm lesztek, mind! Gyertek utána!
16: Igazán megölöm!
15: Mert talán meggondoltátok magatokat? A szentség itt neki! Ha már felhergeltetek, és most itt állok fegyverrel a kézben, hogy teljesítsem a kötelességemet? Ott kell, hogy legyetek mindnyájon!
16: Mindnyájon! Rakvéó! Állj meg már egy
5: percre! Hát hova rohansz?
17: Na! Adj a fenébe azt az asszony! Na, menjünk el inkább valami kis kocsmába!
15: Engedjetek el, mert szétverem a pofátokat! Nyisd ki, átkozott némper! Nyisd ki! Most megfizetsz mindenért! Vért akarok látni! Hol van? Mondd meg, hol van?
18: Megőrültél!
15: Hova bújtottam?
18: Részeg vagy! Mi ütött beléd?
15: Én mondd meg, hogy hol van, mert megöllek! Vért akarok látni most! Konyha ablakot még nem néz.
18: Mit akarsz azzal az ablakkal?
15: Ott is megnézzük.
18: Az mindig zárva van. Különben is a szakadékra néz.
15: Fogj egy széket, nyisd ki az ablakot.
18: Én nem nyitom ki.
15: Nem? Nem akarod kinyitni? Ó, ugye? Majd kinyitom én, te dög.
19: Tanácsos úr.
20: Én vagyok, Vakvél.
19: Jóságos úristen, hiszen vigyázzon, megcsúszhatik, nagyságos, méltóságos úr. Lassan, lassan lépje csak egyik lábával a vállamra, aztán ide a székre. Hogy juthatott arra gondolatra, méltóságos úr, hogy ott fönnbújjon el? Hát ez meg se fordult volna az eszembe. Egy lovag a nyaktörést kockáztatva odafönn egy ilyen nő személyért, mint ez. Nem megy a fejembe, méltóságos uram. Ilyen könnyelműség. Odafönt kellett elbújtatnod? Tisztább hely nem akadt? Ha nem láttad, te hülye, hogy mindenütt kerestem, csak a faliszekrényben, nem meg a függöny mögött. Gyerünk egy rohakefét a lovag úrra. Legyen olyan jó, méltóságos úr, csak 5 percre. Így ide be a faliszekrénybe. Hallja, hogy ordibálnak lenne az utcán? Az embernek vannak bizonyos kötelessége. Így méltóságos uram, higgy el, szeretné, ha nem volnának, de hát vannak. Csak 5 perc, legyen olyan jó. Elküldöm őket.
15: Nincs itt senki! Nyitom a kaput! Aki fel akar jönni, jöjjön! Győződjetek meg magatok! De nincs itt senki!

0: Ki az?
1: Ó, maga az Bella Vita.
2: Azért jöttem, mert látom, hogy uraságot szíve, az a szív már nem hozza önt hozzánk. Látom én azt.
1: Az én szívem mit beszél itt össze-vissza? Tessék, jöjjenek be.
2: Köszönjük.
1: Üljenek le.
3: Mikelnek is, fiam, csak a kezed szépen a nagyságos úrnak.
4: Igen, papa. Gyászolok. A papa is gyászt töltött, még azt a vörös gyapjukendőt is. Feketére festette, igen, amit a nyaka köré szokott tekerni.
3: Igen. Uh-huh. Ülj az ölembe, kisfiam.
2: A temetésre, az ön nevében is rendeltem koszorút élő virágokból. Valamivel díszesebbet, mint amilyen az enyém.
0: Koszorút?
2: Igen. Az ön részvételi elejél, amiben bizonyos voltam engedelmével, nagyságos úr.
0: Rendben, aztán?
2: Aztán mindkettőt a halottas kocsira tétettem. Az önét is, meg az enyémet is. Egymás mellé. Milyen gyönyörűek voltak, ha látta volna uraságot. Szinte megszólaltak.
0: Tessék? Kik szólaltak meg?
2: A két koszorú, nagyságos úr.
0: Remélem, hogy a nevemet nem íratta fel a koszorú szallagra.
2: Nem.
0: Aztán
2: három misét mondattam a drága jó lélek lelki üdvéért. Egyet az ön, egyet a magam, egyet Michelino nevében.
4: Egy misét? Na hát, misét az én nevemben?
1: Jaj, mivel tartozom?
0: De nagyságos uram! Mivel tartozom, kérem?
2: Isten szerelmére, hát ezt a tulajdonost is el kell viselnem.
0: Michelino miatt jöttem.
1: Michelino miatt?
2: Meg szerettem volna kérdezni uraságodat, hogy mehet-e ismét iskolába?
0: Jóságos atya úr Isten, miért éppen tőlem kérdezi ezt?
2: Hát csak azért, hogy helyese alig 6 nap után iskolába küldeni.
0: Hát csináljon, amit akar.
2: Azt már nem.
0: Hogyhogy?
2: Nem, utóvégre Michelinóról van szó, és én a világért se tennék az ő érdekében semmi uraságod megkérdezése nélkül.
0: Hát
2: a
0: kérem.
2: A gyereknek terhére van az otthon tartózkodás. Hiszen láthatja, hogy lefogyott szegényke 6 nap alatt. Sajnos én semmire nem vagyok képes, csak sírok. Az ugyan? Isten szerelmére, nagyságos úr, hát legyen könyörülettel irántunk. Ne hagyjon ebben a válságos órában, nagyságos uram. Mindenki megvet engem ön miatt. Mindenki nevet rajtam mélységes gyászomban, csak ön. Egyedül ön tudna engem megvigasztalni. Ön tudja, mi lakik bennem. Tudja, hogy soha semmit nem kívántam öntől. Csak egy kis megértést kérek, nem többet, mint amennyi tisztelettel én önirát mindig viseltettem. Egy kis megértést tanúsítson az én nagy szerencsétlenségemben, a mi szerencsétlenségünkben, nagyságos úr.
0: Micsoda? No, ne sírjon, nem fogom magára hagyni, kedves Bella Vita, úgy, mint eddig. Ezután is eljárok magukhoz, na.
2: Terezinát azonban. Ja? Terezinát, nagyságos úr.
0: Igen?
2: Terezinát többé nem találja ott. Ő már nem indítsa meg többé uraságot szívét.
0: De ha mondom, hogy elmegyek, hát biztos, hogy elmegyek magukhoz. Kérem szépen.
4: Ciao, papa.
1: Ciao, kisfiam. Jó voltál az iskolában?
4: Hát jó, papa. Ma elmegyünk?
1: Nem. Ma sem megyünk. A nagyságos úr nem lát szívesen bennünket. Meg se csókol téged.
4: Hát csak megsimogatja a fejemet. Unom. Mehetek játszani?
1: Lucia a konyhában van. Kérj tőle ebédet, aztán menj. Menj játszani.
4: Ó, ciao, papa. És ne légy szomorú.
1: Ciao. Ne legyek szomorú. Hát hogyan? Amikor itt látom a mérleget, a sárga rizsúlyokat, de nem látom mögöttük Terezinát ragyogva, mosolyogva. Nem látom többi púderos orrocskáját, bájos gödröcskeit, duzzadó keblét. Vége. Mindennek örökre vége. És az a gyalázatos rágalom, hogy én Denóra közjegyző pénzén tartottam fenn a kávémérést, mikor még azt is megtiltottam a feleségemnek, hogy 1 szál virágot is elfogadjon a jegyző úrtól. Az elfogyasztott kávéárát is csak azért fogadtam el tőle, nehogy az is szemet szúrjon. De Isten a megmondhatója, mit szenvedtem ezért is. Hiszen nem csak a kávét adtam volna én oda neki, meg a társaságának, milyen jó kávékat főztem nekik, hanem a szívemet, a lelkemet, örömest hálából, amiért a jegyző úr olyan kegyes volt, és elvállalta a védelmet drága Terezinámmal szemben. aki házasságunk elején házastársi gyöngétség hiányával, üzleti tapasztalatlansággal, vevőkkel tanúsított goromba magatartással, sőt durva bánásmóddal vádolt engem. A nagyságos úr higgadt körültekintéssel helyreállította a családi békét, és barátsága elégtételt jelentett azokkal szemben, akik kinevettek, kicsúfoltak. Amiért finom ember vagyok, értek az urak nyelvén, tudok közöttük forgolódni. Hogy lehet, hogy mióta rám szakadt ez a nagy gyász, egyikük sem mutatkozik a kávéházban? Porosodik, szárad, minden belepik a legyek, senki sem lépi át a küszöböt. Mit vétettem én a jegyző úrnak, hogy ilyen rútul bánik velem, barátaival együtt? Hiszen ha kettőnk közül valaki valaha ártott a másiknak, ha lelkiismeret furdalásra lehet emiatt, az kétség kívül nem én voltam. Becsület szavamra ebben bele lehet őrülni.
5: Na, te meg bele lehet őrülni, barátom. Bella Vita kutya hűsége végül az őrületbe kerget, meglátott. Az asszony halála után azt reméltem, hogy megszabadulok a nyomasztó örökös jelenlététől, képtelen és nevetséges jámborságát, alázatos hódolatától, amelynek jeleivel a barátaim, sőt, idegenek jelenlétében is elhalmozott. És a dicséreteitől úton útfélen ontott őket, megmérgezte magányos józan életem egyetlen késői kalandját, és továbbra se tágít mellőlem, tovább hajbókol előttem istenít, mint felesége életében. Azt a látszatot kelti, mintha nekem valami különös, titkos okom lenne bizalmasom már fogadni, mintha olyan titkot tudnánk, melyben más nem kívánunk beavatni. Ha összekötött is bennünket egy azon nőhöz fűződő szerelmünk, ugye, összeköthette bennünket ezután a közös fájdalom, a közös gyász. Hát nevetséges, ugye? Hát nevetséges.
0: Alázatos tiszteletem, ügyvéd úr.
6: Jóság.

0: Delóra jegyzőtől.
1: Értem. Csak hogy bocsánatot kérek.
0: Semmi izgalom, kedves Belavita. A kisfia javát szolgálná a dolog.
1: Michelinoét?
0: Igen, az övét. Hiszen tudja jól, hogy a jegyző úr mindig csak a javát akarta, és akarja ezután is.
1: Valóban, csak ugyan, de hát akkor eddig miért?
0: Hagyja, kérem, hogy végigmondjam.
1: Köszönöm.
0: A jegyző úr azt javasolja, kedves Belavita, hogy adja a gyermeket intézetbe Nápolyba.
1: Nápolyba? A gyereket? Miért?
0: Miért? Hát, hogy jobb nevelést kaphasson. És ha maga ebbe beleegyezik, a jegyző úr természetesen vállalja a neveltetés költségeit.
1: De miért, kérem? Miért? Hiszen a gyerek itt is tanul, ügyvéd úr. Jól halad az iskolában, én rajta tartom a szememet.
0: Igen.
1: Miért kívánja hát tőlem a jegyző úr, hogy olyan messzire küldjem a gyereket Nápolyba? És mi lesz akkor én velem? Hát velem már senki nem törődik. Anélkül a gyerek nélkül én meghalok. Amúgy is csak hány jár belém a lélek, meg fog repedni a szívem nagy magányomban, és még azt se tudom, miért kerül mindenki. Mit vétettem én neki az Isten szerelmére? Már a gyereket is el akarja tőlem venni.
0: Ugyan, kedves
1: ne, engedjen csak beszélni, kérem. Nem igaz, ügyvédő, hogy ő a szívén viseli Michelino neveltetésének ügyét. Másról van itt szó, másról. Én is tudom jól, ügyvédő, miről. És még ő beszél nekem költségek viseléséről. Mentem-e én valaha is hozzá azzal, hogy neveljen urat a gyerekből? Én magam neveltem tisztességet. És amíg csak bírom, szusszal nevelem, azután is, mondja meg a jegyző úrnak, nem küldhetem Nápolyba. És mik a tehetném sem küldeném, miért üzenget ilyesmit a jegyző úr? Talán azért, mert azt hitte, azért cipelem hozzá a gyereket, hogy kicsaljak tőle valamit.
0: Ez alaptalan gyanúsítás, Belavita, alaptalan. Hát nem azért küldött
1: nem
0: a barátom.
1: Azért, hát akkor miért? Talán, mert már a gyerekre se kíváncsi, azt se akarja többet látni. Engem már úgy se lát egy ideje.
0: Hát ez az. Beszéljünk nyíltan, kedves Belavita.
1: Beszéljünk.
0: Értse meg végre, hogyha össze is fűzte magukat valami a felesége életében, ez a kötelék most halála után végleg feloldódott. És a jegyző úrnak többi az ég világon semmi osztozni valója nincs magával.
1: Nincs.
0: Ha netán bánkódik, ha gyázolni kívánja Terezínát, semmi esetre sem magával közösen. Eleget nevettek rajta eddig. Hát ennek vége, érti? Vége. Torkig van vele. Na...
1: Hát, attól fél a jegyző úr, hogy nevetségesé válik. Szóval nevetségesé. És éppen ő, aki 10 esztendőn át űzött csúfot én belőlem országvilág szeme láttára. Há, szegény jegyző úr. Hát azért szeretne megszabadulni tőlem, meg Michelinótól, mert én meglátogattam a gyerekkel, és továbbra is tisztelettudóan kívánok viselkedni vele szemben. Becsület szavamra, őszinte részvétem a jegyző úré. Ha valóban így áll a dolog, akkor szíveskedjék közölni vele, ügyvéd úr, hogy nem látogatom meg többé sem én, sem a gyerek. Azt azonban, hogy tisztelettel viseltessem iránta, azt nem tilthatja meg nekem. Éppen most nem. Világéletemben tiszteltem, és megadtam neki, ami járt, még akkor is, ha megalázkodást és szégyent jelentett számomra. És most, amikor az érdekem kívánja, hogy a látszatot fenntartsam, most hagyjam abba? Most, mondja ügyvéd úr, hát megtehetem én ezt? Most hagyjam abba, amikor egy életen át csináltam? Mondja meg neki, kérem, hogy azért is tisztelni fogom. Tisztelni fogom ország világ előtt, de úgy ám, hogy mindenki tudni fogja, miféle, mifajta tisztelet az. Megakadályozhat engem ebben? Alig, hogy meglátom, nyomába szegődöm. Az lesz a foglalkozásom, hogy az árnyéka leszek. Igenis, kérem tisztelettel. Mögötte fogok járni, mint az élő lelkiismeret árnyéka. Ő lesz a test. Én az árnyéka. Menjen és mondja meg neki. Ő a test, én az árnyéka. Mi a test? Én az árnyéka. Mi a test? Én az árnyéka. Gerlando! Újulát vagy nekem, Gerlando! Káprázatos gyászulát! Olyat, ami minden járókelőnek azonnal feltűnik. Olyan kirívót, amilyen kirívót Szabó csak készíteni tud. Valóságos gyászuszárviseletet. Fekete ing, fekete gallér, fekete gyakkendő, fekete sípapálca, fekete kesztyű, fekete zsebkendő, fekete...

0: kövessen állandóan ebben a szörnyű ruhában, Bella Vita, mert Istenemre nem is tudom, mit csinálok magával. Hagyjon békén, Bella Vita, mert agyon csapom, hagyjon békén, Kapitány úr, védjen meg ettől az embertől. Árnyékként követ délutáni sétáimon, őrszemként sétál az ablakom alatt. És ez a pokoli öltözet valóságos gyászuszár.
1: Nem csinálok én semmi rosszat, kapitány úr. Az utca nem a jegyző úr privát tulajdona, és én akkor sétálok, amikor nekem tetszik. Gyászt pedig azért viselek, mert meghalt a feleségem.
2: Egy napon már nem tudta tovább tűrtőztetni magát a jegyző, és ütlegelni kezdte Bella Vitát, de ő ígéretéhez híven csak tűrte. Más alkalommal nagy ezüst cigarettatárcájával vágt a szájon. Ezt is csak hagyta, és több mint egy hétig fityegő ajakkal követte. Úgy lógott az alsó ajka, mint egy hűséges kutya nyelve. Mit tehetett ez ellen a jegyző? Üsse agyon? Hogy kísértésbe ne essen, meg aztán azért is, mert összetört, megcsömörlött, talán foglalkozásától, talán céltalan életétől, bezárta irodáját, és vidékre költözött. Bella Vita győzött. Újra berendezte kis üzletét, és a vendégekkel teli kávémérésben dicsekedve emlegette bevált, meglepő új módszere a felszarvazás megbosszulásában. Csak az sajnálta, hogy a város szegényes fantáziájú, kicsiny hitű, felszarvazott férjei nem éltek vele.
3: Vannak pillanatok, drága fiam, amikor az élet olyan aljas, hogy az írók nem tudnak vele mit kezdeni, és minél hívebben próbálják ábrázolni, művük annál inkább pusztulásra van ítélve. Mert ugyan miféle ellenállást tanúsíthatnának az idővel szemben az olyan alkotások, melyek a mi szétzilált gondolatainkból, a mi indulatos és szinte törvény nélkül való cselekedeteinkből, a mi ezerfelé ágazó érzéseinkből és a legellentétesebb sugalmazások diszharmóniájából születtek meg. Csak ilyen nyomorúságos, üres, csüggesztő bábfigurák kínálkoznak a mai vásárban.
4: Mit tegyek, Pincóre bácsi?
3: Nézd a dolgokat azoknak a szemével is, akik már nem látják őket, fiam. Akkor majd megszáll az eltávozottak szomorúsága, amitől becsesebbnek és szebbnek látsz mindent.
5: Elhangzott: Ő a test, én az árnyéka. Luigi Pirandello novelláit Füsi József, Lengyel Péter és Nemes Kürt István fordítása alapján rádióra alkalmazta Major Anna. Közreműködött Bújtor István, Egri István, Erdélyi Mária, Gera Zoltán, Hankó Elemér, Harkányi Ödön, Ince Ferenc, Jó László, Kállai Ferenc, Pándi Lajos, Páger Antal, Pécsi Sándor, Szirtes Ádám, Újlaki László, Zács János. Rendezte Török Tamás.
6: Az imént elhangzott novellák felvétele 1971-ben készült, és utoljára 1987. június 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A hazug. Carlo Goldoni vígjátékát fordította és rádióra alkalmazta Szabó Lőrinc. Rendező Szécsi Ferenc. A szereplők. Pantalone, velencei kereskedő, Major Tamás. Lélio, a fia, Darvas Iván. Arlecchino, Lélio inasa, Csákányi László. Balanzoni doktor, Gellért Lajos. Beatrice és Rosaura, a lányai, Csernus Marian és Tolnai Klári. Kolombina, a szobalányuk, Horváth Teri. Ottavio, Pándi Lajos. Florindo, Benkő Gyula. Brigella, a bizalmasa, Horváth Jenő. Nápai kocsis, Raksányi Gellért, Boltos Inas, Fellegi István. Levélhordó, Kollár Béla.

0: Boldog vagyok. Ó, milyen gyönyörű este. Pompás rendező vagy, kedves Brigellám.
1: Ó, ugyan, Florindó.
0: Igen, csak ne szerénykedj. Muzsikusaid kitűnően játszanak, a vízi szerenád már is remekül sikerült. És ezután most majd az én kanzonettám, az én dalom kerül sorra. Csodálatos este.
1: Minden nyár éjszakai szerenád csodálatos itt a Velencei Canale Grande.
0: Uh-huh.
1: A szép teli hold pedig ingyen működik közre.
0: Ja, kuszodjunk az oszlop mögé.
1: Mi?
0: Nézd, ott fenn az erkélyen lebben a függöny. Imádott Rosa urám, Beatrice a húga is vele van. Hm. Szaladj, kérlek, sürgesd meg az énekest. Ideje, hogy rázendítsenek a dalra, amelyet az imádottamnak komponáltam.
1: Soha furcsább szerelmet a nagyságod énál. Egy házban lakik Rosa ura kisasszonnyal. Atyától tanulja az orvosi mesterséget. Annyiszor beszélhet a lányal, ahányszor akar. Mégiscsak titkos szerenáddal meg dallal akar nyilatkozni. Ugyan, fiatal úr, tárja fel egyenesen a szívét, és ne ilyen körülményesen szúrja a pénzét az ablakon.
0: Nem merem feltárni.
1: Szolgáltam Bolognában a nagyságod atya urát, ismerem nagyságodat a születése óta, is szeretem. S bár ha most más szolgálok is ebben a városban, mindig az öreg gazdámért repes a szívem.
0: És jó, akkor hát siess az énekeshez. Én a hátsó kapulát már is osonok haza.
1: Na de is, akkor Rosa ura sose tudja meg, hogy kegyed rendelt a szerenádot.
0: Megyek és elbúvok örömömben.
1: Ó, micsoda özönvíz előtti fiatalember. De hát megyek az énekes.

0: Arlecchino! Arlecchino, hol vagy, Arlecchino?
1: Jaj, csak hogy előbújt végre abból a fogadóból, Léli Ulfi. Hallotta ezt a szerenádot?
2: Háj, nagyszerű volt. Az ablakból hallottam, az éjjeli zenés velence maga a mennyország.
1: Jaj, az én mennyországom egy rostélyos. Az is elég volna.
2: Ki adhatta és kinek?
1: A rostélyos?
2: A szerenádot, te.
1: Ó, az előbb kihallgattam egy magamféle alakot, meg egy pipogya újoncot. Az ifjú rendelte az éneket egyik hölgyinek, a szemközti erkélyen. Náluk lakik. A lányok apja orvos és a fiatalember tanítja.
3: A boldogtalan halálosan szerelmes. A dalt is ő írta, de fél egyenesen nyilatkozni.
2: Szép hölgyek. Már a szobám ablakából is figyeltem őket.
1: Jaj, nagyságodnak minden hölgy egyformán szép. Signorina Cleonicét szintén csilladnak látta Rómában. De azért nyugodtan fakérnél hagyta.
2: Mit törődöm én már Cleonicével? Engem most ez a két lány érdekel ott fenn az erkélyen. Szerencsét próbálok velük.
1: 10 hazugságot kever majd minden mondatával.
2: Szemtelen, én nem hazudok, csak szellemes ötleteket rögtönzök.
1: Ó, menne inkább haza Pantalone úrhoz, ugyan?
2: Atyám faluban, ha majd Velencében lesz, hozzá költözöm.
1: Addig a sasfogadóban szélhámoskodik.
2: Addig a sasban élvezem a szabadságomat. Utóvégre 20 éve nem jártam itt a szülővárosomban. De vajon hogy hívják azt a két hölgyet? Tudd meg a portástól vagy a pincérektől. Igen? Siess, siess, megvárlak.
4: Futok, uram, futok.
2: Meglátjuk, mit hoz az este.
5: Ah, a Terracino ma este szinte maga is úgy levegett, mint egy zenés gondola. Éjjeli zene nem lehet egy gyönyörű fúgocskám.
6: Kicsoda rende lehet.
5: Hogy valamelyikünknek rendelték, az biztos. De melyikünknek?
6: A fiatal Ottávio láthatóan szerelmes belém. De ha ő rendelte volna, most nem bújna el?
5: Atyám tanítványa Florindó sem lehet. Mindig a szerelem ellenségének mutatkozott.
6: Lent a holdfényben egy elegáns ifjú sétál a sas előtt.
5: Vonuljunk vissza.
6: Nem, még korán van. Gyönyörűen ragyog a teli hold.
7: Igazán nem csoda, hölgyeim, hogy az égbolt fényesebb a szokottnál. A holdon kívül 2 bűbájos csillag tündöklik el.
5: Ez vagy bolond, vagy szerelmes egyikünkbe.
6: Igen, csinosnak látszik, és szépen beszél.
7: Ha nem vennék tolakodásnak, volnék bátor jó ét kívánni, hölgyeim.
5: Uram, csak megtisztel vele.
7: Édesatjuk nincs a városban?
6: Padovába ment egy betegét meglátogatni, ismeri talán?
7: Nem. Eddig csak az önök szépségét volt szerencsém megismerni.
5: Melyikünkre gondol?
7: Az egyelőre hadd legyen az én titkom.
5: Te, ez megkéri egyikünk kezét?
7: Uram!
6: Kifér majd
7: uram.
6: A szerencse.
7: Szabad egy szóra.
1: A pincér mindent elárult. Az idősebbiket prózaurának hívják, a húgát Pátricsnek.
7: Bocsánat, valami ügyemről referál az inasom.
5: Uraságod velencei vagy idegen?
7: Nápolyi lovag vagyok.
1: Oh, lovag és nápolyi, 2 hazugság egy csapásra.
5: De akkor honnan ismer bennünket?
7: Itt ott ezt esztendeje, hogy rangrejtve ebben a városban élek.
1: Tegnap este érkeztünk.
7: Már rég elém gyúlt a kegyedék szépsége. Sokáig haboztam, melyiküknek adjam a szívemet, végül azonban döntenem kellett amellett.
5: Ki mellett?
7: Hát ez az, amit most még nem árulhatok el.
1: Jaj, ha tőle tudna elvenni, ez mind a kettőt.
6: Nincsenek lovagjaim.
5: Az én szívem is szabad.
1: Kasztám! Ragadja üstökön a szerencsé.
7: Nincs lovagjuk, és mégis szerenádot kapnak.
5: Becsületünkre nem tudjuk kirendelte.
7: Akkor hát elárulom, hogy az éjjeli zene csekély bizonysága volt az érzelmemnek, melyet az imádottam iránt táplál.
1: Ekkora szédel.
5: És nem mondja meg, melyikünk iránt.
7: Nem. Dalom egy titkos és félénk imádóról szólt, ugyebár? Nos, az illető én vagy.
5: Ha most egyikünk sem mond köszönetet, tulajdonítsa a hódolata túlságos diszkréciójának.
7: Mai hódolatom csak semmiség, de egész Velence bámulni fog az ízlésemen, ha majd nyíltan szolgálhatom azt, akit szeret.
1: Már is csaphatja az állokházba ruháit, ha nem jön meg az apja.
6: Uram, legalább ne légy szíveskedjék.
7: Ó, 1000 örömmel, Don Asdrubal di Castel d'Oro, Ürgo.
1: Sosin szűkében káprázatos családi és keresztneveknek.
5: Nekünk azonban már igazán vissza kell vonulnunk. Őrgróf úr,
6: nevelőnünk aggódik.
7: Engedelmükkel holnap a házukban tisztelt.
6: Csak lassan, lassan, szinyor félénk szerelmes.
7: Akkor legalábbis az erkélyük alap.
6: Arra felhatalmazzuk, s valamivel többre engedélyt kaphat, ha majd nyilatkozott.
7: Ó, boldogan! Mihelyt hazajön a doktor úr?
6: Őrgróf úr, Hasdrubale úr, buona notte!
7: Buona notte! Buona notte!
4: Signor Napolitano! Csókolom a kezét!
2: Nos, kivágtam a rezet?
4: Megáll az eszem, így hazudni! És ilyen simán.
2: Tessza már, ezek nem hazugságok, hanem szellemes röppentjük. Aki sikert akar, legyen merész. Na, reggel 7-kor kelts. Addio.
4: Addio, uram, addio.
8: Jaj, csak valami nagy disznóságot ne csináljon ez a hebrenc.
1: Te nini, megint egy az erkélyen.
4: Egy harmadik.
6: Tek a kisasszonykáim. Most már magam is szellőzhetek egy kicsit. Lent egy férfi sétál. És is szokott se engem néz.
8: Meglátjuk, elég merész vagyok-e füllenteni, ahogy a gazdám ajánlotta.
1: Hódolat a szépségnek, aki átragyog az éjjel homályon.
6: Kicsoda kegyelmet?
1: Don... Széltól Ráltó, Diosztellónye vagyok, félénk és szemérmes imádója.
6: Ó, bátorodjék, én csak szobalány vagyok.
8: Ez jó, nekem való.
1: Kedves szobatituskám, hallotta az imént azt a kanzonettát?
6: Ó.
1: Tudja meg, hogy én énekeltem, és pedig magának.
6: Vékony.